legyünk meggondoltak, megfoltoltak. Voltatok már így családban, vagy az emberi kapcsolataitokban, amikor szinte éreztetek késztetést, hogy most ezt ne mond, vagy ne így mond, vagy nem jött még el az ideje, és ne mond, és az ember nem hallgatott rá, és kimondom, na aztán utána a jövő és az eredmény kit igazolt, nem engem, hanem az Isten szelíd és kedves kérlelését. Milyen jó lett volna, ha nem mondod, mert fölgyújtottad a házat, tudnélik. Mert két ember szembe került egymással, két ember eltávolodott egymástól, megvan a baj, megvan a háborúság. És milyen nagy ajándék, milyen nagy áldás, amikor csendességben meg tudjuk hallani, meg tudjuk ragadni, és el is tudjuk fogadni a lélek késztetését, hogy te ezt most ne mondd, mert ezzel kárt teszel. És aztán majd máskor megnyitja az Isten annak az útját, hogy mi beszéljünk valamiről, mert nyilván nem letakarásáról van szó a problémáknak és az elfelejtéséről. Ide szeretném sorolni azt a fajta beszédet, ami a másikra nem figyel. Nagyon sokszor tetten értem magamat is ezen, és megfigyeltem másoknál is. Van olyan beszédünk, kedves gyülekezet, ami nem abból táplálkozik, hogy az embernek mire van szüksége, hanem én mit akarok elmondani. És arra figyelek, hogy én azt elmondjam. Arra, hogy azt jól megfogalmazzam, arra, hogy az szép legyen, arra, hogy abból semmi ne hiányozzék, de hogy a másiknak erre szüksége van-e, az egy más kérdés. Testvérem, ez a más kérdés legyen a legnagyobb kérdés. Figyelni az emberek szükségleteit. Jézus Krisztusról azt olvashatjuk, hogy éberen figyelte mások szükségleteit. És amikor látta azt, hogy valakinek milyen helyzetben van, és mire van szüksége, és mit szóljon, akkor szólt, és úgy szólt. Jézus ezt motiválta, és ezt vezette. Ezt a vezetést is vegyük el a Szentlélektől. Ne az legyen nekünk feltétlenül a legnagyobb dolog, hogy van nekünk valamink, és azt át kell adni. Ez fontos. De nem mindegy, hogy mikor. Nem mindegy, hogy kinek, és nem mindegy, hogy hogyan. Hanem mi az, amivel én építek, és mi az, amivel én ártok. Lehet, hogy nagyon jót mondok, de ha nem jókor, akkor ártottam. Bár csak nálunk is, mint megváltónknál, Krisztusnál, ilyen lenne a sorrend. Figyelni az emberekre. Meglátni, felismerni, hogy most nekik mi kell, és azt mondani, és azt adni. És zárásul, végezetül szeretnék arról beszélni, hogy a Szentlélek vigasztal minket. János Evangélium a 16. fejezetében Jézus azt mondta, hogy a Szent Lelket ő elküldi úgy, mint vigasztalót. Jaj, de jó, hogy valaki vigasztal bennünket. Tudtok ti olyanról, hogy a vigasztalót visszautasítja valaki? A vigasztalást visszautasítja valaki, és megszomorítja a Szent Lelket? Tudtok ilyenről? Pedig van ám. Pedig van. Kedves gyülekezet, amikor a magunkat sajnáló kesergés vesz rajtunk erőt, akkor mi könnyen meg tudjuk ám a Szent Lelket szomorítani. Amikor közelít hozzánk a Szent Lelk, és azt mondja, hogy ne csüggedj el, és ne keseredj. Más dolog csüggedezni, és más dolog elcsüggedni. Nem? Más dolog kétségeskedni, meg kétségbe esni. És amikor ugye a világ fájdalmait magunkra vesszük, mert ismerjük ez is milyen, hogy most minden fájdalom az enyém, akkor jön a Szentlélek, és próbál bennünket vigasztalni, és ad gondolatokat, ad például ilyen gondolatokat, hogy hát a Jóisten szeret téged most is, és tud erről a helyzetről, amiben te vagy. Ezt lehet, hogy adja neked közvetlenül, vagy adja valaki más által, testvéred által, vagy társad által. Az Isten tud erről a helyzetről. Erőt fog adni neked. Ha valaki megbántott téged, lehet, hogy ez nem is szándékos. Ha megbántott, sokkal inkább ő a vesztes, és nem te, akit megbántottak. És egyébként is, ki vagyok én ember, hogy én mindig a jót érdemelném, hogy engem senki ne bántson már. Ugye a megsértődő ember erre kevésbé szokott gondolni.
És testvéreim, hogyha mi a léleknek, amikor így jön, közelít hozzánk, hogy te most ne add fel ezt, és ne terülj el, és állj fel, mert tovább kell menned. És ha az ember itt elkezdi magát sajnáltatni, akkor a Szent Lelket megszomorítottuk. Akkor a Szent Lelket elűztük. Akkor a Szent Lélek nem tudott bennünket meggyógyítani. Tehát még erre a helyzetre is érvényes az, amit a Biblia így mond, hogy meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert a Szent Lélek előtt még amikor vigasztalni, gyógyítani akar, akkor is meg tudjuk keményíteni. Ne tegyük ezt. Vigasztalásként éltem meg azt is az életemben, a közelmúltban, hogy vannak a szeretteink körében olyan emberek, és olyan bajokkal küzdő és mélységben lévő emberek, akikért próbáltam tenni sok mindent a magam részéről, és rájöttem arra, hogy én már nem tudok mit csinálni. És akkor a Szent Lélek azzal próbált vigasztalni, hogy valamit még tehetsz értük, könyörögj értük továbbra is. Mert ez nem olyan kis dolog. Ez nem semmi dolog. Úgy gondolom, amikor lemondunk mi egy emberről, lemondunk valakinek a megváltozásáról, vagy valakinek a gödörből való kiemelkedéséről, és azért mondunk le, mert mi már nem tudunk érte többet tenni, akkor ezzel is megszomoríthatjuk a Szent Lelket. Mert a Szent Lélek jön és vigasztal, és azt mondja, hogy az Istennek még sok útja lehet. Az Istennek még sok útja lehet, hogy valakit kimentsen a bajból. És az egyik ilyen eset egy régóta tartó dohányzás, amiben kérlelés, próbálkozás, sokszori kudarc, több évtizedes megkötözöttség, és maradt az ima. Maradt az ima. Urunk, mi nem szeretnénk erről lemondani. Segíts ki ebből. És az Isten egy olyan úton segítette ki azt a valakit, hogy egy másik jellegű betegsége is megerősödött, elment az orvoshoz, szembesült azzal, hogy mire van szó, mi minden forog kockán, hogy ő most megszabadul, vagy nem szabadul meg, megkapta az emberi segítséget sok oldalról, és letette a cigarettát. És testvéreim, mit mond a szeretetről az ige? Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Még akkor is, ha ő ebben semmit nem tudott csinálni. Még akkor is, hogyha az Isten megmutatta, hogy látod, milyen gyenge és tehetetlen ember vagy, semmit nem tudsz érte tenni, de imádkozni tudsz. És az Isten elküldi az ő szabadítását. Lehet, hogy teljesen más úton és más formában, de elküldi. Egy másik eset, ahol az apa és a lánya egymástól távol kerültek, és próbált az ember itt is segíteni, ott is segíteni, maradt az ima, és az Isten olyan úton segített, más ember által, nem általam. Én nem tudtam értük tenni. Ez engem az Isten nem tudott felhasználni. Maradt az ima, maradt a könyörgés, de egy másik embert fel tudta használni, hogy ott egy olyan találkozás legyen hosszú idő után, egy olyan megbékélés, ahol egymás nyakába tudnak esni, és zokogni tudnak, hogy miért alakult ez így. És az ember átéli ezeket a csodákat az életében, és átéli így a Szentlélek munkáját, aki vigasztalóként jön az életünkben, és megmutatja azt, hogy itt vagyok, és lehet, hogy másképp segítek, mint gondolnád. Más úton nyúlok hozzá egy problémához, mint azt sejtenéd. Az se baj, ha te ebből kimaradsz. De tartsál ki a hitben, a reménységben, mert az Isten megmutatja az utat. A Szentlélek vigasztalása ezt is jelenti. És testvéreim, én azzal szeretném zárni ezt a mostani ige tanulmányt, hogy amit sok ember talán félreért a Bibliában, az az elhangzottak hátterén érthető. Amikor a Filippi levélben azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel töltsük a jövevénységünk idejét, mert Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghezvitelt, akkor ez azt jelenti, hogy a Szentlélek minden napunkra és minden helyzetünkre nézve elkészítetett, mint mennyei segítő, mint aki által maga Krisztus van jelen. És hogyha a Szentlélek az, aki az akarást is és a véghezvitelt is munkálja bennünk, akkor azért mondja, hogy félelemmel töltsük jövevénységünk idejét, hogy ne rontsuk el. És ne álljunk ellene. Nekünk elfogadni kell. Bennünket az Isten elfogadásra hívott, ahol naponta szeretné, ha megújítanánk a szeretett szövetségünket ővele az engedelmesség útjain.
Az Isten erre vár. És akkor csodákat fog tenni az életünkben. Engedjünk a Szentléleknek, ne szomorítsuk meg. Elpecsételt bennünket a végső váltság napjára, az övéi vagyunk, elvezet bennünket oda. De akkor féljünk is. Ezt jelentse a félelem, hogy én nem akarok, Uram, más utakra térni. Én nem akarok ellened állni. Én nem akarok süket lenni és vak lenni a te útjaidra, hanem szeretnélek megérteni téged és engedni neked. Az Isten adjon ebben megtartást és győzelmet kívánom mindannyiunknak. Amen. Édesatyán, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged. És köszönjük azt neked, hogy te kitartottál értünk, és melyikünk mennyi időn át, több-kevesebb időn át, ahogy ellenálltunk neked, és várattunk téged. A te szereteted kitartott értünk, míg el nem jutottunk oda a te segítségeddel, hogy ne álljunk ellened, és fogadjunk el téged. És te birtokba tudtad venni a mi szívünket, te fel tudtad velünk ismertetni azt, hogy hogy szeretsz, hogy Krisztust adtad értünk, és új életre hívsz bennünket. Köszönjük, hogy pecsétet kaptunk. De köszönjük a te ígéreteidet is, hogy ez a pecsét a teljes váltságnak napjára szól. Illetve addig szeretnél lelked által bennünk munkálkodni, és oda elvezetni, és a gonosz ellenségeskedését megtörni, attól bennünket megvédeni, megoltalmazni. Kérünk, Urunk, hogy amiről énekelhettünk is, hogy a te gondviselésed az mindent elkészített, mindent elrendelt a mi életünkre nézve. Segíts, hogy ne álljunk ellene, ne szomorítsuk meg a te lelkedet, hanem engedjük, hogy a megszentelés, a megjobbítás, a felemelés, a vezetés, az önvizsgálatra hívás, a bátorítás és a vigasztalás munkáját el tudja bennünk végezni. Segíts, ezt el tudjuk fogadni, hogy ahogy naponta bennünket engedelmességre hívsz, tudjunk tényleg engedni neked. Kérünk téged, hogy legyünk ezáltal, ennek útján, ennek folyamata által megtartott emberek általad. Köszönjük lelked drága munkáját, hogy nem hagy magunkra, hanem velünk van, és mindvégig kísér bennünket. Segíts, édesatyánk, hogy általa megtartott, megszentelt embereid lehessünk. Jézusunk érdeméért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai előadásunknak ez a címe, hogy korunk tömegessé váló lelki betegségei, és hogyan maradhatunk egészségesek ezek között a körülmények között, és segíthetünk másoknak is. Egy hónappal ezelőtt volt mindössze 3 részes rövid előadássorozatunk előző alkalma, és a jelenlévők közül nem is mindenki volt itt. Tehát egész röviden vissza kell utalnom rá, hogy miről is beszéltünk akkor, mert ez a háttere, erre épül a mai előadásunk témája. Arról beszéltünk a múlt alkalommal, hogy azt a jellegzetes tünetegyüttest, amit ma a természet világában és az emberi társadalomban láthatunk, nagyon alapos megfontolással, tehát nem hirtelen, meggondolatlanul, de nagyon alapos megfontolással, bizony azzal azonosíthatjuk, amiről Jézus azt mondta, hogy a vajúdási fájdalma kezdete az ő eljövetele előtt. És ennek a különleges időszaknak a megpróbáló nehézségei között meg kell találnunk azt, hogy hogyan lehetünk egészséges, lelkileg is egészséges, örömteljes emberek mégis. Mert élni csak így szabad és így helyes, és így tudunk tényleg pozitív befolyással lenni egymásra is. Hát ebben a korszakban mindenek előtt vigasztalásul szolgál maga az a hasonlat, amelyet Jézus alkalmazott, hogy ezt a múlt alkalommal is erőteljesen hangsúlyoztuk, hogy Jézus azt mondta, hogy ha nehéz is ez az időszak, de úgy gondoljunk rám, hogy ez olyan, mint a vajúdási fájdalmak a gyermekszületés előtt, amikor a gyermek megszületik, többé senki sem emlékszik ezekre, és nem emlegeti ezeket, és hogy egy végső és hatalmas szabadulás, isteni szabadítás előtt van a mi világunk, és ezért mindig az vigasztaljon, hogy ezek a jelenségek önmagukban nehezek, megpróbálóak, de mégis annak az előjelei, hogy a végső nagy szabadulás közel van. De azt kell mondanunk, hogy még ezen túlmenően is szólnunk kell arról, hogy hogyan maradhatunk lelkileg egészségesek ebben az időszakban. Ugye így fogalmaz egy bibliai ige, a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. versében van ez az ige, és kicsit ugye úgy megrendülünk, mikor halljuk ezeket az ünnepélyes szavakat, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Arról is volt szó a múlt alkalommal, hogy Isten kegyelemből visszatartja, mérsékli, nem engedi egyszerre ezeket az emberi történelem végkifejletének, ezeket a nehézségeit az emberekre. Ő a háttérből, a maga természetfeletti eszközeivel ezeket lassítja, visszafogja, mérsékli. De végül nem rejti el a Biblia, hogy ez az időszak beletorkollik egy olyan állapotba, amit így fogalmazott Jézus, hogy olyan nyomorúság, amilyen nem volt, mióta a világ létezik, mióta a föld kezdett lenni, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének az isteni szabadítással, egyetlen ember sem maradhatna meg. Tehát most a lelkünket meg kell erősíteni, meg kell keresni azokat a módokat, hogy hogyan maradhatunk épek, egészségesek, és még segíthetünk másoknak is ebben az időszakban. Ugye ezek a megpróbáltatások két irányból érnek bennünket. Az egyik része a külső veszélyek. Erről is szóltunk a múlt alkalommal, hogy ma már egyértelmű, hogy a bioszféra megsérülése az komoly dolog. Ma már senki sem vitatja, hogy a globális felmelegedés az visszafordíthatatlanul elindult, és hogy ez nem átmeneti viszontagságok, amelyek vannak, hanem ezeknek a fokozódására lehet számítani. Ezek magától értetődően gerjesztenek gazdasági nehézségeket, fokozzák a létbizonytalanságunkat. Ugye erről is történt említés a múltkor. Megint csak idézem Jézus szavait, aki azt mondta, hogy végül olyan nyomással nehezedik majd ez az emberekre, így mondta, elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. A még egyszer ismételem, az Isten kegyelme mérsékli is, csak fokozatosan engedi is eddig fejlődni a dolgokat, végül mégis igen megpróbáló időszaka ez. A másik ága pedig a nehézségeknek, a megpróbáló körülményeknek, ez az ember elembertelenedése. Hát az egyik része ennek ugye az erőszak elhatalmasodása. Soha se gondoltuk, hogy a mi földünkön az erőszak ilyen méreteket ölt, de ne csak a szervezett terrorizmusra gondoljunk, iszlám terrorizmus meg ilyesmire, hanem egyszerűen a hétköznapi emberek között. Valamelyik nagy nemzeti színészünkkel készült egy interjú a születésnapja alkalmából, és azt mondta, hogy ő ezen szorong a legjobban, mert úgy látszik, visszamegyünk a kőbaltás korszakba. Az emberek mindent baltával intéztek el egy pillanat alatt egymással, egyszerűen az emberi konfliktus kezelésnek valami normálisabb emberhez illőbb módja az kezd kiveszni. De én mondanék egy másik veszélyt is, ami nagyon nyomasztó az emberiség egyre jellemzőbb állapotát illetően, ami talán nem annyira föltűnő. De amikor utalok rá, akkor mindjárt azt hiszem rájövünk, hogy bizony ez nagyon nehézé teszi a környezetünkkel való együttélést, és pedig a felszínes és tompa gondolkodás. Szóval megvan ennek az oka, mert emberek egyre kevesebbet gondolkodnak, csak sodródnak a rohanó életben, csak képsorokat néznek, csak benyomások halmozódnak föl bennük, de egyáltalán nem gondolják végig, és egyáltalán nem dolgozzák föl magukban. Nem tudom, észreveszünk, hogy mennyire üresek az emberi társalgások, vagy mennyire durvulnak, és milyen üresek. És milyen tompán néznek sokszor az emberre emberek. Látszik, hogy rubrika sincs bizonyos érzékenyebb dolgokhoz. Tömegeket ural egy ilyen teljesen felszínes, teljesen eltompult gondolkozás, amelyekben nincsenek ilyen kategóriák, hogy igen, nem, igaz, hamis, téves, helyes. Szóval ezek már nem is léteznek. Mindig kétségbe szoktam esni, mikor hallom, hogy Magyarország legolvasottabb napilapja a Blikk. Hát mindenki gondolja végig, hogy milyen társadalom formálódik abból, ahol az emberek az ilyen napi izgalom adagukat várják, a napi pletyka adagukat várják, és minden csak benyomások, felszínesen érintik őket dolgok, és semmi több. És ennek a következménye egy érzelmi sivárság is. Tehát egy ilyen felszínes, eltompult gondolkozás és a logikusan vele járó érzelmi sivárság. Tehát emberekben érezzük, hogy egyre kevesebb az együttérzés, a szívbeli együttérzés, érzéketlenek. Egy bibliai felsorolás, amely jellemzi az emberek általános magatartását Jézus eljövetele előtt, abban ilyet is találunk, lesznek az emberek kegyetlenek. Érzéketlenek, kegyetlenek egymás iránt. És ha ilyen környezetben kell élnünk, akkor mi hogy lehetünk mégis egészséges, örömteljes emberek? És hogyan sugározhatunk valami jót, valami biztatót, valamit bátorítót más emberekre is magunk körül? De így fogalmaztunk, hogy hát a tömegessé váló lelki betegségek, mert ugye nyilván ezek pszichikai terhelést jelentenek, ezek a körülmények, erős pszichikai terhelést, és hát hallunk is rengeteget arról, hogy mennyiféle pszichikai betegséggel terhelt ma az emberiség. De én ma nem az egészen súlyos pszichikai betegségekről szeretnék szólni, amelyek már kóros betegségek, hanem inkább azt mondanám ezeknek az előzményeiről, néhány nagyon egyszerű és mindnyájunk által ismert jelenségről, amely mindegyikünket fenyeget, és ha ezeket nem tudjuk kezelni, akkor akármikor kóros lelki betegségek lehetnek úrrá rajtunk, és arról ne is beszéljünk, hogy ezek a lelki betegségek aztán testi betegségek meleg ágyai, vagy előkészítői is. Ugye lelki és testi betegségeket teljesen szétválasztani nem lehet. Tehát az az ideális, az ember mindenestől egészséges, lelkileg és testileg, és a két dolog között nagyon sok a kapcsolópont. Tehát ismétlem, csak olyan dolgokról szólok, amelyek mindegyikünknek ismerősek, mindegyikünknek meg kell tanulni őket kezelni, és ezek óvhatnak meg bennünket attól, hogy akárhogy nehezednek körülmettünk a körülmények, mi mégis súlyosabban vagy komolyabban valamilyen lelki betegségben essünk. Hát az első dolog, amiről szeretnék szólni, ez a lelki-testi fáradtság érzés.
1: a belefáradás magába az életbe, aminek az eredménye aztán egy lehangoltság és kedvetlenség. Ugye tudjuk, hogy ez a bizonyos fáradtságérzés, testi-lelki fáradtságérzés, ki nem ismeri. Úgyhogy ezek, hogy mindenbe bele vagyunk fáradva, és eluralkodik az emberen egy nagy lehangoltság és kedvetlenség. Ez az egyik dolog. Itt kell kezelni az elejénél, hogy nagyobb baj ne legyen. A második, amiről szeretnék szólni, a feszültségek, a szorongás, a félelem. Ugye ezek folytogatják az életünket szintén, hogy sokszor az embernek, ezek vagy tudatosak, vagy kevésbé tudatosak, de sokféle szorongás, félelem, feszültség, ezek gerjednek bennünk, és ezek mérgezik és pusztítják az életünket. És egy harmadik dolog, ami fenyeget minket, a lelki egészségünket, egy értelmetlenség és céltalanság érzés, egy ilyen kilátástalanság, amikor az foglalkoztat bennünket, hogy hát egyáltalán lesz-e világ, olyan világ lesz-e, meg olyan jövő nemzedék lesz-e, amire egyáltalán érdemes valamit csinálni. Van-e értelme a pillanatnyi munkánknak? Hát van-e perspektívája? Hát megbecsülje valaki? Vagy használ-e valakinek? És hát minek van értelme? Egyáltalán milyen tevékenységnek van ma értelme, vagy pozitív célja? Azt hiszem, talán egyetértünk azzal, hogy ezek a legáltalánosabb lelki problémák, még nem kifejezett lelki betegségek, hanem lelki problémák, amelyek akármikor, akár melyikünket megtámadhatnak. És arról szóljunk most, hogy hogyan lehet ezeket helyesen kezelni, és hogyan védjük ki azt, hogy ezek közül akármelyik elhatalmasodjék az életünkben is, és a lelki egészségünket romba döntse, aztán megyünk ugye tovább a lejtőn. Ugye, ha ezek a dolgok összegeződnek, vagy ezek közül bármelyik elmélyül bennünk, belekerülhetünk már egy kifejezett lelki betegségbe. Ugye szokták mondani, hogy korunk népbetegsége a depresszió. De szólhatnánk a szenvedélybetegségekről, azok is menekülések, azok is következmények. És én a mély hatással volt egy ilyen versgyűjtemény, amit az egyik főiskolai hallgatónktól kaptam, aki ideg és elmeápoló, és depressziós betegek versei gyűjtötte össze. És mivel magam is sokszor, sokat beszélgettem depressziós betegekkel, és láttam, hogy milyen kegyetlenül szenvednek ezek az emberek, és szóval ez nem rapli, ez nem hiszti, ez egy borzalmas örvény, és hogy ebből milyen nehéz kikerülni. Azért ezek a versek nagyon tanulságosak voltak, sőt megrendítőek számomra, mert annyira élethűen adják vissza, hogy egy valódi depresszióba belesüllyedt, ugye, hogy szóltam, depresszió majorba belekerült ember, az mit él át? Csak egy néhány verset idéznék, egy néhány percre. Fogam közé szorult a hangom, sötétben matató árnya a lelkem, indák tekeregnek rám orvul. Gyökerek kötik gúzsba lábamat, ki akarom ásni ezt a parét. Tátongó sebek szakadnak fel, gyomlálok kifulladva, temetetlen gödrök mélyülnek, zuhanok. Azt hiszem, ugye érezzük a hangulatán, hogy milyen lelkiállapot az, amikor már valaki ebbe belecsúszik. Aztán két másik rövid kis verset, ami egy kicsit más oldalról közelíti meg, ez a teljes apátia. Az előbbi mondjuk egy ilyen teljesen vérfagyasztó küzdelem a negatívumokkal, amiből úgy érzi, nem tud kikeveredni. Ez a másik pedig inkább ez az apátia, amiből lehetetlen kijönni. Nincsenek zsigereim, csontom, csak egy körvonal, amit a világ lát. Nincsenek jó napjaim, borzalom, csak vagyok, mert így kívánja a világ. Vagy amennyire kifejező ez is. A másik, üres fejemben szédelegnek a gondolatok, érzelmek csapongnak értelmetlenül. Nem tudom megfogni a világot, az események szaladnak mellettem kegyetlenül. Én úgy gondolom, hogy ezek a versek igen élethűen fejezik ki azt az állapotot, amiben ne kerüljünk bele. És nem lehet elég hangsúlyt tenni a megelőzésre. és hogy ezeket az előzetes lelki problémákat kezelni tudjuk. Hát akkor már is térjünk rá ezekre. Mivel bibliai előadásról van szó, mindenki sejtheti, hogy a bibliai alapelvek oldaláról, a bibliai tanácsok segítségével fogunk szólni ezekről, de remélem mindnyájan látjuk, hogy ezeknél egyszerűbbeket, de ugyanakkor hatékonyabbakat nem lehet találni. Hát az első, a lehangoltság, a belefáradás érzés. Mindenekelőtt arról kell szólnunk ezzel kapcsolatban, hogy ne adjuk meg magunkat az érzelmeinknek. Ne vessük bele magunkat az érzelmeink karjaiba tehetetlenül. Mint ahogyan nagyon sok ember teszi ezt, még csak fogalmuk sincs arról, hogy igazából az emberségnek az az egyik alapvető kívánalma, hogy az ember fegyelmezni, kormányozni tudja a gondolatait és az érzéseit. Nagyon szeretném, ha ezt a fogalmat megjegyeznénk, fegyelmezni, kormányozni a gondolatainkat és az érzéseinket. Ez tesz bennünket épp egészséges emberekké. És ennek nem szabad a kezünkből kicsúszni. Nagyon sok ember erről egyáltalán nem tud. Hány ember mondja, azt így érzem, nem tehetek róla, így érzem. Hát, és emberek úgy gondolják, hogy érzések ellen úgyse lehet viaskodni. Az érzések azok természetes, hogy uralnak minket és uralkodnak rajtunk. Tehát még csak életében sem hallott sok ember arról, hogy tulajdonképpen hogy működik a mi saját lelki világunk, és mi annak az egészséges működése, és hogy kell arra vigyázni. Pascal mondta egyszer, azt mondta, hogy azt gondoltam, hogy az ember tanulmányozásában társakra lelek, de rájöttem, hogy az embert a geometriánál is kevesebben tanulmányozzák. És hát igaza volt ebben. De annyira nem ismerjük a saját működésünket. Mindig örültem annak, amikor a főiskolán a sorra jön az etika tantárgy keretében a bibliai antropológia, és nem is tudom megmondani, hány diák mondta, hogy ó, ez nekem olyan megvilágosító volt, ez nekem olyan rendező el volt. Én nekem ez akkorát segített, hogy hát el tudok igazodni saját magamban, hogy hát hogy is zajlanak az ember lelki működései, és hát hogy lehet abban rendet teremteni. Hát természetesen most én csak igen egyszerűen mondom a leglényegesebbet. Ugye a Biblia azt mondja, hogy nem így van, hogy az érzelmeinknek szánta Isten a vezérpálcát a személyiségünk felett, és hogy mi arra vagyunk, hogy az érzelmeink és azoknak az összessége a hangulataink, mint a vihar a csónakot minket dobáljanak, amerre tetszik, hanem igazából az embernek az egészséges lelki működése az, hogy vannak értelmi tevékenységeink, ugye ez egy egész nagy birodalom, amiben nagyon sok minden tartoz benne, ugye ezzel fogjuk föl a tényeket, eznek a segítségével tudjuk raktározni a memóriánkat, az értelemnek a segítségével tudjuk logikailag értékelni ezeket. És akkor van a lelkiismeret, amit a lelkiismeretről olyan misztikus és téves fogalmak élnek, pedig a legegyszerűbb a meghatározása, erkölcsi ítélőképesség. Tehát annyira természetesnek vesszük, pedig nem az. Csodálatos képessége az embernek, és teljesen megmagyarázni nem is tudjuk valamilyen materiális alapon, hogy tudjuk a dolgokat jó és rossz, igaz és téves, igazságos és igazságtalan szempontból is értékelni. Ugye erre mondta azt Luther Márton, hogy magyarázhatnák nekünk az erkölcsi törvényt, mint egy szamárnak, akármilyen sokáig nem értenénk belőle semmit, ha valami nem lenne, valami olyan képességünk, amely erre rezonál, ahogy mi is fölfogjuk, ez igazságos, ez igazságtalan, ez helyes, ez helytelen. Tehát az egészséges gondolkodási folyamat az, hogy az értelmünkkel felveszünk tényeket, dolgokat, ezeket értékeljük logikailag, rendbe rakjuk őket, és aztán értékeljük erkölcsileg is, az igazságos igazságtalan, a helyes, helytelen szempontjából, és aztán van a csodálatos képességünk, a szabad választási képesség, és ezzel döntünk. És mikor ez egy megfontolásnak a hátterén döntünk, egy értelmi és lelkiismereti megfontolásnak a hátterén döntünk. Ugye mindenki ismeri ezt a jó magyar közmondást, hogy számolj 20-ig, mielőtt kimondasz valamit, vagy mielőtt cselekszel valamit. De hát 20-ig számolni csak üresen sok értelme, túl sok nincs, legfeljebb csak egy kis lehiggadás. De igazából azt mondanám, hogy járd végig becsületesen ezeket a gondolkodási folyamatokat. Logikailag, reálisan, értelmileg, lelkiismeretileg megfontolni. Egy megfontolás, egy meggondolás legyen a választásaink, a döntéseink mögött. És ugye az Isten ezt így rendelte, így lenne az ember egészséges lelki működése, hogy a jó érzelmek ebből születnek meg. A megfelelő hátterű, a végig gondolás nyomán született helyes választásokból születik a megelégedettségérzés, a boldogságérzés, az örömérzés. És nem véletlenül fogalmaz így a Biblia, amint gondolkodik az ember magában, az ő. Helyes fordítás szerint így hangzik Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 7. verse. Tehát azt mondja, kiben milyen minőségűek ezek a gondolkodási folyamatok, kiben milyen lelkiismeretes gondolkodási folyamatok zajlanak le, mielőtt kimond valamit, vagy cselekszik valamit. Minél egészségesebbek ezek, minél inkább uralni tudja a gondolatait és az érzelmeit, és a választásai minél tisztességesebb háttéren születnek meg, annál értékesebb egy ember. Amint gondolkodik magában az ember, amint a gondolkodási folyamatok, amilyen minőségben végigfutnak bennünk, mielőtt szólnánk vagy tennénk, olyan értékes az ember, olyan ő, az határozza meg a személyiségét. Tehát nekünk nem szabad, még egyszer mondom, megadni magunkat bármilyen kósza érzelmeknek és hangulatoknak, hiszen ezeknek olyan rejtélyes az eredetük. Nagyon találó az a megfogalmazás, hogy az érzelmeink olyan változóak, mint a felhők. Támadhat olykor a testi állapotunkból, mit tudom én, rossz az emésztésünk, vagy valami nem jól működik a szervezetünkben, és már ez is egy érzelmi érzéseket kelt, és a hangulatunkat befolyásolja. Mennyit beszélnek ma már a fronthatásokról, ugye az időjárás hatásairól. Nem beszélve arról, hogy emberek viselkednek körülöttünk. Néha, hogy próbáljuk megfigyelni egy napunkat, hogy egész jó hangulatban zajlott, egész vidáman csináltuk a dolgainkat, és egyszer csak úgy elromlott minden, és akkor annyira küzdenünk kellett egy olyan levertségérzéssel, egy ilyen testi-lelki belefáradás érzéssel, és akkor próbáljuk visszatörgetni, hogy ezt mi változtatta meg. Pedig jól kezdődött, jól ment egy darabig. És sokszor rájövünk, hogy talán egy embernek a viselkedése, talán egy bosszantó körülmény. Szóval az elég volt, hogy elindítson bennünk egy olyan reakciót, hogy mostantól kezdve egy ilyen feszültségérzéssel, egy ilyen frusztrált érzéssel, egy belefáradással, egy rossz hangulattal küzdünk. Tehát ez a nagy tudomány, hogy mindig teremtsünk rendet a gondolatainkban és az érzéseinkben. Nagyon szeretek Példabeszédek könyve 4. fejezete végén egy igét, amelyik azt mondja, hogy egyengesd el a lábad ösvényeit, ne fordulj se jobbra, se balra, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Ugye érezzük, hogy ez egy hasonlat, amivel, mikor azt mondja, hogy egyengesd el lábad ösvényeit, az azt mondja, tedd rendbe a belső világodat, és döntsd el, hogy merre akarod kormányozni saját magadat, és ne engedd ki a saját személyiségednek a gyeplőit a kezed közül. Ugye, hanem a te szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak, egyengesd el lábad ösvényeit, fontold meg, hogy merre mész, és indulj arra. Ugye ez a nagyon egyszerű magyar közmondás, amit olyan gyakran mondunk, hogy az ember beszél a saját fejével, ez nagyon-nagyon fontos. Gondolom többeknek emlékezetes a 43. a 42. és a 43. Zsoltár, amelyben refrénként ismétlődik ez. Miért csüggetsz el én lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Ugye ez olyan, amikor az ember saját magával beszél. Ugye, amikor azt mondja, saját lelkével beszél. Azt mondja, miért nyughatatlankodsz bennem, miért csüggetsz el? Próbálja az ember megkeresni az okot. Próbálja rendbe tenni, hogy lehet ezt a dolgot orvosolni, és nem pedig beleveti magát a rossz hangulatok, a kétségbe esett érzelmeknek a karjaiba, és azokban vergődik. Na most ennek viszont mi a feltétele, hogy így képesek legyünk a gondolatainkat és az érzéseinket fegyelmezni, és a gyeplőt a kezünkben tartani? Egy nagyon egyszerű, de nagyon fontos dolgot mondok. Legyenek kis csendek az életünkben gyakran, legyenek olyan megállók az életünkben, amikor rendezni tudjuk saját magunkat, amikor meg tudjuk gondolni az útjainkat, mert ha rákerülünk egy ilyen sodró futószalagra, akármi ennek az oka, de tulajdonképpen csend, belső csendünk szinte soha nincs, saját dolgainkat átgondolni is szinte soha nem tudjuk, és ezt a belső rendcsinálást elvégezni, ennek a vége csak lelki zűrzavar lehet, és valamilyen útvesztőbe esés. Hát természetesen tudom, hogy borzasztó nehéz ezt megoldani. Ugye van, akit egyszerűen a létfenntartás, a családjáért való kenyérkereső munka, másokat talán az emberek szolgálata, olyan élethivatása van. Megint más valakinél, hogy mindennek és mindenki elvárásának meg akar felelni, és, vagy mindent habzsolni akar az életből. Szóval mindegy, hogy mi az indítéka, de többnyire úgy zajlik az életünk, ne legyenek benne szünetek, megállók. Nem tudjuk földolgozni, ami velünk és körülöttünk történik, csak sodor az ár szüntelenül. Tehát ezt nem szabad megengedni. Egy nagyon praktikus tanácsot adnék. Próbáljunk napközben pici szüneteket tartani. Néha csak az is, hogy az ember 10 percre hátra teszi a fejét, becsukja a szemét, vagy kimegy a teraszra, vagy nem tudom én hova, és egy pár mély lélegzet, és egy néhány lépés sétál valahol, ahol nem zavarják, és egy kicsit az ember összerendezi a gondolatait, meg az érzéseit a következő napszakra, vagy a következő feladatokhoz. Már ezek rengeteget tudnak segíteni. És borzasztó korunknak ez a szokása, hogy mindenütt zaj. Vagy mintha a csenddel menekülnénk, nem tudom, vesszük észre. Sok évvel ezelőtt, talán 87-ben jártam először Amerikában, USA-ban, és hát tudjuk, hogy nem igazán nem az idealizálni akarom, mert messze nem az, ez véletlenül egy jó dolog, amit most mondok. De például megfigyeltem azt, hogy üzletekben milyen csend van, nem szól ez a bömbölő zene, mint nálunk. Én minden üzleti eladót sajnálok, én kikészülnék estére, biztos. Szóval már csak a hangerőre is gondoljunk. És hát mondom, ez az egy jó dolog meglepet, hogy mély csend van az üzletekben. Eszükbe sincs teletömni valami zajjal, zenével. Még vásárolni is átgondoltabban tudsz, és még valósággal megnyugszol, mikor bemész egy boltba kinti az ajtól. Nálunk pedig ugye ez a hatalmas hangerőre állított hát zene, vagy hogy is nevezzük, ugye ez megy. És itt az embernek a gondolkodása kikapcsol ilyen körülmények között. Mindig eszembe jut valaki, aki ezt mondta nekem, hogy meglátogattam elég komoly lelki zavarokkal küzdött szegény, és akkor azt mondta, hogy jaj, ez a süket csend, elromlott a lemezjátszom, rossz a tévém, nem szól a rádió, és ömlött belőle a panasz. És hány és hány ember van így, hogy ez a süket csend, hát ebben megőrülök, ebben nem tudok mit tenni. Pedig, hadd mondjam, a csend létszükségletünk. És nem csak a külső csend, de a belső csend is. Hogy föl tudjuk dolgozni, ami velünk és körülöttünk történik, mert különben nem lehet a lelki egészségünket megtartani. Vagy egy nagyon, nagyon praktikus tanácsként mondanám, és ez is nagyon beválik, hogy este mielőtt elalszunk, gondoljuk át a következő napunkat. Melyek azok a lelkileg legigényesebb feladatok, amelyek ránk várnak, emberi kapcsolatokban, vagy bármivel, meg egyáltalán rendezzük össze. Egy határidő napló is jó, de ha már olyan fáradtak vagyunk, hogy még arra se vagyunk képesek, akkor minimum gondolatban. De rendezzük össze, szóval egy felkészültséggel induljunk a következő napnak. Soha ne húzzuk föl reggel az órát úgy, hogy éppen csak arra vagy kipattanni. És akkor még ugye, ha jók akarunk lenni magunkhoz, akkor még hagyunk rá 5 percet, hogy még addig lustálkodunk, de akkor aztán szélsebességgel készülni. Nem, hanem annyit, hogy én lelkileg hozzá tudja készülni a naphoz. Ugye, még ha valaki nem is jutott odáig, hogy tényleg Istenhez imádkozik átgondoltan, komolyan, de minimum annyi, hogy hozzá készül az ember a naphoz, melyek is várnak rám, és az ember hangolja magát reménységre és jókedvre. Természetesen ez a legtökéletesebb, ha az ember imádságban kéri az Istent, hogy segítsen mindezekben, és akkor nem félelemmel fog neki, nem rossz kedvel fog neki, nem nyűglődve fog neki, hogy fogom kibírni ezt a napot, hogy fogom végigcsinálni, hanem ellenkezőleg. És én sokszor tapasztaltam, nagyon sokat segít az is, ha az ember így fohászkodik Istenhez, hogy Istenem szeretetet adj. Szeretetet adj az emberekhez, szeretetet adj a feladatokhoz. Szóval az ember indítékai legyenek megfelelőek. És ne egy nyűként, ne egy taposó malomként, ahogy szoktuk mondani. Szóval ne taposó malomként induljunk a napnak, hanem egy teljesen más lelki hozzáállással és lelki felkészültséggel. Tehát ne hagyjuk, hogy eluralkodjon bennünk ez a testi-lelki belefáradás érzés, a rossz hangulat és a kedvetlenség.
0: Még szeretnék, csak mielőtt rögtön tovább mennénk a következő témára, megemlíteni azt is, hogy a nyugalomnap intézménye milyen értékes, amit az Isten eredetileg azért adott az embernek, hogy egy egész háta mögött lévő hetet feldolgozzon. Mindig elgondolkoztat, mikor azt olvassuk a Bibliában, hogy menjünk be a nyugodalomba ezen a napon, és hát kövessük az Isten példáját, hogy ő is a teremtés műve után a hetedik napon megnyugodott. Hát az Isten biztos nem fizikailag pihent meg, mert ő nem fáradhatott el a szóval teremtés munkájában, és egyébként is Isten nem fárad el, hanem ez egy lelki megpihenés. Amikor az ember végig tekint az elvégzett dolgokon, feldolgozza azt, ami zajlott. És ha mi nem is mindig oda juthatunk, hogy minden igen jó volt, ahogy az Isten nyugodhatott meg a teremtés végén, hanem inkább látunk sok problémát is, de ezeket annál inkább fel kell dolgozni, és végül egy békességre is megnyugvásra jutni, és az új életszakaszt kedvel kezdeni. Tehát azt kell mondanom, hogy a nyugalomnapunk minőségét is gondoljuk át. Először eleve is vegyük komolyan, hogy az Isten ismerte az emberi természetet is. Egy ilyen intézményt, mint a nyugalomnap nem véletlenül foglalt bele a 10 parancsolat erkölcsi törvényébe, mint amik a legeslegfontosabbak az ember számára, és az ember lelki egészségének a legfőbb biztosítékai. De ha már eljutottunk oda, hogy komolyan vesszük, akkor még mindig nem mindegy a minősége, meg a hogyanja. Szóval, hogy ebben nekünk legyen személyes lelki csendünk, a személyes békességünk, a nyugodalomba való bemenésnek a lehetőségét biztosítsuk magunknak. Ez nagyon-nagyon lényeges. És akkor már lépjünk is tovább a következő kérdésre, és pedig arra, hogy hogyan dolgozzuk fel a feszültségeket, a szorongásokat, a félelem, amelyek nagyon-nagyon föl tudnak bennünk nőni. Hát meg kell mondanom, hogy erre igazán nem tudok más gyógyszert, és nem tudok senkinek jobbat ajánlani annál, mint a személyes gondviselés hit. Mert tényleg félelmek fenyegetnek bennünket, tényleg veszélyek fenyegetnek bennünket, tényleg ezer ok van arra, hogy feszültségek nőjenek bennünk, és nem tudjuk a külső körülményeket uralni. És ahhoz, hogy a gondviselés hitet komolyan vegyük, az azt jelenti, hogy hisszük azt, hogy az Isten még a mi pici gondjainkhoz és terheinkhez is lehajol. Az a tapasztalatom, hogy ezt nagyon kevés ember veszi komolyan. A legtöbb ember úgy gondolkozik, hogy Isten csak nagy bajokban illik segítségül hívni. Egyébként az életet nagy részt magunknak kell megoldani. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez Istennek a megalázása lenne, vagy tiszteletlenség lenne Isten iránt, ha az életünk kisebb bajaiba, vagy a kisebb gondjaiba, vagy az apró mozzanataiba is segítségül hívnánk. Ez tévedés. Elismerem, hogy nehéz elhinni. Mert ugye, amikor Jézus ilyeneket mondott, hogy hát vegyétek komolyan, hogy egy verebecsekessel esik le a földre a ti atyátok tudta nélkül. Vagyis azt mondta, hogy az Isten részvétét még az is fölkelti, vagy a figyelmét még az se kerüli el, hogy egy verebecske lefordul az ágról. Ugye ezt Jézus így kezdte, hogy meg lehet venni két fillérért a verebecskét a piacon. Ugye keleten még mai napig is árulnak egy párosával fecskéket, meg ilyesmit a keleti piacokon. Ugye innét vette Jézus a hasonlatot, hogy hát azt meg lehet venni filléresen, olcsón. És azt mondja, ha pedig még az Isten ezt is észreveszi, nektek még a hajatok szálai számon vannak tartva, és ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Máté evangélium, a 10. fejezet, mindenki elolvashatja Jézusnak ezeket a szavait. Ugye milyen szeretettel mondta, ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Csak hát ugye ez a tény, hogy ha mi az Istent nem hívjuk segítségül, akkor ő nem tud segíteni rajtunk, mert mi választottunk más gazdát ennek a világnak, és ez egy abszolút törvény, hogy így mondja az ige, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik, de ehhez segítségül kell őt hívnunk. És ha mi nem vesztük komolyan, hogy az életünk kis gondjaiban, kis mozzanataiban is segít, akkor mi felőrlődünk kis. Figyeljük meg, sokszor nem csak a nagy dolgok borítanak ki bennünket. Kis dolgokból is akkora feszültségek tudnak összejönni. Olyan kis dolgok miatt a félelem tud meggyötörni minket. Olyan dolgokon tudunk szorongani, hát tele van minden napunk vele. De ha valaki mélyen hiszi, hogy az Isten képes vezérelni minket a hétköznapjainknak az apró kis buckáin is, és
1: és meg tudja hallgatni a segélykiáltásunkat, és ez nem megalázó az Isten részéről, vagy nem sértő, hogy mi sőt, inkább a megtisztelő bizalom, mikor mi ezekben is segítségül hívjuk, akkor a dolog egészen más lesz. És akkor meg tudjuk tenni azt, amit így mond az egyik Zsoltár ige, az 55. Zsoltár 23. verse ezt mondja, vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel, nem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Olyan szép ebben a hasonlat, mintha valakinek a vállán lenne egy súlyos csomag, és átadja a másik vállára. Figyeljük csak meg, vessed az Úrra a te terhedet, a súlyos terhet, amit szipelsz, add át az ő vállára. És ez egy nagyon-nagyon határozott bíztatás. És hogy mindenről ne csak elméletileg beszéljünk, én szeretnék egy-két kis ilyen apró tapasztalatot elmondani, amik engem nagyon elgondolkoztattak, hogy az Isten még, ahogy mondtam, az életünknek az pici kis mozzanataira is odafigyel, és ha tényleg a szívünk rá támaszkodik, és a segítségül hívjuk, akkor nem kell nekünk fölörlődni, meg feszültségekbe, meg félelmekbe örlődni, mert mindig tudjuk, hogy számíthatunk rá, és bármikor felfohászkodhatunk, és segít nekünk. Na, hát ilyen kis apró dolgokat fogok elmondani, egy kicsit vidításul és bátorításul. Történt talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt, egy ilyen keresztségi ünnepségem voltam, ez egy felnőtt keresztség volt. És az egyik valaki, aki keresztelkedett, ez vidéken volt. Ismertem jól egy ilyen nagyon szorongós, vergődő lélek, és hát én, mikor oda mentem, nem is tudtam, hogy aznap ő is keresztelkedni fog, és igen örültem, hogy láttam, hogy eddig eljutott. Tudom, egy nagyon habozó, egy nagyon sokat önmagával vívódó valaki, és igen megörültem, hogy eljutott eddig. És hát ugye ez úgy szokott lenni egy ilyen ünnepi istentiszteletnél, hogy előre kijelöljük az énekeket, ráadásul ez egy ilyen nagyobb istentiszteleti terem volt, ahol ez a keresztség zajlott, és ott van ilyen tábla, ahol kiteszik az énekeket. Hát mi szépen megbeszéltük, hogy milyen énekeket énekelünk, és ki is tették. És mikor véget ért a keresztségi ünnep, és hát már jön a záró ének, ugye néhány perc volt ott közben, olyan ellenállhatatlan késztetésem volt, hogy mondom annak, aki ugye bemondja az énekeket, meg imádkozott az elején, hogy hát cseréljük meg az éneket. Mert én az igehirdetésben olyasmiről beszéltem, hogy az jutott eszembe, hogy ide legjobban illenék egy 104-es számú ének, aminek ugye ez a verse, hogy elrejt az Úr szent szárnya oltalmába. És akkor elmondom, hát ilyen zavart csinálni most, mondja be itt a végén, hogy hát nem úgy, ahogy a táblán ki van, hát ez most itt megbontja az ünnepi rendet. Le akartam magam róla beszélni. Persze ugye ezek másodpercek alatt futnak át az ember gondolatán, de hát mégse tudtam magam lebeszélni. Valahogy olyan ellenállhatatlan késztetésem volt. Mondtam neki, hogy mondjad, légy szíves, hogy eltérően a kitett énektől ezt az éneket énekeljük. És tényleg bemondta. És a végén ez a nagyon szorongós, aggódó valaki odajön hozzám, és azt mondja, de boldog vagyok, hogy ezt az éneket énekeltünk. Ez a legkedvesebb énekem, ez annyit segít. És én azért imádkoztam, hogy ha jó Isten engem elfogad, akkor ezen a keresztségünnepen ez az ének hangozzék. Hát ugye az ember úgy elgondolkozik, olyan kis gyermetek dolognak tartanánk, ugye? De egy érzékeny léleknek borzasztó fontos lehet. Egy ilyen vívódó valakinek, hogy ő most azt az éneket hallja, ami neki mindig a kapaszkodója, meg legyen a bizonyság, hogy az Isten meghallotta a sóhajtását, hogy ő szeretné, hogy a keresztségén ez elhangozzék. Hát létezik, hogy az Isten erre odafigyel. Hát ez kívül nem is látszik, ez valakinek a fejébe zajlik le. De nem tudta másképp megfejteni a dolgot. Mert ugye az már elég furcsa, hogy azt mondjuk, hogy ne azt, ami ki van téve, hanem egy másikat, de mondom, vagy háromszor le akartam beszélni magam, és nem tudtam ellenállni a késztetésnek, hogy énekeljük ezt az éneket. Tehát meggyőzött engem arról, hogy az Istennek fontos egy ilyen kis vergődő léleknek a szorongása, vajon elfogadta őt az Isten, vajon őt minden gyengeségével együtt, és most neki ez fontos volt, és az Isten megtette ezt. Vagy mondok mást, ez mondjuk hétköznapi dolog, de tényleg pici gond, hétköznapi gond, ami akárkivel előfordulhat. Hát ez még régebben volt, abban az időben, mikor még a taxiknak nem volt elviselhetetlen áruk, és akkor még én itt laktam Zugligetben, hát ugye ide a közlekedés nem egyszerű dolog, úgyhogy sokszor tettem azt, hogy elmentem valamivel a Budapest szállóig, és ott gyorsan taxiba ültem, mert nagyon kellett sietnem valahova, És ebben az esetben is így volt, és a déli pályaudvarnál kiszálltam, valamit vásárolnom kellett, persze mindig ugye kiszámított idővel, és átmentem ugye ott a déli pályaudvar, az Alkotás utcában, valami üzletben, még elég sokáig kellett, valami fontos dolog volt keresgélnem, eltelt gondolom, vagy 20 perc, és akkor fizetni akarok, észreveszem, hogy teljesen ott felejtettem a taxiba az egész tárcámat, összes igazolványommal és a pénzemmel, ami nem volt túl sok, de az is nagy veszteség, azt mondtam, ami abban az idővel, ami 6000 forint volt, ami nekem nagy pénz volt, de a pénznél is még sokkal jobban izgatott az igazolványok, mert hát ugye az embernek mindig az ideje a legkevesebb. Hát ez egy katasztrófa, ha most nekem belátható időben ezekkel utána kell járni. És hát úgy fölfohászkodtam magamban, hogy jó Istenem, látod, milyen időszegény vagyok, ha végig gondolom a következő hét, hetet vagy hármat, hát én ezt egyszerűen nem tudom megoldani. Még talán útlevelem is volt benne, valamiért nem értem rá kivenni, és még az is kellett volna is. Hát most ez egyszerűen egy elemi csapás rajtam, hogy utána járjak, hát segíts meg. És ilyen így fohászkodva, vagy így füntelen magamba fohászkodva, tulajdonképpen teljesen értelmetlenül visszamentem a taxiállomásra, mert 20 perc múlva körülbelül, miután kiszálltam, akkor azt mondom, mi értelme van visszamenni a taxiállomásra. Hát a taxis rég elment. És amikor oda megyek, körbenézek, látom, jön visszafelé egy taxis, onnét integet ki egy taxis. Abban a pillanatban, hogy visszajött a taxis, de nem értem őt sem, mert hogy jön vissza egy taxis azzal, hogy 20 perc múlva keresse azon a taxiállomáson. Nagyon rendes, akkor leadja a talált tárgyak osztályán. De hogy visszajöjjön ennyi idő múlva oda, és pont másodpercre egyszerre találkozunk. De mondom, én tényleg teljes szívemből felkiáltottam, hogy hát Istenem, látod, milyen időszegény vagyok. Nekem ez egy elemi csapás, hogy most ezt végig kelljen járni, hát segíts meg. És visszamentem is. Arra persze visszajött a taxis, és adott az egész tárcámat, az összes igazolványjal, pénzzel, mindennel hiánytalanul. Szóval ezt én csak azért mondtam el ilyen kis nagyon hétköznapi történetet is bátorításul, hogy vegyük komolyan, hogy nem kell nekünk szorongni. Vizsgázók, meg egyebek. Szóval nem mondjuk azt, hogy ó, hát nem illik az Istent kérni ilyen dolgokba, vagy itt tudom, valami nehéz munkahelyi helyzet, vagy egyebek. Az Isten azt mondta, sok verebecskénél drágábbak vagytok, és az Isten, ami picin gondjaihoz is lehajul. És ez tud megszabadítani minket a feszültségektől és a félelemérzésektől. És minél inkább kérjünk az Istentől, és minél többet kapunk, annál inkább erős lesz bennünk ez a bizonyosság. És végül teljesen leszokunk a félelemről és a szorongásról. Úgyhogy ezt egészen bátran merem mondani, hogy már végül oda jut az ember, hogy nem, egyszerűen nem fél, mert annyiszor tapasztalja a Jóisten segítségét. Csak egész röviden utalok rá mondjuk egy egész komoly ügyre. Hát ugye még a politikai rendszerváltás előtt néhány kollégámmal együtt volt egy jó kemény szembenállásunk az akkori félelmetes állami egyházügyi hivatallal. Ugye az most a Fidesz székház, ami ott a Lendvai utcában, az volt az állami egyházügyi hivatal épülete, és hát ott jó párszor meg kellett fordulni. Ugye ez közmondásos volt az egyházi emberek között, hogy aki oda bemegy, nem tudni, hogy ki jön-e szabad lábon-e meg. Hát szóval ott minimum egy kis pszichikai gyötrésnek ki lesz téve. És hát tényleg mi is megértünk olyat, hogy az államtitkár csak ilyen szép szöveget mondott teljes hangerővel, hogy hát akkor, ha nem hajlandó a kompromisszumra, akkor én majd kiülök a nézőtérre, és megnézem, mi lesz magukkal az arénában. Ehhez hasonlók meg. El nem merjedek menni egy ifjúsági táboron, mert törvény teljes szigorával sújtunk, de meg szóval sorolhatnám. És először persze féltünk, az emberek meg kell edződni, de ez éveken átment. És mindig tisztelettudóak voltunk, mindig bementünk, mindig meghallgattuk, mindig érveltünk. De végül mondhatom, hogy mosolyogva tudtunk kibemenni félelem nélkül. Szóval én ezt bátran merem mondani, hogy ez a recept beválik. Ha az ember igazán bízik az Istenben, és megtanul minden hétköznapi dologban rá támaszkodni, nehezedhetnek, kritikusak lehetnek körültöttünk az életkörülmények, leszokunk a félelemről. Megtanuljuk, hogy akkor kell a legjobban kapaszkodni a Jóisten, amikor a legmegpróbálóbb helyzet van, és akkor leszünk a legbátrabbak és a leghatározottabbak. Semmi más nem segít a félelmeink és a szorongásaink eloszlásában, csak ez.
0: És még szeretnék a harmadik dologról is szólni. A céltalanság, az értelmetlenség érzése, hogy hát egyáltalán van-e értelme a munkánknak, vagy főleg emberekért való fáradozásunknak. Hogy az embert annyi csalódás éri. És hát akik nem ismerik közelebbről a bibliai kijelentéseket, vagy ígéreteket, hát azt hiszem, ma nagyon sok embernek jut eszébe az, amit még érdekes, az optimista 19. században is milyen látomások gyötörték a magyar irodalmi nagyságainkat. Ugye egy Vörös Marti Mihály mit írt le az Én monológban? Sötét és semmi voltak énvalék, kietlen csendes lény nem lakta éjjén. És a monológ végén mi hangzik el? Sötét és semmi voltak, én leszek, kietlen csendes lény nem lakta éjjén. Vagy még ugye mit írt Madács és az ember tragédiában, hogy végül mindenki hűlt és visszamarad a semleges salak. Tehát ma az emberek azt gondolják, hát lesz-e itt világ, meg hát mi ennek az egésznek a vége, hát minek van itt értelme, meg mi lesz a jövő nemzedékekkel, meg ugye, ahogy mondtam, az ember elembertelenedése is, hogy nyomaszt sokakat. Hát azt mondhatom, hogy ezzel szemben sincs más igazi reménység, mint a bibliai reménység. Én nagyon-nagyon szeretem a Péter második levele, a harmadik fejezetét, 10. versét, ez egy de szócskával kezdődik. És ez a de rátszáfol mindenféle reménytelenségre és céltalanságra, mert így hangzik, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Hát nem nagyszerű dolog, hogy az embernek a látóhatára mindig ott legyen, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Ezt a reménységét az ember nem vesztheti el, és ennek a reménységnek nagyon meg kell alapozódni, mert akkor sohasem fogja abszolút céltalannak és reménytelennek látni a jövőt. Akkor nem tudja hatalmába keríteni azt, hogy semminek és nincs semmi értelme, és úgyis minden hiába való. Ezt nem tud ebbe belekeseredni, mert mindig maga előtt látja ezt a célt, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És akkor valahogy más perspektívába kerülnek itt a kudarcaink és a csalódásaink, mert biztos, hogy rengeteg kudarcunk és csalódásunk lesz, főleg emberekkel való kapcsolatunkban. És van, amikor egyszerűen durva visszaéléssel találkozunk, és az esik rosszul. Van, amikor csak azzal, hogy nem tudunk segíteni. Van, amikor úgy tűnik, hogy minden csődöt mond, minden hiába valót, úgy tűnik, hogy annyi minden erőfeszítés is elveszett. De én szeretnék mindenkit vigasztalni azzal, hogy ez nem a mi felelősségünk, hogy ami jó indítékú és jóra törekvő cselekedeteinknek mi lesz az eredménye. És akkor is eredmény valami, hogyha csak egyetlen pici mozzanatban segít át valakit. Akkor is eredmény, akkor is haszna van. Majd arra ráépül egy másik pozitív mozzanat valamikor. Ha csak egy ilyen pici kis bökkenőn segítette az embert, akkor is volt értelme. És a következő percben azt látod, hogy az ember elesik, és most úgy tűnik, hogy minden hiába való volt, majd az Isten a gondjába tartja, és amíg benne egy parányi cikre van, az Isten tovább küzd érte, és majd lehet, hogy más emberek által megint valamit fog érte tenni, és megint át fogja segíteni. Szoktam beszélgetni erről a lelkészképzőben a hallgatókkal. Ugye én tanítom a homiletika nevű tantárgyat, ami hát a igehirdetés elmélete, vagy igehirdetésre való felkészítés. És hát sokszor úgy előjön, hogy mennyi munka van abban, míg életen át valaki prédikációkra készül, és hány prédikációt mond el, és abból mennyi ér célba. Megéri ez a rengeteg energia és fáradtság. De hiszen sokszor az az érzés, hogy az emberek mennek el, és már elfelejtik nagy részt, vagy a jó részét elfelejtik. Hát mi marad meg ebből? Ennyi energia, ennyi fáradtság, ennyi készülés, ennyi szívvel, lélekkel törekvés, és hát mi ennek az értelme? És akkor én szoktam nekik bátorításul mondani, hogy igen, hát az óriási ajándék, hogyha valaki évek vagy évtizedek múlva is azt mondja, hogy egy prédikáció olyan tartalommal és erővel teljes volt, hogy vagy az egészre, vagy legalább egy mozzanatára emlékszik, az nagyon nagy dolog, és nagy öröm, ha ilyen hatékonyan lehetett valakinek segíteni. De ha valaki semmire, egy szóra nem emlékszik egy prédikációból, de akkor akár csak hangulatilag átsegítette egy levertségérzésen.
1: vagy akár csak abból egy ilyen icipici mozzanat, abban az óriási küzdelemben, ami egy ember életében zajlik, ott neki adott egy pozitív indítást, ami lehet, hogy évek múlva egyszer eszébe jut, vagy megszólal benne, pont mikor szüksége van rá, már nem csináltat hiába. Mert óriási küzdelem zajlik minden ember élete körül, és minden ember rengeteg nyomorúsággal küzd, és ha van csak egy ilyen picit tudsz segíteni, akkor nem tetted hiába. Ugye a Bibliában olyan vigasztaló az igaz, hogy az én igém nem tér vissza üresen, hanem mint az eső és a hó megáztatja a földet, és kenyeret ad az éhezőnek, és magot a magvetőnek, az Isten beszéde se tér vissza üresen, hanem valahol megcselekszi azt, amit az Isten akar. És ez nem csak az igére vonatkozik, vagy az ige hirdetésre, hanem az életünk minden munkája, amit pozitív indítékból teszünk, amit őszinte jó szándékkal teszünk. Legyen az akármilyen fizikai munka, vagy családunkért való szolgálat, vagy tudományos kutatás, vagy tanulás, vagy bármi. Valahol magvetés szinten, valahol egy pici mozdanatban, valahol mindennek van szerepe és értéke. És ez már nem tudjuk mi ezt most számba venni teljesen, hogy ennek mi a haszna. A mi dolgunk az, hogy tegyük. Jakab apostol levelében van egy ige, a Jakab levele 5. fejezetének a 8. versében, amely így hangzik, hogy a földművelő béketűréssel várja a föld termését, és legyetek ti is béketűrűek az Úrnak eljöveteléig. Mert mintha ezzel azt mondaná, hogy majd amikor az a bizonyos új ég és új föld elérkezik a Krisztus visszajövetele, meg a végső ítélet, majd ott fogtok sok mindent megérteni, hogy minek mi volt az értelme. És hogy ez végül mégiscsak minden valamivel hozzájárult ahhoz, hogy jön az új ég és az új föld, amelyben igazság lakozik, és abba emberek átmentetnek. És végül befejezésül még szeretnék arról is szólni, hogy nem csak magunkról kell segítenünk, hanem feltétlenül másokon is. Miközben a Bibliában ezt olvassuk, hogy az utolsó időben lesznek az emberek magukat szeretők, ezt Pál apostol mondja a Timóteushoz írt levél 2. fejezetének a második levél 3. fejezetének az elején, hogy az utolsó időben lesznek az emberek magukat szeretők, ugye óriási igazság, de ezzel szemben azt mondja a keresztény emberről, közülünk senki sem él önmagának. Milyen jó lenne, ha ez az éles különbség meglátszana. Míg embereket tömegesen jellemez ez, hogy magukat szeretők, mint a fénylő világosság kitűnnének azok, akiknek pedig ez az életelvű, közülünk senki sem él önmagának. És mit segíthetünk más embereken, akiket ugyanaz a pszichikai nyomás nehezedik, és akik nem tudják kezelni ezeket a lelki problémákat, és nagyon könnyen sodródnak bele valami igazán súlyos lelki betegségbe is, kilátástalanságba. Hát először is, hogyha mi magunk nem kerülünk bele ezekbe, ha mi magunk derűs, jó indulattal és aktívan tevékenykedő emberek maradunk, akárhogy romlik körülöttünk az egész atmoszféra és a körülmények, ezzel önmagában óriásit segítünk. Ez önmagában egy pozitív befolyás, és önmagában reménysugár az másoknak. De ezen kívül még mással is segíthetünk, és segítenünk is kell. Idézném Ézsaiás könyve 50. fejezetének az elejéről, ott a megváltó szól így, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. És ezt nem csak Krisztusra vonatkozott, akit egész életében jellemzett ez, hanem akik keresztények és Krisztus tanítványai, azokat ugyanez jellemezze. Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, a testileg, lelkileg elfáradtakat. Szóval a tiszta beszéd, a megfáradtakat segítő beszéd, a jó akaratú segítő beszéd hihetetlen érték. Hogy tudjunk az emberekkel beszélgetni, nem agitálni, nem kegyes szavakat önteni rájuk, nem vallásos fél órát tartani, amikor erre teljesen felkészületlenek, hanem egyszerűen bölcs nyelvet adjon az Isten arra, hogy tudjuk a megfáradtat erősíteni beszéddel. És ezt mindig észrevegyük, hogy kiknek van erre szükségük a mi környezetünkben. Ezzel rengeteget tehetünk, hiszen az élet pici mozzanatokból tevődik össze, és egy megfelelő időben való jó indulatú, bátorító szó hihetetlenül sokat érhet. Nagyon sokszor segítő cselekedetre van szükség, és ezzel se szabad spórolnunk. Nem véletlenül mondja,

szóval, hanem cselekedettel segítsünk, tegyük meg. De biztos, hogy nem tudjuk cselekedettel, a cselekvés szintjén azt a rengeteg nyomort, azt a rengeteg szükségletet megoldani, ami körülöttünk van. És ebben nem is szabad se túlzásokba esni, se felőrlődni, mert ez nem emberre méretezett dolog. Van, amit már csak az Isten tud megoldani. De ez nem azt jelenti, hogy felmentsük magunkat ott, ahol azonnal most és a hatalmunkban áll, és segíteni kell, csak azt, hogy tényleg ne képzeljük magunkat Istennek, és ne örülődjünk fel abban, hogy mondjuk például a hajléktalanság egész problémáját próbálnánk megoldani. Iszonyú, én nekem is az a véleményem, hogy rossz érzéssel fekszem le, hogy van olyan ember, aki nem tud lefeküdni. Szóval nekem az a véleményem, hogy világviszonylatban el kéne ismerni ezt a jogot, hogy a legalapvetőbb szabadságjogok között, ugye nem merik a mai napig kimondani a munkához való jogot, mert azt se tudjuk biztosítani, és nem merik kimondani az otthonhoz való jogot. De tulajdonképpen ez az alapvető emberi jogok közé kéne sorolni, mert ez már nem emberi lét, ahol valakinek otthona sincs, ugye, akármilyen szerény. Tehát óriási probléma, joggal nyom azt, és soha ne közönösödjünk el, és soha ne rázzuk le a válunkról, de abba a túlzásba se eshet az ember, hogy úgy gondolja, hogy valamilyen heroikus erőfeszítésekkel ő maga képes megoldani, mert túlnő rajta. De van egy hatalmas harmadik lehetőségünk, és ez az imádság. És ezt valahogy még kevésbé vesszük komolyan. Most olvastam egy nagyon, nagyon kiváló prédikációját Spurgeonnek, a 19. századi nagy igehirdetőnek, ahol ezt a hasonlatot használta, hogy azt mondja, amikor mi emberekért imádkozunk, meg ügyekért imádkozunk, de teljes szívből, mert a formális semmit nem ér, hanem valódi együttérzéssel és teljes szívből, komolyan segítségül hívjuk az Isten, az azt mondja, mintha Istennek egy támaszpontot létesítenénk ezen az ellenséges földön. Ugye milyen érdekes hasonlat, mert ez a világ fejedelmének a birodalma, és te azt, aminek erkölcsi súlya van, a valódi együttérzésből fakadó komoly imádságodal, mintha egy támaszpontot létesítenél neki ezen az ellenséges földön, hogy cselekedhessék. Tehát sokkal többet tehetnénk az igazán együttérző, az igazán teljes szívből jövő imádsággal is, sok-sok emberért és sok-sok nehéz ügyért, mert ez lehetőséget ad az Istennek, hogy a földi körülményekbe és a földi dolgokba beleavatkozzék. Tehát azzal zárhatjuk a mai előadásunkat, hogy igazából azt kell komolyan vennünk, hogy egyre mélyebben fogunk belegyalogolni ebbe a bizonyos megpróbáltatás idejébe, amely ez, így mondja a Biblia ünnepélyesen, az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. És úgy kell fölfognunk, hogy ma előre kell embereket menteni. Olvastam egy könyvet az elmúlt napokban, Sztelló Gábor élete. Ajánlom bárki másnak is elolvasni, egy evangélikus lelkész volt, aki a II. Világháború idején zsidó gyerekeket mentett az ostromlott Budapesten, valami elképesztő módon, még a szálasi uralomra jutása idején is. Egy sereg gyermek otthon tartott fel, ahol rejtegették ezeket a gyerekeket, és etette őket ostromlott körülmények között, és szervezték a védelmüket, és védték ki a különböző dolgokat. És ahogy olvastam, hogy micsoda odaadással végezték ezt a munkát, vagy szó esik a könyvben svájci Vöröskereszt önkénteseiről, hogy egy ostomlott Budapestre jönni egy békés Svájcból, hogy ezt a munkát végezzék életveszedelemben. És akkor az ember arra gondol, hogy ha komolyan vesszük a Bibliának ezeket a kijelentéseit, hogy mindig mélyebben gyalogolunk bele ebbe az időszakba, amikor végül olyan nyomorúság, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, és az emberek erre felkészületlenek teljesen, és teherbíró képességük nincs, reménységük nincs, hitük nincs, akkor valahogy úgy kellene gondolkoznunk, hogy olyan buzgalommal kell előre menteni embereket erre az időre, mert ott már késő. Előre felkészíteni és előre menteni, hogy isteni oltalom és védelem alá kerüljenek, és legyen lelki kapaszkodójuk, és olyan legyen az erkölcsi magatartás, hogy az Isten oltalmát elnyerhessék, hogy ma teljes ambícióval, mintha itt lennénk már egy ostromlott városban, úgy kellene dolgoznunk embereknek a mentéséért, és hogy embereken segítsünk. Hát ezzel én be is fejeztem a mai előadásunkat. Tehát akkor ne felejtsük el, hogy a saját lelki egészségünk érdekében milyen gyógyszereket ajánlottunk. A,
a belefáradás, a testi lelki

fáradtságérzéssel szemben, ugye azt mondtuk, hogy a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem, hogy feldolgozzuk a velünk történt dolgokat, és mindig megkapaszkodjunk az értelmes dolgokban, és ne engedjük belecsúszni magunkat, ne tűrjük meg a rossz hangulatot, a kedvetlenséget, az életunt, a belefáradt érzést, ne semeddig se tűrjük meg, abból hamar ki kell kerülni. A második dolog volt a félelmek, a feszültségek, és ezekkel szemben pedig a gondviselés hitet vegyük komolyan, és tegyük próbára az Istent, hogy az életünk is dolgaiban is segítségül hívjuk, és adjuk át a nagy tehercsomagokat a válunkról az Istenére. És a harmadik dolog, amiről szó volt, az értelmetlenség érzéssel szemmel. Gondoljunk arra, hogy van valami a perspektívában. Nem csak egy hamvadó világot kell látnunk magunk előtt, egy elembertelendő, önmagát kipusztító emberiséget, hanem ezt a nagy ígéreted. De új eget, új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És ha csak mozzanatokkal segítünk embereket abba az irányba, hogy el ne vesszenek, hanem ebbe az irányba tartsanak, az is hihetetlenül értékes. Minden tiszta indítékú pozitív cselekedetnek egymásért messze menően értelme van. Kívánom, hogy ezekben találjunk kapaszkodót, és amíg jó munkát találunk egymásért, addig soha se fogjuk értelmetlennek és céltalannak találni az életünket. Kívánom, hogy mindannyiunknak ez legyen az életfilozófiánk, és tapasztaljuk, hogy ez megőriz bennünket a kedvetlenségtől, a kétségbeeséstől, az élet értelmetlenségének az érzésétől.

Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék néhány szót szólni, csak nagyon röviden. Egyszer már korábban beszélgettünk arról, kérdeztem tőletek, hogy melyikötök az, aki szeretne nagyon hosszú ideig élni. Van, aki szeretne hosszú ideig élni? Látom, majdnem mindjárt szeretnétek hosszú ideig élni. És tudjátok-e vajon, az emlékeztek-e vajon arra, hogy a Jóisten a Bibliában mit mondott a gyermekeknek, hogy mi a feltétele annak, hogy sokáig éljenek? Emlékszik valamelyikötök? Ha nem baj, akkor elmondom. Figyeljetek, mert megtanuljunk. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy ezen a földön. Mondjuk együtt, jó? Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy ezen a földön. Milyen érdekes, ilyen egyszerű szabályt adott nektek Jézus. Azt mondta, hogyha hosszú ideig szeretnétek élni ezen a földön, akkor nagyon egyszerű, amit meg kell tenni, tisztelni, szeretni, engedelmeskedni kell a szüleiteknek. Jézus elmondott, képzeljétek el egy történetet egy gyermekről, aki azt gondolta, hogy most már nem akar a szüleinek engedelmeskedni. Nem akar az édesapjának engedelmeskedni. Elege lett abból, hogy mindig megmondta az apa, hogy mit kell tenni, mi a kötelessége, mikor kell lefeküdni, mikor kell felkelni, mikor kell fogatmosni, mikor kell rendbe rakni a ruhát. Át tudjátok érezni ezt az érzést, gondolom, hogy ő is úgy gondolta, hogy most már ő saját maga fog szabályokat hozni. És azt mondta az apukájának, most már adjál nekem pénzt, add ki nekem a részemet, és én elmegyek, saját életemet fogom élni. És szerintetek ez jó döntés volt ettől a fiútól? Nem tetszik nektek. Így van, nézzük, hogyan megy tovább ez a történet. Akkor elindult, felpakolt, és szépen elment egy másik városba. És amíg a pénze tartott, addig mulatott, jól érezte magát, evett, ivott, és játszott sokat, és amikor a pénze elfogyott, akkor kezdett éhezni. Nem volt már pénze, nem volt ott a szülői házban, nem tudott az apukájától kérni, úgyhogy körülnézett, hogy mit lehetne csinálni. Hát tudjátok, mit csinált? Elment és beállt szolgának. És olyan munkát kapott, ami az egyik legrosszabb munka, a disznókat kellett őriznie. Voltatok már disznók közelében? Ki az, aki már látott disznókat? Ott büdös van ott? Nagyon büdös van ott. Képzeljétek el, hogy abból a szép családi otthonból, ahol élt, ahonnan mondta, hogy neki elege van ebből az egészből, odáig jutott, amíg a saját feje után ment, hogy a disznók között találta magát. De nem volt elég, hogy kosz volt, mocsok volt és bűz volt, ráadásul nagyon éhes volt. Magában azt gondolta, bár csak ehetnék ebből a moslékból, amit a disznóknak adnak, csak hogy megtölthessem a hasamat, hogy ne éhezzek. Ugye fintorogtok? Ez nem az a legjobb. Ilyen mélyre süllyedt, képzeljétek el. És szerintetek ez a gyermek itt maradt ebben az állapotban, vagy volt valami jó megoldása ennek a történetnek? Volt jó megoldása? Az volt a megoldás pontosan, hogy akkor visszaemlékezett, képzeljétek el, visszaemlékezett arra, hogy milyen nagyon jó volt nekem az édesapám otthonában. Ott mindig ehettem annyit, amennyi jól esett, mindig tiszta ruhában járhattam, örülhettem, boldog voltam. Ott már a disznók között kezdte értékelni azt, hogy milyen jó is, hogyha az embernek vannak szülei. Milyen jó, hogyha az embernek vannak gondoskodó szülei. És akkor elhatározta, hogy ő visszamegy az apukájához, és bocsánatot fog tőle kérni, és megkéri, hogy hadd élhessen vele tovább. És amikor visszafelé ment, képzeljétek el, azt történt, hogy az apukája már messziről észrevette, mert mindig nézte az ablakból, mikor jön vissza az én gyermekem, mikor jön, vajon annyira hiányzott neki, annyira szerette, mint hogy bentek a szüleitek. És amikor meglátta, elé futott, levette róla a koszos, disznószagú ruhát, és ráadta a legjobb köntöst, ráhúzott egy gyűrűt az ujjára, és azt mondta, ez az én szeretett fiam, akit megtaláltam. Így szeret benneteket minden szülő. És ennek a történetnek volt még egy nagyobb jelentése. Mit gondoltok, mi volt az a jelentés? Ami nem csak a gyerekeknek szól, hanem a felnőtteknek is. Na, ki tudja megmondani? Kit jelképez az apa, aki várja haza a fiát, aki elment a disznók közé? Meg tudjátok-e mondani? A jó Istent jelképezi. Igen, így van, amikor valami rosszat teszünk, akár a szüleink ellen, akár Isten ellen, akkor gondoljunk arra, hogy mennyire szeret bennünket az édesapánk, az édesanyánk, mennyire szeret bennünket az Isten, és hogyha elhatározzátok, hogy bocsánatot kértek, akkor újra tiszta szívvel szeretetedek egymást. Köszönöm a figyelmet, menjetek helyre.
Kedves gyülekezet, kedves hallgatóság, a mai alkalomhoz keressük meg Péter apostol második levelét, és kérjük Istent együtt a szívvel, hogy segítsen nekünk ebben a csodálatos üzenetben, hogy felfoghassuk, vagy megérthessük, mert olyan mélységes dolgok vannak Péter apostol második levelének első verseiben, hogy nagyon nehéz ezt úgy feltérképezni, hogy a Jóisten akar, hogy a szívünkben hatoljon. Az én Bibliámban a 277. oldalon található Péter második levelének első fejezete. Így olvassuk. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak igazságában. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy ezen ígéretek által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van ezen a világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akikben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfeledkezett a régi bűneiből való megtisztulásról. Ezért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak országába, örök országába való bemenetel. Ezért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. 12 vers, és ebben a 12 versben össze van foglalva a teljes kereszténység. Bele van téve a hit általi megigazulás, bele van téve a bűnöktől való megszabadulás útja, bele van téve az Istentől való elhívásnak a mikéntje, bele van téve az örök reménység, hogy örök életre hívott el bennünket, bele van téve, hogy ígéretek által tudunk csak átalakulni, és benne van az, hogy az embernek semmilyen érdeme, semmilyen cselekedete, semmilyen önmagára való büszkesége nincsen, semmilyen része nincsen abban, hogy az Urunk Jézus Krisztussal tudunk majd örökké élni. Ez a 12 vers arról is szól, ami megremegteti a szívünket Péter apostoltól, hogy a keresztény élet az folyamatos fejlődés. A keresztény élet az megállás nélküli növekedés. A keresztény élet az megállás nélküli gyarapodás, előrehaladás. Vagyis, és ez félelmetes kimondani, amikor mi azt mondjuk magunkról, vagy valamelyikünk azt mondja magáról, hogy én nem gyarapodom, nem megyek előre, nem fejlődöm a keresztény élet tulajdonságokban, akkor azt mondhatja, nem ismerte meg, vagy szem elől tévesztette a megváltás titkát. Sőt, majd látjuk, hogy Jézus maga hogy mutatja be az állandó fejlődés szükségességét, hogyha nem fejlődünk állandóan a kereszténységben, akkor visszafelé fejlődünk, és a végén ott találjuk magunkat, ahol a bűnösök vannak, csak még rosszabb állapotban. Ugye azt mondta egy példázatában, hogy miután kisöpörte a lelket, és elmentek, azután magánál 7-szerte gonoszabb lelkekkel jön vissza, hogy abban lakást találhasson. Nincsen stagnálás a keresztény életben. Péter apostol azt mondja, hogy aki a Jézus Krisztus ismeretére jutott,
az az egyik jellemvonáshoz a másik jellemvonást, a másikhoz a következőt, a harmadikat, a negyediket és a következőt illeszti napról napra, óráról órára, állandóan gyarapodik. Amikor én ezeket a verseket olvasom, akkor belém nyilal az, ha nem gyarapodom állandóan, akkor újra szert kell tennem arra a titokra, amit Isten velünk meg akart ismertetni. Vannak, akik azt gondolják, vannak olyan keresztények, hogyha Isten elhívta őket, megismerték az Istennek az ismeretét, megismerték az Isten jóságát, a teremtő hatalmát, megismerték, hogy bűnbánatra, megfordulásra, megtérésre és keresztségre van szükség, miután ezt megtették, és a nevük bekerül a gyülekezet könyvébe, úgy gondolják, hogy a nagy része a munkának elvégződött. Most már csak tartanom kell magam a kereszténységhez. Közben, miközben a vízsírból feljövünk, azt mondja az írás, hogy akkor csak elkezdődik egy újabb élet, ami majd az örök életbe fog betorkolani. Tehát, ha valaki nem állandóan gyarapodik, akkor abban a veszélyben is van, hogy bár a gyülekezet tagjai között van sorolva a neve, az adományaival, a munkájával, a tizedével, a gondolkodásával, a különböző gyűléseken való megjelenésével támogatja az egyháznak a létét, fennmaradását, de hogyha a gyakorlati életében, a családi életében, mint apáknak, anyáknak, gyermekeknek, házastársaknak, hogyha ezekben a különféle megnyilvánulásunkban a keresztény virtus, a keresztény jellemvonások nem mutatkoznak meg, akkor formaság lesz az egész. Akkor nagyon veszélyes állapotba kerülünk. Amikor a farizeusokról, szadduceusokról olvasunk, akkor mindannyian nagyon jól tudjuk, hát igen, ők a farizeusok, ők a szadduceusok, képmutatók. Kívülről úgy tűnnek, mintha vallásosak lennének, megvan náluk a kegyesség látszata, de belülről olyanok, mint a sír, rakvák mindenféle gonoszsággal és fertelmességgel. De hogyha nálunk a családi életünk, nálunk a házastársi életünk, a munkában való megnyilvánulásunk nem keresztényi, akkor mi ugyanolyanok vagyunk, mint a farizeusok, a szadduceusok. Mert szombatról szombatra, alkalomról alkalomra összegyűlünk, szép ruhába öltözünk ki, hogy megtiszteljük Istent, mert azt mondjuk, hogy rajtunk a Krisztus neve van, mi keresztények vagyunk, de hogyha a családi életünk és a gyakorlati életünk ezt nem mutatja meg, akkor mi hazugok vagyunk. Akkor mi a legnagyobb dologban hazudunk abban, hogy milyen az Istennek a jelleme, milyen az Istennek a karaktere, hogy hogyan kéne bemutatni őt a világnak. Azt mondhatnánk nagyon erős szóval, aki kereszténynek vallja magát, de az élete megtagadja azt, amit Péter apostol mond, megajándékozókat minket minden erővel, akinek az élete megtagadja azt, az hazug, képmutató és az antikrisztus. Az antikrisztus, mert úgy mutatkozik be, mintha Krisztus követő lenne, de közben Sátán jellemét sugározza szét a világban. Ilyen hatalmas dolog folog kockán akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy keresztény. Jobbat tenne, hogyha nem lenne a neve a keresztény könyvekben, és úgy élne pogány életet, vagy úgy élne Isten tagadó életet, mint sem az, hogy a könyvben van a neve, de megtagadja a kegyesség erejét, megtagadjuk a kegyesség erejét. Abban a harcban, ami a sötétség és a világosság között zajlik, a keresztények, magukat keresztényeknek nevezők állnak a leginkább, leghatásosabban Sátán oldalán, mintsem azok, akik pogánynak vallják magukat. És hogyha Lukács evangéliumához lapozunk, Lukács evangélium a negyedik fejezetéhez, akkor láthatjuk, hogy ez a képmutató kereszténység micsoda borzalmas végkifejlethez vezethet. Az én Bibliámban a 73. oldal, Lukács evangélium 4. fejezete. Ugye arról van szó, hogy Galileából hazatért Jézus Nazaretbe, az otthonába, és bement szombaton a zsinagógába, és megkapta a tekercset, hogy olvasson föl abból, és Ézsaiás prófétának a könyvéből olvasta, a 18. verstől így olvasom. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek,
és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Gondoljátok meg, testvérek, hogy amikor ezeket a szavakat mondta, onnantól kezdve, hogy az Édenben kihirdette, hogy te a sarkát mardosod, de ő majd a fejedre tapos, mit csinál Sátán eddig a napig, amíg Jézus megjelent a földön, amikor Jézus saját szülővárosában, falujában elmondta ezeket a sorokat. Azt tette, hogy teljes mértékben lerombolta az emberi testet, az egészséget, teljes mértékben lerombolta a lelket, a lelki erőket, démonoktól voltak megszállva az emberek, és tökéletes sötétség volt a földön annak tekintetében, hogy milyen az Isten. Idáig ment. A választott nép, akinek olyan ígéreteket bízott, hogy az egész világon fénylenül kellett volna. Nem nehéz a párhuzamot megvonni, ha mi vagyunk a választott nép, az utolsó hetedik gyülekezet, ha mi vagyunk az, akire Isten ezeket az ajándékot bízt, hogy az embereknek mutassuk be, akkor vajon bennünket nem fenyeget ugyanaz a veszély, hogy odáig fogunk jutni, ahova az előző választott nép jutott, amikor Jézus Názáretben felolvasta ezeket a sorokat? Mert mi történt? Ezen a harcon, ahol Sátán teljes mértékben sötétséget tudott elérni, eljött Jézus, testet alkottál nekem, mondja, és elkezdett harcolni a sötétség ellen. Elkezdte bemutatni, hogy milyen Isten. És itt azt mondja Ézsaiás könyvében, hogy eljöttem, hogy szabadulást hirdessek, eljöttem, hogy a vakok szemeit megnyissam, és hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendeit. És most jön a kulcsfontosság, miután behajtotta a könyvet, 20. vers, azt mondta, és hozzájuk kezdett szólni, 21. vers, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Gondoljátok el, kedves testvéreim, hogy itt lenne az Ácsnak a fia, ki nyitná a könyvet, és azt mondaná nekünk, ma teljesedett be ez az írás, hogy a vakok szemeit megnyitom, hogy a foglyokat szabadon bocsátom, és hogy megerősítem a gyengéket, vajon közülünk ki melyik csoportba tartozna? Ki lenne az, amit ahogy itt olvassuk, egyesek ugye azt mondták, és mindnyájan bizonságot tettek felőle, és álmélkodtak kedves beszédein, amik a szájából származtak, és aztán mások mondták, avagy nem a József fia ez. Két csoport volt, az első csoport, az a Szentléleknek a munkáját megérezte, és érzékelték, hogy bizony a Szentlélek hatalmával elkezdődik a sötétség hatalmának erejének a visszanyomása. De ugyanakkor ott voltak a gonosz angyalok is, és egyből kétséget támasztottak a hívőknek látszó, a zsinagógához tartozó tagokban, és azt mondták, hát ezt ismerjük ezt az embert, ez az Ácsnak a fia. Hát hányszor láttuk, hogy együtt ment az apjával az Ács műhelyben, és tette, amit kell. És Jézus tudta, hogy ez így van. Tudta, hogy ők már azon az úton vannak, amiről Péter apostol beszélt később, azon az úton, hogy nem gyarapodtak a kegyelemben, és a végén odáig jutottak, emlékeztek mi van itt a végén ennek a fejezetnek, hogy megragadták Krisztus, és elvitték, hogy majd ledobják a szakadékba. Ez megdöbbentő. És azt gondolnánk, hogy hát igen, igen, ez történik ott Názáretben, ezek a nazaretiek, ezek egy különlegesen gonoszak voltak, hiszen ott volt ez a kedves, szelíd Jézus, bemutatta, hogy milyen az Isten, és akkor hallják, hogy milyen csodálatosan beszél, de annyira gonoszak, hogy a végén le akarják dobni őt a szakadékból. Na, mi nem vagyunk ilyenek. Mi nem vagyunk ilyenek. És azt mondja Jézus, hogy ez az erő, hogy a gonoszság és az igazság mindannyiunk szívében küzd, ez az erő mindig ott volt. Elmondja nekik, igen, azt mondjátok, hogy gyógyítsad meg magad, orvos? Elmondok nektek két példát. És elmondja azt, hogy milyen érdekes, hogy Illés idejében, mikor 3,5 évig nem volt eső, és nagy éhínség volt, akkor nagyon sok olyan özvegyasszony volt, aki szenvedett. Nagyon sok olyan özvegyasszony volt, akik Izrael népéhez tartoztak. Akik adventisták voltak. De egyetlen egy adventista asszony sem talált méltónak a Szentlélek arra, hogy Illést ő hozzá küldje, hanem elküldte egy pogányhoz. A saraptai özvegyhez. Elküldte egy pogányhoz, hogy ott jelenjen meg a Szentlélek. Azt mondta nekik, olyan állapotban vagytok, mint a szíriai Námán korában. Tele volt leprással az adventista egyház akkor is, de egyhez sem küldetett, hanem elküldetett a szíriai Námán, az, aki nem volt adventista, nem volt izraelita, nem volt zsidó, nem is ismerte az Istent annyira, mint maga Izrael. És őt tudta meggyógyítani. Námán
a szíriai Námán abban, hogy azt a kicsike fényt, amit kapott Istenről, alkalmazta magára, és engedelmes volt hozzá, megverte, legyőzte, nem is tudom, hogy fejezem ki magam, magasabb rendű hitet mutatott be, mint azok az izraeliták, azok az adventisták, akik tele vannak fénnyel, és nem élik ki ezt az igazságot. Meg tudja rengetni ez a szívünket, hogy ilyen veszélyben vagyunk, amikor Jézus először eljött a földre, az első adventjakor, a választott nép vak volt, nem ismerte föl minden igazság birtokában. És az ujjaikon számlálták, hogy mikor kell megjelenni Dániel profécia szerint. Mi az ujjainkon számláljuk, hogy mikor jön vissza Jézus másodszor, mert földrengések, háborúk, járványok, minden van már. Minden van. És vajon mi a szíriai Námánhoz hasonlítunk, hogy a kis igazságokat is megéljük, és így igazságról igazságra, hitről hitre haladunk, vagy mi az izraelitákhoz hasonlítunk, hogy akkor sem ismerjük föl, hogy maga Isten fia van itt közöttünk, amikor megnyitja a könyvet, és azt mondja, hogy a ti hallásotokra lett ez beteljesedve. Azt akarom mondani, testvéreim, szert kell tennünk arra, hogyan tudjunk haladni hitről hitre, jellemvonásról jellemvonásra, amíg teljes mértékben kiábrázolódik bennünk a Krisztus. De el azt mondhatja bármelyikünk. Mert bennünk van, ez ugodozik bennünk. Hát én tehetek róla, hogy Ádámnak a természete van rajtam? Ádám volt az, aki bűnt követett el, nem én. Most rajtam kéred számon? Itt tombol bennem az a testi természet, amit Ádámnak köszönhetek. Ne bólogassatok. De bennünk van ez. Bennünk van ez. Hát kicsoda igényelheti azt tőlünk, hogy ezt a megromlott természetet legyőzzük. Hát ne butáskodj már, bolondság ez a beszéd. Ami rajtunk múlik, tegyünk meg, próbáljuk a hitben előre haladni, a többit bízunk Istenre, és majd ameddig jutottunk, a kegyelem a legfontosabb, és majd örök életet kapunk. Nem teltek róla, hogy Ádám bűnbe esett meg Éva, és utána nekem kell elviselni ennek a nehézségeit. Uram, hát ne haragudj, az asszony, akit mellém adtál, ő miatta van az egész. Uram, ne haragudj, a kígyó, akit teremtettél, ő miatta van az egész. Uram, Ádám meg Éva miatt van az egész. Ne haragudj. Ez van. Mi vajon Istent okoljuk? Mi vajon Istent azt mondjuk, hogy nem volt elég az, hogy a fiát odaadta? Nem pusztította el Sátánt? Igen, elismerem. Nem ölte meg Sátánt. Nem ölte meg Sátánt, mert meg kellett mutatnia az egész univerzumnak, hogy Sátánt milyen motivumok, milyen hajtóerők hajtják. És majd, hogyha egészen nyilvánvaló válik, hogy milyen ő, akkor mindenki azt fogja mondani, igen, most már vedd vissza tőle az életjogát, mert nem érdemli meg, hogy éljen, és te szent vagy, és igaz vagy. Ez a kozmikus küzdelem az, aminek mi az egyik szereplője vagyunk, méghozzá nem is kevésbé fontos szereplője. Ezen a kis földön történik minden, és a kozmosz nézi, hogy ebben a nagy csatában mi történik. De soha se gondoljunk arra, csak egyoldalúan, Uram, ilyen helyzetbe hoztál engem, hogy ilyen testi, belső, romlott hajtó erőkkel kell egész földi életemben küzdenem. Igen, ez igaz. De az is igaz, hogy adta Krisztust. Nem igaz? Azt mondta, igen, nem pusztítom el Sátánt. Igen, a földön hatalmat szerzett, és mindenkinek az életét megpróbálja rontani, és szenvedéssé teszi, és fájdalommá teszi. De Sátán mellett odaadtam Krisztust. Eljött ilyen megromlott természetben, és én nem azt várom, Józsi, nem azt várom, Sanyi, hogy te küzdj a Sátán ellen, neked kelljen legyőzni. Én elküldtem a fiamat, aki legyőzte a Sátánt helyetted. Ez a kérdés. Elhisszük mi azt, hogy Sátánt Krisztus legyőzte? Amikor azt mondjuk, hogy mi nem tudunk olyan életre szert tenni, olyan életminőségre, olyan jellemmagasságra, ami itt a követelmény, akkor mi azt mondjuk, Sátán nincs legyőzve, ő erősebb, mint mi vagyunk. De visszatérve a gondolathoz, elküldte Jézust, és ő ott felvette a fonalat, ahol mi elvesztettük. És elkezdte járni gyerekkortól kezdve 33 és fél éven át ezt a földi életet megromlott természetben. Megromlott természetben. Elkezdte járni, és Sátán ugyanúgy a sarkát mardosta. De ő egy pillanatra sem remegett meg. Egy pillanatra sem azonosult. Ó, könnyű volt neki.
Könnyű volt neki, mert neki ott volt az isteni természet benne, és tudta, mi a jó, meg mi a rossz. Miért? Mi nem tudjuk, hogy mi a jó, meg mi a rossz? Lehet, hogy mi nem tudjuk születésünktől kezdve, de most már tudjuk. Ahogy a Bibliát olvassuk, pontosan tudjuk. Ne lopj, ne törj házasságot, soha ne legyél haragos, ne veszítsd el a türelmedet, szeresd a szomszédodat, szeresd az ellenségedet, tudunk mindent, ugyanúgy, mint Krisztus, nem tudjuk. De tudjuk. És Krisztus sohasem vette igénybe a saját isteni hatalmát, hogy meg tudja tartani a törvényt. Neki volt és nem vette igénybe, nekünk meg nincs sajátunk, ezért nincs ilyen kísértésünk, hogy a saját isteni hatalmunkhoz nyúljuk, hogy azzal győzzük le a kísértést. Neki nehezebb volt ebből a szempontból, mert bármikor nyugodott volna a saját isteni erejéhez, hogy legyőzze a kísértést. Szóval Krisztus ment előre, és az egyik keresztény jellemvonáshoz a másikat toldotta, és a harmadikat, a negyediket. Ő tökéletesen beteljesítette azt, amit Péter apostol mond. Ő a mi egyetlen reményünk. Ő az, akit elfogad Isten. Ezt nem tudom elég jól mondani. Szeretitek? Szeretjük mi Krisztust? Szeretjük mi Krisztust, hogy ő az, aki ott áll Isten előtt, és Isten elfogadja őt, mert tökéletes életet élt. Teljesen tökéletes. Ott áll az ember, Jézus Krisztus az Isten trónjánál, ott áll a második Ádám, és halleluja, mert Isten szereti őt, elfogadja őt, gyönyörködik benne, minket lát benne. Nem a bukott embert látja, hanem a győzedelmes embert látja. Nem? Ezen szoktunk mi gondolkodni? Szoktunk mi azon gondolkodni, hogy ott van, ami megváltunk, és ő teljes mértékben elfogadható az Atya számára. Teljes mértékben. És én nem bízom a magam elfogadásában, hanem csak abban, hogy őt elfogadta az Isten. Senki más, csak őt. És amikor arra gondolok, hogy én mennyire fertelmes vagyok, akkor nekem Krisztushoz kell mennem, és megfogni a kezét, Uram, képviselj engem az Atya előtt, a te tökéletes tisztaságodban. Vedd le rólam a disznószagú ruhát, és takar be engem a te igazságoddal, teljes mértékben. És azt mondja, igen, én ezt megteszem. Igen, én ezt megteszem. Hát nem lehet könnyek nélkül olvasni, hogy amikor feltámad a sírból, előtte azt gondolta Sátán, győzött az emberiség legnagyobb képviselője felett is, íme a halál fogja, vége. Sikerül győznöm, de nem tartott sokáig ez az öröm, mert amikor feltámadt, akkor tudta, hogy Isten elfogadta őt, és ment a mennybe vele az angyalok mind, nem csak az a néhány ember látta a földön, amikor felszálltam, az angyalok is, és amikor ment a menny fel, és a kapukat kinyitották, és le akartak borulni, az angyalok mondta, még ne boruljatok le, még nincs vége, még ott vannak a testvéreim, ott vagyunk mi, akiket én képviselek, és ment az atyához, és azt mondta, Uram, hallani akarom, atyám, hallani akarom, hogy elfogadsz engem, és azt mondta, elfogadlak téged. De van még egy kívánságom. Mi az a kívánság, fiam? Az a kívánság az, hogy akiket nekem adtál, azok legyenek itt velem. Hát, kedves testvéreim, ez nem töri össze a szíveteket? Amikor felmegy a mennybe, akkor azt mondja, egyetlen egy kívánságom van, hogy akiket nekem adtál, azok velem legyenek itt, és örökké éljenek. Hát, hogy tudtok félni Sátántól? Lehetetlen. Lehetetlen félni tőle, mert Jézus legyőzte teljes egészében. Azt mondta, szemléljetek engem, ahogy a sírt legyőztem, szemléljetek, hogy az angyalok kísérletében megyek föl, szemléljetek, hogy testet, emberi testet őrzöm magam, egy lettem veletek nem 33 és fél évre, hanem örökre. Lemondtam az isteni formámról, és itt állok az Atya előtt, és amikor először találkozom vele, akkor is azt kérem, Uram, akiket nekem adtál, add, hogy velem legyenek, és hadd járja közbe értük állandóan, mint egyedüli főpap, aki ismerem a szenvedéseiket, tudom a harcaikat, legjobban én tudom megérteni őket, engedd, hogy közben járjak értük újra és újra és újra és újra. Engedd, hogy fogjam a kezüket a te színed előtt, és fogjam a te kezedet a te színed előtt, és összekössem az Istent az emberrel. Azt akarom, Uram, azt akarom, Atyám, hogy amiképpen én győztem, ahogy nekem isteni erőt adtál, ahogy angyalokat rendeltél mellém, hogy megóvjanak attól, hogy idő előtt ledobjanak a szikláról,
ahogyan mindenkor megmondtad nekem, hogy mi a helyes, és mindenkor erőt adtál, hogy azt cselekedjem, ugyanúgy én is adhassam ezt az erőt azoknak, akiket nékem adtál. Kedves testvéreim, hát nincs itt benne Péter apostol soraiban, aki tudta, hogy honnan jött. Tehát amikor Péter eszembe jut, egyből arra gondolok, hogy leborul elé a hajóban, és fogja az lábát, és azt mondja, Uram, távozz tőlem. Hát ebben a viselkedésben tökéletesen látszik az, amikor az Istenről valami fogalmunk van, a szeretetéről, a jelleméről, arról, hogy mindent odaadott értünk, és közben érezzük a mi érdemtelenségünk, semmiségünket. Ez a Péter írja azt, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élet és a kegyességre való. Kell ennél nagyobb bátorítás nekünk, testvéreim? Kell. Krisztusban minden a miénk. Ha Krisztus szemléljük, hogyha róla olvasunk, róla gondolkodunk, róla elmékedünk, mit tesz ebben a pillanatban is, akkor a szívünket olyan erő járja át, olyan elhatározás járja át, ami belülről változtat meg bennünket. Ami belülről forgatja meg a gondolkodásunkat. Nem fogjuk már többé kérdezni, hogy mit még, hanem ezek a keresztény jellemvonások kiábrázolódnak bennünk. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Milyen pontosan fogalmaz Péter apostol? A csodálatos ígéreteken keresztül, amiket, hogyha elhiszünk, isteni természet részeseivé leszünk. Mert amikor megfogom Krisztus kezét, amikor bevallom neki a bűneimet, akkor azt mondja, az én igazságomat, amihez neked semmi közöd nincs, semmi részed nincs, semmi érdemed nincs, beléd helyezem. És az Atya Isten az én közbenjárásom miatt kihirdeti az egész univerzum előtt, hogy ez az ember igaz, olyan, mint a fiam, tiszta és bűn nélküli. Ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés, hogy hiszünk-e ebben a kijelentésben, és bízunk-e ebben a kijelentésben, vagy sem. Ha elhisszük azt, hogy az Atya a Krisztusnak a tökéletességét belénk helyezte, amikor bűneinket belénk helyezi napról napra, amikor bűneinket megvalljuk, ha ezt elhisszük, akkor olyan változás megy végbe bennünk, hogy már nem csak belénk helyezett igazság lesz, hanem részesei is leszünk a mi Urunk megváltónk jellemtulajdonságainak. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet fordítsatok, és kerüljétek ki a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Hogyha az ígéretekre tekintünk, ha Krisztusra tekintünk, akkor minden kívánság, amikor hatni akar ránk, megmutatja a maga valódi fajsúlyát. Ha csak a kívánságot nézem, a földi vonzalmat nézem, akkor egyre jelentőségteljesebbnek látom. De hogyha Krisztust látom, akkor a kívánság egyre kisebb, és akkor azt mondom, nem én győztem le a kívánságot, hanem a bennem lakozó Krisztuskép. Azt kívánom mindnyájatoknak, tudom, hogy nem lehetett befejezni ezt a Péter apostol első fejezetének 12 versét, de otthon olvasgassuk, emészgessük, magunkban újra és újra forgassuk, mert hatalmas kijelentések, megmentő ígéretek vannak benne, ami által elnyerhetjük az örök üdvösséget. Amen.

0: Leborulva imádkozzunk.
1: Mennyei jó atyám, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében magasztalunk téged, dicsőítünk, annyira hálás a mi szívünk, köszönjük, hogy ilyen csodálatos Isten vagy. Köszönjük, hogy nem hagytál magunkra a sátánnal való küzdelemben, hanem elküldted a te fiadat, a menny egyetlenét, és vele együtt odaajándékoztad magadat is érettünk. Mennyei atyánk, soha nem tudjuk felfogni ennek az ajándéknak a teljességét, de örvendezünk a mi szívünkben, hogy egyé váltál velünk, testvérünké lettél, és helyettünk végigjártad az igazságosság útját, tökéletes jellemet mutattál be, és miután feltámadtál, ezt nekünk ajándékozott, hogyha hiszünk te benned, hogyha kérünk téged. Urunk, kérünk, küzdj értünk többszörös erővel, küldet a szent lelkedet, viaskodjon a mi önző szívünk ellen, és hozzád hajtson téged, hogy bevalljuk bűneinket, gyengeségeinket, semmiségünket, és meglássuk a te csodálatos fiadat, és szeretet és szent lélek költözön a mi szívünkben, és ennek segítségével járjunk a vízen minden napon. Könyörgünk hozzád, hogy Péter szavaival építs bennünket állandóan, hogy végül téged tudjunk bemutatni, téged dicsőíteni családjainkban, munkahelyünkön, szomszédságunkban, szavainkkal, tetteinkkel, arckifejezésünkkel. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy erre hívtál el bennünket, hogy világosságot árasszunk a világra te általad. Legyen ezért áldva és magasztalva a te neved mindörökkön örökké Jézusunk által. Amen. Amen.

0: Kedves gyülekezet, az elmúlt negyed évben a kisprófétai írásokról tanultunk a szombatiskolában. Ugye egy-egy alkalommal egy-egy prófétai könyv került áttekintésre, és noha ezek az úgynevezett kisprófétai iratok és rövid iratok, de még így sem lehetett mindenre kitérni egy-egy tanulmány keretében, és éppen ezért én szeretnék most visszatérni Malakiás próféta könyvére, és két részletről szeretnék szólni, amiről a tanulmány nem tudott szólni, mert nem lehet mindenről, noha csak négy fejezet, de minden verset nem lehet részletesen megemlíteni. És én most két mozzanatról szeretnék Malakiás próféta könyvéből szólni, és szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk erről. Ugye emlékszünk rá, és sokszor is olvastuk már Malakiás prófétának a könyvét, hogy egy egészen különös szerkezetű ez a könyv abból a szempontból, hogy a könyv nem más végső soron, mint egy párbeszéd Isten és a nép között. De egy értetlenkedő párbeszéd, azt látjuk, hogy a nép nem érti az Istent. Az Isten mond valamit, és a nép értetlenkedik, hogy miért nem értjük. Tehát így vonul végig ez a párbeszéd sorozat Malakiás próféta könyvén, és csak hadd mondjak annyit előjáróban, hogy ebből is azt láthatjuk, amit a Biblia így fogalmaz meg, hogy érzéki ember nem foghatja fel az Isten lelkének dolgait, mert bolondság néki, meg sem értheti. Meg sem értheti, a nép nem értette az Istent, nem értette. És Isten magyaráz, szeretettel magyaráz, a lelkükre akar beszélni, kemény hangon szól, gyengéden szól, minden módon, de a szívükre próbál hatni, és megpróbálja az eltompult érzékeiket ébrezgetni. És nézzük meg, hogy ez az egész párbeszéd sorozat hogy indul, mi az az első párbeszéd, ami talán az egyik legkülönösebb, és megalapozza valamilyen értelemben az összes többi párbeszédet. Olvassuk el Malakiás könyve első fejezetének, olvassuk el a másodiktól az ötödikig terjedő verseit a következőképpen. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Avagy nem atyafia volt-e Ézsau Jákobnak, azt mondja az Úr. Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Ha azt mondja Edom, elpusztultunk, de térjünk meg, és építsük fel a romladékokat. Ezt mondja a seregeknek ura, ők építenek, de én elrontom. És elnevezik őket istentelenség határának, és oly népnek, amelyre örökké haragszik az Úr. És látják ezt a ti szemeitek, és magatok is mondjátok, nagy az Úr az Izrael határa felett. Kezdjük el végig gondolni ezt a párbeszédet, és mindjárt az első mondatnál álljunk meg, az első fél mondatnál, mert hogy kezdődik ez? Az Úr kijelenti, és azt mondja, hogy szerettelek titeket, azt mondja az Úr. Olyan elgondolkodtató ez a mondat, mert az Istennek hányszor kell még elmondania nekünk, hogy ő szeret bennünket? Hányszor kell elmondania? De ő újból és újból elmondja nekünk. És ezzel kezdi a népnek is, szerettelek benneteket. Az ő szeretetére akarja ismét felhívni az ő népének a figyelmét, az ő meg nem szűnő szeretetére. De ezek után nézzük meg, hogy a nép hogy válaszol az Istennek erre a kijelentésére. Miben szerettél minket? Hadd kérdezzem meg, hogy mit érzünk ebben a fél mondatban? Miben szerettél minket? Egyáltalán miért teszi fel a nép ezt a kérdést Istennek, hogy miben szerettél minket? Hát nem volt nyilvánvaló, hogy az Isten szereti az ő népét? Miért kérdezték ezt, hogy miben szerettél minket? Hadd kérdezzem meg, hogyha más szavakkal kellene, mondjuk határozottabban kéne ezt megfogalmaznunk, mit mondanánk erre a kérdésre, ehelyett a kérdés helyett? Hogy fogalmaznánk? Miben szerettél bennünket? Ha ezt mondja egyik ember a másiknak, hogy hát miben szerettél engem, akkor ebben mi van benne? Hogy én nem is értem egyáltalán, hogy te, nem is látom, hogy te szeretsz engem, nem is úgy tűnik, hogy szeretsz engem, egészen másképp viszonyulsz hozzám. Hát miben szerettél engem? És a nép ezt mondja az ő Istenének, miben szerettél minket? Itt azért egy mondatot hadd mondjak. Én ezen többször gondolkoztam, sőt, sokat gondolkodtam, hogy vajon a nép ezt kimondta így az Istennek, vagy csak a szívében gondolkodtak így. Ezt nem tudom. De a nép szívében biztos, hogy ez volt. És hadd kérdezzem meg, vajon a mi szívünkben volt már ilyen gondolat, hogy hát miben szerettél bennünket? Nézzük meg, hogy a népben miért fogalmazódott ez meg így, és nézzük meg ezek után, hogy vajon bennünk mikor szokott ez a gondolat így megfogalmazódni. A nép miért gondolkodott így, miért kérdezte ezt? Azért, mert az életük, a nép élete tele volt nyomorúsággal. Nagyon sok nyomorúságon ment keresztül a nép. Gondoljunk a legutolsóra, a legnagyobb megpróbáltatásra, amikor 70 éves fogságra kellett nekik menniük Babilonba. Ez a Babiloniból való hazatérés után történik ez, ugye, tehát akkor íródik Malakiás könyve, tehát előtte 70 évig fogságban vannak. Az északi országrész elpusztul. És ha végig nézzük a történelmüket, hányszor volt valóban megrázó és szívet szorongató nyomorúság az ő népük történetében. És ezek után azt mondják Istennek, mert ezt elevenítik fel a nyomorúságokat az ő életükben, és ezt mondják Istennek, hogy hát miben szerettél minket? Hát tele volt az életünk ezzel, ezzel, ezzel a nehézséggel, itt is kudarc ért bennünket, itt is veszteség ért bennünket, most 70 évig fogságba voltunk, most hazatértünk a földünkre, de most sem vagyunk teljesen szabadok. Hát miben szerettél bennünket? Miben? Hadd mondjam, a meg nem tért ember gondolkodásmódja ez. A meg nem tért ember gondolkodásmódja. Nézzünk meg egy igét Zakariás könyve első fejezetének 6. verséből. Zakariás könyve még hamarabb íródik, mint Malakiás próféta könyve. Itt még közelebb vagyunk a babiloni fogságból való hazatéréshez. És nézzük meg, mit olvasunk az első fejezet 6. versében. De az én beszédeim és végzéseim, amelyeket szolgáim a próféták által hirdettem, nem beteljesedtek ijati atyáitokon? És figyeljük, és megtértek, és azt mondták, amint elhatározta a seregeknek ura, hogy a mi utaink és cselekedeteink szerint bánik velünk, úgy bánt velünk. Tehát nézzük meg, amikor a nép megtért az Istenhez, hazatértek a fogságból, és még a megtérés állapotában voltak, akkor megértették, hogy az teljesedett rajtuk, amit az Úr előre kijelentett, és nem az Úr szeretetlensége, vagy bosszúja, vagy haragja volt ez ilyen értelemben az ő népe felett, hanem az, amit ő előre kijelentett, hogy mi lesz az ő bűnös útjaiknak a következménye. Csak az történt velük, semmi más nem történt. De az Isten az ő végtelen szeretetében hazahozta őket. De akkor a megtért állapotukban valóban meglátták, hogy csak az történt velük, amit elhatározta az Úr, hogy a mi utaink és cselekedeteink szerint bánik velünk, úgy bánt mi velünk. Hadd tegyem fel a kérdést, mikor szoktunk mi az Istennel így, hát ha nem is perlekedni, de így gondolkodni, hogy miben szerettél minket? Amikor látjuk az életünkben a nehézségeket, látjuk esetleg a csapásokat, a nem szeretem napokat, hónapokat vagy éveket, sokszor végig se gondoljuk, hogy a mi útaink, a mi bűneinknek a következményei mindezek, de mégis azt mondjuk az Istennek, hogy miben szerettél minket. Mert nem úgy alakult az életünk, ahogy mi azt szerettük volna. Miben szerettél minket? De nézzük meg erre a kérdésre, a miben szerettél minket kérdésre, az Isten hogy válaszol? És szeretnélek kérni benneteket, most olvassuk el újra, két verset ebből az indoklásból, az Istennek az indoklásából, és ha a saját szavainkkal kéne megfogalmazni, próbáljuk meg a gondolatainkban saját szavainkkal megfogalmazni, hogy erre a kérdésre, hogy miben szerettél minket, az Úr vajon miért ezt a választ adja, mit jelent ez a válasz? Mert nézzük meg, hogy milyen különös ez a válasz. Mert azt olvassuk, hogy avagy nem atya fia volt-e Ézsau Jákobnak, azt mondja az Úr, Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Ha azt mondja Edom, elpusztultunk, de térjük meg, és építsük meg a romladékokat. Azt mondja a seregeknek, ura, ők építenek, de én elrontom, és elnevezik őket istentelenség határának, és oly népnek, amelyre örökké haragszik az Úr. És látják ezt a ti szemeitek, és magatok is ezt mondjátok, nagy az Úr az Izrael határa felett. Milyen indoklás ez? Miért így válaszol az Úr? Hadd kérdezzem meg, ki volt az első szülött, Jákob vagy Ézsau? Ugye egyértem, hogy Ézsau. Kinek a természet szerint, kinek, tehát a dolgok természetes folyása szerint, kinek a vonalán kellett volna a nagy népé fejlődnie Izraelnek? Ézsaunak, nem? De azt mondja, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Ugye ez nem személyválogatás az Istenről, de látta Isten Jákobnak a jellemét, és Ézsaunak a jellemét, és Jákob vonalán megy tovább az a vonal, ahonnan majd az üdvözítő is származik. Hadd kérdezzem meg, könnyű volt ez? Könnyű volt ez, hogy Jákob nagy néppé váljon? Nézzük meg Edomitáktól is, ugye Ézsau leszármazottaitól is, hányszor ellenségeskedtek ugye az Jeruzsálemmel, tehát ugye Jákobbal szemben, vagy az izraelitákkal szemben, hányszor volt ellenségeskedés, hányszor akartak rájuk támadni, de az Úr soha nem engedte, mindig visszaszorította őket. Hadd kérdezzem meg, az Isten végtelen szeretete és gondoskodása volt ez? Az volt. És ezt hozza fel példának, a ti létetek egyáltalán, hogy éltek, hogy nagy nép vagytok, az én népem vagytok, az én nemzetem vagytok, tőletek fog majd származni a világ megváltója, az én végtelen gondoskodó szeretetemnek a bizonyítéka. És azt kérdezitek, hogy miben szerettél minket? Álljunk meg egy pillanatra, és a saját életünkre vonatkoztassuk mindezt. Amikor nehézségek érnek bennünket, amikor csapások érnek bennünket, milyen könnyen elfelejtjük azt, hogy az Isten mennyire szeret bennünket. Hadd kérdezzem meg, amikor nagyon nagy próbában vagyunk, az az első gondolatunk, hogy az Isten mennyire szeret bennünket? Ez az első gondolatunk? Ugye, hogy nem ez? Hanem, hogy miben szerettél bennünket? És ilyenkor megfeledkezünk arról, hogy az Isten életet adott nekünk, megfeledkezünk arról, hogy elhívott bennünket, az ő szolgálatára hívott el bennünket, az ő népéhez tartozhatunk, elfeledkezünk arról a sok-sok jóról, amelyet pillanatról pillanatra áraszt ránk, és elfeledkezünk arról, hogy a próba és a nehézség, ami jelen pillanatban van a mi életünkben, az Isten végtelen szeretetének a bizonyítéka. Mert mit mond az Úr? Akit szeret, azt megdorkálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Hadd kérdezzem meg, egyetlen egy próba, egyetlen egy szenvedés ér bennünket azért, mert az Isten nem szeretett bennünket? Egyetlen egy sem ér bennünket. De mi mégis mindig erre gondolunk, ha nem is mondjuk ki, de nem az Isten szeretetét látjuk a nehézségekben, az akadályokban és a próbákban. Nem veszük észre, hogy az akadályok, a nehézségek, a fájdalmak, a küszködés, az mind-mind az Isten kezében eszköz, hogy mi közelebb kerüljünk hozzá, mert nem akar rólunk lemondani. Mert formálni, alakítani akarja a mi életünket, akármilyen nehéz is egy embernek az élete, akármennyire is nem úgy alakul a sorsunk, ahogy mi azt szerettük volna, akármennyire is nem teljesülnek a mi emberi vágyaink és kívánságaink. Hadd mondjam azt, hogy ez a fajta gondolkodás, amikor valaki így viszonyul az Istenhez, ez a formai vallásosságnak a tipikus velejárója. Amikor az ember az Istenhez fűződő viszonyát, elnézés, hogy ezt mondom, de egy adok-kapok viszonyra silányítja le. Én úgy érzem, hogy én az Istent követem, én ezen az úton járok, én az ő népéhez tartozom, akkor nekem természetes, hogy járnak bizonyos dolgok. Hogy megvédjen engem ettől, megvédjen attól, hogy ez és ez történjen velem. És amikor az ember olyasmivel találkozik az életében, amik a nem szeretem események, akkor hát hogy? Hát én mást vártam. Hát én azt hittem, hogy ezen az úton majd ez és ez fog engem érni, és közben pedig ez és ezt kapom az Istentől. Hát miben szerettél engem? hadd mondjam, mi is gondolkodunk így nagyon sokszor, és hadd mondjam, az Istenhez való viszonyunknak az alapját határozza meg mindez. Az Istenhez fűződő viszonyunk alapját képezi. Szerettelek téged. Miben szerettél engem? Megérteni az Isten végtehetetlen szeretetét. Szeretnék egy igét olvasni, amelyben Jézus akarja elmélyíteni bennünk ezt a gondolatot, az ő szeretetét, és az, hogy milyen lelkülettel tud bennünket csak igazából elfogadni. Nézzünk meg egy egész különös ige szakaszt, amit viszonylag ritkában szoktunk olvasni, pedig nagyon sokat kellene gondolkodnunk erről. Lukács evangéliuma 17. fejezet 7-től 10-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Kicsoda pedig ti közületek az, aki ha egy szolgája van, és azt szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, gyer elő, ülj asztalhoz. Lukács evangélium a 17. fejezet 7-től a 10-ig, és most a 8-at olvasom. Sőt, nem ezt mondja én éki? Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nekem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és igyál te. Avagy megköszöni-e annak a szolgának, hogy azt mivelte, amit néki parancsolt? Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Szeretném, hogyha eloszlatná az Úr lelke azt a félelmet bennünk, hogy az Isten szinte egy rabszolgatartó az ő szolgáival szemben, és kegyetlenül dolgoztatja az ő szolgáit azért, hogy őt szolgálják ki, ugye, mint ahogy ez a példa mondja. De ugye nem tud mást az Úr fölhozni, mint amit mi ismerünk a földi életben a szolga és az Úr viszonyát. Ez hozza fel. És azt mondja, hogy egy szolga, amikor végzi a dolgát naponta a mezőn, végzi a munkát, és utána hazamegy, azt fogja elvárni, hogy majd az ura körülugrálja őt, kiszolgálja őt, ad neki ebédet, és ő majd úgy fog ülni otthon, hogy ki van szolgálva. Azt mondja, nincs az a szolga, aki ezt gondolná, ugye? Nincs, mert neki az a kötelessége, hogy ő ezek után, egész napi munka után hazamegy, és utána még az urát is ellátja. És amikor mindennel kész van, akkor nyugovóra térhet. Miért mondja ezt az Úr? Azért, mert azt mondja, hogy ha ti is mindezt megcselekedtétek, akkor mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt cselekedtük, amik nékünk parancsoltattak, amit elvárt tőlünk a mi Urunk. Mit jelent ez? Jézus ezzel a következőt akarja mondani. Ne legyenek elvárásaink. Ne legyenek olyan dolgok a mi életünkben, hogy én megteszem, de ezt is ezt várom az Úrtól, hogy majd ő megcselekszi. Hadd mondjam, ha ez a lelkület van bennünk, hogy semmit nem érdemlek, mert szolga vagyok, és ez a szolgának a feladata. És zárójelben hadd kérdezzem meg, mit érdemlünk? Mit érdemlünk? Mit érdemlünk mindannyian? Nincs ember közülünk, aki a halálnál többet érdemelne. Nincs közülünk. És mit kapunk az Istentől? Mi mindent kapunk? De ha ez a lelkület, ez a béres lelkület van bennünk, hogy én ezt teszem, de én ezt várom közbe az Úrtól, azt mondja, mondjátok azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt tettük, amit kötelesek voltunk cselekedni. És hadd mondjam, hogy ha ez a lelkület van bennünk, akkor az Isten végtelen nagy jutalomban fog bennünket részesíteni. De ha nem ez a lelkület van bennünk, akkor soha el nem jutunk az ő megismerésére, és nem fogjuk soha hallani tőle azt, hogy jól vagy, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bíznak ezután. Igen, hadd mondjam, az az ember csalódik az Istenben. Hányszor hallottam én emberektől, akik a hit életük folyamán valahol kisiklottak, majdnem azt mondtam, hogy megbotránkoztak, de valami hasonló élményt éltek át, hogy a hit életük nem úgy alakult, ahogy szerették volna. Miért? Mert a földi életükben bizonyos vágyak nem teljesültek, másképp alakult az életük. És én csalódtam az Istenben, mert én hány éve szolgáltam neki, és ez se adta meg, azt se adta meg, így gondolkodtam, úgy gondolkodtam, és mégsem ez történt. Hány ember élt már hitében meggyengülést vagy megtörést emiatt, a gondolkodásmód miatt. És az Úr ezért mondja nekünk, ne legyenek nekünk elvárásaink, ne mi írjuk elő az Istennek, hogy ő hogy szeressen bennünket. Ő a szeretet Istene. Tudja, hogy mikor, mire van szükségem. Mikor van szükségem az áldások özönére, mikor van szükségem az áldások megvonására, mikor van szükségem a szeretet melegére és gondoskodó puha szeretetre, és mikor van szükségem az ötvös tüzére és a ruhamosó lúgjára, de abban is az ő szeretete van. És hadd mondjam, egyetlen egy mondatot hadd mondjak, és szeretném, hogyha ezt nagyon meggondolnánk. Az Istent nem bánthatjuk meg semmivel jobban, mint akkor, amikor azt mondjuk, hogy miben szerettél bennünket, miben szerettél bennünket. Ennél nagyobb sértés, bántás nem létezik, amit az Isten felé mondhatunk, vagy gondolhatunk. Gondoljunk bele, hogy odaadja Jézust mi érettünk. És mi azt mondjuk, hogy miben szerettél bennünket. Azért, mert ez vagy az az apróság nem úgy sikerült az életünkben, ahogy mi elterveztük. Hadd kérdezzem meg, egy szülő például mit szólna ahhoz, amikor mindent megtesz a gyermekért, esetleg mondjuk az a gyermek beteg, és valami kezeléseket kell neki adni kiskorában, hogy utána felnőtt korában egészséges legyen, és ne nyomorék legyen. És esetleg azok a kezelések nem kellemesek. És a gyermek mit mond? Nem szeretsz engem. Anyu, te engem nem szeretsz. Miért teszi a szülő? Hogy a gyermek egészséges legyen, hogy fel tudjon nőni egészségben, hogy kinője azt a betegséget, hogy ne egy életen keresztül esetleg nyomorék legyen. És a gyerek mit mond? Nem szeretsz engem. Hadd kérdezzem meg, hányszor láttunk már ilyen gyermekeket, akiket a szülők nevelnek, esetleg egy beteg gyermeket. És a szülő sokszor sír a gyerekkel együtt, amikor valamilyen kezelést kell adni, de meg kell adni a gyermeknek azért, hogy legyen remény arra, hogy egészséges felnőtt legyen belőle. Mit szólna az a szülő, amikor a gyerek azt mondja, te nem szeretsz engem, miben szerettél engem? Ne viselkedjünk mi így az Istennel, hanem értsük meg az ő szeretetét, hogy mindenben, amit tesz velünk, az ő határtalan, végére mehetetlen szeretete nyilvánul meg. És hadd mondjam, ha ez nincs helyén a mi életünkben, akkor semmit nem fogunk megérteni az Istennel kapcsolatban. De menjünk egy másik párbeszéd részletre Malakiás könyvében. A második fejezetből nézzünk meg még egy párbeszéd részletet, a 13-tól a 16-ig terjedő versekben. Ezt olvasom. És ezt is cselekszitek, betöltitek az Úr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből. És azt mondjátok, miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít. Azt mondja a seregeknek, Ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárdkodjatok. Nézzük meg ezt a következő párbeszéd részletet. Mit látunk itt az elején? A nép viszi az áldozatot, ott sír az Úr előtt, bőjtöl, kesereg, és mégis azt érzi, hogy az Isten áldása nincs rajta. És fölteszi a kérdést, hogy miért? Hát, Uram, miért? Hát itt hordjuk az áldozatot, sírunk, gyötörjük magunkat, és te nem tekintesz reánk, miért? És nézzük meg, az Úr válaszol, mit mond? Azt mondja, azért, mert az Úr tedd bizonyságot közted, és a te ifjúságot felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged, nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Mit mond az Úr? Azért, mert a ti családi életetek olyan, hogy én nem adhatom rátok az én áldásomat. Itt konkrétan milyen példát említ? Amikor valaki elhagyja az ő társát, elhagyja az ő házastársát. Mit mond az Úr? Azt mondja, hogy nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Azt mondja, hogy lelketlenség, elhagyni, mit mond, olyan érdekes, figyeljük. Azt mondja, a te ifjúságot felesége és te közöttet tettem ítéletet, illetve bizonyságot köztetek. Azt mondja, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Mit mond az Úr? Elhagyni egy házastársat, ez egyenlő azzal, hogy valaki kegyetlen, a ruhájára kegyetlenséget borít, és nincs szíve. Tehát azt mondja, hogy a házastársi hűtlenség az, ami miatt az Úrnak az áldása nem lehet nagyon sokszor egy-egy emberi életen. Álljunk meg itt egy pillanatra, Szeretnék egy mondatot még az igéből olvasni, csak egy rövid gondolatot szeretnék közbeékelni, mert olyan különös lehet itt ez a gondolat, és figyeljünk csak erre. A 15. versnek a második része, sőt az egész 15. verset olvassuk el, azt mondja, hogy nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És utána mit mond? És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy mit keresett az az egy Istentől való magvat? Mire való utalás ez? Vagy kire való utalás ez? Ki volt az, aki Istentől való magvat keresett? És ezért az ő ifjúsága feleségét megcsalta. Ábrahám. Ugye Ábrahámnak adatott az ígéret, hogy ugye, hogy majd belőle származik ugye a világ megváltója is, ugye, az ő rokon, tehát az ő nemzetségéből, és mindenek utána a gyermekáldás nem következett be, ezért ugye megcsalta az ő feleségét, ugye elvéve az ő szolgálóját, ugye Sára bíztatására végső soron, de ezt az egy utalást oda teszi az Úr, hogy volt egy ilyen, aki nem akarta megcsalni az ifjúsága feleségét, ez az egy volt. Ugye, de mit keresett az az egy? Istentől való magvat. De utána mit mond, hogy folytatja? Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Olyan érdekes, másodszor jön elő ebben a két biblia versben, hogy a ti ifjúságotok felesége. Miért mondja ezt? Miért mondja ezt, hogy a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok? Miért nem csak azt mondja, hogy a ti feleségeteket, vagy a ti házastársatokat? Miért mondja ezt? Mert amikor az Úr emlékeztetni akarja az embert, hogy amikor a kezdet kezdetén, amikor még mind a ketten fiatalok voltatok, akkor is így viszonyultál hozzá. Milyen volt az a szeretet, az a ragaszkodó szeretet? Arra emlékezzél vissza. Arra emlékezzél, ami esetleg a te életedben most meghidegült. De ezzel, amit most teszel, a társadnak olyan fájdalmat okozol, amit nem tudsz elgondolni. De ugyanakkor nézzük meg a 15. versnek, illetve a 16. versnek a végét, azt mondja, ugye, hogy gyűlölöm az elbocsátást, azt mondja az Izraelnek Istene, és aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregeknek, Ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárdkodjatok. Azt mondja, gyűlölöm az elbocsátást, de gyűlölöm azt is mindent, aki a ruhájára kegyetlenséget borít. Hadd mondjam, kegyetlenséget borítani a családon belül az ember ruhájára nem csak akkor lehet, amikor fizikailag elhagyja valaki a társát, és megcsalja. Nem csak akkor lehet. Hanem a magatartással, a szeretetlenséggel, a beszédmodorral, a másikhoz való viszonyulással az ember ugyancsak elkövetheti ezt a bűnt. És most lehet, hogy nem így van, amit mondok, tehát ezt nem tudom felmérni, de ahogy én emberi életeket sokszor láttam, van olyan helyzet, hogy sokszor nagyobb kegyetlenség, amit egy családon belül valaki a másik féllel csinál, mintha egyszerűen elhagyná. Van ilyen is. Nem tudom eldönteni, hogy melyik a nehezebb helyzet, de van ilyen is. Tehát csak azért szerettem volna ezt hangsúlyozni, hogy ne gondolkodjunk úgy, hogy ha mi nem váltunk el, nem hagytuk el a családunkat, akkor nálunk minden rendben van. Mert azzal is, talán fogalmazzuk így, legalább akkora kegyetlenséget lehet elkövetni, és ugyanolyan fájdalmat, ha egy családon belül az egyik fél a másikhoz nem úgy viszonyul, ahogy viszonyulnia kellene. Szeretnék egyetlen egy igét olvasni Péter apostol első levele, 3. fejezetének a 7. verséből. Péter első levele, 3. fejezetének a 7. verse a következőt mondja. A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy ha a férfiak nem laknak értelmes módon együtt a feleségükkel, ami mit jelent? Hogy tisztességet tenni az asszonyi nemnek, mint aki gyöngébb edény. Tehát a házasságon belül nem valósítják meg az isteni elképzelést, a gyengétséget, a méltányosságot, az együttérzést, a szeretetet, az udvariasságot, a megbocsátást, és sorolhatnánk mindazt, amit az Úr kíván tőlünk az emberi kapcsolatainkban. Hogyha az ember ezt nem valósítja meg, akkor mi lesz a következménye? Azt olvassuk, hogy az ember imádsága meghiúsul. Tehát az Úr nem hallgathatja meg az ember imádságát. nem adhatja rá az áldások teljességét. Ugyanaz, amit Malakiás könyvénél olvastunk. Gyötörjük a mi lelkünket, és te nem nézed. Miért? Mert kegyetlenség van a ruhádon, mert a családi életed nem olyan, amire én az én áldásomat adhatnám. Szeretnék olvasni egész röviden az Üzenet az ifjúság című könyvből néhány idézetet. A következőt olvasom. Nagy vallásosság az otthonban című fejezetből, meg egyáltalán az otthon című fejezetből. Nagy szükség van arra, hogy az otthonban hívő lelkület uralkodjék. Különben vajmi keveset érnek a gyülekezetben tett tanúságtételeink. Hiába minden vallásosságod, ha otthon nem vagy szelíd, jóságos és előzékeny. Figyeljük ezt a mondatot? Azt mondja, hiába minden vallásosságod, ha otthon nem vagy szelíd, jóságos és előzékeny. Hadd mondjam, az az ember, aki otthon a családban nem keresztény, az sehol nem keresztény. Az az ember, és ne haragudjunk, ezt mindannyiunkra ki kell, hogy mondjuk, mindannyiunkra egyformán érvényes, aki otthon a családban nem igazából keresztény, de a gyülekezetben jól viselkedik, idézőjelbe mondom, az nem más, mint képmutató. Ne haragudjatok, ezt magamra mondom elsőnek. Mindannyiunkra nézve ez igaz, vegyük komolyan. Amikor az Úr azt mondja, hogy farizeus, tisztítsd meg először ugye a tálnak a belsejét, ugye azzal foglalkozz legelőször, ugye mi a külsővel foglalkozunk, ugye a gyülekezetben szépen mosolyogjunk, szép legyen a környezetünk, lássák ugye azt, hogy mi milyen jó hívők vagyunk, hogy otthon a családon belül mi van, milyen légkör uralkodik, hogy szólunk, mit cselekszünk. Hát ugye azt ugye elhanyagoljuk. Mit mond az Úr? Ez nem más, mint a farizeusi lelkület. És hadd mondjam, az Úr, ha így megáldana bennünket, nem tenne jót velünk. Miben szerettél bennünket? Igen, abban is szeret bennünket, hogy nem adhatja ránk az áldások teljességét, amíg mindez a lelkület bennünk van, amíg a családi életünk nem olyan, amilyet ő elvár mi tőlünk. Szeretnék olvasni még egy rövid mondatot. Ezt a mondatot is annyira szeretem, ugyancsak ebből a könyvből. Azt mondja, szeretet nyilvánuljon meg tettekben, hasson át minden szót, ami az otthonban elhangzik, mutatkozzon kedves előzékenységben, nemes, önzetlen udvariasságban. És most figyeljük ezt az egy mondatot. Én szeretném, hogyha ezt a mondatot kívülről megtanulnánk a saját életünkre vonatkozóan. Az önzés másoktól várja azt, amit mi magunk nem akarunk megadni. Figyeljük, az önzés mástól várja azt, amit mi magunk sem akarunk megadni. Ne legyünk ilyenek, adjunk szeretetet, szelídséget, türelmet, jóságosságot, és akkor az Isten áldása velünk lesz, akkor érezni fogjuk az ő jóváhagyó jelenlétét a mi életünkben. És hadd mondjam, ezek után olvassuk el Malakiás könyve első fejezetének a 10. versét. És ez szinte summázata ennek a könyvnek bizonyos értelemben, mert az Úr elmondja végig, hogy a vallásosságotok nem más, mondja az ő népének, mint formai képmutatás, formai vallásosság. Ugye azt mondja, hogy nem is értitek meg az én szeretetemet, nem vagytok velem szeretet kapcsolatban, elvárásaitok vannak, noha bűnt bűnre halmoztok, a családi életetek nem olyan, ami ennek lenni kellene, ezzel is szégyent hoztok rám. És ezek után a 10. verset így olvassuk. Vaj, ha valaki közületek bezárná az ajtót, hiába ne tüzelnétek az én oltáromon, nem telik kedvem bennetek, azt mondja a seregeknek, Ura, az étel áldozatot sem kedvelem a ti kezetekből. Nem döbbenetes egy mondat? Azt mondja, vaj, ha valaki közületek bezárná az ajtót, hiába ne tüzelnétek az én oltáromon. Azt hiszem, egyszer már említettem itt, de most hadd mondjam el még egyszer. Engem úgy megérintett egyszer az a gondolat, valaki a következőt mondta, nem tudom pontosan a szavak, hogy hangzottak el, de a lényeg az volt, hogy egy prédikátor akkor álljon fel, és akkor állhat fel igazából a szószékre prédikálni, hogyha vállalja azt, hogy amíg ő közben prédikál, mögötte egy kivetítőn az elmúlt hete ki van vetítve. Hogy mit cselekedett, hogy szólt, és hogy viselkedett. De hadd mondjam, ezt vonatkoztassuk mindannyiunkra. Amikor belépünk ide a gyülekezetbe, amikor leülünk, hogy az Isten igéjét hallgassuk, és úgy kérjük ugye az ő áldását, tehát megjelenünk, mint az ő népe, vállalnánk, hogy mindannyian szembesüljünk mindenkinek az elmúlt hetével, hogy milyenek voltunk, hogy viselkedtünk. Én azt hiszem, hogy mindannyian erre azt mondanánk, hogy Uram, most még ezen a héten ne. Majd imádkozom, hogy a következő hét olyan legyen, hogy vállalható legyen az a filmvetítés, ami közben itt zajlik. Kérjük az Istent, hogy ne legyenek a hétköznapjaink mások, mint az ünnepnapjaink. Ne legyenek. Mert akkor hiteles a mi ünneplésünk, hogyha az ünnepnapon ugyanúgy viselkedünk, mint a hétköznapon. Értjük, ugye, szombaton persze, hogy más cselekszünk, de azt hiszem, értjük, mit akarok mondani. És az Úr ezt áldhatja meg. Ha nem így van, ha csak formaság, ha csak képmutatás, akkor az Úr azt mondja, hogy inkább zárjátok be ezt a helyiséget, inkább ne gyertek ide. De a képmutatást azt el nem szenvedhetem. És hadd mondjam, erre nem az a megoldás, hogy nem jövünk a gyülekezetbe, erre nem az a megoldás. Hanem erre az a megoldás, amit Jóel prófétánál olvasunk, hogy a szívünket szaggassuk meg, és ne ruháinkat, és úgy térjünk meg az Istenhez. És úgy térjünk meg az Istenhez azzal a bizalommal, hogy ő akkor is szeret bennünket, ahogy az ő megátalkodott népét is szerette. Mi is ugyanilyen megátalkodottak vagyunk, ugyanilyenek vagyunk. Ha a menny szemszögéből nézünk, ugyanolyanok vagyunk, mint az Isten választott népe az ószövetségi időben. És az Úr mégis szeret bennünket, mégis munkálkodik értünk. Sőt, hadd mondjam, a mi helyzetünk annyival rosszabb, hogy tudjuk, hogy Jézus eljövetele itt van, egy karnyújtásnyira tőlünk, és mi mégis itt egy helyben topogunk, és cselekesszük azokat, amelyek utálatosak az ő szemében, és nincs meg az az igazi áttörés a mi életünkben. Én szívem mélyéből kívánom, hogy az Isten szeretetét megértsük a mi életünkben, komolyan vegyük, hogy amikor nem tud más velünk tenni, Malakiás könyvében olvassuk, hogy a ruhamosók lúgja és az ötvösnek a tüzével tisztít bennünket, hogy akkor ne azt kérdezzük, hogy miben szerettél, hanem köszönjük meg az Úrnak azt, hogy nem akar rólunk lemondani, hogy csiszolni akar bennünket, hogy minden bűnünkre bocsánatot akar adni, és jellemünket fejleszteni akarja, és azt akarja, hogy az ő képmása visszatükröződjön bennünk. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mindez mindannyiunk életében megvalósulhasson. Amen.
1: Ige hirdetésünk végén énekeljük el a 212-es számú ének első, második, imádság után pedig a harmadik és negyedik versét.

0: Az imához hajtsunk térdet, aki tud és szeretne, a többieket kérem pedig, hogy maradjanak állva.
1: Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani a te örökké való szeretetedért, amellyel szeretsz bennünket. És köszönjük neked, hogy te akkor is szeretsz bennünket, amikor mi nem értjük meg a te irántunk tanúsított szeretetedet. Kérünk téged, bocsássad meg, hogy annyiszor okoztunk neked fájdalmat, amikor esetleg a lelkünkben zúgolottunk, amikor nem értettük meg a velünk való bánásmódodat, amikor kétségbe vontuk a lelkünkben a te gondoskodó, törődő szeretetedet. Bocsássál meg nekünk, Istenünk! És arra szeretnénk téged kérni, adjad, hogy szívünk mélyéből meg tudjunk te hozzád térni. Nyisd meg a mi szemünket, hogy lássuk, megértsük azt, hogy minden értünk van. Lássuk, megértsük azt, hogy te mindent megteszel azért, hogy mi örök életet nyerhessünk. És kérünk téged, adjad, amikor bármi nehézség próba ér bennünket, ne az zúgolódás legyen a mi szívünkben, hanem keressünk téged, annál inkább megtérésre, imára való felhívás legyen a mi életünkben, minden nehézség, minden nyomorúság. És Istenünk, arra szeretnénk téged kérni, adjad, hogy a mi életünk teljesen meg tudjon változni. Urunk, küldd el a te lelkedet, formáld át a mi szívünket, és Urunk, adjad, hogy meg tudjuk érteni a te gondolataidat, meg tudjuk érteni a te üzeneteidet, és amikor feddesz és rávilágítasz dolgokra a mi életünkben, Urunk, adjad, hogy készséggel tudjuk elfogadni tőled. Istenünk, arra is szeretnénk téged kérni, hogy ébresztél fel bennünket a mi álmunkból. Urunk, annyiszor szóltál hozzánk, annyiszor figyelmeztettél bennünket. Istenünk, ne engedd, hogy ezek a kérlelések hiába valók legyenek a mi életünkben. Urunk, lágyítsd meg a mi kőszívünket, és kérünk, vezess igaz megtérésre te hozzád. Így szeretnénk téged kérni, hogy légy velünk, formáld a mi életünket, alakítsad Jézusunk a te képmásodra, hogy te önmagadat megláthasd majd mi bennünk. És Urunk, kérünk, üdvözíts bennünket. Istenünk, nincs más értelme ennek a földi életnek, és a mi életünknek is nincs más célja, mint hogy eljussunk te hozzád. És köszönjük, hogy te végtelen ajándékot akarsz nekünk adni. Urunk, adjad, hogy értékelni tudjuk a veled való kapcsolatot, az örök élet ajándékát, ennek a lehetőségét.

Gyermekek, fiatalok, engedjétek meg, hogy először hozzátok szóljak. Sokat gondolkodtam az elmúlt időszakban arról, hogy vajon mihez lehetne hasonlítani a ti helyzeteteket a mai világban. És kértem a Jóistent, hogy valami módon szemléltesse előttem valami példával, vagy valami hasonlattal ezt, hogy hogyan lehetne bemutatni, és egy képet mutatott. Egy embert egy meredélyen állt, egy sziklapárkányon, egyedül, bekötött szemmel. És körülötte minden felé szakadékok voltak, csak egyetlen egy kis szűk ösvény vezetett ki a biztos partra, a biztos menedékbe. És ennek az embernek be volt kötve a szeme, és nem tudta, hogy merre menjen, mit csináljon, és ott nem messze tőle, távolabb egy embercsoport állt, és kiabáltak felé. Mindenki kiabált, hogy előre menj, hátra menj, jobbra menj, balra menj, így, úgy. De hát most mit tegyen? Kinek higgyen? Hát ti mit tennétek? Kinek hinnétek? Kire hallgatnátok? Melyik hangot követnétek? De Jóisten ezt a képet mutatta nekem, hogy ehhez hasonlítható a ti helyzetetek. És az az ige, amit szeretnék figyelmetekbe ajánlani, erre a kérdésre válaszol. Ézsaiás könyve 30. fejezetében van egy ige, a 21. vers. Így hangzik. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. A Biblia azt mondja, hogy van Istennek is hangja ebben a világban. Ott a embercsoport közül van egy hang, aki az Isten szavát, az Isten igéjét, az Isten üzenetét kiáltja felétek. És Ézsaiás könyve 30. fejezet 21. versében ez az ige azt mondja, hogy füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. Kedves fiatalok, gyerekek, amikor gondolkodtam azon, hogy mihez hasonlítható a ti helyzetetek, akkor ez a kép nagyon szemléletesen bemutatja, hogy ti az iskolában, az óvodában, a társadalomban, az emberi világban, ahol most vagytok, veszélyben vagytok. Mindenki mindenfélét kiált felétek. Olvasd ezt, nézd ezt, hallgassd ezt a zenét. Nézd meg ezt a filmet, vedd ezt a folyóiratot a kezedbe, játsz ezzel a számítógépes játékkal. De ez üdvösségveszélyes, mert ugye ez olyan, mint amikor ott kiáltanak mindenféle, jobbra menj, balra menj, de most kinek higgyél? És Isten megígéri számunkra azt, hogy lesz egy kiáltó hang, lesz egy világos beszéd, ami félreérthetetlen, meghallható, és ez Isten hangja. És ő megmondja pontosan, hogy merre kell menned, hogy kitalálj a biztos ösvényre, a szűk ösvényre. Élet-halál a tét. Üdvösség veszélyes, ha más úton indulsz el. Kedves fiatalok, gyerekek, gondolkodjatok ezen el, hogy milyen nehéz helyzetben vagytok. Ti veszélyben vagytok, a Jóisten azt mondja. Ki akar benneteket vezetni a veszélyes helyről? Az életeteket akarja megmenteni. Ne feledjétek el, van az Istennek hangja és beszéde, ha ezt halljátok, ha ezt hallgatjátok, biztosan kimenekedhette. Ez Isten ígérete. Azt mondta, hogy füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. Én szívem mélyéből kívánom, hogy jegyezzétek meg ezt az igét. Le is írtam számotokra ezt a történetet, úgyhogy meg odaadom a kezetekbe, olvassátok el, és kövessétek ezt az utat. Ez a hang szelíd hang, de határozott. Vagy elveszel, vagy megmenekülsz, ettől függ. És nem számít, hogy iskola, óvoda, más helyen vagy, mindenhol veszélyes, de nektek különösképpen, mert mindenki szeretne benneteket elvezetni rossz irányba.
És én szívem mélyéből kívánom, hogy halljátok meg ezt a hangot, és kövessétek a Jóisten utazását. Majd az Isten tisztelet végén akkor ezt kiosztom. Kedves testvéreim, mi pedig nyissuk meg Bibliánkat a 91. Zsoltárnál. Témánk címe, aki a felségesnek rejtekében lakozik. Ez tulajdonképpen a 91. Zsoltárnak a kezdő sora, aki a felségesnek rejtekében lakozik. Ez egy különleges Zsoltár, az Istenben bízó emberek reménységéről szól, különösképpen a végidőben. Emlékszem rá, majd napig olyan elevenen él bennem ez a kép, amikor ott voltunk Bozsván egy táborban. Gordon Anderson testvérünk volt ott, nem tudom, talán valaki ott volt ezen a táboron, és beszélt az ítéletről, az igazságról és a bűnről, és amikor az ítéletről szólt, akkor az ige szolgálatának a közepe felé, amikor úgy kiélesedett a mondani való, hogy milyen veszedelmek, milyen nehézségek várnak ránk a hét csapás idején például, és milyen problémákkal kell megküzdenünk, milyen próbákba kerülünk, akkor azt mondta, hogy Isten küldött nekünk egy imádságot. És ez a 91. Zsoltár. Úgyhogy ezzel a szemmel is olvassuk ezt a Zsoltárt, és sok más szempont is lesz benne, amit most majd megbeszélünk. Tehát olvassuk el közösen a 91. Zsoltárt. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat. Mit jelent a felségesnek rejtekében lakozni? Egyáltalán ez a szó, hogy felséges, nem tudom, gondolkodtunk-e rajta. A fenséges szónak egy változata, az esztétika használja ezt a szót, hogy fenséges, a szépnek. Egy kimagasló, kitüntetett válfaja, egyesek szerint annál magasabb rendűbb jóval, mert mindaz, ami a megszokott mértéket és arányt messze felülmúlja nagyságban, kiterjedésben, hatalomban, erőben, méltóságban, ez a fenséges. Fenséges egy gyönyörű hegy látványa, amikor tetején állunk és látjuk a hegykoszorúkat. Fenséges egy dübörgő, robajló vizesés, a csillagos ég. De fenséges lehet egy nemes emberi jellemvonás is, egy hősies cselekedet, áldozatkészség, önfeláldozás, és így tovább. A felséges azt jelenti, hogy valami, ami az emberi léptéket meghaladja.
messze felülmúlja. Ilyen Isten. Ő felséges. Egyrészt hatalmas, teremtő, mindenható, mindenütt jelen való, minden tudó Isten. Tehát a korlátlanság, a határtalanság jellemzi. Amikor Isten az Isten, bocsánat, az ember az Isten dolgaiban elmerül, akkor egy ilyen, a lelkén egy ilyen csendes csodát és ámulat vesz erőt. A lelke szinte úgy elnyugszik, kiterül és elávol. A proféták tapasztalata ez, és a Biblia számtalanszor mondja, hogy fenséges. Fenséges ő, a neve fenséges, és újra elmondja, ez az Isten világa, a Biblia világa. Isten bennünket fel akar emelni az ő magas helyeire. A fenségesnek rejtekéve akar bennünket emelni. De ezen kívül talán a legfenségesebb vonása Istennek a szeretete, az önfeláldozása. Hogy az a hatalmas Isten, aki a mindenség ura, lehajol hozzánk, por halandókhoz, és megvád bennünket, az életét feláldozza értünk. Ez felfoghatatlan, ez hatalmas ajándék. A szeretete kímélhetetlen, a gondoskodása felülmúlhatatlan. Tehát benne az igazság és a szeretet, a hatalom és a gyengétség mind egyszerre együtt van meg. Ilyen a mi Istenünk. Mit jelent ő benne lakozni? Ugye amikor ezt a szót kiejtem, hogy lakozni, akkor arra gondolunk, hogy az emberi világban, hogyha valaki lakozik valahol, az azt jelenti, hogy van neki egy lakása, van egy otthona, ahova hazamehet, ahol a holmiát tartja, ahova újra és visszatér. Tamási Áron mondja, hogy az ember életnek a célja az, hogy valahol otthon legyen benne. Mindannyian szeretnénk valahol lakozni. Otthon lenni pontosabban, és azt mondja a Biblia, hogy Istenben otthon lehetünk. Istenben lakozhatunk. Mi is lakozhatunk ő benne, de ő is lakozhat a mi szívünkben. A ti testetek a Szentlélek temploma. És szeretne Isten bennünk lakozni. Az Isten az emberekkel van. Bennünk, a szívünkben szeretne lakást venni, a fenségesnek rejtekében lakozni. Az otthonban el lehet rejtőzni, Istenben el lehet rejtőzni. Meg lehet bújni, meg lehet nyugodni, oda lehet hozzá fészkelődni, mint később mondja is, hogy a tollaival védelmez téged, befedez téged a tollaidat, szárnyai alatt lesz oltalmad. Hát igen, mert ebben a világban mi olyanok vagyunk, mint a hazátlan vándorok és az otthon nélküli árvák, mert nem érezzük jól magunkat ebben a világban, ahol bűn, nyomorúság, szenvedés, félelem, aggodalom, gyötrelem, üldözések vannak, halál, szenvedés. Hát igazából hogy lehet itt otthon érezni magunkat, ugye? Itt minden pillanatban egy pallós lebeg a fejünk fölött. Sátán bennünket el akar pusztítani. Képzeljétek úgy élni ebben a világban. Képzeltünk el, ha most látnánk az angyalokat és a mennyei világ erőit, meg Sátán angyalait, akkor látnánk, hogy kiélesített karda várnak bennünket, hogy mikor, hol lehetne bennünket elejteni. Hát ez egy ilyen világ. És Isten azt ígéri nekünk, hogy benne lakozhatunk. Van egy vers, Arnulf Overland, egy norvég költő mondja, hosszú az út és messze a cél, de te csak menj s legyél türelemmel, és mikor oda elérsz, fogod föl eszeddel, hogy maga az út a vándor otthona. Mi ezen a földön vándorok vagyunk. A Biblia is mondja, hogy jobb hazát kereső vándorok vagyunk. Egy kínai mondás még hozzáteszi, hogy az élet olyan, mint egy híd, haladj át rajta, de ne építs ott házat. Tehát ebben a világban mi berendezkedhetünk, építhetünk házakat, meg vagyont is gyűjthetünk. De a Biblia sokszor elmondja, hogy bolond ember, azt hiszed, hogy te most valamit összeraktál, most valamit elkészítettél, és lehet, hogy a ma éjjel elkérik a te lelkedet. Mit vihetünk mi magunkkal? Az Isten gazdagságát a szívünkben, azt magunkkal vihetjük. Ez a szó, hogy lakozni, megnyugodni, nagyon szép szó, érdemes egy kicsit elidőzni, ízlelgetni ezt a szót. Lakozni, otthon lenni, elrejtőzni, megnyugodni Istenben, erre vágyunk. Hogy ne essünk ki jelenlétének oltalmából, ha ránk törnek a kísértések, a félelmek és Sátán rettentései. Hogy megszabadítson félelmeinktől, aggodalmainktól, hogy teljes bizalmat nyerjünk ő benne.
hogy teljesen és maradéktalanul ráhagyatkozzunk. A mi békénk nagyon törékeny. Jézus viszont azt mondta, hogy ő olyan békét tud nekünk adni, amit a világ nem adhat. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, és én megnyugosztalak titeket. Hív bennünket az Isten, és azt mondja ez a Zsoltár, aki a felségesnek rejtekében lakozik. Tehát mi hol lakozhatunk Istenben? A rejtekében. De mi a rejtek? Nem tudom, gondolkodtatok-e már ezen. Mi a rejtek? Elbújhatunk a baj elől. Hova bújhatunk el? Mi Isten rejteke? Ezt nagyon pontosan meghatározza a Biblia. Félreérthetetlenül. Hát akkor nyissuk meg Bibliánkat a Habakuk könyve 3. fejezeténél, és segítsen nekünk a Biblia, mert azért, hogyha tudnunk kell, hogy elrejtőzhetünk Istenben, azt is tudnunk kell, hogy hol, pontosan. Habakuk könyve 3. fejezetében a 4. vers, amit felidézek, ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak oldalából, helyes fordítás szerint, ugye tehát a sugarak támadnak oldalából, és ott van az ő hatalmának rejteke. Tehát itt mondja ki a Biblia, hogy ott van. Itt a megváltó eljöveteléről szól ez a szakasz, talán még a 3. verset is nézzük meg. Dicsőségével elborítja az egeket, dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a nap, és sugarak támadnak oldalából, és ott van az ő hatalmának rejteke. Kinek az oldaláról van itt szó? Jézus oldaláról, amit átszúrtak láncsával a szívét. Ott van az ő hatalmának rejteke, a Golgota keresztjében, a megváltásban, Krisztus vérében. Egyedül ez a mi oltalmunk, ez védhet meg, ebben lehetünk otthon. Ezt nagyon pontosan kell látnunk. Ellen Goodwight, amikor a 91. Zsoltárról szól, akkor azt mondja, a 7 perál kötetben, a 91. Zsoltárnál, az igazak ismerik Isten kormányzását, és szent örömmel fognak diadalmaskodni a Krisztus érdemei által szerzett örökkévaló oltalomban és üdvösségben. Tehát a Krisztus érdemei által szerzett örökkévaló oltalom, ez az Isten rejteke. Tehát mi csak úgy lehetünk rejtekben Istennél, hogyha lerendezzük a bűneinket. Ha folyamatosan megtisztít bennünket Krisztus vére. Hogyha az ő nevének hatalma alatt lehetünk, az ő karjának a hatalma alatt, az ő szárnyainak árnyékában. Eszembe jut egy kép, láttam egy filmet, talán többen láttátok, a Medve című filmet, amelyben volt egy jelenet, ami nagyon megragadta a figyelmemet, és amikor olvastam ezt a Zsoltárt, rögtön beugrott egy kép a kis medvéről. A kis medve egyedül volt a hegyoldalban, elszakadt az anyjától, és futkározott, meglátta egy puma, és elkezdte kergetni. Hát elég egyenlőtlen küzdelem, ragadozó, erős állat is, egy kis bocs medve, szegény inaszakadtából futott mindenfelé, és hát a puma pedig olyan, mondhatnám, laza könnyedséggel futott utána, már majdnem elérte, amikor egy zúgó patak, sőt egy ilyen erőteljesen folyó vízhez ért, és akkor a vízen keresztül volt egy fatörzs, ott állt, a kis medve gyorsan ráfutott, igen ám, de nem ért végig a vízen. Ott a közepén megállt, és ott állt a közepén, a legvégén a sarokba, és megfordult, és a puma pedig ott állt vele szemben. Azzal a biztos tudattal, hogy ez az én zsákmányom. És akkor a kamera úgy mutatta, hogy először a pumának ezt a pofáját mutatta, hogy olyan határozottan most ő elveszi a zsákmányát, és a következő pillanatban hirtelen megijedt, és hátat folytott, és elfutott, eliszkolt. És a következő kameraállás mit mutatta? A kis medve, bocs,
hogy nézi ezt az egész jelenetet, mert nem érti, hogy mi történt, és a kamera emelkedik föl, és ott látjuk mögötte a 3-4 méteres grizzly medvét felemelt karokkal. És ekkor ez jutott eszembe, hogy a hatalmának a rejteke ez. Hogy mi olyanok vagyunk, mint egy kis reménytelen eset, ugye? Egy pumával szemben, mondjuk sátánnal szemben, hát ki tud bennünket megvédeni? De aki a felségesnek rejtekében lakozik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Azt nem lehet elpusztítani. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől, mondja a 121. Zsoltár. Isten így védelmez bennünket. Emlékezzünk erre a képre, ilyen szeretettel, oltalommal. Isten kegyelmes, aki az ő árnyékában van, az kerülhet nagyon nehéz helyzetbe. Lásd ezt a kis medvebocsot. Üldözhetik, bánthatják, életveszély leselkedhet rá, és mégis oltalomban van. Csak valamit itt nagyon fontos tudnunk, és a legelső versben van még egy kifejezés. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, aki ezt választja, aki ezt dönti, aki így határoz, aki bízik benne, ugye azt mondja a következő versben, ő benne bízom. Ő az én váram, oltalmam, Istenem. Ő benne bízom. Ezt mondom. Ki kell mondani? Aki? A legelső vers egy ténymegállapítás a Zsoltárban. Megállapítja, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Ez egy tény, egy kőbe vésett bibliai igazság. De hogy ebben részesülünk-e vagy nem, az tőlünk függ, hogy választjuk-e ezt vagy nem. Ennek pedig kikerülhetetlen útja a Krisztus vérében való megtisztulás. A bűneink lerendezése. A múltunk helyrehozatala nem magunk által, Krisztus által. A tiszta lélek. Enélkül nincs oltalom. Enélkül nincs rejtek. Enélkül kiszolgáltatottak vagyunk a rossznak. A Zsoltárban három ponton is van ilyen megmozdulás, ilyen emberi állásfoglalás. A második versben nézzétek meg, azt mondja, azt mondom az Úrnak. Ugye, tehát ki mondja? Én azt mondom. Ezzel kifejezi, hogy én nekem van egy véleményem, egy hitem, egy állásfoglalásom. Aztán a 9. versben nézzük meg, mert azt mondta te. Azért van oltalmad, azért védelek meg mindentől, mert azt mondtad az Úr az én oltalmam. És nézzük meg a 14. versben, mivel hogy ragaszkodik hozzá, megszabadítom őt. Mivel ismeri az én nevemet, ezért felmagasztalom őt. Tehát itt az emberi állásfoglalás, és még a 15. versben is van egy segítségül hív engem. Tehát ezt nagyon tisztán látnunk kell, hogy ez az emberi rész, ez a mi részünk, nekünk választani kell Isten, nekünk döntenünk kell, állást kell foglalnunk, felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. Kedves testvéreim, olyan nehézségek állnak majd előttünk, és várnak ránk, sok ember életében már most kezd beköszönni. Nagyon sok felé látjuk, hogy tényleg rostálás van az emberek között, a hívők között, családokban. Üldözések, nehézségek, próbák. De a Biblia azt jelzi, hogy olyan világ lesz, amilyen nem volt. Olyan nehézségek előtt állunk, üldözések előtt, amihez nem hasonlítható semmi. Még a keresztény üldözések sem. 7 csapás idejéről ír a Biblia. És Isten küld egy ilyen Zsoltárt nekünk. Az elmúlt évben mennyi mindent láttunk? Hurrikánokat, katasztrófákat, ijesztgetéseket, földrengéseket, rettentéseket. Most a legutóbbi nagy rettentés, ugye ez a madárinfluenza. A National Geographic-nek a cikkét olvastam én is. Hát döbbenetes. Tudós emberek azt állapítják meg, hogy kb. 180 milliótól 360 millióig várható a halottak száma, ha elindul ez a folyamat, ha beindul a terjedése. És mire kifejlesztik a vakcinát, körülbelül ennyi ember halhat meg. Hát persze ez egy emberi találgatás, na de hát azért már érdemes rá figyelnünk, nem? Mikor a Biblia veszedelmes dögvésztől óv meg. Amivel persze nem azt szeretném mondani, hogy nem halhatunk meg.
nem kaphatunk el egy betegséget, vagy nem lehet vége az életünknek, erről szó sincs. Hát ugye nem lehet ilyen kritériumot tenni. Lehet, hogy egy ember életének eljött a vége is. Vége van. De azt is tanítja a Biblia, hogy aki viszont a felségesnek rejtekében lakozik, és még van feladata, még Isten nem végezte el rajta azt a munkát, amit még elvégezhetett, a jellem építését. A Biblia azt mondja, hogy lehet dögvész, sátán, hurikán, madárvér, influenza, katasztrófa, földrengés, jéges, bármi. Semmi nem fog rajta. Ezt tanítja a Biblia, nem? Megszabadít a madarász tőréből, a veszedelmes dögvésztől, szárnyai alatt lesz oltalmad, éjszakai ijesztéstől, repülő nyíltól, a döghaláltól, amely a homályban jár, elesnek mellőled ezren halnak meg mellettem, tízezren pusztulnak el. Hozzád nem is közelít. Szemeiddel nézed és meglátod a gonoszok megbüntetését. Mert azt mondtad te. Tehát nagyon nagy jelentőség ez a Zsoltár. Kedves testvér, én nem tudom eléggé hangsúlyozni, és a Biblia is nem tudja eléggé hangsúlyozni, hogy ez a Zsoltár, ez nekünk a végidőnek szóló Zsoltár. Szinte meg kellene mindannyian a kívülről tanulni, hogy ott legyen a lelkünkben, mert lehet, hogy Biblián se lesz. Akkor mondjuk ezt a Zsoltárt majd el fejből, magunknak. Márk evangéliumát lapozzuk fel a 16. fejezetnél, és erősítsük meg magunkban azt az igét, amit mond Jézus, hogy igenis meg tud bennünket védeni mindentől, minden félelmetes dologtól, rettentéstől. A 16. fejezet 17.-18. versében a következőt olvassuk. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Csodákat olvasunk itt, csodákat. Félelmetes dolgokat, betegségek, halálos mérgek, sátáni megszállottság. Azt mondja, hogy nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, ijesztgetések. Ábrahám is ijesztgetéseknek volt kitéve, amikor áldozatot akart bemutatni az Úrnak egy éjszaka. Rettentések, de legyőzte hit által. Elűzte a ragadozó madarakat, és a rettentés ellenére is Istenhez fogászkodott. Tehát bízhatunk Istenben, a tét óriási az életünk és az üdvösségünk, és Isten azt üzeni nekünk, hogy bízzunk az ő szavában. És kedves testvéreim, most egy kicsit arra kérnélek benneteket, hogy használjátok a képzeleteket. Most képzeljétek el, hogy te kerülsz nagyon nehéz helyzetbe, olyan helyzetbe, amitől félsz és rettegsz. Csapások, hullámok csapnak össze a fejed fölött. Talán épp dögvész, lehet, hogy haláleset, lehet, hogy szenvedés. Egyik kedves testvérünk, egyik gyülekezetünkben meghalt a 20 éves fia, elment edzésre, és nem jött haza, ott meghalt. Egészségesnek tűnt. Nem tudták az orvosok, hogy miért. Csak amikor felboncolták, fedeztek fel valami régi gyerekkori szívbéli. De hát ettől nem kellett volna meghalnia, de hát meghalt. Az egész család, mindenki kiborult, idegöszre, férje, mindenki, ami testvérünk ellen támad. Na látod, milyen Istened van neked? Hát ilyen Istened van neked? Nem tudta megőrizni a gyerekünket? Milyen Istenbe hiszel? Mintha Jóbot hallottuk volna a feleségét, ugye? Hagyd ezeket az őrülteket ott. Hát, és mondták, és én beszélgettem ezzel a testvérnőnkkel, és ő nem fordult Isten ellen. Azt én nem értem. Nem tudom, felfoghatatlan, iszonyatosan szenvedek, a gyerekem élete elveszett. De azt mondta, ő hiszi, hogy Isten jóságos, bár nem érti, és hiszi, hogy valami jót rejtett el, amit most még nem tud felfogni. Megjelent a fiáról különben egy cikk az újságban, a Győrben, és leírták a Kisalföldben, talán lehet, hogy ti is olvassátok többfelé, hogy mennyire szerették ezt a fiút a sporttársai, mert kézilabdázott.
és hogy milyen baráti kapcsolatai voltak. És a családban, ezt nem akarom részletezni a családi problémájukat, ő volt egy békéltető kapocs. Ez a testvérnőnk, ez megnyugodott Istenben. Nem veszítette el a hitét, erősítette, nagyon fáj neki ez a hiány, és nem tudja feldolgozni. Mindenki más, a körülötte, a férje nem tud napirendre térni. Gyertyát állított a szobában, és bár nem hívő, fényképeket nézegeti, simogatja, és idegileg teljesen készül ki. És ráadásul őt támadják. Azért csak azért mondtam ezeket, csak egy felvillanásképpen, hogy testvére, nem tudjuk, hogy kire mi vár. Mi lehet? Mikor kell a hitünket gyakorolni? És milyen nehézségek előtt állhatunk, milyen üldözésekkel találkozunk szemben, a Biblia leírja ezeket. És képzeljük el, hogy mi kerültünk nagyon nehéz helyzetbe. Vajon mit teszünk? Isten ellen fordulunk? Vagy azt mondjuk, hogy az Úrba vetem a bizalmamat. Azt mondom, hogy az Úr az én oltalmam, a felséges választottam hajlékommá. És bízunk benne. Egy pici dologban én magam is megtapasztaltam ennek az igének a hihetetlen teremtő erejét. Nemrég kerültem egy helyzetbe, egy ilyen lelki rettenet fogott el, és olyan megoldhatatlannak tűnt egy bizonyos probléma, és tényleg, hát ismertem ezt a Zsoltárt, pont ezzel foglalkoztam, és elővettem, elolvastam, imádkoztam, és kértem a Jóistent, hogy mutassa meg, hogy mi az akadálya annak, hogy én most nem nyugodhatok meg. Megmutatta a bűneimet, lerendeztem, bevallottam, könyörögtem. Csodálatos megnyugvás szállt rám, békesség. Nem oldódott meg az a probléma, amitől rettegtem, de a nyugalom ott volt, és tudtam, hogy jelen van a Jóisten. Testvéreim, pár perc telt el, és az a probléma megoldódott. Jelentkezett az a személy, akivel kapcsolatos volt, és egy csodálatos, hihetetlen, szinte csodát éltem át, hogy az illető jött és lerendezte a dolgot. És én magam is meglepődtem, hogy hát az Isten szavában mekkora erő van. Szóval Isten, bocsánatot kérek, ez a kifejezés nem játszik a szavával, hanem ő ezt komolyan veszi. Ha mi komolyan veszük, ő is komolyan veszi, és képes hatalmas dolgokat cselekedni értünk. Higgyük el. Éljünk ezzel a hatalmas kiváltsággal. Nagyon nagy dolog, ünnepélyes dolog valamit elhinni Istennek. Tulajdonképpen a mi legnagyobb tragédiánk az, hogy nem igazán hiszük el a Biblia ígéreteit. Jó lenne, ha úgy lenne. Jó lenne, ha ott tartanánk. És mindig ilyeneket mondunk. Egy testvéreim, hát azt tanítja a Biblia, hogy ha mi a szívünket megtisztítjuk, ő hű és igaz, hogy betölti azt a szent lelkével. Melyikünk merné kimondani most bátran, hogy az én lelkemben Isten, az én szívemben Isten lelke él. Békesség van Istennel bennem. Miért nem tudjuk kimondani? Mi lehet az akadálya? Miért nem rendezzük a dolgainkat? Csak a bűneinket veszíthetjük el. De ha ezt megtesszük, akkor a felséges rejtekében lakozhatunk. Szeretném zárásként a Korszakok nyomából című könyvünkből az 577. oldaltól néhány bekezdést felidézni, hogy megerősítsen bennetek azt a nagy üzenetet, amit a Biblia közvetít felénk, hogy a megváltó sebeibe kell nekünk elrejtőznünk, hogy az ő sebeiben van a mi gyógyulásunk, hogy az, aki bűnné tette magát értünk, meg tud bennünket menekíteni a veszedelmes helyzetektől, hogy be tudja teljesíteni rajtunk az ígéretét. Hát nem arra vágyunk, hogy legyőzzük a bűnt, és azt mondja, oroszlánon és áspiskígyón jársz. Megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Azt mondja az új szövetségben Pál apostol, hogy Isten megrontja sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Miért uralkodik rajtunk a bűn? Miért kell, hogy uralkodjon rajtunk a bűn? Törvényszerű ez? Nem törvényszerű. A megújulásnak, a lelki ébredésnek a forrása az, hogy az ember járuljon a Golgotához, a Golgota keresztjéhez. Ismerje be a vétkeit, hibáit, bűneit, engesztelhetetlenségeit, hűtlenségeit, sértődöttségeit, haragvásait,
irigységeit, féltékenységeit, érzékiségeit, mértéktelenségeit. Nem túl sok jó van bennünk emberileg, sőt, mindaz, ami belőlünk fakad emberileg, az romlott. Tettőtől talpig nincsen bennünk jó. Vizsgáljuk meg, hogy Krisztus cselekszik-e bennünk és általunk, mert ha nem, akkor mi cselekszünk, az meg mind fertőzött. És ha ezt megtesszük, a felséges rejtekében lakozunk. Akkor egy hasonlattal élve a poharunk kiürül, ugye az edényünk, hogy mondja a Biblia, üres, és Krisztus elmegy mellettünk, és mi nyújtjuk fel, hogy töltsd meg, Uram, Szentlélekkel. És akkor ő megtölti az ő tiszta lelkével azt a poharat, és erre mondja Dávid a 23. Zsoltárban, hogy csordultig van pohara. Azt pontosan tudjuk, hogy bennünk lakozik-e Isten. Miért? Mert megnyugszunk, béke van a szívünkben. Békében vagyunk Istennel. Nincs lelkiismert furdalásunk. Nincs maradék. Ez a legjobb fokmérője annak, hogy bennünk jelen van az Isten, hogy békesség van a szívünkben. Körülöttünk háboroghat a világ, és nehéz helyzetekbe lehetünk, de nem szükségszerű, hogy a körülöttünk lévő háborúság bennünk is háborúságot teremtsen. Mert aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Idézem tehát a Korszakok nyomából című könyvünkből a következő szakaszokat az 577. oldaltól. A megváltó minden korszakban a megpróbáltatás iskolájában nevelte és fegyelmezte választottait. Keskeny ösvényen jártak és megtisztultak a szenvedések kohójában. Jézusért elviseltek támadást, gyűlöletet, rágalmat. Harcok és fájdalmak árán is követték megváltójukat. Megtagadták önmagukat, és keserves csalódásokban volt részük. Fájó élményeikből megismerték a bűn utálatosságát, hatalmát, terhét, keservét, és meggyűlölték a bűnt. Annak a végtelen áldozatnak a tudata, amelyet a menny gyógyulásukért hozott, szégyennel tölti el őket. Isten iránt pedig olyan hálával és dicsőítéssel telik meg a szívük, ami az el nem bukott lények számára érthetetlen. Mélységesen szeretnek, mert Isten sok bűnt bocsátott meg nekik. Akik osztoztak Krisztus szenvedésében, azok részesülhetnek dicsőségében is. Ebben az életben csak ízlelgetjük a megváltás csodáit, véges elménkkel mélységesen elgondolkozhatunk azon a szégyenen és dicsőségen, életen és halálon, igazságon és irgalmasságon, amely a kereszten találkozott. De a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudjuk teljesen felfogni, mit is jelent. A megváltó szeretet hosszúságáról és szélességéről, mélységéről és magasságáról csak némi fogalmat alkothatunk. Amikor a megváltottak úgy látnak, amint Isten látja őket, és úgy ismernek, ahogy Isten ismeri őket, akkor sem fogják teljesen megérteni ezt a szeretetet. De az örök korszakokon át újabb és újabb igazságok tárolnak ki a csodálkozó és elragadtatott értelem előtt. Amikor földi bajok, fájdalmak és kísértések elmúlnak, és okai megszűnnek, Isten népe még akkor is tisztán és világosan fogja tudni, hogy mi volt megváltásának ára. A kereszt titka minden más titkot megmagyaráz. A Golgotáról sugárzó fényben Isten tulajdonságait, amelyekre korábban félelemmel és csodálattal gondoltunk, szépnek és vonzónak találjuk. Az irgalom, gyengétség és atyai szeretet egybeolvad a szentséggel, igazsággal és hatalommal. Míg Krisztus magas és felemelt trónjának fenségét szemléljük, meglátjuk jellemének szépségét, és megértjük, ahogy még soha, hogy mit jelent ez az örökkévaló név, mi atyánk. Amen. Mennyei atyánk, hálásan köszönjük néked ezt a Zsoltárt. Köszönjük, hogy a végidőben, a legnehezebb időszakokban adod nékünk ezt az imádságot, ezt a felemelő tanítást a felségesnek rejtekéről. Köszönjük Istenünk, hogy te pontosan látod a mi nyomorúságunkat és szabadítást adsz belőle. Te látod a mi rettegéseinket, félelmeinket, amik körülvesznek bennünket, rettegtetések, háborúságok, katasztrófák, dögvészek.
és Te beléd vedhetjük bizalmunkat teljesen. Köszönjük, Istenünk, hogy a mi részünk a választás, a döntés, hogy Téged akarunk követni, hogy Téged választunk, hogy hiszünk a Te szeretetednek, még a nehézségek ellenére is. A próbákban is megragadjuk a Te kezedet hittel. Köszönjük, Istenünk, hogy a legnagyobb ígéreteket adod nékünk, hogy megoltalmazol minden bajtól és veszedelemtől, hogy átsegítesz bennünket minden nehézségen. Köszönjük, Istenünk, hogy ígéreteket adsz, és köszönjük, hogy adsz hozzá hitet is, amivel belekapaszkodhatunk a Te hatalmas ígéreteidbe. Köszönjük, hogy Jézus vére és érdemei által győzelmet nyerhetünk a legnehezebb időszakokban is. Amen.

0: Sok-sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Alapgondolatként két ígét szeretnék idézni. Az egyik inkább csak a gondolati ráhangolódás vagy ráhangolás szerepét töltené be. Ez a Korintus beliekhez írott második levélben található. Persze a másik idézet ige is innen való. A 13. fejezet 5. versét olvasnám. Kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytoké. Magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van. Az úrvacsora önvizsgálattal kezdődik, illetőleg szervesen kötődik az önvizsgálathoz. Nem egyszer tapasztalja az ember magán, hogy ha meghirdetik a gyülekezetben, hogy a következő szombaton, vagy a következő szombatok valamelyikén úrvacsora lesz, és akkor rögtön az ember saját maga felé fordul, és felveti magának a kérdést, hogy van-e rendezni valóm, kell-e valamit tennem, oda kell-e valakihez mennem, bocsánatot kérni, és. Korábbi alkalmakon beszélgettünk, illetőleg már így közösen elmélkedtünk bizonyos igeszakaszok felett, és akkor elmondtam egy felismerésemet, lehet, hogy erre jóval korábban mások már eljutottak, csak rám olyan erőteljesen hatott, hogy az ember az igazság megismerését tekintve is egyfajta előrehaladó folyamaton megy keresztül. Mi korábban a bűn a cselekedet volt, és hogyha én ráléptem valakinek a lábára, akkor az egy bűn volt, és utána megtudja az ember a Biblia alapján, hogy ha én eltökélem, hogy rálépek a lábára, csak nem merek rálépni, mert jóval nagyobb, mint én, de már elgondoltam, és ezzel már belső közösséget vállaltam, ez már olyan, mintha elkövettem volna. Jézus tanít bennünket a hegyi beszédben effélékre, és elmondja azt, hogy ha azt gondolom, vagy azt mondom valakiről, hogy ráka, hogy bolond, akkor gyakorlatilag a ne ülj parancsolat teljes jelentés tartalmával vállaltam közösséget. Vagy ha megmondottad a régieknek, ne paráználkodjál, én pedig, hogyha kívánság okából tekintek idegen asszonyra, akkor a szívemben már ezt elkövettem. Ilyenkor az ember egy kicsit úgy ledermed, és arra gondol, hogy hát kicsoda állhat meg tisztán az Isten színe előtt. De ha ez a gondolatmenet folytatódik, akkor eljuthatunk oda, hogy ha valamit megtehettünk volna, de nem tettük meg. Azt mondja a Biblia, valaki tudna jót cselekedni, nem teszi, bűne az, annak egy újabb területtel bővül ki, vagy tágul a bűnök azonosításának a kérdésköre. Általában nem szoktunk, én legalábbis még ez a felismerés nem került a maga helyére, én azért nem szoktam bocsánatot kérni se embertől, se Istentől, hogy valamit megtehettem volna, de nem tettem. Hát jó, elmulasztottam. A legutóbbi hónapokban mások közreműködésének köszönhetően egy idézetet olvastam, valahonnan Ellen White egyik gyűjteményéből ásták elő, és abban olvastam azt, hogy Isten minden egyes parancsolatához áldás kapcsolódik, és amikor valaki egy ilyen jellegű isteni rendelkezésnek nem tesz eleget, akkor nem csak az áldás marad el. Tehát én nyerhetnék valami jót az Istentől, de miután a feltételek nem érlelődtek meg a lényemben, ezért ezt az áldást az Isten nem tudja adni. Ennél lényegesen többről van szó, azt mondja Ellen White, hogy miután minden egyes isteni jótéteménnyel áldás kapcsolódik, nem csak az áldás marad el, hogyha ez az életemben nem ölt testet, hanem annak az áldásnak a nagyságrendjével és hordereivel azonos mértékű átok jelenik meg az életemben. És ezért mondja a Biblia, hogy elétek tártam az áldást és az átkot. Tehát nem csak egyfajta hiányérzet jelenik meg, és nem valamiféle szükséglet, vagy egy olyan valaminek az elmaradása, ami felett legyinthetek, hanem ennél lényegesen több. Ha az Isten nem tud áldani, nem tud valami jót tenni, akkor az azzal azonos mértékű negatív konzekvenciák jelennek meg kinek az életében. Aztán azt is tanítja a Biblia, hogy ha nekem szólnom kellett volna, de nem szóltam. Ez is az Isten tekintete előtt, az Isten értékrendjében elmarasztaló jellegű. És egy ilyen jellegű önvizsgálattal kapcsolatos ige szakaszra utalnék, miközben megvizsgáljuk magunkat, van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja, és ez az Isten hatékony segítségét is kérjük. Ugyanitt a Korintusiakhoz írott második levél 5. fejezetében az indítékok kérdéskörére irányul a figyelem, és azt mondja itt, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. És hogyha ezt a bizonyos belső ösztönzést általános jelleggel próbáljuk magunk elé vetíteni, akkor azt mondhatjuk, hogy milyen indítékok húzódnak meg az én megnyilatkozásaim hátterében. Mert a Szentírás azt mondja, hogy amikor én magamat vizsgálom, akkor az indítékaimat is vizsgálnom kell. Mit, miért teszek? Milyen indítatásra teszem? Nagyon sokféle ösztönzés, amúgy önmagukban jó dolgok is megjelenhetnek kinek-kinek az életében. Az örök élet szempontjából, a bűntől való szabadulás és gyógyulás szempontjából egyetlen hitelesnek elfogadható indíték van a Biblia szerint. Ez a Krisztus szorongató szeretete. Az ember megkérdezhetné magától is, hogy miért is jövök én gyülekezetbe, miért is teszek ezt, azt, amazt egyáltalán. Félek a következményektől. Nagyon sokszor tesz az ember így, nem? Félek a következményektől, ezért megcsinálom. Félek az ítélettől. Nem szeretném, hogyha elmarasztalnának. Eljövök a gyülekezetbe igét hallgatni, mert van egy ilyen jellegű intellektuális igényem. A Bibliában olyan tökéletes, egységes gondolatrendszer van, hogy egyfajta szellemi gyönyörűséget jelent, hogyha én a Biblia kijelentéseit megismerem, és összefüggéseiben látom. Aztán itt barátokra találtam, normális, rendes emberek járnak ide, munkahelyemen ilyenekkel nem találkozom, ha iskolába járok, ott se, bizony, se biztos, hogy mondjuk ilyenekkel kell együtt lennem. Magányos vagyok, társkeresés jegyében próbálok körülnézni. A Biblia azt mondja, hogy az Isten világában érvényesül a kizárólagosság. Ha valaki megtalálta a szántóföldön elrejtett kincset, eladta mindenét. Átrendeződik, átalakul az értékrendje, és amit korábban értékesnek, tisztának, nemesnek, jónak tartott, az most szürke, értéktelen porrá változik, az Isten minden értelmet felülhaladó szeretetéhez képest. Eladja mindenét, amije volt, értéktelenek lévén, csak hogy azt az egyet megnyerje. Ugyanez olvasható az igazgyöngykereskedővel kapcsolatban, és Pál apostol is, amikor bizonyságot tesz, azt mondja, hogy amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. Tehát bármerre kalandozunk a Bibliában, és próbálunk ígét ígével összevetve elgondolkodni ezek felett, egy dolog kirajzolódik egyre erőteljesebben, hogy a gyógyulásnak, a bűntől való szabadulásnak egyetlen ösztönző ereje van. Ez a Krisztus szorongató szeretete. És éppen ezért, ami nem erre az indítatásra tör fel belőlem, az a menny szempontjából értéktelen. Tehetek nagyon sok jó dolgot, ami nem az Isten elkötelező szeretetének az ösztönző hatalma alatt születik, az erkölcsi, megjobbító erőként nem jelenik meg. Csak a Krisztus szorongató szeretete. És hogyha én megjelenek egy úrvacsorán, akkor az indítékokat vizsgálva fel kell vetnem magamban azt a kérdést is, hogy mit milyen indítatásra teszek. És egyáltalán milyen erőt és milyen befolyást képvisel az én életemben a Krisztus szorongató szeretete. Az alapígeként, vagy az egyik alapígeként idézett íg azt mondja, hogy nem ismeritek ki magatokat, hogy a Krisztus bennetek van-e. Ezt a gondolatot érzékelteti. A Krisztussal való közösség valóság? Milyen tünetei vannak, milyen gyümölcsei vannak? Egyáltalán honnan tudhatom azt, hogy a Krisztus bennem van? Fontos-e tudnom, hogy bennem van? És fontos-e tudnom azt, hogy a Krisztus szorongató szeretete az egyetlen indíték, ami engem sarkal, ami engem a másokért való jótéteményre ösztönöz? És hogy milyen célja van ennek, azt mondja, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Egy önmagában záródó körrel találkozunk itt. A Krisztus szorongató szeretete arra képesítő hatalom, hogy ezután ne magamnak éljek. Ugyancsak Pál mondja el a római levél vége felé, hogy közöttünk senki sem él önmagának, ez egy kritérium. Erre azonban kicsoda alkalmas? Hát egy valaki, akiben az önmagát feláldozni Krisztus képes és kész Krisztus élt. Így olvasom itt. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek. Egyfajta visszajelzés is következik ebből, ha én nem magamért élek, akkor ez közvetett bizonyítéka annak, hogy a Krisztus szorongató szeretetének a hatalma alatt teszem mindazt, amit teszek. Sokszor felvetődött bennem, és aztán lehűtöttek, nem tudom, miért hagytam magam. Szóval én úgy vagyok vele, nem vagyok egy ilyen érzelemgazdag ember, vagy legalábbis kifelé nem. Lehet, hogy akik jobban ismernek, azok majd megmondják, ha valahogy ez előkerül. De én nem szeretem úgy kiadni magam érzelmeim szintjén sem. De azért sokszor felvetődött valószínűleg ennek a hiányérzetnek az összefüggésében bennem az a kérdés, hogy vajon az Isten szeretete viszont szeretetet ébreszt-e, és ennek a viszont szeretetnek kellene-e legyenek kifejezési formái. A szeretetnek amúgy jó, ha vannak kifejezési formái, nem? Mi az a szeretet, ami csak úgy szóban hangzik el, szeretlek, kész, ért be ennyivel. A szeretet az keresi a kifejezési formákat, szóval amikor az Isten szeretett engem, és az ő szeretete bennem viszont szeretetet ébreszt. Vannak-e ennek kifejezési formái? Kell-e legyenek kifejezési formái? Egyáltalán hogyan viszonyulok? Van-e a szívemben hála? Vagy kell-e legyen az én szívemben hála annak kapcsán, hogy az Isten fia szeretett engem és önmagát adta életem? Vagy pedig ez egy képesítő hatalom, hogy ezután nem magamnak élek. Aztán kész, ennyivel beérem-e. Azt mondja a Pál a Timóteushoz írott második levélben, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Már is megjelenik egy gondolat, kedvében akarok én járni annak, aki szeretett engem és önmagát adta érettem? Fontosnak tartom, azt megint az ösztönzések, az indítékok területére tévedünk. Fontos nekem az, hogy valamit visszatükrözzek abból a szeretetből, valamiféle kifejezési formát keresve a viszont szeretetemnek kinyilvánítsam azt az Isten felé? A Biblia beszél örömhírről. Az örömhírt nem lehet kordában tartani. Nem lehet vékával letakarni. Kibugyog az emberből. És vajon, amikor besavanyodott keresztényeket látunk, vagy olyanokat, akik nem keresik a kifejezési formáját annak, hogy ők az Isten iránti viszont szeretetet kifejezésre juttassák, akkor mire gondol az ember? Hogy a keresztények vallása az a besavanyodottak vallása, nem? Az életükben örökös tehertételként jelenik meg, hogy már megint bűnös vagyok, rájöttem, hogy bűnös vagyok, hát ettől majd jó, lehorgad a fejem, legörbül a szám. És mi van akkor, amikor hallom, hogy nem kell meghalnom? Mi van akkor, amikor az Isten olyan világos egyértelműséggel bizonyságot tesz arra, hogy az Isten fia szeretett engem és önmagát adta életem? És ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? És aki a saját fiának nem kedvelt, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk, akkor ezt úgy elkönyveljük. Jó, hát fakad-e ebből viszont szeretet? Kell-e ennek valamilyen kifejezési formát találni? És egyáltalán milyen motivációk húzódnak meg az én belső lényemben? A Biblia azt mondja, hogy vannak a test felől érkező motivációk. Ezeket János első levele felsorolja. Test kívánsága, szemek kívánsága, az élet kérkedése. Viszont a korintusi levél a lelki ember indítékait is felsorolja, hit, remény, szeretet. Tehát ezek a kifejezési formái annak, a hit az Isten iránti bizalom, a reménység a jövő iránt, hogy az Isten a megkezdett jó dolgot az én életemben is célba viszi, és a szeretet. Kifejezési forma arra vonatkozóan, hogy az Isten valamit tett, értem és vállalt helyettem. Azt mondja Hósás könyvében, hogy mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Az ismeret sohasem elméleti a Bibliában, mindig ismeret közösségről van szó. Egyfajta szeretet ébresztette, és szeretet által fenntartott közösségről. Hogyan képesít a hit arra, hogy harcoljunk a test vágyai ellen? Egy újabb tényező, ami visszajelzés formájában segít nekem tájékozódni, hogy hányadan állok magammal. Van-e küzdelem az életemben? Vannak a test vágyai, törekvései, és vannak a belső embernek a megnyilatkozásai. Ezek egymással szembe kerülnek. Ha egymással szembe kerül két ellentétes irányú törekvés, akkor ott megjelenik a harc. Van-e az életünkben harc? Nem másokkal, talán olyan könnyebben előfordulhat, nem tudom, nem ismerek senkit közelről annyira, de van-e önmagunkkal? Vagy jól érezzük magunkat a bőrünkben? Ha jól érzem magam a bőrömben, és nincs harc, elégedett vagyok magammal, akkor minden okom megvan a kétségbeesésre. Mert ha megszületett bennem az Isten szeretete nyomán az a kis belső ember, ami már nem azonosítja magát a test törekvéseivel és vágyaival, hanem azonosítja magát az Isten értékrendjével, akkor ez a kis belső ember szembe kerül azzal a valakivel, aki én vagyok. És ha szembe kerül, és én az én belső lényemmel a választásom kapcsán, a döntésem kapcsán a belső ember mellé állok, és azonosítom magam ezekkel a felülről való törekvésekkel és indítékokkal, akkor szembe kerülök magammal. Szembe kerültem-e magammal az úrvacsorára való felkészülés kapcsán? Vagy a megszokás jegyében jöttem, majd részt veszek a szertartás megfő aktusaiban, aztán hazamegyek. Nem táplálkozhat-e egy hiányérzet egy eféle gyakorlat nyomán? Nem jelenhet-e meg? Egy dolgot el kell fogadjunk, azt mondja a római levélben Pál apostol, hogy mi az Isten törvényének nem engedelmeskedhetünk, mert nem vagyunk képesek rá, a saját erőnkből természetesen. Viszont ha megjelenik az a vágy, hogy én az Isten törvényével összhangba kerüljek, már pedig az Isten iránti szeretet egyfajta kifejezési formája János evangéliuma szerint, onnan tudjuk, hogy szeretjük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk, ha az ő parancsaiban járunk. Ha viszont én az ő parancsaiban akarok járni, és azonosítom magam mindazzal, amit az Isten parancsai képviselnek, újra hangsúlyoznám, szembe kerülök önmagammal, és szembe kerülök az önmagamban megtalálható tehetetlenségi erővel, hogy én a legjobb vágyaim és törekvéseim ellenére sem tudom ezeket megvalósítani. Szükségem van segítségre. És eljutottunk így a szövetség gondolatáig, az úrvacsora a szövetség helyreállításának lehetősége. A Krisztus bennünk van-e, teszi fel a kérdést. Ha én kudarcot kudarcra halmozok, akkor nincs. Ha állandóan vereséggel kell számolnom, akkor nincs. Elégedett vagyok-e, miközben az életem tele van vereségekkel? vagy küzdök. Azt mondja Pál ennek a belső vergődésnek egyfajta kifejezéseként, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem-e halálnak testéből. Ilyen vergődések, ilyen belső küzdelmek hátterén jöttünk-e ide, vagy pedig a megszokás és az elégedettség hozott el bennünket. Nem tudatos, úgy gondolom, legalábbis ha én magamból indulok ki, akkor az Isten úgy fokozatosan építgeti fel bennem is az ő életről, új életről, akarata szerint való életről vallott elgondolásait a gyakorlat síkján, és ennek kapcsán meg kell értenünk azt is, hogy Isten, amikor bennünket vizsgál, és az újjáteremtés művét bontakoztatja ki, akkor az indítékokat vizsgálja. Amikor a szívünket vizsgálja az Isten, és a szívben lévő motivumokat, akkor vajon egy olyan vizsgálati területre tévedte, ahol már mi is jártunk. Foglalkozunk-e az indítékokkal? Azért kell ezt tudnunk, hogy vajon az indítékok tekintetében hányadán állunk, mert igen nagy hajlamunk van a képmutatásra. Nem? Nem kifelé, nem másokat akarunk elámítani, lehet, hogy erre is volt már példa, de én mindig megrökönyödök azon, hogy ha a saját életemben vagy mások életében tapasztalom, hogy képesek vagyunk becsapni magunkat. Mi aztán tudjuk, hogy kik vagyunk. És hogy még magunkat is képesek vagyunk elámítani, és elfogadtatni magunkat önmagunkkal olyanoknak, amilyenek vagyunk. És ezért mondja a Biblia, hogy nekünk állandóan meg kell próbálnunk magunkat, mégpedig az indítékok oldaláról. Mi késztet bennünket engedelmességre? Egyáltalán miért teszünk valamit? Azt mondja Jézus a farizeusokról, minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Ez is egyfajta ösztönzés, ez is egyfajta indíték. A menny előtt felvállalhatatlan. Újra hangsúlyoznám, hogy Isten előtt csak egyetlen elfogadható indíték létezik, a Krisztus életet átalakító, szorongató szeretete. És amikor én idejövök, és amikor az Istent kérem, hogy vizsgáljon meg engem, hiszen ismer, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, akkor kérnem kell arra is, hogy az indítékaimat is vizsgálja meg. Mit, miért csinálok? Mit, miért csinálok? Milyen ösztönző erő működik, és milyen ösztönző tényezőknek hagyok helyet az életemben? És ilyen jellegű kérdéseket is fel kellene tennünk magunknak, hogy hogyan másként viselkednénk-e, ha sokan látnak, amikor sokan látnak. És másképpen viselkedünk ehhez képest, amikor nem lát minket senki, vagy legalábbis azt hiszük, hogy nem lát senki, tehát az angyalok nyilván láthatatlanul jelen vannak. Meg akarok-e felelni a szemlélőknek, vagy önmagammal akarok békességre jutni? Valójában mi késztet bennünket cselekvésre? Kit magasztalok fel, amikor teszek valamit? Önfeláldozó módon, az ént vagy Krisztust? Mintha azt mondaná a Biblia itt, hogy magunkat vizsgáljuk meg, hogy legyél becsületes már egyszer önmagadhoz. És éppen ezért igen fontos próbára tenni az indítékainkat. Nincs-e valamiféle lappangó képmutatás a háttérben? Jöjjek már tisztában legalább saját magammal. Mindig egy kicsit olyan belső szorongással olvasok arról, hogy az a nap majd az indítékokat hozza felszínre. Nem annyira a cselekedeteket, a cselekedetek közvetett jelzés értékkel rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy milyen indítékokból táplálkoznak ezek a kifejezési formák. Az a nap a belső indítékokat hozza felszínre. Máté evangéliumában arról olvasunk, hogy Krisztus azt mondja egyeseknek, akik úgy keresik meg őt, hogy nem a te nevedben tettünk sok hatalmas dolgot, azt mondja, nem ismerlek titeket. Sok hatalmas dolgot tettek másfajta indítékból. Tehát nem a sok hatalmas dolog alapján fogja az Isten majd a mi lényünket örök életből alkalmasságunkat mérlegre tenni, hanem az indítékok alapján. És hadd mondjam el újra, hogy azért próbáltam a bevezetésben erre a hosszú, nálam legalábbis hosszú folyamatra hivatkozni, mert az Isten el akar bennünket a cselekedetektől vezetni egészen az indítékok mérlegre tételéig. És tudomásunkra akarja hozni, hogy az indítéknál van, az indítékoknál van a dolgok gyökere, lényege. A szeretet az indítékokat képes megváltoztatni, a cselekedeteket sok minden más is megtudja. De nálunk az indítékoknak kell gyökeresen és alapvetően megváltoznia. Ez a gyógyulás jele, ha az indítékok változnak meg. És hogy például egy ószövetségi példa, azt mondja Salamonról, Salamonnak nem volt a szíve tökéletes az Úrhoz. Újra hangsúlyoznám, amikor az indítékokat vizsgálom, megjelenik-e az életemben a kizárlagosság igénye? Krisztus és rajta kívül senki. Vagy egyéb szempontok és egyéb motivációk is helyet kapnak. Az Isten világában ez elfogadhatatlan. Krisztussal együtt egyidejűleg más nem jelenhet meg a képben. Nem lehet két úrnak szolgálni, vagy Krisztus, vagy Beliál. Vagy világosság, vagy sötétség. Egyszerre a kettő nem. Ha az énnek szolgálok, akkor emberektől kapok elismerést. Ha Krisztusra nézünk, ha őt szolgáljuk, tőle kapunk elismerést. És még egy az ösztönző erőt felszínre hozó kérdést hadd vessek fel. A jutalom milyen fontos motiváló tényező az életünkben? Én jobb pillanataimban szeretnék örök élni, hadd tegyem hozzá. És szeretnék, még azt is megkockáztatom, hogy halált sem szeretnék látni. Tehát az én életemben is megvannak ezek az ösztönző tényezők. De meg kellett értenem a Bibliából, hogy a jutalom nem elsődleges indíték. Az olyan bónusz. Azt az Isten csak úgy jutalomként, úgy pluszban adja. Ha egy ember igazán gyógyul, akkor annak Krisztus minden mindenekben. A következmények, a konzekvenciák nélkül. Mindegy, hogy örökké él, hogy nem él örökké, a Krisztus tetszésére akar tenni. És hogyha ez mindent uraló indíték, akkor ennek nyomán majd megjelenik a jutalom is. De a jutalom árnyékot vethet erre az elsődleges indítékra. És én úgy gondolom, hogy ezen is érdemes elgondolkodni. Tehát most így a lábmosás előtt én szívből kívánom, és kérlek is benneteket arra, hogy kérjük egy belső elcsendesedés formájában az Istent arra, hogy vizsgáljon meg bennünket, hiszen ismer. Van-e nálunk az indítékok szintjén valami olyan, amivel a menny nem tud közösséget vállalni? Van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja? Van valamilyen látens önzés? Megtűrünk-e valamilyen más irányú motivációt? Vagy pedig minden túlharsog és mindent felülír a Krisztus szorongató szeretete? És erre az Isten lelkének a befolyása alatt hiteles választ adunk, akkor óriási lépéseket tehetünk meg előre a hitből való szabadulás, a hitben való gyógyulás útján. És én szívből kívánom, hogy ez az úrvacsora, ahol majd az Isten fia szeret bennünket, látványos jelét adja, hiszen megmossa a mi lábainkat a másik testvér személyén keresztül, azért, hogy közünk legyen hozzá, ez a gesztus, az Istennek ez a túláradó és önmaga érdemeire nem tekintő szeretete mindenképpen az elkötelező szeretet megnyilatkozása. Hogyan viszonyulunk ehhez? Az én lábaimat nem mosod meg soha? Van-e nálunk a távolságtartásnak, az Istentől való elzárkózásra való készségnek valamilyen nyoma? Milyen indítékok vannak? Van-e készség bennem arra, hogy valamilyen módon megtaláljam, mindenképpen megtaláljam az Isten iránti viszont szeretet útjait és módjait. És én szívből kívánom, hogy legyen ez az úrvacsora, tényleg az önvizsgálat alkalma, de a gyógyulás alkalma is. És vaj, ha az a belső meggyőződés erősödne fel, hogy én nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. És számomra megfeszítettett a világ, és én is a világnak. És engem csak egyetlen belső ösztönző erő hajt, a Krisztus szorongató szeretete, és ennél többről nem akarok tudni, és többre nincs is szükségem. A Jóisten segítsen ebben mindannyiunknak. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Hát a mai témánk egyik alapigéje, amit azt hiszem mindenki tud, hogy a Biblia megemlékezik arról, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. De rögtön szeretném hozzátenni, hogy ez így nincs benne a Bibliában. Tehát ezt sokan szokták mondani, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Ez hála Istennek nem így van bent a Bibliában. Ebből a kérdésből indulnánk ki, mégpedig abból a szempontból, hogy a munkálkodás az vajon szükségszerű dologé vagy nem. Nos, olvasnám most pontosan ezt a kijelentést. A Tesszaloniki második levél harmadik fejezetében olvashatjuk a 10. versben. Mert amikor nálatok voltunk, és azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Rögtön meghalljuk a különbséget, óriási a különbség. Ugye főleg ma a munkanélküliség, meg a betegségek világában, ugye egyre több a betegség, egyre több a munkanélküli helyzet, és a többi nyomorúságok sokasága rajta van az emberiségen. Hát ilyenkor azért nem egészen így van, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Sőt, egészen nem így van. Ellenben nagyon fontos, most el is olvasnám a szövegkörnyezetet is, amikor Pál apostol a Tesszalonika belieknek ezt írja, amikor ezt mondja, hogy magatok is, a 7. verstől olvasom, magatok is tudjátok, mi módon kell minket követni, mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradtsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek. Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek köztetek, akik semmit nem dolgoznak, hanem nyugtalankodnak, nyughatatlankodnak. Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét egyék. Tehát kiderül ebből a szövegből, hogy a tesszaloniki híveknek kellett intenie Pál apostolnak a tesszaloniki híveket, hogy mindenki maga munkálkodjék, és teremtse meg a feltételét annak, hogy miért, hogy ő maga élni tudjon. Nem csak azért, hanem figyeljük csak meg jól a szöveget. Azt mondja, hogy azért is tettük ezt mi, nem mintha nem lenne rá jogunk, hogy magunkat mi ne dolgozzunk. Ugye Pál apostol és társai, munkatársai az igét hirdették, és másik levelében írja Pál, hogy méltó a munkás a maga bérére. Tehát őnekik nem lett volna kötelességük fizikai munkát végezni, de pontosan ezért tették, hogy másoknak tudjanak adakozni. Nem csak azért, hogy saját magukat el tudják látni, hanem hogy tudják az Isten művét előbbre vinni. Ezért mindenki saját maga gondoskodjék a maga fenntartásáról, hogy ne másoknak kelljen őróla gondoskodni. Igen-igen sokan értik félre a kereszténység lényegét. Most nem beszélek azokról, akik kifejezetten lelkiismereti kényszert akarnak használni, amikor megtudják valakiről, hogy keresztény, akkor nyomorúságokat mutogatva kérnek, mert hát egy keresztény merje azt mondani, hogy nem ad, ugye? Azt hiszem, gondolom, jól ismerik ezt a fajta koldulást, ami kifejezetten ingerlő. De ugyanakkor keresztény emberek között is van egy óriási félreértés, amikor úgy gondolják, hogy mondjuk egy keresztény közösségnek kutya kötelessége fenntartani azokat, akiknek nincs pénzük. Ez nem egészen így van. Ez nem egészen így van, hogy akik tehetnének valamit, csak éppen valami miatt nem teszik. Ugye ma ezt azért annyira nem érzékelni, de felfelüti a fejét ez a fajta magatartás is a keresztények között is. Ezért is kellett az apostolnak inteni ezt a közösséget is. De a középkorban ennek egy iszonyatos eldurvulása, vagy szélsőséges magatartása volt tapasztalható az úgynevezett kolduló szerzetesek világa. Egész társadalmakat tettek tönkre a kereszténység zászlaja alatt. Luther Márton egyébként, amikor ő nem kifejezetten kolduló szerzetes volt, tehát ágostonrendi szerzetesként kezdte pályafutását, egyházi pályafutását, de amikor ő egyházi pályára akart menni, az apja kézzel-lábbal tiltakozott ellene.
Tehát apja, aki bányász volt, meg ismerte a kemény munkát, és tudta jól, hogy a szerzetesek azok más se csinálnak, mint lógnak és másokon élősködnek. És ő nem akarta, hogy a fiából egy ilyen élősködő legyen. De olyan energiával gyűjtötték be a fiatalokat, főként az egyetemeken. Tehát valaki egyetemre került, azt pillanatok alatt meggyőzték arról, hogy neki imádkozni kell, neki el kell vonulni a világból, neki kolostorba kell menni, és ott kell. Úgyhogy a társadalmakat kifejezetten veszélyeztetett már ez a fajta magatartás. A John Wycliffe féle mozgalom Angliában lényegében ebből indult el. Az angol társadalom majdnem tönkrement John Wycliffe korában, amikor a kolduló szerzetesek teljesen tönkretették. Ugye a morált is rombolták, mert a többi embert is tulajdonképpen a lopásra, vagy a henyélésre, vagy a másokból élésre, az élősködésre bátorítottak, biztattak. Tehát igen, a kereszténységen belül is nagyon sokszor felüti a fejét, amikor emberek úgy gondolják, hogy azzal, hogy ők most az Isten gyermekei, azzal, hogy idézőjelbe teszem, megtértek, azzal ők bizonyos kötelezettségek alól fel vannak mentve. Ez egy óriási tévedés. Ez egy óriási tévedés. Minden keresztény ember köteles elvégezni a maga dolgát. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy hol olvashatunk az Ószövetségben erről egy elég határozott kijelentést, amit rendkívüli körülmények között nyilatkoztatott ki az Isten, hogy mi köze van egy Isten gyermekének, egy kereszténynek, vagy egy Isten gyermekének, mondjuk Izrael fiának, ahhoz, hogy ő most dolgozzon, vagy ne dolgozzon. Nem tudom, tudjuk, hogy mi ez. Így van, pontosan. Hát, amit többen is mondják, kórusba szinte, negyedik parancsolat. Egyértelműen kimondja, hogy megemlékezzél a szombatnapról, és megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, ezért semmi dolgot ne tégy azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgáló leányod, se barmod, se senki, aki a kabuidon belül van, mert az Úr 6 nap alatt teremtette az eget és a földet és a tengert és mindent, ami azokban van, és a 7. napon pedig megnyugodott az ő munkájától. Tehát azt kell mondanunk, hogy amióta az embert megteremtette az Isten, és itt a Földön az ember elkezdte az életét, azóta az embernek kötelessége a munkálkodás. Tehát nem csak arról van szó, hogy megteheti az ember, hogy munkálkodhat, és kiváltsága, de kötelessége, hogy munkálkodjon. Amikor Ádám Évát megteremtette az Isten, második fejezetben olvassuk a Bibliában, hogy őrizze és művelje a kertet. Persze akkor még nem volt szenvedés a munka, mint ahogy ma sem az egyébként azoknak, akik szeretnek dolgozni, de hát azért tudjuk, hogy elfáradunk, és kimerít bennünket bizonyos munkafolyamatok, és a többi. De azt hiszem, hogy érdemes ezen is elgondolkodni, hogy az emberi életnek az egyik alapeleme, az egyik biztos pontja, hogy az ember nyugodtan élhessen, az éppen a munkálkodás. Nem tartozik szorosan a témánkhoz, de nem tudom megállni, hogy ne szóljak róla, hogy Ézsaiás könyve 58. fejezetében található kifejezést egy kicsit körbejárjuk ebből a szempontból is. Tehát Ézsaiás könyve 58. fejezetében, ahol a prófétának az Isten olyan gondolatokat sugall, hogy mi is az igazi szombatünneplés? Hát ilyen szempontból most az imént felvetett igével kapcsolódik nagyon is szorosan ez a gondolatsor. Tehát mi is az igazi szombatünneplés, és mi is az igazi böjt? És itt elmond jó néhány szempontot, és a végén pedig a 12. versben ezt olvassuk, és megépítik fiaid a régi romokat. Az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségednek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólott.
Tehát itt arról beszél a próféta, és rajta keresztül az Isten, hogy ha a szombatnapot megtartjuk, de a szombatnap megtartásához teljesen egyértelműen hozzátartozik a hatnapi munkálkodás. Tehát az, hogyha valaki a hetedik napon szinte a Biblia igéi szerint tökéletesen megtartja a szombatot, péntek naplementétől szombat naplementéig semmilyen munkát nem végez, de a többi napon se, akkor az nem szombatünneplő. Tehát az nem szombatünneplő, hogy aztán a többi napon is szombatokat tart, mert az valahogy nem stimmel. Tehát itt azt mondja, hogy a szombat ünneplés, ahol most itt csak az egyik felét domborítja ki. De nyugodtan belevehetjük a szombat ünneplésről szóló törvény másik felét is, tehát ami a mai témánknak a lényege, hogyha mi hat napon át munkálkodunk, és életünk heted részét szánjuk az Istennek, ami nem annyit jelent, hogy akkor nem kell munkálkodni, de hogy nem. Hogyha éppen akkor találkozunk egy nyomorúságba esett emberrel, hogy ne segítenénk rajta. Ha éppen akkor, ugye Jézus maga feddi meg a farizeusokat, akik teljesen eltorzították ezt a törvényt, és mondta, hogy hát melyik közületek az, aki, hogyha belesik az állata az árokba, akkor nem húzná ki. Szabad szombatnapon jót cselekedni. Természetesen megint csak ez ne legyen ürügy, és ez már az előadásunk második feléhez tartozna, hogy aztán szombaton is jó cselekedetekkel címkézve fel annyit munkálkodunk pontosan, mint az összes többi napon. Tehát mindenütt azt hiszem mindnyájan értjük, látjuk, tudjuk, hogy mi az, amit meg kell tennünk, és mi az, amit nem. De most visszatérve a mai gondolatunkra, tehát a munkálkodásra, azt ígéri meg Ézsaiás könyvében, hogyha mi hat napon át becsülettel munkálkodunk, akkor a föld magaslatain fog járatni bennünket az Isten. Tehát akkor már itt a földön, a bűn történelmében, ebben a nyomorúságos életben is, az ember lelkileg mindenképpen, még munkavégzés közben is, a fáradtság ellenére, nem csak a jó lelkismerete miatt, hanem sok minden más miatt, mert a becsülettel, a szívből végzett szolgálat munkája, ami tényleg munka és tényleg szolgálat, az rengeteg oldalról áldja meg az embert. Be se lehet sorolni, el se lehet sorolni, hogy mennyi áldás van azon kívül, hogy mondjuk a mai fiatal

az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének és ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Most megépítik a régi romokat. Valami romokban van. Most, ha csak úgy fejből, el is olvashatnánk a Biblia első lapjairól, ha csak úgy fejből elolvasnánk, hogy mik is az emberi életnek az alapjai, ezt megtaláljuk a Biblia első lapjain, amikor Isten megteremtette az embert. Hát mit is tett az ember? Először is az Isten teremtette az embert a saját képére. Aztán elmondta, hogy mit tegyen. Tehát, hogy maghozó füvet, maghozó gyümölcsöt, zöldségféléket, olajos magvakat. Elmondta, hogy mit tegyen. Aztán elmondta a szombat parancsolatát azzal, hogy megteremtette az Isten, és a hetedik napon megnyugodott, hogy ez a minta. Aztán elmondta, hogy őrizd a kertet, azaz, hogy gondolkodjon is az ember, mérlegeljen, döntsön. Aztán elmondta például, hogy nevezd meg az állatokat, szintén a fogalomalkotás hatalmas adománya, amit az embernek adott az Isten. Aztán mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és egy nyugodtan mellé ülni. Nem csak alszik. Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, megalkotta a házasságot, ezen belül a családot, a gyermeknevelést, amiket itt felsoroltam, tehát istenképűség, szombatünneplés, munkálkodás, gondolkodás, értelmes mérlegelés, fogalomalkotás, házasság, gyereknevelés. Ezek stabilak a mai világban? Hát aztán mindjárt látjuk, hogy ezek romokban hevernek. Szerte szét romokba hevernek. Ma már nincs igazán a munkának becsülete, amikor egy kis új mozdítással óriásit lehet kaszálni. Ugyanakkor mások pedig szó szerint szinte halálra dolgozzák magukat, és alig van meg egyik napról a másikra betevő falatjuk. Tehát egy igazságtalan társadalomban, igazságtalan világban élünk, amikor bizony felértékelődött ennek a bibliai tanításnak a jelentősége, hogy igenis nekünk kötelességünk munkálkodni, és kötelességünk dolgozni, és kötelességünk elvégezni azt, ahogy a Biblia 4. parancsolata mondja, ami a mi dolgunk. Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés, mert itt most megyünk át már az előadás második felébe lényegében, tehát amelyik arról szól, hogy mi az, ami nekünk nem dolgunk, és mégis tesszük. Bár még egy kicsit maradva ennél a példánál, a tesszalonikai híveknek más szempontból is kellett Pál apostolnak ezt a határozott kijelentést tennie, ugyanis, hogyha az első levelet olvassuk a tesszalonika beliekhez írt levélben, a 4. fejezet 11. versében a következőket olvashatjuk. És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük is néktek. Tehát azt látjuk, hogy már az előző levélben is az apostolnak éppen a munkálkodásra kellett intenie őket. És hogyha most a második levélhez visszalapoznánk, a második levél második fejezetében pedig azt mondja, hogy nem jön el az addig, mármint Jézus, amíg elébb be nem következik a hitehagyás, meg nem jelenik a bűnembere, és a többi. Tehát ott elmond egyet. Mi volt a probléma Tesszalonikában? Hát ami érdekes módon ma a keresztény világban egyáltalán nem probléma, sajnos, ezt kell mondanom. A tesszaloniki hívek, megértve az evangéliumot, és megértve Krisztus áldozatát, hogy mit is jelentett az, hogy Jézus értünk, hogyan munkálkodott, ő a menny ura, a világ teremtője, aki az atyáról például ilyen jellemzést adott saját szavaival élve, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom, az Isten sem semmit tevő. Szó sincs róla, sőt, pont ellenkezőleg. De Jézus ezt a munkálkodását azzal folytatta ráadásul, hogy ő fölvette a mi emberi természetünket. És megszentelte a munkát. Melyiket? A lelki munkát? Igen, 3,5 éven keresztül a lelki munkát. És majdnem 30 éven keresztül pedig a legkeményebb fizikai munkát is. Arányítsuk össze a kettőt. 30 éven keresztül, hát nem 30 éven keresztül, mert nyilván 10 éves korától kezdett el dolgozni az apja műhelyébe, tehát körülbelül 20 éven keresztül egy kőkemény fizikai munkát szentelt meg, amiben úgy gondolnánk, hogy semmi lelkiség nincsen. Ácsmester volt.

Tehát ezzel Jézus például olyan példát is mutatott az emberiségnek és minnyájunknak, hogy mi, ha hívőkké leszünk, és mondjuk elindulunk a hit útján, nehogy elkezdjük, bocsánat, de így szelektálni, vagy éppen kritizálni a magunk munkakörét, vagy lehetőségeit, hogy hát ez igazán nem lelki munka, mert hát miért az lelki munka volt, hogy átmesterként dolgozni? Ott is emberekkel kellett érintkezni természetesen, de keményen kellett dolgozni egy akkori ácsmesternek. Nem voltak ekkora gépek, nem volt ilyen lehetőség. Ott nekik kellett kivágni a fát, elkészíteni, kiszárítani, megfaragni, mindent nekik kellett csinálni. Ez egy kemény munka volt. Jézus megszentelte ezeket a kemény fizikai munkákat is. Tehát ne gondolkodjunk így, hogy ha én már hívő vagyok, én keresztény vagyok, akkor én nekem valami olyan munkakör kell, vagy olyan munkalehetőség, amelyik talán jobban összhangban van az ige képviseletével, mert sokszor az igét akkor lehet a leghitelesebben képviselni, hogyha az ember szívből teszi azt a munkát, amit tesz. Tehát ezért volt probléma a Tesszalonika beliekkel, illetve hát nem mondtam, hogy miért, ugyanis amikor Pál prédikálása nyomán megértették a Tesszalonika beli hívők, hogy Jézus példát mutatott nekünk, hogy hogyan éljünk itt ezen a földön, de nem csak ezt tette, hanem Jézus az életét adta az egész emberiségért. Azért, hogy az emberek meggondolják útjaikat, szembeforduljanak a bűnnel, és hitáltal Jézus igazságába kapaszkodva szabaduljanak meg a bűneiktől, és akkor majd Jézus a történelem végén eljön, véget vet a bűn történelmének, magához veszi azokat, akik munkálkodtak az Isten indítatására és a megfelelő módon becsületbeli dolognak tartották, hogy csendes életet éljenek, hogy megkeressék a mindennapi kenyerüket, és őket magához veszi, és az örök életet kezdhetik el Jézussal együtt. Annyira reménykedtek Jézus második eljövetelében, annyira várták ezt az alkalmat a tesszaloniki hívek, hogy már ezért nem munkálkodtak, hogy hát, ha hamarabb eljön. És ez volt a probléma az első levélben, a negyedik fejezetben, hogy amikor meghalt valaki közülük, tehát ennyire szívükből hitték és várták Jézus eljövetelét, nem is gondolták ők, és meg se értették volna, hogyha mondjuk Pál úgy nyilatkozott volna, hogy még 2000 évnek kell eltelni, mire eljön Jézus, mire bekövetkezik az esemény. Valaki meghalt közülük, kétségbe estek, hogy szegény, nem érte meg Jézus második eljövetelét. Ennyire várták. Ma, én tudom, hogy itt Tatán voltak profécia előadások, tehát gondolom többen tisztában vannak a proféciákkal, de aki talán soha nem hallott a bibliai proféciáiról, legalábbis én ezt tapasztalom, szinte minden ember az utóbbi hónapok eseményeit szemlélve látja, hogy itt nem úgy megy minden, ahogyan gondolják az emberek. Nem sokáig húzza ez a világ. Itt minden összeomlik. Ez törvényszerű és elkerülhetetlen. Érdekes módon egyébként, hogy szinte minden ember tudja ezt, hát főleg ez a múlt év decemberében bekövetkezett cunami nagyon megrázta a világot ebből a szempontból. De érdekes módon hivatalos helyeken, körökben, tehát mondjuk államfők részéről, egyházi vezetők részéről, nem nagyon hallunk erről, hogy Jézus második eljövetel a közelben van, ugye? Nem tudom, hogy tévedek vagy? Szóval, mintha itt még óriási jövő perspektíva lenne az emberiség előtt, és hát minek, pozdorjának, tűznek építenek az emberek, szóval igen, még sincs benne az emberekben ez a vágyódás, hogy munkálkodjanak, hogy Jézus a munkálkodókat, akik helyesen élnek, akik a hétköznapokban helyesen élik meg a kereszténységüket, azokat magukhoz vegye, és az örök életet kezdhessék el. Tehát ez volt a probléma a Tesszalonika beliekkel, és ezért kellett őket figyelmeztetni, de még más helyen is olvashatunk nagyon fontos kijelentéseket, ami az igazi munkálkodáshoz nagyon fontos és elengedhetetlenül fontos. Például, hogyha egy kicsit előbbre lapozunk a Kolossé beliekhez írt levélhez, a 240. oldalon találjuk, a harmadik fejezet 22.-23. versét szeretném olvasni. Tehát amikor azt mondja a Pál apostol, hogy ti szolgák, itt rögtön szeretném hozzátenni, hogy Pál apostol korában, amikor szolgákat ír, és Péter is majd az első levelében, ott feltétlenül a rabszolgákra kell gondolnunk. Tehát itt nem egyszerűen csak olyanokra gondol, akik
mondjuk egy alacsonyabb beosztásban valakinek a házvezetőnője, vagy mit tudom én, gondnoka, vagy bármi ilyesmi, szó nincs erről, rabszolgák. Ti rabszolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak. Péter apostol az első levelében még azt is hozzáteszi, nem csak a jószívűeknek, hanem a szívteleneknek is. Tehát itt megint csak egy komoly probléma a mai világban, bár ez már a szocializmusban is elég erősen jelen volt, hogy mindig a főnök az mindig valami. Szóval az embereknek, hogy azért nem tudunk dolgozni, mert a főnök ilyen, meg a főnök olyan. És hogyha olyan lenne a főnök, akkor tudnánk dolgozni. Ne a főnököt nézzük, a munkát nézzük. Tehát azt mondja itt Pál, hogy a ti test szerint való uraitoknak nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Gondoljunk bele, hogy mennyire megkönnyítené, vagy megkönnyíti a mi munkálkodásunkat, hogyha mi azt nem úgy nézzük, hogy most én azért teszem, hogy prémiumot kapjak, és hogyha most 50 forinttal kevesebbet kaptam, akkor és a többi, hanem azért, mert annak a munkának megvan a maga rendeltetése, a maga szépsége, az valakinek a kényelmét szolgálja, vagy egyáltalán a biztonságot szolgálja, vagy a szépséget, vagy bármi mást. Itt most mondok egy alantasnak tetsző munkát, hát ma már a gépek talán kiváltották javarészt, de hát ott van az utca seprő, ugye? Mennyire lenézték ezt a foglalkozást. Most gondoljunk bele, hogyha akkoriban nem seperték volna az utcákat, vagy ma is, hogyha a köztisztasági vállalatnál nem dolgoznának emberek. Becsülettel, mi lenne a városokban? Volt ilyen időszak megint csak az emberi történelemben, amikor ilyen munkákra nem jelöltek ki embereket, és nem foglalkoztattak embereket, az egész középkor ilyen volt. Az egész középkor ilyen volt, hogy ilyen alantas munkákat nem végzett el senki. Hát nem tudom, hogy mennyire ismerjük a történelmet ebből a szempontból. Azt tudjuk, hogy tel is tele volt a középkor pestis járvánnyal, kolerával, mindenféle tífusszal, mindenféle járványokkal is. Miért? Bizonyára ma is látunk ilyen középkori városokat, itt Tatán is azért látni egy-két utcát, ilyet keskenyebb sikátorokat és a többi, de főleg, hogyha mondjuk lemegyünk a tengerpartra, Dalmáciába, vagy bárhova, vagy Olaszországban, tehát egészen keskeny kis utcák, és tudják, hogy mi volt a házak között abban a keskeny utcában? Nem úttest, hanem a csatorna. Hogy micsoda tisztátalanság volt, meddig? A 19. század végén egy magyar Semmelweis Ignácnak bele kellett halnia abba, hogy amikor a hullát boncolják az orvosok, és mennek fel a szülőnőhöz, közben mossanak klórral kezet. Hát nem hiszik el, nézzenek utána. Hát egyszerűen kiüldözték az életből ezt a szerencsétlen orvost, mert felismerte, hogy higiénia is van a világon. A Biblia első lapjain olvasunk a higiéniáról. Hogy mennyire fontos ezért munkálkodni, mennyire fontos ezért is megtenni mindent. De itt megint csak azt szeretném kiemelni, hogy nem az a lényeg, hogy valaki milyen munkakörben dolgozik. Hogy mi jutott neki, vagy hogy alakult az élete. Ha valaki tesz valamit úgy, hogy lélekből cselekszik, hogy amikor az Úrnak szolgál, és nem embereknek. Bibliai példát hadd mondjak erre. Ott van József. Gyönyörű álmot kapott az Istentől, hogy majd ő előtte fognak meghajolni a testvérei. És József ezt nem úgy értelmezte, hogy ő milyen büszke lesz, hanem úgy, hogy ő segíteni tud majd a testvéreinek. És a testvérei ezért meggyűlölték, és utálták. És amikor felelőtlenül elküldi az apja, Jákob, Józsefet a testvérekhez, akkor azok agyon verik, gödörbe dobják, egy ciszternába dobják, és amikor jön arra egy karaván, akkor eladják a karavánnak. És teljesen reménytelenné válik József élete. És mondják is a testvérek, na majd meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból. Hogyan lesz ő belőle majd nagy ember? És mit csinált József? Méltánytalanul került rabszolgasorba oda Potifer házához. Napokon belül kiderült Józsefről, hogy az Isten vele van. És Potifár igen rövid idő alatt az egész házának gondviselőjévé tette az idegen héber rabszolgát. És akkor ott van Potifárné. Megint csak a felemelkedésnek micsoda hatalmas lehetőség egy fiatalember számára,
hogy lefekszik a ház úrnőjével, utána agyonütik a ház urát, és ő lesz a ház ura. Beteljesednek az álmok. Hát egy kis törvénytelenség is van benne, de hát majd elveszi feleségül, és akkor semmi gond nem lesz, ugye? József nem ezt az utat választotta. Hogy cselekedhetném ilyen gonoszságot? És hogyan vétkezhetném én az Isten ellen? Börtönbe kerül. És ott van József a börtönben, és mit lát a börtönőr? Hogy ez az ember nem csak azt látja, hogy ez nem bűnöző, hanem azt látja, hogy ez az ember, ez fantasztikus. Hát ez bármit csinál, abban csak áldás van, és csak öröm van. És kinevezi a börtön felügyelőjévé. És látjuk, hogy hogyan munkálkodott József a börtönben is. Miért munkálkodott? Bérért munkálkodott a börtönben? Hát ha semmit nem csinál a börtönben, akkor is ott kell ülnie. Ha az égvilágon semmit nem csinál. És akkor jön be a két főember, ugye a fősütőmester meg a főpohárnok a börtönbe, és egyik reggel, mikor viszi be nekik talán a reggelit, akkor látja, hogy miért szomorú a ti orcátok. Hát igen, ez az, amikor valaki szívből munkálkodik. Ez az, amikor valaki nem csak annyit végezel, ami a munkakörű leírásában le van írva, hogy neked ezt és ezt kell megtenni, hanem törődik azzal, hogy milyen az orcája a másiknak. És ez volt József felemelkedésének az igazi hátsó gondolata, vagy hogy is fejezzem ki magam, tehát az igazi lényege. Mert ha ezt nem kérdezi meg a két embertől, akkor soha nem tudja meg a fáraó, hogy József képes lenne az álmokat megfejteni. Tehát itt látjuk, hogy amikor valaki szívből munkálkodik, akkor igenis meg fogja találni azokat az alkalmakat, lehetőségeket, amikor az embertársait ember számba tudja venni. De nagyon fontos még a munkálkodással kapcsolatban, ahogy fogalmazott is a Tesszaloniki levélben Pál apostol, hogy csendes életet élhessetek, tehát nyugodt, békés életet élhessetek, és nagyon sok erőt és nagyon sok indítatást adhat nekünk a munkavégzésünkhöz és a nyugodt munkálkodáshoz. A Filippi beliekhez írt levélben olvasottak, amit a 236. oldalon találunk meg, tehát Filippi levél 4. fejezetében a 10. verstől olvasnám. Talán még előtte a 6. is. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Tehát ahhoz, hogy én nyugodtan és valóban a kötelességemet végezve tudjak munkálkodni, nagyon fontos, hogy az aggodalmaskodástól megszabaduljunk. Nem tudom, ritka érzés vagy ritka magatartás az aggodalmaskodás? Azt hiszem, csak az nem aggodalmaskodik, csak az mondja magáról, hogy nem aggodalmaskodik, aki vagy valóban igazán hitre jutott, és rá tudja bízni az Istenre, vagy pedig hazudik, bocsánat, ezt kell mondanom. Mert ha valaki hitben nem tud gondolkodni és járni, pláne a mai világban, az képtelen aggodalmaskodás nélkül élni, nem? Hát az szinte lehetetlenség. Szóval emberileg kiszámítva már szinte semmi esélyünk, majdnem arra sincs, hogy éljünk, nem? Néha. Szóval tényleg olyan helyzetek vannak, és jobb is nem belegondolni ezekbe. Azt mondja, semmi felől ne aggódjatok. Ha ti megtetétek a magatok részét, az Isten gondoskodik rólatok. Azt mondja a példabeszédek Zsoltárok könyvében, a 37. Zsoltárban, hogy megvénhettem, sok mindent láttam, de olyat nem láttam, hogy kenyérkéregetővé lett volna az igaz. Ha valaki becsülettel munkálkodik, mondjuk munkanélküli, nem kap érte fizetést, de megkeresi azokat a lehetőségeket, hogy hol tud valamit egy kertben valakinek besegíteni, és akkor kap érte élelmet. Miért olyan nagy dolog? Igen, nagy dolog ma már. Vagy kap érte egy pár száz, pár ezer forintot. Ha valaki akar, akkor tud dolgozni. Akármilyen lehetőségei és körülményei vannak. Nos, ezt mondja először is az apostol, de utána pedig a 10. versben tovább folytatja ezt a gondolatot, hogy felette igen örültem, pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviselésetekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Ugyanis arról van szó, hogy a Filippi beliek komoly adományt küldtek, segítették Pál apostolt. Róma börtönében volt Pál. Nem úgy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is,
mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, és a szűkölködéssel is. Hatalmas gondolat. Tehát az apostol nem azért örül, hogy neki ajándékot küldtek, adományt küldtek a filippi beliek, hanem azért, hogy a filippi beliek lelkileg gyarapodtak ezáltal, hogy gondoskodtak gyakorlatilag is Pál apostolról. Tehát nem csak üzenték a nagy szeretet himnuszokat neki, hogy jaj, de szeretünk Pál, meg mennyire hálásak vagyunk neked, hanem tudták, hogy Pál nyomorúságos körülmények között van, és küldték azokat a dolgokat, amikre gondolták, hogy Pálnak bizonyára szüksége lesz. És én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi tudjunk bővölködni is, és tudjunk szűkölködni is. Ugye mai fiatalt, ha megkérdezünk, szeretném rögtön hozzátenni, hogy nagyon nehéz helyzet. Tehát igazán nehéz helyzetben a fiatalok vannak. Nekem is 2 20 éves fiatal gyermekem van, és nagyon nem irigylem őket. Tanulnak, de majdnem azt mondom, hogy minek. És utána meg a állandóan a munkanélküliség pallosra lobog a feje fölött az embereknek, mire alapítson család, és a többi. De mi az, ami segíthet még ebben a pusztuló félben levő világban is az emberen, amikor valaki tud szűkölködni is, és tud bővölködni is. Amikor valaki a pályaválasztásnál mondjuk nem azért választja mondjuk ezt a pályát, mert ott sokat fizetnek kevés munkáért. Pedig ez fontos szempont, nem? Hogy mit, hogyan fizetnek? Mert azt a pályát hallottam valakitől, hogy munkanélküliség van, de mondjuk egy jól képzett esztergályost, vagy egy kőművest, vagy egy... azokat bárhol tudnának állandóan alkalmazni. Hát nem bárhol, de azért nagyon sok helyen. Tehát, hogyha valaki egy jó szakmát megtanul, akkor azzal bizony sok pénzt kereshet. De általában kik mennek ilyen szakmunkásoknak nagy többségében? Hát akik úgyse tudnak egyetemre menni. Akik úgyse tudják elvégezni. Sajnos éppen nem biztos, hogy a legmagasabban képzett emberek kerülnek ilyen munkakörökbe. Persze mindig van kivétel, és mindig vannak ebben is nagyszerű emberek, de bizony nagyon sokszor szempont a fiataloknál, hogy mennyit fizetnek, mennyi pénzem lesz. És hogyha pár ezer forinttal kevesebb, akkor már el sem megyek. És akkor inkább munkanélküli segély, inkább ez, inkább az, variál, össze-vissza. Tudom, sokan vannak kényszerhelyzetben, tehát nem akarom itt az egyéni helyzeteket semmiképpen pellengére állítani, de azt hiszem, hogy látjuk, hogy nem biztos, hogy a legfontosabb szempont valakinél, hogy tényleg valamiféle hivatástudattal azonosuljon az ő munkavégzése, mert annyira meghatározza a pénz, ami egész gondolkodásunkat és életünket. Annyira eszerint gondolkodunk és élünk nagyon sokszor, pedig azt mondja Pál, hogy én tudok bővölködni is, de tudok szűkölködni is. Könnyű bővölködni? Melyik könnyebb? Jézus azt mondta, hogy akik bővölködnek, azok igen nehezen jutnak be a mennyek országába. Így van? Azt mondta, hogy a gazdag embernek nehezebb bejutni a mennyek országába, mint a tevének átjutni a tűfokán. Igen, nem olyan könnyű ezt nekünk úgy felfogni, vagy magunkévá tenni, vagy beleegyezni ebbe, vagy szóba állni vele, mert amikor ott a szegénység, vagy eladósodunk, bár azt ne tegyük, mert nagyon kell vigyázni az eladósodással a mai világban, mert abból nagyon nagy bajok lehetnek. Meg szóval hasonló olyan dolgok vannak, hogy annyira kellene még ennyi ezer forint, vagy valamennyi, és nem gondolunk arra, hogy lehet, hogy a javunkat szolgálja. Lehet, hogy az a szegénység, vagy az, hogy annyira ki kell számolnunk a filléreket, ez valahol a javunkat szolgálja, mert esetleg egy olyan bűn lepleződhet le a szemeink előtt, amit a gazdagságban észre se vennénk. Például, amikor valaki azt mondja, hogy ő neki annyira kevés a pénze, hogy ő neki például nincs elég pénze, hogy az egészséges alapélelmiszereket megvásárolja. Tehát ő nem tudja megvenni ezeket, hanem ő kénytelen a szokásos étrenden élni, azért, mert nincs elég pénze. Először is szeretném mondani az egészséges étrendhez, az nem igaz. És nem igaz, és nem igaz, hogy több pénz kell, mint az egészségtelenhez. Ez egyszerűen nem igaz. Bármennyire mondják, nem igaz. Még ha valaki bio termékekből étkezik, még akkor sem igaz. De a másik dolog, hogyha tényleg nincs pénzünk az alapvető életfeltételekre, ajánlom mindenkinek, szégyenkezve én is meg szoktam tenni, hogy nézzünk be mondjuk egy-két szekrénybe,
vagy nézzünk meg egy-két tárgyat, amit megvásároltunk mondjuk az utóbbi 10 évben. És főleg ilyen háztartási gépeknél szoktam beugrani. Ilyen szenzációs dolog, hú, hatalmas, és megveszem több ezer forint, és végén nem használtuk egyszer sem, mert rájöttünk, hogy nem jó semmire. Tehát nem túl hasznos, hanem nem jó semmire. Szóval mennyi hiába valóságra kiadjuk a pénzt, amikor pedig Ézsaiás 55. fejezetében figyelmeztet bennünket az Isten, hogy miért adtok ki pénzt azért, ami nem kenyér. Mennyi cicoma, mennyi divatcik, mennyi ilyen-olyan, azt hiszük, hogy kényelem, nem, és olyan balgaságokra kiadunk pénzt, ami félelmetes. Azon a pénzen mi mindent lehetett volna venni, vagy hány ember kapott volna belőle esetleg valamit. Tehát én úgy gondolom, hogy bővölködni is tudni kell, mert Pál apostol mit csinált, amikor a sátorkészítésből mondjuk megkereste a maga pénzét és bővölködött, hogy adományokat adott másoknak, segítette azokat az embereket, akik szűkölködtek. Ha az ember így gondolkodik az anyagi javairól, amiért dolgozott, hogy az nem az övé. Mert 50. Zsoltár kimondja, egyértelműen kimondja, enyém az erdőnek minden vadja, és minden itt ezen a földön, minden az Istené. Kaptunk anyagi javakat, termett a kertünk, van valami, adjunk hálát az Istennek, hogy ránk bízta. Nem a miénk, ránk bízta, hogy bölcsen éljünk vele. És az Isten meg is jelöli a Bibliában, hogy ebből a zsengéje az övé. Az természetesen a legjobb szívvel juttassuk is el az Isten művéhez. És a többi résszel mit tegyünk? Természetesen éljünk nagyon is úgy, ahogyan egy embernek ebben a mai társadalomban élni kell. Itt is szeretnék egy óriási félreértést eloszlatni. A bővölködés vagy a szűkölködés kérdése megint nem az, hogy az igazi jó keresztény ember csak ilyen kicsit rövidebb nadrágban, meg felemás cipőben, meg zokni nélkül járhat. Szó nincs róla. Mert hogy minek ad ki pénzt ilyen drága cipőért és a többi. Nézzük csak meg. Jézus biztosak lehetünk abban, hogy semmi fölöslegesre pénzt nem adott ki. Milyen volt Jézus köpenye? Egybe volt szőve, és olyan drága nemes anyagból készült, hogy a durva lelkű, eldurvult római katonák azt mondták, hogy ezt ne tépjük szét. Tehát az, mondjuk akartam mondani, hogy az nem turiból való, tehát nem ilyen turkál, nem jól mondom, mert nagyon jó dolgokat lehet kapni, az ilyen, gondolom a szakemberek ezt jobban tudják nálam, feleségem szokott néha meglepni ilyen dolgokkal, de meg saját magát is persze. De az igenis fontos dolog, amikor például nekünk anyagi lehetőségeink vannak, hogy például az otthonunk az nem csak tiszta legyen, hanem az rendezett is legyen. Ott tényleg igényesek legyünk. Az ember például a bővölködésben, nagyon, vagy a szűkölködésben nagyon hamar belesik abba a csapdába, hogy mindig az olcsóbbat veszi meg. Pedig nagyon hamar megtanulhatnánk, hogy aki olcsót vesz, az kétszer kell, hogy vegyen. Mert másodszor meg kell vennie, méghozzá lehet, hogy háromszor vesz, mert a drágábbat kell megvennie. Tehát igenis, legyünk igényesek egy bizonyos szempontból. Most gondoljunk bele, hogyha valaki mondjuk jól öltözött, és látszik, hogy igényes, látszik, hogy jó ízlése van, és mondjuk egy valakinek át akarja adni az evangéliumot, és valakivel beszélget, hát mennyivel szívesebben beszélnek az olyannal az emberek, nem? Mint akin látszik, hogy gyűrött, elhanyagolt, és a többi. Tehát igenis, bővölködni, szűkölködni, nagyon-nagyon pontosan mérlegeljük ezeket a dolgokat, és én úgy gondolom, ezt mindenki a maga lelkiismeretére és a maga lehetőségeihez mérten jól értheti azt, amit itt Pál apostol mond, hogy megtanultam bővölködni, megtanultam szűkölködni. Szűkölködéssel kapcsolatban egyébként már említettem, hogy sok bűntől is megóvhat, mert leleplezheti magunk előtt esetleg az önzésünket, a kényelem szeretetünket. Meg gondoljunk arra az igére, amit a római levélben mond Pál apostol, sok minden másra is vonatkoztatva persze, a római levél 8. fejezet 28. 29. versében, hogy tudjuk pedig, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. Tehát a rossz is, tehát a szegénység is. Tehát ha éppen olyan helyzetbe kerülünk, hogy munkálkodunk ugyan, de nem kapjuk meg a méltó bért, akkor ne zúgolódjunk. Hanem gondoljunk arra, hogy valamire biztos meg akar tanítani a Jóisten. Ha másra nem, a takarékoskodásra. Jézusnál ez is jellemző volt.
Jézus megtehette, mert meg is tette. 5000 embernek, 5000 férfinek, bocsánat, tehát körülbelül 20000 embernek megszaporította azt a néhány kenyeret és két halat. És utána 12 kosárral még összegyűjtöttek. És a második alkalommal, amikor 4000, nem engedte Jézus, hogy ó, hát most annyi van, most nyugodtan, hát a maradék, majd megeszik a madarak. Nem. Összegyűjtötte a maradékot is. Az még jó lesz másnapra is. Abból még lehet juttatni szegényeknek, akiknek nem jutott ebből a kenyérből. Tehát én úgy gondolom, hogy sok mindenre megtaníthat bennünket az élet ebből a szempontból, illetőleg maga a Jóisten, amikor megenged ilyen élethelyzeteket. De még mindig Pál apostolnál maradva, és talán most térnénk át a következő témánkra, a túlhajszolásra, a túlhajszolt életre. Pál apostol a Timóteushoz írt első levél 6. fejezetében, lényegében ugyanezt a gondolatot mondja el a 6. versben, 250. oldalon lehet találni ebben a leggyakrabban szedett Bibliában. A Timóteushoz írt első levél 6. fejezetében, a 6. verstől ezt olvasom, de valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Figyeljük meg, itt tömören mondja el Pál, amint a Filippi levélben részletezett is, hogy nagy nyereség, ha az ember a megelégedettség állapotában tud lenni. Ha valaki tényleg meg tud elégedni azzal a helyzettel és azzal a lehetőséggel, ami számára adatot, vagy amit ő maga tudott kiküzdeni a maga becsületes életével, vagy éppen a bűne következménye miatt került egy szorultabb helyzetbe. Valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Tehát amikor féljük az Istent, nyilvánvalóan ezt gondolom már bibliai adásokat hallgattak, akkor tudják, hogy az Isten félelem nem annyit jelent, hogy félünk az Istentől, hanem félünk minden olyan dologtól, ami eltávolít az Istentől. Tehát igazán félünk távol maradni az Istentől, ha ez az Isten félelem megvan megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Tehát, hogyha ez rendben van, hogy 6 napon át munkálkodtunk, és minden dolgunkat elvégeztük. Tehát azt is, ami a mi dolgunk, de kellemetlen. Ezt megint csak zárójelben jegyzem meg, amit még akkor kellett volna megjegyeznem, ugye? Például hát a mosogatást is. Még nem csak hölgyek ülnek többségben, esetleg a férfiak is elmosogathatnak, hogyha éppen úgy lenne ki a lépés. Vagy hasonló, amik nem egészen szívem szerint való munkák, azt is végezzük el. Tehát amikor mindent elvégzünk, minden dolgunkat, ha van elég élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Ne azért dolgozzunk, hogy még több legyen, hogy még szebb legyen, hogy még nagyobb legyen. Ha van, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg törbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Vigyázat, megint nehogy hiányosan olvassuk a Bibliát. Nem a pénzzel van a baj. A Bibliában hithősök vannak, akik nagyon gazdag emberek voltak. Mondjuk egy Ábrahám. Nagyon gazdag ember volt. József. A világ leggazdagabb embere lett. Hát csak a trón különböztette őt meg a fáraótól. József azt csinált azzal a rengeteg terménnyel, amit akart. Ő rendelkezett vele. Tehát nem a pénzzel van a baj. Egy arimatiai József és egy Nikodémus, ugye, akiknek volt bátorságuk oda menni Pilátushoz és elkérni Jézus testét, ugyanis a halálra ítélteket közös sírba kellett temetni, és ráadásul oltatlan mézbe, tehát oltás alatt levő mézbe kellett beledobni. Tehát, hogy a méz emészze meg, a semmi maradványuk ne maradjon. Ez volt a kötelező a római korban. Katonákkal őriztették a holttesteket, a kivégzettek holttesteit, nehogy a hozzátartozók ellopják és méltóképpen eltemessék. Nem akármilyen cselekedet volt Nikodémusnak és Arimatéa Józsefnek, hogy elkérjék Jézus testét, és őnekik volt vagyonuk, és volt rá pénzük, hogy az egyik a sírboltját adta oda, a másik pedig nagyon drága és komoly mennyiségű kenetet vásárolt, hogy méltóképpen lehessen bebalzsamozni. Tehát látjuk, hogy igenis szükség van a pénzre, szükség van az anyagiakra.
az Isten művében. Nem a pénzzel van a baj, hanem minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Aztán nagyon világos és egyértelmű a Biblia tanítása. Ugye a szerelemről persze rögtön a férfinő kapcsolat jut eszünkbe, de szeretném megkérdezni, hogyha egy fiatal ember vagy egy fiatal lány szerelmes, lehet vele értelmesen beszélni? Már bocsánat, de én azt hiszem, hogy az ügyben semmit. Tehát, hogy nyitogatni a szemét, hogy esetleg valami mást is lásson, meg azt hiszem, hogy teljesen meddő vállalkozás. Hát meg lehet próbálni egy kis kerülőúton, meg csellel valahogy értésére adni, hogy hogyan, miképpen. Hát ugyanígy van a pénzbe szerelmes ember is, nem? Hát ott hiába mondunk észérveket, ott hiába hivatkozunk Jézus áldozatára, szeretetére, hiába hivatkozunk becsületre, ott nincs semmi. Ott se Isten, se ember megy előre, mint a tank. Igen, ettől akar megkímélni bennünket Pál apostol, hogy ne legyünk ilyenek, hogy elveszítjük a józanságunkat. És hol kezdődik ez el? Nem rögtön ott, hogy nekem most ilyen kocsim van, akkor ezt most ki kell cserélni olyanra, meg nincs még nyaralóm itt, meg nem mentem még Madéra szigetére, meg nem tudom hova. Szó nincs erről. Csupán erről van szó. Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És ne kezdjük el a kívánságok listáját, mert annak nem lesz vége. Az olyan, mint az alkohol. Az egyik pohár kívánja a következőt. Azt nem lehet abba hagyni. Az ember elkezdi, hogy még ezért akarok dolgozni, meg azért akarok dolgozni, csak ennyi már másiknak is muszáj, nem lesz vége. Soha nem lesz megelégedve az ember. Mikor már nagy vagyona van, akkor már nem győzi lakatolni, zárni, biztosítani, meg mindent csinálni, meg kirabolják. Szóval miért? Hogyan? Minek gyűjtünk olyanokat, amikről Ézsaiás könyve, hát kicsit humorosnak is hangzik, de hát döbbenetes is egyúttal, azt írja, hogy mit fognak csinálni az emberek az arannyal, meg a bálvány szobraikkal, meg minden, odadobják a vakondokoknak. Hát szerencsétlen vakondok, még vak is. Hát mit fog csinálni azzal az arannyal? Hát amikor jön vissza Jézus, hát mit érünk azzal a rengeteg kincsel, a gyönyörű villával, vagy a hiper-szuper autóval, vagy bármivel? A pénz szerelme minden rossznak a gyökere, mondja Pál apostol. A túlhajszoltság nagyon sokszor fakad ebből az indítatásból, amikor az emberek a pénzért, az aggódás miatt, hogyha nem dolgoznak ennyit, akkor mi lesz? És figyeljük meg egyébként, ez is egy általános, legalábbis nekem általános tapasztalatom, hogy azok az emberek, akik belekeveredtek ebbe a túlhajszolásba, ebbe a mókuskerékbe, nem tudnak kiszállni belőle. Majd szeretnék szólni egyébként, hogy sajnos az egész világ egy ilyen mókuskerékvilág, tehát szinte bele is viszik az embereket ebbe az állandó hajtásba, de ez egy másik kérdés. De más az, amikor valaki önként vállalja fel ezt a dolgot, és mondjuk dolgozik rengeteget, építkezik, és mindent maga csinál, amit csak meg tud csinálni, és a többi. És utána mit mond? Én építettem ezt a nagyházat. Mert te, fiam, te aztán semmit nem csináltál, de én, látod, én tudok dolgozni, te nem tudsz dolgozni. Hogy mennyire maguknak tulajdonítják azt, amit ők elértek. És boldogok? Nos, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy itt megtaláljuk az egészen pontos egyensúlyt, hogy tehát a pénz miatt ne legyen túlhajszolt az életünk. És ezzel kapcsolatban a 127. Zsoltár az egyik legkiválóbb támpontunk a Szentírásban. A 127. Zsoltár a Grádicsok éneke közül az első két vers se a következőképpen hangzik. Annak a Salamonnak a szájából vagy tollából ered, aki nem fogadta meg az Isten tanácsát. Mondjuk ő neki nem a munkát kellett hajszolnia, de a pénz az megbűvölte Salamont. Ugyanis eredetileg ugye először csak a fáraó leányát vette feleségül, de azzal a céllal, hogy ezzel szövetséget köt a fáraóval, Egyiptommal, és utána sorra a környező országok királyainak a lányait sorra feleségül vette, némelyiktől többet is, mert volt nekik több is. És aztán hát olvassuk szintén Salamon tollából, hogy több mint 1000 nő volt körülötte. És megtért a fáraó leánya? Salamon tért el a fáraóhoz, és az ő isteneihez. Áldozott a Moloknak. A szörnyű mélységet járt meg ez a király, Izrael egyik legdicsőségesebb királya,
amikor rádöbbent arra, hogy amit az ember a saját indítatásából, a megromlott emberi természetével, természetétől indítatva végez, az mind kárnak és szemétnek van ítélve. Ezért fogalmaz így a megtérése után Salamon király: ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelmesének álmában ád eleget. Nehogy összekeverjük a dolgokat, mert példabeszédek könyve mondja, hogy te lusta, védj példát a hangyáról, és ne úgy csinálj, hogy egyik oldalról a másikra fordulsz, mert még alszom egy kicsit. Tehát nem erről az álomról van szó, hanem a jól végzett munka eredményeként, amikor valaki valóban megérdemli a pihenést, akkor meg tudja adni álmában az Isten. Ennyit jelent Isten félelemmel munkálkodni. Amikor az ember, mondom, a leghétköznapi munkájába is igenis bele tudja vinni azt, hogy ő ezt egyedül nem képes elvégezni. Rutinból nem képes. Az Isten segítségére van szüksége, és az Isten erejével, az Isten jelenlétével épülni fog a ház, és biztonságban marad az őrzött tárgy, és bármilyen más munkát végez. Az Isten tudja megáldani azt, ahogy már említettük József példáját. De akkor itt már egy olyan kérdésnél vagyunk, hogy a túlmunkát elkerüljük, és a túlhajszoltságot, akkor ezek szerint nagyon fontos nem csak, hogy Isten félő gondolkodásunk legyen, hanem az is, hogy mi a munkánkba, a mi kötelességeink megválasztásánál megkeressük azt, hogy mi az, ami a mi dolgunk. Mi az, amit az Isten ránk bízott, és mi az, ami nem. Mert van még egy másik, egy úgy gondolom elég általános szemlélet vagy magatartás, ami szintén túlmunkát eredményez embereknek. Nagyon sokan vannak így, hogy akár családi problémák elől, vagy akár csak a saját lelkismerete elől valaki a munkába menekül. És ez nagyon sokszor sajátunk nekünk is. Mert úgy gondoljuk, hogy hát dolgozni kell, egész eddig erről beszéltem, hogy dolgozni kell, munkálkodni kell, és akkor valaki belemenekül a munkába, és agyon hajszolja magát, hogy közben ne kelljen gondolkodni. Tehát ez már megint a negyedik parancsolatnak az áthágása, mert rendben van, valaki munkába menekül, és akkor azért nem akar elszakadni az Isten törvényétől, és hogyha mondjuk már ezt el tudta fogadni, hogy minden hetedik napot elkülönít az Isten számára, akkor mondjuk péntek éjfélig dolgozik. És aztán kimerülten másnap megy Isten tiszteletre, ez sokat ér vele. Ezért is határozta meg így az Isten, hogy a szombatnap az nem péntek éjfélkor kezdődik, hanem pénteken naplementekor. Hogy az ember pihenje ki az egész heti fáradozását, és másnap pedig teljesen friss elmével, kipihenten, az Istennek átadott lelkülettel, nyitott szívvel menjen el a szent gyülekezésre, olvassa az ígét, gyönyörködjön az Isten teremtett világában, beszélgessen gyermekeivel, szüleivel, vagy bárkivel, élettársával, feleségével, férjével. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a helyes magatartás, amikor az ember valóban nem akar menekülni a munkába. Mert miért mondom ezt, hogy azért nagyon sokan menekülnek a munkába, és sokan elvégeznek olyan munkafolyamatokat és olyan munkákat, ami nem az ő kötelessége. Olvastam egy könyvben egy nagyon érdekes jelenetet, egy malomnak a tulajdonosa. Bement, mert hát hallott, hogy nem mennek a gépek. És ott látta, hogy a munkások 5-6 ott állnak a gép körül, és a mérnök, akit ő fölvet, hogy irányítsa a munkát, az meg bent fekszik a gép alatt. Beszólt neki, hogy gyere ki, és gyere be az irodába. És odaadta neki a munkakönyvet. Én nem azért vettelek fel, hogy szereld a gépet, hanem azért, hogy irányítsd az embereket. Hogy mondd meg neki, hogy melyik mit csináljon. De nem azért, hogy ott szereld a gépet. Tehát vigyázzunk erre, mert ami nem a mi dolgunk, amit nem az Isten határozott meg nekünk, azt ne végezzük el.
És miért mondom ezt, hogy ez egy elég általános, magamat is tetten érem ezen a területen, mert úgy gondolom, hogy én az ige hirdetéssel foglalkozom, előadásokat tartok, meg emberekkel foglalkozom, és a többi. Tehát ebben nem lehet határ, tehát itt ez a végtelenségig lehet, hogyha engem hívnak, te akkor menni kell. Nem így van. Nem így van, hogy azért, mert lelki munka akkor én, vagy az Isten művében dolgozik valaki, akkor ez felmenti az alól, hogy ő nehogy agyon hajszolja magát. Ez nem így van. Ez minden emberre vonatkozik, hogy igenis azt a munkát végezze el, amit ő neki kijelölt az Isten. Persze, hogyan tudjuk ezt meg, hogy jelölte ki az Isten, vagy mit jelölt ki? És miért ilyen természetes, hogy mi nagyon sokszor belehajszoljuk magunkat a munkába és az elfoglaltságokba? Azért, mert nekünk van egy nagyon rafinált emberi természetünk, amelyik nem igazán akarja külön választani, hogy mi az, amit tényleg az Isten jelölt ki a számomra, mi az, amit a lelkiismeretem és az igeismeretem alapján tudnom kell, hogy ezt el kell végezni, és mi az, ami nem. Ugyanis olyan a mi természetünk, hogy inkább vezekelünk, inkább pénzt adunk, inkább dolgozunk látástól vakulásig, inkább bármit megteszünk, csak ne kelljen megváltozni. Csak ne kelljen azt mondani, mert ugye, hogyha dolgoztam reggeltől késő estig, és türelmetlenül megyek haza, és hozzám szólnak, és ez nekem nem tetszik, akkor nyugodtan szólhatok, most hagyjatok békén, mert én fáradt vagyok. Nem? Hát honnan van ehhez jogom? Mert olyan munkákat végeztem el, amit nem jelölt ki számomra az Isten. Olyan úton jártam, amit nem az Isten jelölt ki az én számomra. Én úgy gondolom, ebben nem tudok részletesebben belemenni, de aztán mindegyikünk érzi, hogy miről van szó. Tehát, hogy nagyon vigyázzunk erre, hogy nehogy olyan munkákat végezzünk. Mert ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába dolgoznak azon annak építői. Akkor az teljesen felesleges elfoglaltsággá válik mindnyájunk számára. És most az előadás befejezéseként megint egy picit szeretnék elkanyarodni, de csak egy picit, mert úgy gondolom, hogy azért van párhuzam ebben a kérdésben. Hát mondjuk nagyon régen jártam itt Tatán, amikor még rendszeresen részt vettem az előadásokon, és akkor tartottunk a 10 vázlat proféciáról, erről emlékszem, de tudom, hogy aztán Jelenések könyve sorozat is volt, és bizonyára sokat tudnak azért már a végidő eseményeiről, de akik esetleg ezt nem tudnák, szeretném elmondani, úgy tömören, hogy a Biblia proféciáiból, főként Dániel könyvéből mit érthetünk meg, hogy mi történik a mennyben és mi történik a földön. Ugye mennyben zsidókhoz írt levél alapján is teljesen világosan kiderülhet mindegyikünk számára, hogy az értünk áldozatot vállaló Krisztus, aki mindegyikünk bűnéért elszenvedte a bűn büntetésének halálát, azért, hogy mi hitáltal tudjunk így munkálkodni, ahogyan eddig szóltam róla, és hogy a Biblia szól róla, bocsánat, az sokkal fontosabb. És hogy valóban mindent elvégezzünk, ami a mi dolgunk, és semmit ne végezzünk el, ami nem a miénk, és így valóban eszközök lehessünk az Isten kezében, ezért halt meg Jézus, ezért ment fel a mennybe, de ő nem a semmit tevés dolgát végzi a mennyben, hanem ő most is munkálkodik. A mennyei templomban, ugye a zsidókhoz írt levél utal rá, hogy az az eredeti templom, mint pap és mint főpap végzi a szolgálatát folyamatosan. Az Isten nem alszik. Allah igen. Az iszlám istene az alszik. Ezt nem tudom, hogy tudják, hogy mire alapozom ezt. Ugye van a Ramadán időszak az iszlámban, amikor egy hónapig böjtölni kell. És olyankor nappal nem szabad enni semmit. Nővérem kinnél Törökországban 8 évig, és mondta, hogy ilyenkor Ramadánkor este, mikor lemegy a nap, akkor nyomják az autók dudáit, kerepelnek, mindent csinálnak, mert akkor fölébresztik az embereket, hogy na most lehet enni, mert most Allah alszik, és most nem látja, hogy eszünk. És ilyenkor, na de visszatérve a valósághoz, mert ez nem a valóság, hát ezt emberek találták ki. De a valóságban ez van, hogy Jézus folyamatosan és állandóan végzi a közben járó szolgálatát az Istennél. És folyamatosan végezte az emberek megbánt bűneinek az elrendezését, mint az aranyoltár fejezte ki a templom berendezési tárgyainál, hogy jó illatként szállt az ember imádsága az Atya elébe. Jézus úgy tárta a mi dadogó imáinkat is az Atya elé, hogy hivatkozott arra, hogy ez az ember csak ennyit tudott mondani, hogy én Istenem, irgalmaz nekem nyomorult bűnösnek.
És ezt Jézus úgy mondta, hogy de atyám, ez az ember megértette, hogy én érte haltam meg. És én a véremet adtam azért, hogy ez az ember valóban irgalmat kapjon. Vegyük el az ő bűnét, hárítsuk a szentélyre. És ezt tette több mint 1000 éven keresztül, amikor eljött az ő szolgálatában az, amit az ószövetségi templom szolgálatból is megérthetünk, hogy eljött a főpapi szolgálatának a lényege. Amikor a fridládára felrakódott bűnöket vissza kellett hárítania valakire. Mert ugye egyértelműen mondja a Szentírás, hogyha valaki elköveti valamilyen bűnt, és bocsánatot kér, megérti, hogy azért a bűnért végtelen árat fizetett Jézus, hogy én megszabadulhassak tőle, és megtörténik a csere, Krisztus igazságát megkapom én, cserébe az én bűneimért pedig Krisztus szenvedi el a bűnbüntetését, akkor annak az embernek az bűnéről nem lesz emlékezés, de csak egy darabig. Ugyanis Ezékiel könyve 18. fejezetében, illetőleg Máté evangélium a 18. fejezetében olvasunk Máté evangéliumában az adós szolga példázatáról, hogy amikor a király elengedi a szolgának a 10 000-nyi talentum adósságát, és a szolga megy kifele, és talál végre egy olyat, aki neki tartozik, és nem ő tartozik valakinek, és 100 dénárért, valami semmi összegért elkezdi folytogatni, akkor a felháborodott szolgák jelentik a királynak, hogy mit tett az, akivel most kegyelmet gyakorolt, visszarendeli, és azt mondja, hogy semmi engedmény nincsen, minden adósságodért le kell fizetned a váltságdíjat. Ugyanezt történik az ítéletkor az emberekkel is. A figládára felrakódott bűnöket Krisztusnak vissza kell hárítania azok fejére, akik egy darabig igénybe vették Krisztus áldozatát, de aztán ez élet gondjainak miatta, ami kapcsolódik a mai témánkhoz, ugye semmibe vették az isteni útmutatásokat, és a maguk igaza után jártak, és a maguk becsvágya fűtötte őket, és nem érdekelte őket, hogy mi történik, nem biztos, hogy rablógyilkosok lettek, csak éppen nem teljes szívvel szolgálták az Urat. Azoknak az embereknek, akik nem jutnak az üdvösségre, minden eddig elkövetett bűnüket is magukra kell venni, hogy a második eljövetel, második ítélete után, tehát az 1000 éves ítélet után, amikor feltámadnak az ítéletükre, akkor bűneikkel együtt kelljen elveszniük. De az az ember, aki hitben meg tudja ragadni az Isten ígéreteit, aki ha megismer valamilyen világosságot, és mondjuk eléggé lefedi az egész életünket ez a munka kérdés és munkálkodás kérdése, és mondjuk ebben az amúgy hétköznapi kérdésben is mindent az Isten akarata szerint, Isten félelmében, megelégedéssel, és a többi akar élni, és szépen halad előre lépésről lépésre az élete. Az az ember előbb-utóbb megtanulja azt, hogy mit jelent az, amit már Pál apostol kimert mondani, vagy kimondott a Galata levélben, hogy én meghaltam Krisztussal együtt. De élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most élek, azt a Krisztus Jézusban élem. Azaz Krisztus Jézus él bennem. Magyarul, hogy mi ne hajszoljuk túl magunkat, de ugyanakkor végezzük el a munkálkodásunkat, ez csak hitáltal lehet. Tehát ezt nem nehéz megcsinálni emberileg, pedagógiai eszközökkel, hanem lehetetlen. Ehhez nekünk az Isten szent lelkére van szükségünk, hogy ezeket mind el tudjuk bírálni. Na, az ilyen embert meg tudja ragadni a Krisztus, és meg tudja változtatni úgy az életét, hogy amikor ő visszajön, és másodszor eljön, addigra annak az embernek az összes bűnét a frigládáról, amire hárította az ószövetségi papok szertartásából érthetjük ezt meg, az összes bűnét vissza tudja hárítani a felbújtókra, Sátánra és az ő angyalaira. Akik arra a bűnre rávették azt az embert, aki nem azonosult ezekkel a bűnökkel. Elkövette ugyan őket, de nem csak megbánta, hanem el is hagyta. Tehát ez egy óriási tanítása a Szentírásnak, amit így mondunk, hogy a szentély tana. És ezzel kapcsolatban hadd olvassam el Mózes 3. könyve 23. fejezetéből, Mózes 3. könyve 23. fejezetéből az erre vonatkozó igét,
a nagy engesztelési nap ünnepét. Tehát ez volt a főpapi szolgálatnak az egyetlen olyan napja, amikor a főpapot megkülönböztette a papoktól, ugyanis ez volt az alkalom, amikor a templom második részébe, a szentek szentjébe mehetett be a főpap, hogy elvégezze ennek a szolgálatnak a kiábrázolását. És ezt olvassuk a 26. verstől, tehát a 132. oldalon található. Szólott ismét az Úr Mózesnek mondván, ugyanennek a 7. hónapnak 10-én az elfedezés napja van. Ugye az engesztelés szó helyett mindig az elfedezést helyes olvasnunk. Szent gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak. Semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert elfedezés napja az, hogy elfedezés legyen éretetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt. Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, irtassék ki az ő népe közül. És ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyent az ő népe közül. Semmi dolgot ne végezzetek. Örök rendtartás legyen ez nemzetségről nemzetségre, minden lakhelyeteken. Ünnepek ünnepe ez néktek. Sanyargassátok meg azért magatokat. A hónap 9-ének estvéjén egyik estvétől a másik estvéig ünnepeljétek a ti ünnepeiteket. Mit is mondott itt? Hogy sanyargassátok meg magatokat, szent gyülekezés legyen, Istennel való közösségetek legyen, és böjtöljetek, és vezekeljetek, nem, bocsánat, ez nagyon nem jó szó, böjtöljetek, és bűnbánatot gyakoroljatok. És sanyargassátok meg magatokat. Ne a kényelem szereteteket helyezétek előtérbe. Nos, a bibliai proféciák szerint ezt a főpapi szolgálatot Jézus 1844-ben elkezdte. Tehát ettől az időtől kezdve, most nem arról van szó, hogy ettől az időtől kezdve már nem kell dolgoznunk, tehát félre ne értsük, hanem ettől az időtől kezdve különösen nagy jelentősége van, hogy az embert ez élet gondja nehogy eltávolítsa ettől a nagy jelenettől, ami a szemeink előtt zajlik, ha értjük a Bibliát, hogy most folyik az ítélet a mennyben, és most kerül bármikor ránk a sor. Hogy nehogy a naponkénti munka és a túlhajszolás azt eredményezze, hogy esetleg hetente egyszer kerül csak a kezünkbe a Biblia, ha oda kerül. Nehogy azt eredményezze, hogy az Istennel való kapcsolatunk leszűkül, hogy arra már nincs időnk. Nehogy azt eredményezze, hogy nincs időnk imádkozni. Pedig félek tőle, hogy ez van. Tudta az ördög, hogy mit kell csinálnia. Mert az emberek figyelmét eltereli erről a legfontosabb dologról, az ítéletről. És arról a legfontosabb dologról, hogy az embernek most kell tudni igazán az Isten parancsolatai szerint élni, most kell tudni igazán a szombat parancsolata ekkor került napfényre. Mert addig a kereszténység nem ünnepelt szombatot. Itt-ott elszórtan igen, de nem nagyon. A 19. század közepétől fedezték fel újra a Bibliát ismerő emberek, hogy a szombat törvénye nem változott meg. És minden elterjedt gyakorlat ellenére a szombatot kellene ünnepelnünk. Tehát úgy látom, hogy a ünnepek ünnepe ez. Az igazi bűnvallás ünnepe és ideje, hogy Jóel próféta mondja, hogy sírjatok és jajgassatok. És sanyargassátok meg magatokat. Amikor az igazi bűnbánat ideje van itt. Amikor nem az önmegvalósítás ideje van itt, hanem amikor az Istennek átadott élet ideje van itt. Akkor én úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk ezt az egyébként hétköznapinak tűnő dolgot is, hogy munkálkodjunk, de túl ne hajszoljuk magunkat. És ha valaki így végzi az életét, és így éli az életét, az elmondhatja Pál apostollal együtt, amit Pál apostol fogalmaz meg az imént elmondottakat ezért akartam mondani, hogy a sátán nagyon jól tudja, hogy mit csinál, bocsánat, még nem fejeztem be azt a gondolatot, mert ennyire felpörgetett világ soha nem volt, mint most. Szóval annyira beleviszik az embereket, hogy egyik napról a másik, ezek meg volt a célja direkt, hogy ez így történjen. Így lehet uralkodni embertömegeken, és így lehet igazán irányítani őket, hogy ne gondolkodjanak, hanem dolgozzanak, teljesítsenek, mert hogyha nem, akkor elveszítik a munkahelyet, és a többi. De Pál apostol a Timóteushoz írt levél, második levél,
negyedik fejezetében ezt a híres kijelentését teszi, amit hát testamentumának is szoktunk mondani, a hetedik verstől: ama nemes harcot megharcoltam,

hogyha én most ezt elkezdem megtartani, akkor végem van. Tehát, hogyha én nem dolgozok, mert ugye akkor is adó, STK, szorítások, és a többi. Ha én ezt nem csinálom, folyamatos munkavégzést, akkor ebből katasztrófa lesz. De amikor tényleg át tudtam adni magam az Istennek, és nem külső kényszerből, hanem belső meggyőződésből, azt mondtam, hogy már pedig pénteken délig, délutánig maximum befejezem a munkákat, és nem dolgozok tovább. Sokkal többet tudtam ezután elvégezni. Mert sokkal jobban megszerveztem a munkát. Sokkal jobban tudtam, hogy mennyit vállaljak, mennyit csináljak meg, és a többi. Tehát ha az ember megrendezi az életében ezt, hogy mettől meddig, és mit ne, és mit igen, sokkal hatékonyabban és sokkal többet tud dolgozni. Pál apostol is. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, a manapon az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Hát én szívem mélyéből kívánom mindenkinek, hogy ez a kérdés, ez a munkálkodás vagy a túlhajszoltság, ez valóban a helyére kerüljön mindnyájunk életében. És ebből a szempontból is, ami úgy gondolom azért látnunk kell, hogy az életünk javarészét teszi ki, ebből a szempontból is az Isten tudná segíteni az életünket, az irányt is mutatni, de az erőt is ő tudná ahhoz adni, hogy valóban hitáltal tudjunk élni. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. Látom, hogy sok ismeretlen orc van, akit nem láttam még itt. Elég ritkán járok Székesfehérváron. Bemutatkoznák, Bernát Pál vagyok, a fehérvári gyülekezetnek a tagja. Fehérvárcsurgói gyülekezetnek a tagja vagyok, és ugye nevem se szerepel a beosztottak listáján is, mint csütörtökön kértek meg, hogy jöjjek el ide Fehérvárra, és beszéljek nektek beszéljek egy igéről, amit bibliai tanulmányozásom során megfogott. De először a gyerekeknek szeretnék szólni, ott is a kisebbeknek, Dávidnak főleg, igen. Az ilyen piciknek, a nagyoknak biztos nincs már szüksége erre a dologra, amit én most elmondok, mert hát ők ma okosszófogadó gyerekek, hát a kisebbeknek meg biztos még tanulni kell azért. Egy kis történetet mondanák el, amit én tapasztaltam meg a mindennapokban. Ugye én egy falunak a szélső utcájában lakok, közel van a határ. Sok a fa, sok a kismadár. És mentem át a harmadik szomszédba, és hallom, hogy egy kismadár szinte jaj veszékebe énekel. Nem tudtam elképzelni, hogy mi ez. És amikor tovább mentem, és a fa már nem takart el az utat, láttam ott egy nagyon picike kis madarat, amit egy macska közelített meg lopakodva, fölállt a szőr a hátán már, ugye szinte érezte, hogy megfogja majd ezt a kis madarat. Hát ez egy picike rozsdafarkú volt. Ugye akkor röpült ki a fészekből ez a rozsdafarkú, és az anyukája, amikor látta, hogy milyen veszélyben van, figyelmeztetni akarta, és szinte jaj veszékelve szólt hozzá. De az a kismadár olyan butácskán ütött az uton, és az volt a szerencséje, hogy a macska észrevette, hogy én megyek, és elfutott. Erre a kismadár is felröpült, odaröpült a szülőjéhez, és valóságos örömmódát zengtek, hogy megmenekült a haláltól, a biztos haláltól, hiszen a macska megfogja, nem engedi el. És elgondolkoztam ezen a történeten, hogy a Jóisten mennyire gondot visel a pici állatokra is. Ugye ez a kismadár talán elmondta az anyukája, hogy vigyázni kell, mert hát ez a cice, hogyha feléje megy, ez egy vérszomjas állat. És ez a kismadár elfelejtette az anyukájának az intését. És akkor a Jóisten még segített rajta. Ugye azzal most az én személyem volt a segítség, hogy elriasztottam a cicát. És ezt azért mondtam el nektek, mert biztos, hogy benneteket is, biztos az anyukák figyelmeztetnek különböző dolgokra, hogy mit tegyetek, mit ne tegyetek. És hogy milyen fontos az nektek, hogy nehogy megfogjon benneteket az a cica, az a macska, ami rátok leselkedik, és nehogy véletlenül valami baj érjen benneteket. Még akkor is, hogyha Jóisten meg tud benneteket néha menteni. Úgyhogy azt tanácsolom nektek, hogy legyetek szófogadóak. Ezért mondtam, hogy nem a nagyoknak szóljuk, biztos, hogy szófogadók már. Fogadjatok szót az anyukátoknak, amit mondja, és tartsátok meg a tanácsait. Szülők tanácsait. És most a felnőtteknek szeretnék szólni. A mai ige tanulmányozásunknak az alapigéje Sofóniás könyvébe található. A Sofóniás könyvének a második fejezetének a harmadik versét olvasnám el. Így szól a vers. Keresétek az Urat, mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keresétek az igazságot, keresétek az alázatosságot, talán megoltalmaztatok az Úr haragjának a napján. Sofóniás könyve körülbelül 2700 évvel ezelőtt íródott, és azt gondolnánk át most, hogy milyen aktualitása is van ennek az igének, ami számunkra. Az utolsó rész nyilván egyértelművé teszi számunkra,
És azt mondja az utolsó mondat, hogy talán megoltalmaztattatok az Úr haragjának napján. Sofoniás voltak éppen arról beszél nagyon sok helyen az ő könyvében, hogy Jézus Krisztus visszajön, lezárja a földi történelmet, ítéletet tart, és ez a haragnak a napja. Amikor majd a gonoszokat megbünteti, jókat pedig magával viszi. És mit is tanácsol nekünk Isten ezáltal az ige által? Úgy kezdődik az ige, hogy keresétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai. Kik is a föld alázatosai? Úgy gondolom, hogy a hívők közül kerülnek ki az alázatosok. Tehát a hívő embernek szól ez a felszólítás. És feltehetjük a kérdést, hogy hát miért a hívőknek kell mondani, hogy keressétek az Urat? Nem keresik a hívők az Urat? Egy ószövetségi történettel próbálnám ezt megmagyarázni, hogy miért is szól így az Úr nekünk. Ez az ószövetségi történet pedig Józsafát királyról szólna. Nagyon röviden összefoglalnám az ő életét, hogy mit is tett Józsafát király, kivéve azt az egy nagy hibáját, hogy Akháb királlyal szövetségre lépett a szíriaiak ellen, és elment segíteni a bálványimádó királynak, amiért ugye Istentől Jéhu próféta meg is róta. A Biblia ilyen alcímmel kezdi az ő uralkodását, hogy kegyes és áldott országlása. Józsafát Asa királynak a fia volt, ő maga Asa is reformkirály volt, de a fia még ő rajta is túltett. Azt írja az ige, hogy megszüntette a bálványimádást, katonailag megerősítette az országot. Mindig olyan furcsán olvasom az izraeli katonaságnak a létszámát. Józsafát király történetében majdnem 1.200.000 katona volt az országban. Hadrafogható férfi. Pedig ugye Júdának a királya volt, hisz akkor már az ő uralkodás alatt ketté szakadt Izrael. Utána birákat rendelt városonként, és felszólította a birákat, hogy Isten félelmébe ítéljenek. Hogy úgy ítélnek, hogy Isten ott van, látja minden ítéletüket, és meg fogja őket büntetni, hogyha nem úgy tesznek. És a legnagyobb dolog az ő életében az volt, legalábbis az én megítélésem szerint, hogy a seregek vezérei közül többet, a lévitákat, a papok közül is többet elküldött az emberek tanítására. Vitték a törvénykönyvet, és tanítatta az embereket a törvényre. Ez azért nagy dolog, mert hogyha megvizsgáljuk az Izrael történetét, akkor azt látjuk, hogy ha a király hívő volt, akkor az alattvalók is hívők voltak. Ha király bálványimádó volt, akkor az alattvalók is bálványimádók voltak, legalábbis nagy része. És ez a király ez azt akarta elérni, hogy a nép megismerje Istent. Megismerje, és hogyha megismerte, akkor nyilván az Istent is akarja követni. Nagyon nagy dolog volt ez abban az időben. Úgyhogy az ige azt is írja egy helyen, hogy Józsafát király kereste az Istent. Ugye valóban elmondhatjuk egy ilyen élet láttán, hogy ő egy istenkereső király volt. És akkor, ha most megnyitnánk a könyvet 2. Krónika 20. fejezeténél, ott olvasnák egy rövid részt. Az első 5 verset, majd a 12-13. Verset. Tehát 2. Krónika 20, első 5 versét olvasnám. És lett ezek után, eljöttek a Moab fiai és Amon fiai,
és velük mások is az amoniták közül Józsafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Eljöttek pedig a hírmondók, és megmondták Józsafátnak mondván, a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Szíriából, s már a Has és Hon Tamárban vannak, ez az engedi. Megfélemlék ezért Józsafát, és az urat kezdé keresni, és hirdette az egész Júda országába böjtöt. Ezért felgyűlének a júdabeliek, hogy az Úr segedelmét keressék. Júdának minden városaiból is jöttek, hogy az Urat megkeressék. És megállt Józsafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetibe, az Úr házába az új pitvar előtt. És itt imádkozik, és a 12.-13. verset olvasnám, ahol befejezi az ő imádságát. Ó, mi Istenünk, nem ítéled-e meg őket, mert nincsen mi bennünk erőjét nagy sokasággal szembe, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak rád néznek a mi szemeink. És a júdabeliek mindnyájan állnak az Úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel, fiaikkal egyetembe. Tehát látjuk, hogy ez az Istenkereső király egymilliós, több mint egymilliós hadsereggel a háta mögött, Istenkereső életet élve, mikor meghallja ezt a fenyegető vészt, meghallja ezt a közeledő nehézséget, mit csinál? Összehívja a népet, és ahogy az ige mondja, keresni kezdi az Urat. Belátja, bevallja a nép előtt az ő tehetetlenségét. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tereád néznek a mi szemeink. És ezt, ahogy leírja a 13. vers, hogy a júdabeliek ott állnak az Úr előtt gyermekeikkel, fiaikkal, feleségeikkel, szinte együtt mondják az Úrnak, hogy nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk. Reád néznek a mi szemeink. Talán nem is kell nekem különösebb dolgokat mondani, testvérek, akik biztos keresitek az Urat mindnyájan, hogy milyen nehézségek előtt állunk. Van ugye a globális felmelegedés, amit csak azért említek meg, mert mi mindig azt gondoljuk, hogy csak így a mi környezetünkben érezzük ezeket a dolgokat. Van egy rokonom, egy iráni születésű férfi, aki nemrég otthon volt, és beszélgettem vele is. Hát mondja, hogy vagy 50 fok meleg volt, és homokviharok. És kérdezem tőle, hogy hát ott éltél nagyon sokáig, durván 20 évig ott volt, akkor jött el onnan. Akkor nem voltak homokviharok? Azt mondja, de voltak évenként egy vagy kettő. De most az egy hónap alatt, amit kint voltam, hetenként volt kettő. És akkor, amit most itt hallhattunk felolvasni, valik, amit felolvasott levelet, hogy a hívő embereket milyen veszély is fenyegeti. Én interneten olvastam egy-két levelet, egy-két értékelést, és abból egy-két gondolatot szeretnék csak megosztani veletek. Az egyik az, hogy csak az egyházak tarthatnak Isten tiszteletet. Aki nem egyház, aki egyesület, az nem tartott Isten tiszteletet. Hogyan is tartott? Hát egy egyesületnek nem kell pap se, ugye? Lelkész se kell. A másik pedig az, amit már eleink áttértek, a második világháború előtt is volt olyan, hogy rendőrség akadályozta meg a különböző helyeken az Isten tiszteletek megtartását. És a harmadik dolog, hogy ezek a jelek mind azt mutatják, hogy Jézus Krisztus visszajövetele közel van. Szívleljük meg, testvérek, ezt a felszólítást, amit Isten küld nekünk, hogy keressétek az Urat mindnyájan. Tehát, ahogy Józsafát király tette a nehézségek megmutatkozásakor, úgy mi nekünk is ugyanígy kell a
ezek nehézségek láttán Istent sokkal fokozottabban keresni. A bizonyságtételek első kötetéből olvasnák egy részt a 76. oldalról. Az Ellen White-nak egy látomása volt, ebből olvasnak egy kis részt. Azt mondja, hogy láttam az angyalt mérleggel a kezébe, Isten népe, de különösen a fiatalok gondolatait és érdeklődését mérte. Az egyik serpenyőben mennyei gondolatok és érdeklődés volt, a másikban a földiek. Ebben a serpenyőben került az összes regényolvasás. Ezt nem olvasom tovább, tehát az összes világi gondolat. Micsoda ünnepélyes pillanat, Isten angyala mérleggel, amint hitvalló gyermekeinek gondolatait méri le. Azokért, akik vallják, hogy meghaltak-e világnak és Istenért élnek. A föld, a hiúság, a büszkeség gondolataival telt serpenyő gyorsan lesüllyedt. Mennyire irányuló gondolatokkal, érdeklődéssel telt serpenyő, pedig sebesen felemelkedett. Megkérdezte az angyal, hogy ezek az emberek elkerülhetik-e az ítéletet? Mennybe juthatnak-e ezek az emberek, akiknek a gondolatait a világi gondolatok uralják? Mikor olvastam ezt a bizonyságtételt, nagyon sokszor figyeltem magamon, hogy mivel is foglalkoznak a gondolataim. Hogy ne mondjam meg az eredményt. Nem volt egy vidító dolog. Na de, lépjünk tovább. Azt mondja az ige, hogy keressétek az igazságot. Ugye, mindjárt tudjuk, hogy mi az igazság, ki az igazság. Tudjuk, hogy az igazság az Isten igéje, igazság a testélet, ige, Jézus Krisztus. De hogy is olvassuk mi ezt az igét? Vajon úgy olvassuk-e ezt az igét, hogy ettől az olvasástól mi tökéletes keresztények leszünk, és megmenekülhetünk-e majd a hét csapástól, vagy pedig más szemmel. Nagyon szeretem ezt a szombatiskolát. Mindjárt az első leckébe egy olyan meghatározást, vagy egy olyan megfogalmazást olvastam, ami ide tökéletesen illik. Elolvasnám nektek a 13. oldalról. A Bibliából Isten hangját halljuk, épp oly bizonyosan, mintha füleinkkel hallanánk. Ha felismernénk ezt, milyen áhítattal tudnánk megnyitni Isten igéjét, és milyen komolyan kutatnánk előírásait. Isten igéjét tisztelettel kell megnyitnunk, és azzal az őszinte vágyakozással, hogy megismerjük ránk vonatkozó akaratát. Akkor mennyei angyalok vezetik majd ige tanulmányozásunkat, és Isten szól hozzánk igéjébe. A mindenható tróntermébe vagyunk, Isten jelenlétébe, Krisztus belép a szívünkbe. Testvérek, ha így olvassuk mi az igét, akkor meg fogjuk találni az igazságot. Meg fogjuk találni a helyes utat is, Isten az ő szent lelk által tud bennünket vezetni. És így folytatódik az ige, hogy keressétek az alázatosságot. Ha így egyenként megkérdeznélek benneteket, hogy vajon elég alázatosak vagytok-e, de magamat is, hogy elég alázatos vagyok-e. Nincs-e bennem büszkeség? Korszakok nyomába olvastam, amikor Wesley Amerikába hajózik, látja ott a csemorva atya fiakat.
akik ugye nagyon szegények voltak, és a legalantosabb munkát nekik kellett elvégezni, sőt, még akadályozták is őket, a durva emberek is kigunyolták, kinevették. És amikor Wesley megkérdezte tőlük, hogy hát, hogy tudják ezt tűrni, tudjátok, mit mondtak, biztos olvastátok, hogy kell ez a mi büszke szívünknek. Testvérek, keressétek az Urat, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. A következő kérdés az lehet, hogy mikor kell nekünk keresni az Urat? Ugye az idők jeleiről és a fenyegető körülményekről mindnyájan hallottunk, beszéltem róla, de mégis egy igével szeretném alátámasztani. Dávid azt mondja az első zsoltárába, amit írt, ami a 105-ös számú zsoltár, hogy mindenkor ne legyen olyan a mi életünkben olyan pillanat, amikor nem az Urat keressük, és az Úr ott van mindig, látja a mi különböző dolgainkat. Hogyan is kell nekünk keresni a Mózes 5. könyvének 4. fejezetéből, olvasnám csak innen a papírról, nem kéne kikeresni, a 27-29. Verset, ami arról szól, hogy az Úr azt mondja Izraelnek, hogyha eltértek tőlem, ha bálványt imádtok, hogyha olyan távol lesztek már, hogy nem is emlékeztek szinte rám, és abból a nyomorúságból hozzám kiáltotok, akkor meghallgatlak benneteket. Meghallgatlak benneteket, mert teljes szívedből, teljes lelkedből keresed az Urat. Testvérek, az egész menny szívén viseli a mi üdvösségünket. Mi ne törődnénk vele. Nagyon sokszor más emberekhez hasonlítjuk a mi életünket, cselekedeteinket. Pedig nekünk egyedül csak Jézus Krisztus adatott példaképül. Ahhoz szabjuk magunkat. Ézsaiás könyvének a 55. fejezetének a 6. verséből olvasnák egy gondolatot. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Picit megdöbbentett ez az ige. Nem mindig található meg az Úr. Nem mindig van közel hozzánk. És most nyissuk ki a Bibliát. Bilák könyvének 10. fejezeténél, és olvassuk el a 10. verstől a 16-ig. Tehát Bilák könyve 10. fejezete, 10. verstől a 16. versig olvasnám. Ugye Izrael szokás szerint ismét eltért az Úrtól, ismét bálványimádásba süllyedt, különböző csapások jöttek rájuk, és innen folytatnánk a 10. verssel gondolatot. Akkor az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai mondván, vétkeztünk te ellened, mert elhagytuk a mi Istenünket, és szolgáltunk a báloknak. Az Úr pedig mondta Izrael fiainak, nem, de én szabadítottalak én meg benneteket az egyiptombeliektől, az emoreusoktól, az amon fiaitól, a filiszteusoktól, a szidónbeliektől, az amálekitáktól, a maunitáktól, mikor titeket szorongattak, és ti nem hozzám kiáltottatok. Ja, és ti én hozzám kiáltottatok, megszabadítottalak titeket az ő kezükből. És ti mégis elhagytatok engem,
és idegen isteneknek szolgáltatok, annak okáért többé nem szabadítlak meg benneteket. Hát mikor idáig értem az olvasásban, nagyon megdöbbentem, hogy ilyen csinált az Úr, hogy nem szabadította meg az Izraelt, mikor hozzá kiáltottak. És figyeljük meg, hogy mit is tettek az izraeliták. A 15. verstől olvasnám. Felelének pedig az Izrael fiai az Úrnak. Vétkeztünk, cselekedjél úgy velünk, amint jónak látszik a te szemeid előtt, csak most az egyszer szabadíts még meg, kérünk. És elvetették maguktól az idegen isteneket, és szolgáltak az Úrnak, és megesett az ő szíve Izrael nyomorúságán. Igen, testvérek, az Úr szíve sokáig megesik az Izrael nyomorúságán, de lesz majd egy idő, amikor már nem eshet meg a szíve. Sok helyen feltettem a kérdést, hogy mikortól lesz az az időszak, amikor már az Úr nem hallgatja meg az ő népét, segítségre hívó kiáltását. Nem tudom, hogy mi a véleményetek. Igen, nagyon sok helyen kaptam ilyen válaszokat, hogy ugye most, hogy csendesség lesz a mennybe, vagy valami hasonlót, hogy az elpecsételésig, vagy mást. A testvérek, én ezt nem így gondolom, hogy hány nap, hány hét, hány hónap, hány év az az idő, amikor még így kiálthatunk az Úrhoz, hogy meghallgat bennünket. Ezt nem tudja senki, ugye? Senki nem tudja, testvérek. Ne halogassuk az Istennek a keresését. És akik ismeritek az Urat, tudjátok, hogy az Úr nem nézi tétlenül az ő népének a nyomorúságát, hanem buzdít, segít bennünket, hogy keressük őt. És mivel is segít bennünket azzal, hogy őt keressük? A 107. Zsoltár, keressük meg. Két kis részt olvasnák belőle, nagyon jellemző az emberiségre. A 4. verstől olvasnám, hogy mi is volt a zsidó néppel, ugye, vagyis az Izraellel. Bújdosz csak a pusztába, sivatagba, lakóváros felé utat nem találtak. Éhessek és szomjassak voltak. Lelkük is elepett bennük. De az Úrhoz kiáltának szorultságukba, sanyarúságukból megmenti őket, és vezeti őket. A 2., amit olvasnák, a 11. vers, mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a felségesnek tanácsát megutálták, ezért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal, elestek, és nem volt segítségük. De az Úrhoz kiáltának szorultságukba, sanyarúságukból kiszabadítta őket. Kihozta őket a sötétségből, és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatá. Adjunk hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. És ugye ez az egész Zsoltáron keresztül megy, hogy amikor a hívők nem az Istent keresik, nem ővele járnak, akkor az Úr nehézséget enged meg az életükbe. Nagyon megdöbbentett a következő Zsoltár vers. A 78. Zsoltár 34. verse azt mondja, ha ölte őket, hozzáfordultak. Testvérek, nem döbbenetes? Ha ölte őket, hozzáfordultak. Hát amikor én ezt olvastam, nagyon-nagyon ledöbbentem, hogy mennyire egyformák vagyunk mi emberek, hogy
szükségünk van arra, hogy nehézség támadjon a mi életünkbe, és akkor Istenhez fordulunk. Még kisgyerekkoromban egy nagyon érdekes történetet hallottam, akkor még bírók voltak a különböző helyeken, ugye nálunk, a mi falunkban is, és egy hívő katolikus bácsi volt a bíró, és jött hozzá motorral valami tisztségviselő, és ugye beszélgettek közben a hivatalos ügyek után, és ez az illető mondta, hogy hát nincs Isten, hát mit gondol maga, hát ugye kommunizmusban nagy volt a tagadás, meg máskor is, persze, és hát ugye bácsika nem tudta jobb belátásra bírni ezt a szemét. Elbúcsúztak, fölült a motorjára, és olyan szerencsétlenül indult, hogy elesett a motorra, és elég súlyos sérülést szenvedett, és az első szava az volt, hogy jaj Istenem. És ez igaz volt, testvérek. Jó Istenem! Hát az Istenkeresésről, a gyakorlati példákról már sokat nem szeretnék mondani, de hallom itt mindennapi gyakorlat talán az ima és bőt nap, ami nagyon, nagyon fontos dolog a közös kereséshez. A közös Isten kereséshez, hisz, de nem is saját szavaimmal mondom, hanem ismét az első kötetből, a 109. oldalról olvasnák egy rövid részt a gyülekezetekről. 109. oldal. Tehát látja a gyülekezetet, Ellen White, látja, hogy sötét felhő, sűrű fellegek veszik körül őket, de néhány Jézustól áradó sugár áttör a felhőn. Oda néztem, hogy kire ragyog a fény, és egyéneket láttam buzgón esedezni a győzelemért. Isten szolgálata volt a céljuk. Kitartó hitük kamatokat hozott. A menny világossága fény lett rájuk, de a gyülekezet túlnyomó részét körül ölelő felhő sűrű maradt. Értelmetlenek és lanyhák voltak, nagyon gyötrődtem emiatt. Megkérdeztem az angyalt, szükséges-e a felhő. Így felelt, oda néz. Akkor láttam, hogy a gyülekezet kezdte apra állni, és buzgón könyörögni Istenhez. A világosság sugarai átkezdték törni a sötétséget, és a felhő elvonult. A menny tiszta fénye ragyogott rájuk. Figyelmük szent bizalommal fölfelé vonzódott. Az angyal szólt, ez kiváltságuk és kötelességük. Nektek testvérek, itt Fehérváron ugyanez a kötelességetek. És most két példát hoznák még erről a gyakorlati istenkeresésről. Az egyik az Jónás próféta könyvében van leírva, a második fejezetben, a 7.-8. vers. Tehát második fejezet, 7.-8. vers.

0: Elnézést. Igen, harmadik fejezet. Jónás az intő üzenetet közvetíti az asszíroknak, ugye Ninivébe, és ezt az intő üzenetet meghallván a király felkelt, és ő maga ugye zsákba, hamuba öltözött, és felszólítást is küldött, és kiáltának és szólának Ninivében a királynak és főembereinek akaratából mondván: emberek és barmok, ökrök és juhok, semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak, hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjen meg ki az ő gonosz utáról, és az erőszakosságból, mely az ő kezükbe van. Egy pogány, kegyetlen király az Istennek a figyelmeztetését, intését meghallva, egész Ninivére kiterjesztve bőtött imádságot hirdetett, és még egy nagyon fontos dolgot, hogy térjenek meg az ő gonosz útjaikról. Tudjátok, talán az egyik legkegyetlenebb birodalom az asszír birodalom volt. És ilyen hatással volt rájuk Isten szava. A másik pedig Dániel könyvéből olvasnák egy igét. Dániel könyve 9. fejezetének a 3. verse. És orcámat az Istenhez emelém, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, bőtöléssel, zsákba és hamuval. Ismeritek mindnyájan Dániel történetét. Dániel imádsága meghallgatásra talált. És hogyha mi ugyanígy, ugyan nem zsákba és hamuba, hanem szívünket megszaggatva fordulunk az Úrhoz, akkor is minket is meghallgat, és akkor az igének a befejező része: talán megoltalmaztattatok az Úr haragjának napján. Ez már biztossá fog válni. Szeretném még egyszer elolvasni az alapigét. Keressétek az Urat mindnyájan, ne föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Amen. Örökké való Istenünk, Jézus Krisztus nevében jöttünk hozzád. Köszönjük neked a te üzenetedet, a te szólításodat, hogy azt akarod, hogy keressünk téged. Keressünk téged, aki mit ennek a forrása vagy. Te, aki teremtettél bennünket, és adtad az életet. Azt akarod, hogy elforduljunk a hiába valóságtól, a világtól. És a te akaratodat keressük, hogy tudjál bennünket a sötét világba vezetni. Hogy elkerüljük a csapdákat. Hogy ne váratlanul jöjjön átkozanak. Mint felépészültem, tisztán, hogy te megüzdíthess bennünket, szárnyaid oltalmában. Úrunk, kérünk téged. Kérünk téged, hogy tisztíts meg a mi szívünket. Tisztíts meg a mi gondolatainkat. És add a te szent lelkedet. És te írj bennünk, és te cselekedj bennünk minden dolgot. Úrunk, csak benned bízhatunk, és mindenben szolgák vagyunk. De bízunk a te nagy kegyelmedbe, irgalmasságodba, ki szeret bennünket. Köszönjük neked, Úrunk, ezt.
1: és áldjuk és magasztaljuk a Szent Nevedet mindenkor.

Mindenki bemutatkozással kezdte, hogy hogyan került a közösséghez. Én is elmondom, hogy több generációs adventista családban nőttem fel, és 18 éves koromban keresztelkedtem. Hát túl sokat nem dicsekszem azzal, hogy mennyire megalapozott volt a keresztségem, és mennyire megtérésen alapult, de azért egy néhány szóval elmondom, hogy ez a lelkész, Somi Lajosnak hívták, aki a gyülekezetünk lelkésze volt, és felkészítette a keresztségre, azt mondta nekem, hogy Jenőként, te adventista családban nőttél fel, te ismered a hitelveket, itt van gépelt formában valami hitelv gyűjtemény, olvasd át, ha van valami kérdésed, tedd fel, és akkor június 21-én lesz a keresztség. Ez volt a keresztségi felkészítésem. Amit én az igéről tudtam, és a közösséggel, ami kapcsolatom volt, az édesanyámon keresztül volt, aki nagyon komoly hívő volt. Én már akkor elhatároztam magamban, hogy szeretném az ismereteimet bővíteni, beiratkoztam még talán a középiskola negyedik évfolyamában, negyedik osztályában a Szent Lelkészképző előkészítőjébe, úgyhogy keresztségem után 1973-ban megkezdtem én is a tanulmányaimat. A közösség akkori egyetlen lehetséges lelkészképzőjében, a Szent Lelkészképzőben. Én azt szeretném mondani, hogy amit én akkor nem nagyon tudtam érzékelni, de valójában áthullámzott a közösségen, és ma is nagyon nagy problémának tartom, hogy nagyon sokan úgy voltunk a közösség tagjai, hogy azt a reformációs gondolatot és alapelvet, hogy egyedül a Szentírás azt valahogy felváltotta ez a sola ecclesia elv, nem a sola scriptura, hanem a sola ecclesia. Bíztunk az egyházban. Tudtuk, hogy az advent közösséget a Jóisten hívta el, és az egyház szervezete az tulajdonképpen kinyilatkoztatja az igazságot, nekünk túlságosan sokat nem kell gondolkodni, de annak ellenére van egy fórum, itt van a Szent Lelkészképző Intézete, és szerezünk ismereteket, mélyebb ismereteket, és eléggé sokan voltunk így, hogy bíztunk az egyházban. Ez azért érdekes, mert így egy kicsit érthetőbb az is, amit Zsuzsika elmondott, hogyha még torzulások is jönnek létre mondjuk egy unióban, vagy egy országban, az evangélium képviselete terén, de hát azért a világ közösség azért a helyén van, és képviseli az igazságot, és tényleg sokan reménykedtünk is abban, hogy akkor, amikor bekövetkezett a válság, akkor majd bejönnek a testvéreink, és rendbe rakják itt a dolgot. Hát azóta már egyfajta csalódásokon keresztül menve azt kell mondanunk, hogy ez a sola ecclesia elv, hogy egyedül a közösségben kell bízni, tehát ez a közösségbe vetett bizalom, meg hogy ez a kinyilatkoztatás forrása számunkra, ez továbbra is jelen van a közösségben, és meghatározó jelenleg is nagyon sok gyülekezeti tag számára. Tehát nem a Szentírás az egyedüli mérce, és a személyes bibliakutatás határozza meg sokaknak a gondolkodásmódját és a személyes hitét, hanem az, hogy mit képvisel az egyházunk. Ez egy nagyon masszív katolikus teológia és katolikus ideológia, hogy az egyház a kinyilatkoztató, és nem a Szentírás. Ugye reformátorok ezért sem emelték fel a szavukat. Nos, tehát ugornék 1975-höz, akkor kezdtük el, én Árvai Mártika évfolyamába tartoztam, a harmadik évfolyamot. Igazság szerint én olyan túlságos nagy meggyőződéssel nem rendelkeztem, meg nagy ismeretekkel, hogy tulajdonképpen mi folyik itt a háttérben. Elmentem én is összejövetelekre, meg olyan kis táborokba, megbeszélésekbe, ahol kitárgyaltuk azt, hogy mi is folyik itt az egyházban. Én igazából 1975 novemberében éreztem magam leforrázva, amikor felhívtak a második emeletre, ott volt az egyház tanácsnak az irodája, és
hát legnagyobb megdöbbenésemre az egyik konzultációról hívtak fel, tehát ott a Székely Bertalan utcában tartottuk ezeket a lelkészképző konzultációkat, felhívtak, és ott volt az egész egyházvezetés, akkor már Egervári Oszkár testvér el volt bocsátva novemberben, és hát József bácsi, Szakács József bácsi, akit én úgy nagyon tiszteltem, szerettem, jópofa ember volt, végeredményben elmondta nekem, hogy látják, hogy mennyire jó tanulmányi eredményeim vannak, és úgy döntöttek, hogy felvesznek szolgálatba. És kiszűrődött valahogy a szavai mögül, hogy azoknak a helyére fognak felvenni, akit elbocsátottak. De mielőtt még azért szolgálatba állítanának, és látják, hogy én be is fogom fejezni a lelkészképzőt maga idejében ezzel a lendülettel, hogy én elkezdtem a szolgálatot, egy gyakorlati kérdést szeretnének feltenni. Ezt engedjétek meg, hogy elmondjam, mert nagyon érdekes. És azt egy példát mondott el, hogy tételezzük fel, hogy majd én lelkészként ki fogok kerülni egy gyülekezetbe, ahol egy héttagú bizottságnak a ülését kell vezetnem. A héttagú bizottság valamilyen kérdésben megoszlik, egy személy csökönyösen ellenemond a másik hat bizottsági tagnak, hogy oldom meg ezt a problémát. Hát ugye a legkézenfekvőbb az, hogy meggyőzöm azt a csökönyös ellenkező személyt arról, hogy ne szavazzon a jó rend ellen. És hát ehelyett én azt mondtam, azt a választ adtam, hogy először is megnézem, hogy a Biblia melyik álláspontot támogatja, az egy személyét, vagy a hat személyét, és hogyha az egy személyét, akkor mint felszentelt lelkész odállok az egy személy mellé, és meggyőzöm a hat tagot arról, hogy ők is inkább a Szentírás elveit fogadják el és gyakorolják. És a legnagyobb meglepetésem, én akkor még ezt nem értettem, hogy ez példabeszéd. Azt mondta Szakács Józsi bácsi, hogy bocsánat, de itt nem erről volt szó. Mert Egervári Oszkárt nem, és akkor értettem meg, hogy tulajdonképpen ez egy példabeszéd volt. Nem azért kellett elbocsátani a szolgálatból, mert hitelvi dolgokban szavaztak volna. Itt egy kizárólag csak ilyen gyakorlati dologról volt szó, nem fogadta el az elhelyezést. És akkor így nézegettem többieket, Agárdi Pista bácsi, Olá Károly, Erdélyi Laci bácsi, ezek voltak ott az egyháztanács részéről, bátorítottak, biztattak, hogy de azért vállaljam csak el a szolgálatot, és lépjek be a szolgálatba. És tulajdonképpen, ami számomra nagyon meghatározó volt, az, hogy akkor az egyházunk elnöke, Szakács Józsi bácsi azt mondta, hogy nézd, gyönőkém, én a család régi barátja vagyok, egyet tudok neked ajánlani. Én nekem megvannak a belügyminisztériumban kapcsolataim, el tudom intézni neked azt, hogy ne hívjanak be sorkatoni szolgálatba, hogy elvállalod ezt a felajánlást. Hát el tudjátok képzelni, hogy egy adventista fiatalnak mekkora mézes madzag az, hogy nem kell sorkatonai szolgálatot teljesíteni egy olyan rendszerben, egy ilyen ateista rendszerben, ahol a katonai szolgálat az valami szörnyű terhet jelentett, se tiszta étkezés, se szombatünneplés, trágár környezet, megalázás, szóval mindenképpen nagyon egy mézes madzag volt számomra ez. Hazamentem, imádkoztam, azt mondta, nem kell választ adni, légy szíves, legközelebb, amikor konzultációra jössz, akkor add meg a választ. Nem mentem többet el konzultációra. Az volt az utolsó. Úgyhogy 1976 és 1978 között sorkatonai szolgálatot teljesítettem, ahol direkt rám állítottak olyan tiszteket, akik megpróbáltak átnevelni. Én a megtérésemet 1975-től datálom, nem a keresztségemtől. Nézzétek el nekem. Jóisten bevitt egy olyan próbába, ahol tényleg a Szentírásra tudtam csak egyedül támaszkodni, és vizsgáztatni kellett a hitemet. 1976-ban, amikor leszereltem a katonaságomról, nem mondok semmit, nagyon nagy hitbeli tapasztalat és nagyon nagy megerősödés volt számomra az,
hogy a Jóisten bevitt engem ebbe a próbába, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy így alakultak az események. 1979 magaságában megkértek a testvérek, hogy én is vegyek részt az ige szolgálatban. Először csak hétvégi ige hirdetőként, majd 1980-tól kezdődően területre is kihelyeztek. Makóra költöztem a családommal együtt. Frissen fölépült házunkba beköltöztek Árvai Mártikáék. Érden laktak 2 évig addig, amíg mi Makón egy szolgálati lakásban voltunk. Ott is volt egy nagyon meghatározó élmény. Egyszer meglátogatott az ottani lelkész, aki tagja is volt talán már akkor az Unió Bizottságnak, Fazekas testvér Szegedről, csak úgy olyan baráti módon meglátogatott bennünket, és onnantól kezdve megkezdődtek a zaklatások. Onnantól kezdve kaptunk egy levelet, hogy büntetést kell fizetnünk, mert a konyhába imádkozunk, a szobában meg istentiszteletet tartunk, és nem lakást, talán még emlékszel erre a levélre, nem lakásként használjuk azt, amit mi... Nem, bocsánat, hogy értsétek, ez nem bérlakás volt, ez magántulajdonú lakás volt, de mégis ilyen jellegű volt a reagálás. De annyira egyértelmű volt az összefüggés, hogy a látogatást követően már tudták, hogy hol van a konyha, tudták, hogy hol van a szoba, hogy a szobában istentiszteleteket tartunk, meg ott imádkozunk. 1982-ben mi családommal együtt visszaköltöztünk Érdre, és 1982-ben én kikerültem a hivatásos szolgálatból, polgári foglalkozásban dolgoztam tovább, hétvégig hirdetőként. 1984-85-ben volt egy érdekes dolog, amiről valószínű hallottatok már. Pozsván volt egy prédikátor értekezlet, ahol Karcsi ismertetett egy könyvet, amit talán ő fordított le, Willend 1888-as üzenet, amit a prédikátorok miután tanulmányoztak, óriási világosságként értékeltek. Akkor volt nekem egy barátom, aki tagja volt a kis formálódó illegális közösségünk vezetőségének, reformadventista közösségből jött át Háló Sándor, ő felháborodottan jött vissza Bozsváról, hogy itt valami tévtanítás irányába indul el a közösségünk, mert Jones és Wegener tanítását próbálják áterültetni a közösségre, hogy Jézus abban a testben jött el, amilyen testben mi is élünk, és ez botrányos, mert hogyha Jézus ilyen testben volt, akkor ő rá is kiterjedt az eredendő bűn, akkor neki is megváltóra lenne szüksége, és nekem egy nagyon logikusnak tűnt ez az érvel, és úgy elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy most vagyunk azon a ponton, hogy hitbelileg is el fog hajolni a világközösség tanításától a keresztény advent közösség. És hát úgy nagyon sokat foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal, kelemvölgyi gyülekezetben voltunk, ott vitafórummá vált az egész kelemvölgyi gyülekezet, emlékszem, jöttek Zsuzsikáék, Karcsiék, Oszi bácsiék, hogy így hitbelileg is tisztázzuk ezt a tanítást. Aztán végül én egy kicsit belefáradtam, 1989-et követően, amikor már a rendszerváltás volt, és én azt mondtam, hogy okafogyottá vált az, hogy külön álljunk, mert megszűnt a SZET, megszűnt az Állami Egyházügyi Hivatal, mi, akik a Biblia tanítását képviseljük, menjünk vissza, aki csak úgy látja jónak az Unióhoz, vagy akkor még egyháztanásnak nevezték, tehát lényegében a hetednapi ünneplő adventista egyház hivatalosan elismert részéhez, javítsuk fel a közösséget, dolgozzunk értük, aranyos testvéreink, jó testvéreink vannak ott is, úgyhogy 1989-ben többen visszaszivárogtunk az Unióhoz, és hát elkezdődött az a korszak az életemben, ami,
ami egy, az a 13 év, amit én az Uniónál töltöttem, egy borzasztó nagy szenvedés volt. Azért volt számomra nagy szenvedés, mert én itt ebben a mozgalomban, ebben a úgynevezett egervári csoportban, mert ez volt a hivatalos neve, abban az időben, amikor még rendszerváltás előtt nem volt elismert közösség, hozzászoktam ahhoz, hogy az ige talaján mozgunk és evangelizálunk. És nekünk küldetésünk van a világhoz, és én visszacsöppentem egy olyan közegbe, ahol klubélet folyt. Végeredményben sokáig nem is tudtam megfogalmazni, hogy mi a problémám, mert jól éreztük magunkat, kórus találkozókat szerveztünk, utaztunk, énekeltünk, az evangelizáció is megvolt alkalmanként tartva, de ezek olyan névleges megmozdulások voltak, mert leginkább csak mi közösség tagjai látogattunk, rokonokat, ismerősöket lasszóval becserkésztünk, akik úgy udvariasságból eljöttek, meghallgattak egy-két előadást, aztán elmentek, mert nem volt átütő ereje az ige hirdetéseknek. Nem akarom minősíteni, de eléggé sok problémát jelentett számomra, hogy nem kaptam igei táplálékot abban az időben. Amikor megpróbáltunk képviselni bizonyos bibliai tanításokat, akkor mindig úgy falba ütköztünk. Egy jellegzetes dolgot hadd mondjak el, nagyon, nagyon felpörgött dolog volt a kórus találkozóknak a szervezése abban az időben, és utaztunk keresztül Kasul szombatonként az ország egyik végéből a másik végébe, és kórus találkozókat szerveztünk, és én egy időben már azt mondtam, hogy én nem megyek többet veletek, hát ezt nevezitek ti áldásnak, hogy egymást szórakoztatjuk itt a különböző énekekkel, és semmi komoly ige hirdetés nem hangzik el, hogy csak tulajdonképpen énekelgetünk, megbíráljuk egymást, hogy ki énekelt jobban, és akkor még csak egy ige hirdetése hangzik el ezeken a kórus találkozókon. Aztán egy idő után azt mondták, hogy nyugodtan jöhetsz, a te kedvedért lesz ige hirdetés. Hát volt ige hirdetés, de olyan ige hirdetés is volt, hogy ilyen valamit mondtak, és akkor az volt az ige hirdetés. Nagyon rosszul éreztem magam ebben az időszakban, és egyszer levettem a polcról egy könyvet, Jonesnak 1895-ben a generál konferencián tartott prédikáció sorozatát tartalmazta, Egervári Dezső fordította le. A harmadik angyal üzenet ez a cím ennek a könyvnek, és nem ez volt a címet, talán valami fals címet adtak neki, hogy amit a jövendőlés lelke mondott a két hírnökről, nem tudom. De úgy elkezdtem olvasgatni, és teljesen leforrázva éreztem magam, amikor olvastam Jonesnak a prédikációját, meg kinyílt előttem az evangélium, és annyira megszégyenítve éreztem magam, hogy én odaálltam abban az időben Háló Sándor mellé, és támadtam azokat a testvéreket, akik a valódi evangéliumot képviselték, végeredményben hiteltelen megigazolás evangéliumát, hogy akkor utána beleástam megint ebbe az irodalomban, és azt kell mondanom, hogy a Biblia a maga tiszta tanításával, evangéliumával kinyílt előttem, miután elkezdtem tanulmány. Kézbe vettem a Wieland 1888-as üzenet című könyvét is, és más könyveket, és nagyon szégyeltem magam, hogy én itt vergődök tehetetlenül egy ilyen helyzetben, és közben barátaim elhívtak egy eldugott somogyi kis faluba, hogy vegyek részt valamilyen tábor összejövetelen. Hát én elmentem velük, és ott szembesültem vele, hogy ez az eldugott somogyi kis falu tulajdonképpen egy adventista bibliatábor. Reisinger Jánosnak volt ott egy ilyen evangelizációs bibliatábora éppen Törökkopányban, ahol a befogadó képességet meghaladóan, talán akkor még ilyen sárga úttörő sátrak is voltak, meg rengeteg ilyen magánsátor is fel volt állítva. Talán 250-en voltak jelen, amiből 100-an voltak adventisták, 150-en vendégek.
Én ott élem a klub életemet az Unió gyülekezetében, itt meg folyik az evangelizáció ezerre. Úgyhogy nem sok kellett hozzá, rövid vívódás után kezembe került egy szólólap, hogy a Sola Scriptura főiskola levelező tagozatára bibliaoktatónak vallási hovatartozás, bőrszín nemtől függetlenül bárki jelentkezhet. Gondoltam, hogy én is bejelentkezem, mint a hetednapi adventista egyház tagja. Oda emlékszem, hogy a felvételén Karcsi és Oszi bácsi fogadott, és úgy meg voltak lepődve, Jenőként, te mit keresel itt? Hát mondja, jöttem felvételizni. Én nekem nem szabad felvételizni, dehogy nem. Szóval én azért iratkoztam be, hogy egy picit jobban megnézem, hogy valóban működik-e az evangélium. Mert az, hogy működött az evangélium, az evangelizációkon lemérhető volt. Az egyértelmű visszajelzés volt számomra. Hogy működik-e az evangélium. És akkor végig jártam a levelező tagozatot, megírtam a diplomamunkámat is, és végül 2002-ben jutottam el odáig, hogy kicsit piros arccal, meg szégyenkezve elmondtam a testvéreknek, hogy bocsánatot kérek azért a károkozásért, amit azzal okoztam, hogy igaztalanul vádoltam meg testvéreket, és a valódi működő evangéliumot én hamis tanításnak bélyegeztem. 2002-ben jeleztem a gyülekezetemben, ott az érdi gyülekezetben, az akkori prédikátoromnak, bizottságnak, a prédikátorom egyben az Unió elnök is volt, hogy én szeretném ott megtartani a tagságomat, de szeretnék részt venni abban a munkában, amit a Keresztény Advent Közösség végez. Ez 2002. októberében volt valahogy. És azt mondta a prédikátorunk, Unió elnökünk, hogy azt csinálsz, amit akarsz, de ettől kezdve ide a gyülekezetben nem teheted be a lábadat, nem fertőzheted meg a közösséget azokkal az eszmékkel, amiket a Keresztény Advent Közösség képvisel, és nem okozhat szakadást itt a gyülekezetben, akár a jelenléteddel is. Úgyhogy 2002 novemberétől én az Ugligeti gyülekezet tagja lettem. 2003-ban megalakítottuk ezt a gyülekezetet, létrejött ez a gyülekezet, utána pedig 2005-ben úgy döntöttünk, hogy tovább osztódunk egy üressé vált teremben, újra alakítottuk a Benczúr utcai gyülekezetet. Röviden ennyi a történetem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.

0: Kedves gyülekezet, ahogy szokásunk itt, először a gyerekekhez szeretnék szólni, kérem, hogy jöjjenek előre. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Ezt tudjátok, hogy amikor itt vagyok, akkor mindig mi a témája a gyerekeknek szóló történetnek, vagy milyen témakör. Na, miről szoktam, állatokról szoktam beszélni, így van. Ma is állatokról fogok beszélni, ahogy ez szokás, de most fordítva. Azt szeretném megkérdezni először, hogy közületek valakinek otthon van-e valamilyen állata? Milyen állatod van? Hernyód van. Az igen. Az egy szokatlan állat. Nagyon jó. Igen. Hörcsögöd van. Kutyád van. Neked is kutyád van. Neked? Pókod van? Az se rossz. És hangya is van. Igen. Ezen. Igen. Látom. Akkor van saját élményetek állatokkal. Van, akinek házi állata van, van, akinek is kedvence van. Úgyhogy mindenki szereti az állatokat. Egy kaméleon szeretnél. Hát ez az sem rossz, az sem. Tegnap láttam egy békát, ami... Te zsiráfot szeretnél. Na, ez az. Nem tudom, még nem is kérde... Otthon láttál egy békát, nagyon jó. Éppen ezt akartam külön... Igen, úgyhogy különféle állatokkal találkoztok. És Szirakúzában fogtatok is valamilyen békát, vagy pedig... Aha, nagyszerű. Na hát, látom, érdekes téma ez az állatok világa, de azt akarom megkérdezni tőletek, hogyha bármilyen állatot választhatnátok. Tehát nem kéne félni tőle, mindegy, hogy kicsi vagy nagy, és lenne elég nagy helyetek otthon, nem csak az állatkertben, akkor ki milyen állatot szeretne a saját kertjében tartani? Te egy gepárdot szeretnél tartani. Te milyen szeretnél tartani? Lovat? Az is nagyon jó, igen. Te oroszlánt és lovat, igen. Micsodát? Tigris. Csíkos úr, a tigris. Jó, tigris, igen, rendben van, és? Zsiráfot szeretnél, nagyon jó. Ezek közül, az állatok közül melyik lenne az, amelyik nagyon veszélyes lenne otthon tartani? Igen? Az oroszlánt, a csíkos urat, a tigrist, így van, a gepárdot, így igaz. A többiek azok azért szelidek. Most egy igeszakaszt szeretnék elolvasni, nagyon figyeljétek meg, a Biblia ígér nekünk valamit, hogy milyen állatokat tarthattok majd. Ez csak néhány példa lesz. Aki nem érti, az kérje meg otthon a szüleit, hogy olvassa el, de a nagyobb gyerekek figyeljenek, hogy ebben, amit Ézsaiás mond, egy nagyon bölcs proféta, van-e valami olyan rész, ami legalábbis számotokra furcsán hangzik, de jól hangzik. Na mondom, figyeljétek. És lakik, vagy él, együtt él a farkas, a báránnyal, és a párduc, a kecskegidával, a borjú és az oroszlán és a kövér tehén együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. Na, ki hallott valamit, ami megütötte a fülét ebben a szakaszban? Oroszlánt hallottál, igen? Farkast és bárányt hallottál, így van? Nem volt benne sem, igen? Gepárdot is hallott, és a kecskegida. Mi ebben a furcsa? Ez az, hogy nem eszik meg egymást. Na nézzetek, igen, még egyszer. Igen, most olvasom, tudom, látom, már ismered ezt a szakaszt, nagyon jó. A tehén és a medve legelnek, és együtt fekszenek kölykeik, az oroszlán is, mint az ökör, szalmát eszik. És gyönyörködik a csecsemő a viperák lyukánál, és a kisgyermek, a mérges kígyó felett terjengeti kezét. Ugye, milyen érdekes szakasz ez? Ugye, milyen érdekes szakasz ez? Ez igen? Nálunk otthon
1: már a kisállatok világában ugyanígy van,
0: vegetáriánusok. Ez az. Nagyon jó. Ez a jövőképünk van. Az állatok vegetáriánusok, nem eszik meg egymást, mert azt olvassuk a Bibliában, képzeljétek el, hogy olyan földet várunk, ahol soha nem lesz halál. Az erősebb állat nem kapja el a gyengébbet, az erősebb állat nem fajja föl a gyengébb állatot. Szeretnétek ilyen országba lakni? Igen? Azt, hogy a gyermek a jeges, nem mondtad a jegesmedvét, beszéltük róla reggel, a gyermek a jegesmedvét fogja simogatni, ráül a nyakára és lovagol rajta. Ki az, aki tigrisen szeretne lovagolni? Közületek. Igen, ez az. Na, oroszlánon? Így van. Azt szoktam mondani a fel... Neked kígyó lesz a sála. Az is nagyon jó. Ez az. Kreatívnak kell lenni. Erről van szó. A Jóisten pontosan ezt akarja, hogy erre gondoljatok, hogy ezen a világon itt borzasztó dolgok vannak. Az állatok vadak, néha ok nélkül, félelemből megharapják az embert, vagy bántják az embert. Az új földön, ahova megyünk, ahol élni fogunk örökké, és soha nem halunk meg, és mindig erősek és fiatalok leszünk, ott egyetlen állat sem fog bennünket bántani, vagy ők egymást, igen? Igen, igen, nagyon jól érzékeltette ez a film, hogy kezdetben, amikor Isten megteremtette az Édenkertet, akkor nem voltak az állatok egymást bántók, csak amikor a bűnbe jött, akkor történt ez. Még egyszer olvasom, és majd otthon keressétek meg együtt, jó, a szülőkkel, és mondjátok meg, hogy olvasd el, apa, anya, papa, mama, nem tudom kit, hogy hívnak. És lakik a farkas a bárányjal, és a párduc a kecskegidával fekszik, a bóriú és az oroszlánkölykök és a kövértehén együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. Ézsaiás könyve 11. fejezete. Jó? Menjetek a helyetekre. Köszönöm szépen. A mai alkalommal egy olyan igeszakaszt választottam, amiről már 5 hete prédikálok. Soha nem tettem ezt, hogy 5 egymás következő alkalommal ugyanarról a témáról beszéljek, sőt ugyanarról a történetről. De annyira megragadott ez a történet engem, és minden héten, ahogy újra olvasom és olvasom, mindig egy újabb dolgot ismerek fel benne. Egy jó barátom, Dávid, Orbán Dávid, úgy esett, hogy pont 3-szor hallotta, és mikor 3-szor hallotta, azt mondja, hogy ez egészen más volt, mint az első 2. De mindegy, hogy más vagy nem más. A lényeg az, hogy az én szívemet ez a történet nagyon megragadta. Már korábban is mondtam évekkel ezelőtt, hogy van egy kedvenc történetem a Bibliában, egy kedvenc családom, egy betániai család, akik Jeruzsálemtől mintegy 2-3 kilométerre laktak csupán. Ennyit árulok el egyelőre erről a történetről. De a mélységeit tekintve valóban nem csak azt mutatja meg, hogy mi a különbség a valódi és a látszat keresztény között, nem csak azt mutatja meg, hogy milyen mélységes az Isten szeretete a bűnösök iránt, nem csak azt mutatja meg, hogy a legbűnösebb férfi vagy nő életét, belső lelkivilágát, szívét is képes megváltoztatni az Isten, hanem ebben a történetben az is benne van, hogy mi a különbség az igaz egyház és a hamis egyház között. És itt nem szervezetekről beszélek, hogy itt lévő szervezet, vagy ott lévő szervezet. Mi a különbség azok között, akik Isten egyházához tartoznak, és tartoztak, és tartozni fognak, és mi a különbség azok között, akik azt gondolják, hogy Isten egyházához tartoznak, és sajnos ez nem igaz. Bár a nevük esetleg azt mondhatja. Hát először mind a 4 evangélista különben ezt a történetet megörökíti, és ezzel, és most már tudni fogjátok, hogy melyik témáról van szó, ezzel egy proféciát be is töltöttek mind a 4 evangélista. Azt mondta Jézus, hogy nem csak a 4 evangélista, hanem bármikor, amíg csak ő vissza nem jön, és az evangéliumot hirdetni fogják, akkor ezt a történetet biztos, hogy el fogják mondani a világ minden pontján. Hát ma is éppen ez történik. És biztos vagyok benne, hogy a világ számos más pontján is vannak még prédikátorok, akik pont ezt a témát választották. És most már tudjátok, hogy egy asszonyról fog beszélni, ezt az asszonyt pedig úgy hívják, hogy Mária. Mária történetét szeretném, hogyha végig kísérnénk a Biblia segítségével. Először nyissuk meg Máté evangéliuma 26. fejezeténél. Csak sorba elolvasom mindegyiket, ami az evangéliumokban feltárható. Kövessétek velem együtt. Az én Bibliámban a 36. oldal, Máté evangéliuma 26. fejezete 6. versétől olvasom a Bibliát. És mikor Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél drága kenetnek alabástrom szelencéje volt, és az ő fejére öntötte, amint az asztalnál ült. Látván pedig ezt az ő tanítványai bosszankodtak, mondván, mire való ez a tékozlás, mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek. Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, mondta nekik, miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jó dolgot tett velem, mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek. Mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt. Bizony mondom nektek, valahol az egész világon prédikálják az evangéliumot, amit ő én velem cselekedett, az is hirdetett.

alabástrom edényt, és kitöltötte a fejére. Némelyek pedig háborogtak maguk között, és mondták, mire való volt az olajnak ez a pazarlása, mert el lehetett volna adni azt 300 pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek, és zúgolódtak ellene. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét neki, miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett én velem, mert szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük, de én nem leszek mindenkor veletek. Ő, ami tőle telt, azt megtette. Előre megkente az én testemet a temetésemre. Bizony mondom nektek, valahol csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. Lukács evangéliumához lapozzunk. Úgy emlékszem, a 7. fejezet. Hetedik fejezet 36. versétől olvasom, a 79. oldal az én Bibliámban. Megkérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy egyen vele. Ezért bement a farizeus házába, leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállt hátul, az ő lábainál sírva. Könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ha ez próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki hozzáért, hogy bűnös. És felelt Jézus, mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked, és azt mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És amikor nem volt nekik miből visszaadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért, mondd meg nekem, melyik szereti őt jobban. Felelt pedig Simon, mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Jézus mondta neki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván, mondta Simonnak, látod-e ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem nem csókoltál meg, ő pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet nem kented meg, ő pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondta az asszonynak, megbocsátattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsáthatja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. És végül pedig János evangéliumához lapozunk a 11. fejezethez, a 12. fejezethez, bocsánat, a 126. oldal. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt bement Betániába, ahol a meghalt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek azért ott neki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ő vele. Mária azért elővette egy font igazi drága nárdusból való kenetet, megkente a Jézus lábait, és megtörölte annak lábait a saját hajával. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó volt, miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondtam, mintha neki a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, abból elcsent. Mondta azért Jézus, hagyj békét néki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. Hát ez a 4 evangélium a feljegyzés található erről a híres vacsoráról, és biztos észrevettétek, hogy mind a 4 evangélista valahogy a másként meséli el. Mind a 4 evangélista más momentumot emel ki belőle, és ebből a 4 evangéliumból tudjuk összetenni, hogy valójában mi történt, milyen sorrendben, és hogy micsoda csodálatos szeretet nyilatkozott meg Jézusban az összes szereplővel kapcsolatban. Hát persze ez nem meglepő, Jézus senkivel nem kivételez, mindenkivel végtelen szeretettel bánik. Ugye úgy képzelhetjük el, hogy Betániában volt, annyit tudni kell,

Betániáról, János evangélium mondja, 15 futamnyira volt Jeruzsálemtől, de aki mondjuk Márkot is elolvassa, az azt olvashatja, hogy az is megtörtént, hogy felmentek Betániával a tanítványokkal Jeruzsálembe, megtisztította a templomot, aztán este visszatértek Betániába, hogy ott a szeretett tanítványnál, Lázárnál, aki meghalt és akit feltámasztott, a szeretett tanítványnál töltsön el egy estét, és ott újra megpihenhessen. Aztán megint visszatért Jeruzsálembe, miközben visszatért, ott volt a fügef, amit megátkozott. Szóval Betániát be lehet helyezni, hogy körülbelül milyen messzire volt Jeruzsálemtől, és mennyire valóban igaz az, hogy Jézusnak, aki az emberi természetünket magára vette, szüksége volt arra, hogy meleg család vegye körül a mindennapi küzdelmek után visszatérve barátai között, akik között mint emberi viszonylatokban jól érezte magát, feltöltődhessen, és nyilván azt tudjuk, hogy emellett az atyával milyen kapcsolatot tartott fent. Itt vagyunk tehát Betániában, és azt is megtudjuk János evangéliumából, hogy 6 nap, és eljön a húsvét. 6 nap, és Jézus keresztre fogják feszíteni. 6 nap, és Jézus tudja, hogy mifelé tart, hogy egy csúfos halál felé tart, és úgy határoz, hogy Betániában fog megpihenni. Úgy mellesleg, miközben közelednek Betánia felé, az emberek, akik elmennek mellettük, és mennek Jeruzsálembe a nagy ünnepre, magában a fővárosban is elterjesztik, hogy Jézus a szombatot Betániában fogja tölteni, ők nem tudják, az utolsó szombatot, és ezután megy majd föl Jeruzsálembe. És hát mindenki tudja, hogy ez az a próféta, aki feltámasztotta a betániai Lázárt, és maguk előtt vizionálják azt, hogy mi lesz, milyen lesz majd az, amikor a hatalmas próféta és az a valaki, akit feltámasztotta alából Lázár, együtt vonulnak be Jeruzsálembe. Milyen lesz majd az, amikor maga a messiás, ugye, aki Dávid trónjára ül, és a feltámasztott Lázár együtt vonulnak be, és akkor kikiáltják őt királynak, és végre a zsidó nép reménye beteljesedik, lerázhatják magukról a római igát, és végre álmaik megvalósul, hogy ők lesznek a világ urai. Közben pedig ugye a főtanácsban azt olvassuk, hogy azt tervezgetik, hogy nem csak Jézust kéne megölni, hanem Lázárt is, mert hogyha Jézust megölik, de Lázárt nem ölik meg, akkor Lázár továbbra is fogja hirdetni, hogy feltámasztotta őt a halálból Jézus, és akkor vissza fog fordulni a népharag rájuk. Tehát egy nagyon mai élő helyzet, nem? Mindenütt mindenki a maga kis politikai céljainak, becsvágyának megfelelően sütögeti a pecsenyéjét, vagy ha szabad úgy fogalmaznom, akkor tervezgeti, hogy mit fog csinálni. És közben itt vagyunk Betániában, ebben a kis településen, és ahogy olvassuk, Simon, aki farizeus volt, és akit meggyógyított Jézus a leprából, meghívja Jézust, hogy töltsön nála el egy vacsorát, vagy egy ebédet, tehát hogy étkezzenek. Egy dísz étkezést akar ez a farizeus szervezni a számára. És ebből érthető, hogy a farizeusok sem voltak egységesek, hiszen voltak olyan farizeusok, akik a meggyilkolására törekedtek, és voltak olyanok is, kevesebben, akik nyíltan vállalták, hogy ők Jézus tanítványai. Simon is nyíltan vállalta, a leprás, Simon is nyíltan vállalta, hogy bár farizeus vagyok, bár főember vagyok, mégis Jézus tanítványaként kimerek állni. Ez azért is nagyon érdekes, mert beszéltünk arról, hogy az igaz egyház, meg a nem igaz egyház. Ez a farizeus, akinek a farizeusi érdekei nem kívánták volna meg, sőt, ellentétesek voltak, hogy elfogadja Jézust, és önmagát, mint tanítványt kijelentse, mégis megtette ezt. És látjuk a történetben, hogy ő mindeddig a vacsoráig, a vacsorán történtekig nem volt Isten igaz egyházának a tagja. Pedig a mezére az volt írva, hogy izraelita, farizeus, adventista, amit csak akartok. És még ráadásul szívességet is tett Jézusnak, meg is hívta őt egy vacsorára, vendégül látta őt, elismerte őt tanítóképpen. De mégiscsak félelmetes a számunkra az, hogy mindezek ellenére lehet olyan lelkiállapot, hogy valójában nem tartozom Krisztushoz. Pedig azt gondolom, hogy az Isten népe vagyok. Szóval meghívja Jézust a házába, és Jézus el is fogadja ezt a meghívást. Milyen érdekes ez, hogy Jézus egy olyan meghívást fogad el, egy olyan valakitől fogad el meghívást, aki gondolja Jézusról, hogy ő talán
talán a messiás, aki majd a Dávid trónjára ül, de biztosan nem gondolja Jézusról, hogy ő Isten fia, és biztosan, még biztosabban nem gondolja Jézusról, hogy szüksége lenne Jézustól valamire, amivel hiával van. Biztosan nem gondolja Jézusról, hogy ő az a valaki, aki az ő szívét meg tudja változtatni. Ő az a valaki, aki új teremtésé tudja tenni. És Jézus ennek a látszat kereszténynek a meghívását elfogadja, és leül a közvetlen közelébe vele vacsorázni. Ez egy óriási evangélium. Óriási evangélium. Ez azt jelenti, hogy Jézus veled is szeretne vacsorázni. Jézus a te házadba is szeretne menni, pedig tudja rólad, hogy farizeus vagy, hogy képmutató vagy. Tudja rólad, hogy a te életedben nem valósult meg a kereszténységnek a hatalma, vagyis az, hogy a szívek megváltoznak. Óriási örömhír az, hogy Jézus olyanokat keres, akiknek orvosra, megmentőre van szüksége. Sohasem szabad azt engednünk meg magunknak, hogy arra gondoljunk, ebben az állapotban én nem mehetek Jézushoz, Jézus meg nem jöhet hozzám, mert a bűn elválaszt bennünket egymástól. A bűn valóban elválaszt, de csak addig, amíg nem mondjuk Krisztusnak, gyere hozzám, legyél tagja a családomnak, te vezesd ezt a családot, te befolyásolj bennünket a jóra, te legyél az, aki a befolyásoddal meg tudsz engem változtatni. Az igazi kereszténységnek az egyik ismérve az, hogy nem önmagára tekint, hanem Jézusra tekint, akár milyen kismértékben is értjük meg azt, hogy Jézusra mi hogyan van szükségünk. Kicsit bonyolultan mondtam. Azt akarom ezzel mondani, van, aki úgy megy Jézushoz, hogy tudja, hogy csak ő benne van a reménysége. Tudja, hogy ő maga porszem, és semmi, és csak bűntől terhes. De tudja, hogy rátekint, és Jézusban örök élete van. Ezekhez is oda megy Jézus. Van, aki úgy tekint Jézusra, mint hatalommal bíró prófétára, vagy valaki, aki egy csodálatos ember, egy jellem mintakép. Ezekhez is oda megy Jézus. Aki csak bármilyen értelemben, bármilyen tudásszinten közeledik Jézushoz, egy lépést tesz, Jézus azonnal több lépést tesz hozzá. Arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy engedje ezt az evangéliumot a szívébe. Engedje be azt, hogy igen, Jézus engem is keres, Jézus rám is vár, hogy mondjam neki, hogy gyere hozzám, én nem is tudok hozzád imádkozni, nem is tudok téged meghívni egy lakomára, csak kérlek, hogy tedd velem is azt, mint a leprás Simonnal tetted. Tedd velem is azt, hogy odaülsz mellém, és a te jó befolyásod megváltoztatja az életemet. Ott ülünk tehát ezen a dísz vacsorán, és azt látjuk, hogy Jézus ül a főhelyen. Mellette pedig ott van Simon, akit a leprából gyógyított meg, és a másik oldalon, ahogy hallottuk az evangélistától, ott ül Lázár, akit feltámasztott a halálból. Ez is milyen csodálatos, szimbolikus kép. Azt mutatja, a nagy vacsorán, amikor Jézus fog ülni a főhelyen, és amikor ő fog nekünk szolgálni a mennyben, akkor ott fognak ülni vele azok, akiket a bűn betegségéből gyógyított meg, a bűn leprájából, és halál nélkül érdemelték meg, hogy a nagy vacsorán részt vegyenek. És ott lesznek majd mellette a másik oldalon azok, akiket a halálból hívott elő. Ott lesznek majd a Lázárok, akik beszálltak a sírba, és egyetlen reményük volt, hogy a nagy napon Jézus azt mondja, jöjj ki, és találkozik vele, és találkozunk vele. Micsoda csodálatos kép ez, hogy Jézus azokkal akar majd a nagy vacsorán részt venni, akik a bűn leprájától szennyezettek, akik saját maguktól, a leprától nem tudnak meggyógyulni. Azokkal akar majd vacsorázni, akiket ő maga gyógyított meg. A betegek, a gyógyult betegek ott fognak ülni a nagy orvossal. Milyen csodálatos Istenünk van. Ott fognak ülni azok is, akiket feltámasztott a halálból, és az ő hangját hallották meg először, amikor a halál fogságából szabadulnak. A kereszténységnek ilyen hatalmas ígéretei vannak. Senkinek sem kell félni. Aki teljessé lett a szeretetben, az nem fél. Nem azért lett teljessé a szeretetben, mert ő tud valamit, tud szeretni, hanem ahogy szemléli Krisztust, ahogy egyre többet gondolkozik Krisztusról, ahogy egyre többet és többet ért meg Krisztus életéből, egyre teljesebb és teljesebb lesz benne a Krisztus szeretete, és egyre inkább kiűzi a félelmet. Micsoda csodálatos ígéret az, nem kell félnünk a haláltól,
nem kell félnünk attól, hogy a bűn legyőz bennünket. Ezt mondja az írás, bűn, hol a te fullánkod? Bűn, hol van a te diadalmad? A hatalmas győző Krisztus legyőzte, és azt mondja nekünk, higgyétek el, veletek akarok vacsorázni a mennyben. Nem akarom, hogy lelkileg, testileg betegek legyetek, nem akarom, hogy féljetek, hogy szorongjatok. A haláltól való félelem miatt, ahogy zsidókhoz egy levélben írja, rettegtek, és így élik az életüket, ezt a rettegést elvette tőlünk Jézus Krisztus. Ebben a vacsorában ott ülnek tehát Simon, és ott ül Lázár, és ott vannak a többiek, és figyelik, hogy mi történik. És ekkor, ugye a görög szövegben, akinek esetleg van görög konkordanciája, nyugodtan keressétek meg, amikor az a szöveg van, hogy leülnek étkezni. Elhelyezkedtek az étkezéshez. Akkor mindig egy olyan görög szöveget találtok ott, ami azt mondja, oda telepedtek, vagy oda feküdtek, vagy oda támaszkodtak az asztalhoz, hogy elkezdjenek enni. Ennek azért van jelentősége, mert ahogy olvastuk a negyedik evangéliumban, nem. Hanem ahogy Lukácsnál olvastuk, Lukács 7.36, bocsánat, azt olvastuk, hogy Mária hátulról csendesen bejött, és Jézus lábánál lekuporodott. És kinyitotta a szelencét, és ráöntötte a lábára. Nem is akarta, hogy észrevegyék. Nem is akarta, hogy lássák, hogy ő milyen nagy dolgot tesz Istenért. Egyszerűen csak azt látta, hogy ott van Jézus, akit ő szeret. Ott van az a valaki, aki az ő fivérét előhívta a halálból, és visszaadta neki. Amikor beszélgettünk egy kicsit Csillával erről, akkor mondtam neki, hogy mi is ezt érezzük, hogy a gyermekünket Isten visszaadta nekünk a halálból. És van bennünk olyan hála, mint ami ebben az asszonyban volt. Csendesen odament, kinyitotta a szelencét, és a tartalmát ráöntötte Jézus fejére és lábára, és csak Jézus látta, senki más. Azt gondolta, hogy nem is fogják észrevenni. Azt gondolta, hogy ez csak ő közötte és Isten között van. Micsoda szeretet van ebben az igazi egyházban, micsoda szeretet van ebben az asszonyban, aki egy semmi, aki semminek is tartotta magát. Azt mondja az evangélista, aki bűnös volt, a másik így írja, aki nagyon bűnös volt, és aki majd otthon még megkeresse a többit, Mária Magdalénát, akiből 7 ördögöt űzött ki, akiről még Simon is tudta, vagy hát Simon tudta, na igazán, akiről Simon is tudta azt, hogy mennyire bűnös. Ez a bűnös asszony odajött, és ráöntötte a szívének szeretetét jelképező drága kenetet, Jézus Krisztusra, és lekuporodott a lábánál, és sírt, és a könnyeivel törölgette. Egyszer hallottam egy prédikációt, azt mondta az amerikai prédikátor, ismerünk-e egyetlen egy olyan férfit, akinek egy nő a könnyeivel öntözi a lábát, és a hajával törölgeti a lábát. Én azt kérdezem, engednie akármelyik egyházi tanács azt, hogy egy nő a könnyeivel öntözze egy férfi lábát, és a hajával törölje meg? Engedni, hogyha lenne ilyen férfi. Engedni, hogyha olyan kiáradás lenne, ami a szeretetnek ezt a túl áradó megnyilvánulását indokolja. Ugye azt mondja két helyen is, az egyik azt mondja 300 dinárért, a másik szöveg azt mondja több mint 300 dénárért lehetett volna eladni ezt a kenetet. Hát gondoljátok el, hogy egy dénár volt az ára annak, ha valaki a szőlőben, kora hajnaltól, kés a nap hevén keresztül, késő estig, mint férfi dolgozott, ez egy dénár volt. Ennek az ára több mint 300 dénár volt. Egy kemény férfi ember minimum teljes egyévi keresete. Ennek a kenetnek az ára. Ez felfoghatatlan. Gondoljátok el, nézd meg, hogy te mennyit keresel, mint férfi egy év alatt, mert ha te vagy az asszony kevesebbet, mert akkor is különbség volt, és ez az asszony ezt a keresetet. Így írja Ellen White Vacsora Simon házában című fejezetben, nagy, személyes áldozat árán vett egy ilyen kenetet. Nem tudom, hogy elképzeljétek-e, hogy bemegy a kenetárushoz Mária Magdalina bemegy a kenetárushoz, és azt mondja,
szeretnék vásárolni egy szelence kenetet. És az árus végigméri őt, és azt mondja, van nálam itt egy 50 dénár az ára, ki tudod fizetni? Azt mondja, valami drágábbat szerettem volna. Van valami értékesebb is? Van itt 100 dénár is, de ezt nem hiszem, hogy ki tudod fizetni. És gondoljátok el ezt, hogy 100 dénár, 150, 200, 250, 300 dénár. Ezt a cselekedetet nem lehet józan ésszel megmagyarázni. Nem lehet. Nincs olyan, hogy valaki több mint egy éves keresetért vásárol egy olyan kenetet, amit ő azt gondolta, mert hallotta, amikor Jézus lábánál korábban is volt, és hallotta, hogy beszél, azt mondta, hogy meg fog halni. És azt mondta, én egy nagyon drága kenettel szeretném a holttestét bekenni a mesternek. Egy nagyon drága kenettel. Ami pénzem csak van, minden, amit összegyűjtött, megvegye ezt a kenetet, és rákenje a holttestre. Ez volt a szándéka. Ezt ésszel nem lehet megmagyarázni. Úgy is fogalmazhatnék. Testi ember nem foghatja meg az Istennek a dolgait, mert azok lelkiképpen vannak. Nagyon óvatosnak kell lennünk abban, hogy egy másik testvér, egy másik ember cselekedeteit mi megítéljük, vagy értékeljük, vagy elmondjuk, hogy az keresztény, vagy nem keresztény. Nem tudom, megbeszélték volna a bizottságban, és te is a bizottságban ülsz, hogy vajon azt a 3-6 millió forintot érdemes lenne elkölteni kenetre, hogy majd rákenjük a sírban lévő hullára? Ki az, aki így szavaz, kérdeznék a bizottságot? Szerintem nem sokan szavaznának így, nem? Nem sokan szavaznának így. Talán Mária, hogyha ott ülne a bizottságban. Én azt gondolom, igen. De azért akarom ezt csak így kiélezni, mert ez nagyon jól megmutatja, hogy mi a valódi különbség, az igazi krisztusi élet, az átalakított élet és a látszat kereszténység között. Honnan van az, hogy Mária nem tekintette áldozatnak azt, hogy ő megvegye ezt a kenetet? Honnan van benne ez a csodálatos szeretet? Honnan van benne ez az mindent feláldozó szeretet, amit szerintem idősebbek, fiatalabbak egyaránt kívánnak maguknak? Ó, milyen jó lenne, hogyha annyira szeretném Krisztust, hogy mindent oda akarok neki, és oda is áldozok neki. Van, aki azt kérdezi, a bruttóból kell fizetni a tizedet, vagy a nettóból? Mária azt kérdezi, van drágább kenet, mert ennél sokkal több pénzem van. Valaki azt kérdezi, a tized mellett kell még adni adományt is, esetleg? Úgyis olyan szűkösen vagyunk. Mária nem kérdezte ezt. Mária csak azt látta, Krisztusnak szeretném kifejezni az egész életemnek minden hozadékát. Ez az igazi kereszténység. Ez nem embertől származik. Ez nem az asszonytól származik, ez csak is Krisztusnak köszönhető. Hogyan lehet szert tenni erre a szeretetre? Milyen érdekes ez, hogy mikor Mária csendben ráöntötte a kenetet Jézusra, és az jó illat betöltötte az egész termet, és ebből megtudták, hogy mit tett ez az asszony, akkor Júdás a pénztáros, csak az egyik evangelista említi meg, pont János, Júdás a pénztáros oda szól a másiknak, hogy hát nem kellett volna ezt eladni, nem lett volna jobb, hogy a szegényekre küldjük. És akkor egy idő után átveszi a többi tanítvány is ezt, és ők is már egy húron pendülnek az árulóval, és most már hangosan is mondják, hogy hát mire való ez a tékozlás, nem kellett volna ezt tenni. És nem Júdásról beszélek ma, de mindannyian tudjátok, hogy ha most Jézus mondott volna egy leckét Júdásnak, hogy hát én tudom azt, hogy a múltkor is kivettél pénzt, és erre költötted, és ezt csak te tudod meg én, de tolvaj vagy. Nem mondta ezt neki Jézus. Nem adott felesleges alkalmat arra, vagy lehetőséget, hogy esetleg azt mondhassuk később, hogy Júdás azért árult el Jézus, mert ott megleckéztette. Nem tett ilyet. Azt mondta ez az asszony, ami tőle telhető volt, megtette, és az én temetésemre kent engem föl. És a szegényekről majd tudtok gondoskodni mindig, akkor is, hogy én már nem leszek veletek. Nagyon,
nagyon szelíden mondta azt, hogy mit lehet tenni, de Júdásban ez égető volt ez, és mert ő gondolta, hogy hát én megforgattam volna ezt a pénzt, másként használtam volna föl, stb. Stb. És így az önmagát ítélte el. És csak tegnap olvasva jöttem rá arra, hogy milyen érdekes ez is, hogy azt írja az evangélista, hogy és akkor Júdás felkelt, és elment a papokhoz egyességre jutni velük, hogy majd akkor eladja Jézust. Mennyiért adta el? Mária, mennyiért? 300-ért. Micsoda különbség? Mária 300 pénzt költött, Júdás ennek a tizedéért eladta a mesterét, ennek a tizedéért. Júdás elment, és miután Júdás elment, ekkor csendesen odafordult Jézus Simonhoz, mert olvasott a gondolataiban. Ugye Simon azt gondolta, hogy hát ez az asszony bűnös, és hogy engedheti meg Jézus, hogy hozzáérjen. Ha próféta volna, akkor tudná, hogy milyen titkos bűnök vannak. Én tudom a titkos bűnöket, és én tudom, de hogyha próféta, akkor őnek is tudni kéne. Ez nem lehet próféta, hiszen megengedte, hogy hozzáérjen egy parázna bűnös nő. És Júdás sem akarta Jézus elveszíteni, Máriát sem akarta Jézus elveszíteni, és Simon sem akarta Jézus elveszíteni, és téged sem akar elveszíteni. Akármikor rosszat gondolsz, mint keresztény, önmagadat elítélve, vagy akármikor bűnt követsz el, vagy kételkedsz, egyben teljesen biztos lehetsz, hogy a te kételkedésed miatt, a te bűneid miatt, a te megtakadásaid miatt Jézus nem akar téged elveszteni, nem mond le rólad. És keresi az utat, hogy hogyan tudná a szívedet ugyanúgy átalakítani, mint ahogy Mária szívét átalakította. Ma is egyetlen egy motivációja, egyetlen egy indítéka van Istennek a velünk való bánásmódjában, az az, hogy a szívünket megváltoztassa. Amikor a gyermeked beteg, amikor a házasságodban problémák vannak, amikor munkahelyi próba ér, vagy bármilyen próba ér, bármilyen helyzetbe kerülsz, egyetlen egy indítéka van Istennek azzal a helyzettel, az pedig az, hogy ő benne keresd a megoldást, és mikor a megoldást ő benne megtalálod, a hála miatt a szíved megváltozzon. Ez az egyetlen egy indítéka van. Persze pontosításképpen hadd mondjam itt el, akkor, hogyha azért kerülsz ilyen helyzetbe, mert próbálsz jól viselkedni. Ha önmagadat viszed ilyen helyzetbe, akkor is Isten segíteni akar, de a helyzet súlyosságát nem ő szabta meg minden esetben. Ez csak úgy, hogy azért legyen tiszta a dolog. Tehát nem mondjuk azt, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, az azért van, mert az Úr engem próbálni akar. Azt mondta, ne is menj közel a fához. Ne menj közel, ne érints meg, és legfőképpen ne egyél a fáról. Közel mész, megérintesz, beszélgetsz róla, azt már nem az Úr akarta, hogy úgy legyen, de akkor is mindig segíteni fog. És akkor ezen a vacsorán Jézus óriási tapintattal foglalkozik Simonnal is, a leprással is. Mivel nem Simonról beszélek, ezért most nem érintem, csak azt az aspektusát érintem, hogy van az, hogy Simon ismeri ennek az asszonynak a titkos bűneit. Hogy van az? Hogy van az, hogy Simon, a farizeus, aki nagyon vigyáz arra, hogy ne érintsen tisztátalant, ne egyen olyan edényből, amiben össze vannak keverve az ételek, a házába ne lépjen be tisztátalan ember. Hogy van az, hogy ennek a farizeusnak a házában Márta szolgál fel, aki nem lakik a házban, és Mária is ott van? Hogy van ez? Ha én meghívok valakit a házamba, akkor vagy én, vagy inkább a feleségem szolgál fel. Nem pedig a szomszédasszony. Nem pedig a falumból való valaki. Hogy van az, hogy Márta és Mária szolgálnak föl Simon házában, és hogy van az, hogy Simon tudja, hogy ennek az asszonynak milyen titkos bűne van, hogy ő parázna, és nem érintkezhetne egy próféta egy parázna asszonnyal. Ez csak egyféleképpen lehet. Közöttük valamilyen rokoni kapcsolat van. Másképpen lehetetlen.
akkor próbáljuk meg megérteni, hogy mi lehet ez a rokoni kapcsolat Simon leprás farizeus és Mária között, akit úgy is ismerünk, mint Mária Magdaléna. Ez a rokoni kapcsolat az lett, hogy amikor Lázárról, Máriáról és Mártáról hallunk, ők élnek egy háztartásban, soha nem hallunk arról, hogy ennek a három gyermeknek hol van az apja vagy az anyja. Ők együtt élnek szülők nélkül. Ugye? Együtt élnek szülők nélkül, és ott vannak ezen a vacsorán, és nem azért kerültek erre a vacsorára, mert ők csak mint idegen bejöttek volna ide. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy Simon és e között a három ember között rokoni kapcsolat volt, és Simon volt az, aki pontosan ismerte, hogy milyen háttere van annak, hogy Mária Magdaléna parázna nővé lett. Azt mondja Ellen White, hogy Simon Lázárnak a nagybátyja volt. Simon Lázárnak a nagybátyja volt, és mivel Lázár és Mária testvérek voltak, ezért Mária szintén az unokahuga volt ennek a leprás farizeusnak. És hogy egész közel hozzam ezt a családot, ez a nagybácsi, ahogy az pszichológiai történetekből sokszor ismert, akire rá van bízva az unokahug, a nevelése, ez a nagybácsi visszajött ezzel a bizalommal, és mélyen megrontotta Máriát. Mélyen megrontotta Máriát. A Biblia történetei csodálatosan mai történetek. A történelmi korok, a települések nevei változnak, de az emberek közötti borzalmas kapcsolatok, bűnök nem változnak. Simon, a nagybácsi, a Betániában élő Simon, a Betániában élő három gyerek közül Máriát, valószínűleg a fiatalabbat Mártánál megrontotta. És fűzzük tovább a történetet. Egy farizeus, aki főpap, úgy értem, hogy főpap, aki főember, és ő neki a vallásának a külső jegyeit kell hirdetni az emberek között. Mit érez belülről, mikor elköveti a bűnt, és egy kis településen együtt él a megrontott unokahúggal? Hát azt, hogy ezt a helyzetet el kell rendezni. Miért lett az, hogy Máriát János úgy mutatja be, Mária, aki Magdalénából jött. Magdalai Mária, Mária Magdaléna. Azért mutatja így be, mert Máriának el kellett mennie Betániából, és Magdalában élt. Ott gyűjtötte össze azt a pénzt, ami neki van. Ez egy másik érdekes gondolat, hogy milyen érdekes, Isten egyszerűen felfoghatatlan, hogy valaki egy adott élethelyzetben bűnös élettel összegyűjt egy vagyont, és ezt a vagyont Jézusra költi, és Jézus ezt elfogadja. Ez minden embernek a gondolkodás módját megszégyeníti. Az Isten annyira csodálatosan ismer minden egyes embert egyen-egyenként, annyira tökéletesen látja az igazi indítékot, annyira tökéletesen ismeri a te múltadat, és amit a legjobbat akarsz abból kihozni, nem tör le bennünket sohasem. Itt van ez az asszony, aki a paráznaság bérét elhozza, és rákölti a messiásra, és a messiás elfogadja. Mert ő nem azt nézi, hogy az egy-két fillér, vagy egy évnyi kereset, vagy hogy miből származott, hanem azt nézi, hogy mi a mozgatórugó. Hogy mi a mozgatórugó. Miért teszi valaki, és vajon az már a gyümölcse annak, hogy az életét meg tudta annak a követőjének változtatni. De hadd menjek tovább még egy gondolattal, mert én nem tudok betelni ezzel a családdal. Nem elég, hogy az egyik családtag bűnös életet él. Nem elég, hogy a másik nőtestvér kényszeres, így fogalmazok. Úgy kényszeres, hogy munkamániás. Ezt tudjuk ugye Lukástól. Lukács megírja, ott szorgoskodik Márta, kiszolgálja a vendégeket,
és közben Mária Jézus lábánál hallgatja Jézus tanításait, és Márta ebben a gyengeségében még a Messiásnak is szól, hogy ugyan mondd már meg a testvéremnek, hogy ő is dolgozzon úgy, mint én. És akkor emlékszünk, hogy sokra törekszel, és jól valamit teszel, de most ebben a helyzetben Mária jobbik részt választotta, és hogy engem hallgat, és a lelkét gyógyítja. Tehát itt van ez a másik nőtestvér, odáig megy el, hogy magának az Istennek szól, hogy az Isten mit csináljon. Értjük ezt? Ahogy mi is szoktunk. Ezt kéne tenni, azt kéne tenni, így kéne tenni, úgy kéne tenni. Ott van a másik, aki Magdalából tér vissza, borzalmas múlttal, és ott van Simon, aki megrontja a családot, amellett meg leprás is, még ráadásul. Most gondolnátok, hogy egy ilyen családban Jézus feltámasztja a fivért, meg meggyógyítja a leprából a farizeust? Én ezt nem gondolnám Istenről, hanem ismerem a Bibliát. Azt gondolnám, hogy Isten ott tesz csodákat, ahol van valami jónak a jele. Ott tesz csodákat, ahol megérdemlik, ha szabad így fogalmaznom. De ezt kéne súlykolni mindannyiunkba újra és újra. Nem, nem. A csodák mindig ott történnek, ahol csodát várnak. Ahol azt szeretnék, hogy csoda történjen. Ahol azt megértik, hogy csak a csoda segíthet rajtam. Amikor kimondod, rajtam már csak a csoda segíthet, na akkor alkalmas lettél arról, hogy Jézushoz menj és kérd, hogy ezt a csodát tegye meg. Nekem ez annyira meglepő, hogy nem gondolnám, hogy Simon nem is fogadja előtt Isten fiának. Simon megrontja az asszony, nem is bánja igazából a bűneit, csak meg akar gyógyulni a leprából. És Jézus hajlandó meggyógyítani a leprából. De csak azért lepődök meg, mert nem emlékszem a 10 leprást példájára, amikor 10 mennek oda, mindent meggyógyítja, és csak egy megy vissza megköszönni. Nem? Annyira pontosan írja le a Biblia legkisebb történet, és hogy milyen borzalmasak vagyunk, mint emberek. Milyen messze vagyunk az isteni tökéletességtől. Mindannyian. És hogy mennyire mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy Krisztus segítsen rajtunk. És a megdöbbentő, miért mondja Jézus azt, hogy amit az asszony tett, azt mindig prédikálni fogják. Miért? Miért? Azért, mert amikor Krisztus a Gecsemánéban, a halállal nézett szembe, a Gecsemánéban azzal a gondolattal volt megpróbálva, hogy feláll, leporolja magáról az emberséget, és visszamegy a mennybe, és azt mondja, a bűnös kapja meg büntetését. Azt mondja Ellen White, hihetetlen. Ennek az asszonynak a cselekedete volt az, ami elkísérte a megváltót és a megpróbáltatásának legmélyebb éjszakáján. Ez a prostituált nő az, akin keresztül Isten segít Jézusnak, hogy az emberiségé meghalljon. Gondoljátok el ezt. Ez a semmi asszony, akit mi semmiben nem vennénk, ugyanúgy, mint a többi tanítvány, akit mi lenéznénk, hogy így gondolja kifejezni a szeretetét, és amit tesz, az is butaság. Ennek az asszonynak a szeretet cselekvésének a jó illata volt az, ami erősítette a megváltót abban, hogy ne adja föl. Fantasztikus. Arra gondolt, hogy ha meghalok, akkor nem csak Mária Magdaléna lesz az, aki odajön hozzám, a lábamhoz, és könnyeivel fog öntözni, hála könnyekkel. Nem csak Mária Magdaléna lesz az, aki a szívét kijönti nekem, hogy Uram, köszönöm, hogy a házasságomat megváltoztattad. Köszönöm, hogy a betegségben segítettél. Köszönöm, hogy van mit ennem. Köszönöm mindent, ami csak van. Nem csak ő lesz az, hanem amikor majd feltámadok, és a mennybe megyek, akkor utána sokan lesznek még, akik ugyanígy a tökéletes szeretettel, hálával közéltenek felém. Ez erősítette Krisztust. Bármilyen kicsi vagy, bármilyen értéktelen vagy, bármilyen bűnös volt az életed eddig, annyira tudod
Istent örömmel szolgálni, úgy értem, örömet okozni neki, hogy gyönyörködjön benned, mint ez a semmi asszony. Mint ez a semmi asszony. Gondoljátok el, micsoda csodálatos ígéreteink vannak, és micsoda csodálatos lehetőségeink vannak. Az sem véletlen, azt mondja az írás, hogy nem keressük ki több helyen, akiből 7 ördögöt, 7 démont űzött ki Jézus. Mária volt az, akinek nem csak, hogy feltámasztotta a testvérét a halálból, hanem akiből 7 démont űzött ki Jézus. És nem egyszerre, 7-szer dorgálta meg az életét fogságban tartó démonokat. Minket milyen megkötözöttségek tartanak fogságban? Ugyanezek? Csak másképpen hívjuk őket. És Jézus 7-szer dorgálta meg, és Mária hallotta, hiszen leírja az evangélium, nem tudhatják mástól. Az evangélisták sem. Mária elmondta, bizonyságot tette arról. Hallottam, ahogy a mester szívet tépő imádsággal, könyörgéssel járult az én érdekemben az ő atyához, hogy ezek a démonok többet rajtam ne uralkodjanak, hogy az életem megváltozzon. És ez az asszony volt, nincs már időnk ezt, de ez a történet fantasztikus. Ez az asszony volt, aki, amikor Jézus feltámadt, és ő látta meg először Mária Magdaléna a feltámadott Jézust. Neki mondta, menj el, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz. Ezt te tudod a legjobban közölni, senki más, aki ma él ebben a generációban. Te ismered az én végtelen szeretetemet a legjobban. Van, aki így fogalmaz az ókori keresztények közül, Mária Magdaléna, a bűnös asszony, akiből 7 ördögöt űzött ki az apostolok apostola. Ő volt az, aki elment az apostolok, és elmondta, a mester feltámadt, és felment a mi atyánkhoz, és közben jár értünk, szeret bennünket, és meg akarja változtatni a ti életeteket is. Csak néhány ilyen feljegyzésben, mert nincs más már rá időnk, de otthon nézzétek meg, Mária Magdaléna az, aki először távolról nézi a keresztet, és utána, ahogy János elmondja, közelebb lép, és hallja, amint Jézus azt mondja Jánosnak, itt a te anyád, azt mondja az anyának, itt a te fiad. És ő az, aki a többi asszony együtt látja, hogy arétmatéi József és Nikodémus leveszik a testet a keresztről, és viszik a sírba, József sírjába, és Mária Magdaléna ott áll a sírnál, és nézi, hogy hogyan helyezi el, és hogyan göngyölíti be a gyolcsba József ezt a testet. Még mindig a teljes szeretet ebben az asszonyban. És amikor a követ visszagöndítik, és mindenki hazamegy, akkor Mária Magdaléna még mindig ott van. Micsoda csodálatos szeretet. Az ő egyetlen szerelme, ha szabad így fogalmaznom. Az egyetlen valaki, aki ez a mindene köti őt, az maga a megváltó. És megegyeznek az asszonyokkal, hogy majd visszajönnek, amikor eltelik a szombat, és megkenik majd kenettel a testét. És elmennek, és amikor visszajönnek, ki az a valaki, aki elsőnek ér a sírhoz? Még így mondja, még sötétes volt, és akkor Mária Magdaléna már a sírnál volt, és azon gondolkozott, hogy na majd vajon ki fogja a követ elgördíteni. És az asszonyok még sehol nincsenek, az apostolok még sehol nincsenek. És meglátja, hogy a sír üres, és fut vissza, hogy majd szóljon az apostoloknak. És az ő szavára Péter és János elhiszik, és odafutnak. Aztán a többi asszony, aki később, ezek ők is elmondják, a többi tanítványok, és majd ők is oda mennek. De Mária Magdaléna az, akivel ez történik. És amikor visszaér, és már senki nincs ott megint másodszor a sírnál, csak a két angyal ül bent, és benéz a sírba, és elkezdenek beszélgetni, hogy kit keresel asszony, és akkor egyszer csak az a hang megszólal, aki az ő szeretetének a központja. Megszólal Krisztus Mária. Nem tudom elképzelni, hogy milyen lehetett ez.
Nem tudom elképzelni. Ez az asszony a poklok mélyéről eljutott a menny fenségéig dicsőségébe. Ez az asszony megmutatta azt, hogy mi kell, hogy történjen az Isten egyházával. A poklok mélyéből felemeli önmaga mellé a trónik. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Ilyen szándéka van Istennek minden egyesünkkel. Minden egyesünkkel. Ha benned 7 ördög van, ha már 7-szer, a Biblia van a teljesség száma, 7-szer mondtál le magadról, hogy ezt nem sikerül, akkor újra tekints Krisztusra, hogy ő te érted, közben jár. Te érted, imádkozik. Te nem tudsz imádkozni önmagadért. És azt akarja, hogy teljes mértékben meggyógyulj. És érezd, tapasztald a saját életedben, hogy az indítékaid megváltoznak, az érzelmeid megváltoznak, és más ember vagy ma, mint ami tegnap voltál. És ezt fogja tenni az ő igazi egyházával is. Megígértem, de nem volt idő megmutatni, mi a különbség Mária és Simon között. De majd otthon rájöttök. Mária az igaz egyház, és Simon a látszat egyház között. És minek kell történnie ahhoz, hogy Simonból Máriák legyenek, és hogy belülünk is Máriák legyenek. Én kívánom, hogy mindannyiunk életében ez az igazi megtérés és a megváltásnak a munkája elvégezze eredménnyel azt, amit el kell végezni, és mindannyian együtt vehessünk részt azon a vacsorán, amit nekünk szervez Jézus Krisztus. Amen. Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked, hogy ilyen csodálatos szeretettel szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy soha nem ítélsz el bennünket, soha nem vetsz ki bennünket, hanem tökéletesen ismered életünk alakító tényezőit, tökéletesen ismered gyengeségeinket, rövid életű elhatározásainkat, elbukásainkat, és bátorítani akarsz bennünket arra, hogy te hozzád jöjjünk, hogy terheinket a te lábaidnál tegyünk le, hogy elmondjuk neked bűneinket, bevalljuk gyengeségeinket, és kérjünk téged, hogy bocsásd meg azokat, és adj erőt arra, hogy igaz életet élhessünk. Mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy Mária történetén keresztül hatalmas bátorítást adsz nekünk. Hatalmas bátorítást adsz arra, hogy ma, amikor a te szavadat halljuk, elhatározzuk, hogy téged akarunk szemlélni, benned akarunk gyönyörködni, rólad szeretnénk a te szeretetedről gondolkodni, és a te erődnek alkalmat adni, hogy hassát egész lényünket. Mennyei atyánk, annyira vágyakozunk mások lenni, mint amik vagyunk. Annyira vágyakozunk előrébb tartani a keresztény jellemépítés útján. És olyan nagy hiánnyal vagyunk ezeknek. Segíts mi rajtunk. Gyógyíts meg bennünket, erősíts meg bennünket. Add, hogy egyéni életünkben, családjainkban, környezetünkben tapasztalhassuk azt, hogy valóban a te ígéreteid azok valóságosak, és valóban megváltoztatnak mindannyiunkat. Köszönjük, atyánk, hogy eljöttél Jézus Krisztusban, és meghaltál értünk, és bűneink terhét felvittél a keresztfára, és a mi bűneink már nem ítélnek bennünket el, hanem Krisztusnak a csodálatos személyisége, jelleme nekünk van beszámítva. És mikor ránk tekintesz, azt mondod, a törvény nem ítéli el, hanem megszabadítottam, és velem lehet az örökké valóságban. Add, hogy ennek az öröme átjárja az életünket, és megváltoztassa azt. És adj nekünk alkalmat arra, életünkkel és szavainkkal, hogy mind több emberhez eljuthasson ez. És mind több emberrel együtt örvendezhessünk majd azon a nagy vacsorán, amit nekünk szervezel. Jézus nevében köszönjük ezeket. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. A mai napon az ötödik témánkhoz érkeztünk, az Amiről a Jelenések könyve szólt című sorozatunkban, és ennek a témának a címe, hogyan készíti elő Isten Jézus második eljövetelét. Jelenések könyvének 5-6 alapvető részletére szeretnék rámutatni a mai este, amelyek elszórva találhatók ebben a könyvben, de erre a kérdésre egységes választ adnak, és a folyamatot is közlik, az egyes szakaszokat is közlik, hogy hogyan is készíti elő Isten Jézus második eljövetelét. Nagyon rövid bevezetőt szeretnék csak tartani a témánk tárgyalása előtt, olyan szempontból, hogy azt a kérdést szeretném önöknek fölvetni, hogy ha valaki a Bibliát már úgy kezdte olvasni, vagy kezdett már elmélyedni a Bibliában, és az Ószövetségből is néhány részt megismert, meg talán már az evangéliumoknak az első fejezeteit is elolvasta, vajon tud válaszolni arra a kérdésre, hogy hogyan is készítette elő Isten Jézus első eljövetelét? Van erről fogódzónk, szóval a Biblia beszél erről eleget, hogy Isten, mielőtt Jézus eljött volna erre a világra, először eljött volna erre a világra, hogyan készítette ezt Isten elő? Azt hiszem, egy szóval lehet erre válaszolni, messze menően előkészítette. Senkit ezzel meglepetés nem érhetett, hogy Jézus mikor, hogyan, milyen körülmények között születik és jön erre a világra, hiszen a közvetlenül a bűneset után az úgynevezett ősevangéliumban, Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében Isten már Dióhéjban közölte az egész megváltásnak a programját, hogy majd asszonytól fog születni a megváltó, tehát egy földi édesanya gyermeke lesz majd a megváltó. Olyan életet él, hogy a kígyó fejére tapos, tehát hogy egy bűnt legyőző életet él. De azt is közölt ez a hallatlanul rövid, egymondatos ősevangélium, hogy a kígyó is a sarkába mar, miközben majd a megváltó a kígyó fejére tapos, ebben a heves küzdelemben a kígyó is a sarkába mar, tehát hogy a megváltónak, Krisztusnak az életével kell majd fizetni a győzelméért, a megváltásért. Ez Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében, hogy szoktuk mondani, Dióhéjban tartalmazta a megváltás tervének középponti mozzanatát, Jézus földre születését és győzelmét. Most ezt az ősevangéliumot tartja ébren az egész Ószövetség, de nem csak úgy, hogy ismétli, hanem mindig valami jelentékeny bővüléssel is ismétli. Például Mózes első könyve 12. fejezetének első 3 verse, amit a hívők atyának mondott Isten, tehát 1 Mózes 12.1.3 szerint az Ábrahámnak mondott ígéret közli, hogy igen, majd a nép, amelyből születik a megváltó, nagy néppé lesz. A nép, amelyből

kultikusunkban benne is van ez a sorozat, hogy a megváltóra vonatkozó ószövetségi utalások, proféciák, egész részletes kibontása, egy-egy profécia is egy-egy előadást kívánhatna, olyan mélységesek, olyan tökéletesek ezek a proféciák. Most is, hogy a televíziós sorozatban ma este Aggeus könyvéhez érek, a következő héten Zakariás könyvéhez érek, és újraolvasom ezeket a könyveket, hogy annyira megragadó, hogy például, most nagyot ugorjak az időben, Jézus előtt több mint 500 évvel éltek ezek a proféták, de ők már a kései proféták. Tehát ugye a korai proféták az Illéstől kezdve, a Mikáson keresztül Ézsaiásig, aztán a későbbi proféták, a babiloni fogság előtti proféták, a Jeremiás, Ezékiel, Dániel, de a fogság utáni proféták, a késői proféták, az újjáépítés profétája, ilyen volt Aggeus és Zakariás, és hogy újra olvasom most a könyveiket, olyan megdöbbentő erővel hat rám, hogy egy-két szóval mit ki tudtak fejezni az eljövendő messiásról. Például ugye Aggeus bátorítja a népet, hogy a nép ne sírjon, hogy az újjáépülő jeruzsálemi templom kisebb lesz, mint a salamoni templom. Csak ennyit mond nekik az Isten, hogy ne keseregjenek, ne sírjanak, mert az újabb ház dicsősége nagyobb lesz az elsőnél. Miért? Mert ott fog fellépni majd a megváltó. Vagy például Zakariás proféciái. Zakariásnál nagyon sok profécia található Jézus első eljöveteléről, külön jövendőlés arról, hogy 30 ezüstre becsülik majd a fiamat, tehát a Júdás pénzről, tehát Júdás árulásának bérét is kijelentette Isten, hogy 30 ezüst pénz lesz. De különösen a Zakariás könyve 9. fejezet 9. verse ragadja meg az embert, hogy miért kellett azt előre megjövendölni, hogy Szamár háton fog bevonulni Jeruzsálembe, azaz nőstény Szamárnak vemhén, egy olyan Szamárnak a hátán, amelyen még ember nem ült. Hát azért sokat talán nem értünk ahhoz, talán nem is ültünk még Szamár háton, talán még lóháton sem, de azért egy állat, amikor még nem használták, még elég veszélyes, főleg első és nagy alkalomra használni. Hát milyen érdekes ezt a kis részletet közlés, ezért is tettük ennek a könyvnek a címoldalára Giottónak a híres festményét, hogy Jézus bevonul Szamárháton Jeruzsálembe. De milyen érdekes ezt előre közölni, ami aztán valóban így is teljesedett be, hogy Jézus egyrészben azt mondja a tanítványainak, ugye a megáldoztatása előtti hét első napján, ugye a virágvasárnap során, hogy menjetek el ide és ide, kössétek el ezt a szamarat, ezt a nőstény szamarat, amelyen még senki nem ült, és Jézus ennek az állatnak a hátára ül fel, ez viszi be majd Jeruzsálembe, óriási éjjenzés, pálmágokat vetnek, dobnak Jézus elé az útra, és ez a szamár mégiscsak nyugodtan, szépen bebaktat ugye a szent városnak a kapuin, az utcáin. Egy kis jelentéktelennek tűnő mozzanat, de milyen érdekes, hogy ebben a proféciában is benne van 500 évvel az események előtt. Tehát tessenek megmondani, 500 évvel az események előtt. Hogy aki ott ül majd a Szamárnak a hátán, akinek örvendezhet Izrael népe, az igaz és alázatos. Ez a két jelző, hogy a messiás, az eljövendő messiás ilyen lesz, és sőt, ezt akarja bemutatni, hogy itt az igazi emberi magatartásban találkozhat az igazság és az alázatosság. Nagyon sokszor, akinek igaza van, az kemény, határozott, sőt, sokszor az emberek rátartiak és dőfösek is az igazságuk tudatában. Nagyon kevesen őrzik meg az igazság, az igazságosságuk mellett az alázatot. A másik esetet is sokszor látjuk, hogy emberek, akik alázatosak, sokszor szinte csak alázatoskodók, de igazságuk nincsen. Na hát előre közölte Zakariás próféta, hogy aki ennek a szamárnak a hátára ül, azért örül Jeruzsálem, azért újjongjál Sion leánya, mert igaz és alázatos ő. Hogy Jézusnak a jelleme, Jézusnak a személyisége csodálatos, ezért jön a világra Jézus először, hogy bemutassa az igazi emberi jellemet, bemutassa, hogy miért is érdemes élni, mire is érdemes törekedni, mi az a nagy kincs, amit az ember megszerezhet az életben, a jellem, a személyiség, amivé válhatunk, a belső értékek, amivé lehetünk. És mondom, ilyen profécia,

körülbelül több mint 200-250 van a Bibliában. Ezért egy szóval ezt mondtam önöknek a bevezetésem elején, hogyan készítette elő Isten a zsidó népet és az egész emberiséget Jézus fogadására messze menően. Körülményekre, külső dolgokra tett utalásoktól kezdve az egészen belső dolgokig Isten messze menően felkészítette az emberiséget, hogy mikor jön el a Messiás. Akik járnak sorozatainkra, tudhatják, hogy az időpontra is rámutatott Isten. Dániel könyve 9. fejezet 24. és 27. versei között ott van az idői kijelentés. Ott van az, hogy 77 szabatik le majd egy nagyobb időből, és a 77-ről szóló profécia, ami a 490 nap profétai napével szerint 490 évről szóló profécia, utolsó hetében teljesednek a messiási jövendőlések, és valóban teljesedett is ez a profécia, 27-ben lépett fel Jézus időszámításunk szerint, 3,5 év múlva halt meg, tehát addig tanított, és akkor adta áldozatul az életét, és egy újabb 3,5 év telt el, és az addig a zsidóknak hirdetette csak az evangélium. Tehát ez az utolsó 7 év volt a döntő a messiási korszak megjelölésében. Maguk ezek a proféciák Jézus születését nem adták meg dátumszerűen. Jézus születésében akkora fontosság nincsen. Jézus fellépését, 3,5 éves szolgálatát és kereszt áldozatának az időpontját adták meg. És ahogy közeledett ez az idő, Isten, aki messze menően felkészítette a zsidó népet, de a zsidó nép nem törődött ezzel. Nem tanulmányozták a proféciákat. Akkor Isten égi jelet is adott. És elindult egy csillagformájú fényesség napkeletről, és más emberek, a pogány Babilóniából jövő emberek, mágusok, mondja a Biblia, de hát ők nem olyan értelemben voltak mágusok, hogy mi gondoljuk a mágus szót. A mágói görög kifejezés annyit jelent, bölcsek. Tehát értelmes, bölcs emberek észrevették ezt a különös fényességet. Elindultak ezen a hosszú úton, több mint 1000 kilométeres úton, megérkeztek Jeruzsálembe, és elkezdték tudakolni, hogy hol kell megszületni a zsidók messiásának. Láttuk az ő csillagát, követtük eddig, itt állt meg a csillag, hát hol kell, hogy megszülessék a megváltó. Megzavarodott, megháborodott Heródes király és az egész népe. Utána jártak a prófétáknál, és milyen érdekes, hogy külső emberek késztetésére elkezdték újra elővenni a prófétákat. Hát rögtön ugye nem kellett elővenni, hát tudták, ők felidézték, csak hát utána néztek mégis a pontosság kedvéért. Rögtön olvasták Mikeás könyvének a híres jövendőlését az 5. fejezetből, hogy igen, a messiásnak a származása öröktől fogva, elejétől fogva lesz, és Efrátának Betlehemében kell, hogy megszülessék. Ezután vették útjukat, ugye ezek a keleti emberek Betlehem felé, ott találták jászolba fektetve a kisdedet, és tisztességet tettek neki, és visszatértek egy másik úton a szülő hazájukba, mert elrejtetett az üzenet Heródes elől, a zsidó nép elől, amely nem várta a messiást, és ennek hatására rendezte azt a borzalmas vérfürdőt Heródes Júdea tartományában. Minden helyes fordítás szerint ugye 1 évnél fiatalabb gyermeket kivégeztek, de Isten gondoskodott arról, hogy Jézus szüleivel együtt Egyiptom földjén találjon menedéket. Tehát, kedves hallgatók, a régmúltban, de akkor a közelmúltban is, amikor eljött az időnek teljessége, amikor Isten kibocsátotta az ő fiát, szóval mindig csak ezt az egy szót tudom önöknek mondani, hogy messze menően előkészítette Isten Jézus első eljövetelét. És a mai előadáson azt szeretném önökkel megláttatni, hogy Jézus második eljövetele is messze menően elő van készítve. Jézus második eljöveteléről is világosan szól a Biblia, hogy mi kell, hogy bekövetkezzék Jézus második eljövetele előtt. És ezek a proféciák legteljesebb formájukban a Jelenések könyvében találhatók meg. Tehát ha valakit az érdekel, hogy Jézus második eljövet előtt mi minden kell, hogy bekövetkezzék a világunkban, mikor lesz érett arra az idő, hogy Jézus másodszor eljöjjön, és tulajdonképpen miért is jön el másodszor, azt Jelenések könyvéből tudja kiolvasni.
Én most szeretném tényleg sorrendben felolvasni azokat a megjelöléseket és proféciákat, amelyek ebben a könyvben találhatók, és kezdeném rögtön azzal a proféciával, ami érthetővé teszi számunkra, hogy mondjuk Jézus miért nem jöhetett el a középkorba? Miért nem jöhetett el a középkor végén? Hiszen azt a legfelületesebb Biblia olvasó emberek is tudják, hogy Jézusnak azért kell másodszor eljönni, mert a világ történelme valami egészen lehetetlen állapotba kerül. Na de hát nem volt a világ már sokszor kétségbejtő helyzetben? Középkorban, amikor járványok tizedelték meg az emberiséget, amikor keresztény üldözött keresztényt, amikor borzalmas igazságtalanságok történtek, amikor Jelenések könyve 6. fejezete szerint is az akkor megölt mártírok jelképesen így kiáltanak az Istenhez, hogy Uram, te szent és igaz, meddig még, meddig? Hát miért nem jött el Jézus eddig a világra? A Biblia közli, hogy mi mindennek kell beteljesednie ahhoz, hogy Jézus eljöjjön a világra, és mennyire kell megérni a gonoszságnak ahhoz, hogy Jézusnak az eljövetele szükségszerű legyen, kikerülhetetlen legyen. És erre nézve az első fejezet, amit szeretnék önökkel megismertetni Jelenések könyvéből, ez a 11. fejezet. Jelenések könyve megértésében különben is kulcsfejezet a 11. fejezet. Miért? Azért, mert Jelenések könyve sok szomorú dolgot megjövendöl az emberi történelemről. Ezeket talán ismerik önök is, ebben a rövid sorozatban is érintettük ezeket. Ugye elmondtam mindjárt az előadás sorozatunk kezdetén, hogy a Jelenések könyve olyan szemléletesen mutatja be, hogy a kereszténység hogy fog elindulni, hogy fog elterjedni, ugye a fehér lovas időszaka ez. Milyen győzelmes őskereszténységet jövendőlt meg Isten előre János apostolnak ott Pátmos szigetén. De aztán a Biblia bemutatja azt, hogy a kereszténységet óriási üldözések érik. A fehér lovas után kijön a vörös lovas. Jön az üldözések kora, ugye a második, negyedik század között borzalmas keresztény üldözések folytak. De a legfélelmetesebb jövendőlése Jelenések könyvébennek nem az, hogy az őskereszténységet és az ókereszténységet hogyan üldözik, hanem az, hogy a fehér és a vörös lovas után, amikor Jézus felbontja ezt a hétpecsétes könyvet, kijön a harmadik lovas, a fekete lovas, és a fekete lovas után, hogy felnyitja a negyedik pecsétet, kijön a halott sárga lovas. Tehát a legfélelmetesebb jövendőlések a Jelenések könyvében a középkorra vonatkozó jövendőlések. Mert a kereszténység történelmében sem a római, pogány római államhatalom üldözése volt a legfélelmetesebb, tehát a fehér és a vörös lovas időszaka, hanem az, amikor a kereszténység bizonyos körei, bizonyos vezetői részt kértek a politikai hatalomból, és létrejött a középkori kereszténység, amely középkori kereszténység üldözni kezdte az igazi keresztényeket, a Krisztushoz hűséges keresztényeket, és a kereszténység ketté hasadt egy hatalmi kereszténységre és egy üldözött krisztusi kereszténységre. Ez a fekete lovas jelöli meg a bukást, a kereszténység nagy részének elbukását, és annak következményét ez a halott sárga lovas, és az erről az időszakról, tehát a középkorról szóló jövendőlések a legfélelmetesebbek Jelenések könyvében. Ezeket a középkorról szóló jövendőléseket, ha valaki csokorba el akarja olvasni, olvass el a 7 levélben a 3. és 4. levelet, tehát a pergámumi és a tiatírai levelet. Tehát az első szerkezeti részben a 3. és 4. levél minősíti a középkort, ez a pergámumi és a tiatírai levél. A 2. nagy szerkezeti részben a hétpecsétes könyv felnyitásában ugye a fekete és a halott sárga lovasra tett kijelentések és részletezések minősítik a középkort. A trombita szó látomásban ugye a 3. szerkezeti részben pedig ugye a tulajdonképpen az első 4 trombita szó a népvándorlás viharait szemlélteti, és az 5. és 6. trombita szó az iszlám terjeszkedését szemlélteti, mint a középkori eltorzult kereszténységre jövő csapásokat. Tehát olvass el Jelenések könyve 8. és 9. fejezetét. Tehát még egyszer mondom, a középkorra most már 6 jövendőlést mondtam, 6 jövendőlés sorozatot a pergámumi és a tiatírai levél Jelenések könyve 2. fejezetében foglal helyet. A fekete lovasra és a sárga lovasra tett kijelentés Jelenések könyve 6. fejezetében foglal helyet,
és az első négy, valamint az ötödik és hatodik trombita szóra vonatkozó jövendőlések jelenése könyve 8. és 9. fejezetében foglalnak helyet. De hogyha még félelmetesebbet akarunk olvasni a középkornál, akkor el kell, hogy jussunk jelenések könyve 11. fejezetéhez, amiről most beszéltem, ami egy félelmetes nagy fejezet arról, hogy a középkorral nem ürült ki az emberi gonoszságok tárháza. A középkorral nem fejeződött be a sötétség. A középkor után jött a legfélelmetesebb sötétség, amikor pedig az emberiség úgy gondolt, hogy a legnagyobb világosságban van része, így is nevezték a középkor utáni első nagy időszakot, a 17. és a 18. század, ugye a felvilágosulás, a felvilágosodás. Jelenések könyve 11. fejezete beszél, röviden így szoktuk mondani, az ateizmus megszületéséről. Egy újabb kultúrának, az ateista kultúrának a megszületéséről, aminek az értékelésénél egy pillanatig sem szabad szem elől téveszteni, hogy az ateizmust nem ateista emberek találták fel. Az ateizmus az eltorzult kereszténységre jövő válaszreakció volt. A középkori eltorzult kereszténység kihívta a maga ellentétét, a babonás eltorzult vallásosság kihívta a maga ellentétét, minden vallás eltörlésére irányuló kísérletet, főleg a kereszténység és benne a Biblia eltörlésére vonatkozó kísérletet. A Bibliát ebben a jelenések könyve 11. fejezetében egy olyan jelkép szemlélteti, amely jelképet Isten Zakariás könyvéből idéztetít be János apostol számára. Ez a jelkép a hétkarú gyertyatartó világosságáról és a két olajfáról szóló látomás, amely Zakariás könyve 8 látomás sorozata közben az 5. és a 6. látomás. Azért érdemes megismerni Zakariás könyvét, és azért hívom fel a kedves hallgatók figyelmét erre a könyvre, mert Zakariás könyve megértése perdöntő jelenések könyve megértéséhez. Nemrég felhívott egy lelkésznek a felesége, és azt mondta nekem, hogy a mi egyházközségünkben itt Budapesten Zakariás könyvét vettük elő, mert éreztük, hogy rendkívül fontos ez a könyv, de hát szinte egy szót nem értünk belőle. Tud-e valamiben segíteni? Hát mondtam, nagyon-nagyon örülök ennek, hogy elővették Zakariás könyvét. Egyáltalán a Bibliának mind a 66 irata nélkülözhetetlen, de ha van nélkülözhetetlen profétikus könyv, főleg jelenések könyve megértéséhez, hát ez Zakariás könyve. Amikor Isten be akarta mutatni a hívő zsidóságnak, hogy igenis felépíthetik a jeruzsálemi templomot, bátorítást, ösztönzést akart adni, akkor adta ezt a 8 látomás sorozatot, Zakariás könyvének második része az a 8 látomás, és a látomások között, ahogy említettem, ez az 5. látomás, hogy Zakariás egyszer csak azt látja, hogy ott áll a hétkarú gyertyatartó, hatalmas világosságot bocsát maga körül. Ugye az Ószövetségi Szentélyben az a hétkarú gyertyatartó, egy menóra, mind a 7 ága végén világított, és ezt a gyertyatartót olaj táplálja, olajtartó van a gyertyatartó mellett. Jelenések könyve 11. fejezete pontosítja, hogy 2 olajtartó önti szakadatlanul az olajat a menórába, hogy világítson a földkerekség lakosainak, és hogy világos legyen, hogy mi ez a 2 olajtartó. Azt olvassuk jelenések könyve 11. fejezetében, hogy adom az én 2 tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a 2 olajfa és a 2 gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak. Tehát fölidézi a zakariási jelképet. Mondom, a zakariási látomást azért adta Isten, hogy mutassa, hogy igen, az olajjal jelképezett isteni személy van az Isten művei mögött. Ki az olajjal jelképezett isteni személy? Ugye az isteni személyeknek a Bibliában nagyon sok jelképes, megragadó bemutatásuk van. Az atyának is megvannak a maga jelképei, a fiúnak is megvannak a maga jelképei.
A Szentlélek sok jelképe közül az egyik jelkép az olaj, vagy olajtartónak a jelképe, hogy az Isten szent lelke ezen a világon nem erővel és nem hatalommal viszi előre az Isten dolgait. Ez is itt hangzik el Zakariás 4. fejezetében. Sok bibliaolvasó ember meg is jegyzi, és méltán jegyzi meg ezt a kifejezést, hogy nem erővel, nem hatalommal. Ahol emberek a vallás terjesztése céljából erőt meg hatalmat vesznek igénybe, ott kereszténység nincsen. Ezt is hadd mondjam ki, ugye ebben ez is benne van. Ahol a vallás terjesztés céljából erőt, politikai hatalmat, államhatalmat vesznek igénybe, ott kereszténység nincsen. Nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Tehát ez a két olajfa jelzi, hogy a Szentlélek milyen két nagy csatornán keresztül szövődik bele ennek a világnak a történelmébe, és hogyan fejti ki a hatását. Ez a két olajfa itt mondja ki, tehát itt azonosítja egész pontosan a Jelenések 11. fejezet 3. verse, ez az én két tanúbizonyságom, hogy prófétáljanak. Tehát ez a két olajfa most egy másik hasonlatot választ, két tanúbizonyság, hogy prófétáljon, tehát maga a prófétai beszéd. A prófétai beszéd köti össze ezt a kettőt. Mi ez a kettő akkor, amit a prófétai beszéd köt össze? Az Ószövetség és az Új Szövetség. Az Isten a Szentlélek által az Ó és Új Szövetség beszédeinek a megszólaltatásában viszi előre az ő művét, tehát ahol a Biblia megszólal, ott megy előre az Istennek a műve, ahol az egységes prófétai beszéd, akár Ószövetség, akár Új Szövetség megszólal, ott megy előre az Isten műve, na de a középkorban tudott előre menni az Isten műve. Azt mondja, hogy ezek gyászruhákba öltözve prófétáltak 1260 napig. Ugye a proféciákban, ahogy említettem, a napok mindig éveket jelentenek, tehát az 1260 nap az 1260 évvel egyenlő, és aki nem hallott volna még erről az idői jövendőlésről, hadd mondjam azt, hogy ez 7-szer fordul elő a Bibliában. Tehát 7-szer fordul elő a Bibliában. Dániel könyvében 2-szer, Jelenések könyvében 5-ször. Tehát ez a kijelentés, hogy 1260 évig gyászruhákba öltözve prófétálnak, ez jelzi ebben a fejezetben a középkort, hogy a középkorban teljesen el akarták némítani a prófétai beszédet. Egy hatalmi kereszténység jött létre, egy államhatalommal összeszövődött hatalmi kereszténység, amelynek a jármát, nyűgeit még ma is nyögjük, hiszen embertömegek gondolkodása ma is tulajdonképpen alig több, mint a középkori gondolkodása, vallás, a keresztény vallás ügyeiben. A Biblia így mutatja be, hogy gyászruhába öltözve prófétáltak az egész középkoron keresztül. És akkor, amikor vége van a középkornak, amikor úgy gondolnánk, hogy valami felszabadulás jön, akkor azt látjuk, ezzel folytatódik Jelenések könyve 11. fejezete, 7. verstől, és mikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, mármint ez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy egy két próféta gyötörte a földnek lakosait. De 3,5 nap múlva életnek lelke adatott Istentől ő beléjük, és lábaikra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézték. És hallottak nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nékik, jöjjetek fel ide! És felmentek, mármint ez a két tanúbizonyság, tehát ez a halottnak hitt két tanúbizonyság, felmentek az égbe felhőkben, és látták őket az ő ellenségeik. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöletett a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. A második jaj elmúlt,
íme a harmadik jaj hamar eljön. Kedves hallgatók, ez egy félelmetes és megrázó leírás. Aki nem tud egy jelképesen, nem tudja azonosítani itt az eseményeket, a puszta felolvasás is azt hiszem olyan hátborzongató érzéssel vesz körül bennünket. Mit csinálnak a középkor végén a két tanúbizonysággal, a gyászruhába öltözött két tanúbizonysággal? Mondom, úgy gondolnánk, hogy vége van a középkornak, most jön valami felszabadulás, egy fellélegzés, de nem ez jön, legalábbis a Bibliára nézve nem ez jön. Ha a két olajfa, a két tanúbizonyság valóban az Ó és Új Szövetséggel egyenlő, mi történt a középkor végén az Ó és Új Szövetséggel? Egy olyan hatalmas, mélyből feljövő fenevad kezd hadakozni velük szemben, mint a 17.-18. században megszülető ateizmus. Az ateizmus tűzi először zászlajára azt, hogy a vallásra nincs szükség, és csak gyötri a föld lakosait a vallás. A kereszténység csak gyötri az embereket, parancsolatokkal látja el őket, törvényekkel, 10 parancsolat, egyéb más. Hát az embereknek elég sok bajuk és problémájuk van még újabb törvényekkel, nehézségekkel körülvenni őket. Nincs szükség a vallásra, nincs szükség a kereszténységre, nincs szükség a Bibliára sem. Ezt a legkeresztényibb országban mondják ki, a forradalmi Franciaországban. 3,5 évig a legkegyetlenebb diktatúra dühöng az 1794-es és 97-es évek között, valóban a jakobinus diktatúra kimondja, nincs szükség a vallásra. Mire van szükség? Az észre és az értelemre. Mire van szükség? Beviszik a Notre Dame-ba az ész istennőt, megkoronázzák, leborulnak előtte, az észre, az értelemre van szükség. Hitre, vallásra, mákonyez, maszlag, nincs szükség, nem kell az életbe. És az óriási tévesztés az volt a felvilágosodás idején, hogy a vallásra ugyan sok tekintetben joggal haragudtak meg az emberek, de a vallást és a kereszténység történelmét összekeverték a Bibliával. És ami a kereszténység számlájára írható lett volna, azt a Biblia számlájára írták. És a Bibliát is ki akarták pusztítani. Ugye tudjuk jól, hogy szamár farkára kötve hurcolták végig a Bibliát a forradalmi Párizsban, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, és ahol a mi Urunk is megfeszítetett. Az ateizmusra egy óriási erkölcstelenség is kezdetét vette, az erkölcsök teljes felszabadítása, mondván, hogy mindenki azt tesz, amit akar, úgy éli az életét, ahogy akarja, nincs szükség törvényekre, nincs szükség mértékre, nincs szükség a Bibliára. A Biblia úgy tűnt, mintha meghalt volna. Érdekes módon nem a középkorban, ahol pedig nagyon élesen támadták, nem engedték lefordítani, nem engedték a nép kezébe jutni, nem a középkorban szenvedte el a Biblia legnagyobb támadásokat, hanem a középkor végén, a felvilágosodás, az ateizmus idején, amikor szinte leírták a Bibliát, hogy a Bibliára nincsen szükség. És ezért mutatja be így ez a látomás, hogy mintegy ott fekszenek a két tanúbizonysága a városnak, nyilván ez a forradalmi Párizst jellemzi, az erkölcstelenség székhelyét, ezért mondja, hogy Sodomának és Egyiptomnak hivatik. Ugye Sodoma és Egyiptom az erkölcstelenség és a lelki, az erkölcsi sötétség szimbóluma a Bibliában, és úgy tűnik János apostol előtt, hogy ezek meghaltak. Vége van. És megmagyarázhatatlanul, ahogy letelik ez a 3,5 év, egyszer csak lábaikra álltak, nagy félelem esett azokra, akik őket nézték, és ez a két tanúbizonyság felmegy az égbe, felhőkben. Kedves hallgatók, ez az első dolog, amit szeretnék önöknek kiemelni, és azért kellett ennyit beszélnem, mert ugye sokan nem ismerik ezt a Jelenések könyve 11. fejezetét, csak vázatosan szerettem volna éppen csak egy betekintés erejéig bemutatni. Ez az első dolog, amire szeretnék hivatkozni. Mi kell ahhoz, hogy Jézus másodszor eljöjjön? Mi szükséges ahhoz, hogy ugyanúgy várhassák az emberek, mint az első eljövetelekor, és tudhatták az emberek, hogy érkezik a megváltó, és azért várták a megváltót. A napkeleti bölcsek, a betlehemi pásztorok, Simeon és Anna Jeruzsálemben voltak, akik várták, akik tanulmányozták az írásokat. Na, de hát az emberiség történelmében el kell, hogy érkezzék egy olyan időszak, amikor végre a Biblia az emberek kezébe kerülhet. Ez az első, ami meg kell, hogy előzze Jézus második eljövetelét. Emögött viszont, hogy a Biblia az emberek kezébe kerüljön, mi kell, hogy álljon, mi kell, hogy meghúzódjék?
az általános szabadság jogok elismerése. Az első dolog, amit szeretnék önöknek hangsúlyozni, hogy az emberiség történelmében el kellett, hogy érkezzék egy olyan időszak, amikor az emberek alapvető és általános szabadságjogait kezdik komolyan venni. Milyen szabadságjogok? Mi általában hallunk ilyesmiről, hogy sajtószabadság, ez igaz is, nagyszerű dolog, főleg, hogyha meglenne. Hallunk ilyenről, hogy szólásszabadság, ez is nagyszerű dolog, ez is jó lenne, hogyha meglenne. De azért elvileg megvan már a sajtószabadság, szólásszabadság is. Hallunk ilyen, hogy vallásszabadság, hát ez is nagyszerű dolog. Hát ez ugye a vallásszabadság óriási léptekkel haladt előre az elmúlt 2-3 évszázadban. Nagyszerű dolog, hogy mindenki maga gyakorolhassa azt a vallást, amit igaznak tart, és amit ő választ magának. De azt hiszem, hogy a legnagyobb szabadságjuk a lelkiismereti szabadság. Hogy mindenki ezen a földön szabadon tudjon gondolkozni, szabadon tudjon dönteni, választani, ha kell vallás és vallás között, és ezt a szabadságot, hogy az ember világosan lásson különbséget jó és rossz között, ezt egyedül a Biblia biztosítja. Ezt ki kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia nélkül az ember legfeljebb az egyik rossztól a másik rosszig csapódik. Amikor kezdi az ember megismerni a Bibliát, akkor kap mértéket, akkor látja már nem csak a balt, hanem a jobbot is. Ahhoz viszont, hogy az emberek kezébe kerüljön a Biblia, maguknak ezeknek a szabadságjogoknak kellett beteljesedniük és megszületniük, és ez az emberiség történetében csak a 17.-18. századdal alakult ki. Tehát Istennek ezért kellett ennyit várnia. A középkor egy óriási vargabetű az emberiség történelme, egy óriási kitérő. Meg kellett várni a középkornak a lejártát. Nem erővel és nem hatalommal működik az Isten. És hogy Isten kialakítsa azokat a lelki-szellemi körülményeket, hogy emberek megismerhessék az alternatívát, a jó és rossz közötti választást, megismerhessék a Bibliát. Hát ez csak a 18.-19. század végén jött el. Szoktam mondani a kedves hallgatóknak, hogy jó, hogyha néhány történelmi dátumot is megjegyzünk, amiket velünk soha nem tanítottak az iskolában. 1804-ben jött létre a Brit és Külföldi Biblia Társulat. Nagy időpont volt. Angliában, amely hát ugye a liberalizmusnak és a szabad gondolkodásnak egyik fellegvára már a középkor végétől fogva, eszükbe jutott embereknek, hogy ne csak mi élvezzük itt Angliában vagy Európában a szabadságot, az egész világon a szabadságot élvezzék az emberek. De hogyan élveznék Biblia nélkül? Hát ezért mi adakozunk. Pénzt adunk arra, hogy a Bibliát minden nyelven, nyelvjáráson kinyomtassuk. Ez 1804-ben vette a kezdetét. 1816-ban létrejött az Amerikai Biblia Társulat is, és ez a két dátum, ez az 1804 és 1816 tulajdonképpen az elmúlt 200 év, még nincs is 200 év, hogy biztosította azt az emberiség történelmében, hogy a Biblia elkezdett fordításokban terjedni, minden nyelven, nyelvjáráson terjedni. Azt lehet mondani, hogy most a kezünkben van ez a Biblia, ami most a kezünkben van. Ez is az angoloknak köszönhető, mert az 1890-es években ez a brit és külföldi bibliatársa szorgalmazta a magyar Bibliának. Ilyen formában, hogy 2-3 méretben, és olcsó áron emberek kezébe kerülhessen ilyen formában való megjelentetését. Alig több mint száz év. Ha visszamegyünk 150-200 évre a magyar történelembe, azt láthatjuk, hogy az emberek nem nagyon foghatták kézbe a Bibliát, és joggal vagyunk büszkék a Vizsai Bibliára, és most is hallottuk az újsághírt, hogy nem is tudom hány 10 millió, talán 30 millió forintért kelt el az egyik példány egy nyugati árverésen. Miért? Mert 80-at nyomhattak belőle. Mert a szegény, nem is magyar, hanem lengyel nyomdász, a Manskovit Bálint 1588 és 90 között, amikor kinyomtatta az első teljes magyar Bibliát, akkor állandóan ott érezhette a hátán a Habsburgok, a császári csapatoknak a támadó jelenlétét, ahogy kinyomtatta a Bibliát, vette a sátorfáját, visszament Lengyelországba. Valóban a
akkora már rá is jöttek arra, hogy hol nyomtatják a Bibliát, és hát ilyenkor a hatalom iszonyatos vérfürdőt szokott rendezni. 1590-től 1890-es évekig a magyar Biblia, a Biblia nem kerülhetett széles néprétegeknek a kezébe. Van egy református lelkész, ma is él az Alföldön, Karcag tájékán, és én terjesztem is a könyvét, itt is szokott lenni a Bencz utcában egy-két példány belőle, Örvös Lászlónak a Magyar Biblia útjáról szóló kis könyvecskéje, abban leírja, hogy még az általunk joggal nagynak tartott reformkorban is hogy üldözték a Bibliát. Akkor is küldtek Angliából a Bibliát, meg hozták Clark Ádám mérnöke is a Magyar Bibliát, lefoglalták a Bibliát, visszaküldték, általában Morva és Csehországba utasították vissza a Biblia példányokat. Nem éltünk ilyen jó világot, mint most, hogy önök bemennek egy boltba és megveszik a Bibliát, és akkor, ha valaki elkezdi olvasni a Bibliát, és őszintén szívből olvassa, egy idő után az érzése támadhat, hogy itt valahogy az Istent halljuk, az Isten szava ez, az Isten szól hozzánk, az Isten nem tudott az emberekhez szólni, mert amivel szólt az emberekhez, azt elnémították, azt félretették. Ez egy iszonyatos harc és küzdelem a Biblia fordítások elterjedésének a kérdése. Jelenések könyve 3. fejezete, erről még ide a 11. fejezethez kapcsolódóan egy külön proféciát is közöl. Erre hadd hívjam fel a figyelmet, ez a Filadelfiai levélben szóló profécia, hogy amikor Jézus bemutatkozik ennek a keresztény közösségnek, illetve korszaknak, ugye ezt azonosítottuk, hogy ez a 18.-19. századi kereszténység, igazi kereszténység, ez a Filadelfia, akkor a Jelenések könyve 3. fejezetében azt olvasom a 7. verstől, hogy Jézus ezt mondja, a Filadelfia beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat, íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, de megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Igen, ezt először a 18.-19. század fordulóján élt keresztényeknek lehetett mondani, amit itt Jézus kifejez, hogy te megtartottad az én beszédemet. Mert ők már megismerhették az Isten beszédét. Ő előttük már egy nyitott ajtót tárt az Isten. Főleg az Egyesült Államokban, ahol a legnagyobbak voltak a szabadságjogok, de Nyugat-Európában, hát ugye Magyarország azért mindig kelethez tartozott, és itt azért nem csak a gazdasági fejlődés akadozott, de a lelki-szellemi fejlődéssel is óriási gátakat állítottak. Tehát itt mi még inkább tudjuk ezt értékelni, hogy igen, el kell következni egy olyan korszaknak az emberiség történelmében, amikor Isten kinyitja a kapukat, kinyitja az ajtót. Amikor a szabadságjogok általánosan elfogadottak lesznek, és hát csak hadd mondjam azt, hogy hazánkban itt csak 12 éve elfogadott a lelkiismereti szabadság. 13, 14, 15 évvel ezelőtt itt jogilag lelkiismereti szabadság nem volt. Bárkit a lelkiismereti meggyőződésért börtönbe vethettek, szigorúan, súlyosan elítélhettek. Tehát azért így értékeljük ezt, hogy mi csak egy karnyújtásnyira vagyunk a mi hazánk történelmében, annak a kezdetétől, amiben már Nyugat-Európa más államai vagy az Egyesült Államok 200 éve osztoznak, és ennek el kellett jönnie az emberiség történelmében, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Sokat lehetne még erről beszélni, de a második mozzanatra szeretnék már is előrépni. Mi kell még ahhoz, hogy Jézus másodszor eljöjjön? Hogyan készíti elő Isten az ő fiának az útját? Hát a második dolog ebből következően, az előzőből következően az, hogy legyenek emberek, akik elfogadják az Isten teljes üzenetét, a teljes Bibliát, a maga profétikus előrejelzéseivel együtt. Ezt, hogy hogyan fogják elfogadni, Jelenések könyve 10. fejezete közli. Tehát a Jelenések könyve 11. és 10. fejezet az egymás mellett élő tejtestvér, valóban csak így mondhatnánk jelképesen. A Jelenések könyve 10. fejezete közli egészen történetileg részletekbe menően,
hogy hogyan fogják ezt a mindenki kezébe eljutó könyvet, a Bibliát teljesen elfogadni. Talán önök is hallottak már róla, én is beszéltem erről, és külön előadásokat tartottam arról, hogy a Biblia tanulmányozás székhelye a 18.-19. században az Amerikai Egyesült Államok és Anglia volt. Ez volt az a két ország, amely a legnagyobb szabadságjogokat biztosította a polgárainak, és a Biblia is itt terjedt a leghathatósabban. Itt indultak ki olyan mozgalmak, amelyek a 19. század első felében végül is egy hatalmas nagy Biblia kutató mozgalommá egységesültek, és ez volt az Amerikában fellépő Miller mozgalom. Ez a mozgalom nagyobb arányokban a 30-as években terjedt el. A 40-es évek elejéig már csaknem Amerikának minden 20. lakosa hozzátartozott. Amerika ebben az időben kb. 20 milliós nemzet, és csaknem 1 millióan voltak ennek a mozgalomnak a követői. Ez a vallás történetnek eléggé szemérmesen elhallgatott nagy fejezete, amelyet a maga súlyához képes szinte alig mutatnak be történelmi, vallástörténelmi, egyháztörténelmi könyvek. Persze megvan az okuk rá, hogy miért. Ha ezt a mozgalmat bemutatnák, akkor nagyon sok mindenre fény derülne, és nagyon sok bibliai igazság, illetve nagyon sok bibliai igazságtól való eltávolodására bizonyos felekezeteknek fény derülne. Mindenesetre a Jelenések könyve 10. fejezetének központjában az áll, hogy ahogy kutatják a proféciát és a bibliai jövendőléseket, ráterelődik ennek a mozgalomnak a figyelme egy olyan jövendőlésre, amely Dániel könyvében idői kijelentést is tartalmaz, méghozzá a bibliai proféciák közül a leghosszabb idői kijelentést, az úgynevezett 2300 éves proféciát. Ennek a proféciának a megértése, amit nagyon röviden elénk tár a Jelenések könyve 10. fejezete, amit egy mondatban itt tudnék most önöknek összefoglalni, hogy csak egy nagy csalódás után értették meg, sőt, csak egy nagy csalódás után érthették meg ezt a proféciát. A végső idők nagy felekezet közé és Krisztust váró mozgalma egy nagy csalódás által születik meg. Ugyanaz lesz a végső idők egyházának a születésénél, mint a Krisztus egyházának a születésénél. Ne tessenek elfelejteni, hogy a zsidóságból kilépő kereszténység, tehát a kereszténység megszületése is egy nagy csalódással volt kapcsolatban. Senki nem akarta szinte elhinni azt, hogy a messiást megölik. A zsidó nép nem ilyen messiást várt, és az apostolok sem ilyen messiást vártak. És a kereszténység megszületése egy csalódással van összefüggésben, mert akkor, amikor a tanítványok csalódtak, és még a feltámadt Jézusnak is ezt mondták azon a bizonyos úton, ugye Lukács evangélium a 24. fejezete közli az Emmauszi tanítványoknak a történetét a legrészletesebben. Mit is mondtak az Emmauszi úton? Hát, hogy mi azt hittük, hogy ő állítja helyre a királyságát Izraelnek. Úgy gondolták, hogy a messiás politikai messiás lesz, visszaadja a zsidó népnek az önállóságát, megerősíti a hatalmi viszonyokat, hogy a messiás erkölcsi megváltást hoz, és az emberi bűnre ad végső és biztos választ, a megváltás, a kiszabadulás válaszát. Ezt senki nem fogta fel még azután sem, hogy Keresztelő János fellépett, Jézus Krisztus fellépett, és 3,5 évig tanított. Egy nagy csalódásnak kellett bekövetkezni. A Jézus halálát átélő emberek, hívő emberek nagy csalódásának, amelyből nem csak Jézus feltámadása rázta fel őket, hanem Jézusnak a proféciákat megmagyarázó magatartása, hogy Jézus Mózestől elkezdve megmutatta a tanítványoknak, hogy ezeknek így kellett megesniük, ezeknek így kellett bekövetkezniük, és egy nagy csalódásból született meg az a kereszténység, amely pünkös napján már több ezer lelket, és utána már több tízezer lelket mondhatott magáinak, ugyanígy következett be a 19. század elején, amikor egy felekezet közé katolikusokat, főleg reformátusokat, de baptistákat, metodistákat is magába tömörítő mozgalom, a Miller mozgalom, egy nagy csalódás árán adta át a végkifejlethez az utat
annak a népnek, amelyet Isten jelenése könyve 10. fejezetében megjövendőlt, hogy a végső idők Krisztus második eljövetelét előkészítő népe lesz. Nem beszélek erről, szándékosan is kerülöm a részletekbe menést, hiszen erre körülbelül egy előadás sem elegendő, és én itt, ahogy említettem önöknek, 5-6 pontban fogom összefoglalni azt, hogy mi szükséges Jézus második eljövetelének előkészítéséhez. Szükségesek a világszerte elismert szabadságjogok, a Biblia elterjedés, hogy felmenjen a Biblia, mint két tanúbizonyság az ég felhőiben. Szükséges emberek közössége, csoportja is, akik megértik a Bibliát, ha csalódás árán is. Ha először úgy gondolják, hogy megértették, kiderül, hogy nem értették meg, és hogy kell helyesen megérteni egy megkeseredett csalódás által, mégiscsak kikristályosodik egy hívő nép, és létrejön ez a nép. Ez a második fokozat, és aztán kell egy harmadik fokozat is Jézus második eljöveteléhez, hogy ez a nép hirdesse a Jézus második eljövetelét megelőző időszakban, a hiteles evangéliumot, és annak szükségességét, hogy Jézusnak miért is kell eljönnie. Erről beszél Jelenések könyve 14. fejezete. Tehát azt szeretném önökkel érzékeltetni, hogy a Jelenések könyve hiánytalanul magába foglalja a második eljövetelhez vezető útnak a profétikus előkészítését. Ugye Jézus második eljövetelőt most nem lépnek fel évszázadról évszázadra proféták. Nem úgy van, mint az Ószövetség idején, hogy proféták sora lépett fel, és egymást erősítve és bővítve közöltek jövendőléseket. Az Új Szövetségben egy profétikus könyv van. Ez a Jelenések könyve. De ez az egy profétikus könyv mindent magába foglal, ami az elmúlt 2000 évre vonatkozik, és ami az előttünk álló időszakra vonatkozik. A Jelenések könyve 14. fejezete a 6. verstől a 13-ig közli azt az üzenetet, amit Isten választott népének, végső időkben választott népének hirdetnie kell. Nagyon egyszerűen megjegyezhető ennek a lényege. A 14. fejezet 6. versében János apostol az ég közepén lát egy angyalt repülni. És az ég közepén repülő angyalnál van az örökkévaló evangélium, hogy hirdesse az evangéliumot, mégpedig minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Olvassuk Jelenések 14. fejezet 6. versében. Ez is egy jelképes beszéd, le kell fordítani. Az ég közepén repül egy angyal. Ugye az angyal görög kifejezés, ami a héber malák kifejezés fordítása a görög bibliánkban, ez angelos. Ez magyarul ennyit jelent, hogy követ küldött. Tehát itt nem arról beszél a Biblia, hogy majd angyolok fognak repülni az ég közepén, és ilyen csodavárásra nem biztat bennünket a Biblia, hogy majd megjelennek angyolok az ég közepén, hanem egy ég közepén repülő angyallal szemlélteti itt Jézus Krisztus János apostolnak, hogy a történelem végén lesznek az Isten kezében olyan követek, olyan küldöttek, tehát emberek, akik megértik az örökkévaló evangéliumot, akik mélységesen magukévá teszik az evangéliumot, akiknél van az evangélium, milyen érdekes, hogy akiknél van az evangélium, az életükben gyökeret ver az evangélium, hogy Krisztusnak hiteles követei, küldöttei, és minden nép réteg számára alkalmasak az evangélium megszólaltatására. Ez egyszerre örömteli és egyszerre szomorú kijelentés. Örömteli azért, mert be fog teljesülni a Máté 24:14, hogy Jézus csak akkor jön el, amikor az egész világon bizonyságul hirdettetik az evangéliumot minden népnek. Ez ennyiben örömteli. A Máté 24:14 teljesedik, az pedig a Bibliának legfelemelőbb proféciája. Világunk történelme csak úgy záródhat le, ha minden ember közvetlen híradást kap az evangéliumról, és választhat jó és rossz között. De van ebben a hírben egy szomorú dolog is. Hogy eddig nem ismerték meg az emberek az evangéliumot? Azt szoktunk mondani, hogy 2000 éve keresztény civilizáció van. Vagy azt mondjuk, hogy 1000 éves keresztény Magyarország. Hát hogy az emberek nem ismerték meg az evangéliumot, hogy egy ilyen mozgalomra van szükség, követeknek ilyen csoportjára van szükség, akiket Isten választott, hogy megismertesse az evangéliumot.
tetszenek látni, hogy mennyire helyesbítenünk kell a történelemkönyveket, meg hát persze a közgondolkozást is, mert a szomorú ebben az a hír, hogy 2000 éve nincs keresztény kultúra, meg 1000 éve nincs keresztény Magyarország, hanem az, hogy óriási küzdelem van azért, hogy a világon és Magyarországon is felhangozzék a hiteles, az igazi evangélium. A nem politikába öltött evangélium. Nem hatalmi érdekeket kiszolgáló hamis evangélium, hanem a valódi, a tiszta evangélium. Szoktam önöknek a történetet felidézni, ugye 1992-ben, alig 9 évvel ezelőtt történt, hogy Bulányi György piarista szerzetes felszólalt a saját egyházi vezetője a római pápával szemben. Nagyon érdekes mozzanat volt. Ugye a kelet-európai rendszerváltások után a római pápa meghirdette, érdemes a szót is megjegyezni, a kifejezést is megjegyezni, Európa újra evangelizálását. Európa újra evangelizálását. Mondván, hogy a kommunizmus, az ateizmus kiszorította a vallást, az evangéliumot, a Bibliát, nekünk Európát újra evangelizálnunk kell. Hát Bulányi Györgyöt sok mindenért becsülöm, sok minden tanítását egyáltalán nem tudom elfogadni, de sok mindenért becsülöm, de leginkább ezért a mondatáért becsülöm, amit a római pápának címzett, amikor azt mondta, kérem, Európát nem újra evangelizálni kell. Európát evangelizálni kell. Mert Európa az evangélium kovászával még nem találkozott. Európa csak a politikai kereszténységgel találkozott, amikor kényszerítették az embereket, hogy lépjenek be az egyházba. Amikor Magyarországon is minden 10 településnek kellett templomot építeni, amikor behajtották állami karhatalommal a tizedet, amikor megmondták, hogy most nem az eddigi táltosokat követitek, hanem a reverendába öltözött papokat fogjátok követni. Hát körülbelül ilyen egyházi, egyházpolitikai, politikai, hatalmi kereszténységgel találkozott Európa. De Isten nem erővel és nem hatalommal viszi előre a művét. Az nem az Istentől származott, amikor kényszerítették az embereket a kereszténységre, és az nem az Istentől származott, amivel az embereket megismertették, mint kereszténységgel. Hát a Bibliával nem ismertették meg az embereket. Nemrég mondta nekem egy tanár kollégám, aki nem is különösen vallásos, vagy nem is különösen hívő, azt mondta, hogy én nem nagyon ismerem annyira a történelmet, meg a magyar történelmet, de hát mit csináltunk itt mi a honfoglalás után, hogyha több mint 2000 évig nem volt Biblia az emberek kezében? Hogy nevezhető ez keresztény kultúrának? Hát tessenek megnézni, hát 896 és 1590 között, hát több mint 2000 év, hát majdnem azt mondhatnám, hogy 6-7 évszázad van, hát hol ismerhették meg a mi őseink például az evangéliumot. Hát persze, hogy így mutatja be a Biblia, hogy egy ég közepén repülő angyal, akinél ott van az örökkévaló evangélium, mondom, ez egy örömteli, hogy végre megismerhetik, hogy ki az Isten. Végre megismerhetik az emberek az Isten szavát. Végre nem az Istennek tulajdonított beszédeket ismerhetik meg, hanem magától, az Istentől származó üzeneteket. Örömteli dolog, de ugyanakkor szomorú és fájdalmas dolog, hogy erre 2000 évig kellett várni. Erre egy nemzet történetében több mint 1000 esztendőt kellett várni. De hát jó előre mondtam önöknek az előadás kezdetén, nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Tehát az Isten erőszakot, kényszert nem alkalmaz. Az Isten a kereszténység terjesztéséhez, egyáltalán az Isten hit megszületéséhez, hogy valami jó megszülessék egy emberben, egy közösségben, egy nemzetben, semmiféle erőszakot, kényszert nem alkalmaz. Ha ez ennyi várakozásába kerül, az Isten ezt kivárta. Ha ennyi kudarc, szomorúság, keserűség, fájdalom, ha ennyibe kerül, az Isten szíve ezt kibírta. Emberi szívek is majd megpattantak a fájdalomtól és a szenvedéstől az elmúlt évszázadok, évezredek alatt, de amit Isten itt végignézett, amit emberi történelmnek nevezünk, az azt hiszem, hogy az nem is emberi tudatra vagy emberi várra való súly és nehezék. Ebből csak ennyit mutat be a Biblia, csak ezeket a fő részleteket. Igen, Isten ezt kivárta, és megszólaltatja majd az örökkévaló evangéliumot, de úgy szólaltatja meg, hogy mindenkorban. Három különösképp időszerű üzenetet társítva mellé. A Jelenések könyve 14. fejezet 6. verse közül, hogy majd megszólal az evangélium,
a tiszta, világos, Istentől jövő bibliai üzenet, a 7. verstől a 13-ig, amit pedig eltetszenek olvasni, és erről is bőségesen van szakirodalom itt a könyves polcokon, ez pedig megszólaltat három üzenetet, ami következik az örökkévaló evangéliumból a mi történelmi időszakunkra nézve. Az első üzenet micsoda? Az első üzenet az, hogy a világból most, ami hiányzik, és így szól az első üzenet, féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Az első üzenet lényege az, hogy az Isten is elismeri, hogy most óriási vallásosság kezd kibontakozni az egész világon, de ez a vallásosság torz és hamis. Mert az az igazi vallásosság, amelyben Isten félelem van, mert az Isten félelem a gonosznak gyűlölése, mondja a Biblia, tehát ez a meghatározása az Isten félelemnek, nem félnünk kell az Istentől, Istent kell félni, ami annyit jelent, hogy úgy tegyük a jót, hogy következetesen és az egész életünket rátéve a jóra, és ne kacérkodjunk rossz dolgokkal. Az Isten félelem mindig az a hívő magatartás, hogy én ha felismerek valami jót, akkor én azt teljes emberként akarom követni, nem pedig úgy, hogy a lényem egyik felével teszem a jót, a másik felével pedig manipulálok a rosszal, mert hát ugye az is ott van a kezem ügyében. Az Isten félelem, hogy féljétek az Istent, ez az, hogy adjátok a szíveteket, az életeteket a jó követésére, hogy mondja máshol a Szentírás, hogy ragaszkodjatok a jóhoz, és iszonyodjatok a rossztól. Vagy ahogy megint máshol mondja a Szentírás, hogy kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Ez az igazi Istenhez méltó élet. Az Isten ilyen lényeknek adott életet, amikor a teremtés művét befejezte, hogy a teremtményei a jót kövessék, hogy fejlődjenek, hogy gyarapodjanak, hogy testileg, lelkileg mind előrébb lépjenek, és többek legyenek. Az Isten félelmet hangsúlyozza az első üzenet első felszólítása. Aztán azt is hangsúlyozza, hogy az Istent féljétek, és néki adjatok dicsőséget. Tetszenek ebből kihallani a mai korra nézve a súlyos megítélést? A mai korban tulajdonképpen egy óriási emberkultusz kellős közepén vagyunk. Embereknek adnak dicsőséget. Egy sztárkultusz, egy olcsó, híg, levű emberkultusz, mert ha még olyan embereknek adnának mondjuk publicitást, nyilvánosságot, akik valóban valami értékeset létrehoznak, de egy nagyon olcsó, manipulált embertömegeket megbolondító politikus, művész, sportoló, tehát ilyen sztárkultusz, így szokták ezt röviden nevezni. Nagyon súlyos megítélés van ebben, hogy igen, annak a valakinek adjatok dicsőséget, aki valóban nagy. Az ember nem nagy. Az ember esendő és nyomorult. Egy olyan világban, ahol embereket rajonganak körül, meg ember lesz a mérték, hogy ki milyen frizurát visel, meg milyen ruhába öltözködik, persze emögött is, hogy a tömény anyagiasság van, hogy mindenki eladni akar, mindenki meggazdagodni akar, és ezért oda vett valakit az emberek szem elé, hogy majd az eladatja az áruját. Tehát egy félelmetesen sötét, félelmetesen össze-vissza kevert, hát félelmetesen gonosz kultúra ez, amelynek a kellős közepén élünk. Ezt szólaltatja meg az első üzenet második felhívása. Mert féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Megint tetszenek ebből kihallani a súlyos feddő üzenetet? Eljött az ő ítéletének órája. Az Isten megítéli az emberi cselekedeteket. Az ember szabad ember, de a szabad embernek felelőssége is van. Hát ettől fázik a mi kultúránk, amit tetszenek látni. Felelősséget senki nem akar viselni a mai világban. A szabadság az igen, az mindenkinek kell. A jogok azok kellenek. De hogy az ember, ha szabad és jogai vannak, akkor felelőssége is van. Ez mint egy skizofrén ember tudatából ez a második dolog kihullik. És az emberek úgy gondolják, hogy azt tesznek, amit akarnak, és felelőtlenül, és őket ne lehessen felelősségre se vonni. Ezért inog az egész törvénykezés, a bírói gyakorlat, az egész társadalomnak, az egész közvéleménynek a magatartása ennek a jármát nyögi.
megint csak, hogy említem, önöknek nincs időm belemenni ezekbe az üzenetekbe. De ez a három üzenet mind olyan időszerű, aktuális feddés, felszólítás, figyelmeztetés, ami mindig jelezte, hogy az örökkévaló evangéliumot hitelesen mindig így hirdették. Keresztelő János nem így hirdette Jézus első eljövetelekor? Keresztelő János nem csak azt mondta, hogy közel van a Messiás. Nem csak azt mondta, hogy a fejszemára fák gyökerén.

az igazi útkészítők, akik rámutatnak ennek a világnak a fertelmes és gyenge pontjaira. Aki ezt a világot dicséri, az csak hamis próféta lehet. Régen is az volt, ma is az. Ma nagyon sok hamis próféta van a világban, akik el akarják hitetni az emberekkel, hogy minden rendben van, lesz jobb jövő, majd lesz gazdasági felélénkülés, lesz politikai konszolidáció, vallások is összefognak, óriási vallásbéke veszi majd a kezdetét, ökumenikus vallásosság, és a többi, és a többi. Hamis profétákból soha nem volt hiány. Az igazi prófétai beszéd jelenések könyve 14. fejezetében van, ami közli, hogy a végső időkben kiket lehet nevezni az Isten küldötteinek, akik ezt az üzenetet szólaltatják meg. Második üzenet, a második felszólítás, a második angyal üzenete a fenevad vallásosságától való eltávozás. Hogy mi ez a földből feljövő fenevad? Hát ezt először be kell mutatni az embereknek Dániel könyve 7. fejezete alapján, Máté evangélium a 24. fejezete alapján, 2. Tesszalonike levél 2. fejezete alapján, erről végképp nem beszélhetek. Aki olvassa az itt árusított könyveket korszakok nyomában, Jézus Krisztus apokalipszise, gondolom már régen tudta azonosítani ezeket a nagy történelmi, politikai, valláspolitikai jelképeket. Ilyen a fenevad, a földből feljő fenevad. Ugye a mai estén én csak a mélységből feljő fenevadat említettem, amit az ateizmussal lehet azonosítani. A földből feljövő és a tengerből feljő fenevad más. Ezekről jelenések könyve 13. fejezete beszél. Természetesen egy olyan folyamat végső következményeként már, amelyet Dániel könyvétől nyomon tudunk kísérni. Aztán a Babilon összeomlása, mint a második üzenetnek a lelke, és a fenevad vallásosságára való utalása a harmadik üzenetben, ezek már nagyon konkrét történelmi proféciáknak az azonosítását követelnék meg. Én ezzel így nem tudok foglalkozni, hiszen szétfeszíteni az előadásunk keretét. De ez mindenképpen a harmadik mozzanat. Az első mozzanat, tehát még egyszer az általános szabadságjogok elterjedése, a második mozzanat, a Biblia megértése, egy igazi népnek a megformálódása, születése. A harmadik mozzanat, hogy ez a nép hirdesse is az evangéliumot Jézus második eljövetelőt, mint egy keresztelő János az első eljövetel előtt. És a negyedik mozzanat, és most már nagyon fontos befejező mozzanatokhoz érkezünk, hogy emberek, akik megváltoznak, emberek, akik fogadják Krisztust, és akik az örök élet várományosai lesznek, sok ember kell, hogy megtérjen, hiszen Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson. Hogy milyen lesz az a végső begyűjtése az igaz embereknek, erről szól Jelenések könyve 7. fejezete. Jelenések könyve 7. fejezetében egy óriási sokaságot lát maga előtt János apostol. Fel is teszi a kérdést, hogy hogyan, hogy ennyi sok ember elfogadja az igazságot, elfogadja Isten vezetését. Ennyi sok ember szereti Krisztust, aki szerette az embert és az életét adta érte. Jelenések könyve 7. fejezetében hadd olvassam fel ezt az igen felemelő látomást a 9. verstől. Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből, és a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak. És kiáltottak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a négy élőlény körül álltak, és a királyi szék előtt arccal leborultak, és imádták az Istent ezt mondván. Ámen! Áldás és dicsőség, és bölcsesség és háladás, és tisztesség és hatalom és erő, ami Istenünknek mind örökkön örökké. Ámen! Akkor felelt egy a vének közül, és mondta nékem, ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam néki, Uram, te tudod. És mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé,
sem nem szomjuhoznak többé,

sem a nap nem tűz rájuk, se semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Jelenések könyvének egyik legfelségesebb részete. Kik fognak oda tartozni Krisztushoz, kiket fog majd Krisztus kimenekíteni ennek a földi történelmnek végső szakaszaiból? Amikor a földi történelemben már szinte levegő nem lesz, ami tiszta marad, víz nem lesz, amit lehetne inni, táplálék nem lesz, ami ne fertőzne, de leginkább emberek nem lesznek, akikben igaz szándék, igaz magatartás. Én amikor annyira eltorzul, eldurul az élet, így mondja a Biblia egy mondattal, amikor beterik a föld erőszakossággal. Amikor a kegyetlen önzés pusztító évei, évtizedei után az emberiség teljesen legyengül, az emberiség félelmetes elhatározásokra ragadtatja magát, és Isten nélkül egy Isten nevében való szövetséget akar megkötni. Vallás, politika, gazdaság, egyházak, stb. Között. Milyen félelmetes időszak lesz, amelyben azonban lesznek emberek, hogyan is mondja, akik megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Milyen egyszerű hasonlatokkal mondja a Bibliát. Régen a paraszti világban hogyan mosták ki a ruhát? Áztatták először, aztán levitték a patakra, ott jól kimosták, nem tudom én mikkel, faszénnel, egyéb más dolgokkal, megmosták a ruhát. Aztán utána, amikor megszáradt, különböző fehérítő anyagokkal még szépen ki is fehérítették, hogy szokták mondani, hogy szebb lett, mint újkorában. Hát milyen megdöbbentő az, hogy az emberiség történelmének végső elgyengülésekor, amikor már szinte diogenészi módon keresni kell az embert. Nagyon időszerű most diogenész, lámpással járta végig Atént, hogy embert keresek. Hát ma is sokszor ez az érzésünk, hogy kérem, hát embert keresünk. Megértő emberek, jóságos emberek, nem maguknak élő, másokért élő emberek. Hol vannak a krisztusi emberek? Hol vannak az Istent valóban félő, Istent követő emberek? Embert keresek, lesznek emberek. Vannak emberek. Kik lesznek azok az emberek, akik a megnövekedett szabadságban, az Isten igéje hallgatásában, a hívő néppel való kapcsolatteremtésben eljutnak odáig, hogy felismerik, hogy a kereszténységnek a lényege a személyes Krisztussal való kapcsolat, megmosni és megfehéríteni ruháinkat a bárány vérében. A bárány vére szakítja föl belőlünk az önző gondolkodást, és fordít szembe az önzéssel. A bárány vére, amely elvezet bennünket a megtérésre, a gondolkodásunk megváltoztatására, de a bárány vére, ami ezután segít a hétköznapokban, hogy a bárányhoz hasonló életet is élhessünk. Hogy Jézus mondta, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Egy farkas világban bárány erkölcsel élni. Ez csak Istennel együtt lehetséges. Ha valaki mondjuk jó akar lenni, és úgy gondolja, hogy majd őt elismeri a világ, hogy jó akar lenni csak a maga erejéből, a világ szét akarja tépni, a világ meg akarja semmisíteni, a mi emberünk meghódol vagy visszakozik, emberi erőből nem lehet a jót érvényesíteni. A jónak és az igaznak az érvényesítéséhez isteni segítség szükséges. Akik elfogadják a segítséget, akik a jó értelembe vett lelki szegénységet, tehát azt mondják, hogy igen, én magam a jót sem tudom megvalósítani, én ehhez Isten segítségét kérem, ezt elfogadják, megmossák és megfehérítik minden nap a ruháikat a bárány vérében, akik Istenhez mérik az életüket, akiknek a mértéke az Isten igéje, az Isten beszéde, az Isten lelkülete, ezek az emberek majd nem éheznek többé, sem nem szomjóznak többé. Ebből az következik, hogy itt a földön sokat éheztek, sokat szomjóztak testileg, főleg lelkileg. Nem tűz rájuk se nap, se hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, ő vezeti őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Mikor mondja azt a Biblia, hogy minden könny el lesz törölve az ember szeméről? Ezt a Biblia itt mondja a Jelenések könyve 7. fejezetében, aztán mondja még a Biblia a Jelenések könyve 21. fejezetében. Mikor tud az Isten eltörölni minden könnyet a hívő emberek szeméről?
nem ebben a földi életben, hanem a földi élet Krisztus második eljövetele utáni időszakban. Az úgynevezett ezeréves időszak szolgál erre, hogy Jézus Krisztus mindenki számára világossá teszi, ki milyen volt, kiért mindent megtett. Eltörölni a szemeikről minden könnyet akkor lehet, amikor egy ember előtt teljesen tiszta a saját élete, a szerettei élete, a családja, mások élete. Ez már a második eljövetel utáni időszakra tartozik, ahol Krisztus uralkodik az ő választottaival, ahol Krisztus ítél, de az emberek bevonásával, ahol Krisztus ítél, jó lehet itt most már a kárhozat fölötti ítéletről, kárhozottak fölötti ítéletről van szó, de azok bevonásával, akik az üdvösségnek a polgárai, az örök élet polgárai lesznek. Akkor töröl majd Isten a szemeikről el minden könnyet, amikor kitisztázza előttük, hogy ő az Isten, mit miért tett a történelemben, mit engedett meg, minden emberért mennyit küzdött. Ha valaki elveszik, ha valaki nem jut az örök életre, csak azért veszhet el, mert nem fogadta el az Isten sok segítségét. Az Isten mindenkinek felajánlotta több rendben, ezerszer, milliószor a segítségeit. Azok azonban, akik eljutnak az örök életre, méltók lesznek az örök életre, azokra most befejezésül még egy utolsó mozzanatként említem. A Biblia a Jelenések könyve szerint a legközelebb állnak Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztushoz nagyon sokan közel álltak a történelem során. Az elmúlt 2000 évben, és persze hát az azelőtti időszakokban is, egészen a világunk teremtésétől fogva nagyon sok ember közel állt Jézushoz. Az ókori emberekről is azt mondja Péter apostol első levele, első fejezete, hogy ő bennük is a Krisztusnak levő lelke volt, tehát nagyon sokan közel kerültek lélekben Krisztushoz, akik az igazság és szeretet törvényét elfogadták, mindenek fölött való törvénynek. De a legközelebb azok jutnak Jézus Krisztushoz, akik a földi történelem végén ragaszkodnak és vállalják a Krisztus követését. Ezekre nézve a Jelenések könyve 3. fejezetében, a 20. verstől a 22. olvasnám a végső kijelentést. Tehát még egyszer, mielőtt ezt felolvasnám, Jelenések 3. fejezetében, a 20. verstől a 22. még egyszer hadd mondjam el ezt az 5-6 mozzanatot, amit ma önök elé akartam állítani. Ahhoz, hogy Krisztus eljöhessen, mindenkinek szabad választásra van szüksége, általános szabadságjogokra van szüksége. A másik dolog, hogy hívő népre is szükség van. A harmadik dolog, hogy a hívő népnek tisztán és erőteljesen kell hirdetni az üzenetet. A negyedik dolog, hogy erre az üzenet hirdetésre nagyon sokan megtérjenek, megváltozzanak és az örök életbe bemehessenek. És az ötödik dolog, hogy lesznek, nagyon sokan lesznek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és a hitre jutottak, az egész világtörténelemben a legközelebb jutottak Krisztushoz. Eddig is óriási hívő nagyságok voltak az apostolok korától, az előreformációs mozgalmakon át a reformáció és egyéb más időszakok hívő embereihez, de ez csak egy emberről olvassuk, azokról az emberekről, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, Jelenések 3.20-tól. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves hallgatók, Jézus az ajtó előtt áll és zörget. Ez az utolsó 7. levél elköszönése. Ennyire közel van Krisztus második eljövetele. Krisztus az ajtó előtt áll és zörget. Mire van most szükség? Aki meghallja a szót, ma ha az ő szavát halljátok, mondja Pál a zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetében, meg ne keménysétek a szíveteket. Ha meghalljuk az Isten hangját, akkor nyissuk meg az ajtót, nyissuk meg a mi gondolkodásunk, szívünknek az ajtaját. Hagyjuk, hogy az Isten jöjjön be, hagyjuk, hogy az Isten bejöjjön a házba, ültessük le, és ne csak adjunk elébe vacsorát, mint egy jó vendéglátó a vendégének, hanem mi is vacsoráljunk ővele együtt. A Krisztus követés fokozatai. Nagyon sokan talán hallják Krisztus hangját,
de nagyon sokan nem nyitják meg az ajtót. Nagyon sokan meg is nyitják az ajtót, de nem ültetik le. Nagyon sokan leültetik, de ők maguk nem ülnek melléje. Szóval Krisztus követésében fokozatok vannak. A végső időszakban a fokozatok teljességére van szükség. Hiszen ne felejtsük el, hogy a világ is, ahogy megy előre, egyre sötétebb lesz. Egy keresztény ember, ahogy megy előre, viszont egyre világosabb kell, hogy legyen. A világot csak egy olyan kereszténység fogja meggyőzni, tudnék az Isten igazáról, az evangélium igazáról, ami a feketével, a sötétséggel szemben méltó ellenpont. Ami tényleg alternatívát nyújt, hogy az emberek lássák, hogy igen, ezt nyújtja a világ, ezt ajánlja a világ, de ezt ajánlja a másik, ezt nyújtja a másik lehetőség. És ezért nagyon tiszta, nagyon világos és elkötelezett kereszténységre van szükség, de Isten ehhez minden erőt meg is ad. Soha ilyen közel az Isten nem volt az emberekhez. Miért? Mert itt van a kezünkben a Szentírás. Az Isten eddig is mindig közel akart jönni az emberekhez. Na de hát, hogyha az emberek nem hallották meg az ő szavát, vagy nem is akarták meghallani, vagy nem tudták meghallani, most mindegy, hogy mondjam, ahhoz van közel az Isten, aki olvassa, hallja az ő szavát, és meg akarja cselekedni azt, amit az Isten mond neki. És ezeknek a győzteseknek mondja a 21. vers szerint Krisztus, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is ültem, és győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Annyit kell tudni ehhez a hasonlathoz, hogy Jézus, amikor adta János apostolnak a jelenések könyvét, akkor még nem olyan királyi székek voltak, mint a középkorban. Ugye a középkorban letettek egy széket, azon ült a király, még egy széket, azon mondjuk a felesége, aztán távolabb az országnagyok is ültek ilyen meg olyan székeken. Krisztus korában egy széken ült mindenki. Azzal az uralkodóval, akihez a legszorosabban tartozott. Egy padszerű szék volt kiképezve. És ezt a hasonlatot használja fel Jézus, én is győztem, én is emberként végigküzdöttem a földi életet, és győztem a rossz fölött. Akik a történelem végén győznek, azok ülnek legszorosabban, legközelebb én hozzám, ezen a királyi széken, amit az atya adott nekem, és amivel az atyával együtt ülök az ő királyi székében. Krisztushoz legközelebb azok a keresztények kerülnek a történelem során, akik halva, hallgatva, megszívlelve a tanításait, az ő erejét kérve átütő győzelemre jutottak a rossz fölött. Szinte azt mondhatná valaki itt most az előadás befejezésénél, hogy ez olyan hihetetlen dolog. Lesz igazi és tökéletes kereszténység. Éppen most erről beszélni, amikor mit látunk magunk körül, csak egy politizáló, ilyen amolyan érdekeket kiszolgáló hatalmi kereszténység, újbóli térhódítását, és ilyenkor beszélni egy olyan kereszténységről, ami az őskereszténység tisztaságához hasonló. Kedves hallgatók, a Biblia mindig hitre alapította az igazságait. Aki hisz ebben, az majd látni is fogja ezt a kereszténységet, sőt, részesülni is fog ebben. Aki nem hisz ebben, és sodródik az áradattal, az előbb-utóbb el is veszíti még a készségét, még az érzékenységét is az ilyenfajta kereszténységre. Mi azért tartunk jelenések könyvéről sorozatokat, hogy ezt az érzékenységet megerősítessük. Hogy mindenki rádöbbenjen arra, hogy a jelenések könyve olyan mélységében mutatja be az emberi történet. Újra mondom, most már sorozatunk vége felé járva, 22 fejezet. Ez összesen alig több, mint 10 lap. Megnézem azt a könyvet, ami 10 lapon bemutatja az elmúlt 2000 évet. És ennyi szempontból mutatja be. Teljesen kiábrázolódik előttünk a világ történelme, különös tekintettel a mai történelemre, és teljes mélységében feltárul, hogy nem erővel, nem hatalommal. De az Isten olyan kereszténységnek fog majd életet adni, amely formálódik már. Ha utána nézzünk az elmúlt 200 év jelenések könyvében is adott történéseinek, amely formálódik már, sokan vannak azok, akik nem általában Istenben hisznek, vagy nem azt mondják, hogy mi hiszünk az Istenben, nem vagyunk ateisták. Nagyon sokan vannak azok, akik azt mondják, én az Isten szavában akarok hinni. Mert az az Isten hit, amikor az Isten szavát veszem komolyan. Az még csak egy emberi vallásosság, hogy én azt mondom, hogy hát van Isten, és hogy én méltóztatok elismerni, hogy van Isten. Kérem, nem vagyok ateista. Ez egy emberi vallásosság.
Az Istentől jövő vallásosság az, amit Jézus így mondott egy pogány vidéken élő asszonynak, a samáriai asszonynak, hogy az Isten egy élő személyiség, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mert az Isten ilyeneket keres az ő imádójul. És az az Isten, aki keresi az embert, és keresi, hogy az embert hogyan üdvözíthesse, hogyan juttatassa el az örök életre, ez az Isten kijelentette a Jelenések könyvében, hogy egy nagy sokasság jön majd, akik megmossák, megfehérítik ruháikat a bárány vérében. Egy nagy sokasság jön, de mindenki elfér ott az ő királyi székében, amit az Atya adott neki. Eszünkbe juthat Jézusnak egyik leggyengédebb tanítása. Mit is mondott a János evangéliumában feljegyzett búcsú beszédeiben? Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És hogyha nem lenne elég hely az én Atyám házában, ezt megjelentettem volna néktek, de van elég hely. Az Atya házában van elég hely. Jézusnak azért kell másodszor eljönnie, mert ezen a föld maga lakhatatlan lesz. A föld, hogy mondjam, ökológiai állapotairól a tavalyi jogi karon külön előadást tartottam, hogy bibliai proféciák sokassága, hogy mutatja a földnek az ökológiai állapotát. Micsoda katasztrofális helyzetet állít elénk a Biblia, amiről most már beszélni is lehet, hiszen tele vannak még az újságok is ezzel. De a Biblia bemutatja, hogy ez hova fog vezetni. De a Földnek nem annyira az ökológiai állapota a félelmetes, hanem a Földnek az erkölcsi ökológiai állapota a még félelmetesebb. Ezért kell Jézusnak szabadítóként, igaz embereket innen kimentő szabadítóként megjelennie. És ezért kell majd a Földet újjáteremtenie, és ezért kell olyan emberek kezébe adni a Földet, akik újra nem fogják felgyújtani a földi történelmet. Ahogy Náhum próféta mondja az könyve első fejezete 8. és 9. versében, hogy olyan kezekbe kerüljön ez a föld, amely kezekben nem lesz másodszor, nem lesz kétszer veszedelem. Akik itt megtanultak annyira irtózni a rossztól, annyira félték az Istent, és annyira követték az ő útját, önkéntesen, szeretetből, elkötelezettségből, hogy azoknak soha, de soha nem jut az eszükbe valami olyasmit tenni, ami az igazsággal, jóval ellentétes, valami olyasmit tenni, ami nem az Isten akarata. Hát az Isten ezért kell, hogy várjon, ezért kellett, hogy eddig várjon, és most is nem erővel, nem hatalommal, de az ő lelkével készíti elő Krisztus második eljövetelét. És erről, talán erről meggyőzött a ma esti előadás, erről messze menő kijelentéseket is adott. Egy könyvben, a Jelenések könyvében. Egy előadás van még hátra, amelyben össze akarjuk foglalni azt, hogy a két legnagyobb profétikus könyv, ami létezik a Bibliában, a Dániel könyve és a Jelenések könyve hogy kapcsolódik egybe, és hogy teszi rá a zárókövet is mindarra, amiről eddig beszéltem. Köszönöm szépen a figyelmet, természetesen bármely kérdésnek helye van. Újra ajánlom Zakariás próféta könyvét megvásárlásra. A bibliai történelemszemlélet 5 jajmondása Habakuk könyvében van. Ez is egy olcsó kiadványunk, 150 forintba kerül, és a beszélgetésre egy 10-15 perc múlva mindenki.

0: Kedves gyerekek, mindenek előtt egy rövid történetet, egy rövid bibliai történetet szeretnék elmondani nektek, illetve felolvasni, és ennek a tanulságairól néhány szót szólni. Mi azt gondoljuk, és szerintem ti is azt gondoljátok, hogy a legrosszabb dolog az, hogyha valami rosszat elkövetünk ebben az életben, valami olyat teszünk, amit nem szabad. Igaz? Ez nagyon-nagyon rossz dolog. De nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy van ennél még rosszabb dolog is. Nem ez a legrosszabb dolog, hogy valamit elkövetünk, noha az is nagyon rossz dolog. Van ennél még rosszabb dolog is. Nézzünk meg egy történetet Krónika második könyvéből, a 26. fejezetből. Uzziás királyról olvasunk egy rövid történetet. Uzziás király, aki istenfélő király volt, az Úr megáldotta az életét. Néhány biblia verset szeretnék olvasni, azt olvassuk róla, hogy az Úr előtt kedves dolgot cselekedett, kereste az Istent, és mindaddig, amíg az Urat kereste, jó előmenetelt adott neki az Isten. Tehát ő az Urat kereste, az Isten parancsolataiban járt, és olyan dolgokat cselekedett, ami jó és helyes dolog volt. De mi történt egyszer ezzel az Uzziás királlyal? Így olvasom. Mikor pedig ilyen módon megerősödött, egyszer csak felfuvalkodott a szívében, felfuvalkodott, magabízó lett, és azt olvassuk, hogy megfertőztette magát, és vétkezett az Úr ellen, az ő Istene ellen, és bement az Úr templomába, hogy a füstölő oltáron füstölne. Tehát ez a király olyan dolgot cselekedett, amit nem volt szabad, kinek volt szabad füstöltni a füstölő oltáron? Az Ószövetségben. Csak is a papoknak. Tehát a királynak nem volt szabad. A király nem mehetett oda be, nem tehette volna ezt. De minek után az Úr annyira megáldotta, mindenben jó előmenetele volt, azt hitte, hogy neki mindent lehet csinálni. És bement oda a templomba, a füstölő oltáron füstölt, és nézzük meg, mi lett a következménye. És bementek ő utána a papok, nem is sorolom a neveiket, és oda mentek Uzziás király elé, és mondták neki, hogy nem a te dolgod, hogy ezt csináld, hanem az Áron pap fiai, akik felszenteltettek, hogy füstöljenek, menj ki a szent helyből, mert igen vétkeztél, és dicsőségedre nem lesz ez az Úristentől. Tehát olyan dolgot cselekedett, ami nem volt jó, utána mentek a papok, figyelmeztették, hogy innen menjen gyorsan ki, mert ide ő nem jöhet be, ezt nem teheti, helytelen dolog, amit csinált, igen vétkezett az Úr ellen. És mit gondoltok erre, mit csinált Uzziás király? Amikor tett valami olyat, amit nem lett volna szabad, oda mentek a papok, figyelmeztették, hogy ezt nem szabad csinálnia. Mit csinált Uzziás király? Azt mondta, hogy igen, elnézést vétkeztem, nem helyes, amit csináltam. Nem ezt tette. Azt olvassuk, hogy igen, megharagudott Uzziás király, akinek kezében volt a füstölő szerszám, hogy füstölne. Igen, megharagudott. Megharagudott azokra az emberekre, akik szóltak neki. És utána azt olvasom, és mikor haragudott a papokra, bélpoklosság támadt a homlokán, ott a papok előtt az úrházában, a füstölő oltár mellett. És történt, hogy Uzziás király halála napjáig bélpoklos volt, és lakott egy elkülönített házában bélpoklosan, mert az úrházából kivettetett. Mi is volt itt Uzziás esetében? Elkövetett egy olyan dolgot, amit nem lett volna szabad elkövetnie. Nagy bűnt követett el. De nem ezért sújtotta őt az isteni ítélet, hanem amikor figyelmeztették, amikor szóltak neki a hibája miatt, akkor ő megharagudott azokra, akik figyelmeztették, és ekkor az Úr poklossággal sújtotta. Tudjátok mi az, hogy poklosság? Ma hogy mondjuk? Lepra. Nagyon csúnya betegség, gyógyíthatatlan betegség. Egész életén keresztül leprás volt. Külön házba kellett lakni, mert ez egy nagyon fertőző betegség volt. Tehát ebből a történetből mit látunk? Óvakodjunk minden bűntől, mindattól, amiről az Isten azt mondja, hogy ne tegyük. De ha valami rosszat elkövetünk, és szólnak nekünk, a szüleitek figyelmeztetnek benneteket, a tanárok, vagy a gyülekezetben valaki, bárki, aki szól nektek valamiért, amiben rosszat cselekedtek, akkor fogadjátok el a fenyítést, fogadjátok el, hogy szólnak nektek, és ne legyetek dacosak, ne utasítsátok vissza, hanem engedelmeskedjetek. Azt mondja a Biblia példabeszédek könyvében, hogy aki a feddésekre is nyakas marad, az egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Tehát nem az a legnagyobb baj, hogy valami rosszat elkövetünk, mert mindannyian elkövetünk az életben. Az Úr ki akar ebből gyógyítani, nem jó, ne maradjunk ebben. De a legrosszabb dolog az, amikor valaki a figyelmeztetésre nem fogad szót, hanem dacos lesz, már csak azért sem teszem. Ez a legnagyobb baj. És vigyázzatok, hogy soha ne maradjatok dacosak vagy nyakasak a feddésekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tisztelet keretében egy történetet, egy ószövetségi történetet fogunk áttekinteni Dávid király életéből. Dávid király életéből, aki Isten szíve szerint való ember volt és király, és amikor erről gondolkodunk, vagy ezt említjük, hogy ő Isten szíve szerint való ember volt, akkor mindig az jut eszünkbe, hogy azért volt ő Isten szíve szerint való ember, mert amikor vétkezett és az Úr feddést küldött az életébe, akkor ő ezt alázatosan elfogadta. Valóban így is van. Ő ezért Isten szíve szerint való ember és király volt. De egy másik történetet szeretnék most áttekinteni, ami azt mutatja, hogy valóban milyen mértékig volt ő az Isten szíve szerint való ember, és milyen tulajdonságai voltak azok a jellemének, mely vonásai voltak azok, amelyek ezzé tették, nem csak az alázatos feddés elfogadása, hanem ebben a fejezetben látható, milyen tulajdonságok is voltak, amik valóban kedvesek voltak az Úr előtt, és őt kedves férfiúvá tették az Isten szemében. Ebben a fejezetben egyébként Sámuel első könyve 24. fejezetében még másik két nagyon fontos tanulságot is le fogunk vonni. Egy egyszerű történetnek tűnik a Bibliában, de hatalmas, mély tanulságokat hordoz magában. Olvassuk is el mindjárt az egész fejezetet, Sámuel első könyve, 24. fejezet másodiktól a 23. terjedő verseit, így olvasom. Történt pedig, hogy amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, megüzenték néki mondván, imé Dávid az Engedi pusztájában van. Maga mellé vett azért Saul az egész Izrael közül 3000 válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és az ő embereit a vadkecskék kősziklájén. És eljutott a juhaklokhoz, amelyek az útfélen vannak, hol egy barlang volt, és bement Saul, hogy ott szükségét végezze. Dávid pedig és az ő emberei a barlang rejtekeiben voltak. Akkor mondták Dávidnak az ő emberei, imé ez az a nap, amelyről azt mondta az Úr néked, imé kezedbe adom ellenségedet, hogy úgy cselekedjél vele, amint néked tetszik. Felkelt azért Dávid, és elmetszette orozva Saul ruhájának szárnyát. Történt pedig ezután, hogy megesett a Dávid szíve rajta, hogy elmetszette Saul ruhájának szárnyát, és mondta az ő embereinek, oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy így dolgot cselekedjem az én urammal, az Úrnak felkentjével, hogy kezemet felemeljem ellene, mert az Úrnak felkentje ő. És megfeddé Dávid kemény szókkal embereit, és nem engedte meg nékik, hogy Saul ellen támadjanak. Mikor pedig Saul felkelt a barlangból, és elment az úton, Dávid is felkelt ezután, és kiment a barlangból, és Saul után kiáltott mondván, Uram, király! Mikor pedig Saul hátra tekintett, Dávid arccal a földre hajolt, és tisztességet tönné ki. És mondta Dávid Saulnak, miért hallgatsz az olyan ember szavaira, aki azt mondja, imé Dávid romlásodra tör? Imé a mai napon látták a te szemeid, hogy az Úr téged kezembe adott ma a barlangban, és azt mondták, hogy öljelek meg téged, de én kedvezek néked, és azt mondtam, nem emelem fel kezemet az én uram ellen, mert az Úrnak felkentje ő. Azért, atyám, nézd, ugyan nézd felső ruhádnak szárnyát kezemben, mert mikor levágtam felső ruhádnak szárnyát, nem öltelek meg téged. Azért tudd meg és lásd, hogy nincs az én kezemben hamisság és semmi gonoszság, és nem vétkeztem ellened, de te mégis életem után leselkedsz, hogy elveszessed azt. Az Úr tegyen ítéletet közöttem és közötted, és álljon bosszút az Úr érettem rajtad, de az én kezem nem lesz ellened. Amint a régi példabeszéd mondja, a gonoszoktól származik a gonoszság, de az én kezem nem lesz ellened. Ki ellen jött ki Izraelnek királya, kit kergetsz, egy holt ebet vagy egy bolhát? Legyen azért az Úr ítélő bíró, és tegyen ítéletet közöttem és közötted, és lássa meg, és forgassa az én ügyemet, és szabadítson meg engem kezedből. És történt, hogy amikor elmondta Dávid szókat Saul előtt, mondta Saul, a te szabadé az édes fiam Dávid, és felkiáltott Saul, és sírt. És mondta Dávidnak,
1: te igazságosabb vagy én nálamnál, mert te jót cselekedtél velem, én pedig rosszat fizettem néked. És te megmondottad nékem a mai napon, minémű jót cselekedtél velem, hogy az Úr kezedbe adott engem, és te mégsem öltél meg engem. Mert ha valaki megtalálja ellenségét, elbocsátja őt békében az úton, annak okáért fizessen az Úr néked jóval azért, amit velem ma cselekedtél. Most pedig, mivel tudom, hogy te király leszel, és Izraelnek királysága a te kezedben állandó lesz, esküdjél meg nékem most az Úrra, hogy én utánam nem fogod kiirtani maradékomat, és nevemet nem fogod kitörölni atyám házából. És Dávid megesküdött Saulnak, és Saul elment haza, Dávid pedig és az ő emberei felmentek az ő erősségükbe. Idáig a történet. A történet, hogy indul Dávid 600 emberrel, menekül, Saul 3000 emberrel követi őt. Megpróbálják Dávidot, Dávid seregét bekeríteni, Saul megpróbálja Dávidot megölni. És nézzük meg, a történet úgy kezdődik ebben a fejezetben, hogy ahogy nyomul előre ez a 3000 ember, Saul bemegy egyedül egy barlangba, pont abba a barlangba megy be, amelyben Dávid és az ő emberei el voltak rejtőzve. És nem tudom, visszaemlékszünk ezekre a szavakra, hogy ezt a tényt, hogy Dávid egyedül megy be a barlangba, és ott vannak, elnézést, Saul egyedül megy be a barlangba, és ott vannak Dávid és az ő emberei, hogy értékelték Dávidnak a katonái? Hogy értékelték? Egy szóval azt mondhatjuk, hogy ezt egy jelnek tekintették az Úrtól. Nem azt mondták? Azt mondták, hogy igen, most jött el ez a nap, az Úr megmondta neked, ez az a nap, most bosszút állhatsz a te ellenségeden, ezt megteheted most, imég kezedbe adta az Úr a te ellenségedet. Tehát ezt a tényt, hogy valóban Dávid azt tehetett volna, és emberei, amit akarnak Saullal, ezt jelnek, Istentől jövő jelnek tekintették. Hadd kérdezzem meg, hogy Dávid vajon hogy értékelhette ezt az eseményt? Mit gondolhatott mindenről? Valóban Saul évek óta az életére tör, üldözi őt igazságtalanul, alaptalan, hazug vádaknak hitelt adva, elfogadja, amit róla terjesztenek, hogy ő ellensége Saulnak. Itt az alkalom, hogy valóban megölje őt, hiszen már ő fel van kenve, Dávidot már felkente Sámuel, ő lesz a király, Saul már csak átkára van az egész népnek és nemzetnek, és itt van ez az alkalom, hát valóban jel, Istentől jövő jel, az Úr adta nekem kezembe, megtehetem ezt, amire az embereim engem ösztönöznek. Ki kell, hogy mondjuk, hogy Isten lelke vezetése nélkül ezt a helyzetet nagyon így lehet látni, nem? Isten lelke vezetése nélkül valóban úgy tűnik, hogy minden abba az irányba mutat, hogy most jött el a pillanat, hogy az Úr megszabadítson engem az én ellenségemtől. Itt van, ő adta az én kezembe. Csak ki kell nyújtanom a kezem, meg kell ezt tennem, és megszabadulok minden nemű üldözéstől. Izrael népének is jót teszek ezzel. És valóban valóra válik a kijelentés, hogy én igazából elfoglalhatom majd Izrael tolnyát. De szeretnék itt megállni, és ebből egy hatalmas tanulságot levonni mindannyiunk életére vonatkozóan. Nagyon sokszor, amikor az ember az életében valamihez ragaszkodik, valamit szeretne tenni, akkor a körülményeket hajlandó és hajlamos úgy megítélni, hogy keresi az Istentől jövő jeleket, és úgy próbálja az eseményeket magában, a fejében összerendezni, hogy az jöjjön ki belőle, hogy azt kell tenni, amit az én szívem diktál, amit én szeretnék megtenni. Az ember az eseményeket hajlandó hamisan értelmezni, és ha nem az Isten lelke befolyása alatt vagyunk, akkor hajlandók vagyunk ezeket az eseményeket, amelyeket Sátán nagyon jól tud forgatni, hogy az ember azt higgye, hogy Isten jövő jel valami, és valamit tegyek meg. Ha az ember nincs az Isten lelke vezetése alatt, akkor nagyon könnyű belecsúszni ezekbe a csapdákba. De hadd kérdezzem meg, hogy ez mitől lett volna rossz, amit Dávid cselekszik? Hiszen az egész Ószövetség tele van vérontással. Hát nem arról van szó, hogy ott soha senki senkit nem ölt meg, hát tele van vérontással az Ószövetség. Akkor miért lett volna ez egy olyan cselekedet, ami abszolút elfogadhatatlan az Isten szemében? Azért, mert ez Dávid részéről nem lett volna más, mint személyes bosszú. Mint egy bosszú.
0: Azt mondja Dávid, és olyan érdekes ez a kifejezés, azt mondja, hogy én nem emelem fel kezemet az Úrnak felkentje ellen. Mit jelent ez? Utána ezt Saulnak is elmondja. Mit jelent ez? Sokan ezt félreértelmezik, és azt mondják, hogy ha valakit az Úr egy magas tisztségbe helyez, akkor semmit szólni ellene nem lehet, akkor mindent el kell fogadni, amit tesz, ha ilyen módon is teszi, mint ahogy Saul teszi. Nem erről van szó. Mert ha valakit az Úr emelt bármilyen tisztségbe, bármilyen feladattal bízott meg, Máté evangélium a 18. fejezetében bemutatott jézusi szabály minden esetben érvényes. Ha látod helytelen dolgot cselekedni, fedd meg őt 4 szem közt, ha kell több szem között. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én nem emelem fel a kezemet az Úr felkentje ellen, hogy akit az Úr valamilyen tisztségre választott, akkor az olyan értelemben szent és sérthetetlen, hogy én nem szólhatok a hibákért, a tévedésekért, a bűnökért, nem ezt jelenti. De a személyes bosszúnak, a törlesztésnek, a magam igazának, a magam kezével való érvény szerzésének nincs helye a Bibliában. És ez Dávid részéről ez lett volna. És azt mondja, hogy én nem emelem fel az én kezemet az Úr felkentje ellen. Dávidot az Isten lelke vezette, és Dávid nem sétált bele ebbe a csapdába, sátánnak ebbe a csapdájába. Nézzük meg, hogy Dávid az Isten lelkének a közelében volt. Nem értelmezte félre ezt az eseményt, nem Istentől jövő jelnek értékelte, hanem nézzük meg, hogy milyen lelki állapotban volt az Isten, miért tudta őt figyelmeztetni, miért tudott ő engedni ennek a késztetésnek, hogy ne tedd, ne emeld fel a kezedet Saul ellen. Miért? Az 57. Zsoltár első 4 versében ezt olvasom, az 57. Zsoltár első 4 verse, az éneklő mesternek az altasétre Dávid miktámja, mikor Saul elől a barlangba menekült. Ugye az 57. Zsoltár első 4 verse. Könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót végez felőlem. Elküld a mennyből, és megtart engem, meggyalázza az engem elnyelőt. Elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét. Ez a lelkület volt benne, ő Istenre várt, az Isten szabadítására várt, és nem akart elégtételt szerezni a saját maga kezével, nem akart bosszút állni. Az Úr lelke figyelmeztette, és minek utána Dávid Istennel élő kapcsolatban volt, felismerte ezt a helyzetet, és nem nyújtotta ki kezét Saul ellen. Ha kinyújtotta volna kezét Saul ellen, az Isten terve nem valósulhatott volna meg dicsőségesen. Minden romba dőlt volna. Milyen sokszor van a mi életünkben is úgy, hogy egy-egy pillanaton hihetetlen sok múlik. Mennyire sokszor van a mi életünkben is ilyen helyzet, lehet, hogy nem ilyen súlyú vagy ilyen kihatású, de hasonló horderejű élethelyzet, hogyha nem vagyunk az Isten lelke vezetése alatt, esetleg úgy gondoljuk, hogy az Istentől jövő dolgot cselekedhetjük, hiszen isteni jel, amit tennünk kell. De hogyha az Isten törvényébe ütközik, bármennyire is kézenfekvő, hogy ezt kell tennünk, meg ne tegyük, mert nem az Isten útja. De nézzünk meg egy másik tanulságot is ebből a történetből. Olvassuk el még egyszer a 24. fejezetből, az 5. versnek a 2. részét és a 6. verset. Tehát Sámuel első könyve 24. fejezetében. Azt olvassuk, hogy felkelt Dávid, és elmetszette orozva Saul ruhájának szárnyát. Történt pedig ezután, hogy megesett a Dávid szíve rajta, hogy elmetszette Saul ruhájának szárnyát. Először ugye levágott egy darabot észrevétlenül Saul köntösének a részéből, köntösének az aljából egy darabot levágott, de utána ez sem hagyta jóvá a lelkiismerete, bántotta őt ezért a lelkiismeret, ez sem hagyta jóvá a lelkiismerete. És azt olvassuk, hogy megesett a szíve Saulon, és az ő embereinek határozott, kemény szavakkal hagyta meg, hogy nehogy felmerjék kezüket emelni Saul ellen, ő sem fogja ezt tenni. Hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent az, hogy megesett a szíve Saulon? Más szóval, hogy mondhatjuk? Milyen érzések voltak Dávidban Saul iránt? Ki kell, hogy mondjuk, hogy Dávid, bármilyen furcsa is ezt kimondani, de szerette Sault.
1: Szerette Sault.
0: Saul évek óta üldözte, az életére akar törni, de Dávidban nem volt gyűlölet Saullal szemben. Dávid szerette Sault, és megesett rajta a szíve, megszánta őt. Saul ellenségként kezelte Dávidot, de Dávid nem tekintette ellenségének. Nézzük meg a történetnek ezt az egy fél mondatát. Itt a vége felé nézzük meg, amikor már megtörténik a találkozás, hiszen nem versről versre elemezzük a történetet, felolvastam az elején, hogy összefüggéseiben lássuk, de nézzük meg Saul mit mond a végén. Mert ha valaki megtalálja ellenségét, elbocsátja őt békében az úton. Nem. Ha valaki megtalálja az ellenségét, nem bocsátja el békében az úton. Tehát Dávidnak nem volt ellensége Saul. Dávid nem viseltetett ellenséges érzülettel Saul iránt. Saul ellenségként tekintett Dávidra, de Dávid nem volt ellenséges érzülettel Saul iránt. És éppen ezért, minek utána szerette, éppen ezért nem ártott neki, hanem megesett rajta a szíve. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy ha az emberben nincs szeretet, ha az ember nem szereti igazából a másik embert, ellenségként kezeli azt, aki valóban ellenségesen viselkedik velem. Ha én ellenségként kezelem azt a másik embert, akkor nem tudok rá szeretettel nézni, és akkor nem fogom tudni igazából a helyes viselkedésnek az útját megtalálni vele szemben. Mert a harag, az ellenségeskedés, az ellenszenv, a gyűlölet a másikkal szemben, amire magunkban azt mondjuk idézőjelbe téve, hogy jogos. Hát Dávidnak nem lett volna jogos, hogy ilyen érzülettel viseltessen az őt üldöző és ártatlanul az életére törő Saullal szemben? Emberileg azt mondanánk, hogy jogos volt. De hogyha az ember megengedi a szívében ezt az érzést, akkor nem tud tisztán látni, nem tud helyesen viszonyulni a másik emberrel szemben, és akkor ahhoz hasonlít, amit János első levele második fejezet 11. versében olvasunk, János első levele második fejezetének a 11. versében azt mondja az apostol, és rajta keresztül az Úr nekünk, hogy aki pedig gyűlöli az ő atya fiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Ha én megengedek ilyen érzést a szívemben, és nem könyörgök az Istenhez, hogy vegye el tőlem ilyen élethelyzetekben ezt az érzést, akkor a szemeim megvakulnak, akkor nem fogok tudni helyesen látni, akkor az ilyen helyzeteket úgy fogom érzékelni, hogy igen, én most igazságot szolgáltatok, én most igazságosan cselekszem, igen, de ne feledjük el, hogy az Istennél a szeretet és az igazság teljes egységet alkot. Irgalmasság, kegyelem,

szeretnék egy idézetet olvasni, egy rövid idézetet a Hét Perál kötetből. A jogosságnak ikertestvére van, melynek mindenkor ott kellene állnia mellette, ez pedig az irgalmasság és a szeretet. Hogyha a jogosságot nem követi a szeretet, az irgalmasság nem fonódik egybe, akkor ez nem más, mint megtorlás és bosszúállás. És Dávidnál nem ezt tapasztaljuk. Csodálatos történet ez. Nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, Jézus Krisztus mit mond. Talán csak kívülről idézném Máté evangéliuma 6. fejezetéből, avagy Lukács evangéliumából is idézhetnénk a hegyi beszédet, amikor Jézus mit mond? Hogy legyetek olyanok, mint a ti mennyei atyátok, aki felhozza az ő napját mind az igazakra, mind a hamisakra. Ugye esőt ad mind igazaknak, mind hamisaknak. Szeressétek a ti ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, üldöznek. És utána mit mond Jézus? Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai. Hogy legyetek. Hogyha mi nem tanuljuk meg ezt az életben, hogyha mi nem tudunk igazából szeretettel viselkedni a velünk igazságtalanul viselkedő emberek iránt, akkor nem vagyunk az Istennek a fiai. Akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy nem vagyunk az Istennek fiai. Mert Jézus Krisztus szeretettel viseltetett a vele igazságtalanul bánó, és őt igazságtalanul kínzó emberek iránt is. Jézusban nem látunk személyes bosszúállást, vagy ridegséget, hanem Jézus szerette az őt keresztre feszítő embert, és Saul életében is ugyanezt látjuk. Szeretnék egy másik idézetet is olvasni, és ezt az idézetet azért olvasom, mert ez a történet, amit az előbb olvastunk Dávid életéből, és amiről most szólunk, ennek a tanulságai olyanok, amely mindannyiunk életében valahol visszaköszönnek, ezek a tanulságok, és ezek az élethelyzetek. Nincs olyan ember közöttünk, akivel mindig mindenki igazságosan bánna. Nincs olyan helyzete senkinek se közülünk, hogy a környezetünk velünk szemben mindig helyesen járna el. És mi milyen gyakran meg vagyunk bántva, rosszul esik nekünk, hogy így viselkedik velünk valaki, vagy így viselkednek velünk emberek, és mennyire igazságtalan, amit cselekesznek velünk. Ugye fel vagyunk háborodva sokszor az ilyen élethelyzeteken, és elfeledjük azt, amit így olvasok a Hét Perál 187. kötetéből, 187. oldaláról, a Hét Perál kötetből. A jövőben látni fogjuk, hogy próbáink milyen szorosan összefüggnek üdvösségünkkel, s hogy ezen könnyű szenvedések mind értékel számunkra a dicsőség túláradó örök mértékét. Kedves gyülekezet, ne feledjük el, ha valaki velünk jogtalanságot követel, igazságtalanságot követel, az Isten végtelen kegyelméből engedi ezt meg. Tudom, hogy nehéz kimondani, átélni pedig még sokkal nehezebb. De az Isten alkalmat ad nekünk arra, hogy mi az Isten fiaivá válhassunk. Mert különben, ha nem válunk azzá, amikor Jézus Krisztus megjelenik, akkor azt fogja nekünk mondani, hogy soha nem ismertelek titeket. Miért? Mert nem győztétek le ezt magatokban. Nem jutottatok el a teljes szeretetre. A teljes szeretet pedig jól tévő a háládatlanokkal és a gonoszokkal szemben is. Igen, a jövőben látni fogjuk, majd az örök élet megmutatja, hogy amiket el kellett itt szenvednünk próbákat, ezek a mi üdvösségünket formálták és készítették elő. Ezek összefüggtek a mi örök élet elnyerésünkkel. Isten tudja, hogy milyen élethelyzetet miért enged meg az őt követők életében. Adjunk hálát az ilyen élethelyzetekért. Ne zúgolódjunk, ne menekülni akarjunk, hanem kérjük az Istent, hogy vegye el a haragot, a gyűlöletet, a bosszúállást a szívünkben, és adjon szeretetet és igazi részvétet azok iránt, akik helytelenül és igazságtalanul cselekesznek. De nézzük meg a következő tanulságot. A 24. fejezetből olvassuk tovább Sámuel első könyve 24. fejezetének a 8. vers végét és a 9. verset olvassuk. Mikor pedig felkelt Saul a barlangból és elment az úton, Dávid is felkelt ezután és kiment a barlangból, és Saul után kiáltott mondván, Uram király! Mikor pedig Saul hátra tekintett, Dávid arccal a földre hajolt, és tisztességet tűn neki.

0: Nem tudom, hogy melyikünk tudná ezt ebben az élethelyzetben megtenni. Valaki az életünkre tör, kerget bennünket. Hatalmam lenne megölni, mondjuk nem ölöm meg. De amikor találkozom vele, akkor a legnagyobb tisztelettel és a legnagyobb udvariassággal köszöntöm őt. Melyikünk tudná ezt megtenni? Azt hiszem, hogy Isten lelke vezetése nélkül egyikünk sem. És ebből látszik az, hogy Dávidban nem volt harag, nem volt gyűlölet Saullal szemben, mert tisztelet teljes volt a magatartása, tisztességet tudott adni a királynak. Nézzünk meg két Biblia verset, a Római Levél 12. fejezet 10. verse, Római Levél 12. fejezet 10. versét. A következőképpen olvasom. A Római Levél 12. fejezet 10. verse azt mondja: Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Igen, legyünk tiszteletteljesek azokkal szemben, akik hozzánk jók, akik velünk kedvesek, legyünk tiszteletteljesek ezekkel szemben, nem? A Biblia nem ezt mondja. Péter első leveléhez is lapozzunk. Péter első levele, 2. fejezet, 17. verse ezt mondja, így kezdődik. Csak két szót olvasok fel belőle. Mindenkit tiszteljetek, mindenkit. Nem azt mondja, hogy csak azokat, akik veletek így vagy úgy bánnak, mindenkit tiszteljetek. Figyeljük meg, a mi világunkban éppen a tisztelet az, ami igazából kihaló félben van. De figyeljük meg, hogy mi magunk is mennyire tiszteletlenek tudunk egymással szemben lenni. És mikor vagyunk igazából tiszteletlenek? Gondoljunk arra, hogy egy szülő-gyerek kapcsolatban, házastársi kapcsolatban, akármilyen emberi kapcsolatban, mikor vagyok igazából tiszteletlen a másik emberrel szemben? Mikor? Akkor, amikor haragszom rá, nem? Ott gyűlik a harag a szívemben, táplálom a haragot, vagy kitör egy veszekedés, és nem tudunk tisztelettel beszélni, nem? Hadd kérdezzem meg egy veszekedés közepette, ki az, aki tud tisztelettel beszélni? Ugye ez nem erről szól. Tehát amikor haragot táplálok a szívemben a másik iránt, akkor képtelen vagyok tisztelettel vele beszélni. Tehát, hogy tisztelettel tudjak beszélni a másik emberrel szemben, ehhez az szükséges, hogy az Istent kérjem, hogy távoztassa el a haragot a szívemből, és akkor tudok tisztelettel beszélni mindenkivel szemben. És a tisztelet mindenkinek kijár. A tisztelet mindenkinek kijár. Nem csak annak, aki a leghelyesebben, a legjobban viselkedik, hanem azokkal szemben is kiáll a tisztelet, akik velünk helytelenül, igazságtalanul cselekesznek. Hadd kérdezzem meg, tudjuk mi egymást igazából tisztelni? Ha nem gondolok másra, csak sokszor a köszönésekre is. Egy köszönésben annyi minden benne van, hogy én tisztelem-e azt a másik embert? Látok-e benne értéket? Tisztelem-e benne az embert? Jézus minden emberben értéket látott. Jézus minden embert tisztelt. Jézus tisztelettudó ember volt. Jézus nem volt tiszteletlen soha senkivel. Hogy vagyunk mi a tisztelettel? Tisztelünk mindenkit? Dávid tisztelte Sault, meghajtotta magát előtte, tisztességet tett Saulnak ebben az élethelyzetben, amikor Saul azért jött, hogy őt megölje. De nézzük meg a következő nagy tanulságot ebben a fejezetben, a 24. fejezet 10-től 16-ig terjedő verseiben, nem olvassuk el még egyszer, hanem amikor csak szóban elmondom, és két verset fogok majd csak felolvasni, amikor Dávid találkozik Saullal, akkor elmondja neki, hogy mit tett, hogy mennyire lehetősége lett volna arra, hogy bosszút álljon, de ő nem tette. És ugye azt is elmondta, hogy miért hallgatsz az olyan emberek szavára, akik rosszat terjesztenek rólam, és hamis színben tüntetnek fel engem előtted, hiszen látod, hogy én nem akartam semmi rosszat, és nem tettem semmi rosszat. És nézzük meg ezek után a 13. és a 16. verset. Az Úr tegyen ítéletet közöttem és közötted, és álljon bosszút az Úr érettem rajtad, de az én kezem nem lesz ellened. Az, hogy álljon bosszút érettem rajtad, ugye ismerjük ennek a helyes fordítását, hogy szolgáltasson igazságot. Tehát a bosszúállás az az igazságszolgáltatás. Tehát olvassuk el még egyszer így, az Úr tegyen ítéletet közöttem és közötted, és szolgáltasson igazságot az Úr érettem rajtad, de az én kezem nem lesz ellened. És a 16. vers, legyen azért az Úr ítélő bíró, és tegyen ítéletet közöttem és közötted, és lássa meg, ő forgassa az én ügyemet, és szabadítson meg engem kezedből. Milyen bibliai elvek öltöttek testet Dávidnak ezekben a szavaiban. Hadd olvassak megint két biblia verset, csodálatos ez a szakasz, amit Dávid mond. Szíve mélyéből mondja ezt Dávid, ez volt az ő életének a reménysége, és ebben tudott hitben megkapaszkodni, amit így fogalmaz meg Pál apostol a Római Levél 12. fejezet, 19-től 21-ig terjedő verseiben, így olvasom. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet a ma haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Tehát enyém az igazságtétel. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjuhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Mit mond? Magatokért bosszút ne álljatok. Ne magatok akarjatok igazságtételt szerezni magatoknak. Az ember hányszor hajlamos arra, hogy igen, elégtételt szerezek, törleszek, van egy lehetőség, akkor én se úgy viselkedem vele, én sem teszem ezt meg. Ha ő ilyen volt, akkor én is így fogok vele viselkedni. Mennyire, hogy azt mondjam, hogy természetes magatartás, ez nem kéne, hogy annak legyen, de a bűnvilágában természetes magatartás az emberi kapcsolatokban. És azt mondja, hogy szereteim, ne tegyétek, ne magatokért álljatok bosszút, ne magatok akarjatok az ilyen helyzetben igazságot szolgáltatni. Nézzük meg, hogy a Péter apostol levelében mit látunk Jézus Krisztusról, milyen csodálatos leírás az első levél, második fejezet 22-23. Versében, ezt olvassuk az írásban, aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Hagyta az igazságosan ítélőre. Tehát magatokért bosszút ne álljatok, és hagyni az igazságosan ítélőre. Ez volt Dávid életének a vezérelve, és ezek öltenek testet ebben a jelenetben, itt a 24. fejezetben, és ezért mondja azt Dávid, hogy az Úr tegyen ítéletet köztem és közötted, és ő forgassa az én ügyemet. Hadd kérdezzem meg, hogy ez a lelkület legyen bennünk, ehhez mire van szükségünk, milyen jellemvonásokra van szükségünk, hogy az ügyet így tudjuk teljesen lehelyezni az Isten kezébe. Mire van szükség? Két dologra van szükség. Óriási hitre. Méghozzá arra a hitre, hogy a szemünk áttekintsen a puszta valóságon, amit látunk, áttekintsünk ezen, és hitszemünkkel lássuk azt, hogy az Isten majd meg fogja oldani a helyzetet. Ő tudja, hogy hogy kell az ilyen élethelyzeteket megoldani. Hinni, hogy az ő kezében van az ügyem, ha én lehelyeztem az ő kezébe, és majd ő akkor és úgy fog cselekedni, ahogy az a lehető legmegfelelőbb. És még egy dolgot kell, még egy jellemvonás szükséges ehhez, a türelem. Hol állunk mi a türelemmel? Valaki igazságtalan, hamis vádakat mond, hamis színben tüntet fel. Az ember mennyire szeretné tisztázni magát, nem úgy van, tegyük helyre a dolgokat, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Az ember mennyire szeretné ezt azonnal, hogy megvalósuljon. De az Úr hitre és türelemre szólít fel. Nem azonnal oldódnak meg a problémák. Helyezzük az igazságosan ítélő Isten kezébe, és várjunk türelemmel, amíg ő jónak látja azt az adott kérdést, tisztázni, helyrehozni. Szeretnék egy idézetet olvasni. A válogatott bizonyság tételek második kötetéből így olvasom. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt alázatosan és szelíden. Tehát tegyük meg, ami rajtunk áll. De a kusza bonyolult ügyeket helyezzétek Isten kezébe. Kövessétek a Szentírás utasításait, és bízzátok az ő bölcsességére az ügy kimenetelét. Ne vágjátok türelmetlenül ketté a csomót, melyet a gondok okoztak, mert akkor könnyen reménytelenné válik a helyzet. Hagyjátok Istenre a kibogozását, ő elég bölcs ahhoz, hogy elrendezze az élet bonyodalmait. Isteni a hozzáértés és a tapintat. Tervét nem mindig értjük meg, várjunk türelmesen a kibontakozásra. Ne veszélyeztessük, ne tegyük tönkre azt. A kellő időben majd tudtunkra adja terveit. Vegyük komolyan ezeket a kijelentéseket, és tanuljuk meg az életünk legnehezebb ügyeit is az igazságosan ítélő Isten kezére helyezni és bízni. Még egy idézetet hadd olvassak, és annyira megérintett engem ez az idézet. Azt olvasom a Hét Perál kötet 87. oldaláról. Hányan vannak manapság, akik ha olyasmivel vádolják őket, amiben nem bűnösök, úgy érzik, hogy van idő, amikor a türelem nem erény többé, s önuralmukat elveszítve olyan szavakat szólnak, amelyek megszomorítják a szent lelket. Figyeljük! Hányan vannak manapság, akik ha olyasmivel vádolják őket, amiben nem bűnösök, úgy érzik, hogy van idő, amikor a türelem nem erény többé. De van ilyen időszak, hogy a türelem nem erény többé? Nincs ilyen. Egy hívő ember, ha Jézus Krisztus példáját követjük, akkor hagyja az igazságosan ítélőre az ő ügyeit. Szeretném megkérdezni, hogy szerintünk Isten, Jézus Krisztus hány év óta van hamis vád alatt? Hány év óta? Nem tudjuk az idejét megmondani. 6000 éve biztos, de már előtte is régebb óta, a mennybeli lázadást követően. És ő nem vágta azonnal ketté a csomót, nem így oldja meg az élet kérdéseit, hanem hagyja kibontakozni az eseményeket, és végül ki fog derülni az igazság, hogy mi az igazság, mi a szeretet maga az Isten. Az őt ért vádakat sem oszlatja el azonnal az erő a hatalom pozíciójából. Vannak dolgok, és a bűn kérdésének a megoldásához türelemre van szükség. Nem lehet a bűn kérdését hamar, elhamarkodottan, azonnal gyorsan megoldani. Türelemre van szükség. És ne veszélyeztessük a saját életünkben sem a kibontakozást. Mennyiszer rosszul érint bennünket, amikor valaki hamis színben tüntet fel bennünket. Ugye Dávid is azt mondja, hogy miért hallgatsz az olyan emberek szavára, akik ezt mondják rólam? Hát hamis dolgokat mondanak. De ő hagyta az igazságosan ítélőre, és tanuljuk meg ebből a történetből mi is ezt, és gondoljuk végig azt, hogy Dávidnak milyen lehetett közel egy évtizeden keresztül ez az életforma menekülni, állandóan bujdosni Saul elől, a féltékenység, az irítség elől, ami odáig vetette, hogy az életére tört, valóban meg akarta őt ölni. Milyen lehetett Dávidnak így menekülni közel egy évtizeden keresztül? Milyen lehetett? De szerintetek Dávid elcserélte volna ezeket az éveket bármivel? Ezeknek az éveknek a tapasztalatait? Mi mindent tanult meg? Mennyire az Isten közelébe került? Micsoda hatalmas áldás származott ezekből a nyomorúságokkal teli évekből? Olyan közel kerülhetett az Istenhez, amilyen közel nem biztos, hogy a jólét idején, a tétlen jólét, a békesség és a nyugalom idején ő is került, mint ahogy látunk később erre példát. Szeretnék még egy idézetet a következőképpen olvasni. Hit, türelem, elnézés, mennyei gondolkodás, a bölcs mennyei atyába vetett bizalom, a tökéletes virágok, melyek fellegek, csalódások és szomorúságok közt érlelődnek. Hadd olvassam el ezt még egyszer. Hit, türelem, elnézés, mennyei gondolkodás. Szükségünk van ezeknek a megszerzésére? Szükség, enélkül nem üdvözölhetünk. A bölcs mennyei atyába vetett bizalom. Azt mondja, ezek azok a tökéletes virágok, amelyek fellegek, csalódások és szomorúságok közt érlelődnek. Éppen ezért ebből a történetből tanuljuk meg azt, hogy mi az élethelyzeteket, az ilyen élethelyzeteket, a nem szeretem élethelyzeteket ne tragédiának fogjuk fel az életünkben, hanem áldás forrásaként. Olyan időszaknak tekintsük az életünkben, amikor megtanulhatunk valami olyasmit, amit máskülönben nem tudnánk megtanulni. Olyan időszaknak tekintsük, amikor az Isten különlegesen formálni akar bennünket, hogy hasonlóak legyünk Jézus Krisztushoz. És hogyha így tekintünk az életünknek ezekre az időszakaira, akkor mi is el fogjuk mondani, hogy áldásul volt nékem ez a nyomorúság, ez a keserűség, mert olyasmit tanultam volna meg, amit máskülönben nem tudtam volna megtanulni. És még egy dolgot ne feledjünk, hogy mi békés, nyugalmas körülményeket ne ebben a földi életben várjunk. Hogyha adódnak olyan helyzetek, olyan körülmény, olyan emberi kapcsolatok, ahol béke, nyugalom és igazi szeretet nyilvánul meg, azért legyünk külön hálásak az Istennek. De ne legyen ez az elvárásunk ebben az életben, mert a bűnvilágában ez nem természetes. De a szomorúságok, a bánat között érlelődő virágok, ezek örök életre alkalmas jellem az ember számára, hogy eljuthassunk oda, ahol valóban nem lesz már szomorúság, fájdalom, hanem igazi öröm lesz, olyan öröm, amiről most ebben a földi életben a bánat és a fájdalmak közepette sajnos nincs igazából fogalmunk. De az Úr ezt ígéri, és mi erre az örömre, erre a békére és nyugalomra vágyódjunk, és minden, amit itt a földi életben el kell hordoznunk, mindezt az Úr kezéből vegyük el, mint tanító, formáló eszközöket, hogy alkalmas jellemet tudjunk fejleszteni az örök életre. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, hadd köszönjük meg neked a mi életünket, hadd köszönjük meg a kegyelmet, és köszönjük neked azt, hogy a mi életünkben megvan a te jó terved Jézus Krisztus által, a megváltás által, és köszönjük, hogy ezáltal a tökéletes jó terv által mi megszabadulhatunk a mi bűneinkből, a mi hibáinkból. És köszönjük Istenünk, hogy a te megváltási tervedbe belefoglaltad a gonosz minden tevékenységét, és köszönjük, hogy minden bűnt, minden rosszat a javunkra akarsz fordítani, Sátán minden támadását, ami igaz javunkra, örök életünkre akarsz felhasználni, hogy mi elnyerhessük azt. Köszönjük Istenünk, hogy Sátán nem tud bennünket úgy támadni, hogy igazából ártani tudjon. Köszönjük, hogy nem tud ellenünk olyat cselekedni, amit ne te jóra fordítanál, és köszönjük Istenünk, hogy nem történhet velünk semmi, csak amit a te jóváhagyásod, a te bölcs terved és végzésed megenged a mi életünkben. Urunk, kérünk agyat, hogy így tudjunk tekinteni a mi életünk nehézségeire és nehéz problémáira. Te látod, hogy mennyire szeretnénk szabadulni az ilyen élethelyzetekből, amikben Dávid is benne volt. Te látod, hogy mennyire zavar bennünket, amikor igazságtalanságok vesznek körül, amikor nem úgy viszonyulnak hozzánk, amint úgy gondoljuk, hogy mi azt megérdemelnénk. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy tudjunk hálát és köszönetet mondani ezekért az élethelyzetekért. Emberileg tudjuk, hogy ez lehetetlen, de te általad lehetséges. Urunk, adjad, hogy felismerjük, hogy ez a te kivált kép való jellemnevelésednek a részei a mi életünkben. Istenünk, adjad, hogy ezeket az alkalmakat valóban annak tekintsük, hogy te formálni akarsz bennünket, az igazi szelídséget, türelmet, hitet, mennyei gondolkodást, a beléd vetett bizalmat akarod kiformálni bennünk. Urunk, kérünk téged adjad, hogy mi engedelmeskedjünk a te nevelő eszközeidnek, és Urunk, ne engedd, hogy olyanok legyünk, akik visszautasítják a próbákat, a nehézségeket, hiszen hogyha nem érik el a hatást a mi életünkben, akkor te újabbat adsz egészen addig, amíg meg nem tisztulunk, amíg ki nem fejlődik bennünk mindaz a jellemvonás, ami szükséges ahhoz, hogy az örök életet elnyerjük. Vagy pedig lemondasz rólunk, hogyha minden élethelyzet, minden nevelőeszközöd nem ér célba a mi életünkben, Urunk, óvjál meg bennünket mind a kettőtől, és adjad, hogy minden élethelyzetet el tudjunk fogadni a te kezedből, és azt figyeljük, hogy ebben a helyzetben mire akarsz bennünket megtanítani. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy így alá tudjuk vetni magunkat a te nevelő eszközeidnek, és soha ne zúgolódjunk, hanem mindig megtanuljunk hitben te hozzád fordulni, és minden ügyet te eléd helyezni, és tere át helyezni, és várni tőled a szabadulást. Istenünk, kérünk téged, még egyszer kérünk, adj türelmet és hitet, és köszönünk neked mindent, amit megengedsz a mi életünkben, az Úr Jézusért. Amen.
1: Amen.

0: az előadó Szabó Attila, biológia rajzszakos tanár és bibliaoktató. Előadásának címe: Kire vagy mire utal a természet szépsége?
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, és már tudom, hogy egy kicsit fáradtok, úgyhogy kicsit más vizekre evezünk, de azért az alapkérdésünkből indulunk ki. Kire vagy mire utal a természet szépsége? Engedjék meg, hogy az előadás címéről szóljak néhány szót, hiszen talán úgy érezzük, hogy hogy kerül ez a kérdés ide, de mielőtt még erre rátérnék, a kire vagy a mire szó utal arra az alapkérdésre, amit már kedves előadatársaim feszegettek, nem is akarnék különösképpen kitérni rá, hanem csak épp egy villanás erejéig feltesszük mi is a kérdést, hogy vajon az anyag, vagy egy személy, egy értelem áll-e a világnak a szépsége mögött. Az evolúció szerint, mint hallottuk, az életnek, a világnak nincs értelme, se indító oka, se célja, hogy Salvador E. Luria az Élet befejezetlen kísérlet című könyvében leírja. A véletlen és a szükségszerűség határozzák meg a biológiai haladás két arcát, és amikor Darwin beleillesztette az embert a biológiai evolúció átfogó keretei közé, szertefoszlatta azt a reményt, hogy a történelemnek bárminő immanens célja van. Bármennyire egyedülállóvá teszi is az embert a tudata, múltja és jövője nem jelent többet, mint egy faj földi pályafutását, és kimondja a végső következtetést: a létnek tehát nincs oka, nincs célja és nincs értelme. Meggyőződésünk szerint, a mi csoportunk szerint valaki áll a világ mögött, ez a valaki értelmes kell, hogy legyen, és a világban tapasztalható személyességből, hiszen önök is személyek, fölötte kell, hogy álljon, de minimum személynek kell lennie ennek a valakinek. Meggyőződésünk szerint a világ szövetéből, arculatából ennek a személynek az arculata kirajzolódik, és ennek a valakinek a szépsége is. A világ ugyanis szép. Hogy hogyan kerül ez a kérdés egy tudományos konferenciára? Nagyon sok szempontot felidézhetnénk, talán csak annyit mondanék, hogy a tudomány exakt kérdésekre exakt válaszokat vár, viszont a szépség sokszor úgy érezzük, hogy szubjektív megítélés alá esik, és valóban lehetséges, mint az emberi műalkotásoknál oly sokszor tapasztaljuk, hogy egyik műalkotás tetszik, a másik nem, de hogyha egy virágra, egy sziklára, egy szép hegyre, az óceánra, vagy valami különleges természeti alakulatra nézünk, akkor azt hiszem, hogy egyöntetű az állításunk, hogy szép. Tehát képesek vagyunk esztétikai értékítéletet kimondani, és ez tovább viszi a mi gondolatainkat, mindannyiunkat megragad a szépség, és a szépség összefügg az élő lényekkel. Ápril Lajos a Természet című versében azt mondja: szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam, és te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. A szépségből lakomázhatunk, gyönyörködhetünk benne, befogadhatjuk, és üzenettel is rendelkezik a szépség, ugyanis a szépségnek is vannak törvényei, mint majd látni fogjuk. Mit tudunk vajon kiolvasni a szépségből, a természet szépségéből? Van-e valami közvetítő szerepe ennek a szépségnek? Meggyőződésem szerint igen. A szépség tudománya az esztétika. Láthatjuk a tudományok rendszerét, itt jobbra a gyakorlati tudományokat, közép nagy sorban a társadalomtudományokat, természettudományokat és művészeteket, és ezt megelőző kategóriák között filozófiai tudományként jelenik meg az esztétika, amely a szépség törvényeivel foglalkozik, többek között az esztétikum miben létével, de természetesen más kérdések is ide kerülnek, de ennek is van tudománya. És mivel a szépség jegyét viselik magukon a növények, állatok, akkor jogunk van ezt a kérdést is feltenni, esztétikai értékítélet felől megközelíteni a világ tárgyait, az élő lényeket. Ez a szó, hogy esztétika, a görög aesztézis szóból ered, érzékelés, észlelés ezt jelenti, arra utal, hogy mindaz, ami a világban érzékelhető, látható, hallható, akár tapintható, esztétikai értékítélet alakítható ki róla. Sokféle fajta esztétikai értékítélet lehet valami szép, rút, fenséges, rettenetes, borzalmas, tragikus, komikus, és így tovább. Számtalan ilyen esztétikai minőség van. Mindegyiknek megvan a maga sajátsága és törvénye. Ebben most nem szeretnék belemenni, ez egy külön tudományág, tankönyvben kifejtették, le vannak írva. Én inkább arra a kérdésre keresném a választ, és abba az irányba mennénk tovább, hogy vajon mit üzennek az élőlények, a szépségük, az élőlények szépsége, mit üzen számunkra az alkotóról? Mit közvetít számunkra? Értelmet, értelmességet, intelligenciát, vagy pedig értelmetlenséget, vakvéletlent. Itt látunk egy törvényt, az esztetikumnak egy törvénye az antropomorfizmus, ami annyit jelent, hogy az antroposz és a morfé görög szavakból, hogy emberre vonatkoztatás. Goethe szerint minden hasonlat és a természetben található összes jelenséget az ember úgy értelmezi, hogy önmagára nézve valami üzenetet sejt benne, és lát meg benne, és ebből következően joga van az embernek magára vonatkoztatni azokat az üzeneteket, amelyeket kiolvas a természetből. Szinte kiáltja felénk a természet minden tárgya, jelensége, értelmez, alkos ítéletet rólam, fedezd fel üzenetemet. Ha szép dolgokat látunk, virágokat, egy naplementét, akkor érezzük, hogy valamit közöl számunkra. Mit közöl vajon számunkra? Sokat gondolkodtak ezen költők, írók. Puskin például azt mondta a virágról, égből szállt gondolat, földön nyíló álom. Ilyen költő ilyen közelítette meg ezt a kérdést. Byron is mondott egy gondolatot, ami tovább vitte az én következtetéseimet. 19. századi költő azt mondja, amikor látja a hegyeket, hányszor felejtem az időt, ha nézlek egyedül, ó világtrónus természet. Fák, állatok, hegyek, hatalmas az a válasz, mit értelmünknek te adsz. Tehát úgy tűnik, hogy a költő valami értelmes dolgot fedezett fel a szépségből, a hegyek, a fák, az állatok, a növények üzenetéből. Tehát többlet van benne, és érdekes ezért az esztétika tudománya, mert az esztétikum nem csak pusztán arról szól, hogy valamit mond a szépről, hanem átfogó módon rákérdezhet a szépség alkotójára is. Ugyanis szépséget alkotni, létrehozni valamit, ugye művészettel foglalkoztam egész életemben, rajzot, művészettörténetet tanítottam gyerekeknek, és oktattam is hosszú időn keresztül, tehát szépséget alkotni értelem nélkül teljes képtelenség. Többek között ezért is fordulunk az esztétikához és az esztétikai értékítélethez, mert a természettudománynak a jellegzetessége, hogy szétszedi, analizálja, boncolja a dolgokat, a tényeket, az exakt tényeket próbálja rendezni, az esztétika ellenben összerakja a világ dolgait, és sokkal nagyobb hatókörrel kijelentéseket is mond, és következtetéseket levon ránézve. Ezzel természetesen nem azt mondom, hogy egyik értékesebb a másiknál, csak ez másfajta. A gondolkodók, írók, ugye hallottuk, a görögök mindig mondtak valami értelmeset, szerintem is Platón értelmes gondolata volt az, amikor azt mondta, hogy a természet Istennek az emberhez írott levele. Ő ezt így fogalmazta meg. A természet Istennek az emberhez írott levele. A könyvek könyvében azt olvashatjuk, hogy menjünk nyugodtan csak az élőlényekhez, megkérdezhetjük a madarakat, a barmokat, a halakat, ők válaszolnak. Így mondja Jobb könyve, egyéb iránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak. Az égnek madarait is, azok megmondják néked. Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged. A tengernek halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. De egy mai költőhöz is forduljunk, Rónai György a Jelenlét című versében így zárja a versét, mindenütt láthatatlan, mindenben látható. Tehát kiolvasható a természetből a szépség, és a római levélben, a Bibliában található római levélben olvasható egy nagyon frappáns, tömör gondolat az alkotóról, mert ami Istenben láthatatlan, tudnék az ő örökkévaló hatalma és istensége, az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. Tehát valami a természetből, a teremtő lényegéből tükröződik, mégpedig olyan valami, amit igazából másképp nem tudunk felfogni, amire nem tudunk tudományos következtetésekkel eljutni, vagy más formájában az ismeretszerzésnek. Ez a természetben felfedezhető. Induljunk ki egy esztétikai törvényből, ami egyben az egész világ mindenség törvénye is, a tartalom és a forma egységének a törvénye. Kivétel nélkül minden tárgyra, jelenségre, ami a világban fellelhető, érvényes a tartalom és a forma egységének a törvénye. Forduljunk most egy kicsit a mi kérdés felvetésünkhöz, hogy kire vagy mire utal a természet, például az élővilág, az állatvilág, akkor a formájából, például mondjuk egy madárnak a formájából, felépítéséből, és annak a formának a működéséből, funkciójából kiolvashatunk üzeneteket. A gyakorlati alkotásoknak, műalkotásoknak jellegzetessége az anyagforma és a funkció egysége. Ez csak úgy működik jól, és akkor van egységben, hogyha ezek tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Nézzünk egy igen hétköznapi példát. Mindannyian ismerjük a verebet, ugye házi veréb vagy mezei veréb, nem sokban különböznek egymástól, kicsi, egyszerű kis állat, nem különösebb, de mégis az áramvonalas, arányos kis teste, fürgesége, az életmódja csodálkozásunkat vívja ki, és nézzük meg, hogy ez a kis madárka hogyan működik, és mit üzen számunkra az alkotóról. Werner Gitt, ha az állatok beszélni tudnának című kis könyvében, megkérdezi az állatokat, a különben sok fokozattal rendelkező tudós, gyereknyelven, de mégis abszolút tudományosság, hitelesség szintjén ír erről a kérdésről, és megkérdezi a verebet, és mondja, hogy mondd el nekünk, hogy mit tudsz te a teremtődről. És a következő érdekességet írja. Egy figyelemre méltó lyuk. Úgy tűnik, hogy érdemes felfigyelni egy kis lyukra, mely felkarcsontom izületi felszínén található. Ez nem hiányosság, ezen keresztül vezet az az in, mely kis mellizmomat a vállizületen felső részével köti össze. Ezáltal tudom a szárnyamat felemelni és egyáltalán repülni. Ha a hüllőktől származom, kifurta az izületen felszínére azt a lyukat. És ki volt, aki utána még az inat is belefűzte? Ilyen lyukakat a krokodilnál hiába keresnél. Praktikus, funkcióteljes, működik, rendkívüli. Egy csontot átfúrni és a mellizomnak a inát összekötni a vállizülethez kapcsolódó szerkezettel, és ezt még mozgatni is, ez egyszerűen döbbenetes. Azt üzeni a kis veréb számunkra, hogy nekem minden csontom üreges. Légzsákokat tartalmaz, és hogyha a hüllőkhöz hasonlóan csontvelő töltenél ki a mi csontjainkat, sohasem lennénk képesek repülni. Ezen kívül a gyíkokéval ellentétben medencecsontunk a gerincünkkel mereven összenőtt, csontozatunk így éppen eléggé meleg és rugalmas ahhoz, hogy tudjunk repülni. Tudtad szól hozzánk egy kis veréb, hogy a 7x8x annyi látósejtem van, mint neked? Emellett a teremtő még egy egészen különleges szerkezettel is megajándékozta ezt a kis verebet. Behajlított lábbal képes úgy ülni órákon keresztül egy faágon, hogy nem esik le, sőt még aludni is képes, és ezt egy olyan szerkezettel élte rá a teremtő, hogy behajlított állapotban egy kis bütyök van egy bizonyos helyen a lábánál, és beleakaszkodik a csont, és így tud mozdulatlanul úgy ülni, hogy közben ez a bütyök húzza össze a lábujjakat. És amikor fel akar emelkedni kell, repülni kell, abban a pillanatban kikattan ez a kis szerv, véletlenül jött ez létre. Kiszámolták, hogy szaru csörkávám szakadási hossza körülbelül 31 kilométer. Ez azt jelenti, hogy ha ebből az anyagból huzalt állítanának elő, és valahova odaerősítenék, csak egy 31 kilométer hosszú szaruhuzal szakadna el saját súlyától. Annak az anyagnak, melyet repüléshez használnak, csak körülbelül 18 kilométer a szakadási hossza. Kétszer többet tud a veréb. Ha magától tudja, mint mi. Tehát ez az egyszerű kis csőr, semmit mondó kis szerkezetnek tűnik, és nézzük meg, hogy milyen csodára képes. Na de hát mehetünk tovább, és a szerző a könyvében azt is írja, hogy rendkívül bonyolult belső mechanizmus kell a szervezetében ahhoz, hogy egyáltalán ki tudja költeni a tojását, a megfelelő hőmérséklet, páratartalom és szabad gázcserét is biztosítani kell a tojás számára, és ezt írja. Teremtőnek zseniális gondolata támadt, amit a következőképpen valósított meg. Még mielőtt leraknám az első tojást, a hasoldalamon 2-3 helyen kihullanak a pehelytollaim. Ugyanott sokkal vastagabb lesz a bőröm, mint korábban. 7-szer annyi vérér fejlődik ott, és körülbelül 5-szer olyan vastagok lesznek, mint azelőtt. Ezzel egy időben ezeknek a kotlófoltoknak a sejtjeiben nagy mennyiségű folyadék gyűlik össze. Miért alakul így az egész? Amint hozzáér kotlófoltom a tojáshoz, annak hőmérsékletét jelenti a középagy számára, amely azután vagy egyenesen a tojás hőmérsékletét növeli, vagy tudatja, mikor és milyen hosszú időre szakítsa meg a kotlást, hogy a tojások jobban levegőzzenek, és mikor kell magam alatt megforgatnom a tojásokat. Kutatóitok számára még nem teljesen ismert, hogyan jut el ez a kijelentés az agyba, középagyba, és én a kotlófolt segítségével hogyan adok további információkat a fiataloknak. Ennek ellenére sokan egyszerűen azt gondolják, hogy ez a képesség fokozatosan fejlődött ki. Ezektől az emberektől szívesen megkérdezném, hogyan keltették ki elődeink a tojásaikat, ha nem érzékelték, hogy tojásaik túl melegek vagy hidegek. Tehát látjuk, hogy ez a kis egyszerű madárka, kis semmit mondó kis lény úgy tűnik, mintha semmit mondó lenne. Mennyi meglepetéssel szolgál, és ez még csak a kezdet. Mennyi mindent lehetne még elmondani, de azért a kis velém nekünk szegezi a kérdést, hogy el tudod képzelni, hogy én valami csúszómászótól származom? Szóval az esztétika azt is sugallja nekünk, hogy próbáljunk egyszerűen, világosan, a józan eszünkre, paraszti eszünkre hallgatva ítéletet hozni, hogy vajon ki mitől származik. Kétségtelenül, hogy ez az előbbi összefüggésrendszer értelmes tervezőre, bölcsességre és gondviselésre val. Ezek is benne vannak. A józan eszünk és a következtető képességünk ezt mondja. Látjuk ezt a különleges fát, és azért vetítettem be ezt a Füzéri-Adványi Parkban található több száz éves platánfát, mert a természet tele van olyan jelenségekkel, amelyek a mi képességeinket meghaladja minden érzékelés terén. Nagy részét az életfolyamatoknak nem is értjük, tehát azok is felettünk állnak. Utánozni sem tudjuk, nemhogy egy élő sejtet, egy sejt szervecskét nem tudunk előállítani. A klorofilnek a hatásfokát nem tudjuk produkálni, messze megelőzi a mi összes gépeinket. Tehát akkor, ha ez mindez az anyag belső öntudatlan törvényeiből következne cél és ok nélkül, akkor hogyan lehet ez az hihetetlen észszerű és célszerű komplexitás? Elképzelhetetlen a józanész számára, hogy mindez létrejöhetett volna. Itt látjuk ezt a fűszálat, hatalmas, fűvel teli, gyönyörű, virágos mezőt. Mennyi minden kell ahhoz, hogy ezt létrehozza, ami legbonyolultabb gyáraink, vegyi üzemeink is erre képtelenek. De ha a természetnek a hihetetlenül gazdag szín- és formagazdagságához fordulunk, akkor is van ámulnivalónk. A műalkotás vall az alkotójáról. Például a szépségnek egyik törvénye a szabadság. Érzékelhetővé szabadság. Azt látjuk szépnek, amit ha szemlélünk, akkor úgy érezzük, hogy valahogy megnyugtat, felemel, gyönyörködtet, örömmel ajándékoz meg bennünket a szépség, és amikor figyelhetjük ezt a kis egyszerű virágot, mezei virágot, akkor érzékeljük, hogy milyen szabadon vannak a szirmok, milyen természetesen helyezkednek el, mondhatnám, ellentétben a mesterséges formákkal. Bárhová nézhetünk ebben a teremben, amit ember alkotott, minden mechanikus jellegű az asztal, a szék, és az egyformaság, a mechanikusság jegyeit viseli magán, a természetben ilyen nincs. Sokkal egyszerűbb volt a diákjaimmal lerajzoltatni egy cserépvirágot vagy egy faágat, mint egy kockát. Az ember megkötözöttebb, az ember korlátozottabb. Ezek esztétikai kategóriák is egyben. A természet szebb. Tehát fölöttünk álló szépségre utal a természet egy jelensége, egy törvényszerűsége. A hatalmas hegyről elénk táruló látvány, a Grand Canyonnak ez a gyönyörű panorámája, amit nemrég láttam saját szememmel, szédítő hatása gyakorolt az emberre. Úgy érezte, hogy valami lélegzett elállító húzása és üzenete van ennek a térnek, valamit üzen az alkotóról. Egy csodálatos hegynek a látványa, a kitáruló távlat a szabadság érzetét kelti bennünk, a teremtő szabadságát. Ezt így mondja Pál apostol a korintusi második levélben, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szabadság. Távlat. Végtelenség. Fenségesség. Változatosság. Hihetetlen variáció, forma és színgazdagság. Ez jellemző a természetre. Ilyen a teremtő. Ilyennek kellett lennie az alkotónak. A lényében ez ott van. És ő nem csak alkot, mint teremtő, hanem az esztétika felől megközelítve, ő művészi alkotó. Hogyha a művésziség jegyeit viseli az alkotása magán, akkor ezek mind jelen vannak az alkotásaiban. A művésziség azok a pozitív értékek, művészeti minőségek összefoglalója, amelyek felfedezhetők, nem mindegyik alkotásban, de valamelyik a műalkotásokban felfedezhetők. Rengeteg van, ez csak kis része, amit ide felírtam erre a táblázatra. Több évi tanulmányom volt, és nagy örömteli felfedezésem, hogy magam számára, hogy mindezeket végigvizsgáltam, és felfedeztem a természet alkotásaiban. Egy jegyzetben össze is foglaltam ezeket. Tehát nagyon érdekes tanulmány ez. Itt láthatjuk ezt a gyönyörű Orion ködöt, az időtlenség és határtalanság üzenetét közvetíti számunkra, a fenségesség üzenetét, az erő, a hatalom üzenetét. Tehát a távlat, a mélység, a galaxis milliárdok mind-mind üzennek nekünk valamit a teremtőről, az alkotóról, a határtalanságról, az erőről, a hatalom, a távlatról, az óceán kiterjedése, hatalma, a szél, a mennydörgés, a tűz, a nyugalom, a fenségesség, a ritmus, az egész természet tele van ritmussal. Mindenhol felfedezhetjük. Azt olvashatjuk Pálnak egy beszédében, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, a szívverésünktől kezdve a lélegzetünkig. Üzenete van a ritmusnak is. Az erő és a hatalom képeit látjuk ennél a vizesésnél, a robajló vizesés hangja és tömege óriási hatással van ránk, és érezzük, hogy erre az erőre az ember magától képtelen lenne, fölötte álló erőnek a tükröződését sejtjük meg. A fenségesség érzete is jelen van a természetben. Ha a szépség az emberi léptéket nagy mértékben túllépi erő, nagyság, időbeli, kiterjedésbeli téren, akkor az fenséges, így mondjuk. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy fenséges ő. És a 91. Zsoltárban található ez a nagyon szép mondat, aki a fenségesnek rejtekében lakozik, vagy felségesnek, régies szóval, aki a fenségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. És itt jutunk el az előadásunknak ahhoz a már vége felé közeledő témájához, hogy a teremtőben van egy bensőségesség, egy elrejtőzési lehetőség, intimitás, a virágkelyhek intim világa, a tűz melengető lángja, a lankás, virágos domboknak a simogatása, a madárfészkek otthonos melege mind üzen arról, hogy egy édesanya is, amikor a kis állatokat, ha megnézzük, akkor a kedvességük, a bájosságuk, az otthonnak a varázsát hozzák elénk, vagy a szülői szeretet, a gyermek édesanyjához való bújása üzeneti számunkra, hogy a Teremtő szeretne bennünket valami családi közösségbe vonni, valami otthont teremteni nekünk. Talán Tamási Áron rátalált magasabb értelemben is a híres könyvében, a híres mondatával a dolog lényegére, hogy avégre vagyunk-e világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hérakleitus azt mondja, hogy az ember tartózkodási helye maga az Isten. Az előrelátó szeretet is kiolvasható a természetből. Itt látjuk ezt a platánfát, megsértették ezt a fát. Több helyén levágták a karját. Elvérzett? Nem vérzett el, hanem begyógyította a sebet. Mi gyógyította be a sebet? Idézek Ellen Goodwight Nevelés című könyvéből. Ha egy fát megvágnak, egy embert megsebesítenek, vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását. Sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készenlétben állnak. És mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Ez gondoskodó teremtőre utal. Előrelátó, szerető teremtőre utal. És nem csak a fizikai bajainkra ad megoldást, hanem a lelki problémáinkra is, lelki bajainkra is, hiszen ez is valóság, ez is kiolvasható, ha úgy tetszik, az én emberi lényemnek a valóságából, hogy vannak lelki problémáim, és ezeket is megoldja. Egy személyes vallomással szeretném lezárni előadásomat. Életem egyik legnagyobb élménye volt, és ma is az, hogy folyamatosan fedezhetem fel a természetben, a természet tárgyaiban, jelenségeiben, növényekben, állatokban, napszakok, évszakok váltakozásában a teremtő üzenetét. Ezt mindannyian megtehetjük. Tavaly jelent meg ez a könyv, Természet és ember, a Biblia és a költészet tükrében. Számos fejezetben ezeket a gondolatokat foglaltam össze, és azért említem meg, mert mindannyian felfedezhetjük ezt az üzenetet. Rengeteg örömünk lehet benne. Nagy gazdagodási forrás lehet számunkra, hogy megláthatjuk azt, amit Prédikátor könyvében így mond Salamon 3000 évvel ezelőtt, hogy mindent szépen csinált az ő idejében. Felfedezhetjük az ő lábnyomát, kiolvashatjuk az ő üzenetét, felénk közeledő lábnyomát, mert rejtekezni szeret. Az igazi szépség az nem ránk erőltet valamit, hanem csak jelez és vágyat támaszt felénk. Rejtekezni szeret. És minden értelmes lény, legyen az akár gyermek, akár fiatal vagy felnőtt ember, fel kell, hogy tegye az eredetének és a céljának a kérdését, és én személyes, józan értelmemmel vizsgálódva ezt a kérdést, egy könyvet találtam, ami nagyon sokat segített számomra a kérdések megválaszolásában, a könyvek könyvét, magát a Bibliát, és azon lepődtem meg a leginkább, amikor a teremtés evolúció kérdésével elkezdtem foglalkozni, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy szinte, mintha pontosan tudná, szinte azokat a kifejezéseket használja, amiket a 19. századi evolúciós elmélet használt, és meg is mondja maga a teremtő a véleményét és üzenetét erről az elméletről. A római levél első fejezetének 19. versétől ezt olvasom. Mert ami Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert ő megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár őt megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, hanem a saját okoskodásukat

és a józan értelmünket és az esztétikai értékítéletünket használjuk, akkor megkaphatjuk a választ, hogy kire vagy mire utal a természet szépsége. Ha a kérdezésködésünk elfogulatlan világszemlélet, akkor a természet válaszol a kérdésünkre, tudnék arra, hogy ki az alkotó. Köszönöm a figyelmüket!

0: És nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, kedves gyülekezetet, minden kedves jelenlévőt. Örülök, hogy ismét itt vagyok közöttetek, és remélem, hogy egymás hite által épülünk, ahogy Pál apostol is írja a római levélben, hogyha őszintén nyilvánulunk meg, és tényleg a Jóistenről, Jóistennel szerzett tapasztalatainkról beszélünk, akkor biztosan így lesz majd. A mai alkalommal egy örökké aktuális kérdést szeretném, hogyha körüljárnánk. Örökké aktuális, én így gondolom, tehát amióta világ a világ, ez mindig kérdés volt, de talán egyre inkább kérdés. Mit teszünk olyankor, amikor látjuk, hogy a mi atyánk fia vétkezik? Ez lenne ez a kérdés. Tehát, hogy szoktunk erre reagálni, mit szoktunk csinálni, mi a helytelen reagálás, mi a helyes reagálás. A Biblia vajon mit mond erről? Hétköznapi tapasztalataink mit mondanak erről? Esetleg a gyerekektől kérdezném legelőször is, hogy ha ti látjátok, hogy testvéretek, vagy éppen óvodástársatok, vagy iskolástársatok valami rosszat csinál, verekszik, csúnyán beszél, úgy viselkedik, ahogy nem kéne. Ti mit szoktatok olyankor csinálni? Domi, azt hallott, hogy Matyi csúnyát mondott. Nem szokott, tudom, csak esetleg, hogyha ilyen előfordulna.
1: Hát, vagy megbeszélem le, hogy miért mondta, hogy szólok a szüleim. Az iskolában pedig a tanárok.
0: Nagyon jó. Megbeszéled vele, hogy miért mondta. Hát ez egy ideális eset, amit hallottunk. Mi felnőttek hogyan szoktunk reagálni, amikor látjuk, hogy a mi atyánk fia vétkezik? Ez az atyánk fia lehet bárki, aki éppen ott van mellettünk, körülöttünk van. Milyen lehetséges variációk vannak? Mit szoktunk általában csinálni? Milyen rossz reakciók vannak erre az esetre? Mit ajánl a Biblia? Mit kellene? Ha szeretet van bennünk, az isteni szeretet megteremt egy gyümölcsét a mi életünkben, akkor hogy illik ilyenkor reagálnunk? Jó, hogyha gondolkodtok. Én is gondolkodtam elég sokat, és megvizsgáltam a magam életét. Ennek a fényében is láttam, hogy van elég rendesen reformálni való és változtatni való. Én alapvetően három reagálást szeretnék kiemelni, biztos van sok, vagy több. Két rosszat, meg egy jót. Tehát, ha látom, hogy atyámfia vétkezik, olyat tesz, olyat szól, úgy viselkedik, ahogy nem kellene, mert azt mondom, hogy szerintem ez bűn. Ezt nem kellett volna csinálnia. Akkor hogyan reagálok erre, mit teszek? Akkor mondom ezt a három kategóriát, amit önkényesen felállítottam. Nem tudom, hogy milyen gyakori, de lehet, hogy talán ez a leggyakoribb, amikor nem teszek semmit. Azt mondom, hogy hát az ő dolga. Miért avatkozzak én ebbe bele? Ez az ő dolga. Ugye ezt úgy nevezném egy szó, hogy közömbösség. Tehát a másik nem érdekel engem annyira, hogy erre különösebben nekem reagálnom kellene. Látom ugyan, hogy nem helyes, amit tett, amit csinált, amit mondott, ahogy viselkedik. Na, de hát az ő dolga. Hát őrizője vagyok az én atyám fiának? Van egy ilyen kérdés a Biblia legelején, ahol nem válaszolja meg ott az ige. Ugye Káinnak a kérdése volt, amikor Isten megkérdezte tőle, hogy hát hol van Ábel a te atyád fia? És Káin pedig visszakérdezett. Hát mit tudom én, hát őrizője vagyok én az én atyám fiának. Hát mit érdekel engem, hogy hol van? Ez nem helyes hozzáállás, én úgy gondolom. Van erre válasz, később a Bibliában, én csak egyet szeretnék felolvasni, a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, a 24. verstől. Válaszol Káinnak a kérdésére, itt ezt írja az ige, ügyeljünk egymásra. vigyázzunk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulás véget. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást, annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Őrizője vagyok én az egy atyám fiának? Azt mondja az ige, hogy ügyeljünk, vigyázzunk egymásra. Azt mondja, intvén egymást. Annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Ugye azt mondja Domi, hogy ő megbeszéli azzal, akivel ezt meg kell beszélni. Tehát az első rossz reakció, az én első kategóriám a közömbösség. Ez azt jelenti, hogy az isteni szeretet nem igazából született meg bennem, vagy hát nem nyilvánul meg bennem éppen, amikor közömbös vagyok atyám fia iránt, akit látom, hogy vétkezik. Azt mondom, hogy hát nagy dolog az ő dolga, hát mit érdekel engem. Aztán milyen helytelen reagálás van még? Mit gondoltok? Látom, hogy atyám fia vétkezik, és nem vagyok közömbös, akkor már valahogy reagálok, de nem jól reagálok. Van-e ötletetek, hogy mire gondolok? Hangosabban is lehet mondani. Például, ugye? Bírálgatom, háta mögött kibeszélem. Milyen rossz reakció lehet még? Olvasom a hegyi beszédből Jézusnak a szavait. A Máté evangélium a 7. fejezete így kezdődik. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amelyet a atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amelyet te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerende van. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fiának szeméből. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Érdekes ennek a szónak is a jelentése, itt a görögöt, hogyha megnézzük, ugye általában minden szónak több jelentése van. Én elolvasom, amit az én szótáram ír erre az ítéletre. Tehát ez a krínóige ezeket jelenti, hogy ítél, dönt, elhatároz, vádol, felelősségre von, bíróság elé idéz. Vagy a Balázs Károly szómutató szótár azt is hozzáteszi, hogy bíróilag megítélek egy dolgot, eldöntök. Bíróilag megítélek egy dolgot, és eldöntök. Benne van a vádolás, benne van a kárhoztatás. Ugyanez a krínóige több helyen, sok helyen szerepel a Bibliában, Károly legtöbbször károsztatásnak fordítja, például János 3.17, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot. Ugyanaz az ige van, amikor azt mondja Jézus, hogy ne ítélj. Nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A János 12.47 ezt írja. Ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, ugyanaz a szó van. Mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Tehát elítélem, kárhoztatom, vádolom. Ez milyen lelki magatartást tükröz ez a fajta? Mit tükröznek ezek a szavak? Milyen hangulatuk van? Mi ennek a lényege? Miből fakad? Miből fakadhat ez? Megint csak a szeretetlenség, ugyanúgy, mint a közömbösség esetében, hogy nem igazán fontos számomra az én atyám fia. Ugye ez azt jelenti, hogy lemondok róla, nem küzdök érte. Valahol értéktelenné válik a szememben. Ítélem, károsztatom, tehát azt mondja, hogy felelősségre van, bíróság elé idéz, bíróilag megítél egy dolgot és eldönt. Én eldöntöm, hogy ő már reménytelen úgyis. Nem érdemes már érte küzdeni, mi strapáljam magam, csak idegesítem vele magamat, ha foglalkozom vele. Hogyan reagálunk olyankor, amikor valamit nem egyformán látunk, nem egyformán hiszünk, nem egyformán gyakorlunk? Erről is sok ige szól, egyet szeretnék olvasni, szintén a Krínó ige található többek között benne, a Róma 14. Csak a harmadik, negyedik és a tizedik versét szeretném idézni. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt. Te kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Az ő tulajdon urának áll vagy esik. Úgy itt azt mondja, hogy mit ne csináljunk olyankor, amikor, és ugye felsorol több esetet, hogy egyik zöldséget eszik, a másik azt gondolja, hogy mindent megehet, tehát sok, egyik az egyik napot különnek tartja, más minden napot egyformán tart, tehát sok példát hoz. Tehát mi történik olyankor, amikor a másik úgy éli az életét, vagy gyakorolja a hitét, hogy szerintem rosszul gyakorol valamit, rosszul hisz valamit. Ugye itt azt mondja, hogy, és többször megismétli ezt, azt mondja, hogy ne kárhoztassam, megint csak a Krínó ige, és azt mondja, ne vesd meg. Ugye a tizedik verset nem olvastam, azt mondja, azt írja, te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát, vagy miért veted meg a te atyád fiát, hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszék elé. Ugye azt mondja, hiszen mindnyájan Isten ítélete alatt vagyunk, mindnyájan bűnösek vagyunk, akkor miért veted meg, és miért károsztatod, miért ítéled el a te atyád fiát? Ugye ez a megvet szó, tehát ne kárhoztasd, ugye ezt már elemeztük, vagy hát a jelentéseit megnéztük. Ez megvet, a görögben ilyen jelentéseket ad meg, hogy semmibe vesz, kevésre becsül, megvet. Tehát ez megvet, azt mondja, ne vesd meg a te atyád fiát. Azt mondja, hogy ne vedd semmibe, ne becsüld kevésre. Ne gondold, hogy te nagyobb vagy, ne gondold, hogy te különb vagy. Azt mondja, hiszen mindnyájan Isten ítélő szék alatt vagyunk. Nincs jogod így gondolkodni és így viselkedni. Sőt, ugye elég kemény beszédet szól Pál apostol, szintén a római levélben, ugye a második fejezet úgy kezdődik, hogy menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, Krínó ige, károsztatsz, vádolsz, megvetsz, azt mondja, menthetetlen vagy. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat károsztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, hogy, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerüld az Istennek az ítéletét? Ugye ennél keményebben már nem lehet mondani, hogy ez mennyire helytelen reakció. Azt mondja, ne vedd semmibe, ne becsüld kevésbé, ne vesd meg, ne ítéld el, ne vádold, ne kárhoztasd. Visszatérve a hegyi beszédre, mit gondoltok, mi ez a szálka meg a gerenda? Egy elég szemléletes hasonlat. Próbáljuk beazonosítani. Mi a szálka? Ugye Jézus azt mondta, hogy miért nézed a szálkát, ami a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre. Mi módon mondhatod a te atyád fiának? Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerenda van. Azt mondja, képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fiának szeméből. Mi a szálka? Próbáljuk beazonosítani. És mi a gerenda? Van-e ötletünk rá? Ugye fa, mind a kettő fa, ebben hasonlítanak. Tehát alap természetük az ugyanaz, mégis azt mondja, fából lehet szálka is, meg fogpiszkáló, meg lehet mestergerenda is. Hát, hogyha gerenda van a szememben, az valóban akadályozza a tisztalátást. Az ítélkezés bűne a gerenda? És akkor mi a szálka? A másiknak a bűne, így van. Ugye, bűn, fa. Aztán a másiknak a bűne, mindegy, hogy éppen tömeggyilkos és éppen ezer számra végezett ki embereket, vagy éppen csúnyán szólt, vagy nem tudom. Bármit tett, az, ami bűn, azt mondja, az szálka. Ahhoz képest, ahogy te erre reagálsz. Ugye az ítélkezésről van szó. Ugye menthetetlen vagy jó ember, bárki légy, aki ítél. Jézus azt mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltes. Amilyennel ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. A bűn a szálka, amit atyám fia elkövet, és az én helytelen reagálásomra, ahogy én ehhez viszonyulok, ugye az a gerenda, az ítélkezés, amire azt mondja Pál apostol, hogy ha ebben az állapotban maradsz, menthetetlen vagy. Szeretnék egy pár gondolatot felolvasni a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből. Ismeritek gondolom a legtöbben. Én is el tudnám mondani, de itt sokkal szebben meg van fogalmazva, csak azért gondoltam, hogy ebből idézek. Ebben a kiadásban a 109. oldalról ennek a fejezetnek az a címe, hogy bírálat helyett mutass jó példát. És hivatkozik a farizeusokra, akikre nagyon jellemző volt ez a fajta lelkület, ez a fajta hozzáállás. Ugye ők mindig mindenkiben meglátták a bűnt, és nem hagyták szó nélkül. Azt mondja, a farizeusok nem alázkodtak meg, nem voltak hálásak, saját álláspontjukat tekintették mások megítélésének zsinórmértékéül. Beleavatkoztak lelkiismereti kérdésekbe, és olyan ügyekben is ítélkeztek, amelyek kizárólag Istent és az egyént illették. Erre a szellemre is szokásra vonatkozóan mondta Jézus, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez annyit jelent, ne állítsátok magatokat mintaképül az emberek elé. A kötelességről alkotott felfogásotokat, nézeteiteket, az írásmagyarázatotokat ne tartsátok mások elbírálásában mérvadónak. Ne ítéljétek el őket, ha eszményképeteket nem közelítik meg. Ne bíráljatok másokat, ne kételkedjetek indokaikban, és ne bíráljátok meg cselekedeteiket. A szívekben olvasni nem tudunk. És mivel önmagunk is hibákkal vagyunk telve, nem vagyunk feljogosítva mások bírálására. Idézi a Róma 2-t, hogy menthetetlen az az ember, aki így viselkedik. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Krisztus szavai az olyan embert szemléltetik, aki mások hibáit gyorsan felfedezi. Ha embertársa életében vagy jellemén sikerül valami foltot felfedezni, a legnagyobb buzgalommal igyekszik azt terjeszteni. Jézus azt mondja, hogy az ilyen jellemvonás a pellengérre állított ember hibájához hasonlítva olyan, mint a gerenda a szálkához képest. Az atya az ítélkezést a fiára bízta. Tehát az, aki más indokait és eljárását bírálja, jogtalanul bitorolja Isten fiának kiváltságát. A legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló és engesztelhetetlen lelkület. Azt mondja, a legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló és engesztelhetetlen lelkület. Ugye menthetetlen vagy. Pál ezt írja. Csodálatos képességünk lehet azon a téren, hogy mások hibáit felfedezzük. Ám de akiket ez a lelkület ural, azoknak mondja Jézus, képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fia szeméből. És még egy pár gondolat. Ahelyett, hogy arra törekednétek, hogy másokat vádoljatok és elítéljetek, inkább segíteni, áldani és menteni akarjatok. Aki gyakran tekint fel a Golgotai keresztre, és tudatában van annak, hogy az ő bűnei juttatták a megváltót oda, az nem próbálkozik azzal, hogy bűneit fele barátjáival összehasonlítsa. Nem ül be a bírói székbe, hogy embertársai fölött ítélkezzék. Aki a Golgotai kereszt árnyékában halad, lehetetlen, hogy vádaskodás és az önmagasztalás szellemét ápolja. És csak akkor vettétek ki a gerendát a szemetekből, és lettetek alkalmassá mások megsegítésére, amikor érzitek, hogy saját éneteket, sőt egész életeteket is fel tudnátok áldozni, hogy egy megtévedt testvéreteken segítsetek. Hibáztatással és szemrehányással még senkit sem lehetett helyes útra téríteni. Csak a szelíd, nyájas és megnyerő lélek mentheti meg a tévejgőket, és fedezheti el a bűnök sokaságát. Tehát azt mondja, szelíd, nyájas és megnyerő lélek mentheti meg a tévejgőt. Ha jellemetekben Krisztus jelleme nyilvánul meg, ez átalakító hatást gyakorol mindazokra, akikkel érintkeztek. Akkor ekkor van esély arra, hogy a másik szeméből a szálka kikerüljön, hogyha én kegyelem, megélem a kegyelmet, úgymond. Elfogadom azt a bibliai tanítást, hogy az én bűneim vitték Krisztust a keresztre. Elfogadom erre a kegyelmet, örülök neki, és igyekszem embertársamat megmenteni mindenképpen. És azt mondja, amikor Isten kegyelmében vagyok, aki azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és azt mondja, ilyen tapintatosan nyúlok a másikhoz ebben az esetben, azt mondja, akkor van rá esély, hogy kikerül előbb-utóbb a szálka az ő szeméből. Tehát mit teszek, hogyha látom, hogy atyám fia vétkezik, közömbös vagyok, az nem jó. Ha ítélkezek, vádolok, károsztatok, az megint nem jó. Akkor mi a jó? Mit javasol a Biblia? Jézus konkrétan mit mond? Mit tegyek akkor, hogyha látom, hogy atyám fia vétkezik? Ugye már szó szerint mondtam is, hogy tudjátok azt a bizonyos Máté 18-at, amit emlegetni szoktunk sokat. Nem tudom gyakorolni, mennyire szoktuk. Máté 18-15-től olvasom is az igét. Tehát azt mondja, hogy ha pedig a te atyád fia vétkezik, ugye ez az alapkérdésünk. Ha látom, hogy atyám fia vétkezik. Ugye itt az ellened is ott van, de logikailag kihagyható. Tehát a legrégebbi szövegvariánsokban nincs is ott, úgy tudom, tehát egy más bibliafordításokban. Tehát ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el, dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Fölsorol négy lépcsőt, vagy hát nem tudom, kategóriát. Azt mondja, ha az isteni szeretet megteremte bennem a gyümölcsét, a szeretetet, az agapét, akkor, hogyha látom, hogy atyám fia vétkezik, akkor első lépcső, bár itt nem mondja Jézus, de szerintem ez már a második, amikor én elmegyek hozzá négy szem közt, és megdorgálom őt. Szerintem ezt alapesetben meg kell, hogy előzze nagyon komoly imádság, könyörgés. Egyrészt, hogy magam is alkalmas legyek erre, mert ugye én is bűnös vagyok, ugye római levél, hogy te is ugyanolyan bűnös vagy, mint ő. Éppen lehet, hogy neked más formában jön ki, nem ebben, de azt mondja, hogy ne magaslóról, nehogy megalázd, vagy ilyen indítékkal menjél el. Tehát azt mondja, négy szem közt, szigorúan, senkinek nem beszélek róla, szigorúan négy szem közt, és azt mondja, megdorgálom. Mi a fő cél? Ugye nem a megalázás, nem az, hogy ő is érezze, hogy hát ő kisebb, mint én. Hogy megnyerd, hogy megmentsd a te atyád fiát. A legfőbb cél ez is. Mind a négy lépcsőnél ez a legfőbb cél. Hogy megnyerd a te atyád fiát, mert szereted, mert értékesnek tartod, mert különbnek tartod te magadnál. Fontosabb számodra, mint a saját életed. Ezért elmész hozzá négy szem közt, nehogy... Miért? Négy szem közt. Mi ebben a logika? Milyen logikát látok ti ebben, hogy első körben csak is négy szem között feltárni ezt a dolgot? Biztos, hogy én jól láttam, és jól hallottam? Biztos, hogy vétkezett? Lehet, hogy nem. Azt mondja, minek beszéljek másoknak róla, lehet, hogy nem is igaz, amit láttam. Mi emberek vagyunk. Nem tudom, olvastátok-e, ugye mostanában jelennek még ilyen agyas könyvek, ez a gondolkodás elveszett művészete is. Tehát olyan érzelmi szűrők működnek a gondolkodásunkban. Azt mondja, hogy az információ nem úgy egy az egybe érkezik az agyunkba, hanem amilyen hangulatban vagyunk, amilyen tapasztalatokon mentünk át az életbe, amilyen alapvető feltevéseink vannak, világnézetünk van, tehát különböző eseményeket másképpen élünk meg. Biztos nem mondok újat számotokra. Lehet, hogy nem is jól láttam, nem is igaz, amit láttam. Azt mondja, akkor nehogy már másnak beszéljek először, menjek el hozzá négy szem közt. És mi ez a dorgálás? Azt mondja, hogy dorgáld meg. Biztos sejtitek, hogy görög következik. Azt mondja, hogy megdorgál, ez az alekkóige, azt jelenti megvizsgál, kikérdez. Ez, hát, ha nem jól láttam, hát, ha nem hallottam. Azt mondja, hogy óvatosan kipuhatolni, hogy biztos, hogy helyesen értelmeztem, hogy ez bűn volt. Azt mondja, hogy, tehát ilyen jelentés van, azt mondja, hogy megvizsgál, kikérdez, de hát, ha nem jól láttam, de azt is jelenti, hogy napvilágra hoz, feltár, ismerté tesz. Az én szótára milyen jelentéseket ad meg? Jézus azt mondta, amikor látható, hogy atyád fia vétkezik, szigorúan négy szem közt menj el, és azt mondja, hogy kérdezd ki, vizsgáld meg a dolgot. Biztos, hogy jól láttam? Testvérem, én így láttam, így hallottam, hogy jól láttam? Ugye első kör. Második, hogyha jól láttam, tehát bebizonyosodik, hogy jól láttam, igen, vétkezett az atyám fia, azt mondja, akkor napvilágra hoz, feltár, ismerté tesz. Tudatosítsam benne, hogy ez bűn. Lehet, hogy nem tudatosodott benne. Szerintem nagyon-nagyon sokszor vagyunk így. Mondok valamit, teszek valamit, viselkedek valahogy, mert ez vagyok én, és közben, mint az elefánt a porcelánboltban, valakit megsértek, tüske keletkezett benne, ápolja percekig, napokig, évtizedekig, közben az fogalmam sincs, hogy én rosszat cselekedtem. Azt mondja, hogy menj el hozzá négy szem közt, és hozz napvilágra, tárd föl, tedd ismerté. Ezt jelenti a dorgálás szó a görögben. Megvizsgál, kikérdez, napvilágra hoz, feltár, ismerté tesz, hogy megnyerd a te atyád fiát. Lehet, hogy te nem láttad jól, lehet, hogy nem is vétkezett. Ha jól láttad, lehet, hogy ő nem tud róla, és akkor hoz napvilágra, ismertesd meg vele. Zsidó 3.13, zsidókhoz írt levél 3.13. Incsétek egymást minden napon, amíg tart a ma, hogy egyik őtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által. Ha szeretem az én atyám fiát, ha fontos számomra, és látom, hogy vétkezik, és én úgy gondolom, hogy ezt érdemes lenne szó szerint megfogadnunk. Van olyan nap, amikor nem vétkeztek? Bocsánat, hogy megkérdezem. Komolyan veszük mi, hogy mi az, hogy bűn. Minden igazságtalanság, minden törvénytelenség. Balkatag dolognak gondolása bűn. Példabeszédek. Ami hitből nincs, az bűn. Római levél. Aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, az bűn. Jakab levele. Komolyan veszük mi, hogy mi az, hogy bűn. Van olyan nap, amikor nem vétkezünk? Lenne ennek létjogosultsága? Ha már közösség vagyunk? Nem elnézni a bűnöket, nem elvtelenségről van szó. Incsétek egymást minden napon, amíg tart a ma. A dorgálást megvizsgáltuk. Mit jelentett az intés? Mit gondoltok? Görögözünk. Tehát azt mondja, hogy először is menj el hozzá négy szemközt, vizsgáld meg, kérdezd ki, ha láttad, hogy megalapozott a sejtésed, és valóban bűnt követett el, hozd napvilágra, tárd föl előtte, tedd ismerté. Ugye incsétek egymást minden napon. Ez a Balázs Károly szómutató szótár, ez a parakaleó ige egyébként, parakaleó, paraklétosz, ugye ismerős ez a szó, az is ebből származik. Ezt írja, magához hív, és maga mellé ültet egy bensőséges, bizalmas beszélgetésre. Kérlel valaminek a megtételére, ami viselkedésével, életmódjával van kapcsolatban. Parakaleó ige. Azt mondja, hogy magához hív, maga mellé ültet egy bensőséges, bizalmas beszélgetésre. Nem odébb megy két métert, farizeusok, hogy hopp, ne közelíts, mert én tiszta vagyok. Ha lehet, akkor még nagyobb közösséget vállal vele. Átöleli szinte. Magához hív, maga mellé ültet egy bensőséges, bizalmas beszélgetésre. Kérlel valaminek a megtételére, ami viselkedésével, életmódjával van kapcsolatban. Incsétek egymást minden napon. Parakaleó. De ennek is van egyéb jelentése. A parakaleónak, tehát az intésnek fordított a károlyi, kér, könyörög, bátorít, buzdít, megvigasztal. Intés ezt jelenti. Ugye paraklétosz, vigasztaló, elküldöm majd a paraklétoszt, ugye parakaleó, vigasztalni. Nem ledorongolni, nem megalázni, nem megszégyeníteni, nem magaslóról beszélni vele. Sem a dorgálás nem ezt jelenti, sem az intés nem ezt jelenti. Nem megszakítani vele a kapcsolatot, nem lemondani a másikról, hanem éppen ellenkezőleg, ha lehet még nagyobb közösségbe vonni, még jobban éreztetni, hogy fontos, hogy szeretem őt, és hogy lássa meg, hogy ez tényleg nem helyes, amit csinál. Filippi levél második fejezetében van, hogy semmit se cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Tudtok ti így gondolkodni? Nekem nem nagyon szokott menni. Én azért olyan szépen tudok beszélni, például amikor ide kiállok. Azt mondja, hogy egymást különbnek tartván ti magatoknál. És itt bárki másról beszél. Az atyám fiáról beszél. Embernek lehetetlen így gondolkodni. Így csak az Isten tud gondolkodni. Így csak Jézus Krisztus tud gondolkodni. Aki azért, hogy én most itt állhassak, és beszélhetek ti hozzátok, ő az életét adta, mert ő engem különbnek tartott önmagánál. Ez nem csak szavak. Azt mondja, hogy nem versengésből, ugye, tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos, szelíd és alázatos szív vagyok. Kicsoda olyan Isten, mint a mi úrunk, aki önmagát megalázva tekint szét mennyen és földön. Aki önmagát háttérbe szorítva szolgálja a teremtményeit, mert fontosabbnak tart mindenkit önmagánál. Mondjátok a görög szót a szeretetre. Agapé, igen. Ez az agapé. Róma 12:10. Atya fiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Ezt az egyetlen versenyt támogatja a Biblia. Ha már versenyszellemről van szó, ugye, ki a nagyobb, ez állandó versengés volt a tanítványok között is, azt mondja, egy dologban versenghettek. A tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Ne várd meg, amíg ő köszön. Köszönj előre. Ne várd meg, amíg ő segít. Segíts te neki. 2 Timóteus 2:24-től. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést, az igazság megismerésére. Mi a cél? Hogy megnyerd a te atyád fiát. Azt mondja, az Úr szolgájának nem kell torzsalkodni. Mit mond a görög? Mit jelent a torzsalkodni? Azt mondja, háborúzni, harcolni, küzdeni, vitatkozni, veszekedni. Ez nem az Isten eszköztárába való dolog egyik sem. Tehát háborúzni, harcolni, küzdeni, vitatkozni, veszekedni. Azt mondja, az Úr szolgájának nem kell ilyet tenni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére. Ugye az első lépcsőn egy picit leragadtunk, tehát menj el négy szem között, és dorgáld meg, tehát intsd meg őt. Ha nem hallgat rád, nem sikerült megnyerni, ragaszkodik az ő. Még te beszélsz nekem, rosszul látod meg, nekem van igazam, meg stb. Azt mondja, akkor védj magad mellé még egyet vagy kettőt, és ugye akkor menjetek el hozzá, ketten, hárman. A cél az ugyanaz, az eszköztár az ugyanaz, az indíték az ugyanaz, ugye a szeretet. A megmentő szeretet, mert a másik nagyon fontos és nagyon értékes számomra. És nem megszakítom vele a kapcsolatot, hanem még inkább azt mondja, közelülök hozzá, és átölelem, és egy bizalmas, bensőséges beszélgetés, és könyörgök, és kérem, és vigasztalom, bátorítom. Nem sikerült megnyerni az atyám fiát, azt mondja, ekkor, harmadik lépcső, akkor tárd a többiek elé. Ez csak a harmadik lépcső. Akkor tárd a többiek elé. Miért? Hogy közösen próbáljuk megnyerni a mi atyánk fiát, ezzel a lelkülettel, ezekkel az eszközökkel. Ha az egész gyülekezete nem hallgat, azt mi akkor ki kell zárni. Ugye azt mondja, hogy ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanúvallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz, amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. akkor zárjátok ki a gyülekezetből szeliden, szeretettel, ha a kérlelés nem használ. Mi a cél itt is? Azt mondja, a pogány, hogy kell tekinteni egy keresztény embernek a pogányra és a vámszedőre? Küzdeni érte szeretettel, szolgálni, segíteni, megnyerni őt az Istennek. Mindvégig ugyanaz a cél, ugyanaz a lelkület, ugyanaz az indíték. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztusban volt, írja Pál apostol. Krisztus mindannyiunkat meg akar menteni. Nincs harag, nincs háború, nincs ellenszenv, nincs megalázás, nincs gúnyolódás, nincs veszekedés, nincs a másikról való lemondás. Én itt nem olvasok ilyen dologról. Ugye a szeretet soha el nem fogy, mondja a szeretet himnusza. Az agapé, a miénk az elfogy persze. Az agapé a soha el nem fogy. A Jézus élete című könyvből is szeretnék egy pár gondolatot felolvasni, ami ezzel az ige helyen foglalkozik. Ki a nagyobb című fejezetben található. A szelídség lelkével ügyelvén magadra, hogy menne kísértessél te magad is, menj el a tévejgőhöz, és dorgáld meg őt négy szem közt. Ne hozz szégyenbe, ne teregesd ki hibáját mások előtt. Ne hozd gyalázatot Krisztusra olyan emberek vétkének, tévedésének nyilvános feltárásával, aki az ő nevét viseli. Az igazságot sokszor nyíltan el kell mondani a tévejgőnek, hogy belássa hibáját és megújulhasson. Nem szabad azonban bíráskodnod vagy ítélkezned. Ne próbáld magad igazolni. Minden erőfeszítésed a gyógyulásra irányuljon. Lelkisebek kezelésekor a legtapintatosabb érintésre, a legkifinomultabb érzékenységre van szükség. Csak is a Kálvária szenvedőjéből áradó szeretet győzedelmeskedhet itt. Gyöngéd szelítséggel kezelje testvér a testvért. Mint aki tudja, ha sikert ér el, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. De még ez az erőfeszítés is lehet hasztalan. Ekkor azt mondta Jézus, védj magad mellé még egyet vagy kettőt. Lehet, hogy együttes befolyásatok győzni fog ott, ahol az első rábeszélés nem ért el eredményt. Mivel nincsenek benne az ügyben, sokkal valószínűbb, hogy pártatlanok lesznek, tanácsuk nagyobb súllyal esik latba a tévejgő szemében. De ha nem hallgat rájuk, de addig nem, akkor az ügyet a hívők egész testülete elé kell hozni. A gyülekezet tagjai, mint Krisztus képviselői, egyesüljenek imában és szerető könyörgésben, hogy a kihágást elkövető észhez térjen. Aki ezt az egyesült kezdeményezést is visszautasítja, az elvágja a Krisztushoz fűződő köteléket, és kitépi magát a gyülekezet közösségéből. Ettől fogva mondta Jézus, legyen előtte olyan, mint a pogány és a vámszedő. Mégsem szabad rá úgy tekinteni, mint akit Isten kizárt a kegyelméből. Korábbi testvérei ne vessék meg, és ne hanyagolják el, hanem kezeljék szeliden, irgalommal, mint elveszett bárányt, melyet Krisztus még mindig vissza akar hozni a nyájába. A hiba elkövetőjének kell elmondanunk a bűnt. Nem szabad megjegyzések bírálattárgyává tennünk magunk között. Még azután sem ismételhetjük másoknak, ha elmondtuk a gyülekezetnek. A keresztények bűneinek megismerése csak botránkozás okozója lehet a hitetlen világban. Miközben egy testvér hibáit akarjuk kijavítani, Krisztus lelke arra indít, hogy védelmezzük, amennyire csak lehet, saját testvéreinek bírálatától is. Mennyivel inkább a hitetlen világ ítélkezésétől. Mi magunk is tévedjünk, szükségünk van Krisztus irgalmára, megbocsátására, ahhoz szeretnénk, hogy ő bánjon velünk. Parancsa szerint nekünk is úgy kell bánnunk egymással. Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből idézek. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Kövessétek mindenki irányában a békességet. Az Úr szolgájának nem kell torzsalkodni, nem kell veszekedni, nem kell haragudni, nem kell gyűlölködni. Szelíden fenyíti az ellenszegülőket, írta Pál apostol. Azt mondja, vigyázván, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Én is kegyelem által élek. Bűnösök közt első vagyok én, mondta a nagy Pál, írta. Ettől a fajta gondolkodástól senki el ne szakadjon, mert akkor egyből megzavar mindent az életében. Egyből rosszul reagál testvére bűnére, egyből nem jó lelkülettel, nem jó gondolkodással közelíti meg a dolgot. Zsidó 13.3 azt mondja, emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogoly társak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok, szarxban, megromlott emberi természetben, mint akik magatok is kegyelemre szorultak, így közelítsetek, így gondolkodjatok a másikról. Galata 6.1. Atyám fia, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, ha valóban lelkiek vagytok, igazítsátok útba az olyat szelítség lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Nem arról van szó, hogy szó nélkül hagyni a hibákat, a bűnöket, hanem azt mondja, hogy csak vigyázzál szelítség lelkével, és nagyon vigyázzál, hogy meg ne kísértessél te magad is. Azt mondja, vedd ki a gerendát először ugye a saját szemedből, tehát fogadd be az Isten kegyelmét. Élj az Isten kegyelmében. Fogadd be az Isten szeretetét, tartsd különnek, értékesebbnek önmagadnál a másikat. Ugye, hogyha úgy érzed, hogy az életedet is odaadnád érte, ugye emlékszünk a könyvbe, akkor van helyes lelkület benned. Akkor van esély a szálka eltávolítására, ugye? Hibáztatással, szemrehányással még soha senkit nem sikerült jobb útra téríteni. Még egy érdekes kérdés, tehát ugye alapkérdésünk az volt, hogy mit teszek akkor, ha látom, hogy atyám fia vétkezik? Ne légy közömbös, ne hagyd szó nélkül, reagálás nélkül, de nagyon vigyázz, nehogy ítélkezzél, vádoljad, kárhoztasd, nehogy másoknak beszélj róla, hanem Máté 18, ugye, a szeretet négy felvonásban, bocsánat, tehát a megmentő szeretet négy felvonásban. Ugye, négy szem közt, ketten-hárman, gyülekezet, kizárás. Ez ugyanarról szól mindegyik, mert szereted, értékesnek tartod, és mindenképpen szeretnéd megmenteni, és mindig ezzel a lelkülettel, ezzel a céllal. De egy érdekes kérdés van még, mi van akkor, hogyha nem látom, hogy az én atyám fia vétkezik, hanem mondják nekem. Jön a hír, hogy XY mit csinált, hogy szólt, hogy viselkedett. Ugye ilyen is van talán. Ekkor mi a helyes és mi a helytelen reakció? Szerintem ebben is lehet részünk akár minden nap. Mi van akkor, ha nem látom én személyesen, vagy nem hallom, hogy az atyám fia vétkezik, hanem hírt hallok róla. Valaki mondja nekem, hogy XY így viselkedett, ezt tette, azt mondta, hát hogy lehet, micsoda dolog ez. Ugye ez, ha a Bibliát veszem alapul, igazából gyakorlatilag egy esetben lehetséges. Mikor? Tehát, hogyha valaki jön hozzám és kezd beszélni XY-nak a viseltes dolgairól, ez egyetlen egy esetben lehetséges a Biblia szerint. Mikor? Amikor vele már megbeszélte ezt a dolgot, és azért mondja el nekem, mert segítségül hív engem, hogy keressük már, imádkozzunk érte, könyörögjünk érte, és menjünk el hozzá, és próbáljuk megnyerni a mi atyánk fiát. Semmilyen más eset nem elfogadható. Én legalábbis így látom az igék alapján.

változik, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ugye rothadt beszéd. Van egy kosár barackon, az egyik megrohad. Amelyikkel érintkezik, az szépen mindig sorba rohasztja maga mellett a többieket. Körülbelül ez a pletyka. Ugye nyilván a pletyka, hogy valakiről rosszat mondok, átadom a másiknak, az szintén átadja a másiknak, ez szintén, tehát így terjed a rothadás, a pletykálkodás. Van egy ilyen könyvünk, Tanácsok a gyülekezeteknek című, és van egy ilyen fejezete, hogy a bírálgatás hatása, ebből szeretnék egy pár mondatot idézni. A keresztények vigyázzanak szavaikra. Soha se hordjanak kedvezőtlen híreket egyik barátjuktól a másikhoz, különösen akkor, ha tudják, hogy hiányzik közöttük az egység. Kegyetlenséget követsz el, ha célzást teszel és úgy tünteted fel a dolgot, mintha sokat tudnál egy barátod vagy ismerősöd felül, amit ők nem tudnak. Az ilyen célzások esetében az emberek többet képzelnek, ezért kedvezőtlenebb benyomást tesznek, mintha nyíltan elmondanák a dolgokat nagyítás nélkül. Krisztus egyháza nagy kárt szenvedett e dolgok miatt. Tagjainak következetlen, vigyázatlan eljárása olyan gyengévé tette a gyülekezetet, mint a víz. Ugyanazon gyülekezet tagjai visszaéltek egymás bizalmával, ha bár nem akartak rosszat tenni. Ugye érdekes, miket mond? Azt mondja, hogy tagjainak következetlen, vigyázatlan eljárása. Azt mondja, nem akar itt direkt, senki nem akar rosszat. Csak azt mondja, hogy következetlen, vigyázatlan. Ugyanazon gyülekezet tagjai visszaéltek egymás bizalmával, habár nem akartak rosszat tenni, mivel nem voltak elég bölcsek beszélgetésük tárgyának megválasztásában, sok kárt okoztak. Nem voltak elég bölcsek, következetlenek, vigyázatlanok. És azt mondja, olyan gyengévé tették a gyülekezetet, mint a víz. Midőn meghallgatjuk, és itt jön konkrétan, hogy mit cselekedjek akkor, hogyha nem látom, hogy atyám félvitkezik, hanem valaki mondja. Midőn meghallgatjuk a panaszt testvérünk ellen, akkor tulajdonképpen helyet adunk a panasznak. A pletykálkodást megakadályozhatnánk, ha mindenki arra gondolna, hogy azok, akik elmondják nekik mások hibáit, kedvező alkalommal kibeszélik az ő hibáikat is. Igyekezzünk jót gondolni minden emberről, különösen testvéreinkről, amíg nem kényszerítenek arra, hogy más gondoljunk róluk. Nem tudom, itt az angolban hogy lehet. Amíg nem kényszerítenek arra, hogy más gondoljunk róluk. Ne higgyünk elhamarkodottan a gonosz híreknek, mert gyakran az irigység vagy félreértés következményei, és vagy túlzásból, vagy a tények hiányos ismeretéből erednek. Ha helyt adunk a féltékenységnek és gyanakvásnak, úgy terjed, mint a bogáncs pehely. Ha egy testvér félrelép, akkor itt az ideje, hogy igazi érdeklődést tanúsítsunk iránta. Menjünk el hozzá, kedvesen, imádkozzunk vele és érte. A pletykálkodás és hírhordozás lelkülete Sátán egyik különleges eszköze, hogy elvesse az egyenetlenség és a viszály magvait, elválassza a barátokat és az irántuk való bizalmukat. A testvérek és testvérnők túl készségesek arra, hogy kibeszéljék mások hibáit, tévedéseit, amelyekről azt gondolják, hogy megvannak másokban, különösen azokban, akik rettenthetetlen bátorsággal közlik az Istentől kapott figyelmeztető és dolgáló üzeneteket. Ha minden keresztény megvizsgálná, hogy milyen gonoszságot kell elhagynia, ahelyett, hogy mások hibáiról beszélnek, akkor ma sokkal egészségesebb állapotok uralkodnának a gyülekezetekben. Az Úr megvizsgálja és megpróbálja a népét. Saját jellemhibáidat olyan szigorúan bírálhatod meg, amennyire csak tetszik. De légy kedves, részvételes és udvarias mások iránt. Nekem elég kemény beszédek voltak ezek, amikor én találkoztam ezekkel az igékkel, meg bizonyságtételekkel, és igen keményen rámutattak az én helytelen gyakorlatomra, meg szokásaimra. Mindaz, ami az emberi természetemből fakadt. És talán nem volt haszontalan, hogy megosztottam ti veletek. Tehát mit teszek akkor, ha látom, hogy atyám fia vétkezik? Mit teszek akkor, hogyha nem látom, hogy atyám vétkezik, hanem mondják nekem, hírt hallok arról? Szerintem, hogyha ebben a két kérdésben az agapé szerint járnánk el, akkor igen nagy áldás lenne rajta.

és a gyülekezet nem meggyengülne, hanem nagyon megerősödne. És talán már nem kellene Istennek hosszan tűrnie érettünk és miattunk, várván ugye megtérésünket, hanem sokkal közelebb jutnánk a Jézusnak az eljöveteléhez, és siettetői lehetnénk Jézus eljövetelének, nem pedig késleltetői. Mert megint csak mondom, amit az útkor is mondtam, tehát én úgy gondolom az ige alapján, hogy mihelyt a gabona arra való, mihelyt én, mihelyt ti, mi visszatükrözzük Krisztus jellemét, és az a lelkület, az az indulat lesz bennünk, ami a Krisztusban volt, akkor siettetjük. És Jézus eljövetele nem időkérdése. Teljesen logika, vagy helytelen feltevés, hogy mikor, egy hét múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, nem időkérdése. Mihelyt a gabona arra való, azonnal küldi az aratókat. És én ezt kívánom magamnak is, meg nektek is, hogy tényleg az Istennek a dicsősége tudjon rajtunk visszatükröződni, felragyogni, ahogy az Izsaiás könyveiben olvashatjuk, hogy ez a bizonyos krisztusi kép más tényleg jellemző legyen ránk. A Jóisten ezt akarja kimunkálni, és ki is tudja munkálni, hogyha mi ebben befogadók vagyunk, és ezt kérem mindannyiunk számára az Isten kegyelméből. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tiszteletünk elején is a gyermekek figyelmét kérném először. Vagytok, emeljétek fel a kezeteket. Hányan? Gyerekek, szoktatok-e imádkozni, hadd kérdezzem meg először? Szoktatok? Reggel? Este? Van úgy, hogy nem a lefekvés miatt, vagy nem az étkezés miatt, hanem egyébként is esetleg imádkoztok? Fordult már elő ilyesmi? Volt már ilyen? Azt mondta nekem a kisfiam múlt héten, nagyon megijesztett, ismeritek többen, azt mondta, hogy apa, én nem tudok imádkozni. Azért ijedtem meg ettől, mert hát jól tudom, hogy ugye 6 éves elmúlt, és hogy magának is rendszeresen imádkozik, bemegy, mikor, főleg mikor valami differencia van közöttünk, akkor mindig mondom, hogy na fiam, akkor most menj be a szobádba, és győzd le magad, kérje a jó Istentől ehhez erőt. Bemegy a szobába általában, hosszabb, rövidebb idő után kijön, hogy jó, nehéz volt, de valahogy most már úgy érzem, most már menni fog. Ez mindig a győzelem jele. És azt mondja nekem a múlt héten, hogy apa, én nem tudok imádkozni. Mondom, fiam, hát te tudtál imádkozni. Hogy felejtettél el imádkozni? Azt mondja, és még jobban megijesztett, amikor folytatta, azt mondja, múltkor, amikor a gyülekezetben voltam, hallottam, hogy a felnőttek milyen hosszan és szép, olyan, én nem értem, milyen szavakkal imádkoznak, de olyan szépen, de nem értem. Hát egy kicsit megnyugodtam, meg még nyugtalanabbá váltam, hogy mi felnőttek hogyan tudjuk elvenni a gyerekek kedvét az imádkozástól, ugye erről azért érdemes elgondolkodnunk. De újra elővettem azt a kis orosz írótól származó kis imádságot, amit szerintem gyerekek jó lenne együtt megtanulnunk most. Nagyon egyszerű, 2 mondatból áll az imádság, figyeljétek meg, tanuljátok meg, és azt is kérdezném majd, hogy szerintetek mit jelentenek ennek az imának a sorai, ez a 2 sor. Így hangzik, hogy kavics vagyok, kalács legyek, add meg Uram, ámen. Na, meg tudjuk tanulni együtt? Mondjátok velem, kavics vagyok, kalács legyek, add meg Uram, ámen. Hosszú ez az imádság, gyerekek? Értitek ezt az imádságot? Nos, értitek? Miről szól ez az imádság? Mit jelent az, hogy kavics vagyok? Kemény. Milyen az, amikor mi kemények vagyunk? Mérgesek például aztán? Tessék? Dacosak vagyunk. Igen, amikor a mi szeretetlenségünk keményé tesz bennünket. Na most mit mond az imádságunk? Kavics vagyok. Odafordulunk a Jóistenhez, és azt mondjuk, hogy most megint nem tudom legyőzni magam, jó atyám. Kavics vagyok, de kalács legyek. Milyen a kalács, gyerekek? Puha, ez az első, ami eszünkbe jut, ugye? Aztán, a friss főleg, aztán még. Milyen, amikor kisül? Az orrunk után megtaláljuk a konyhát, ugye? Kívánatos, összefut a nyál a szánkban. Amikor az a szeretet van bennünk, hogy azt mondják a barátaink, a társaink, hogy de jó veled játszani, de jó veled beszélgetni, kedves felnőttek, de jó veled együtt lenni, együtt tenni bármit, legyünk együtt, találkozzunk. Kavics vagyok, kalács legyek, hogy fejeződött be az imádságunk? Add meg, Uram, ámen. Itt van a kérés, ugye? Az ember belátja azt, hogy ilyen nem szeretnék maradni, ilyen szeretnék lenni. Segíts ebben, add meg, Uram. Amen. Na, még egy imát tanultunk, bár én azt mondom, hogy a saját szavakkal elmondott imádság mindennél fontosabb, de akár kicsiknek, akár nagyoknak ez az ima segít arra gondolni, hogy ne legyünk kavicsok, és hogyha azok vagyunk, akkor mi a megoldás, gyerekek? Mi a megoldás, amikor kavicsok vagyunk? Mi a megoldás? Kérni, imádkozni, kérni, kalács legyek. Nem tudok magamtól megpuhulni. Mennyit kell sütni a kavicsot, hogy kalács legyen belőle, gyerekek? Mennyit kell gyúrni liszttel, vízzel? Áztattatok már kavicsot, hogy megpuhuljon? Kezdjetek el áztatni egy kavicsot, jó? Házi feladat, ma este egy pohár vízbe, egy kavicsot tegyetek bele. Mitől fog megpuhulni? Csak a jó Isten csodája. Segítsége, tudja a mi kavics szívünket kaláccsá tenni. Úgy legyen, tegye azzá miénket is. Amen. Kedves gyülekezet, ahogy a gyermekek
gyermekeknek szóló ige hirdetésre figyeltek a felnőttek, úgy persze a gyermekek is figyelhetnek a felnőtteknek szóló ige hirdetésre is. Lapozzuk fel a Galata beliekhez írott levelünket. Egyébként is sokat forgatjuk ezt a könyvet mostanában ugye a Biblia tanulmányozásunk miatt, és a második fejezet 20. versét keressük meg. Nem olyan régen ezt az ige szakaszt is ugye áttekintettük, és régi új örökbecsű igénk ez az apostol szavaiból, ahogy írásban is nekünk fennmaradt. Mai napon is erről gondolkodnánk, és régi új kérdésekkel és küzdelmekkel és tanulással foglalkoznánk. Mire tanít bennünket ez az igevers? A Galata beliekhez írott levél második fejezet 20. versét olvasom. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Néhány évente mindig előveszem újra és újra ezt az igét, és ehhez kapcsolódó gondolatokat is, mert azt tapasztalom, hogy vannak bizonyos alapkérdések és küzdelmek az életünkben, ami egész életünkben elkísér bennünket. Krisztussal együtt megfeszítettem. Amikor az ember ezt nem mondhatja ki, olyankor tulajdonképpen nem igazán keresztény. Olyankor nem igazán keresztény. Krisztussal együtt megfeszítetni, ugye valami olyasmit jelent, ahogy folytatja is az apostol, hogy élek pedig többé nem én. Nem az én akaratom, nem az én vágyam, nem az én nagy terveim, hanem az érvényesül, amit az Isten akar velem kezdeni. És elsősorban nem abban mutatkozik ez meg, hogy most akkor jobbra menjek, balra menjek, nem az üzleti döntésekben, a család jövőjét meghatározó döntéshelyzetekben, nem erről van szó. Élek pedig többé nem én. Valahol a lelkemben megy végbe egy változás, egy nagyon mély változás, ami ha végbe megy, ha engedjük, hogy végbe menjen, ha kérjük, hogy végbe menjen, akkor megtörténik a csoda. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Milyen, amikor én élek? Milyen, amikor az én gondolataim, az én akaratom, az én óhajaim, indulataim érvényesülnek? Milyen ez? Mint a kavics, ugye? Kiverni, ki lehet vele mások fogait, de jól akatni másokat nem lehet vele. Ez vagyok én, Krisztus nélkül. Ez vagyok én minden igeismeretemmel, Krisztus nélkül. Ez vagyok én minden vallásos szokásommal, amit ugyanabból az örökbecsű igéből olvastam, tanultam, és igyekszem megtenni Krisztus nélkül. Ezért mondja az apostol ezt a mondatot, ezt a gondolatot, Krisztussal együtt megfeszítettem. Úgy mondhatnánk ezt, hogy veszíts szem elől önmagad. Veszíts szem elől önmagad. Ne azzal foglalkozz, hogy most te, hogy most veled, hogy most nekem, hogy most... Van ennél nagyobb csapás az ember gondolkodása számára? Őszintén tegyük fel magunknak a kérdést, szeretünk egy olyan emberrel együtt tölteni órákat, aki folyamatosan síránkozik, folyamatosan nyavajog, és amikor én ilyen vagyok, vajon örömet szerzek a környezetemnek? Amikor dühösködök, amikor indulatoskodom, amikor ugyanaz a probléma, hogy valahol nem tudok kilépni a magam bőréből, valahogy abból, ugye, ahogy a magyar mondás, hogy abból a kutyából csak nem akar szalonna lenni, hanem csak kutya marad. Szóval amikor az ember az, amit örökölt természetében, az, amit látott mintáiban, az, amit összehordott még magának nyomorúságos döntéseivel, és az életét tovább bontotta lefele, és itt van az ember önmagában, magára maradva. És az apostol arra hív bennünket, hogy ez a megváltozott élet az ott indul, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És hogy mit jelent Krisztus élete bennem, mit jelent megérteni Krisztust, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy értjük-e azokat a mondatokat, hogy amely életet pedig most testben élek. Tehát itt maradtam még ebben a világban, itt folytatódnak a hónapjaim, az esztendeim. De Isten fiában való hitben élem. Én magamban már nem bízom. Még a jó döntéseim miatti önbizalmamat is kész vagyok félretenni. Ha jót döntöttem, az Isten kegyelme volt. A rossz meg egyértelmű, hogy Isten kegyelme, hogy mégis szóba áll velem, és megtűr, és elfogad. Testvéreim, a Krisztussal való járás azért egy nagyon nehéz út, mert az első lépésben
azt a fajta, úgy mondjuk, hogy emberi önbizalmat először is teljesen le akarja bennünk bontani az Isten. Egyébként lehet okunk az önbizalomra. Egyébként lehet, hogy másokhoz képest én tényleg nem szúrtam el úgy az életemet. Vagy azért, na hát tegyük egymás mellé, hogy ki meddig jutott ő, ez, az, amaz a családban, és azért tényleg valamit. Elértem. De mihelyt az ember magára marad az eredményeivel, kavics. Rögtön kavics. Rögtön kemény, rögtön önigazult, rögtön büszke, és ezt persze tökéletesen tudja leplezni. Tökéletesen tudja. Csak belül. Arra hív bennünket az apostol, arra a tapasztalatra, arra a megtérésre, ami az életünk folyamán újra és újra. Jó esetben napról napra megtörténik, amikor minden nap Krisztust kérjük és fogadjuk magunk mellé. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én. Tegyük fel úgy a kérdést, és mondjuk azt, hogy az a kulcs kérdése ennek a gondolatmenetnek a mi számunkra, hogy meghalt-e már az énünk? Mi diktál nekem? Mi diktál nekem? Ugye a Bibliában ez a kifejezés, hogy én, ez a bizonyos kóros nagyra növekedett, magában bízó, magára, akár jó dolgában, rossz dolgában, nyomorúságában, önmagát sajnáló, eredményei miatt önmagát magasztaló ember. Ez az Isten nélkül tragikusan elveszett emberi állapot. Délután szeretnék egy rövid vetítést mutatni nektek, akik tudnak maradni. Ma már a tudomány is foglalkozik azzal, hogy milyen nyomorult az ember lelki világa. Egy nagyon érdekes vetítés a tudomány és a Biblia összefüggésében. Mik vagyunk mi emberek önmagunkban? Erre délután visszatérünk. De az apostol többre hív bennünket. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor az ember ezen a gondolatmeneten elindul, és hát a Biblia gondolata, tehát érdemes rajta elindulni, hiszen az Isten üzeni számunkra, akkor kétség kívül eljutunk odáig, hogy a boldogságunk és a békességünk mind múlik ezek szerint tehát. Mind múlik. Mind múlik. Azon, hogy X testvér hogy néz rám? Azon, hogy elismernek-e, hátba veregetnek-e, megölelgetnek-e? Azon, hogy kívülről a körülmények mennyire támogatják, építik fel az én egómat? Ezen múlik? Azon múlik, hogy Krisztus beköltözik-e, és ő építe fel engem. A Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben van egy kulcsmondat, ebben a kiadásban, mondom az oldalszámot, a 29. oldalon, azt mondja, csak az önszeretet ronthatja meg békénket. Én ezen olyan sokszor el szoktam gondolkodni. Csak is az önszeretet ronthatja meg békénket. Szoktam ezen vitatkozni is a jó Istennel. Jó Istenem, azért nem mond már, hogy csak is az önszeretet. Hát most igazán nem arról van szó, hogy önmagamat szeretem, de hát mennyi okom van a békétlenségre? Hát mennyi okom van a békétlenségre? Hát mutass egy embert, aki ilyen és ilyen körülmények között békességgel él. Hát azért már hadd legyek néha egy kicsit békétlen. És azt tapasztalom, hogy a jó Isten erre mindig, mintha azt mondaná, üzenné, valahogyan mindig igyekszik a tudomásunkra hozni, hogy majd ha kicsit kiengedsz magadból, majd ha kicsit ezt a görcsös önigazolásodat félreteszed, akkor rájössz arra, hogy az igazi béke belülről fakad, és ezért elsősorban te vagy a felelős, rajtad múlik. Ne fogd másra, ne keresd másban az okát, vagy a bűnbakot, hogy te neked miért nincsen békét, te miért nem vagy boldog ember. Az Isten olyan békét és olyan boldogságot akar adni az embernek, ami sem a körülményektől, sem az embertársainktól, sem az egészségi állapotunktól, semmitől nem függ. Mert belülről fakad, mert szívöröm és szívbéke. Így akar bennünket felépíteni. Mikor az ember aztán megadja magát némi perlekedés után a jó Istennek, akkor eszébe jut az az Efézus ige vers, hogy az Isten célja tulajdonképpen az, harmadik fejezetben olvassuk, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben. Olyan szép ez a kifejezés. Mit akar az Isten elérni a mi életünkben? Hogy olyan tartásunk legyen. Nem fennhordja az órát tartás, hanem olyan békességgel élni tudó ember tartásunk legyen, ami valóban kikezdhetetlen a környezete részéről. Valóban kikezdhetetlen az események, amik őt érik, azoknak az eseményeknek a szemszögéből. És az ember nem adja a békéjét, mert Isten segítségével meg tudja őrizni a békéjét. És ezután térnék rá a második gondolatunkra, ami igazából a gerincét adja a gondolatmenetünknek, hogy egy kicsit tükörben nézzünk, és azért mondom én is, mert
nyomorúságos önértékelési zavaraimmal küszködve az életem egy bizonyos időszakában, ez a Galata levél második fejezet ez engem alapvetően helyre tett és fejbe kólintott. Én nem tudom, hogy ti mivel küzdötök az életben, én nem magamról akarok prédikálni, hanem az igéről, de azt gondolom, az igében az a nyomorult ember is benne van. Én magam, vagy esetleg vagytok néhányan társaim ebben a küzdelemben, aki minden áron valahogy meg akarja tudni már, és visszajelzéseket akar kapni az életből, hogy na de ki vagyok én, és mennyit érek? Na de szeretetre méltó azért vagyok? Szeretnek azért engem? Becsülnek azért engem? Azért odafigyelnek rám? Azért meghallgatják a véleményemet? Én gondolkodtam ezen, hogy vajon az ember életében mikor kísértés ez, melyik időszakában nagy kísértés? Szerintetek mi erről a véleményetek? Mikor nagy kísértés az, hogy az ember az önértékelését valahogy felépítse önmagának? Fiatalkorban nagy kísértés? Nagy kísértés? Fiatalok szerint is nagy kísértés fiatalkorban, hogy mennyit érek? Nagy kísértés? Szerintem az egyik legalapvetőbb kérdés, nem? Az embernek pörög az esze, igyekszik letenni a teljesítményeket, elérni dolgokat, és folyamatosan várna azokra a visszacsatolásokra, hogy jó vagy, jó csinálod, ez az, gyerünk. És ha ezek nincsenek, vagy ezek helyett támadások érik, vagy esetleg nem engedik, ugye mondja a fiatal, hogy érvényesülni, meg hát most már mi jönnénk, majd mi megmutatjuk. Ugye fiatalon az ember tele van ilyen bizonyítási vágyal, nem? Munkahelyen, családban, gyülekezetben. Tele van ilyennel az ember. Keresztségem után is úgy voltam, hogy hú, de langyos ez a gyülekezet. Hát, miért nincs itt misszió? Miért nincs itt imaóra? Na kérem szépen, hát gyerünk, hát kapjuk össze magunkat. Volt valami nagy lelkesedés, valami nagy jó szándékú, de emberi lelkesedés ebben. Így van a fiatal? Kell egy pár évtized, mire ezt kialudjuk, nem? És esetleg nem velünk idősödnek meg ezek a beteljesületlenségek. De hát kérdezzem meg, hogy ott van ez később is az ember életében ez a probléma? Mikor beszélgetek idős meglett emberekkel, nem feltétlenül úgy értem, hogy öreg, idős, már tapasztalt emberekkel is. Valamire csak odafigyelnek a szavaikból a családban, és akkor én beszélgetek velük, és mondják, hogy hát tudod, azért csak jó az öreg a háznál, de hát nem ismerik el, az én véleményemre már nem kíváncsiak. Rám már itt nincs olyan nagy szükség. És akkor folytathatnánk a listát ezekből a gondolatokból, nem? És van ebben azért sokszor békétlenség. Van ebben azért sokszor olyan nyugtalanság az emberben, hogy hát már észre se vesznek, már jaj, múltkor is ezt mondták, fú, de fáj ez a tüske itt az oldalamban, és ugye érzékenyebbé is válik az ember. Még fiatal korában arra érzékeny, hogy hát itt vagyok daliásan, erővel, ésszel, mindennel, hát ide a pályát nekem, ugye, hát jövök, én megmutatom. Amíg az ember ezen a földön él, szinte korától függetlenül egy nagy kérdés, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és békén van, és örömem van, és nyugalmam van. Három gondolatot engedjetek meg, amit aztán röviden végig tekintenénk. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, és én ezt írtam ide magamnak, amikor nagyon lázongtam annak idején, és megmondom őszintén, azóta is előveszem újra és újra ezt a mondatot, hogy most, Jancsi, te most Krisztusban vagy? Meg szoktam kérdezni magam. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. Nekem csak ennyi bajom volt az élettel 20 éves koromban. Csak ennyi. De ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés. Könnyű dolog a mellőzöttség? Költői kérdések, ugye? Ne kérdezzek butaságokat. Nem fáj a mellőzés. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem sért a támadás. Hány támadás ért bennünket az elmúlt héten? Személyiségünkben, önértékelésünkben. Megkérdőjeleztek dolgokat. Rossznak ítéltek dolgokat. Hogy fogadtuk? Nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. Ugye a visszajelzéseknek olyan alapkategóriáiról van szó, mellőzöttség, megtámadottság, vagy az elismerés, ami járna, de nem kapom meg, hiszen meg is dolgoztam érte, egyértelmű is. Mást a semmiért hogy jutalmaznak engem, meg ezért se vesznek. A családban is, nem? Jaj, hát nem olyan jól sikerült ez a leves, most kiteszem az asztalra, hogy szinte várom, hogy dicsérjék már, hát vegyétek már észre, hogy most arra vágyom, hogy ugye, szóval, hogy
Férfiak, nők, ez nem telen ez a kérdés. De ha Krisztussal együtt megfeszítettem. Testvérem, hadd tegyem fel a kérdést. Elhisszük, hogy a békétlenségeink és a nyomorúságaink 95%-a az életben ennek a három kérdésnek a rossz kezeléséből fakad. És szükségünk van Krisztusra. Mert ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nézzük az elsőt. Nem fáj a mellőzés. Elkezdtem ezen gondolkodni, hogy az ember, amikor mellőzik, és hát úgy állnak hozzá, hogy igazából újra és újra azt érzékeli, hogy itt olyan nagy szükség azért nincsen rád, akár ez a munkahelyen is megtörténik, a családban is csak úgy másodvonalbeli véleményvezér vagyok, és hát úgy megkérdeznek, de nem igazán számít az, hogy mit mondok, akkor az emberben ilyen érzések uralkodnak el, hogy haszontalanságérzés, kisebbrendűségi érzés. Ismeretlenek? Haszontalanságérzés, kisebbrendűségi érzés. Amikor az ember azzal találkozik, hogy mellőzik, akkor azt mondja, nekem ott lenne a helyem, és nem vesznek észre, ez csak fiatal korában, középkoruként, meg csak idős korában kísérti az embert. Ez csak az egész életünkben. Ugye elgondolkodtam bibliai példákon olyan emberek életén, akiknél ez megvalósult, és tudtak vagy nem tudtak vele mit kezdeni. Az első példa rögtön egy nagyon tehetséges ember volt, Saul király. Ugye az ő példát sokszor szoktuk idézni, talán ismeritek is, hogy melyikre gondolok. Hazajönnek a győztes csatából, ez a bizonyos Góliát elleni ütközet, és az asszonyok hát nem eléggé megfontoltan és tapintattal, de azért szerkesztenek egy dalt, és azzal fogadják a győztes sereget a kapuban. Mit énekelnek az asszonyok? Legyőzte Saul az ő ezerét. Idáig szép a dal. De a második strófa, micsoda? És Dávid az ő tízezerét. Az életben ez úgy szokott zajlani, hogy azért te sem voltál rossz, ugye? Mi azt jelenti, hogy pocsék voltál, sokkal jobban is csinálhattad volna, de azért te sem voltál rossz. Hogyan hatott ez a királyra? Hogyan hatott ez a királyra? Elkezdett benne rágni, ugye? Már nem tudott örülni a győzelemnek. Döbbenetes dolog egyébként, hogy a mellőzöttség kiöli nem csak az együttérzést, de az együttörülést is. Olyan károkozó, ami lebontja az ember békéjét, lebontja az ember egészséges jellemvilágát, személyiségét. Nagyon elgondolkodtató ez, hogy az egész Saul-Dávid konfliktusnak az alapja egy rosszul megírt dalocska volt tulajdonképpen. Illetve az, hogy ezt Saul nem tanulta meg Isten segítségével a helyén kezelni ezt a problémát. Fognak még bennünket érni az életben mellőzések? Fognak? Fogunk még ilyen dalokat hallani? Ilyen kedves, figyelmetlen. Ez nem volt egy szándékosság. De az ördög nagyon jól tudja, hogy kell belecseppenteni a fülünkbe azt, hogy te nem érsz sokat. Te nem vagy annyira fontos. Van, aki ezt nálad sokkal jobban csinálja, legjobb lenne, ideje lenne félrehúzódni, és félreállni, és felejtsd el, hogy te fontos vagy. Bárkinek is. Testvéreim, ezek ördögi mérgek. Ezek ördögi mérgek. A fiatalt is megkísértik, és az időset is megkísértik. És mindenkor a korunkhoz és a helyzetünkhöz szabva igyekszik beadagolni nekünk az ördög. De ha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor nem fáj a mellőzés. Akkor nem teszem függővé a boldogságomat, a békességemet attól, hogy szólítanak-e rögtön, vagy csak később jutok az eszükbe. Gondoljunk itt ugye olyan helyzetre is a tanítványok életében, hogy Jézus Krisztus felmegy a megdicsőülés hegyére, és hány tanítványt visz magával? Csak hármat, ugye? Mikor lejön, mit talál lent? Egy ördöngős nem tudnak meggyógyítani a többiek. Mi a hitetlenségüknek az oka? Nagyon tanulságos a Jézus élete című könyvben is elolvasni ott a magyarázatot. Az állandó rivalizálás közöttük. És amikor Jézus kiválaszt hármat, a másik kilencnek mindig alapot ad arra, az ő természete, nem Jézus, hogy elkezdjen azon gondolkodni, hogy miért pont ők, tudnék róla is rosszat mondani, és őt vitte el. A másik három pedig persze rögtön fényezheti magát, hogy na hát azért Jézus tudja, hogy kikkel kell együtt dolgoznia. A szűk tanácsban már csak mi vagyunk benne. És az emberek bontják és építik magukat emberi téglákkal. És boldogtalanok. És békétlenek. És nem ér célba az üdvösség műve az életükben.
És ezek az emberek közben lehet, hogy ismerik a Biblia hitigasságait. Lehet, hogy ismerik a Biblia jövendőléseit. Lehet, hogy várják Jézus Krisztust. De ebben a küzdelemben alul maradnak, és az előzőekben felsoroltak önmagukban semmire nem elegek. Ha a harcnak ezen a frontján nem születik győzelem, akkor a másik fronton, annál a békés tárgyalóasztalos fronton, hogy akkor mi az igazság elméletben, stb., az nem fogja elvinni az embert a győzelemig. Ez volt a tanítványuk esete, de van jó példa is, Elizeus példája. Azért szeretem azt a példát, mert ott pont a generációs probléma megoldásáról van szó, hogy amikor Illés elhívja Elizeust maga mellé szolgálatra, akkor mi Elizeus feladata? Csak annyi, hogy vizet öntött az ő mestere Illés kezeire. És elképzelem magam, mint Elizeust, vagy elképzeltjük magunkat, mint Elizeust, hogy hát, ha már beálltam ebbe a próféta iskolába, hát azért már tudok én többet, mint locsolni, nem? Hát akkor azért már valami rendes feladatot, már egy komoly evangelizációt vagy gyülekezetet bízzanak már ugyan rám. Hát azért és Elizeus így gondolkodik? Nincsen benne ez a fiatalos hevesség. Hanem azt mondja, hogy ez az út. Fel kell készülni, az alázatot tanulni, úgyis egész életünkben kell. És még akkor is sokszor esünk. Elizeus tudja, hogy akinek Istennel közössége van, az nem unatkozik, és nem érzi magát haszontalannak. Függetlenül attól, hogy komolyabb feladatra nem hívják, nem szólítják be, soha nem érzi magát haszontalannak, mert közvetlenül a mennyei munkaadóval van kapcsolatban. Közvetlenül onnan kapja az erőt, a vigasztalást, az útmutatást, megvannak neki a feladatai. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés. Következő pontra lépjünk, nem sért a támadás. Nem tudom, hogy hogyan szoktuk a támadást elviselni. A támadásnak nagyon sokféle formája van az ördög részéről. Pár ezer éve néhány milliárd emberen kísérletezik, ezért nálunk már komoly tudásanyaggal jön. Nem szabad őt lebecsülni. A támadásnak mindig egyetlen egy célja van, az ember önérzetét felébressze. Tehát, hogy így mondjam, az ördög módszerei primitívek és egyszerűek, mint az egész gondolkodásmódja. De Isten nélkül reménytelen az állapotunk vele szemben. Reménytelen. Krisztussal együtt megfeszítettem, nem sért a támadás, ha viszont Krisztussal együtt nem feszítettem meg, akkor állandóan ilyen gondolatok járnak az eszembe, családi viták, biztos azért mondja, mert, ugye, ezek az állandó kételyek, meg már megint, meg soha, meg állandóan sértődünk. Állandóan tele van a lelkünk karcokkal, és emiatt folyamatosan békétlenek vagyunk. És az az érdekes, hogy a sértettség az egy olyan állapot, és ezért nagyon ravasz, mert lehet jogos a sértettség. Lehet jogos a sértettség? Azt gondolom, az igazán fonák támadás az, amikor igazam van, és joggal felháborodhatnék, és megsértődhetnék azon. Mit akar az ördög ilyenkor? Nem azt, hogy az igazunkat adjuk fel, csak a békénket elvegye. Mert ha békénket elvette, abból már egy egész sor rossz érzelem származik, egy hangulat, és egy egész sor rossz döntés származik majd abból. Viszont válaszok, rossz megoldások emberi kapcsolatainkban. Tehát ő még egyszer mondom, egy primitív lény, aki a mennyei lázadás óta folyamatosan épül lefele, és torzul el a jelleme, de akivel szemben Krisztus nélkül szembeszállni esélytelen. Főleg azért, mert örökletesen bennünk van, nem csak a mellőzöttségre, de a sértettségre való hajlam is. Örökletesen bennünk van. Szóval Krisztussal együtt megfeszítetni mit jelent? Érdekes Péter esetét megvizsgálni, hogy amikor Péternek Jézus azt mondta, hogy te elárulsz engem, akkor Péter megsértődött, ugye? Valaki kétségbe vonja a szándékunk őszinteségét például. Meg lehet ezen sértődni? Fú, ezen lehet aztán igazán, nem? Máskor nem is fogok vele olyan dolgokról beszélni, mert kétségbe vonta azt is. Hát én azt tényleg úgy gondolom. Emlékezünk, hogy Péter hogy megsértődött Jézusra? Jézus élete című könyv 581. oldalán érdemes elolvasni azt, hogy Péter sértődött emberré vált, és az a döbbenetes, azt írja ott a szerző, hogy ezért még inkább megmaradt önbizalmában. Milyen furcsa módon erősíti fel bennünk a rosszat az ördög, nem? Ha nem Krisztusban vagyunk.
A sértett ember büszke ember. Így van? A sértettség mindig büszkeséggel jár együtt. Akár önsajnálatba torkollik, akár haragos visszacsapássá válik. Az ember magatartása. De a sértett emberben az ördög mit akar? Felébreszteni az önérzetét és a büszkeségét. És ha ez felébredt, akkor az ige ismeret, a proféciák ismerete, a vallásos szokásaink, a Krisztus közeli eljövetelének a várása. Azt mondja az ördög, hogy köszönöm, te ezekben mindben így maradj meg. Csak mindig sértődj meg, amikor bántanak. Ha pedig jogtalanul bántanak, nagyon sértődj meg. De az összes többit higgyed, még prédikálj is, még misszió munkát is végez. Járd körbe a világot, és legyél az Isten eszköze, meg az enyém. Meg az enyém. Nem akarom az ördög munkáját reklámozni, nem az ő szavait akarom sokat idézni, mert az apostol szavai világosak. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Erre van elhívásunk. Ennek érdekében történt meg az ige második része, hogy meghalt értem, szeretett engem, és önmagát adta érettem. Ilyen szeretetet embertársunktól soha nem fogunk kapni. Feleségünktől, férjünktől, családtagunktól soha nem fogunk kapni. Ő is csak egy küzdő ember a harcmezőn. Ő annyi szeretetet tud adni, tiszta szeretetet, nem csak érzelgőséget, tiszta szeretetet, amennyit ő maga is kap ettől a Krisztustól, aki érte is meghalt. De amikor ez a Krisztus bennünket szeret, az a Krisztus, aki önmagát adta érettem, akkor én már nem fogok önmagammal foglalkozni. Nem fogom a mellőzöttségemet, vagy a sértettségemet ápolni magamban. Olyan megdöbbentő egyébként, hogy az ember így végigvesz bibliai példákat, hogy hogyan estek el, hogyan viselték el nehezen a sértettséget emberek, hogyan élték meg ezt az élményt az életükben úgy, hogy gyakorlatilag az életük és a jellemük ráment. Nem kevesebbel fizettek, mint a lelki békéjükkel és a jellemükkel fizettek. Ez nagyon nagy ár. Ez nagyon nagy ár. A legnagyobb ár, ez maga az üdvösség. De azért ott vannak gyönyörű példák is. Jézus Krisztus például. Jézus Krisztus. Emlékezünk János evangélium a 8. fejezetében, mit mondtak neki a zsidók egy vita helyzetben? Ez egy ilyen nagyon, szóval így vitatkozni, akkor vitatkozik az ember, amikor kifogy az érvekből, és marad az, hogy most a másikat úgy felbosszantom, hogy őt is kibillentsem. Ez egy nagyon tisztességtelen vitamódszer, ugye? Ez egy nagyon tisztességtelen. Azt mondták Jézusnak, hogy hát mi azért, szóval kellemetlen erről beszélni, de mi például nem paráznaságból születtünk. El tudjuk képzelni, hogy ez Jézusnak hogyan hathatott mondjuk az emberi természetének? Azt se tudjuk, ki volt az apád. Ugye? Azért egy vita helyzetben, nem? Vita helyzetben. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy hát ha a szüleinket szidják, legalábbis magyar ember büszke erre, hát azt aztán végképp, akkor aztán megyek a falnak is, meg de egyébként tényleg nem sok értelme van ezeknek az elégtételeknek, de azért, szóval amikor Jézus ilyenkor megállhatott, és arra gondolhatott, hogy értetek, jöttem erre a földre, hát ez most egyébként egy Isten káromlás, mert hát a mennyei atyától származott, ugye, de szeretlek benneteket, feltámasztom a halottakat, meggyógyítom a betegeket, ti is tudjátok, hogy igazam van. De Jézus felvette a kesztyűt. Felvehette volna? Komolyan gondoljuk azt, hogy Jézus hozzánk hasonló emberi természetben jött erre a világra? Komolyan gondoljuk? Komolyan gondoljuk, hogy őt azok a sértések érték a mindennapjaiban, amik bennünket érnek? A családban, a munkahelyen, az utcán, a szomszédságban, a környezetünkben, a gyülekezetben. Ugye itt is rendesen faragjuk egymást azért sokszor, már nem itt helyileg, csak úgy, mint hívők. De Jézus meghallotta az ilyen mondatokat? Meghallotta? Reagált rá? No? Nagyon szép Jézus életében. Hát vehetnénk itt végig egészen a megfeszítéséig, nem? Nem csak, hogy nem reagált rá, de olyan válaszokat adott rá a szeretetével, a lényével, hogy nem voltak érvek tovább. Hogy ő nem állt szóba olyasmivel, ami tudta, hogy eltérítheti attól a tervtől, amit az Atya adott az ő életének. Testvéreim, kedves gyülekezet, mindannyiunk életének van egy atyai terve. Van egy megváltási terv.
Nem kérek szóbeli választ, de az Isten minden ember számára készített egy jó tervet. Alapvető tanítása ez a Bibliának. Nem kötelező ezen járni, tehát végül ne ijedjünk meg tőle, de van egy terv, ugye? Nem kell kibontani a borítékot és elolvasni, és az Isten napról napra vezet, és valahogyan részesévé tesz minket ennek a tervnek. De amikor helyet adunk a sértettségnek, eltérünk ettől a tervtől. Mi még a tervhez nagy vonalaiban hűségesek vagyunk, várjuk továbbra is Jézust, ugye? Továbbra is járunk a gyülekezetbe. De azt, hogy akkor az Ica, a Józsi, a Pali, a Gizi, hogy akkor ott azt mondta nekem. Megbocsátok, de nem felejtek. Ezen a ponton az Isten megváltási terve még ugyan megvan az ember életére nézve, de a megváltási műve az ember életében fel lett függesztve. Fel lett függesztve. Ugyanis ezen a ponton, amit az Isten egyik oldalon épít a jellembe, ezen a ponton az egész bomlik. Ezen a ponton, ha ezt az ember nem tanulja meg odavinni Isten el, és azt mondani, hogy igazam is lehet, de akkor is ez így nem mehet tovább. Amikor világi irodalomban olvastam, akkor is ugye elgondolkodtam egyébként, engedjetek meg csak néhány kívülálló gondolatot. A sztoikus filozófusok hozzám nagyon közel álltak egy időben, és Epiktétosznak a kis kézi könyvecskéjében néhány gondolatot be is jelöltem magamnak, hogy például, hogyha rosszat mondanak rólunk, akkor mondjuk azt, hogy bizonyára nem ismeri a többi hibámat, mert különben nem csak ezeket mondta volna. Ugye, tehát ez egy ilyen tipikusan ilyen gondolat, hogy az ember üsse el valahogy, tehát valahogy álljon hozzá máshogyan, igyekezzen ezt félre tenni, lesöpörni valahogyan. De van neki egy nagyon szép másik mondata is, azt mondja, amikor valaki megjegyzi rólad, hogy semmit sem tudsz, és ez nem bosszant téged, akkor tudhatod, hogy már a bölcsesség kezdeténél vagy. Ez egy nagyon szép mondat. Egyébként a Biblia teljesen rokon gondolatokat mond ezzel, ugye? Amikor valaki megjegyzi rólad, azért ez nem egyszerű, ugye? És képzeljék el 30, 40, 50, 60 évesen egy családot, egy céget, vagy ki tudja, mit az ember felépített. És valaki oda jön, hogy figyelj már, hát ki vagy te? Ki vagy te? És akkor az ember azt mondja, hogy hát te ki vagy, vagy szóval valahogyan próbálna valahogyan visszavágni, vagy valami csalafintát mondani erre, hogy de nem ez a kérdés, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, nem védem magam. Van, aki védjen engem. Miért tart itt ez az ember, hogy engem ellenségnek tart? Mit tehetek azért az emberért, hogy meggyőzzem arról, hogy nekünk nem rivalizálnunk kell egymással? Ezek a krisztusi gondolatok, ugye, ahogyan ő mindig a farizeusokhoz viszonyult. Amikor valaki megjegyzi rólad, hogy te semmit nem tudsz, és ez már téged egyáltalán nem bosszant, akkor már a bölcsesség kezdeténél vagy. Nagyon igaz ez a gondolat, és Jézus életében is folyamatosan újra és újra ezt láthatjuk. Ahogyan beszélget, ahogyan szól az ellenségeihez, a kihallgatásai során, ugye a híres párbeszéd, amikor arcul csapják, és szeretettel visszakérdez, elgondolkodtatja az ellenfelét. Testvéreim, én valahogy úgy foglalnám össze ezt a gondolatot, és aztán lépünk az utolsó, a harmadikra, hogy inkább úgy álljunk a minket ért támadásokhoz. Tehát inkább úgy álljunk a minket ért támadásokhoz, hogyha van valami igazság alapja, akkor köszönjük meg az Istennek. Mert ha az igazságot a barátunk mondja, akkor nem tekintjük barátunknak, ugye, amikor szemünkbe mondja az igazságot a tévedésünkkel kapcsolatban. Ha az igazságot az ellenségünk mondja, akkor meg megsértődünk. Na, így nem lehet személyiséget, jellemet építeni. Tehát először is mondjuk azt, hogy aki velem nem egyenes, és ha olyan barátokat tartunk számon a listán, akik mindig mindenben simogatnak, szeretnek, vigasztalnak, egyetértenek, jaj, neked a legnehezebb, jaj, hát az az undok, anyós, após, szomszéd, rokon, nagybácsi, már megint ilyen volt, hát én ezt nem is tudnám elviselni. Ezek nem barátok. Ezek nem barátok, nem testvérek. Ha igaz a támadás, ha van benne igazság, sőt így mondom, mert ha már döntően nem igaz, akkor már kiszoktuk pipálni, hogy a többivel meg nem foglalkozom. Ha ilyen ember mondja, akkor az sem érdekel, ami igaz volt benne, mert rossz szándékból mondja. Jó magatartás. Én azt gondolom, hogy a hívő ember abban különbözik korábbi önmagától, hogy minden együtt munkálkodik az életében a jóra, mert az Isten szereti. És mindenből üzemanyagot tud alakítani magának, hogy most így mondja. Mindenből. Nincsenek vert helyzetei, mert Krisztusban dolgozza fel az élete eseményeit.
Nem csak a külső tragédiákat, de a sértettséget is például. És ha igaz, akkor megköszöni az Istennek, és azt mondja, hogy mindenből tanulni akarok. Ha nem igaz egy támadás, akkor pedig miért bosszankodok? Miért bosszankodok? Hát ha nem igaz, akkor van ezen mit aggódnom, hogyha nem volt igaz, amit mondtak, nem? Jézus Krisztus életében ez az atyára támaszkodás olyan világos, olyan egyértelmű volt. Annyira őt kell látnunk magunk előtt életében és kereszt halálában, ha győzni akarunk. Ha győzni akarunk. Megvan a győzelem. Megvásárolta és megmutatta. Nekünk akarja adni. Döntésre vár. Döntésre vár. Az első vagy a sokadik döntésre vár. Attól függ, hogy hogy állunk a vele való szövetségben. Krisztussal együtt megfeszítettem, és itt jön az utolsó gondolat, mert nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és a harmadik, nem hiányzik az elismerés. Hiányzik az elismerés? Hiányzik az elismerés? Sokaknak ez a szeretet nyelve, ugye? Tehát nagyon jó a visszajelzés, mert akkor legalább tudom, hogy hol tartok. Bizonyos értelemben igaz, az lelki fejlődésünk visszajelzője az, hogy mennyire óhajtjuk az emberek elismerését. Jézus Krisztus azt mondta, hogy én emberektől dicsőséget nem nyerek. Ugye? Pál apostol azt mondta, hogy ha én emberek elismerésére vágynék, bizonyára Krisztus szolgája nem volnék. Engem más fűt, engem más szorongat, engem más hajt előre, és nem az, hogy okleveleket, érmeket, vagy elismerő szavakat, hosszú leveleket olvassanak fel, amiben dicsérnek. Testvérem, hadd kérdezzelek meg benneteket, fiatal és idős korában egyaránt kérdés ez az ember számára? Küzdelem? Fiatalon azért, korosabban azért, ugye? És a fiatal haragudhat az idősre, hogy ahelyett, hogy megerősítené az egészséges önértékelésemben elismerő szavakkal, ehelyett, és sértődés és visszafejlődés lesz belőle. Az idős pedig azt mondja, hogy mert ha tisztelne, mert ha azért úgy viselkedne velem, mert ha azért mind a kettőnek igaza van, de melyik halad így előre? Melyik halad így előre Krisztusban? Lelki fejlődésünk visszajelzője, hogy mennyire fontos számunkra. Egy prédikátor mondta el ezt a kedves történetet, hogy szokás volt a gyülekezetben, hogy mindig véleményezték az ige hirdetést, és ő is lejött a szószékről, és rögtön jöttek az emberek, hogy jaj, olyan jó volt, olyan mély volt, lelki volt, rögtön jöttek ezek a visszajelzések. És akkor ő sokat gondolkodott, hogy mit mondjon, és aztán rájött, hogy mindig azt mondja, hogy elkéstetek a dicsérettel, az ördög már az ámen után megdicsért rögtön engem. Ugye, tehát ez egy olyan érdekes gondolat volt, hogy hát most hogyan mondja meg nekik, hogy neki erre nincs szüksége, ugye? Az ördög már az ámen után megdicsért, elkéstetek, köszönöm. Olyan kedves volt ez a mondat, de az ember azért csak észreveszi magán, nem? Csak észreveszi magán. Pátriárkák és proféták című könyv 453. oldaláról írtam ki magamnak egy mondatot, ami nagyon elgondolkodtatott. Nincsen Istennek olyan áldása vagy próbája, melyet a sátán ne akarna és tudna felhasználni a lélek megkísértéseire és elvesztésére, ha csak a legkisebb alkalmat szolgáltatjuk. A mondat hogy kezdődött? Nincsen Istennek olyan áldása vagy próbája. Az áldások legalább akkora kísértések az ember számára, a győzelmek az eredmények, legalább akkora kísértések. Ne felejtsük, hogy az ördög miért bukott el a mennyben. Ne felejtsük el, hogy mi hajtotta őt előrébb. Az a fajta elismertség, ami az Istennek járna csak ki igazán. És amikor olvassuk ezeket az igéket, a János evangélium 5. fejezetében Jézustól,

0: pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. Mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Nekünk erre a hatalomra, erre a bölcsességre van szükségünk, hogy a küzdelmeinkben győztesek legyünk és ne vesztesek. Mert a Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. A jó Atya vezessen bennünket kivétel nélkül ilyen győzelmekre. Amen.
1: Az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, hiszen máshogyan hogyan is jönnénk, sértődékeny, mellőzött, beteg lelkű teremtményeid vagyunk a bűnösök óta is. Nem találjuk az orvosságot, akárhogy is építjük magunkat fel. Tőled kérjük az erőt, a segítséget, és az imát ragadnánk meg most is, mint lehetőséget arra, hogy kérjük, taníts minket arra, hogy mit jelent Krisztust befogadni. Fordíts szembe minket majd a hétköznapokban is a te igéd által a sértettségünkkel, a mellőzöttségünkkel, mindazzal, amit az önérzet igyekszik bennünk kiváltani, hogy igazi békénk lehessen végre, édes atyánk. Nem könnyű ez a harc, és ahányszor már megpróbáltunk győzni, az elesések mindig olyan fájdalmasak voltak, és emberi erővel olyan lehetetlennek is tűnik a győzelem, de nem te veled. Köszönjük, hogy Krisztus meghalt értünk. Köszönjük, hogy ő nem magával foglalkozott, hanem önmagát adta érettünk. Köszönjük, hogy ezt a szeretetet a te igédben világosan adod nekünk, add, hogy táplálékunk legyen, add, hogy ízlelgessük, hogy gondolkodjunk erről, és sok-sok apró döntéssel, sok-sok őszinte imával, felfohászkodással tegyük le, és újra és újra tegyük le, ha kell percről percre a mi emberi önérzetünket a te kezedbe, hogy helyette hit növekedhessen fel. Kérjük, maradjál velünk, és nem csak kérjük, hanem megköszönjük, hogy te meg is ígérted, hogy Krisztus nevében velünk leszel, atyánk, aki gondoskodsz, aki magadat akarod kiformálni a mi lényünkben, a mi jellemünkben is, aki boldognak és békességesnek akarsz látni bennünket. Hálásak vagyunk ezért, köszönjük a szombatnap nyugalmát, köszönjük a gyülekezetet, az együtt éneklést, köszönjük az igét, köszönjük, hogy te velünk vagy még ebben a szomorú világban is, minden napon a világ végezetéig, Jézus Krisztus által. Amen.

A Bibliát nyomon követő sorozatunkban, amelyben emlékezetes Biblia verseket szeretnénk tudatosítani, most Mózes második könyve elejéről Mózes történetét vennénk. A mai előadásnak azonban csak ez a témája, nem az egész Mózes történet, csak az, hogy hogyan készítette fel Isten Mózest a szolgálatra. Más néven, más megfogalmazással, mi kell ahhoz, hogy egy ember valóban Isten jó eszköze lehessen, mi mindennek kell ehhez teljesülnie, amin Mózesnek is át kellett menni a saját életében. Ezért a mai alkalommal Mózes életrajzába fognánk bele ebből a szempontból. A mai alkalommal tehát belefognánk Mózesnek, a Biblia egyik legfontosabb személyiségének az életébe, aki olyannyira fontos személyiség, hogy Lukács evangéliuma 16. fejezetében Jézus így emlékezett vissza Mózesre, hogy ha nem hisztek Mózesnek, annak se hisztek, ha valaki a halottak közül feltámad. Ez a Biblia hely önmagában is elég arra, hogy Mózes szavahihetőségét és a szavahihetőség mögött az ő egész személyiségét komolyan vegyük. Egy olyan hatalmas nagy bibliai személyiség, akiről tudjuk, hogy Illéssel együtt már a mennyben van, részesei annak a 24 presbiterből álló közösségnek, akik közül Mózes meghalt, de feltámadt, Illés viszont meg sem halt, hanem Isten úgy emelte magával a mennybe. Mi kell ahhoz, hogy egy ember olyan hathatós eszköz legyen Isten kezében, mint aki Mózes is volt? Mózes ugye egy személyben volt író, költő, hatalmas gondolkodó és egy népvezér. Hát mai szóval érve politikus. Ez ma már elképzelhetetlen, hogy valaki költő, író, nagy gondolkodó legyen, és emberek tömegeivel is tudjon úgy bánni, ahogy Mózes bánt, méghozzá egy olyan tömeggel, ami viszont úgy bánt Mózessel, ahogy a zsidó nép. Tehát Jézus Mózesre nagyon sokat hivatkozott vissza, talán Lukács 16. fejezete után János evangélium a 5. fejezetét is hadd idézzem fel, amelyben Jézus megint csak a legmesszebb menőbb elismerés hangján szólt Mózesről. Ugye én rólam beszélt ő, én rólam írt ő, és Jézus állandóan párhuzamba vonta a maga szolgálatát azzal a szolgálattal, amit Mózes is elvégzett ezen a világon. Mi kell ahhoz, hogy egy ember erősen álljon Isten dolgaiban, és ne csak egy-két évig, ugye Mózes 40 évig volt a zsidó népnek a vezetője a pusztai vándorlás során. Ugye mi kell ahhoz, hogy egy ember egy ilyen hosszú ideig Isten alkalmas eszköze lehessen? Hát először is kellett a jó családi környezet. Erről is beszélnék majd pár szóval. De a jó családi környezet után kellett egy személyes keresés, egy személyes küzdelem, amelyben Mózes kivette a részét, mert az ő természetével a leghevesebb küzdelmet folytatta, és ebben a küzdelemben ő győzött. Legalábbis a Biblia így mutatja be, hogy a lobbanékony, indulatos Mózesből olyan ember vált, mint akit nem hordott a föld a hátán, olyan szelíd ember. Ez mindenféleképpen kell ahhoz, hogy Isten alkalmas eszköze lehessen valaki, de ezen kívül még egy harmadik dologra is szükség volt. Mózes ugyan, ahogy említettem, indulatos, lobbanékony természetű emberként látta meg a napvilágot, ezt neki teljesen le kellett győznie, és ezt le is győzte, de mindannyian talán emlékezünk a szeretet himnuszának két szavára. A szeretet himnuszában az 1. Korintusi levél 13. fejezet 4. versében azt olvassuk, hogy a hosszú tűrés mellett még egy másik emberi tulajdonságra is szükség van, hogy Istennek alkalmas eszközei legyünk, ez a jóság. Mózes nem egyszerűen türelmes emberré vált, hanem Mózes jóságos emberré vált, amit majd fogok bizonyítani egy bizonyos történet kiválasztásával és elemzésével. Ahhoz, hogy Isten kezében valaki ilyen hatalmas eszköz lehessen, ez a három dolog kellett, ezt a három dolgot kell egy kicsit nagyító alá vennünk,
hogy mit jelent a családi környezet, és mit jelentett Mózesnél a családi környezet, amiből persze nagyon gyorsan el kellett, hogy szakadjon. Mit jelentett a küzdelme önmagával, önmaga természetével, ami egy jó 40 éves küzdelem volt, hogy Mózesből, az indulatos Mózesből szelíd ember vált, és mit jelentett az, hogy Mózes a következő 40 évben a pusztai vándorlás során példaképe lett Isten küldötteinek, akik a hosszú tűrés mellett a jóságról is bizonyságot tettek. Nézzük először az első összetevőt, tehát Mózesnek a neveltetését. Ugye abban a modern lélektan és egyáltalán a modern tudományok is megegyeznek, hogy egy emberi életnek úgy kell felépülnie, hogy annak tényleg legyen alapja, legyen szilárd bázisa, és itt a legnagyobb jelentősége a családnak van, és ebben mondom, mindenki egyetért, hogy milyen nagy szerepe van a nevelésnek és a családi környezetnek. Nem a legnagyobb szerepe nem ennek van, azt hadd tegyem hozzá mindjárt a kezdet-kezdetén, egy 20-30%-ot ismernek el, és a Biblia is tulajdonképpen ezt hangsúlyozza, hogy egy emberből igaz, hívő ember legyen, abban a nagyobb részt nem a neveltetés játssza, de a neveltetésé legalább 20-30%. Kik is voltak Mózesnek a szülei? Olyan keveset olvasunk erről a Bibliában, hogy nem is szoktuk számon tartani ezt, ugye még név szerint sem, hogy kik voltak ezek a szülők, Amrám és Jokébed. Amrám volt az édesapa, Jokébed az édesanya, akiknek három gyermekük született, a két előző gyermek mind a kettő idősebb volt Mózesnél, tehát ugye a két idősebb gyermek Áron és Mirjám, tehát egy bátyja és egy nővére volt Mózesnek. Ő harmadjára született, és úgy látta meg a napvilágot, hogy közvetlen életveszélyben forgott kora gyermekségétől fogva az élete. Mi is volt ez az életveszély? Ugye az elmúlt alkalommal ott fejeztük be a történetünk fonalát, hogy József betelepíti az édesapjának, Jákobnak a nemzetségét Egyiptom földjére, tehát a zsidó nép végre egy biztos hazához jut, bár ugye ez csak albérlet, Gósen földje, a Nílus keleti deltája, de végre van nekik egy országnyi földjük, ahova letelepedhettek, és itt időszámításunk előtt egyébként 1661 a betelepülésnek az ideje, tehát amikor Jákob és törzse nemzetsége betelepült Egyiptom földjére, az itt eltöltött mintegy 215 év, ugyanis a kivonulás ideje 1446-45, tehát a két időpont között ennyi különbség van, több mint két évszázad. Ez idő alatt a zsidó nép nagy néppé lehetett. De ennek a két évszázadnak éppen a derekán, sőt még annál is előbb, a Hikszosz fáraókat kiűzték Egyiptomból, tehát újra az egyiptomi fáraók vették át az országnak az irányítását, és ezért a gyűlölt hikszoszok után a héberek és a zsidók is ugye a gyűlölet keresztüzébe kerültek, hiszen a hikszosz fáraók telepítették be a zsidókat Egyiptomba. Amikor a hikszosz fáraókat elűzték, a zsidók ott maradtak Egyiptom földjén, és az egyiptomi uralkodók egyre inkább szerették volna megnehezíteni az életüket, ezért kényszermunkára fogták a zsidókat, sárból és szalmából kellett nekik építőanyagot készíteni, tehát vályogtéglát vetni, és az akkor fellendülő egyiptomi építkezéseknél alkalmazták őket, de szinte rabszolgasorban, és egyre megnehezítve számukra a munkát is, meg az életet is. Itt is két évszámot érdemes megjegyezni. Időszámításunk előtt 1590-ben halt meg József. Időszámításunk előtt 1590-ben, tehát nagyon régi a történetünk, csak nem 3500 éves, innen visszafele számítva az idő, amelyben Mózes meglátta a napvilágot. Amikor 1590-ben meghal József, rá 10 évre, 1580-ban űzik ki a hikszoszokat. Tehát tulajdonképpen 1661-től 1580-ig, mintegy 80 évig volt
zsidó népnek felhőtlen az élete Egyiptomban. Utána kezdődik ez a nyomorgatás 1580-tól. Mózes időpontját, tehát születés évét pontosan tudjuk, ez 1525. Tehát a hikszoszok kiűzése után alig több mint egy fél évszázaddal születik Mózes, és akkor már a nép olyan nehéz helyzetben van, hogy rabszolga munkára kényszerítik, de ennek ellenére is a nép egyre nagyobb nép lesz, tehát szaporodik a zsidó nép. Ez feltűnik az új egyiptomi fáraóknak, és ezért különböző rendeletekkel nehezítik a zsidó nép életét. Például meg akarván akadályozni a népnek az elszaporodását, kiadják a rendeletet a bábáknak, a bábák vezetőinek, az egyiptomi bábák vezetőinek, hogy hát öljék meg a gyermekeket, de ez nem sikerül, mert a bábák arra hivatkoznak, hogy a zsidó asszonyok nem jelentkeznek náluk a szülésre, erős asszonyok maguk szülik meg otthon a gyermekeiket, és ezért kontrollálhatatlan a dolog, hogy hány gyermek születik. Ezután dönt így a fáraó, hogy kiad egy rendeletet, hogy a lánygyermekek életben maradhatnak, de a fiúgyermekeket a Nílusba kell vetni. Mózes második könyve első fejezete ezzel kezdődik. Azért is kezdődik ezzel, mert már Mózes akkor látja meg a napvilágot, amikor ez a rendelet hatályban van. Tehát ha úgy tetszik, Mózest meg kellett volna ölni. Ugye a királyi, ugye a fáraó királya volt Egyiptomnak, a királyi rendelet következtében Mózest meg kellett volna ölni. Ma olyan természetesnek vesszük, hogyha egy családban ép és egészséges gyermek születik, hogy később vissza is hivatkozik rá István a nagy beszédében, hogy kellemes volt a gyerek. Hát minden csecsemő kellemes, azt hiszem, hát ha egy kisgyermek a világra születik, mindenki örül neki, hogy új élet támadt a világon. De hát a rendeletet végre kellett volna hajtani, és a Nílusba kellett volna vetni. Mondom, ma mindenki természetesnek veszi ezt, hogy ezt a szülők nem hajtották végre, de nem kell messze menni, ugye, ha más módokon is a mai történelmi időben is nagyon sokszor útját állják a gyermekek megszületésének, vagy ha megszületnek a gyermekek, bizony a vér szerinti apák meg anyák nagyon könnyen lemondanak a gyermekekről. Nem volt annyira természetes az, amit Mózes szülei tettek, soha nem természetes a hitnek a cselekvése, sajnos. Nem természetes. Ők hívő emberek voltak, Amrám és Jokébed is, nem tudtak ilyen elhatározást meghozni, hogy ők megöljék a gyermeküket. Eldöntötték, hogy nem ölik meg a gyermeküket, na de mit csináljanak akkor, amikor a gyermek már egy bizonyos időt elér, amikor már sivalkodik, amikor már hírt ad magáról. Háromszor van benne a Bibliában, hogy ez 3 hónapos korában jött el Mózesnek, hogy egy 3 hónapos gyereket már nem lehet letagadni, és amikor 3 hónapos lett a gyerek, akkor valamit csinálni kellett, mert arra is gondolhatunk, hogy az egyiptomiak is följelentették a zsidókat. Elgondolhatjuk azt is, hogy bárki rátalált egy újonnan született zsidó gyermekre, ő maga is megölhette volna a királyi rendelet következtében. De a szülők hívő szülők voltak, és elhatározásra jutottak, amelynek csak a végét közli Mózes második könyve első fejezete, nem csak arra az elhatározásra, hogy nem ölik meg a gyermeküket, hanem minden bizonnyal sokat fohászkodtak, imádkoztak Istenhez, és ezért jöhetett egy gondolatuk, hogy forma szerint végrehajtják a rendeletet, a Nílusra vetik a gyermeket, de úgy vetik a Nílusra, hogy egy kis kosarat is készítenek, aminek az alját szurokkal és gyantával kenik be, hogy el ne süllyedjen, és így teszik ki a Nílusra a gyermeket, és megbízzák a nővért, Mirjámot, hogy játszadozzék ott Mózes körül, és hogyha bármi történik, akkor szóljon az édesanyának. Tehát ez a családi környezet. Mélyen hívő emberek voltak a szülők, akik a gyermekükhöz ragaszkodtak, és nem akartak lemondani a gyermekről, és talán nem is Mózes második könyve első fejezetével kezdeném a bibliai igék felolvasását, hanem egy látszólag távoli családi történetet idéznék fel, ami a Timóteusi második levélben van megörökítve, amikor Pál apostol egy hasonló hívő szülőt, illetve még nagyszülőt is megemlít, és ez az igerészlet az, amit szeretnék felolvasni,
hogy talán egy kicsit a családi környezetnek a szerepére fölhívjam a figyelmet. Ez a család nem tudott jó módot biztosítani a gyermekének. Ez a család a jó módnál is azonban egy nagyobb dolgot tudott biztosítani, hogy mind a két szülő hívő lelkületű volt. A hitnél nagyobb ajándékot nem lehet biztosítani a gyerekeinknek. Sokszor a szülők úgy gondolják, hogy hát egy gyerek, ha világra születik, akkor ilyen és ilyen körülményeket, külön szobát, külön pénzt, amit ugye félretesznek, hogy a gyereket fel tudják nevelni. A gyerekek nem erre vágynak, és jó lenne, ha mi is megjegyeznénk, hogy nem ez a legnagyobb, amit a gyerekeknek lehet adni, hanem az a hívő, Istenbe bizakodó lelkület, amiről itt Pál apostol a következőt mondja a II. Timóteusi levél első fejezet 3. versétől. Hálát adok Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reát könyörgéseimben éjjel és nappal, mondja Pál Timóteusnak. Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjen be. Eszembe jutván a te benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezemnek rátétele által. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Ez a fontos egy családban. Itt volt Timóteusnál egy igazi nagyanya, Lois, egy igazi édesanya, Eunika, és így tudott kifejlődni ebben a fiatal emberben, akinek az édesapja valószínűleg nem hívő családból származott, tehát az anya ági fölmenői voltak zsidók, az apa ági leszármazottak, azok görögök lehettek, de egy családban, ha van egy igazi bensőségességre nevelő nagyanya és egy igazi édesanya, akkor kifejlődhet valami, ami a gyereknél a legfontosabb. Ez a képmutatás nélkül való hit. Képmutatás nélkül való hit. Hogy nem megjátszotta a vallást, nem a szülei hatására lett ő hívő vagy vallásos, hanem elgondolkozott, keresett, és a személyes meggyőződésévé is vált az Isten hit. És Mózesnél is ez volt a helyzet. A szülők ugyan félelmetes körülmények között kapták Mózest, de hogy itt mondja Pál apostol, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. Ezt megkapta Mózes a szüleitől. Erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. A szülők döntöttek, és így határoztak, hogy Mózest a vízre teszik ki, és ott játszadozott a nővére Miriam, és így történt meg ez elhatározás után az az eset, ami a Bibliának egyik legszebb története, kár, hogy olyan mesévés irányul sokszor, hogy az emberek ezt elmondják, vagy ahogy ezt emberek előadják. Én nem szeretnék ebből mesét tenni egy rossz elmondás által, azért is részletezem itt az eseményeket, és hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy ezek az emberek hívő, gondolkozó és imádkozó emberek voltak, és amikor döntést hoztak, a többit Istenre bízták, ők ennyire voltak képesek, egyrészt a születéskor megtartani a gyereket, másrészt 3 hónapos korban a Nílusra kitenni a gyereket. A szülők Istenre bízták azt, amit ők már nem tudtak elvégezni. Ma is csak ezt tudjuk mondani, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket el tudunk dönteni, el tudunk végezni, de a többit békében és nyugalommal bízzuk a jó Istenre. Isten volt az, aki azt szerezte ezután, hogy az egyiptomi fáraónak a leánya éppen arra sétált ezen a vidéken. Pontosan tudta ez a lány, hogy héberek gyermekei közül való ez a kisgyermek, akik kitettek, de Isten volt az, aki az ő lelkével mégis olyan érzületet támasztott ebben a királylányban, hogy a gyermeken megesett a tekintete, magáévá fogadta a gyermeket, és Miriam ajánlkozására, hogy ő majd szerez szoptatós dajkát abban a faluban, rögtön rá is állt erre az ajánlatra, és Miriam a tulajdon édesanyját ajánlotta a fáraó lányának a figyelmébe,
Így tudott otthon maradni most már legális formában Mózes, mint aki pénzt is kapott a fáraó lányától, az édesanyja pénzt is kapott azért, hogy fölnevelhesse a gyermekét. Sokszor olyan kicsit humorosan szoktuk hozzátenni, hogy akkor gyes meg gyed nem volt, de mégis Istennél nincs lehetetlen. Nem hiszem, hogy valaki is abban az időben, főleg szegény emberek gyermekei az édesanyák közül pénzt kapott volna azért, hogy fölnevelhesse a gyerekét. Hát mi nálunk sem még 30-40 éve nem volt szó ilyesmiről. Aztán most ezt hozta az élet, hogy így támogatják a családokat, a szülő anyákat, hogy pénzbeli juttatást is kapnak. Isten volt az, aki mindezt elvégezte, és mondom, hogy ne tekintsük ezt mesének, vagy puszta kitalálásnak, a történelemben utána járhatunk, hogy ebben az időszakban, az időszámításunk előtti 16. századnak a végén, tehát 1525, amikor Mózes meglátta a napvilágot, éppen egy olyan fáraó ült Egyiptom trónján, akinek nem volt törvényes fiú örököse. És a lányának sem volt törvényes fiú örököse. A képben nagyon jól beleillik ez, amit a Biblia elmond. A Biblia nem részletezi a történelmi körülményeket, csak elmondja magát a történetet így ilyen egyszerűen, szavahihetően. De nagyon jól beleillik az általános történelmi képbe, hogy a fáraó lánya talán már azon gondolkozott, hogy ő hogyan tudna örökbe fogadni valakit, akiből majd nagy embert formál, mert ahogy a gyermekkorát eltöltötte Mózes otthon, ugye 12 éves korig voltak a zsidó gyermekek ilyen helyzetben, hogy otthon töltötték az időt, utána már a régi világban felnőtt embernek számított fiúgyerekek közül, aki 12 évet elérte. Tehát az egyiptomi fáraó lánya 28 évig tanította a Mózest. Tulajdonképpen, ahogy mondja később István, az egyiptomiak minden bölcsességére és tudományára megtanították. Tehát ezt, hogy ilyen messze menően foglalkozott ezzel a fogadott gyermekével a fáraó lánya, ez csak egy ilyen képbe illik bele, hogy talán egy egyiptomi trónörököst kívánt formálni ebből a fiúgyermekből, és így nevelkedett fel Mózes a fáraó udvarában, zsidó létére így kapott egyiptomi nevelést, és minden bölcsességre és tudományra megtanították. Azonban, hogy a Timóteusi levél után még mindig itt az Új Szövetségnél maradva egy másik Biblia verset is Mózessel kapcsolatban felidézzek, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből szeretném felidézni Pál apostol visszatekintését, hogy Mózes hogyan élte át ezt a 28 évet, amit az egyiptomi fáraónak az udvarában töltött, és egyébként aki Egyiptom történetét szereti és utána akar járni ennek az eseménynek, vagy aki netán elmegy, én még nem voltam ezen a vidéken, de akik elmentek Egyiptomba, a mai Egyiptomba, mindenki elmondta, hogy milyen nagy hatást gyakorolt rájuk Deir el-Bahari. Ez a Deir el-Bahari az egyiptomi ásatásoknak egyik legszebb színhelye, ahol tulajdonképpen megtalálták ennek a fáraó lányára vonatkozó régészeti emlékeket. Tudnék, ebből a fáraó lányából, ahogy említettem, az édesapjának nem volt fiú örököse, később fáraó asszony lett, fáraó nő lett. Az egyiptomiak nagyon szégyelték ezt, hogy ő rajtuk egy asszony uralkodik, és az összes számba jöhető emlékről kivésték a nevét, úgyhogy csak a 20. században, amikor Deir el-Baharit föltárták, ott derült fény ennek a fáraó lányának a kilétére, akiről egyébként a Kákosi László Réfiai című könyvben már külön fejezetet találunk. Egyiptomi nevén Maatkarénak hívták ezt a lányt, Maatkarénak, más néven Hatshepsutnak, aki több mint 20 évig volt fáraója Egyiptomnak, és aki gondoskodott arról tehát, hogy Mózes a lehető legjobb körülmények között töltse a fiatalkorát, az ifjúkorát, a férfikorát. Erről az időszakról azonban visszatekintve Pál apostol a következőt mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 24. versétől. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.
hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Felséges kifejezések ezek Mózesről, talán ez a néhány vers is érthetővé teszi számunkra, hogy a Bibliának miért egyik legnagyobb szereplője Mózes. Azért gondoljuk meg, hogy Mózes előtt egy ragyogó pálya állt, egy óriási karrier. A fáraó lányának személyes kegyeltje volt, és mondom, talán a fáraói cím felé vezető út is előtte állt. De Mózes nagyon jól tudta azt, hogy ő nem ide való. Ő nem nagy politikusi pályát akart befutni, nem a világ egyik vezető embere akart lenni, hanem ő már nagyon korán tudatosította magában azt a dolgot, amit itt a 25. és a 26. versen megrázóan fejez ki. Mert ugye, hogy megjegyezzük ezt a verset, és a Mózes életével kapcsolatban, ha szívbe fogadott igéket tudok ajánlani, akkor ezt a két verset nagyon ajánlom. Hogy ezt úgy jegyezzük meg az életben, mit jelent ez, amit Mózes eldöntött magában, hogy ő inkább vállalja az Isten népével való együttnyomorgást. Az Isten népével ezen a világon, ebben a történetben mindig csak együtt nyomorogni lehet. Az Isten népe története nem egy siker történet. Isten népét a világ is üldözi, mint hogy a zsidókat is akkor Egyiptomban. Isten népe sorai között Sátán is mindig viszályokat akar támasztani. Aki felnőtt tudatos fejjel dönt amellett, hogy ő nem világi karriert akar befutni, hanem ő az Isten népével akar élni, ez együtt nyomorgással jár. Tehát ezt a szót, ezt a kifejezést érdemes megjegyezni a Bibliából, mert első hallásra lesújtó kifejezés, de ha jobban meggondoljuk, akkor fölemelő kifejezés, hogy voltak emberek, akik inkább vállalták az Isten népével való együtt nyomorgást, minél inkább vállalták, mint a gyönyörűséget, a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Mert Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Mózes Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Valaki fölvethetné a kérdést, hogy Mózes mit tudott Jézusról. Hát Mózest meg Jézust 1500 év választja el. De ugye ne felejtkezzünk el arról, hogy ami Krisztus el nem jött, addig Isten számtalan formában meghirdette a krisztusi megváltást, meghirdette proféciákban, meghirdette az áldozati rendszer által. Tehát sokféle módon, jelképekben, jelekben, kijelentésekben, jövendőlésekben Isten beszélt arról, hogy ki lesz az a valaki, aki a kígyó fejére tapos, de a kígyó majd a sarkába fog marni. Mózesnek is hitáltal tudomása volt Krisztusról. Mózes várta a messiást, beszélt is a messiásról, jövendőléseket is közvetített az eljövendő szabadítóról, és Mózes ezt kötötte le, és ezért elhagyta Egyiptom földjét, nem akart Egyiptomban nagy pályát befutni, ő az Isten népével akart együtt nyomorogni, együtt is fog nyomorogni, majd látni fogjuk, hogy milyen körülmények között. Mindehez mi adta az erőt Mózesnek? Az a családi légkör, az édesapának, édesanyának a hívő jelenléte, az egész családi környezet, amelyből ugyan kiszakadt, és az egyiptomi udvarba került, amit elfelejteni soha nem tudott, és ezért kell hangsúlyoznunk azt, hogy ha bár csak 20-30% egy ember jellemének a kiformálódásában a családi háttér, de azért 20-30% se kevés. Mivel a nagyobb rész nem a 20-30%, hanem az a 70-80%, amire most szeretnék rátérni, ezért nekem is a súlypontot erre kell helyeznem, hogy ez a Mózes, aki a legjobbat kapta otthon, és az iskoláztatása tekintetében is, ennek a Mózesnek mintegy 40 éves korában fel kellett, hogy nyíljon a szeme arra, hogy az emberi életben mi is a legfontosabb. A családi neveltetésnél, meg a családban való forgolódásnál is mi a legfontosabb? Mi a sokkal fontosabb, mint ez? Mózes akkor döbbent rá, mintegy 40 éves korában, hogy az ember a legnagyobb ellenséget önmagában hordja, és egy úgynevezett véletlen eset derítette ki, hogy Mózesnek az életben mivel lesz a legnagyobb küzdelme, a legnagyobb harca.
Azt olvassuk Mózes második könyve második fejezetében is, és most kérném szépen a kedves hallgatókat, hogy lapozzunk vissza az Ószövetséghez. És Mózes második könyve második fejezetében a 11. verstől olvasom ezt a jelenetet, ami Mózes életében sorsdöntő volt, és ami a későbbi pályája szempontjából meghatározó volt, hogy ő neki el is kellett hagynia Egyiptomot, nem egyszerűen csak úgy nem vállalta az Egyiptomnak ideig, óráig való gyönyörűségét, hogy elment, hanem kényszerű elmenetel volt ez. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevelkedett, kiment az ő atya fiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött egy héber férfit az ő atya fiai közül. Mikor ide-oda tekintett, és látta, hogy senki sincs, agyonütötte az egyiptombelit, és elrejtette azt a homokba. Félelmetes két vers ez a Bibliában. Mózes, aki a legjobb családból származott, aki minden tudományba belekóstolt, és Egyiptom egyik művelt embere lett. És ugye úgy szokták mondani, hogy aki sokat tanul, azért az jellemben is csiszolódik. Ebben is van bizonyos fajta igazság, de nagyon világossá kell tennünk azt, hogy a legjobb családi nevelés, a legjobb iskolai művelődés sem tud valamit elérni. Tehát még egyszer mondom, a legjobb családi nevelés és a legmagasabb rendű iskoláztatás is egy valamit nem tud elérni. Azt, hogy az ember ura legyen önmagának. Azt, hogy az ember legyőzze a természetét, ezt a nehéz, romlott, önző emberi természetet, hiába a legjobbak a szüleink, hiába mutatják a legjobb példát, hiába tanulunk meg oly sokat tankönyvekből az életben, az életben a legfontosabb dolog, és ezért mondom, hogy ez a 70-80%, hogy ki a maga személyes küzdelmét hogy vívja meg az életben, és itt is ki a maga személyes küzdelmét a rossz természetével hogy vívja meg az életben. Mózes 40 éves korában ebben a küzdelemben még csak olyan szintre jutott, hogyha valamikor valamilyen igazságtalanságot látott, annyira kijött a sodrából, hogy gyilkosságra is vetemedett, mint itt éppen ebben a helyzetben, annyira fölindult, hogy igazságtalanul bántják a másik zsidó embert, hogy agyonütötte az egyiptombelit és elrejtette a homokba. Másnap is kiment, és íme két héber férfi veszekedett, és mondta annak, aki bűnös volt, miért vered a te atyád fiát? Azt pedig mondta, kicsoda tett téged fő emberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megölted az egyiptomit? Mózes pedig megfélemledett és mondta, bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta azt a dolgot, és Mózest halálra kerestette. Kedves hallgatók, itt van az életnek a nagy és félelmetes ellensége. Itt van az, hogy az életben a legtöbbet minek köszönhetünk. A legtöbb rosszat a magunk természetének köszönhetjük, a legyőzetlen természetének, és mi az, ami előttünk álló legnagyobb feladat, hogy az életben legyőzzük ezt a lehetetlen és mindig magunk felé hajló természetet, és hogy egy ember milyen ember lesz, ezzel a természettel való küzdelme dönti el. Erre Mózesnek viszonylag későn jött el az ideje, 40 éves korában kellett elindítani ezt a hatalmas küzdelmet, hogy önmagát legyőzze. Ennek a küzdelemnek, ha csak a végpontját megjelölöm, a végpontját pedig elmondja a Mózes 4. könyve 12. fejezet 3. verse. Fel is olvasom ezt a végpontot, ezt nem Mózes írta önmagáról, a Mózes 4. könyve 12. fejezetében a 3. verset, hanem amikor Mózes könyveit egybe rendezték, a másolók írták ezt hozzá, de az Isten lelkétől ihletve, zárójelben is szerepel egyébként a mi Biblia kiadásunkban ez a vers, a Mózes 4. könyve 12. fejezet 3. verse. Egy olyan történet során írták le ezt Mózesről, amikor a tulajdon testvére is ellene támadtak, Miriam és Áron, akkor ebben a nagyon nehéz helyzetben szól így ez a vers, az az ember pedig Mózes igen szelíd volt, minden embernél inkább, akik e föld színén vannak.
Ha most ezt a két Biblia verset összehasonlítjuk, hogy leüt egy egyiptomit, és gyilkosságba keveredik, és a másik Biblia vers, hogy olyan szelíd ember volt, akit nem hordott a föld a hátán, akkor azt láthatjuk, hogy Mózes ezt a küzdelmet saját magával győzelmesen vívta meg, győzött az indulatos természete fölött, és ez önmagában is hatalmas reménységet adhat nekünk, mindannyian szinte kivétel nélkül indulatos embernek születünk, ki ilyen fokon, ki amolyan fokon. Az, hogy Mózes ezt a küzdelmet így ilyen tökéletesen megvívta, és legyőzte a természetét, és alkalmassá vált arra, hogy egy nagy népet vezessen, na hát itt jelölhetjük meg a legfontosabb indokát annak, hogy Mózesből miért is lett ilyen csodálatos emberi személyiség. Ebben mondom 20-30% a neveltetése játszott, de a legnagyobb százalékot az játszott, hogy saját maga hogy tekintett a torz jellemvonására, hogyan fordult szembe egykori önmagával, ami gyilkosságba ragadtatta, hogyan telt el ez a 40 év, amit a Biblia egyébként nagyon röviden részletez, hogy Mózes elmenekült Egyiptom földjéről, Midian földjére került, és ott Jetrónak, a jövendő apósának a házában kellett bárányokat legeltetni, tehát Mózes, hogy úgy mondjam, a születése, illetve a neveltetése formán nagyon fölemelt Mózes lényegileg egy pásztori munkát folytatott, és a birkákkal való türelmes gondoskodás közben sajátította el, nem rövid idő alatt, 40 év nem rövid idő, Mózes 80 éves korára lett alkalmas eszköz, hogy az Isten őt használja, mert egy népet nem lehet vezetni egy felindult, akaratos embernek. Egy nép vezetésére olyan emberi személyiség a legjobb, aki önmagát le tudja győzni, azt tudja majd legyőzni az emberekkel való foglalatosság során felbukkanó kísértéseket. Szeretném itt még megjegyezni, és egy újabb Biblia verset szeretném, hogyha odalapoznánk, Mózes 4. könyve 20. fejezetében, tehát az előbb idézett Mózes 4. könyve 12. fejezetét olvastuk el, de ugyanabban a könyvnek a 20. fejezetében elmondja a Szentírás, hogy Mózes sajnos az élet egyik későbbi részében egyszer, nem többször, egyszer, de visszaesett a hajdani állapotába, újra indulat vett erőt rajta, és ez az oka annak, hogy Isten nem engedte meg Mózesnek, hogy meglássa az ígéret földjét. Tehát nem az, amit sokan így gondolnak, hogy összetörte például a 10 parancsolat kőtábláit, nem ez volt az oka annak. A 10 parancsolat két kőtábláját, amikor Mózes a Sínai hegyről lejöve összetörte, hogy az aranyborjú imádásakor történt meg ez az eset, az nem felindulásból, az nem emberi haragból történt, az egy nemes, istenfélő cselekedet volt, amivel kifejezte Isten véleményét is a nép irányában, azért Mózes soha szankcióban nem részesült. Amit viszont itt felolvasok, hogy Mózes egyszer visszaesett ebbe az indulatos természetébe, és Isten ezt azzal büntette, hogy ő a zsidó nép fővezére nem láthatta meg az ígéret földjét. Ezt azért olvasom itt ennél a résznél, mert mindannyiunk számára példázatos és figyelmet érdemlő dolog, hogy mi nekünk a természetünket úgy kell legyőzni, hogy soha, de soha érvényre ne jusson újra az a természet, legalábbis ilyen formába, ilyen erőteljes formába ne jusson újra érvényre. Olvasom Mózes 4. könyve 20. fejezet első versétől. És eljutottak Izrael fiai az egész gyülekezet Szín pusztájába az első hónapban, és megtelepedett a nép Kádesban, és meghaltott Míriám, és eltemették ott. De nem volt vize a gyülekezetnek, és összegyűltek azért Mózes és Áron ellen. És feddőzött a nép Mózessel, és szóltak mondván, vaj ha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánk fiai az Úr előtt, és miért hoztátok az Úrnak gyülekezetét a pusztába, hogy meghajunk itt mi és a mi barmaink? És miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy e rossz helyre hozzatok minket, hol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és innivaló víz sincsen? Elmentek azért Mózes és Áron a gyülekezetnek Szín elől, a gyülekezet sátorának nyílása elé, és arcukra borultak,
és megjelent nékik az Úrnak dicsősége. És szólt az Úr Mózesnek mondván, vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok íme kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet, és fakasz vizet nékik a kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak. Vette azért Mózes azt a vesszőt az Úrnak szín elől, amint parancsolta néki. És összegyűjtötték Mózes és Áron a gyülekezetet a kőszikla elé, és mondta nékik, halljátok meg most ti lázadók, avagy e kősziklából fakasszunk-e néktek vizet? És felemelte Mózes az ő kezét, és megütötte a kősziklát az ő vesszejével két ízben, és sok víz ömlött ki, és ivott a gyülekezet és az ő barmai. És mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel hogy nem hittetek nekem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izrael fiainak szemei előtt, azért nem viszitek be községet a földre, melyet adtam nékik. Ezek a versengésnek vizei, amelyekért feddőztek Izrael fiai az Úrral, és megdicsőítette magát ő bennük. Ez a történet. Ebben a történetben látjuk azt, hogy amikor a zsidó nép újra zúgolódott, és Mózes ellen összeszámolhatjuk, több mint egy tucat lázadás ütötte fel a fejét a pusztai vándorlás során, közvetlen életveszéllyel is fenyegették Mózest ezek a lázongások, mert sokszor meg akarták őt ölni. És amikor egy ilyen lázongás újra előkerült, és Isten válaszolt a megdöbbent Mózesnek és Áronnak, és azt mondta nekik Isten, hogy vegyék a vesszőt, de a vesszővel ne sújtsanak a kősziklára, csak szóljanak a kősziklának. Egyszer már meg kellett ütni a kősziklát Mózesnek, amikor még a pusztai vándorlás egyik előbeni részében víz fakadt a kősziklából. Most azt olvastam a 8. versben, hogy az Isten hangsúlyosan mondta, hogy szóljatok-e kősziklának. Ne felejtsük el, hogy a kőszikla jelképét az 1. Korintus levél 10. fejezet 4. verse azonosítja, amikor azt mondja a Pál apostol, hogy a kőszikla pedig Jézus volt. Kőszikla a megváltó volt. A megváltó jelenléte vezette őket a pusztai vándorlás során. Mindent, amit a kősziklával kellett tenni, az olyan volt, mint amit Jézussal kellett tenni, az eljövendő megváltóval. Először Mózesnek ütnie kellett a kősziklára, és azután fakadt víz, de másodszor csak szólni kellett volna a kősziklának, és úgyis víz csörgedezett volna belőle. De a 10. versben azt olvastam, hogy Mózest és Áront elhagyta a nyugalma, és Mózes újra ugyanoda visszaesett, mint 40 éves korában, amikor leütötte az egyiptombelit, és odasújtott kétszer is a kősziklára, de én még ennél is súlyosabbnak tartom, hogy milyen szavak jöttek ki Mózesnek a száján. Mert ezt mondták, halljátok most ti lázadók, avegye kősziklából fakasszunk-e, mi fakasszunk-e vizet néktek. Tehát az, hogy önmagának tulajdonította a vízfakasztást, ez jelenti azt, hogy elborította a vér az agyát, hogy újra visszaesett abba az indulatos természetébe, és ezt a csodát, hogy a kősziklából víz fakad, ezt önmagának tulajdonította. Ezért, és pontosan ezért, tehát nem azért, mert az Isten ujjával írt 10 parancsolat, 2 kőtábláját összezúzta, hanem ezért nem mehetett be Mózes, ezért zárta ki az Isten, ami megint csak egy nagyon beszédes és jelentőségteljes mozzanata az, hogyha Isten erőt ad nekünk az életben, felhívásokat közvetít és erőt ad, akkor az ő erejével minden rosszat legyőzhetünk. Mózes itt elfelejtette, elmulasztotta azt, hogy ebben az isteni erőben bízzék, és hogy valóban pontosan azt hajtsa végre, amit Isten kér tőle, amiben eddig nem volt hiány, de itt újra visszaesett a régi természetének a fogságába. Ugye ezt is el kell, hogy mondjuk tehát Mózes csodálatos megváltozása után, hogy Mózes tettéért, vétkéért az Isten e fölött nem hunyhatott szemet, és ezért nem mehetett be az ígéret földjére. Ha valaki súlyosnak találja ezt az ítéletet, hogy Mózes nem mehetett be az ítélet földjére, azonban még egy dologra hadd hivatkozzam. Mózes nem láthatta a földi ígéret földjét, de a meghalt Mózesnek viszont Jézus visszaadta az életet.
Ez is egy bátorító és vigasztaló összefüggés ami számunkra, hogyha az életben esetleg visszaesünk a régi természetünkbe, és nagyon sokszor visszaesünk. És ha ilyen súlyosan valaki visszaesik, mint Mózes visszaesett, hívő bibliai példákat lehetne sorolni, Dávid, Salamon és a többiek, mi minden mélységbe estek vissza, de az Isten kegyelme erre is kiterjedt, hogy bár nem láthatta meg az ígéret földjét, de a mennyei ígéret földjét megláthatta Mózes. Mózesnek az Isten visszaadta az életet. Az igazság és a kegyelem, az igazság és szeretet így ölelgetik Isten lényében, Isten jellemében egymást. Ezért ezt a második pontot én azzal fejezném be, hogy a jó családi háttér után, ami mindannyiunk számára a legfontosabb feladat, ami előttünk áll, hogy a természetünket hogy győzzük le. A természetünkből fakadó rossz szokásainkat hogy győzzük le. Nagyon sokszor azt látjuk az emberi világban, hogy az emberek ezzel egyáltalán nem is számolnak. Az emberek, ha visszatekintenek az életükre, mit szoktak mindig felidézni? Hogy milyen állásuk volt, mennyi pénzt kerestek, mekkora házat építettek, hogy tudták a gyerekeket felnevelni. Sokszor tanúi vagyunk személy és fültanúi ilyen emlékezéseknek, családi ünnepségek alkalmával. Figyeljük meg, hogy olyan ritkán fordul elő egy ilyen vallomás, hogy valaki azt mondja, hogy hát én ilyen ember voltam, de aztán az Isten ezt és ezt megengedte az életben a számomra, és azért adok hálát a jó Istennek, mert az Isten el tudott engem vezetni oda, hogy egészen más emberré lettem. Arany János írt le egy ilyen gyönyörű történetet az Első lopás című elbeszélő költeményében. Arany János egyik legnagyobb műve ez az Első lopás, amiben egy idős ember elmondja az élete történetét, és a végén derül ki, hogy őróla van szó. Mert elmondja azt, hogy egy ember fiatal korában lopni akart, ugyan lopni nem sikerült neki, mert akkor a faluban jobban vigyáztak arra, mint

számára, hogy nem lopásból áll az élet. Szóval ezt az emberek olyan kevésszer értékelik és méltányolják. Az ember életben pedig a legnagyobb kincs nem a külső kincs, amit megszerzünk, nem a ház vagy a tárgyak, amiket meg tudunk fizetni, hanem az életben a legnagyobb kincs, hogy hagyjuk, hogy az Isten hozzáférjen a szívünkhöz, átalakítsa a szívünket és azután a jellemünket is. Valahogy így kellene tekintenünk az életünkre. Mózes soha nem rótta fel, hogy neki 40 évig birkákat kellett legeltetni. Volt min elgondolkoznia, volt mire készülnie, volt mit meghánynia, vetnie magában. Mózes a legnagyobb kincsnek azt tartotta, hogy ővel az Isten foglalkozik, és belőle más embert formál az Isten. És itt térnék rá a harmadik részre, hogy Mózes nem csak türelmet tanult 40 év alatt, nem csak szelíd emberré vált, hanem Mózes jóságos emberré is vált. Mózes második könyve 32. fejezetéből szeretnék felidézni egy részletet. Mózes második könyve 32. fejezetében a következőket olvassuk a 31. verstől. Megtért azért Mózes az Úrhoz, és mondta: kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának isteneket. Ugye ez az aranyborjú imádása után niesett. De most bocsáss meg bűnöket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. Tehát Mózes második könyve 32. fejezetében, a 32. versnél tartok. Ezt mondta Istenek: de most bocsásd meg bűnüket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. És mondta az Úr Mózesnek: aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. Most azért eredj, vezesd a népet, ahová mondottam néked, íme angyalom megy előtted, és az én látogatásom napján ezt az ő bűnüket is meglátogatom. Tehát mit is mondott Mózes az Istennek? Mózesnek az élete nem volt olyan értékes, mint a népének az élete, pedig ez a valóságban fordítva volt. Mózes egy hatalmas személyiséggé vált, egy értékes emberré, a nép nagy részében ezt elmulasztotta, a személyes megváltozást, a jellemnek a megváltozását, és a nép zúgolódott, a nép lázadozott, és amikor Mózes fenn volt a Sínai hegyen, ugye az aranyat, az ezüstöt összeadták, megöntötték az aranyborjút, és Mózes ez a kép fogadta, hogy egy egyiptomi istenségnek az ápisz bikával jelképezett, illetve az azt imádott egyiptomi istenségnek hódol a nép, és ekkor is Mózes a türelmes Mózes egy másik csodálatos jellemvonásáról tett bizonságot. Azt mondta Istennek, hogy bocsásd meg a bűnüket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amit írtál. Szóval az emberi életben nagyon nagy dolog megtanulni a türelmet, nagyon nagy dolog eljutni az indulatok legyőzéséig. De azt gondolom, hogy emellett még egy másik dolog is van, hogy miközben az ember a saját személyes küzdelmét folytatja az életben, ne felejtkezzék el arról, hogy emberekkel van körülvéve, talán nála is jobban csetlő, botló emberekkel, aki iránt kötelezettségünk van, és akit mással nem lehet megmenteni, akiket mással nem lehet megmenteni, csak jósággal. Mózesnek az élete nem volt olyan értékes önmaga előtt, mint az Isten választott népének az élete, és ezért ajánlotta fel Istennek ezt a lehetőséget. Ezért mondhatjuk azt, hogy a Bibliában van két szereplő, akire mindig föltekinthetünk, bár csak emberek. Ugye Jézus az életét nem sajnálta az emberiségért, az életét fölajánlotta, de Mózes mellett még Pál apostol ajkát is ilyen szavak hagyták el. Tán hadd olvassam ezt a másik vallomást is, mert ez a két ember, Mózes és Pál apostol jutott el odáig, erre a csúcspontra, amihez ember eljuthat, hogy ne a népet törölt ki a könyvedből, hanem ha kell, akkor én veszek el. A Római Levél 9. fejezetéből szeretném felidézni Pál apostolnak ezt a vallomását, amit meg is írt ennek a gyülekezetnek. A Római Levél 9. fejezetében az első verstől a következőket olvassuk. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom
és szüntelen való az én szívemnek fájdalma.

magama. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyám fiaiért, akik rokonaim tesz szerint, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, és a szövetségek, meg a törvényadás, és az isteni tisztelet és az ígéretek, akiké az atyák, és akik közül való tesz szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Amen. Ugyanazt mondja Pál a harmadik versben, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek elszakasztva a Krisztustól az én atyám fiaiért. Ha lehetne választani, ne ők vesszenek el, hanem én vesszem el. Jogtalanul, de én vesszem el, hogy ők jogosan se vesszenek el. Tehát én azt gondolom, hogy Mózesnek az emberi jellemében, amikor felfedezzük ezt a másik vonást is, hogy ő nem csak türelemre jutott, nem csak szelídségre jutott, hanem eközben ő nem veszítette el, sőt, növekedett benne az az igazi jóság, amivel éreztette az emberekkel, hogy mélyen együtt érez velük, hogy nem mond le róluk, hogy bár látja a maga részéről a legborzalmasabb viszonyulásokat is az Isten művéhez, mint hogy láthatta, hogy a zsidó nép miket tett, és mégsem mond le róluk, hanem inkább ő vesszen el, mint hogy a népe vesszen el. Én azt gondolom, hogy ilyen jellemvonásokra csak személyes törekvés, és az Isten lelkének különös munkája tudja alkalmassá tenni az embert. Mózes türelmes és jóságos ember volt. Így olvastuk ugye Pál apostolnál, hogy ő erős szívű volt, mint hogyha látta volna a láthatatlant. Én azt gondolom, hogy ez a két emberi jellem tulajdonság, ami az embert erős szívűvé teszi. A hallatlan nagy türelem. Hogy kiben milyen szeretet van, ez elsősorban a türelme mutatja meg. Az életnek nagyon sok helyzetében kerülünk olyan körülmények közé, szinte minden nap lehet mondani, hogy a türelmünk vizsgázik. Mennyire tudunk valakit meghallgatni, mennyire nem adunk szabad folyást a fölháborodásunknak, aminek pedig sokszor nagyon, nagyon látványos kifejezését nyújthatnánk, mert tényleg vérforraló események történnek a világban, talán a mi környezetünkben is. Félelmetes az embereknek az elrugaszkodása az isteni törvényektől, és hogy valaki mennyire őrzi meg a türelmét, mennyire tud azonosulni, mennyire érzi azt, hogy a másik ember szerencsétlen, a másik ember nem képes ebben az állapotban emberhez méltó magatartást tanúsítani, és mennyire tudjuk Istent kérni, hogy adjon még haladékot, adjon még kegyelmi időt a másik embernek. De eközben, hogy úgy mondjam, nem csak úgy visszafogni magunkat, hogy nem robbanunk ki, hanem türelmesek vagyunk, hanem eközben még jóságosnak is maradni. Igazán őszinte szívből szeretni azokat az embereket, akire megint egy súlyos dolgot mondok, de hát magunk mindannyian benne vagyunk. Ha azt mondom, hogy emberek, akkor mindannyiunkról, önmagunkról is szót ejtünk. Mennyire szeretni az embereket, akik igazán nem szeretetre méltók? Ugye az ember életben sokszor látjuk azt, hogy az emberek a legkevésbé méltók a szeretetre. Egyszerűen olyan a megnyilvánulásuk, olyan a stílusuk, a modoruk, a beszédük, a hanghordozásuk, hogy nagyon sokszor tapasztaltam másoknál is, tehát önmagamnál is, hogy sokszor az ember belülről gyűrközik, hogy ezt még kibírjam, ezt még kiálljam. Mert hát annyira borzalmas, hogy az emberek viselkednek. Na hát Mózes nem csak így, hogy úgy mondjam, tűrte Miklós, ameddig tűrhette, elve alapján volt türelmes, hanem közben jóságos ember volt, aki könyörgött és esedezett Istennél, hogyha két választás lehetséges, akkor inkább őt törölje ki az élet könyvéből, és ne a zsidó népet. Így tudta Isten Mózest képesíteni a szolgálatra, és azt gondolom, hogy egy családot és egy népet is csak az az ember tud igazán vezetni, aki erre a két tulajdonságra szert tesz. Ezért olyan kevés az igazi államférfi. Már a 19. században is sokat panaszkodtak azon, főleg magyar gondolkodók, akiket persze többet is olvashatunk, Deák Ferenc, Ötvös József, akiknek mindig ez volt a szava járásuk, hogy státus férfi. Hol vannak a státus férfiak? Vagyis hát az államférfiak régies nyelven.
olyan emberek, akik erkölcsi nagyságok, akikre föl lehet tekinteni, mert azt lehet látni, hogy türelmesek, és azt lehet látni, hogy bennük a jóság mindig bővében van. Most már az emberi történelmet úgy látszik, hogy ezek nélkül kell végigélnünk. Erre már sok remény nincsen, hogy erkölcsileg alkalmas emberek kerüljenek az országok vezetői posztjára. Ezen már a világ régen túlment. Egyszer egyik magyar gondolkodó panaszkodott azon, hogy nincsenek már periklészek sem a világban, pedig Periklész csak egy hadvezér volt, nem is annyira státus férfi, de amikor érezte, hogy a napjai meg vannak számlálva és közeledik a halála, akkor mindenkit személyesen hivatott az ágyához, még az ellenségeit is, hogy bocsánatot kérjen tőlük, ha az életben valami rosszat elkövetett velük. Mondom, az ilyen férfiak már kevésbé jellemzik az emberi történelmet, de Isten csak ilyen férfiakat tudott felhasználni. Isten az ő országa építésére, ne felejtsük el, az Ószövetség teokrácia is volt. Az Új Szövetségben már nincs teokrácia. Az Új Szövetség már nem tanít ilyet, hogy Isten országát itt meg lehet valósítani az emberi történelemben, de az Ószövetségben Isten erre kísérletet tett, hogy az Isten országa egy nép körében, a zsidó nép körében megvalósuljon. Ennek a népnek két hatalmas vezetője volt. Mózes, és később egy ugyanilyen prófétai státus férfi, Sámuel. Egyikre se hallgatott a nép, ahogy mondja később Pál apostol, nem volt rájuk méltó a világ. Nem volt rájuk méltó a világ. Olyan emberek voltak ők, akik alkalmassá váltak arra, hogy egy népet vezessenek, mondom, türelemmel és jósággal vezessenek, de nem volt rájuk méltó a világ. Az emberi történelem azóta nagyon sok fordulatot vett, ahogy említettem, az Új Szövetség már nem hirdeti azt, hogy itt a Földön Isten országát meg lehet valósítani. Ezért sem jó, hogyha mi olyan szavakat használunk, hogy keresztény Magyarország. Ilyen nincsen. Ezt nem lehet megvalósítani. Aki ilyen szavakat használ, hát az jócskán félrenyúl, és nem a valóságot közvetíti. Nem lehet a Földön a tömegek miatt sem, és az igazi államférfiak hiánya miatt sem megvalósítani azt, amiről Jézus csak azt mondta, hogy az én országom nem e világból való. Jézus fogja megvalósítani az örök életben, amikor olyan emberek fognak föltámadni, akik között ott van, ugye már is ott van Mózes és Illés, akik becsülik az Isten országa törvényeit, és akkor már azt az emberiséget, azzal az emberiséggel el is lehet érni valamit. A mostani emberiséggel sokat nem lehet elérni, egy valamit lehet elérni, hogy aki menekülni akar a mostani emberiségből, aki meg akar változni, aki méltó akar lenni az Isten országára, hogy ezeket az embereket megmenteni, és ezeket az embereket kihívni az emberiség sorai közül, és ez az eklészia, a kihívottak közössége, az egyház, ami még Mózes idejében egy volt, a zsidó állam és a zsidó egyház egy volt, a mi időnkben azonban az állam és az egyház nemhogy nem egy, hanem lényege szerint gyökeresen eltérő valóság. Vannak államok most a világon, nagyon sok ország és államalakulat van, de az Isten országa egyikkel sem azonos. Az Isten országa polgárai úgy jönnek létre, hogyha a földi politikai államalakulatokból az emberek lélekben Krisztust követve kijönnek ezekből a közösségekből. Mózes azonban még egy olyan történelemben élt, amikor a státus férfi és a próféta egy volt. Amikor még lett volna remény arra, hogy Mózes vezetése alatt ez a nép választott nép lehessen. A zsidó nép azonban már itt kezdte eljátszani a választott néphez fűződő kiváltságokat, mert Mózest meg akarta ölni, és Mózesnek nem sokszor engedelmeskedett, hogy ez pontosan hogyan is történt. És mi volt ennek a pusztai vándorlásnak, egyrészt a kivonulásnak, másrészt a pusztai vándorlásnak a tanítása, és mind a mai napig mit közvetít számunkra a kivonulás és a pusztai vándorlás, ezt én már egy másik előadásra hagytam. Tehát itt folytatnánk tovább Mózes történetét, hogy az egyiptomi kivonulás és a pusztai vándorlás tanulságai hogyan mutatnak a mi korunkra,
és mit mutatnak meg a mikorunkból, ami már egyszer egy nép életében lezajlott.

0: I want to thank the choir for the beautiful music that you have provided for us.
1: Szeretném megköszönni a kórusnak ezt a nagyon szép zenét, amit hallhattunk tőlük.
0: I enjoyed your number in the earlier service as well.
1: A korábbi szolgáltatókban hallott számot is nagyon élveztem.
0: The harmonies and the expression of praise to our God is wonderful.
1: A harmónia, az összhang és a dicsőség, a dicséret kifejezése az Istenünk iránt, az egy csodálatos dolog.
0: This morning I'd like to bring you greetings from the General Conference of Seventh-day Adventists.
1: Ma délelőtt szeretném átadni nektek a hetednapi adventisták generálkonferenciájának az üdvözletét.
0: And our president, Elder Ted Wilson, tells us that wherever we go, we should take his greetings to the people.
1: Az elnökünk, Ted Wilson testvér azt mondta, hogy amerre járok, mindenütt adjam át az üdvözletét a testvéreknek.
0: Elder Wilson knows that I am here and he is praying for us.
1: Ő tudja, hogy most ezen a hétvégén itt vagyok, és imádkozik értünk.
0: And I also bring you greetings from other parts of the World Church family.
1: És a világközösség, a világegyház nagy családjának a más részeiből is hozok üdvözleteket.
0: I just came here from the country of Uganda in Africa.
1: Most közvetlenül ezelőtt Ugandában voltam, onnan érkeztem ide,
0: where I have been conducting some leadership training.
1: Ahol vezetői tréninget tartottam.
0: And when I leave here, I will go back to Africa.
1: És amikor innen elmegyek tőletek, akkor visszatérek Afrikába.
0: To the country of Rwanda and the Democratic Republic of Congo.
1: Ruandába és a Kongói Demokratikus Köztársaságba.
0: And then on to Ghana and Nigeria.
1: Aztán Gánába és Nigériába is elmegyek még.
0: Part of that is leadership training, and part of it is conducting some administrative reviews of our unions there.
1: Ott a feladataim részben vezetői tréningek tartása lesz, ahogy korábban is, illetve adminisztratív beszámolóknak az intézése.
0: There are certain unions that want to divide, so we have two instead of one.
1: Vannak bizonyos uniók, amelyek ketté váltak, és így kettő van egy helyett.
0: It's always good to see the growth of the church and the need for another entity of organization.
1: Mindig jó látni azt, hogy növekszik az egyház, és szükség van újabb szervezeti egységek születésére.
0: I have served as a vice president for the World Church since the last general conference session.
1: A legutóbbi generálkonferenciai ülés óta szolgálok elnök helyettesként a generálkonferenciánál.
0: Prior to that, I was the president of Adventist World Radio for almost 10 years.
1: Azelőtt majdnem 10 éven keresztül az Adventista Világrádió elnökeként szolgáltam az egyházat.
0: That was a most satisfying work because it was cutting edge mission, trying to reach people that have not heard the gospel before.
1: Nagy megelégedésemre szolgált annak a munkának a végzése, mert az igazi frontmunka, úttörő munka, olyan emberekhez jut el így az evangélium a rádión keresztül, akik még sohasem hallottak és hallhattak róla különben.
0: And I could tell you many, many stories where we have seen the hand of God performing miracles in people's lives.
1: És nagyon sok történetet tudok nektek elmondani arról, amikor az Isten kezét láttuk, ahogy belenyúlt emberek életébe és csodát végzett.
0: And miracles where God has made it possible for people to hear these messages broadcast by radio that wouldn't have happened without his intervention.
1: Olyan eseteket, amikor az Isten lehetővé tette emberek számára, hogy egyáltalán fogni tudják ezeket a rádióadásokat, ami nem jöhetett volna létre, nem történhetett volna meg anélkül, hogy ő csodálatos módon közben nem avatkozik.
0: As I'm sure you know, I and Brother Rafat and Elder Viklander have come here to talk about the church.
1: Biztosan tudjátok, hogy jó magam, Rafat Kamal testvér és Berti Viklander testvér, aki majd jönni fog, azért vagyunk itt ezen a hétvégén, hogy az egyházról beszéljünk veletek.
0: As I have studied the documents and the history of this community,
1: amikor ennek a közösségnek a múltjára vonatkozó dokumentumokat tanulmányoztam,
0: I was sad to hear of the things that took place so many years ago.
1: Szomorúvá tett engem, elszomorított engem, amikor szembesültem azzal, hogy milyen dolgok történtek itt sok évvel ezelőtt.
0: And I can tell you that we who represent the church would just feel very positive and wonderful if somehow we could move toward more close relationship.
1: És elmondhatom nektek, hogy akik most itt vagyunk és képviseljük az egyházat, nagyon boldogok lennénk, hogyha közreműködhetnénk abban, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, ti és a hivatalos egyház.
0: But as you might know, there are many things to be talked about and to be worked out.
1: De bizonyára tudjátok, hogy nagyon sok mindent kell még átbeszélnünk és átdolgoznunk ennek érdekében.
0: And we have committed ourselves to continue to do that as long as there is a willingness on the part of both sides.
1: Elköteleztünk magunkat amellett, hogy ezt addig folytatjuk, amíg mind a két oldalon megmutatkozik erre a készség.
0: This morning I've chosen to also to talk about the church.
1: Úgy döntöttem, hogy ezen a mai délelőtten is az egyházról fogok beszélni.
0: I invite you to take your Bibles and open to the book of Matthew, chapter 16.
1: Vegyétek elő a Bibliátokat, kérlek, és keressétek meg velem együtt Máté evangéliumának a 16. fejezetét.
0: It's in this chapter where we find the very first mention in the Gospels of the word church.
1: Ebben az evangéliumban találjuk a legelső utalást a világ egyházra nézve az evangéliumokban.
0: Let me just share with you a little of the background to the passage we want to focus on.
1: Röviden szeretném a most idézendő szakasznak a hátterét felidézni a számotokra.
0: Jesus and his disciples had a difficult summer of evangelism.
1: Jézus Krisztusnak és a tanítványnak egy nehéz időszaka volt az evangelizációban.
0: They had faced a lot of opposition and challenges in their work.
1: Nagyon sok ellenállással és kihívással találkoztak a zsidók részéről.
0: And so they felt the need to get away and have a spiritual retreat.
1: És érezték, hogy szükségük van egy visszavonulásra, egy lelki elcsendesedésre.
0: So they went up to northern Palestine to the foothills of Mount Hermon.
1: A Hermon hegyének a lábához Észak-Palesztinába vonultak vissza ebből a célból.
0: It was the region of Caesarea Philippi.
1: Cézárea Filippi vidéke volt ez.
0: I visited that general area just this last summer when we had a major Bible conference in Israel.
1: Éppen múlt nyáron jártam ott, mert ott volt egy nagyobb, jelentősebb Biblia konferenciánk, és meglátogattam ezt a helyet.
0: And as they were traveling north, Jesus seemed to have a strong conviction that his time for the central work that he came to do was nearing.
1: És amikor észak felé haladtak menet közben a tanítványok és Jézus úgy érezte, hogy elközelített az ideje annak a küldetése azon részének, ami a lényegét képezi, ami a középpontját képezi az ő küldetésének.
0: But he knew that his disciples would not appreciate the significance of his work unless they really knew who he was.
1: De tudta, hogy mindaddig nem tudnák értékelni a tanítványok az ő munkájának a lényegét, a jelentőségét, amíg nem tudják, hogy kicsoda ő valójában.
0: And so Jesus engages his disciples in what the original language of the scripture calls a long or protracted discussion about his own identity and mission.
1: Ezért Jézus egy hosszú, egy kiadós beszélgetésre merült a tanítványaival az ő kilétét és az ő küldetését illetően.
0: And so let's now read the passage that we want to study.
1: És akkor most olvassuk azt a szakaszt, amit tanulmányozni szeretnénk.
0: Matthew chapter 16, beginning with verse 13 through 19.
1: Máté evangélium a 16. fejezetében a 13. verstől kezdődően a 19-ig.
0: When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They answered, "Some say John the Baptist, others Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "You are blessed, Simon, son of Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven."
1: Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdé tanítványait mondván, "Engemet, az embernek fiát, kinek mondanak az emberek?" Ők pedig mondták, "Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül." Mondta nékik, "Ti pedig kinek mondotok engem?" Simon Péter pedig felelvén mondta, "Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondta néki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
0: And I repeat the question once again. Who do people say that the Son of Man is?
1: Megismételném még egyszer a kérdést, hogy engem az embernek fiát kinek mondanak az emberek?
0: And what results is one of the great confessions of Jesus as the Messiah that we find in the scriptures.
1: Milyen következményeit találjuk az írásban ennek a nagy bizonyságtevésnek, hogy Jézus a Messiás?
0: And this it's in Jesus' explanation that we find the first time that the word church is mentioned.
1: És Jézus magyarázatában találkozunk először az egyháznak az említésével ezzel a szóval.
0: The gospels don't talk often about the church.
1: Az evangéliumok nem szólnak gyakran az egyházról.
0: In fact, there are only really two places where the church is mentioned.
1: Valójában csak két olyan hely van, ahol említik az egyházat.
0: One is here in Matthew 16.
1: Az egyik az ez, itt Máté 16. fejezetében.
0: And the other is in Matthew 18, just two chapters away.
1: A másik két fejezettel később Máté 18. fejezetében található.
0: In Matthew 18 is the place where it refers to the fact that when people have a difference, we need to use the church as an authoritative body to deal with the situation.
1: Ott abban az összefüggésben, amikor az emberek egy vita helyzetbe kerülnek egymással, akkor az egyházat, mint egy tekintélyel bíró testületet vonjuk be a rendezésbe, hogy megszűnjön ez a helyzet.
0: Now, in Matthew 16, the passage we just read, I find three promises that God gives to the church of Christ's time, and also it is applicable to our church today.
1: Az alapigeként olvasott szakaszban három olyan ígéretet találunk, amit Krisztus adott az egyháznak, egyrészt a saját kortárs egyházának, de amit a mai egyházra is vonatkoztathatunk.
0: The first promise that I find in this passage is in the first part of chapter, or the last part of verse 18.
1: Az első ilyen ígéret a 18. versnek a last part, did you say?
0: The last phrase of verse 18.
1: A 18. versnek a végén található.
0: It says, the gates of Hades will not overpower it.
1: A pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
0: Now this is, in a way, a positive, hopeful introduction.
1: Egy bizonyos értelemben ez egy nagyon pozitív, reményteljes bevezetés.
0: But it's also a warning.
1: De ugyanakkor figyelmeztetést is jelent.
0: It is as though Jesus knew that there would be problems in the church that would be developing as a result of his ministry.
1: Mint hogyha Jézus tudta volna, hogy lesznek majd problémák az egyházban, amelyeket az ő szolgálatának a fejlődése fog előidézni.
0: No doubt Jesus was able to foresee down through the centuries of history and see that people could easily get discouraged with the church.
1: Kétségtelen az, hogy ő előre tudott tekinteni a jövőbe, évszázadok előre is látta, mi fog történni, és hogy emberek hogyan fognak elcsüggedni az egyházi viszonyok miatt.
0: And some would even be tempted to give up on it.
1: Egyesek esetleg abba a kísértésbe jutnak, hogy feladják ezt a fajta meggyőződésüket.
0: There are people who are tempted to predict the downfall of the church.
1: Vannak emberek, akiket kísért az, hogy előre megjövendőjék az egyház bukását.
0: Now the church does often have problems.
1: Az egyháznak gyakran vannak problémái.
0: And we can easily catalog the problems that we find in the church.
1: És nem nehéz feladat felsorolni, egy listát vezetni arról, hogy milyen problémák vannak az egyházban.
0: The Seventh-day Adventist Church has its challenges.
1: A hetednapi adventista egyháznak is megvannak a maga kihívásai.
0: And I'm sure this community has had its challenges as well.
1: Biztos vagyok abban, hogy a ti közösségeteknek is megvannak a maga kihívásai, problémái.
0: And some of our people have decided that this is a cause that is no longer worthy to invest time and money and talent.
1: Az embereink, tehát a testvéreink egy része úgy érezte, hogy ezek kellő okok arra, hogy továbbá a jövőben ne támogassák a bizalmukkal anyagi, és anyagiakkal is az egyházat.
0: When Cyrus was king of Persia, he decided at one point to allow the Jewish people to return to Jerusalem.
1: Amikor Cyrus volt Perzsia király, egy bizonyos időpontban megengedte a zsidóknak, hogy visszatérjenek Perzsiából Jeruzsálembe.
0: And they did that and began to rebuild the temple.
1: És megtették annak érdekében, hogy elkezdjék a templom újjáépítését.
0: It was a cause for great rejoicing.
1: Ez komoly okot jelentett arra, hogy nagyon örüljenek, nagy örömre.
0: But in the midst of that rejoicing, something else was also happening.
1: De itt a nagy öröm közepette valami más is történt.
0: And we find that in the book of Ezra, chapter 3.
1: Esdrás könyve harmadik fejezetében találjuk azt a szakaszt, amire utalok.
0: And let me read verses 11 and 12 and 13.
1: A Esdrás 3, 11-től 13-ig. Tehát ez az a szakasz, amit olvasunk. Esdrás könyve harmadik fejezet, 11. versétől a 13. versig.
0: They were wanting to praise God for the fact that the temple was being re-established.
1: És énekeltek dicsérvén az Urat, hálát adván neki, mert hogy a templomot újra építhették.
0: It says in verse 11, with antiphonal response they sang, praising and glorifying the Lord, for he is good, his loyal love toward Israel is forever. All the people gave a loud shout as they praised the Lord in the temple of the when the temple of the Lord was established.
1: És énekeltek dicsérvén az Urat és hálát adván neki, mert jó, mert örökké való az ő irgalmassága Izraelen. És mind az egész nép nagy felszóval kiáltott dicsérvén az Urat, hogy az Úr házának alapköve immáron letétetett.
0: Verse 12. Many of the priests, the Levites and the leaders, older people who had seen with their own eyes the former temple while it was still established, were weeping loudly, and many others raised their voice in a joyous shout.
1: Nagyon sokan pedig a papok és a léviták és a családfők közül a vének, akik látták vala az első házat, amikor alapot vetnek vala most e háznak az ő szemük előtt, nagy felszóval sírnak vala, sokan pedig örömükben nagy felszóval kiáltanak vala.
0: Verse 13. People were unable to tell the difference between the sound of joyous shouting and the sound of people's weeping. For the people were shouting so loudly that the sound was heard a long way off.
1: Úgyhogy a nép nem tudja vala megkülönböztetni az örömben való kiáltást a nép síralmának szavától, mert a nép kiált vala nagy felszóval, és ez a szó messze földre hallatott.
0: Sounds of joy mixed with the sounds of weeping.
1: Az öröm és a sírás hangjai keveredtek egymással.
0: Sometimes it's hard to hear the good news when people are weeping because of the bad news.
1: Sokszor megnehezíti a jó hírek meghallását az, amikor sírunk a rossz hírek miatt.
0: And after a while you begin to give in to the sounds of the bad news.
1: És egy idő után
0: give in, you go along with.
1: És egy idő után mi már csak a rossz hírekkel foglalkozunk.
0: And this is what happened in this story in the book of Ezra.
1: És ugyanez történt ebben a történetben is, amit itt Ezrás könyvéből idéztünk.
0: The work on the temple began to slow down.
1: A templom építésének a munkája elkezdett lelassulni.
0: People turned to other things.
1: Az emberek más dolgokkal kezdtek foglalkozni.
0: And there are those even today in the world who think they have seen the glory of the former temple and are weeping.
1: És ma is vannak olyanok a világon, akik a régi idők dicsőségére emlékeznek és sírnak.
0: I'm on their mailing lists.
1: Én rajta vagyok a levelező listájukon. Tehát kapok tőlük leveleket rendszeresen.
0: They complain that things were not like they once were.
1: Azt mondják, hogy régen nem így mentek a dolgok.
0: They cry, Ichabod, the glory has departed.
1: Azt mondják, Ikábód, eltávozott az Úrnak dicsősége, amikor az éli menye megszült, emlékeztek a történetre.
0: The problem is that many people have misinformation, or they jump to conclusions, and are usually self-serving.
1: A baj az, hogy nagyon sok ember félreinformált, rögtön a következtetésekre ugrik, és a saját nézetei szerint él, azt szolgálja.
0: And those people who are negative and critical often are slowing down the work of God.
1: És a kritikus emberek gyakran lelassítják az Isten ügyének a szolgálatát.
0: This does not mean that we shouldn't address the problems that we face in the church.
1: Ez nem azt jelenti, hogy ne hozzuk szóba azokat a problémákat, amiket látunk az egyházban.
0: There are appropriate positive ways to deal with correcting the wrongs in the church.
1: Ennek megvannak a megfelelő módjai, hogy hogyan próbáljuk kijavítani a hibákat az egyházban, megközelíteni és kijavítani.
0: But why should those people continue to discourage the work of God by weeping?
1: De miért kéne sírással elbátortalanítani az építők kezét?
0: We find in the little Old Testament book of Haggai.
1: Haggeus könyvében találjuk, ebben a rövid ószövetségi könyvben.
0: The attempt to encourage those people.
1: Megpróbálják, a proféta megpróbálja bátorítani ezt a elbátortalanodott csapatot, embereket.
0: In chapter 2 and verse 9 we read this.
1: Moment. Haggeus könyve második fejezet, 9. vers. Haggeus, ugye jól mondom? Sorry, it takes time to find.
0: Just before Zechariah.
1: Az utolsó előtti könyv gyakorlatilag, az utolsó előtti könyvek egyike. Tehát Haggeus 2, 2 and 9.
0: Chapter 2, verse 9. It says, the future splendor of this temple will be greater than that of former times. The Lord who rules over all declares, and in this place I will give peace.
1: Nagyobb lészen, e második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a seregeknek ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a seregek ura.
0: And then in verse 7 it gives the reason why that temple will be more glorious than the former temple.
1: És a hetedik vers megmondja azt, hogy miért lesz dicsőségesebb ez a templom, mint a korábbi volt.
0: Because it says that the desired of all nations will come and be in that place.
1: Mert azt mondja, hogy minden nép vágya ez lesz, és ez lesz az akaratuk, hogy erre a helyre jöjjenek.
0: Those phrases should have a familiar ring to us.
1: Ezeknek a fogalmaknak, kijelentéseknek ismerősen kell csengenie a számunkra.
0: We have a book called The Desire of Ages.
1: Van egy könyvünk, aminek a Jézus élete a címe.
0: The person desired of all nations is none other, of course, than Jesus Christ.
1: Sorry, I have to explain it because the title is different.
0: Title's different.
1: Tehát az eredeti címe a Jézus élete című könyvünknek az, hogy a korszakok vágyakozása vágya magára a személyre utal, tehát hogy Jézus az, aki a középpontban áll, és itt van párhuzamot a testvérünk, hogy az emberek ahhoz a templomhoz kívánnak majd menni a másodikhoz, a dicsőségeshez, és a párhuzam az, hogy nekünk van egy könyvünk, amelyiknél ugyanerről van szó, hogy az embereknek, a koroknak a vágyakozása Krisztus. Sorry, thank you.
0: Sure. And so we find here that there was encouragement because Jesus himself would come, and he did come in his first coming to that temple.
1: Itt volt tehát a bátorítás elrejtve ebben a szakaszban, hogy Jézus el fog jönni, és el is jött a maga idejében, és meglátogatta ezt a második templomot, és tényleg nagyobb lett a dicsősége ezáltal.
0: One of these days Jesus says he's coming again.
1: És Jézus egyszer azt mondta, hogy ismét eljövök majd.
0: He will honor us with his presence.
1: Meg fog bennünket tisztelni a jelenlétével.
0: And our task is to humbly prepare for that event.
1: És a mi feladatunk az, hogy alázatosan felkészüljünk erre az eseményre.
0: We have in the words of our study passage in Matthew 16.
1: Az alapigényben, tehát Máté Evangélium a 16. fejezetében, az idézett szakaszban,
0: the words of our Lord himself,
1: magának a mi Urunknak a szavai ezek,
0: who promises us the gates of hell or Hades will not prevail against the church.
1: Aki megígéri, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalmat az egyházon.
0: The designs of Satan himself will not be stronger than the church.
1: Magának Sátánnak a tervei, az elképzelései sem lesznek erősebbek az egyháznál.
0: We can endure the journey because we know that the end is certain.
1: Folytathatjuk az utazásunkat, mert tudjuk, hogy a vége bizonyos.
0: And so this is one of the great promises that Jesus gave to the church down through history, right at the time he first introduced the idea.
1: Ez az az ígéret, amit Jézus az eljövendő korszakokra adott az ő egyházának, hogy ebben bizakodjanak.
0: The second promise that I find in this passage is in also verse 18.
1: Már az első megszólalás, akkor is, bocsánat, az előbb ez lemaradt, tehát az első alkalom, hogy erről szólt, már adta ezt az ígéretet. Most jövünk a másodikhoz.
0: Jesus says, I will build my church.
1: Jézus azt mondja, hogy fel fogom építeni az egyházamat.
0: This is a great affirmation that the church is built by Jesus Christ.
1: Ez egy nagy megerősítés, hogy az egyházat Jézus Krisztus építi.
0: Now sometimes people stumble on the fact that the phrase says, "On this rock I will build my church."
1: Az emberek néha megbotránkoznak azon a tényen, hogy itt azt szerepel, hogy ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat.
0: And no matter who you think the rock is, Jesus makes still a positive declaration when he says, I will build the church.
1: De most attól függetlenül, hogy mi az a szikla, amiről itt beszél, ő azt mondja, hogy ő építi az egyházat.
0: Of course, there are many reasons for us to understand that the rock is referring to Jesus himself.
1: Persze sok indok szól amellett, hogy megértsük, hogy a szikla is maga Jézus Krisztust ábrázolja.
0: When he says, you are Peter, he's as if saying, you are a witness.
1: Amikor azt mondja, hogy te vagy Péter, akkor azt mondja, hogy te vagy a tanúja annak, amit mondok.
0: And he's contrasting Peter, which means small stone.
1: És hogy kifejezze az ellentétet, azt mondja, hogy Péter, az annyit jelent, hogy egy kis kő.
0: To the rock, which would build the church, which is a large stone.
1: A sziklához képest, ami majd az egyház felépül, ami egy nagy kő.
0: In fact, Peter himself understood it that way.
1: Maga Péter is így értette ezt.
0: If we were going to his book, 1 Peter, we can read in chapter 2 that Peter says the rock is Jesus.
1: A saját, tehát Péter levele második fejezetében, első levél második fejezetében azt olvassuk, hogy a szikla Krisztus, Jézus.
0: And so we see how important it is that Jesus is the head of the church and the builder of the church.
1: Így láthatjátok, milyen fontos az, hogy Jézus Krisztus a feje az egyháznak és az építője az egyháznak.
0: There is an organic connection between Jesus and his church.
1: Szerves kapcsolat van Krisztus és az ő egyháza között.
0: Now when Jesus says that he will build his church, in my mind this suggests to me his providence.
1: Amikor Jézus azt mondja, hogy ő építi majd az egyházát, az én számomra ez annyit jelent, hogy gondviselésről beszél.
0: Jesus is going to take the ultimate responsibility for the outcome.
1: Jézus vállalja a végső felelősséget ennek a megtörténtéért, ennek az eredményéért.
0: And that's the real reason why the gates of hell will not prevail against it.
1: És ez az oka, ez az igazi oka annak, hogy a pokol kapui sem tudnak diadalmat venni rajta.
0: The plottings of the evil one will be overcome by the planning of the righteous one.
1: Sátán terveket sző, de ezek meg fognak hiúsulni az igaznak a tervein, Jézusnak a tervein.
0: It will all work out for the praise of his glory.
1: Minden az Isten dicsőségére fog végül kimunkálódni, megvalósulni.
0: I think generally speaking, we believers give too little credence to the providence of God.
1: Too little what?
0: Too little. Too little credence, too little recognition of the providence of God.
1: De azt gondolom, hogy mi hívők túl kevés bizalmat helyezünk az Isten gondviselésébe.
0: Does the church exist simply because some influential people got together and decided to establish a great institution?
1: Csak azért áll fenn az egyház, mert néhány befolyásos ember összefogott és megalapította az intézményt, az intézményeket?
0: Does the church exist just because some people with a lot of money got together to establish, to build the church?
1: Csak azért áll fenn az egyház, mert néhány ember összefogott sok pénzzel, hogy létrehozza és megalapítsa az egyházat?
0: Does the church exist simply because there were social dynamics and behavioral responses that made it inevitable?
1: Azért jött létre az egyház, mert az emberi kapcsolatokban, a csoportokon belül olyan dolgok történtek, és olyan reakciók jöttek létre, amelyek végül ezt eredményezték, hogy megszületik az egyház.
0: Or do we see in the church that it is something larger, something bigger than just human dynamics?
1: Vagy azt látjuk az egyházban, hogy valami többről és nagyobbról van szó, mint egyszerű emberi dinamikáról, kapcsolatokról.
0: In the book of Acts, chapter 2, verse 47.
1: Apostolok cselekedetei második fejezetében, a 47. versben.
0: This is at the time of the day of Pentecost.
1: Ugye a pünkösd idején járunk ekkor a történetben.
0: And there's a crucial way in which the description is given of the inflooding of people into the church on that day.
1: Ez egy nagyon fontos döntő jelentőségű időszak volt, amikor az emberek közönlöttek az egyházba.
0: It says in that verse that the Lord added to the church daily such as should be saved.
1: Azt mondja tehát apostol cselekedetei második fejezete 47. verse, csak a második felét idézzük, az Úr pedig minden napon szaporítja a gyülekezetet üdvözülőkkel, az üdvözülőkkel.
0: And in our passage here it's Jesus says I will build my church.
1: És az én szakaszomban, amit idéztem, Jézus azt mondja, hogy én építem az egyházat.
0: It seems that we need to open our eyes to the bigger picture of God's providence in the formation and establishment and operation of the church.
1: Mint hogyha tágabbra akarná nyitni a látásunkat, a tekintetünket, hogy meglássuk az Isten egyház, az egyház épülésében, működtetésében és irányításában az Isten szerepét.
0: But I also see more than just providence implied in that phrase.
1: De ebben a kifejezésben én többet látok annál, mint egyszerűen a gondviselést.
0: When Jesus says, I will build my church, to me it also speaks of dependence.
1: Amikor azt mondja, hogy én építem az egyházamat, akkor ebben benne foglaltatik a függőség viszonya is.
0: Our dependence upon him.
1: A mi tőle való függőségünkre utal.
0: Dependence is a very personal reaction to the sense of providence.
1: A függőség az egy nagyon személyes válasz, reakció arra, hogy az Isten gondoskodik rólunk.
0: Today, operating a church has become quite a science.
1: Manapság az egyház működtetése, irányítása az egyfajta tudománnyá vált.
0: We have isolated by statistical studies and so on the factors that enter into church growth.
1: Statisztikai eszközökkel ki lehet szűrni azokat a faktorokat, amelyek hozzájárulnak az egyház növekedéséhez. Tehát kimutatják a számokból, hogy minek köszönhető vélhetően.
0: We study communication and marketing.
1: Tanulmányozzuk a kommunikáció és a marketing tudományát.
0: We learn the principles of management and motivation.
1: A menedzsmentnek és a motiválásnak az elveit tanulmányozzuk.
0: We delve into the concepts of sociology and psychology.
1: Szociológiai és pszichológiai tanulmányokat folytathatunk.
0: But no matter how helpful those things are,
1: de független attól, hogy mennyiben lehetnek segítségünkre ezek a dolgok,
0: we ultimately have to remember that the church is built by Jesus Christ.
1: Végső soron emlékeznünk kell arra, hogy az egyházat Jézus Krisztus építi.
0: We are only servants under him.
1: Mi csak az ő szolgái vagyunk, az ő szolgálatában állunk.
0: It is certainly not just what we do.
1: Biztosan csak nem annyi az egyház, amennyit mi teszünk.
0: And the most important thing we can do is to fall down on our knees.
1: És a legfontosabb dolog, amit mi tehetünk, az az, hogy a térdeinkre ereszkedünk.
0: In submission to him.
1: Alárendelve magunkat ő neki.
0: Let him be the savior and lord of our lives.
1: Legyen ő a megváltóm, legyen ő az ura, ő legyen az ura az életemnek.
0: Make use of the spiritual resources that he has given to us.
1: Használjuk

0: erről a koncepcióról.
1: He says, I, Jesus, will build this church.
0: Azt mondta, hogy én, Jézus, fogom építeni ezt az egyházat.
1: And the gates of hell will not prevail against it.
0: És a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
1: Then there is a third promise I see in this passage.
0: És én látok egy harmadik ígéretet is ebben a szakaszban, mármint az alapigénkben.
1: It's in verse 19.
0: A 19. versben található.
1: It says, I will give you the keys of the kingdom of heaven.
0: És néked adom a mennyek országának kulcsait.
1: What does Jesus mean when he says, I'm going to give you, the members, keys to the kingdom of heaven?
0: Hogy értette ezt, amikor azt mondta, hogy nektek a tagoknak adom a menny kulcsait?
1: To me this says that although Christ is the head of the church,
0: a számomra ez azt jelenti, hogy noha Jézus az egyház feje,
1: and there are supernatural forces affecting the church,
0: és természet fölötti erők hatnak az egyház életében,
1: people, however, are still important.
0: Mégis az emberek is fontosak.
1: The members.
0: A tagok.
1: Our influence, our witness still has an influence and an effect on others.
0: A befolyásunk hat másokra.
1: God has always chosen to work through people to accomplish his mission.
0: Isten mindig azt az utat választotta, hogy embereken keresztül végzi el azt a küldetést, amire szükség van.
1: You see, the keys to the kingdom we can think of as the gospel message that frees people to enter the kingdom of heaven.
0: Azok a kulcsok, amikről itt szó van, hogy nekünk adta, azok az evangélium üzenete, ami szabaddá tudja tenni az embereket, és lehetővé a számunkra, hogy belépjenek a mennybe.
1: When we share with a person the gospel message,
0: amikor megosztjuk egy emberrel az evangélium üzenetét,
1: it's as though we are unlocking the door to enable them and invite them to come into God's kingdom.
0: Olyan, mintha egy ajtót nyitnánk ki a számukra, hogy azon keresztül belépjenek Krisztus országába, Isten országába.
1: What we are to do is work in behalf of God's direction.
0: A mi feladatunk az, hogy Isten útmutatása szerint munkálkodjunk.
1: I like the verse in 2 Corinthians chapter 5.
0: Szeretem a második Korintusi levél 5. fejezetének az egyik szakaszát.
1: And verse 20.
0: Tudnék a 21. verset.
1: To me this is a particularly powerful verse.
0: Ez egy különleges erővel ható verse a Bibliának a számomra.
1: It says in verse 20, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us.
0: 2 Corinthians 20 and 21.
1: 2 Corinthians chapter 5, verse 20.
0: Only 20. Okay, thank you. Krisztusért járván tehát, tehát 20. verset olvasom, bocsánat. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.
1: Every follower of Jesus Christ is a minister in that sense.
0: A szónak ebben az értelmében Krisztus minden követője egyúttal szolgálja is, szolgáló is.
1: Every church is important.
0: Minden egyház, minden gyülekezet fontos.
1: And the most important task that a pastor or church leader can do is to invite members to participate in the work of the gospel.
0: És a lelkészeknek és a gyülekezet vezetőknek a legfontosabb feladata, hogy hívják a gyülekezet tagjait, hogy vegyenek részt az evangélium munkájában.
1: The spiritual gifts that Jesus gives people are like the keys that open the doors of ministry.
0: Azok a lelki javak, amiket Krisztus ad az egyházának, azok a kulcsok, amelyeket a szolgálatunk során fel kell használni, hogy kinyissuk az ajtókat.
1: We need, for instance, people with the ministry of caring.
0: A gondoskodás, a gondviselés szolgálatával is ezt végezzük.
1: We need in the church the ministry of hospitality.
0: A vendéglátásnak a szolgálatát is végezzük az egyházban, ez is ebbe a körbe tartozik.
1: We need the ministry of listening and affirming of people.
0: Szükség van arra a szolgálatra is, hogy meghallgatunk embereket és megerősítjük őket.
1: We need workers in the church, people who are good organizers.
0: Szükségünk van olyan munkásokra is az egyházban, akik jó szervezők.
1: We need people who are knowledgeable and able to witness to their faith.

0: olyan emberekre is szükségünk van, akik értelmesek és bizonyságot tudnak tenni a hitükről.
1: But we also need others, people with a sense of ministry in the marketplace, downtown.
0: Olyan emberekre is szükségünk van, akiknek van érzékük a piaci viszonyokhoz a belvárosban.
1: We need business people who have the ministry of ethics and honesty in a dishonest world.
0: Olyan üzletemberekre is szükségünk van, akiknek van etikájuk és becsületük egy olyan világban, amely nélkülözi ezeket az erényeket.
1: We need carpenters who demonstrate a ministry of quality in the work that they do.
0: Olyan mi szükségünk van ácsokra is, akik a munkájukban be tudják mutatni a minőséget, az igényességet.
1: We need leaders who have a ministry of change and advocacy all for the better.
0: Szükségünk van olyan vezetőkre, akik szószólók tudnak lenni mások érdekében.
1: These are the kind of people who are using the keys of the kingdom.
0: Ezek a példák azt mutatják, hogy milyen emberek és milyen módon használhatják a mennyek országának kulcsait.
1: People who are called by God.
0: Olyan emberek, akiket az Isten hívott el.
1: People who are gifted by God.
0: Olyan emberek, akiket az Isten ruházott fel talentumokkal.
1: People who are dedicated to God.
0: Emberek, akik odaszentelték magukat az Istennek.
1: And my question to you today.
0: És ma az a kérdésem hozzátok.
1: What are you doing with the keys?
0: Hogy ti mihez kezdetek ezekkel a kulcsokkal?
1: There are opportunities ahead of us.
0: Vannak lehetőségek állnak előttünk.
1: God is working in a special way because he wants to come again.
0: Isten különleges módon munkálkodik, mert ő vissza akar térni.
1: In Eastern Africa, where I just came from, there is one Seventh-day Adventist for every 115 people in the population.
0: A Kelet-Afrikában, ahonnan most jöttem, ott egy adventista esik 115 emberre. Ugye jól mondtam? 115 emberre.
1: According to the statistics of the Seventh-day Adventist Church, a new person is baptized on the average of every 1.5 minute.
0: A statisztikáink szerint, a hetednapi adventista egyház statisztikái szerint minden fél percben megkeresztelkedik valaki.
1: And a new church is established every 4.5 hours.
0: Minden 4.5 órában statisztikailag egy új gyülekezetet alapítunk.
1: If we look at the world average, there is one Seventh-day Adventist for every 414 people in the world.
0: A világ egészét tekintve a lakosságnak az 1/414 része adventista, magyarul, hogy egy adventista esik 414 emberre.
1: God is working. He wants his work to be completed.
0: Isten munkálkodik, és azt akarja, hogy az ő munkája el legyen végezve. A műve be legyen fejezve.
1: And we can all be a part of that work.
0: És mindnyájan részesei lehetünk ennek.
1: God has these promises to his church that will be fulfilled.
0: Istennek ezek az ígéretei az egyháza számára, amelyek be fognak teljesedni.
1: Isn't it wonderful to know that Jesus at the very beginning, the very founding of the church, gives us these reassurances, these promises?
0: Nem csodálatos a számotokra, hogy Jézus a legelső alkalommal, amikor az egyházáról szólt, ezeket a megerősítő ígéreteket tette?
1: He says, I will build my church.
0: Azt mondta, én fogom építeni az egyházamat.
1: The gates of hell will not overcome it.
0: A pokol kapui nem vesznek rajta diadalmat.
1: And I'm going to give you the keys to the kingdom of heaven.
0: És odaadom nektek a mennyek országának a kulcsait.
1: And so by looking back to the New Testament when the church was first established.
0: Ha most visszatekintünk az Új Szövetségre, amikor az egyházat először megalapították,
1: we can also look to our future today.
0: Akkor egyúttal a mi jövőnkre is tekintünk ezzel.
1: Because these promises still have validity.
0: Mert ezek az ígéretek még mindig érvényben vannak.
1: And I would like to invite you folks today to rededicate your own lives to confidence in the Church of Jesus Christ.
0: És én szeretnélek most újra ma felhívni benneteket arra, hogy ismét szentétek oda magatokat arra a meggyőződésre. Sorry, would you repeat the last part? To dedicate yourself.
1: To dedicate our lives. To the Church of Jesus Christ.
0: Hogy szenteljük oda az életünket Krisztus egyházának.
1: Sorry. Now, I know that, as I said at the beginning, we have had some differences here.
0: Tudom, ahogy a kezdetben említettem is, hogy vannak közöttünk különbözőségek.
1: But I want to tell you publicly that from our perspective at the General Conference, and from the division, and from the union, we would invite you to work toward some kind of unity, of joining together.
0: De szeretném elmondani nektek, hogy a mi perspektívámból, a mi szempontunkból nézve, a generálkonferenciától, de a divíziótól és az uniótól is, szeretnénk titeket arra hívni, hogy munkálkodjunk együtt egyfajta egység kialakításában.
1: Because it is then that we can most effectively move forward in unity under the direction of Jesus.
0: Mert akkor tudunk a leginkább előre haladni Krisztus irányítása alatt.
1: Who is ready to build this church into the fullness of his mission.
0: Aki a kész a teljességéig felépíteni ezt az egyházat a misszióban.
1: I will be praying for you.
0: Imádkozni fogok értetek.
1: I ask you to pray for us.
0: Kérlek benneteket, hogy ti megimádkozzatok értünk.
1: We want to be brothers and sisters.
0: Szeretnénk testvérek lenni, egymás testvérei lenni.
1: We want to head for the same ultimate goal and destination.
0: És ugyanafelé, a végső cél felé szeretnénk irányítani az életünket.
1: And that is the kingdom of Jesus Christ.
0: Ez pedig Jézus Krisztusnak az országa.
1: Let's be together as we move toward that goal.
0: Haladjunk közösen e felé, a közös cél felé.
1: Thank you very much, and God bless you.
0: Köszönöm, és Isten áldjon meg benneteket. Amen.
1: O loving Father in heaven.
0: Szerető mennyei Atyánk.
1: We have come here to this place to worship you.
0: Azért jöttünk erre a helyre, hogy imádjunk téged.
1: We are so thankful for Jesus Christ and what he has done.
0: Annyira hálások vagyunk Jézus Krisztusért és azért, amit ő tett.
1: That in him the plan of salvation has been made available.
0: Hogy ő általa, ő benne minnyájunk számára elérhetővé vált a megváltás terve.
1: And that we have therefore the hope of eternal life.
0: És azért reménységünk lehet az örök életre.
1: O Lord, we know that you established the church.
0: Tudjuk, Urunk, hogy te alapítottad az egyházat.
1: You have called it your body.
0: A te testednek nevezted.
1: And Lord, sometimes we don't know exactly how to relate to this entity.
0: Urunk, mi néha nem tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez az egységhez.
1: But Lord, our desire is to serve you.
0: De az, ami vágyunk, hogy téged szolgáljunk.
1: And may, Lord, we go forth from this meeting strengthened in our hearts and minds.
0: És az a vágyunk, hogy erről az alkalomról lelkileg és értelmileg is megerősödve tudjunk elmenni.
1: To serve you faithfully.
0: Hogy hűségesen tudjunk téged szolgálni.
1: And to prepare ourselves for the time of your second coming.
0: És hogy felkészüljünk a te második eljöveteledre.
1: Lord, we stand ready to be used by you.
0: Készen állunk arra, Urunk, hogy felhasználj bennünket.
1: Humble us, O Lord.
0: Ó, Urunk, alázd meg bennünket.
1: Instruct us.
0: Instruálj, tanácsolj bennünket.
1: Fill us with your Holy Spirit.
0: Töltsd be a Szent Lelkeddel.
1: And may we be able to enter your kingdom when you come.
0: Bárcsak alkalmasak lennénk arra, hogy belépjünk a te országodba, amikor eljössz.
1: This is our hope and our prayer.
0: Ez a mi reménységünk és az imánk.
1: In Jesus name, amen.
0: Jézus nevében. Amen.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

szólni. Ennek a Zsoltárnak a szerzője maga Dávid király, és elénk tárja ebben a Zsoltárban az Isten minden értelmet felülhaladó szeretetét, törődését, gondviselését az élet minden körülményei közepette. A 139. Zsoltárt az önismeret Zsoltárának is szokták nevezni, mert felfedi valódi állapotunkat, hogy milyenek is vagyunk valójában, és hogy tudjuk úgy megismerni önmagunkat, meglátni valódi énünket, ahogy az Isten lát minket. Ugye tükörbe is azért szoktunk nézni, hogy megnézzük, milyen az arcunk, a hajunk, a ruhánk, vagyis hogy ellenőrizzük a külsőnket. Ez a Zsoltár is egy tükröt tár elénk. Nézzünk bele, lássuk meg önmagunkat, lássuk meg a lelkünknek az igazi ábrázatát, és ennek segítségével, ha ezt megtesszük, akkor megláthatjuk, sőt néven is nevezhetjük, hogy bizonyos élethelyzetekben mi is lakozik bennünk. Ennek a Zsoltárnak az átolvasása során rá kell, hogy jöjjünk, hogy Dávid, amikor leírta ezt a Zsoltárát az Isten szent lelke által, akkor a lelki ismeretünket ébrezgeti. Megtanít bennünket arra, hogy hogy tudjuk Isten szemével meglátni a szívünk legelrejtettebb indítékait, hogy bizonyos élethelyzetekben mi motivál bennünket. Az önzetlenség, vagy az önző énünk. Ha valakinek én segítek, akkor én ezt önzetlenül teszem-e, vagy kizárólagosan azért, hogy nekem ez milyen lelki vagy anyagi előnnyel fog járni. Szintúgy, hogyha én az Istent keresem, akkor miért keresem és miért szeretem őt? Önmagáért, az ő személyért, vagy csak addig keresem az Istent, amíg teljesíti a kívánságaimat. Ebben a Zsoltárban benne van, hogy hogy tudjuk megismerni saját magunkat. A 139. Zsoltár segít nekünk lenézni a mélybe, lássuk meg lelkünk igazi állapotát, azt az állapotát, amivel nem szeretünk szívesen szembenézni. És Isten ebben szeretne nekünk segítségünkre lenni, mert hogyha nem ismerjük önmagunkat, akkor lelkileg halottakká fogunk válni. Az emberre általában ilyenkor két dolog jellemző. Goethe, a német irodalom talán egyik legnagyobb alakja, ezt így fogalmazta meg. Nagy hiba, hogy többnek látjuk magunkat, mint amik vagyunk, és kevesebbre becsüljük, mint amennyit érünk valójában. És általában az emberekre ez a két dolog jellemző. Vagy többnek képzeljük magunkat, mint amik vagyunk valójában, vagy pedig kellő önértékelés hiányában lebecsüljük magunkat, és semmi más nem szoktunk hangoztatni, hogy én semmit nem érek, minek születtem erre a világra. Kedves táborozók, ennyi bevezető után, akkor lássuk meg, hogy mit is mond erről a 139. Zsoltár. Lássuk meg önmagunkat Isten szemével, hogy Isten hogy ismer bennünket, hogy figyel ránk, és miképpen gondoskodik rólunk az életünk minden körülményei közepette. A 139. Zsoltár első 4 versét szeretném felolvasni, és ez a következőképpen szól. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod, mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Kedves táborozók, azt mondja Dávid, azt kéri az Úrtól, hogy ő vizsgálja meg őt, mert egyedül az Isten ismer bennünket. Az első versben a hangsúly az ismersz kifejezésen van. Dávid király itt mondja ki minden dolgok végső alapját, hogy miként tudunk eljutni az igazi önismeretre, ahogy Isten ismer minket. Azt mondja Dávid király, hogy ezt az ismeretet sajátítsuk el, hogy ahogy az Isten lát bennünket, ugyanúgy tudjuk mi is látni önmagunkat. Ahogy ő látja a mi belső életünket, a gondolkodásunkat, ezt ismerjük meg magunkról, hogy kik is vagyunk valójában. Dávidnál
az Isten kérdés tisztázó volt. Dávid tudta azt, hogy kicsoda az Isten. Nála nem volt probléma, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Tudta azt, hogy van egy élő Isten. Tudta azt, hogy az Isten mindenható, éppen ezért rábízhatja magát. Tudta azt, hogy az Isten soha, de soha nem hazudik, és nem csap be bennünket, mert ő az igazmondó Isten, és ő igaz. Dávid tudta azt, hogy az Úr irányítja az életünk minden egyes lépését. Ő szent, ő hűséges, ő figyel ránk, vigyáz ránk. Ő a teremtő Istenünk, aki alkotott és aki létrehozott bennünket. Éppen ezért az életünkben nincs olyan dolog, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte, amit ne tudna rólunk. Azt mondja az 56. Zsoltár 9. verse, hogy az Úr még a könnyeink számát is tudja, amikor sírunk. Ennyire ismer bennünket, ismeri az egész életünket, kezdetektől egészen a halálunkig, és ismerni az Isten részéről annyit jelent, hogy belénk lát, ismeri a gondolatainkat, ismeri az érzelmeinket, a vágyainkat, és minden szándékunk nyitott ő előtte. Olyan csodálatos, hogy Pál apostol fogalmaz a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versében. Azt mondja a Pál, hogy Isten az, aki a szíveknek és a veséknek is vizsgálója. Ugye a szív és a vese a Szentírásban mindig átvitt értelemben szerepel, és ami belső életünket jelenti, vagyis mindent ismer rólunk. Ismeri tettünk minden indítékait. Egyszerűen az Úr átvilágít bennünket. Hogy ezt kicsit úgy gyakorlatiassabbá tegyen, azt jelenti, hogy átvilágít bennünket, amikor mondjuk, hát elmegyünk a repülőtérre, és átmegyünk egy bizonyos kapun, és a kapu átvilágít bennünket. Belénk lát, hogy mi van a kabátunkban, mi van a zsebünkben, pontosan tudja. Az Úr ugyanígy, amikor ránk néz, belénk lát, mindent ismer rólunk. És azt mondja ez a Zsoltár a 2. verstől a 4. versig, hogy Uram, ismered az ülésemet. Vagyis tudod azt, hogy nyugalmi állapotban milyen vagyok. Hogy viselkedek nyugalmi állapotban. De Uram, ismered a felkelésemet, vagyis azt is ismered, hogy hogyan fogok hozzá, milyen lelkülettel és indítékkal az élet dolgaihoz. Ezt is pontosan tudod rólam. Minden utamat jól tudod, az egész életemet látod úgy, ahogy ezt más nem. Vajon ez alatt mit kell érteni, hogy ő látja az egész életünket úgy, ahogy más nem? A 4. vers megadja a választ. Azt mondja itt ki Dávid, hogy belelátsz a gondolataimba, és amikor még a nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Nem látunk bele egymás gondolataiba. Nem tudjuk azt, hogy a másik ember mit gondol rólunk, mi ezt nem tudhatjuk. De Dávid azt mondja a lélek által, hogy az Isten belelát a gondolatainkba. Már akkor tudja, hogy mit akarunk tenni, amikor még a nyelvünkön sincs a szó. Ő már ezt pontosan tudja. Uram, belém látsz, hogy más emberekhez való viszonyomban milyen szándékok motiválnak. Miért keresek meg egy másik embert? Mit akarok én egy másik embertől? Amikor a másik ember én nem tudja, hogy én mit akarok tőle. Jó dolgokat, vagy rossz dolgokat, vagy hátsó szándékaim vannak. De Uram, te ezt tudod. Azt is tudod, mert te ismersz engem, hogy amikor téged megkereslek, bármilyen kérésemmel, akkor miért kereslek meg? Azért, hogy segíts rajtam, és miután segítettél, akkor köszönöm, nem kérek belőled, és aztán megint, ha baj van, akkor jövök. Te ezt pontosan tudod. Megint csak Pál apostol írja a zsidókhoz itt levél 4. fejezetének 13. versében, nincs olyan teremtmény, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte. Vagyis ő pontosan ismer bennünket. És akkor Dávid itt kimond egy óriási igazságot, amit úgy gondolok, mindegyikünknek nagyon meg kell szívlelnünk. Uram, ismered azt, amit én nem ismerek magamról. Hogy bizonyos élethelyzetekben mire is vagyok képes. Nem tudom, kedves táborozók, voltatok-e már úgy az életetek során, én sokszor, amikor belekerültem egy élethelyzetbe, meg is cselekedtem azt a dolgot,
És akkor azt mondtam, hogy hogy voltam erre képes. Hogy tudtam ilyet megtenni? Hogy tudtam ilyet mondani egy másik embernek? Hogy tudtam ennyire megbántani valakit? Vagy egyáltalán hogy voltam erre képes? Nem ismertem magam, hogy egy bizonyos élethelyzetbe, ha bekerülök, akkor ott meg tudok állni, vagy azonnal elbukok. Nem ismertem magam, hát buktam is jó nagyot. És aztán mi marad? A szégyen. Azt kéri Dávid az Úrtól, Uram, ismertess meg magammal, hogy bizonyos élethelyzetekben milyen vagyok. Vizsgálj meg engem, és ismersz, ismertess meg önmagammal, hogy tudjam is, hogy milyen vagyok valójában, mielőtt elkövetnék valami helyrehozhatatlan vétket. Segíts, Uram, megismerni önmagamat, segíts megelőzni a bajt. Nehogy késő legyen, és valami helytelen dolgot tegyek. Segíts, Uram, ezt megelőzni. Nehogy tönkre tegyem kellő önismeret hiányában magam és a környezetem életét. Uram, vizsgálj meg és ismertess meg önmagammal. Dávid egy úgynevezett preventív, vagyis egy megelőző intézkedés kér az Istentől, hogy ismertesse meg önmagával. De kedves táborozók, hogyan tudjuk magunkat megismerni Isten szemével? Francis Schaeffer, ez az ismert keresztény gondolkodó egy alkalommal azt mondta, hogy az ember egyszerre bűnös és csodálatos. Az ember egyszerre bűnös és csodálatos. Vajon ez alatt mit kell értenünk? Hát Mózes első könyve rögtön elénk tárja, hogy a bűneset után többek között az emberben a gondolkodó és az erkölcsi ítélő képességünk súlyosan eltorzult. Pál apostol így fogalmaz, hogy megvan fertőzve mind az elménk és mind a lelki ismeretünk, és ennek az a súlyos következménye, hogy az esetek többségében Sátán veszi át az irányítást az elménk fölött. Ő irányít bennünket, vagyis megvakítja az elménket, hogy ne lássunk tisztán, és ennek következtében nem annak látjuk magunkat, mint akik vagyunk. Nem tudunk reálisan látni, hogy kik is vagyunk valójában. Olyan ez, amikor esetleg régen, vagy talán most is elmentünk a Vidámparkba, és a Vidámparkon belül bemegyünk az elvarázsolt kastélyba, ott különböző tükrök vannak. Azokban a tükrökben nem látjuk reálisan magunkat, mert az egyik tükörben kövérnek, soványnak, vékonynak, szóval mindennek látjuk magunkat, de nem reálisan. Sajnos a bűneset után az értelmünk ugyanilyen. Nem tudjuk reálisan meglátni magunkat, hogy kik is vagyunk valójában. És ennek hatására vagy többnek képzeljük magunkat, mint akik vagyunk, vagy pedig sokkal, de sokkal kevesebbnek. Mindkét esetben az önbecsapás áldozataivá válunk. Mert az az ember, aki magát többnek képzeli magánál, büszke, és ezt a környezete számára ki is mutatja, büszke ember, nagyra vágyó, az érzéseit nem meri kimutatni. Mai korunk erről szól, hogy senki nem meri az érzéseit kimutatni, mert gyengeségnek tartja, hogyha én valakit szeretni akarok, és annak kimutatom az érzelmeimet, vagy büszke, nagyra vágyó, gőgös. Hát kedves táborozók, a beszélgetés alkalmával erre vissza lehet térni, de én úgy gondolom, és lehet velem nem egyetérteni, hogy ez az embertípus fél a világtól. Ezért nem meri annak mutatni magát, aki, és ezért többnek képzeli magát. Pilinszky János ezt így fogalmazta meg, hogy az emberek többsége álnéven éli az életét. Többnek, szebbnek, áldozatkészebbnek, igazabbnak mutatjuk magunkat, mint akik vagyunk, és akkor azt mondja Pilinszky, éppen ezért valódi nevük csak keveseknek van. Aztán ott van a másik oldal, és úgy gondolom, ez sokkal súlyosabb. Önmagunk leértékelése, alkalmatlanságának érzése, a kisebb rendűségi érzés. Amikor ez az embertípus azt mondja, hogy én senkinek nem kellek, semmit nem érek, csúnya vagyok, mindenki engem bánt, mindenki nekem akar rosszat, és aztán ebben az a súlyos ebben az állapotban, hogyha ezekkel a személyekkel kisgyermek koruk óta ezt el is hitetik.
És ebben nőnek fel, hogy te semmit nem érsz, fiam, rád semmit nem lehet bízni, és amikor felnő, akkor kellő önértékelés hiányában egy nagy nullának képzeli magát. És akkor a kör zárul, és csak Magyarországon megközelítőleg 1 millióra tehető azoknak a száma, akik súlyos depresszív megbetegedésekben szenvednek. Mert nem tudja elfogadni magát. És folyamatosan ezt hangoztatják, hogy te senki és semmi vagy. A 139. Zsoltár szeretne megtanítani bennünket arról, hogy ne az emberektől tegyük függővé, hogy kik is vagyunk valójában. A legfontosabb az legyen számunkra, ahogy az Isten lát engem. Ne a mások véleményétől tegyen függővé, hogy én ki is vagyok valójában, mert akkor Sátán játék szerévé fogok válni. Egyik végletből a másikba fog taszítani engem. Amikor jót mondanak rólunk, jókat mondat Sátán rólunk másokkal, hogy így képzeljük magunkat többnek, mint akik vagyunk valójában, becsap bennünket. Talán zárójelbe hadd jegyezzem meg Blaise Pascalnak, ennek a nagy gondolkodónak az egyik mondatát, aki azt mondta, ha minden egyes ember tudná azt, hogy mit mondanak a háta mögött, szóval 4 barát se lenne a világon. Vagyis Sátán belevisz bennünket abba, hogy érdekből jókat mondjanak rólunk. Aztán ott van a másik oldal, amikor beledöngöl a földbe minket, mert úgy formálja az embereket, hogy irigységből, haragból, rossz indulatból, rossz megvilágításba helyezzenek bennünket önmagunk és mások előtt. Dávid mit kér? Uram, mutasd meg, hogy én mennyit érek te előtted. Ne más emberek véleményétől tegyen függővé, hogy ki is vagyok. Pál apostol ezt így mondja a Római Levél 12. fejezetének 3. versében, hogy ne képzeljük magunkat többnek, de kevesebbnek se. Nagyon-nagyon fontos, de kevesebbnek se. Istentől kérdezzük meg, hogy aki megalkotott bennünket, aki létrehozott bennünket, hogy kik is vagyunk valójában az ő szemében. Egy ember, ha ezt megkérdezi Istentől, kivé válhat, ha megtanulja Isten szemével látni önmagát. Isten megmutatja nekünk, hogy nélküle, vagy így, vagy úgy, de be fogjuk csapni saját magunkat. Vagy többnek, vagy kevesebbnek képzeljük. De vele és mellette mivé válhatunk? Mit mond a Szentírás, hogy az Isten hogy tekint ránk emberekre? Csak néhány dolgot szeretnék felsorolni. Hát a legfontosabb, hogy nagyon szeret bennünket. Aztán fiává fogadott bennünket. Segít nekem. Isten elfogad engem úgy, ahogy vagyok. Tegnap hallottunk erről este egy előadást, hogy az Isten nem személyválogató. Ő úgy fogad el engem, ahogy vagyok. És hogyha én ezt elfogadom az Istentől, mert az igazmondó Isten mondja ezeket rólunk, aki soha nem csap be bennünket, és soha nem hazudik, akkor azt mondja, akkor békességetek lesz velem, ő nem kárhoztat bennünket, megbocsát számomra, nagyon-nagyon gyengéden szeret, és ami a legfontosabb, az Isten kimutatja felénk az érzelmeit. Ő nem titkolja el. Kimutatja felénk, hogy ő mennyire szeret bennünket, betölti minden szükségletünket, és kedves táborozók, mi a Bibliának a központi gondolata? Hogy az Isten mit tett értünk? Azt mondja, hogy odaadta az életét. Akkor kimutatja az érzelmeit? Akkor ha az Isten szemével látjuk önmagunkat, akkor ő segít nekünk azzá válnunk, akivé válhatunk, de nélküle tényleg csak semmik maradunk. Vagyis az Isten azt mondja, hogy rendkívül értékesnek tart bennünket, és vagyunk valaki az ő szemében. És ha mi ezt elfogadjuk az Istentől, ha megismerjük azt, hogy az Isten hogy gondolkodik rólunk, így már nem akarjuk másnak mutatni magunk, mint akik vagyunk valójában, de nem is engedjük majd lebecsülni magunkat. Mert megismertem azt, hogy ő hogy tekint rám, és Isten szemével látom magam, ezért se többnek, se kevesebbnek nem kell
képzelnem magam, az ő szemében vagyok valaki, és ezt hangsúlyozni szeretném, akárki, akármit állít rólam. Mert nem az emberek véleményétől teszem majd ezt függővé, hanem az Istentől kérdezem meg. Az Isten szeret engem, nagyra becsül, értékel, gondja van rám, és terve van velem. Azt mondtam, hogy Francis Schaeffer ugye azt mondta, hogy az ember egyszerre bűnös és csodálatos. Ha így látom magam, akkor az ember milyen? Akkor már csodálatos. Ha az Isten szemével látom magam. Dávid itt ebben a Zsoltárában nem csak azt mondja ki, hogy Isten mennyire szeret minket, hogy mennyire értékesek vagyunk a szemében, hanem azt is kimondja, hogy a gondviselésével körülzár bennünket. Szeretném felolvasni az 5. és a 6. verset, és ez pedig a következőképpen szól. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttemet tudás, magasságos, nem érthetem azt. Kedves táborozók, mit ért az alatt itt Dávid király, hogy az Úr körülzárt bennünket? Szeretném felolvasni Jób könyve első fejezetének a 9. és a 10. versét, mert itt megadja a választ Jób, mit is jelent az, hogy az Úr körülzár bennünket, és vigyáz ránk. Jób könyve első fejezetében a 9. és a 10. vers így szól. Felelt pedig az Úr, Úrnak Sátán, és mondta, avagy ok nélkül féljé Jób az Istent, nem vettedé körülőt magát, házát és mindenét, ami van? Vagyis mit mond ki? Hogy ő körülvesz bennünket, körülveszi a házunkat, körülveszi mindenünket, amink van. Körülzár bennünket. Hát ez olyan, mint amikor nekünk van egy nagyon-nagyon becses kincsünk, vagy valami nagyon értékes dolgunk, és azt nagyon féltjük. És mondjuk betesszük a vitrínbe, bezárjuk azt a vitrint, vagyis minden környezeti hatástól óvjuk, mert nagyon fontos az a dolog számunkra, és mindentől óvjuk. Azt mondja itt Dávid király, hogy az Isten ugyanígy óv bennünket, mivel nagyon értékesek vagyunk számára, ezért ő körülzár bennünket, és ő úgy szeret bennünket az ő körülzárása által, mint még senki a világon. Van egy nagyon kedves Biblia versem, ez Ézsaiás könyve 49. fejezetében szerepel a 14. verstől a 16. versig, amikor Ézsaiás a bűnös emberi világból felhoz egy nagyon tragikus példát. Azt mondja itt ki a próféta, hogy sok esetben azt láthatjuk, hogy az anyák eldobják maguktól a gyermeküket. Meg azt is láthatjuk, hogy a gyermekek egy idő után megtagadják a szüleiket. Vagyis a családnak a szentsége az semmivé válik. És akkor az Úr azt mondja, ha ez meg is történik az emberi világban, én téged soha, de soha el nem hagylak, mert körülzártalak, és akkor azt mondja Ézsaiás, a markomba metszettelek fel téged. Annyira ismerlek, és annyira szeretlek. Egy gondolkodó így mondta, és ez nekem nagyon sokat jelentett, hogy az Isten úgy tud figyelni ránk, minthogyha ebben a világ mindenségben az egyes személyeken kívül senki nem lenne. Megközelítőleg hellyel közel 6 milliárd 300 millió ember él a Földön. Ha az a 6 milliárd 300 millió ember egyszerre imádkozna az Úrhoz, ő annyira hatalmas, hogy ő ezt képes lenne meghallgatni, és képes lenne az egyes emberekre úgy figyelni, mintha rajtuk kívül senki, de senki nem lenne ebbe az egész világ mindenségbe. És Dávid király, aki megírta ezt a Zsoltárt, ezt ő tapasztalatból tudta. Nyugodtan mondhatjuk, ez egy tapasztalati Zsoltár. Ha elolvassuk Dávid élettörténetét, akkor láthatjuk, hogy jó 2 évtizeden át mennyi minden történt ezzel az emberrel, micsoda megpróbáltatásokon és micsoda fájdalmakon ment keresztül, és akkor azt írja Dávid, hogy én tapasztalatból tudom, hogy Uram, te körülzártál engem, mindentől megvédtél. Értek megpróbáltatások, értek fájdalmak, értek szívet tépő fájdalmak az életben, de mégis körülzártál engem, és élek, mert te vagy az én teremtő Istenem. De vajon
Azt is mondja Dávid, hogy nem csak, hogy körül zártál engem, hanem fölöttem tartod a kezedet. Vajon ez alatt mit értett? Hát a 7. verstől szeretném felolvasni a 12. versig, mert erre is megadja a választ, hogy az Úr fölénk tartja az ő kezét. Azt olvasom a 7. verstől. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség biztosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Hát ezek csodálatos gondolatok, és ha a 7. verset hagy olvassam fel még egyszer. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Hát ez egy költői kérdés, a körülzártál kifejezés folytatása, hogy Isten mindenütt jelen van az ő lelke által. Mindenütt jelen van. Amikor Jézus Krisztus visszament a mennybe, akkor mit ígért a tanítványoknak és minden embernek, hogy elküldöm majd nektek ama szent lelket, ama vigasztalót, aki majd elvezérel titeket minden igazságra, és aki majd ott lesz veletek. Hát kedves táborozók, hogy ezt úgy még jobban elmélyüljön bennünk, néhány gondolatot szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatosan. A kérdés, hová menjek a te színed elől, és a te orcád elől hova fussak, költői kérdés csupán. Azt érzékelteti, hogy Isten mindenütt jelen van. Dávid nem akart elmenekülni Isten jelenlétéből, azt akarta csak szemléltetni, hogy Isten szeme, azaz lelke, jelenléte mindenhová behatol, és mindenhova elkíséri az embert. Másrészt viszont szükséges, hogy mindenkor tudatában legyünk a következőknek. Soha nem vagyunk egyedül, van egy társunk, akár választjuk őt, akár nem. Emlékezzetek erre, hogy bárhol is vagytok, és bármit tesztek, Isten ott van. Minden szavatoknak és cselekedeteknek tanúja van a Szent, a bűngyűlölő Isten. Egyetlen szó, egyetlen cselekedet sem menekülhet el az ő végtelen lényének tekintete elől. Lehetséges, hogy emberi fülek nem hallják szavaidat, de a világ mindenség kormányzója igen. Olvas a szívedben, érzékeli még a belső felindulásodat, haragodat is, amivel akaratod keresztezésére válaszolsz magadban. A közönséges szavakat is hallja, a legmélyebb sötétségben és az egyedüllétben is ott van. Senki sem csalhatja meg Istent, senki nem menekülhet el a neki való számadás elől. Isten dicsősége számunkra felfoghatatlan, Isten királyi széke a mennyben van, de szent lelke által Isten mindenütt jelen van. És kérlek, figyeljétek a következő mondatot, pontosan ismeri, és személyesen érdeklődik kezének minden alkotása után. Vagyis itt mondja ki Dávid ezt a csodálatos dolgot, hogy nincs miért aggódnunk. Mert ő mindenhol elkísér bennünket, mindenhol jelen van, körülzár bennünket, és ismer bennünket. Dávidban ezek után még mélyebben ültetődött el az ember iránt Isten gondviselése, és én úgy gondolom, amit most szeretnék felolvasni a 13. verstől a 16. versig, ez ennek a Zsoltárnak a csúcspontja. Amikor Dávid visszaemlékezik mély hálával Istennek, mikortól fogva érvényesült a gondviselése és a körülzárása az ő életében. A 13. verstől olvasom a 16. versig. Bizony te alkottad veseimet, te takargattál engem anyám méhében, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe ezek mind be voltak írva, a napok is, melyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Jeremiás próféta ugyanezt mondja ki az első fejezetének az 5. versében, hogy az Úr már akkor körülfogott bennünket az ő gondviselésében, amikor csak az anyamében formáltattunk.
Azt mondja, én már akkor ismertelek titeket, amikor az anyamében formáltattatok. Szeretném még felolvasni, hogy Dávid király szintén a 22. Zsoltárában mit mond erről a 10. és a 11. versében. Mert te hoztál ki engem anyám méhéből, és te biztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Csodálatosak ezek a gondolatok? Hogy már a születésünktől fogva az Úr gondot visel rólunk. Azt mondja Dávid, hogy te már akkor ismertél, amikor még a szüleim gondolatában sem voltam. Anyám méhétől fogva gondot viselsz rólam. Ügyeled csecsemő koromtól fogva mind a mai napig az ülésemet, a felkelésemet, az egész életemet. Vagyis folyamatosan gondot viselsz rólam. A te kezed munkája vagyok, és már akkor

tervet készített minden egyes emberre vonatkozóan, már az idő kezdete előtt, hogy minden, de minden dolog, ami itt bennünket ér, örömök is, meg rettenetes nagy fájdalmak is, ami javunkat fogják szolgálni akkor, amit így mond ki Pál apostol, és ez volt az életem első Biblia verse, amit megismertem, a Római Levél 8. fejezetének 28. verse, hogy akik az Istent szeretik, azoknak itt a földön minden a javukat szolgálja. A terv része. A terv része, hogy minden dolgot úgy alakít az életünkbe, hogy még a látszólag rossz dolgok is, amik érnek bennünket az életben, mivel anyánk méhétől fogva ismer, a javunkat fogja szolgálni. Szeretném megkérdezni tőletek, hogyha ezt komolyan elhisszük, lehet ennél nagyobb örömhír? Hogy bármi ér bennünket itt az földön, bármi bármit mond rólunk, vagy bárki okoz nekünk iszonyatos nagy fájdalmakat. Ha én az Istent szeretem, akkor minden az én javamat fogja szolgálni. Vagyis az életemben nem a véletlen, meg nem a sors, meg nem az emberek gonoszsága, hanem az Isten gondviselése történik. Ha az ő kezét fogom, bármi történik velem, bármi. Később örülni fogok neki. Kedves hallgatók, szeretnék egy versből idézni az egyik legkedvesebb versem, és pontosan ide tartozik. Babits Mihály megírta a Zsoltár Férfi Hangra című versét, és csak néhány gondolatot hagy idézzek ebből. Azt mondja Babits, tudod, érted, történnek mindenek itt a földön. Miért búsulsz? Még a madárka tolla se hull ki, még az ég se remeg úgy, hogy közben Isten rád ne gondolna. Te érted alkotott földet, tengert, eget, hogy örömet okozzon. Te érted szerezte az alkonyt, a hajnalt, mindent. Neked kevert sorsot, örömet, bánatot, hogy gazdag legyen a lelked. Minden háborút, minden betegséget, minden fájdalmat, lelkedre mért öltöny gyanánt. Csodálatos kifejezés. Azt mondja, öltöny gyanánt. Akkor felveszünk egy ruhát, és az a ruha se nem kicsi, se nem nagy ránk, az pont jól nézünk ki abba a ruhába. És az Úr mit mond? Hogy a fájdalmakat, az örömöket csak annyit engedett meg, amennyit el tudunk hordozni. Öltöny gyanánt ránk mérte ezeket. Azt mondja Babits, eleve elosztott számodra mindent, mert érted történnek mindenek, miért búsulsz. Pál apostol azt mondja a korintusi hívőknek, hogy minden ti érettetek van itt a földön. A fájdalmak is, az örömek is, mert akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Nincs rossz dolog az életükben. Szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatosan egy idézetet, ezt is nagyon-nagyon szeretem, és nagyon sokszor elolvastam. Amikor olyan volt a lelkem, akkor nagyon sokszor elolvastam, és nagyon sokat segített, és ez így szól. Minden, ami velünk történik, a körülményeink és élményeink összefüggésben van Isten tervével. Isten enged meg mindent, hogy formáljon, alakítson, alkalmassá tegyen szándékának végrehajtására. Próbák és csalódások, sebek, amelyeket ellenségeink és barátaink ejtettek rajtunk, az élet viszontagságai és megpróbáltatásai, a bajok, csapások, szívet tépő fájdalmak és veszteségek, mind Isten eszközei, amelyek előkészítenek minket Isten szándékának betöltésére. Öröklött tulajdonságaink, szerzett képességeink mind tőle származnak, és az a rendeltetésük, hogy Isten tervének megvalósítására használjuk fel valamennyit. Nincs okunk tehát lehangoltságra vagy csüggedésre. Istennek gondja van ránk, és mindennek, ami velünk történik, célja és helye van Isten tervében. Hogy megszépül az életben minden, ha hisszük ezt? Napjainkat fény ragyogja be, életünk erőtől duzzadó, lelkesedéstől fűtött lesz. Akik elfogadják azt a hatalmas igazságot, hogy az Úr már akkor ismert bennünket, amikor az anyamében formáltattunk, körülzárt bennünket, az ő lelke által mindenütt ott van, ismer bennünket, akkor történhetnek velünk olyan dolgok itt a

földön, amitől végérvényesen eleszünk, és nem kelünk fel. Bárki bármit tehet velünk. Később meg fogjuk köszönni az Úrnak, ha szeretjük őt. És akkor Dávid azt mondja ki, ha én így megismertem az Istent, akkor nekem egy dolgom van. Szeretném felolvasni a 17. és a 18. verset. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagyoknak annak summája. Számlálgatom őket, többek a fövénynél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Mit mond ki, hogy nekem milyen kedvesek, Uram, most már a te gondolataid? Ha én a te beszédedből, a te írásodból így megismertelek téged, hogy ennyire értékes vagyok a szemedben, ennyire gyengéden szeretsz engem, ennyire reménységgel töltesz el az élet viszontagságai közepette, akkor azt mondja Dávid, hogy akkor nekem egy dolgom van, hogy az életben a legfontosabbak számomra a te beszédeid legyenek. Legfontosabb az legyen számomra, hogy te tekintesz rám. Ne más emberek véleményétől tegyen függővé az életem. Mert tudom, hogy a te beszéded által, ha ezek kedvesek lesznek számomra, kapcsolatba tudok kerülni te veled. És azt mondja, és mindennyikünknek ezt tanácsolja Dávid, hogy a te gondolatod legyen egyedül irányadó számomra, hogy te minek tekintesz engem. És kedves táborozók, ezek után ebben a Zsoltárban első olvasásra egy óriási ellenmondást vélünk felfedezni, de csak első olvasásra. Mert az a Dávid király, aki ilyen csodálatosan bemutatja előttünk az Isten jóságát és törődését, egyszerűen elragadtatja magát egy gondolatra. És ezt nekünk pontosan kell tudni, hogy ez alatt mit értett Dávid király. A 19. verstől szeretném felolvasni a 22. versig. Vaj, ha elveszteni Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem, akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel a te ellenségeid. Ne gyűlöljem, Uram, a téged gyűlölőket, az ellened lázadókat ne utáljam. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimé lettek. Hát ez egy nagy ellentmondás, nem? Hogyha így megismeri az Isten szeretetét, akkor most azt mondja Dávid, hogy gyűlölni kell az embereket? Hogy Isten, te is gyűlöld az embereket? Itt Dávid egy nagyon fontos törvényszerűséget mond ki, amit mindegyikünknek meg kell szívlelnünk. Mert sajnos tisztelet a kivételnek, de az esetek többségében hajlamosak vagyunk mi is megítélgetni az embereket. Azt mondja ki Dávid, hogy Uram, az embereknek a gonoszságát és a bűneiket gyűlöld. Az embereket ne. Itt a bűn gyűlöletéről van szó, mert Isten mit mond ki? Hogy a bűnös embert szánja, de a bűnt gyűlöli. És Uram, az emberekben a bűnt gyűlöld, de az embereket próbáld megmenteni. És azokról beszél Dávid itt, akik tudatosan szembeszállnak az Istennel, akik nem akarják meglátni az Isten felénk irányuló szeretetét. Uram, ezeknek az embereknek az életében gyűlöld a bűnt, de a bűnösöket szeretni kell és szánni. Nem azt mondja Dávid, hogy a bűnös ember gyűlölni kell, mert akkor teljes ellentmondásba kerülne. És azt mondja Dávid, Uram, nekem se lehet örök életem, ha én azonosulok ezekkel az emberekkel. Ha nem ítélem el ezeknek az embereknek a cselekedeteit. Ha én azonosulok ezekkel a cselekedetekkel, nekem sem lehet örök életem. Vagyis, Uram, nekem az legyen a legfontosabb számomra, hogy te milyen vagy. Téged kövesselek, akkor te meg tudsz menteni engem attól, hogy bűnöket kövessek el. Nekünk a legfontosabb az legyen az életünkben, amit szintén Babits ír le egy másik versében, a Pszichoanalízis Krisztiána című versében, hogy nekünk föl kell úgy kiáltanunk, hogy Krisztus Urunk, segíts meg. Ha mi úgy felkiáltunk, hogy Krisztus Urunk, segíts meg, akkor sohasem fogjuk azt mondani, hogy én gyűlölöm a másik embert. Itt a bűnök gyűlöletéről van szó. És mivel zárul ez a Zsoltár?
Nézzük meg a 23. verstől a 24. versig. Vizsgálj meg engem, ó Isten, ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. Lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Vagyis mit kér Dávid, mire tér meg én vissza? Lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Kedves táborozók, meggyőződésem, hogy igazából a próbákban ismerjük meg magunkat, hogy kik is vagyunk valójában, és milyen az Isten iránt való szeretetünk. Hogyha valami nagy próba, valami nagy megpróbáltatás ér bennünket, valami nagy fájdalom, mind testi és lelki vonatkozásában, itt tudjuk igazából lemérni, hogy milyen is az Istennel a kapcsolatunk. Dávid mit mond? Hagylássak magamba, hogy van-e bennem a gonoszságnak valamilyen útja. Uram, add a próbákat, hogy ismerjem meg magam. Van számomra egy nagyon kedves gondolata Simone Weilnek, ennek a francia filozófusnőnek, aki azt mondta, hogy az igazi Isten szeretetünket úgy tudjuk lemérni, hogyha a jó dolgok és a rossz dolgok egyforma hálát sugallnak az Isten irányába. Ha én nem csak akkor szeretem az Istent, amikor jó dolgok történnek velem, ha én el tudom tőle fogadni a látszólag rossz dolgokat is, annak fényében, hogy minden ti érettetek van itt a Földön, és semmi olyan dolog nem történik, ha az Isten szeretitek, hogy az később ne a javatokat szolgálná. Uram, ismertess meg, van-e bennem valami olyan dolog, ami megakadályoz engem, hogy az örök életbe jussak? És akkor itt egy nagyon fontos gondolat van. Uram, ha én a másikban meglátom a rosszat, de magamban nem, na ezt akadályozd meg. Hajlamosak vagyunk meglátni a másikban a rosszat? Hajlamosak vagyunk kritizálni a másik embert? Úgy gondolom, sajnos igen. De sokszor nem látunk magunkban, és azt gondoljuk, hogy szinte mi tökéletesek vagyunk. És Dávid mit kér? Ha én a másik emberben meglátom a rosszat, akkor szeretettel mondjam el neki, segítő szándékkal, de ugyanúgy lássam ezt meg magamban is. Kedves hallgatók, ez a Zsoltár az emberi befelé nézésnek a legmélyebb tárházait nyújtja felénk. Egy keresztény ember, ha igazán keresztény, akkor nem a hagyományaira, nem a neveltetésére, nem az ösztöneire épít az önmegismerésében, hanem az Isten dolgaira. Egyedül az Isten személyében lássa meg, hogy ő kicsoda valójában. Hogy az Isten hogy tekint ránk, mert egyedül a jó Istenhez való viszonyunkban ismerhetjük meg magunkat, kik is vagyunk valójában. Isten hogy vigyáz ránk, mit jelent azt, hogy ő körülzár bennünket, mit jelent azt, hogy a lelke által mindenütt ott van, mit jelent azt, hogy semmi nem történik velünk véletlenül, mindennek helye és célja van az Isten tervében, és mit jelent azt, hogy ő minden sejtünket ismeri. Minden szándékunk nyitott ő előtte. Ha én ezt az Istent ismerem meg, akkor egyszerűen nem tudok elcsüggedni. Mert én tudom, hogy egy olyan Istenem van, aki az életét adta értem. Pál apostol ezt így mondta el a római keresztényeknek a 8. fejezetének a 32. versében, hogy az Isten a legnagyobbat, Jézus Krisztust odaadta mi érettünk. Akkor mi módon ne ajándékozna már mindent oda? Ha már a legnagyobbat Jézust odaadta, akkor a többi csekélység, hát kérjük el tőle. A 139. Zsoltárban ez egy csodálatos imádság Dávid részéről, hogy ő hogy megismerte az Istent, és az Isten hogy válaszolt neki, hogy ő mennyire figyel rá, és mennyire a gondviselő szeretetével folyamatosan körbefogja az élet minden körülményei közepette. Kedves táborozók, ennyit szerettem volna szólni a mai alkalommal a 139. Zsoltárról. Én arra kérnélek benneteket, hogy olvassuk el még jó párszor ezt a Zsoltárt, és tényleg úgy önmagunk számára is fedezzük fel, hogy egy-egy bibliavers mögött micsoda mélységek vannak, mennyire felfedi előttünk azt, hogy az Isten hogy tekint ránk, és akkor tényleg el fogjuk tudni mondani azt,

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, kérem, hogy nyissuk ki Bibliánkat Jeremiás könyve 31. fejezeténél, és a 21. verset olvassuk el közösen. Tehát Jeremiás könyve 31. fejezetéből a 21. vers a következőképpen hangzik. Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, amelyen mentél, jöjj vissza Izraelnek, leánya, jöjj vissza ide, a te városodba. Kedves gyülekezet, ezt az igeverset szeretném, hogyha ennek is inkább csak az első felét, hogyha közösen átgondolnánk, és végigvennénk azt, hogy milyen tanácsokat ad ez, milyen tanácsokra utal ez, amit nekünk az életünkben követnünk kellene. Magáról erről az igehelyről, úgy bevezetésképpen szóljak néhány szót a környezetéről, illetve arról a történelmi háttérről, amelyben ez elhangzott. Röviden azt mondhatom, hogy Izraelnek egy igen válságos korszakában mondta el szavakat a próféta. Úgy belső válság, mint külső válság jellemezte ekkor az Ószövetség népét. Ugye belülről azt jelentette a válságot, hogy valami iszonyatos hitehagyáson estek át. Tulajdonképpen ez a korszak volt Jeremiás próféta kora Izrael hitehagyásának a mélypontja. És ennek megfelelően jelentkezett a külső válság és a külső fenyíték, a történelmi fenyíték, ugyanis a babiloni hadsereg már ott döngette Jeruzsálem falait, Jeruzsálem kapuját, küszöbön állt a babiloni fogság, ugye ahova az izraelitákat 70 évre hurcolták el. Tehát mondom, egy igen válságos korszakban szólalt meg a prófétának ez a felhívása. Hadd olvassam fel egy kicsit tágabban is a bibliai szöveget a 31. fejezetből, tehát a 15. verstől újra olvasnám, hogy lássuk azért mégis, hogy mi minden volt jellemző akkor, amikor a próféta ezeket az egyébként bátorító szavakat mondta Izrael népének. Tehát újra olvasnám a 15. verstől. Ezt mondja az Úr, szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás. Ráhel siratta az ő fiait, nem akart megvigasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek. Ezt mondja az Úr, tartsd vissza szódat a sírástól, és szemeidet a könyhullatástól, mert meg lesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földjéből térnek vissza. Jövendődnek is jó reménysége lesz, azt mondja az Úr, mert fiaid visszajönnek az ő határaikra. Jól hallottam, hogy panaszkodott Efraim, megvertél engem, és megverettettem, mint a tanulatlan tulok. Téríts meg engem, és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem. Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, s miután megismertem magamat, combomat vertem, szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát. Avagy nem kedves fiam-e nekem, Efraim, avagy nem kényeztetett gyermeke, hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem ő róla, azért az én belső részeim megindultak ő rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja az Úr. És most következik az alapigénk újra. Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, amelyen mentél, jöjj vissza Izraelnek, leánya, jöjj vissza ide a te városodba. Kedves gyülekezet, milyen tanácsot ad Izraelnek alapigénk, és hát Izraelen keresztül nekünk magunknak is, a viszontagságok közepette. Azt olvastuk, állítson mindenki magának útjelző oszlopokat, útmutató oszlopokat. Hogyan mondanánk ezt más szóval ma? Ugye így mondhatnánk, tájékozódási pontokról gondoskodjon mindenki, gondoskodjunk mi is, helyzet meghatározó pontokat, olyan útjelzőket, amelyek segítenek nekünk a helyzetünk meghatározásában, a tájékozódásban. Nyilván átvitt értelemben szerepel ez az utalás, nem arról volt szó, hogy a Babilonba vezető utat, amelyen elhurcolták Izrael népét, az kellett volna oszlopokkal kijelölni, hogy visszataláljanak, hanem lelki jellegű tájékozódásra hívott itt fel a próféta. Hiszen hasonlóképpen, ahogy nekünk a
térben tájékozódni kell, például ugye Bozsván többen jártunk, ugye kirándulni szokás, és látjuk, hogy a fákon fel vannak festve a turista útvonalak jelzései, nehogy eltévedjünk ott az erdőben, a hegyekben. Tehát hasonlóan, ahogy ilyenkor tájékozódunk a térben, ugyanúgy kell nekünk lelki értelemben is tájékozódnunk, lelki, erkölcsi dolgok között is el kell igazodnunk, nem szabad eltévednünk. És ugyanúgy a lelki, az erkölcsi tájékozódás közepette is útjelzőkre van szükségünk, útmutató oszlopok felállítására. De egy kicsit tekintsünk ki arra, hogy hogyan mutatja be közelebbről is a Biblia ezt a lelki jellegű tájékozódást, és hogy az ember állítson magának-e lelki jellegű tájékozódása közben is útjelzőket, útmutató oszlopokat. Néhány igehelyet szeretnék felolvasni, illetve felidézni, illetve bibliai történeteket arra nézve, hogy lássuk, hogy valóban nem új a felhívás itt Jeremiás könyvében, hanem nagyon is a korábbi időkben is volt erre példa, tehát nagyon is alkalmazták ezt a fajta útjelző állítást, lelki jellegű tájékozódás terén az ószövetségi hívők. Elsőként talán Mózes első könyve 31. fejezetéből az 51. 52. verset idézném fel. Ez itt Jákobról szól, aki a következő céllal, majd figyeljük meg a szakaszt, tehát Mózes első könyve 31. fejezetéből az 51. 52. vers. És mondta Lábán Jákobnak, íme rakáskő, és íme ez emlékoszlop, amelyet raktam én közöttem és te közötted, bizonyság legyen ez a rakáskő, és bizonyság ez az emlékoszlop, hogy sem én nem megyek el a rakáskő mellett te hozzád, sem te nem jössz át én hozzám a rakáskő, és ez emlékoszlop mellett gonosz végre. Ugye, tehát figyeljük meg mindjárt itt az első igehelynél, hogy egy tényleg egy fizikai, egy kőből rakott emlékoszlop, de már is lelki jellegű tájékozódás szolgál, ugyanis gondoljuk el, hogyha valamelyikőjüknek mégiscsak eszébe jutott volna, hogy gonosz szándékkal menjen el a másikhoz, és útközben elhaladt volna ez az emlékoszlop mellett, akkor mindjárt ugye, mint az éjszakába a villám csapás, olyan fényességgel kellett volna a lelkébe hasítania, hogy milyen fogadalmat tett, hogy nem megy át egyikőjük a másikhoz azért, hogy gonoszt tegyen a másiknak. És mondom, sok további példát olvashatnánk a Bibliából, inkább csak a saját szavaimmal idéznék fel néhányat, például még mindig Jákobnál maradva, ugye arra is jól emlékszünk, hogy amikor Jákob azt a híres álmot látta, amit Jézus Krisztus aztán vissza is idéz a későbbiekben, ugye az új szövetségben, amikor ugye Jákob egy égigérő létráról, lajtorjáról álmodott, amiről Jézus aztán azt mondta, hogy az ő maga. Tehát akkor is azt olvassuk, hogy amikor Jákob felserkent, oda is egy emlékeztető jelet tett, egy nagy követ állított fel. Ugye megint csak a lelki jellegű emlékeztetés, tájékozódást szolgálandó. Aztán, amikor Izraellel Isten szövetséget kötött, a törvényadás után arról olvasunk, hogy 12 oszlopot állítottak, ugye Izrael törzsei száma szerint, hogy megint csak emlékeztesse őket ez a fizikai jelzőoszlop arra, hogy milyen szövetség köttetett Izrael és az Úr között, és hogy emlékeztesse őket a saját kötelességükre, a saját vállalásukra ebben a szövetségben. Aztán még egy nagyon érdekes példát szeretnék megemlíteni, ahol szintén ilyen fizikai emlékeztetőket emeltek. Nem tudom, hogy emlékszik-e a gyülekezet, hogy amikor a Jordánon átkeltek, ugye a honfoglaló zsidók, akkor mit kellett magukkal vinniük a Jordán medréből? Ugye 12 követ, megint csak a törzsek száma szerint, és elképzelhetjük, hogy ez valóban micsoda emlékeztető jelek voltak a későbbiekben. Nem ír ugyan róluk már a Biblia, de könnyű elképzelni, hogy évtizedek, évszázadok múlva akár, ha még megvoltak ezek a kövek, akkor az egykori honfoglalók leszármazottai tényleg hittel tekintettek rá, illetve hitet meríthettek belőle, hogy tessék, ezek a kövek, ugye normális esetben ez
ott úszkálnának a halak körülöttük a Jordán mélyén, és most itt vannak, bizonyságot téve arról, hogy az Úr valóban csodát tett egykor, szétválasztotta a Jordán vizét, és száraz lábbal tudtak átkelni rajta a honfoglaló izraeliták, hasonlóképpen, mint ahogy az történt a Vörös-tengernél. Jó, tehát itt is azt látjuk, hogy emlékjel, mint egy emlékoszlop, amely lelki útjelző gyanánt működik. Aztán további példákat is sorolnék még, de most már olyanokat, ahol nem ilyen fizikai emlékjelekről olvasunk a Bibliában, hanem mintha csak azt mondaná a Szentírás, hogy ezeket az emlékoszlopokat az ember a saját lelkében, a saját elméjében is fölállíthatja, nem szükséges azokat ott kívül látni maga előtt, hanem mondom, gondolhat rájuk, tehát a lelkében is ott lehetnek ezek az emlékjelek. Például az ünnepek és a ceremoniális, úgynevezett ceremoniális törvények az Ószövetségben, ugye ezeknél is arról olvasunk, hogy amikor eljött egy ünnepnek az ideje, akkor ezt mindenki számon tartotta, és mindenkinek ott volt a lelkében, hogy ilyenkor miről kell megemlékezni, mire emlékeztet ez az ilyen vagy olyan ószövetségi ünnep. Például a Páska bárány ünnepén, ugye zsidók visszaemlékeztek arra, hogyan hozta ki őket Isten a rabságból, az egyiptomi rabságból, de megemlékeztek ugye a Páska bárány az eljövendő megváltó ígéretéről is, ugye, akire a Páska bárány mutatott. Vagy éppen a küldzengés ünnepét, hogy példaként említsük, vagy a nagy engesztelési napot. Mikor eljött ez az ünnep, akkor viszont arról emlékeztek meg, hogy milyen szövetséget kötöttek Istennel, és hogy közeledik, ugye a küldzengés ünnepe erre hívta fel a figyelmet, erre serkentette fel az izraelitákat, és hogy közeledik az ítélet, ugye a nagy engesztelési nap ezt előképezte többek között, hogy az elszámolás, illetve a bűn elrendezéséről is gondolkodjanak. És sorolhatnánk, mondom, hosszan-hosszan, talán két igehelyet hadd idézzek fel itt is röviden Mózes 5. könyvéből, hogy mennyi mindenre kellett emlékeznünk, illetve bátorította Isten az egykori hívőket, hogy emlékezzenek. Mózes 5. könyve 7. fejezetéből olvasok két verset, a 17. verstől, tehát, ha azt mondod a te szívedben, többen vannak-e népek, mint én, miképpen űzhetném ki őket, ne félj tőlük. És figyeljük meg, hogy folytatja. Emlékezzél csak meg azokról, amiket cselekedett az Úr a te Istened a fáraóval és mind az egyiptombeliekkel. A nagy kísértésekről, amelyeket láttak a te szemeid, és a jelekről és a csodákról, ja megint jelek és csodák, az erős kézről és a kinyújtott karról, amellyel kihozott téged az Úr a te Istened. Így cselekszik az Úr a te Istened minden néppel, amelytől te félsz. Tehát mit mond itt? Megint csak ugye a megemlékezés a jelekről, hogy amikor nehéz helyzetbe kerül Izrael népe, vagy vonatkoztassuk bátran magunkra, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, emlékezzünk csak meg arról, hogy Isten már hasonlóan nehéz helyzetekből kihozott bennünket. Hasonlóan emberileg kilátástalan helyzetből. Legyőzte az egykori ellenséget, és ma is megsegít az ellenséggel szemben. És még egy igehelyet hadd olvassak, bizonyos szempontból ennek az ellentétére való emlékeztetésről ír, ugyancsak Mózes 5. könyve, a 24. fejezetben, itt is a 17. verstől olvasom, a jövevénynek és az árvának igazságát el ne csavard, és az özvegynek ruháját ne vedd zálogba, hanem emlékezzél vissza, ugye megint a visszaemlékezés, hogy szolga voltál Egyiptomban, és megváltott téged az Úr a te Istened, azért parancsolom én neked, hogy így cselekedjél, és sorolja hosszan, mikor learatod aratnivalódat a te meződön, és kévét felejtesz a mezőn, ne tér vissza annak felvételére. A jövevényé, az árvájé és az özvegyé legyen az, hogy megáldjon téged az Úr a te Istened kezeidnek minden munkájában. Ha olajfát termését lerázod, ne szedd le, ami még utánad marad, a jövevényé, árvájé és özvegyé legyen az. Nem is olvasnám tovább, tehát az a lényeg, hogy ahogy a félelem ellen az emlékoszlopok, ugye a lélekben felelevenítendő emlékjelek által történő bátorságmerítés, reménységmerítés,
tárja az Isten a hívő emberek elé, ugyanúgy az irgalom terén is. Hogyha olyat látsz, aki viszont te rád szorul, akkor viszont arról emlékezzél meg, hogy voltál te is sanyarú helyzetben, és milyen jól esett neked az, hogy akkor megsegítettek, hogy akkor valami külső segítséget, felülről jövő segítséget kaptál. Így, ha neked áll hatalmadban segíteni, te is segíts a másikon, a rászorulón. Tehát így tanít minket a Biblia ezekkel a úgynevezett emlékjelek, emlékeztető oszlopok, útjelző oszlopok felállításával a megemlékezésről. De haladjunk tovább. Egész pontosan mit akar Isten nálunk ezzel elérni? Mi a célja ezekkel az emlékeztető jelekkel, emlékeztető oszlopokkal? Péter apostol második leveléből olvasom a harmadik fejezet első versét. Következőképpen hangzik. Az ige versnek is a második felére figyelve inkább, a tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkengetem, írja az apostol tehát, és ugyancsak ide tekinthetünk ebben a levélben az első rész 13. versére, ahol pontosan ezt mondja megint csak az apostol, méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Mi tehát a célja ezeknek? Ezeknek az emlékoszlopoknak, ezeknek az útjelző tábláknak, útjelző oszlopoknak? Emlékeztessen bennünket. Visszatekintésre késztessen. Átgondolni az egykori tapasztalatokat, az egykori bizonyságokat, felidézni ezeket egyáltalán. Újra és újra értelmezni. Újra és újra áttekinteni ezek segítségével az életünknek a vonulatát. Látni, hogy merre halad az életünk. Ugye, innét indultam, most itt vagyok, jó-e az irány, jó irányba haladok-e, jó felé megy-e az életem. Hogy is mondják a történészek? Van a történészeknek egy nagyon tanulságos, ilyen jelszószerű mondatuk, aki nem ismeri a múltat, nem sejtheti a jövőt. Hát pontosan így van ez az egyes embernél is, nem csak ilyen nagy történelmi méretekben. Az az ember, aki nem ismeri, nem tartja számon a saját múltját, az nem sejtheti azt se, hogy hova fog az élete kiukadni. Tehát célunk az felismerni, tisztán látni az életünknek a vonulatát, a lelkületünk, a jellemünk változását, a tendenciáit, és ilyen módon Isten munkáját azonosítani az életünkben. Úgy gondolom, kedves gyülekezet, hogy különösen aktuális ez a felhívás, különösen időszerű ma nekünk ez a felhívás. Mert bizony mi is nagy megpróbáltatások, nagy nehézségek közepette élünk most, akár csak az egykori Izrael. Ugye minket is személyes kísértések, személyes terhek nyomasztanak, ugyanakkor közösségi szinten is különböző terheket hordoz, cipel a közösség. Számunkra is el kell tehát mind a vígasztalás, mind a tanácsolás, amit Jeremiás próféta könyvéből olvastunk. Ugye ebben a helyzetben meghatározó a személyes hit, meghatározó az Istennel való személyes kapcsolat, és ezt kell nekünk ébren tartanunk. Ezt kell nekünk azáltal állandóan, elevenen és ébren tartanunk, hogy többek között megemlékezünk az Isten egykori tetteiről, megemlékezünk azokról a bizonyságokról, amelyeket szereztünk az Istennel. És ezek tudnak megerősíteni bennünket a mostani kísértésekkel, a mostani kísértéseinkkel, a mostani megpróbáltatásainkkal szemben. Feltenném tehát a kérdést, vannak-e nekünk ilyen útjelző oszlopaink? Felállítottuk-e a saját életünkben ezeket a saját útjelző oszlopainkat? Mik lehetnek például ilyen útjelző oszlopok? Ja, hát nyilvánvalóan mindannyiunk életében vannak ilyen történtek, ilyen bizonyságok, olyan események, amelyekre méltán és örömmel tekintünk vissza, hiszen ha nem lettek volna ilyenek, Istennel szerzett ilyen tapasztalataink, akkor most nem is ülnénk itt, hiszen nem is tudnánk az Istenről. Mik lehetnek tehát? Ilyen lehet például a megtérésünk. Ugye emlékezzünk csak vissza, amikor megismertük Istent, megismertük a Biblia hívó szavát. Úgy éreztük, hogy annyi csoda történik abban az időben az életünkben.
Ugye ez lehetne például egy nagyon fontos emlékoszlop. Vagy például, amikor Isten megszabadított minket valamilyen olyan problémából, aminek emberileg nem láttuk a végét, nem láttuk, hogy lenne itt megoldás, betegség, vagy akármi, lehetne hosszan sorolni. Bizonyára ilyen tapasztalatunk, ilyen bizonyságunk is van mindannyiunknak. Vagy például, hogy megértettünk valamit. Megértettünk, megvilágosodott egy olyan dolog, ami azelőtt olyan nyomasztó lakhatott, amit nem láttunk át. Hát ez is például lehet egy olyan emlékoszlop, amit méltán tűzünk le az életünk országútján, és méltán tekintünk vissza rá. Ugye? Mert ezek az emlékoszlopok valóban mérföldkövek az életünknek az országútján, valóban kijelölik az útunknak a vonulatát. De sorolhatnánk tovább is, hogy mi minden lehet még, persze nem próbálom meg felsorolni, mert nem lehet mindenfajtát, csak példákat. Például valaki mondhatja, az élete társának a megtalálása is egy ilyen emlékoszlop lehetne, egy ilyen nagy bizonyság, egy útjelző. Vagy egy nagy próba, amiben mondjuk, ha nem is megszabadította, vagy eloszlatta azt a problémát az Isten, de erőt adott az elhordozására. Hát ez is ugyanolyan hitbeli győzelem, és ez is egy ugyanolyan útjelző és emlékoszlop kell, hogy legyen. Vagy akár megemlíthetném a személyes bizonyságomat is, ahogy például én ismerkedtem meg közelebbről a Bibliával, és azzal a Biblia magyarázattal, amit a közösség képvisel, mert az is én állítom, hogy csoda, noha nem olyan hangzatos, mint amiről például olvashatunk a Bibliában halottak feltámadásáról, vagy angyalok jelenéséről, de bizony én csodaként tartom számon. Az történt ugyanis akkor tájt, amikor én leszereltem a katonaságtól, és elkezdtem dolgozni a szakmámban, ott a Pakson, az atomerőműben, hogy nem egy olyan irodába kerültem, ahol a szomszéd asztalnál az egyetlen testvérünk ült abban a, még csak nem is, hogy Pakson, de lehet, hogy egész Tolna megyében is. És én pont akkor voltam ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen elég nehéz helyzetben, nagyon foglalkoztattak bizonyos kérdések, és ez a testvérünk olyan szépen és türelmesen elmondta a Bibliának a válaszait, és mondom, ez talán kívülről nem olyan hangzatos, de hogyha így magamba végig gondolom, hogy mi a valószínűsége egy emberi ésszel számítgatva, mi ennek az esélye, hogy én pont akkor találkozok egy olyan emberrel, és pont ott, ugye egész Pakson, ugye 20 000 ember, vagy egész Tolna megye létszámát tekintve, hogy ennek emberileg mennyire kicsi a valószínűsége, hát bizony itt is azonosítanom kellett, hogy itt az Isten megmozdította értem a hatalmas jobbját, fölemelte és cselekedett személyesen értem. És mondom, mindannyiunknak kell legyenek nem egy, nem kettő ilyen bizonyságunk, amelyekre visszatekinthetünk, amelyekre, hadd mondjam még egyszer, útjelzőként tarthatjuk ezeket számon az életünkben. Mert bizony méltán tartjuk ezeket számon útjelzőként. Ezeken a pontokon az Isten nyilvánvalóan cselekedett értünk, személyesen mi értünk, személyesen én értem. Úgy kell tehát ezekre tekintenünk, mint életünk meghatározó fordulataira, mint hogy valóban azok is. Ezek segítségével, hadd mondjam még egyszer, láthatjuk életünket folyamatában, hogy folyik, hogy alakul, hogy változik az életünk, hogy valósul meg a személyes életünkben az Isten üdvterve, az, amit egyébként az egész történelemben is formál, hogy bontakozik ki a mi személyes életünkben. Akár egészen a gyermekkorunkig, a gyerekkorunkig vissza tudjuk vetíteni ezt, és azonosítani tudjuk Istennek az életünkbe történt kegyelmi beavatkozásait. Tehát arra a korunkra, az életünknek arra a korszakára is, amikor még nem is ismertük Istent, amikor még nem is tértünk meg, utólag azonosítani tudjuk, hogy bizony ott is az Isten cselekedett, bizony ott is az Isten avatkozott be a maga szelíd és tapintatos módján a mi életünkbe. Mert hány ember van, gondoljuk csak meg, és hány ember járkál, akik nemhogy a gyermekkorukra nem emlékeznek vissza, de még a tegnapi napra se emlékeznek jóformán. Az életük napjai úgy peregnek olyan összefüggéstelenül, olyan
céltalanul, az egyik napot szinte egy szakadék választja el a másiktól, nincs összefüggés, nem látják, hogy merre haladnak, nem emlékeznek meg semmiről, csak ahogy jönnek a napok egymás után, járják ezt a taposómalmot, nem látják se a kezdetét, se a végét. Micsoda kiváltság ez, mondom még egyszer, hogy mi utólag még ott is megláthatjuk hívő szemmel az Isten kezemunkáját abba az időben is az életünknek, amikor még nem is tudtunk az Istenről, vagy nem is akartunk róla tudni. Egy folyamatról van tehát szó, kedves gyülekezet. Ezekkel az emlékoszlopokkal, ezekkel a bizonyságokkal az életünk folyamatát láthatjuk. Nem úgy, mint ahogy egy rossz hivatal, ugye 4-5 kartoték adattal nyilván tud tartani egy emberi életet, ugye milyen adatokat szokott egy hivatal fölvenni egy emberről, születési helye, ideje, anyja neve, esetleg iskolái, és igazából már csak egy adat hiányzik, hogy teljes legyen a leltár, az, hogy elhalálozás éve itt és itt van eltemetve, és ezzel egy hivatalba le van fektetve, le van fedve egy emberi élet, de nem így nálunk, nem így a hívő embernél, kedves gyülekezet. Nem ilyen leltár, nem ilyen kartotékadat szerűen. Az életünk kilométerkövei, jelzőoszlopai, ezek a bizonyságok, ezeket valóban nekünk úgy kell felvigyáznunk, mint az életünknek a legnagyobb kincseit, mint azt, ami tulajdonképpen megadja az életünknek az értelmét, illetve megmutatja azt, hogy honnan jövünk, és hogy jó lesz a vége, hogyha hallgatunk, és ezek szerint a bizonyságok szerint haladunk, hogy jóba fog torkollani az életünk. Kicsit olyan ez, ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy igazán összetartó család közösen időnként fellapozza a családi fényképalbumot, és visszagondol a közös élményekre, áttekinti azokat a régi fényképeket, és ezzel is erősíti a kapcsolatot a családon belül. Tehát hasonlóképpen kell nekünk visszatekintenünk ezekre az útjelző oszlopokra. Mint egy múzeumot kell nyitnunk ezekből a bizonyságokból, amelyeket időről időre nekünk át kell gondolnunk. Sőt, hadd adjak egy gyakorlati tanácsot is. Nem tudom, hogy valaki vezet-e naplót közületek. Nagyon jó dolog naplót vezetni. Tényleg mondhatom, hogy amikor az ember így menet közben megörökíti, leírja, csak tényleg egy pár sorban, ami fontos dolog történt vele egyik vagy másik napon, amit úgy érez, hogy igen, ez egy bizonyság, ezt jó leírni, és aztán évek múlva előveszi ezt a naplót és visszalapoz. Hát tényleg bátran mondom és bátorításul mondom, hogy olyan nagy bizonyság ez és olyan élmény ezeket visszaidézni, és úgy megerősíti az ember hitét, olyan dolgokat felidézni, amit talán magamtól már el is felejtettem volna. Bátorítok tehát, hogy mindenki vezessen egy ilyen kis naplót, amiben tényleg mindent bele lehet írnia, akár egy ige megértését, akár egy fontos eseményt, és aztán utólag visszalapozni, visszaolvasni ezeket. De figyeljük meg, hogy maga a Biblia is hogy tanúskodik erről, hogy igen, szükséges ezeknek az emlékeztető oszlopoknak a felállítása, és az ezekre való időről időre történő visszatekintés. Csak néhány igét hadd olvassak fel, például a 71. Zsoltárból, a 16. verstől a 18-ig. Így ír a Zsoltáros. Az Úristennek nagy tetteivel járok, csak a te igazságaidról emlékezem. Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a te csoda dolgaidat. Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, hogy hirdessem a te karodat a nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet. Ugye figyeljük meg, pontosan ez köszön itt is vissza, gyermekségemtől megőszülésemig az Úristen nagy tetteivel járok, azokról emlékezem, és ezért tudom hirdetni, ebből merítek erőt a még előttem levő próbákhoz, és ebből kapok indíttatást arra, hogy ezt megosszam másokkal is. Napozzunk egy kicsit tovább, és nézzük a 103. Zsoltár második versét, ami ugyanerre hív fel bennünket. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ugye megint csak a megemlékezés, hogy el ne feledkezzen az ember, emlékeztesse magát időről időre az Isten jó téteményeire.
Lapozzunk megint tovább egy kicsit a 119. Zsoltár 24. verséhez. Ezt olvashatjuk itt. A te bizonyságaid az én gyönyörűségem és az én tanácsadóim. Ja, megint csak a bizonyságok, az egykori, az Istennel szerzett szép tapasztalatok, bátorító tapasztalatok, azok most, mint tanácsadóul szolgálnak, ezek bátorítanak, ezek adnak tanácsot, mindazokra nézve, amik még előttem vannak. És még egyet hadd olvassak fel, még egy igét, Ézsaiás könyve 63. fejezetéből, mégpedig a 7. verset. Tehát Ézsaiás 63:7. Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről, mindaszerint, amit az Úr velünk cselekedett, az Izrael házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett, irgalma és kegyelmének sokasága szerint. Figyeljük meg, itt is ugyanazt köszön vissza, az Úr jóságáról való emlékezés, és mindazokról a kegyelmes cselekedetekről, amit a múltban az Úr megcselekedett. Kedves gyülekezet, nagyon becsüljük hát meg ezeket az emlékeinket, ezeket az Istennel szerzett tapasztalatokat, bizonyságokat, és ha eddig nem tettük volna meg, akkor most állítsuk fel ezeket az útjelző oszlopokat, ezeket az emlékeztető oszlopokat, amelyekre visszatekinthetünk. Mindig nagy szükség van ezekre, ahogy ugye megállapítottuk már az igeszakasz elején, de most olyan zűrzavaros világot élünk, annyi megpróbáltatás között kell keresztül mennünk, mondom, akár a világ, teljes nagyvilág zűrzavarosságát tekintve, akár a személyes életünk problémáit tekintve, hogy különösen nagy szükségünk van ezekre az útjelző oszlopokra, ezekre a visszaemlékezésekre. Kísértések szökhetnek szárba még a legerősebb hitűekben is, hogy amelyek megingatják őket, hogy biztos, hogy itt van a helyem, biztos, hogy jó döntés volt, amikor annak idején keresztény lettem, amikor az Isten szolgálatába ajánlottam az életemet. Mondom, olyan kísértések ezek, amelyek még a legerősebbeket is elbizonytalaníthatják. Mindannyiunknak szól tehát az alapigénk felhívása, vigyázzunk az útra. Ugye, így szólt a Jeremiás próféta, vigyázz az útra, vigyázzunk az útra, nehogy a kísértések nyomán mi ne találjunk vissza a magunk városába. Vigyázzunk az útra, hogy Sátán soha se tudja bennünk elhalványítani azt, hogy Isten igenis személyesen hívott el bennünket, személyes küldetést bízott ránk az ő művében, hogy nekünk munkánk, feladatunk van itt ebben a világban, amit, hogyha nem végzünk el, akkor Isten ugyan talál majd valaki mást, aki elvégzi, de az már nem olyan jó, az már nem az Isten.

0: kapcsolatot, ébren tartja magában ezt a, így mondtuk ugye, lelki jellegű tájékozódást. Rendszeresen visszatekint ezekre az útjelző oszlopokra, ezekre az emlékjelekre, rendszeresen végig gondolja az Istennel szerzett tapasztalatait, mint egy szüntelen karban tartja, fényesen tartja ezeket az útjelző oszlopokat. Kedves gyülekezet, ki rendelje tehát ki ezeket az útjelzőket a saját élete ösvényén, állítsa fel ezeket a jelzőtáblákat, és tudatosítsa magában ezek által is, hogy nem a közösség, nem az emberi ész, nem az emberi képesség tart meg, hanem Isten az, aki megtart. Hajlamosak vagyunk ugyanis ezt elfelejteni, talán meglepő, de mégis ugye emberek vagyunk, és bizony ott van ez a kísértés. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Isten létezik. Hogy az Isten, még ha láthatatlan is, még ha gyakran nem közvetlen, vagy csak nagyon finoman nyilatkozik is meg, de bizony határozottan és képes, határozottan, letagadhatatlanul jelen van, és képes bennünket megtartani. A jelen problémáinkban, a jelen nehézségeinkben ugyanúgy segít, mint ahogy segített egykor, mint amikor ezeket a bizonyságokat szereztük vele. Ezek a bizonyságok, Istennek ezek a bizonyságai, amelyekről tehát az útjelző táblák, a bizonyságokra való visszaemlékezés révén meríthetünk erőt, ugyanolyan megalapozottak, ugyanúgy bátorítanak bennünket előre tekinteni. Arra nézve ugyanúgy reménységet meríthetünk belőlük, hogy a jövőben is az Isten nem fog minket elhagyni. Alapigénkre, ugye alapigénknek a kifejezését, szavát használva, hogy az Isten visszahoz bennünket a mostani fogságunkból is, ahogy egyébként ugye ott olvastuk Jeremiásnál, megígérte az egykori izraelitáknak, hogy most ugyan el kell menniük a fogságba, de visszahozza őket, vissza fognak térni az ő városukba. Bennünket is visszahoz, megszabadít a kísértéseinkből, megszabadít a megpróbáltatásainkból. Kedves gyülekezet, én azzal zárnám ezt a rövid néhány igei gondolatot, hogy Isten számon tartja a bizonyságokat. Meglepő lehet talán, de Isten, ugye nem ő neki van szüksége miránk, ő mégis számon tartja ezeket a közös tapasztalatokat. Mi magunk is tartsuk számon. Mi magunk, akiknek szükségünk van rájuk, ne legyünk restek lelkileg, tartsuk ezeket számon, és legyünk arra készek, mert az Isten kész arra, hogy újból és újból megsegítsen, legyünk mi is arra készek lelkünkben szüntelenül, hogy ezt elfogadjuk, és a szívünk megnehezedése ne legyen annak akadálya, hogy amik éppen egykor megsegített bennünket a múltban, hogy elhiggyük, hogy ugyanúgy meg fog segíteni a jövőben is. Kedves gyülekezet, állítsuk fel tehát ezeket az útjelző oszlopokat, hogy el ne tévedjünk, és hogy az Isten vezetni tudjon ezáltal, és hogy megérkezzünk majd az út végén valóban a mi városunkba, ugye a mennyei Jeruzsálembe. Amen.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntök én is minden kedves jelenlévőt. Örülök, hogy ismét itt lehetek közöttetek. A mai napon, abban a szombatiskolai csoportban, ahol voltam, beszéltünk, gondolkodtunk egy kicsit egy bizonyos kifejezésről. Jelenvaló igazság. Hallottatok-e már ezt a kifejezést, hogy jelenvaló igazság? Tehát, hogy vannak örökérvényű igazságok, kijelentések, üzenetek a Szentírásban, és amik mindenkor, minden emberére mindig is aktuálisak és érvényesek voltak. Vannak olyan cselekedetek, kijelentések, amik egy adott korban aktuálisak, és később már elveszítik aktualitásukat. Mit gondoltok, hogy melyik az a bibliai igazság, üzenet, ami a legaktuálisabb jelenvaló igazság a mi életünkben most? Várok variációkat, szerintetek. Mi az a bibliai üzenet, igazság, ami abszolút jelenvaló igazság kell, hogy legyen most? Három angyalnak az üzenete. Hármas angyali üzenet. A hármas angyali üzenetből szeretnék idézni nektek egy igét, ami az alapigényt lenne. Mint jelenvaló igazság, és egy bizonyos kifejezésen gondolkodnánk közösen. Elolvasom a három angyal üzenetét teljes egészében, és mondom, igazából egy kifejezést ragadnék ki belőle, ami lenne a mi gondolkodásunk tárgya ezen a mai alkalmon. Jelenések könyve 14. fejezete 6. versétől. Jelenések könyve 14. fejezete 6. versétől olvasom a három angyal üzenetét, és csak a legutolsó versből ragadnék ki egy kifejezést. Láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. És más angyal követte azt, mondván, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznoságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ennél aktuálisabb üzenet nincs korunkban, valóban én is így gondolom. Az utóbbi hónapokban én, ahol lakunk a környékbeli gyülekezetekben, próbáljuk átvenni a három angyal üzenetét, és én minél többet foglalkozom vele, annál nagyobb mélységek nyílnak meg. És egy-egy kifejezés mögött. És amit eddig úgy gondolkodtam, hogy hát ez olyan kegyes, jól hangzik, hogy oda van téve egy-egy kifejezés, látom, hogy sokkal több ennél, mint egy-egy szóvirág lenne. Maga, mint az Isten félelem is, meg a Istennek való dicsőség adása, Isten imádása, ez a békességes tűrés, és nem csak olyan, hogy hát jól hangzik, és tényleg kell oda a szövegbe, hanem jó ezeken gondolkodni, hogy mit is jelenthet, mi lehet az üzenetnek az igazi lényege. A békességes tűrésről szeretném, hogyha gondolkodnánk egy kicsit. 12. versben így olvastam, itt van a szenteknek békességes tűrése, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Mi lehet ez a békességes tűrés, amiről a harmadik angyal szól itt? Szeretném kérdezni tőletek, hogy tudomásatok szerint a ti üdvösségetek kin múlik? Panika azt mondja, hogy ő rajta múlik az ő üdvössége. Szerintetek a ti üdvösségetek kin múlik?
A Biblia mit mond erről? Szerintem nem csak panikán múlik az üdvössége, én így gondolom. Jézuson múlik az én üdvösségem. Szerintem nem csak Jézuson múlik az én üdvösségem. Én így látom az ige alapján, hogy a panika üdvössége panikán és Jézuson múlik. És mindannyiunk üdvössége rajtunk és Jézuson múlik. Munkatársak vagyunk, azt mondja, éppen idéztük is az igét. Mi Isten munkatársai vagyunk, nem csak abban, hogy evangelizációkat tartunk és embereket látogatunk meg, hanem ami jellemünk formálásában és üdvösségünk kimunkálásában és munkatársai vagyunk az Istennek. Az én üdvösségem rajtam múlik, vagy inkább a sorrend Jézuson múlik és rajtam. Mert Pál apostolnak kellett plantálni, Apollósnak kellett öntözni. Ezt Isten nem tudta helyettük megcsinálni. És tele van az életem olyan dologgal, amit az Isten nem tesz meg helyettem. Azt nekem kell megtenni. De ettől még nekem nem lesz üdvösségem, hogy én ezeket a dolgokat megteszem. Ez ahhoz nagyon kevés. Tehát az én üdvösségem Jézuson múlik, Isten és rajtam. És ahogy említettem is a szombatiskolában, hogy én úgy látom, hogy ez az én életemben is, de az egész történelem folyamán minden vallásos ember életében örök kérdés, örökké visszatérő kérdés. Mi az én részem, és mi az Isten része az üdvösség munkálásában, az evangélium hirdetésben? Mi az én részem, mi az Isten része? És én úgy gondolom, hogy itt valahogy ez van megfogalmazva, az ember része, amikor a békességes tűrésről beszél. Biztos hallottátok már az eredeti görög kifejezést, ami itt van. Más helyen, más szóval adja vissza Károly. Máté 24-ben például ugyanerre a görög kifejezésre más szót használ. Aki mindvégig marad, az üdvözül. Ugyanaz a görög szó van, mint itt, hypomoné. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És itt is, itt van a szentek álhatatossága. Így is lehetne fordítani. Károly hogy úgy fordítja, hogy békességes tűrés több helyen is, hol úgy, hogy álhatatosság több helyen is. Ugyanazt a szót. Álhatatosság. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ez az én részem. A munkatársi viszonyban, hogy így mondjam. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. A ti békességes tűrésetek által nyeritek meg a ti lelkeiteket. Lukács evangéliuma. Ugyanaz a szó, hypomoné. A ti álhatatosságotok által nyeritek meg a ti lelkeiteket. Biztos hallottátok már ti is azt a hasonlatot, ilyen százalékos arányban próbálják megfogalmazni, hogy mennyi, mondjuk 100% az a dolog, ami múlik az üdvösségem, ebből hány százalék az enyém, és hány százalék az Istené ebben a munkában. Hallottátok már? Nem hallottátok még? 1% az enyém, 99% a jó Istené. Ugye hallottátok már ezt a megközelítést, hogy igen, munkatársak vagyunk, van olyan dolog, amit nekem kell megtenni, van, amit az Isten ígér meg, hogy megtesz az én életemben, vagy már elvégzett. És hogy az arányokat érzékeltessük, hogy ezért mégis az Isteni a nagyobb munka, ugye szoktuk mondani, hogy hát az ővé a 99%, az enyém, az csak az 1%, amit hozzá kell tennem ehhez a dologhoz. A kérdés az, hogy ez az 1%, ez számomra mit jelent? Számotokra mit jelent? Mit gondoltok? Tessék? Akarást. Ez az én akaratomat jelentheti ez az 1%. Lényegileg igen. Mennyi, ez az 1%, ez mennyi az én életemben? Az én üdvösségem munkálásában az az 1%, az az én részemről hány százalék? 100. Erre lettem volna kíváncsi. Ha én 100%-osan mindent megteszek, ami tőlem telik, akkor ez az az 1%, amire Isten tudja adni a 99%-ot. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy pár igét is felolvasni nektek. Szerintem jól ismert igéket. Egyszer Jézust megkérdezték, hogy a törvényben melyik a nagy parancsolat. És emlékeztek, hogy Jézus mit mondott erre a kérdésre? Szeressem az Urat. De hogyan?
Hát olyan 1%-osan. Ugye nem ezt mondta Jézus. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkédből, teljes elmédből, és minden erődből, ugye teszi hozzá egy másik helyen. Ez az első és nagy parancsolat. Ez a te 1%-od. Szeresd az Istent teljes szívedből, lelkedből, elmédből és minden erődből. Ez az én álhatatosságom. Ez az én döntésem. Itt jelenik meg az én akaratom, ezt is hallottuk. Biztos ismeritek, legalábbis én elég gyakran szoktam idézni a Bibliából azt a helyesbítést, ugye nem tudálékoskodásak, hogy a könnyebb megérthetőség kedvéért a Lukás 13.24-et ismeritek. Ott megkérdezték Jézus, hogy hányan üdvözülnek? Milyen? Tehát ugye ez is mindannyiunkat foglalkoztató kérdés időnként, hogy vajon hány ember üdvözül, akik itt éltek a Földön, meg élnek. És Jézus erre nem azt mondta, hogy hányan, hanem mondott egy érdekes dolgot válaszként. Azt mondta, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Mert mondom nektek, hogy sokan igyekeznek, és nem mehetnek. És ugye erre szoktam mondani, hogy ez egy, így ebben a fordításban ez teljesen logikátlan és érthetetlen. Jézus biztat embereket, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, és hozzáteszi, mert sokan igyekeznek, és úgy sem mehetnek be. Hát akkor minek igyekezzek? És itt megint csak a görög benne az, hogy agonizomáj bemenni a szoros kapun, mert sokan zéteó, és nem mehetnek. Tehát mind a kettő igyekezetet jelent, csak más árnyalatbeli különbség, hogy agonizomáj, agónia. Azt mondja, teljes erőtökkel igyekezzetek. Élet-halál harcot folytassatok, hogy bemehessetek a szoros kapun, mert sokan szeretnének, igyekezgetnek, akarnak bemenni, és nem mehetnek. Ez az én 1%-om. Agonizomáj bemenni. Teljes erőbedobással küzdjetek, igyekezzetek, hogy bemehessetek a szoros kapun. Mert sokan csak óhajtanak, szeretnének, vágyakoznak, és nem mehetnek. 1%. Péter második leveléből is szeretnék idézni. Péter apostol második leveléből az első fejezet, harmadik versétől, 2 Péter 1.3-tól. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok, és nem olvasom tovább. És ugye érzitek, hogy mit emeltem ki. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet fordítsatok, mint a munkatársi viszonyban az én 1%-om. Akarat, ugye elhangzott ez, hogy mi az én részem, mi az 1% akarat. Jézushoz vezető út című könyvből egy pár mondatot, pár gondolatot szeretnék idézni. Először az odaadás című fejezetből, csak egy mondat. A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell vívnunk. De amelyet meg kell vívnunk, most így emelném ki. És ez a legnagyobb harc, amit ezen a világon meg kell vívnunk. A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell vívnunk. Mint 1%, megint csak visszatérek erre a hasonlatra. És egy másik idézet. Sokan azt kérdezik, hogyan adhatom át magam Istennek? Hogyan adhatom át magamat teljesen Istennek? Kívánnád átadni magad, de ahhoz, hogy a saját erődből elérd, gyenge és tehetetlen vagy. Mert a kételkedés kötelékei és bűnös életed szokásai rabságban tartanak. Ígéreteid, elhatározásaid fövényre vannak építve. Gondolataidat, szenvedélyeidet és érzelmeidet nem vagy képes uralni. Megszegett ígéreteid és be nem tartott fogadalmaid megingatják őszinteséget bevetett hitedet. Csüggedsz és azt hiszed, hogy Isten nem fogadhat el.
Legtöbbünknek azért tapasztalata ez, nem? Ezek a sorok, amiket most felolvastam. És így folytatja, de ne esj kétségbe. Amit meg kell értened, az az akaratnak a tényleges ereje. Ez az emberi természetet uraló erő, a döntés vagy választás hatalma. Itt van a hipomoné, itt van az ember része, itt van az álhatatosság. Bár szívedet nem változtathatod meg, bár sok erőfeszítés erre irányul nekem is, hogy jobbá akarok lenni, jobb ember akarok lenni, ez meddő, teljesen meddő erőfeszítés. Szívünket nem tudjuk megváltoztatni, ez a Biblia egyértelmű tanítása. És csak Isten tudja kicserélni, én nem tudom megjobbítani a szívemet. Itt vagy mi az Isten része, mi az ember része. Mi állandóan jobb emberek akarunk lenni. Biblia azt mondja, hogy azért ne próbáld, mert lehetetlen. Párdusz nem tudja elváltoztatni a foltosságát, a néger az ő bőre színét, és ti is így tudtok jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Az erre való erőfeszítés, hogy jobb emberré válj, ez zsákutca. Ez nem az ember része, hogy jobb emberré váljak. A Biblia legalábbis ezt mondja. Ez az Isten része, ez a 99%-ba tartozik, mert nem az 1%-ba. Tehát, bár a szívedet nem változtathatod meg, saját erődből Istent nem szeretheted, mégis választásodtól függ, hogy őt szolgáld. Mihelyt átadod néki akaratodat, ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Ha csak kívánság marad, a jóság és szentség utáni vágyakozásunk, az semmit sem ér. Itt van az igyekezzetek bemenni a szoros kapon. Azt mondja, agonizomáj bemenni a szoros kapon, mert sokan zéteó is nem. Itt a zéteóról beszél. Azt mondja, hogy ha csak kívánság marad, a jóság és szentség utáni vágyakozásunk, az semmit sem ér. Pedig hát ti is kívántok, nem? Jobb emberek lenni, vagy más életet élni. Ugye kívántok, szeretnétek, vágyakoztok. Na erre azt mondja, hát, hogy ez semmit nem ér. Sokan, bár remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mégis elvesznek. Szörnyű mondat, nem? Azt mondja, hogy sokan, bár remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mégis elvesznek. Soha nem jutnak el odáig, hogy akaratukat Istennek alárendeljék. Nem döntenek most. Keresztények akarunk lenni. Ha akaratodat teljesen alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni. És így állandóan átadva magad Istennek, képes leszel új életet, a hitnek életét élni. Itt van az álhatatosság. Mint abszolút jelenvaló igazság a hármas angyeli üzenetben. Itt van a szentek álhatatossága. A ti álhatatosságotok által nyeritek meg a ti lelketeket. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül lesz, mondja a Biblia. És azt mondja, hogy ha akaratomat teljesen alárendelem a megváltónak, akkor felülről fogok csodálatos módon erőt kapni, és akkor az álhatatossághoz felülről fogok erőt nyerni. Tehát az állhatatosságot úgy is megfogalmazhatnám, hogy az én mindenkori döntésem, mint ami az én részem, az én mindennapos, minden perces, minden órás döntésem, akaratom. Ma mit kezdek az akaratommal? Azt is biztos hallottátok már, hogy ez az eredeti szó, a görög szó, az a hipomoné, az a nagyon szó szerint akarjuk fordítani, akkor teher alatt lenni, teher alatt maradni, valahogy ezt jelenti, hipo, ugye alatt, hipomoné, teher alatt lenni, teher alatt maradni. A Jóisten terhet helyez ránk. Rengeteg olyan teher van az én életemben, meg volt, amit nem a Jóisten helyezett rám, hanem én helyeztem magamra. Ami igazi nagy próba, nyűg, teher egy ember életében. Legtöbbet nem direkt akaratban Jóisten helyezi az emberre, hanem mi magunknak okozzuk. Ugye, ahogy Péter apostol fogalmaz, hogy senki ne szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy haramia, vagy más dolgába avatkozó. Azt mondja, senki ne helyezzen magára plusz terheket azzal, hogy nem az Isten útján jár, és bűnöket követ el, és jönnek a következményei. Az iszonyú nagy teher, de ezt nem a Jóisten teszi rád, hanem
magadnak okozod. De a hipomania azt jelenti, hogy teher alatt lenni. Vannak olyan terhek, amit a Jóisten helyez ránk. És nyilván, mint teher, ezt nem vesszük jó néven, ami emberi természetünk nagyon rugódozik bármiféle teher ellen, és mi mindig ki akarunk bújni alul, ki akarunk alul ugrani. És itt van az állhatatosság, hogy azt mondja, ne akarj kiugrani a teher alul, amit a Jóisten helyez rád. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig, mondja az ige. Jeremiás síralmai. Azt mondja, teher van rajtad, azt mondja, ne akarj kiugrani, így úgy. Jézus nagyon éhes volt 40 nap után. Ez nagy teher volt. És mondta is az angyal, akit Isten küldött, úgymond, látszólag, hát éhes vagy, hát ez nagy teher. Ott van a kő, változtas kenyér. Ha Isten fia vagy, akkor meg tudod tenni. Itt van a teher Jézus vállán. Kibújhatott volna egyből a teher alól, letehette volna ezt a terhet. De azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, azt mondja, ez nem az Isten útja. Inkább maradok a teher alatt, de Isten akarata ellenében nem bújok ki a teher alól. Állhatatosság. Milyen terhek lehetnek rajtunk, ahol a hipomonit gyakorolnunk kell? Mik lehetnek azok a terhek, amire azt mondja a Szentírás, hogy ne akarj alul kiugrani minden áron és minél hamarabb? Mik lehetnek? Tehát ahol gyakorolhatjuk mi az állhatatosságunkat. Milyen terhekről beszélhetünk itt vajon? Milyen nehézségekről? Milyen konfliktus helyzetekről? Van-e esetleg erre nézve ötletetek? A ti életeteket jelenleg mik terhelik, és a proféciák szerint nem is olyan hosszú idő múlva milyen plusz terhekkel fogunk megterheltetni? Lásd, magyar alkotmány jelenleg, nemzeti hiszek egy és a többi. Milyen terhek vannak, lehetnek rajtunk, és proféciák szerint milyen terhek helyeződnek még majd ránk? Titeket semmi nem nyom. Úgy látom, nagyon irigylése miattú helyzetben vagytok. Semmilyen terhetek nincs, semmi küzdelmetek nincs. Vagy esetleg mégis meg tudnátok nevezni egyet-kettőt, hogy mire gondolhatunk egyáltalán. Ugye légy állhatatos. Rendben van, hát hol, mikor, mikor gyakoroljam én ezt? Teher, maradj a teher alatt, ne akarj Isten akaratlanében kibújni, kiugrani alóla. Gondolok itt külső és belső terhekre. Rajtam kívülálló dolgok, amik teherként jöhetnek, és bennem lévő dolgok, mint amik terhek lehetnek. Na, ez majd egy kicsit közelebb hozza. Most tudtak esetleg példákat mondani? Külső és belső terhekre, ahol a hipomonét, az állhatatosságot gyakorolnunk kell. A saját természetünk, ugye ez belső teher, iszonyú nagy teher. Erről olvastam az előbb, azt mondja, a saját énetek elleni harc a legnagyobb küzdelem, amit meg kell vívnatok. Ez egy belső teher. Amikor jönnek a kívánságok, amikor az indulat fakad bennünk, ami nem egy jó indulat. Belső teher, ami ott van. És azt mondja, ne akarj minden áron kibújni alóla. Isten akarata ellenében ne akarja alóla kibújni. Hanem jó várni, megadással lenne az Úr szabadításáig. A test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése, ez ott belül van. Mint nagy teher. Külső teher mi lehet? Nagyon igazságtalanul bánnak velünk, megaláznak, meg kicsúfolnak, igazságtalanságért, nyilvánosan megszégyenítenek, meg hát lehetne sorolni. Üldöznek, bebörtönöznek, megölnek igazságtalanul. Ugye erre volt példa számtalan a történelem folyamán, és hát valószínűleg várható ez még, ha helyesen értelmezzük a proféciákat. Ez külső teher. És sok esetben könnyű kibújni alóla. Ugye a római birodalomban is mi volt? Alá kellett írni egy papírt, vagy a császár szobor előtt jelképesen áldozatot kellett bemutatni, és már egyből lement róla a teher. Akkor nem kobozzák el az összes vagyonodat, nem szárnak börtönbe, nem ölnek meg. Egy pici dolgot meg kell tenni. Bújj ki, könnyen ki lehet bújni a teher alól. Nem? És azt mondja a Biblia, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Álhatatosságotok által nyeritek meg lelkeiteket. Itt van a szentek álhatatossága,
akik megtartják az Isten parancsolatát és az Jézus hitét. Mondok egy példát, ez is hát abszolút jelenvaló igazság, a bizonságtételek szerint legalábbis. Tudjátok-e, hogy mi a hármas angyali üzenet jobb keze? Egészségügyi reform, mint abszolút aktuális, jelenvaló igazság. Mi köze van ahhoz, most mi köze van annak, hogy mit teszek ahhoz, hogy hogyan élem a hitéletemet? Látszólag teljesen különálló dolog. Ez ugye ez egy belső teher, belső küzdelem, amit megkevünk. Az énünk ellen vívott küzdelem. Hogyan étkezünk? Ez régebbi kiadás, és van egy új kiadás, a táplálkozás és étrendi tanácsok. Csak egy pár gondolat. Hogyan függ össze a hitemmel az életmódom? És ahol az egyik legnyilvánvalóbb módon lehet gyakorolni az álhatatosságot. Egy pár idézet, rengeteget idézhetnék, de nem idézem mindet. Itt a 40. oldalról idézek először ebben a régebbi kiadásban. Egy levélből idézek, a bizonságtételek első kötetéből van az idézet. A mennyei angyal így szólt, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Péter leveléből idézett. Belebotlottál az egészségügyi megújulásba. Az igazság fölösleges függelékének tűnik előtted. Pedig ez nem így van, az igazság szerves része az. Ez az a kötelesség, amely mélyebben vág húsodba, és jobban megpróbál majd, mint idáig bármi, ami rád következett. Amíg habozol és visszahúzódsz, amíg elmulasztod, hogy megragadd azt az áldást, ami előjogod, addig veszteség ér. Pontosan abban az áldásban botlasz meg, amit azért helyezett ösvényedre az ég, hogy megkönnyítse a haladásodat. Most ebből csak azt szeretném kiemelni, hogy itt ez az illetőnek, akinek írta ezt a levelet, itt is úgy fogalmaz, hogy ez az a kötelesség, amely jobban megpróbál majd, mint eddig bármi. Pedig ez csak egy ilyen belső készítés, ez nem külső nyomorúság, támadás, meg megalázás, ez egy belső dolog, belső terjes. Azt mondja, hogy ezt gyakorold, ennek a személynek írta, azt mondja, ez jobban megpróbál majd, mint bármi más. Azt mondja, de nehogy úgy gondolod, hogy ez egy fölösleges dolog. Az igazság fölösleges függeléke, hogy hát, egyesek gyakorolják, jó, szíve joguk, de hát ha én nem teszem, akkor attól még a hitem nem szenved sorban. És aztán pontosan megbotlasz abban az áldásban, amit az Isten helyezett eléd, hogy haladhass előre. Milyen összefüggés, tehát az üdvösségem, a lelki állapotom milyen kapcsolatban van az életmódommal, mondjuk a táplálkozásommal. Erre nézve egy pár gondolat a 44. oldalról például. Változtassatok. Bocsánat, az elejéről kezdem. Fivéreim és nővéreim, olyan kötelesség vár rátok, amit senki el nem végez helyettetek. Ugye itt van, hogy mi az Isten része és mi az ember része. Isten nem tud helyettem helyesen táplálkozni. Bocsánat. Ez az én 1%-om, ami adott esetben a küzdelem szintjén a 100%-ot jelenti. Azt mondja, olyan kötelesség vár rátok, amit senki el nem végezhet helyettetek. Ébredjetek föl félálomból, akkor majd Krisztus életet ad nektek. Változtassatok étrendeteken, az ívás szokásain, munkátokon. Amíg azon az úton folytatjátok, amelyen évek óta jártok, addig képtelenek lesztek felismerni a szent és örökkévaló dolgokat. Lelki érzékenységetek eltompul, értelmi világotok homályba borul. Nem növekedtek a kegyességben és az igazság ismeretében, nem fejlődtök lelkiekben, hanem csak a sötétség sűrűsödik egyre körülöttetek. Milyen összefüggésben van az én lelkem üdvössége, az én jellemem, az életmóddal és a étkezéssel? A bizonságtételek szerint hát elég határozottan is keményen fogalmaz, úgymond. És ez azt mondja, hogy ez egyes esetekben némelyikünket jobban megpróbál, mint bármi, ami idáig ránk következett, de azt mondja, ne botoljunk meg ebben az ez egy áldás, amit Isten azért helyezett elénk, hogy jobban fejlődhessünk lelkiekben, jobban megérthessük a lelki dolgokat, elmélyülhessünk az igazság megismerésében. Következő mondat. Tudomásul kell vennünk, hogy szellemi fejlődésünknek és lelkünk megszentelődésének legfőbb akadálya az étvágy bűnös kielégítése.
Sokat papolunk ugyan az egészségügy megújulásáról, mégis sokan étkeznek közünk helytelenül. A leterhelt gyomor leterhelt agyat is jelent. Még egy pár gondolat, nem sokáig fárasztalak titeket vele. 63. oldalról. Lehetetlen növekedned a lelkiekben, amíg nem uralkodsz tökéletesen az étvágyon és a szenvedélyeiden. Ha túl sokat eszünk, agyunk ideg ereje elzsibbad, csak nem megbénul. Amikor ezek az emberek szombaton elmennek az Isten házába, nem bírják nyitva tartani a szemüket. A legünnepélyesebb felhívások sem képesek felrázni ólomlábakon járó érzéketlen szellemi képességeket, stb. A rossz szokások következtében a gondolkodó képesség nagy mértékben elpusztul. Ugye, homloklebeny. A rossz szokások, itt már nem csak az étkezés, bármi. Az agy, tehát a gondolkodó képesség, a lelki fogékonyság eltompul. Csak még egy idézet 78. 79. oldalról. Élj a legegyszerűbb és a legegyszerűbben elkészített ételekkel, hogy agyad érzékeny idegeik el ne gyengüljenek, el ne fásuljanak, meg ne bénuljanak. És hogy lehetetlenné ne tegyék, hogy felismerd, ami szent, és hogy felfogd a megváltás értékét. Hogy felfoghasd a megváltás értékét, ezért élj egyszerűen, úgy, ahogy az Isten eléd tárta, hogy hogyan kell élned, enned, innod, mozognod, dolgoznod, pihenned, stb. Ha ezt nem teszed, nem tudod felfogni a megváltás értékét. És csak még egy gondolat. A 70. oldalról. Ha helyesen végezzük, az egészségügyi tevékenység lesz az a nagy eszköz, amely utat nyit más igazságok előtt. Amikor teljességében fogadjuk be a harmadik angyal üzenetét, akkor majd megadjuk az egészségügyi megújulásnak is azt a megillető helyet az egyházterület tanácsaiban, a gyülekezet tevékenységében, a családi körben, az asztalnál, a háztartás összes ügyeiben. Akkor a jobb kéz majd szolgálni és védeni fogja a testet. Ugye a harmadik angyal üzenete, a hármas angyal üzenet, jobb keze, ugye ezt sokszor, sokféle módon megfogalmazza. És azt mondja, hogy nekünk nagy eszköz az Isten kezében, ha gyakoroljuk, mert mélyebben megértjük a megváltás lényegét, és mivel, hogy a nyilvános evangelizáció útjai pedig nagyon úgy tűnik, hogy nagyon rövid időn belül itt nálunk is meg fognak szűnni, viszont beteg és egyre betegebb világban élünk, azt még utat nyitni az egészségügyjel lehet. Miután mi már ezt magunkévá tettük és gyakoroltuk. Tehát csak egy területe mondjuk a hipomonénak, az álhatatosság gyakorlásának. Azért olvastam fel ezeket a gondolatokat. Én mindig úgy képzeltem el, hogy amikor majd megrostáltatik a közösség, a gyülekezet, és ugye sokan kiperegnek, ez majd annak a következménye lesz, hogy minket majd elkezdenek üldözni. Beszüntetnek, megszüntetnek, betiltanak minket, tilos lesz összegyülekezni, stb. És hogy ez majd sokakat megpróbál. És a bizonságtételekben pedig azt olvasom, hogy nem feltétlenül ez indítja el a rostálást. Tapasztalatok és látomások című könyvből is idézek. A rostálás című fejezetből ezeket a gondolatokat is szerintem legtöbben már hallottátok. Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonságnak Laodiciáról szóló határozott bizonsága idézte elő. Tehát a laodiciai üzenet, amikor egy gyülekezetben, közösségben megértik igazából. És azt mondja, ez idézte elő a szemlélt rostálást. Tehát ez az üzenet, a laodiciai üzenet mély benyomást gyakorol majd annak a szívére, aki elfogadja, és arra indítja majd, hogy célját magasra tűzze ki, és a teljes igazságot hirdesse. Sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonságot elviselni. Ezek majd szembeszállnak vele, és ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Tehát vannak olyanok, akik tehát Isten minden igazságát elfogadják, a teljes igazságot hirdetik, és nyilván élik,
minden igyekezetük szerint. És vannak, akik azt mondják, hogy hát jó van, eddig is jó volt, hát most miért akarunk most itt mást, vagy mélyebben, vagy még többet. És azt mondja, ez ilyen meghasonlást idéz elő. Aztán vannak, akik teher alatt maradnak, és nem akarnak kiugrani, és vannak, akik azt mondják, hogy hát megszoktuk már ezt a terhet, vagy bocsánat, hogy mindig ledobtuk ezt a terhet, hát még dobáljuk egy kicsit. Tehát eddig is, ha éhes voltam, megettem, hát elmúlt a teher. Igaz, hogy nem teljesen kóser volt, amit ettem, de vagy hitélet gyakorlása területén, tehát minden napokból bármit mondhatnék. És azt mondja, hogy el is előidéz majd egyfajta rostálást, hogy a gyülekezeten belül is vannak, akik nagyon komolyan veszik a laodiceai üzenetet. És elindulnak azon az úton, hogy akkor teljes bűnrendezés az Istennel. És minden igazság megismerése és hirdetése. Nem csak a megszokott, megrögzött, idézőjelbe adventista tanítások, amiket általában megismertünk. Azt mondja, hogy ennél azért többről is szó van, mint amiket általában az évek, évtizedek alatt hallottunk és megszoktunk. Tudtok-e álhatatosak lenni, kérdezem. Hogy vagytok az álhatatossággal? Van, aki mosolyog, ez azt jelenti, hogy teljesen rendben van minden, vagy azt jelenti, hogy hát időnként azért vannak még problémák. Nálam még vannak problémák, én elárulom nektek. Jézus azt mondta egy alkalommal, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ugye most én is elég magasabb próbáltam úgy tűzni a mércét, ugye azt érzékeltétek, hogy olyan igéket idéztem, ami ugye tényleg 100%-os odaszánásról és erőbedobásról beszélt. És ugye feltehetjük a kérdést, hogy hát hol vagyok én ehhez? Vagy akkor mi segít nekem, hogy ilyenné válhassak? Ugye ez azért titeket is foglalkoztató kérdés. Jézus azt mondta, megint csak idézem, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ugye embernek lehetetlen. A hipomoné az embernek lehetetlen. Az álhatatosság az embernek lehetetlen. De az Istennel együtt lehetséges. És csak az Istennel együtt lehetséges. Nálam nélkül semmi sem cselekedhettek, velem együtt viszont igen. De legalábbis logikailag így kell, hogy folytatódjon a mondat. A zsidókhoz írt levélnek a 12. fejezetéből is szeretnék idézni. Tehát magyarul mi segít nekünk abban, hogy álhatatosak tudjunk lenni? Mi és ki segít nekünk ebben? A zsidókhoz írt levélből idézek. A 12. fejezet így kezdődik. Annak okáért mi is, akiket a bizonságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással, ugye álhatatosan fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, nézvén a mi hitünk fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még végig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Ezt szerintem nem kell sokat magyarázni, hogy a bizonságoknak és bizonságtételeknek, igazságoknak ilyen nagy fellege nem vette még körül semmelyik hívő népet, mint ami minket körülvesz. És azt mondja, ha mégis nem tudunk álhatatlanok vagyunk a hitünkben, akkor az egy dolgunk van. Nézzünk a mi hitünk kezdőjére, ugye az arché van, ami nem csak fejedelemnek, hanem kezdetnek is fordítható, és logikailag így tűnik érthetőbbnek. Tehát nézzünk a mi hitünk kezdőjére és bevégzőjére, Jézusra. Nézzük, szemléljük az ő álhatatosságát, az ő jellemét, az ő életét, az ő tanításait. Ez egy nagyon-nagyon konkrét tanács. Ha ezen a téren, az álhatatosság terén változást akarunk elérni az életünkben, egy dolgunk van, néznünk kell Jézus, szemlélnünk kell Jézus, gondolkodnunk kell Jézusról. Aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. Akin igen-igen nagy teher volt, de azt mondja, hogy nem bújt ki, nem ugrott ki a teher alól. Ő inkább gyalázatot szenvedett, inkább elviselte mindazt. Inkább éhes maradt a 40 nap után is.
én nem akarok kibújni a teher alól úgy, ahogy Isten azt nem látja jónak, nem helyesli. És itt is ugye a negyedik versben az is egy, tényleg úgy van a görögben, mert még vérig nem állattatok ellen, pusakodván a bűn ellen. Ez azt jelenti, hogy teljes elméből, szívből imádni az Istent, szeretni az Istent. És minden erődből, az, mert még vérig nem állattatok ellen, pusakodván a bűn ellen. Jézus nekünk erre mutatott példát. Mit láthatunk Jézus életében? Egy pár gondolat, egy pár ige ezzel kapcsolatban. Ugye jól ismert, nagyon sokat idézett ige. Az az indulat legyen bennetek, amely Jézusban volt, ugye Filippi levél. Most így aktualizálnám, az az álhatatosság legyen bennetek, amely volt a Jézus Krisztusban. Aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintett a zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Jézus a teher alatt maradt mindig. Ugye úgy fogalmaz a bizonyos eltétel, hogy olyan emberi természetet vett magára, amikor emberi lett, hogy ami ellen végig küzdenie kellett, hogy ő megmaradhasson az Isten útján. Folyamatosan és mindvégig küzdenie kellett. Egy olyan emberi természetet vett magára Jézus. Olyan terhet vett magára. És azt mondja, nem akart kiugrani. Ha Isten fia vagy, változtass kenyér, letehette volna. Ha Isten fia vagy, szállj le keresztül, letehette volna. Magára vette, és mindvégig alatta maradt a tehernek. Szolgai formát vett föl, megalázta magát, és engedelmes volt mindvégig. Ez azt jelenti, hogy engedetlen is lehetett volna bármikor, és Sátán erre kísértette. Búj ki a teher alól. Hát nem nyomaszt téged ez a teher, búj ki alóla. Jézus azt mondta, hogy nem. Majd ha Isten leveszi rólam, akkor igen, én nem bújok ki alóla. Lukács 9.51. Lőn pedig, amikor az idő elközelgett, hogy ő felvitettessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Ugye kis szócska. Eltökélte magát. Amikor az utolsó jeruzsálemi útjára indult, és tudta, hogy mi vár rá, ez a kis szócska érzékelteti, hogy neki ez küzdelembe került megint csak. Álhatatosságot gyakorolnia kellett, teher alatt lenni. Azt mondja, hogy eltökélte magát, hogy felmegy erre az utolsó útra. Megtehette volna, hogy azt mondja, hogy hát eddig is sokat megtettem, ezt már nem vállalom. Kibújok a teher alól. János 13.1. Mivel, hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette. Kik voltak a tanítványok? Milyen emberek? Ugye nem részletezem ezt, most már elég kevés időnk van. Ugye a végén egyik legkedvesebb átkozódva, esküdőzve, káromkodva tagadta meg, hogy soha nem ismertem ezt az embert. Meg hát mondták, hogy kérjünk tüzet, hogy megemészsz ezt a várost. Azt mondja, nem tudjátok, mi némű lakik bennetek. Ó, azt mondja, meddig szenvedlek titeket, meddig hordozlak még el, de azt mondja, hogy elhordozta és elszenvedte. És azt mondja, mindvégig szerette az övéit e világon, mindvégig szerette. A tanítványokat is elhordozta, mint terhet. Mert tele voltak gyengeséggel, meg bűnnel, meg emberi fogyatékossággal. Elszenvedte őket szeretetben, amit nekünk is javasol a Biblia. Szenvedjük el egymást szeretetben, mert időnként van rajtunk elszenvedni való. Szóval hordozzátok el a másikat. Ne akarjátok minden áron megváltoztatni azt a másikat. Ez egy teher neked. Meg kell alászkodnod, mert hát neked van igazad, meg mit tudom én. Azt nem alászkodj meg, és viseld el, mint terhet azt a másik embert. És Jézus ezt tette. Szerette az övét a világon, mindvégig szerette. Zsidó 5.7. Ugye bepillantást nyerünk az ő mindennapjaiba. Jézus az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Azt mondja, a teher ott volt rajta minden nap, amíg ő ebben az emberi természetben itt élt a Földön, a testének napjaiban, mindvíg ott volt a teher, és ez nem bújt ki alóla, hanem azt mondta Istennek, hogy Uram, te látod, te tudod, én nagyon szeretném ezt a terhet, ha nem lenne rajtam, de legyen meg a te akaratod. Ha rajtam hagyod, akkor adj erőt ahhoz, hogy el tudjam viselni a továbbiakban is. És Isten mindig adott neki erőt, és legtöbbször nem vette le róla a terhet. De ehhez Jézusnak azt olvassuk, az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyulatás közben járult ahhoz, aki erőt tudott adni neki a terhek elviseléséhez. És meghallgattatott, és erőt kapott. És ugye, hogy mert még vérig nem állottatok ellen,
Jézus életében ugye egy alkalommal szemlélhetjük ezt, amikor szó szerint is így volt, ugye Lukács 22-ben. Ez a haláltusában révén, ugye a Gecsemáné kerti küzdelme, haláltusában lévén még buzgóságosabban imádkozott, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, amelyek a földre hullottak. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Hypomoné, álhatatosság. Jézusnak gyakorolnia kellett, és gyakorolta. Mert még vérig nem állattatok ellen, pusakodván a bűn ellen, mondja a zsidók az írtevél. Mert még nem voltatok olyan álhatatosak, amilyen állhatatossággal bírnotok kell, amit Isten ígér nektek, hogy ugyanúgy megadja, mint ahogy Jézusnak megadta. És az utolsó ige a második korintusi levélnek a harmadik fejezetében található. Hát itt az utolsó három verset olvasom, bár kicsit bele kéne kapcsolódni az előző versekben is, azt mondja, hogy amikor egy ember megtér az Úrhoz, akkor lehull a lepel. Tudnék, most mondom így, ugye sokunknak megfoghatatlan, hogy hogy lehet ilyen álhatatosnak lenni. Ez mint egy lepel, nem látjuk. Hát eddig nem tudtam, nincs erről tapasztalatom, olyan nagy tapasztalatom. De látom, hogy ez az Isten kívánalma, és ezt el kell érnem. De azt mondja, egyelőre még nem látom ennek az útját, mint egy lepel itt van előttem. És itt azt mondja, hogy amikor egy ember megtér az Úrhoz, akkor lehull ez a lepel. Az Úr pedig a lélek is, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, a szabadítás, az eredeti inkább ezt érzékelteti, hogy az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a megszabadulás a bűnökből, meg a nyomorúságokból. Ott az igazi szabadítás. És a lényeg, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Mi az Isten javaslata? Ha még mindig lepelként, mintha lepel lenne előttünk, nem látjuk ennek az útját, hogyan lehetünk álhatatosak. Megint csak ezt a dolgot javasolja. Ugye az előbb azt olvastam a zsidókhoz írt levélben, nézvén a mi hitünk kezdőjére és bevégzőjére, aki az előtti lévő gyalázatot megvetve inkább keresztet szenvedett. És itt is azt mondja, hogy az Úrnak dicsőségét, tehát jellemét, jóságát szemléljük, ugye fedetlen arccal, és ugyanazon ábrázatra elvált. Amikor ezt tesszük, akkor az Isten lelke Jézus ábrázatára fog minket átalakítani. Jobb emberré tesz. Ugye ezt mondtam azért, hogy arra való erőfeszítésem, hogy jobb emberré váljak, az meddőharc, az zsákutca, az nem megy a Biblia szerint. Én egy dolgot tehetek, az én döntésem, akaratom egy irányba indulhat el. Én gondolkodom Jézus életéről, szavairól, ígéreteiről, szemlélem, hogy ő mit tett egy-egy helyzetben, és azt miközben ezt teszem, a Szentlélek, ugye emlékszünk erre a idézetre, azt mondja, miközben ezt gyakorlom, azt mondja, hogy akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülök, és akkor az álhatatossághoz majd felülről fogok erőt nyerni. Az álhatatosság, ez a Szentlélek gyümölcse. Bár nem a Galata 5.22-ben van felsorolva, de sok minden nincs ott felsorolva, nem csak azok a lélek gyümölcse, amik ott fel van sorolva, rengeteg minden. Ez is. Az álhatatosság az nem az én produktumom, nem az én erőfeszítésem következtében. Ez a lélek gyümölcse. Itt is azt mondja, hogy ha ezt teszem, az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélem, ugyanazon ábrázatra el fogok változni. Úgy, mint az Úrnak lelkétől. Mert az álhatatosság és a lélek gyümölcse. És ekkor elnyerem ezt az ígéretet, és valósággá válik az életemben. Tehát Jézus Krisztus szemlélése és a lélek munkálkodásának a befogadása eközben. És akkor azt mondja, ekkor álhatatosak. Álhatatossá válunk. És azt mondja az ige, ugye megint csak visszatérve a hármas angyeli üzenethez, egy abszolút jelenvaló igazság az, hogy itt van a szentek álhatatossága, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És én kívánok magamnak is, legfőképpen magamnak, de nektek is álhatatosságot, hogy nyerjük el mindannyian a Jóistentől, mint a Szentléleknek a gyümölcsét, olyan gyümölcsét, amelyet el kell nyernünk, és el lehet nyernünk, mert ő ezt megígérte. Embernek lehetetlen, de az Isten együtt minden lehetséges. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Az előadás sorozatunknak a címe Krisztus várása. Jó lenne egy néhány szót váltanunk, azaz megfogalmazni a címmel kapcsolatban is. Krisztus azt jelenti, hogy közben járó messiás, és tudom, sokan ebben a világban még azt is kérésessé teszik, hogy Jézus Krisztus, mint valóságos Isten ezen a földön járt-e. És hogy valóságos Isten-e. Mi nem hitvitát szeretnénk ezzel kapcsolatban nyitni, hanem a Bibliát szeretnénk közösen tanulmányozni, és erre is hívtuk a kedves hallgatókat. A Szentírás egyértelmű tanúbizonysága és a történelem megerősíti igazolja, hogy Jézus Krisztus élt itt ezen a földön. Megszületett emberé lett, mint valóságos Isten, igaz életet élt, majd 30 éves korában felnőtt keresztségben részesült, mondván így illik nékünk minden igazságot betöltenünk, és 3,5 éven keresztül tanított, majd pedig ő, mint akiről a proféciák előre szóltak, vállalta az emberi családért és az emberiségért a bűn büntetését, a kározott halálát, és ugyan rossz szándékból Sátán készítésére megölték, de a Szentírás tanúbizonysága szerint tudjuk, hogy ez nem egy úgy mondjuk céltalan és eredménytelen gyilkosság volt, egy ember megölése volt, hanem az Atya áldozta fel az ő fiát helyettes áldozatul a bűnbánó bűnös helyett. Ha Jézus Krisztus, ahogy a Szentírás Ó és Új Szövetség kijelentései szólnak, ha nem jönne vissza, akkor céltalan és hiába való és eredménytelen az ő földre jövetele is. Hiszen Jézus Krisztus úgy ment el, János evangélium a 14. fejezetéből idézem az első 3 versből, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha nem lett volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, helyet készítek. Ha helyet készítettem, ismét visszajövök, magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A címünk Krisztus várás. Maga Jézus Krisztus tanította, a bibliai tanítások, feljegyzések írják, hogy sokan készülni fognak, de fájdalmaslag még inkább többen nem fognak készülni a Jézussal való találkozásra. Ezért mi, akik itt vagyunk a Biblia alapján, szeretnénk arról tanácskozni, és az Isten üzenetét, a Bibliában megfogalmazott jelenések könyve 14. fejezete alapján azt megvizsgálni, hogy mielőtt földünk szenvedés történelmének vége lesz, Isten milyen üzenettel, milyen kéréssel, milyen meghívással fordul a föld lakosaihoz, személyesen hozzánk, akik itt vagyunk, és ennek az üzenetnek mi a tartalma. Mondjuk ki nyíltan, látni fogjuk, hogy mi az öröm üzenete. Ezek hátterén hadd említsem még az igolvasás előtt, hogy a jelenések könyve 14. fejezetének első 5 versével behatóan vizsgációjából nem foglalkozunk, ahol pedig azt mutatja be azt a csapatot, hogy akik élve várják és látják meg Jézus Krisztus dicsőséges visszatérését, amikor az ő maga bizonyságtétele szerint angyalok kíséretével jön a mennyből, a világmindenség központjából a földre az övéért, hogy azok nem csupán bűnbocsánatot nyernek, hanem szívük, lelkük megtisztul, és így egy lelki győzelemre tesznek szert a gonosz
Sátán és kísértése felett, mint ahogy Jézus Krisztus is győzött, és ahogy a proféciák szólnak, hogy a kígyó fejére fog taposni. Nem költői kérdésként fogalmazom meg, hogy szeretnénk-e mi megszabadulni minden a szokásunktól, örömünk lenne abban, hogy megszabaduljunk félelmünktől, fizikai és lelki szenvedéseinkből, Isten ezt ígérte. És ezután szeretném olvasni Jelenések könyve 14. fejezetéből a 6. verset, ahogy a mai tanulmányunknak az igéje is van, az első angyal megjelenéséről és az első angyal üzenetéről szól. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium van, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ez a tömör megfogalmazás, ez egy sorozatnak a része, majd önök, amikor a bibliai tanulmányozásban és otthon is kikeresik, látni fogják, hogy egymás után három angyal is megszólal, és Isten az angyalok által küldi az ő üzenetét a föld minden lakosához. Ez az első angyal jelenése, amiről szólunk. Nem foglalkozunk sorozatunkban a 4. angyallal, csak előre jelzem. A Jelenések könyve 18. fejezet első 4 verse elmondja az utolsó angyalnak is az üzenetét, ami az utolsó fölkiáltó meghívás minden emberhez, mielőtt Jézus visszajönne. Hogy mire vonatkozik az Istennek ez a megszólítása? Két dologra. Az egyik az, hogy megtérésre, Istenhez térésre hív. Mindjárt megkérdezem, hogy vajon miért kell nekünk megtérni? Mi is a Biblia fogalom szerint a megtérés? Az előbb említettem már, a Biblia azt mondja, hogy ha valaki megtér, akkor az Istenhez térjen vissza. Kérdezem meg, hogy a bűn világában, amiben élünk. És a Szentírás tanú bizonyságos szerint, és ahogy saját tapasztalatunk is vannak ezzel kapcsolatban, nincs ember a Földön, aki ne lenne hajlamos az önzésre. Jó lenne nem önzőnek lenni? Azért fogalmaztam direkt így, hogy nyomatékot adjak ennek a megfogalmazás kifejezésnek. A mindat Isten azt ígérte, hogy itt ezen a földön, és az evangélium üzenetnek ez egy fő része lesz, hogy az ember Isten és emberi kapcsolatait tekintve Istentől bűnbocsánatot nyerhet, gondolkodásmódja, szívei, szándékei megváltozhatnak, megjobbulhatnak az Istennel való összekapcsolódás eredményeként. Jön a másik része a meghívás tartalmának és céljának, hogy várjuk-e és várhatjuk-e Jézus Krisztus visszatérését. Látni fogjuk részletesen ma tanulmányunkban, hogy mit jelent ez gyakorlatban, de hadd fogalmazzuk meg, hogy a Biblia nyíltan arról szól, hogy az egész világmindenségben ez a romlás, ez a mulandóság, ez az önzés, az egész világmindenségben csak egyedül a Földünkön van. És Isten éppen ezért mindent szeretne helyreállítani. És egy olyan világba helyezne az embert, ahol csak tiszta szívek lesznek. Ahol csak szelidek lesznek. Ahol csak irgalmas lelkületek lesznek. Mondjuk összefoglalva, ahol csak szerető szívű és gyakorlatú emberek lesznek. Jó lenne olyan világban élni? Hadd említsem a másik dolgot, hogy a Szentírás tanúbizonysága szerint éppen ezért, mielőtt Jézus visszajönne,
előkészíti a föld lakosait eszközei által. Erre ki fogunk térni. Jön egy kérdés, rendben van, de mikor fog megtörténni Jézus visszatérése? Szeretném örömmel elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a Bibliánk erről is szól. Az, hogy mikor proféciák szóltak az Ószövetség és Újszövetség Szentírásban, és ugyan Jézus Krisztus azt mondta, hogy azt a napot és órát senki nem tudja, az ég angyalai sem, csak az én atyám egyedül, de ami megváltunk földi szolgáltatás és tanítás idején, meg másfajta jövendőlésekben, amit az ő szolgáin keresztül tolmácsolt és továbbított az emberek számára, annyira behatárolja, annyira körülírja, annyira megadja a jeleket, hogy nagyon megközelíthetjük dátum nélkül is azt, hogy közel van-e a jövetele, vagy távol. Mennyit kell még várnunk? Azzal is kell foglalkoznunk az olvasott bibliavers alapján, hogy vajon milyen angyalról szól ez. Az angyalokkal kapcsolatban is nagyon sok irányú az embereknek a gondolkodása és a véleménye. Előjáróban csak hadd említsek egy mondatot ezzel kapcsolatban, amit részletekben visszatérnénk, és vissza fogunk térni, hogy a Szentírás nyíltan szól arról, hogy Isten teremtett olyan lényeket, amelyek az Isten szolgálatában vannak, az egész világ mindenségi értelmes, intelligens lényei között intézkednek, Istentől kapott hatalommal rendelkeznek, és így azokért különlegesen fáradik az Isten angyala az isteni megbízás alapján, akik az Isten szolgálatába bármikor is beléptek. Akik elfogadták az Istennek a hívását a megtérésre. De azok az angyalok, akikről itt olvastunk, hogy egy angyal repül az ég közepén, és hirdet az örökké evangéliumot, látni fogjuk, hogy ez nem ezekről az angyalokról szól, hanem olyan Istenhez tért híve emberekről, akiket az Isten bízott meg, hogy rajtuk keresztül a megmentés üzenetét eljuttassa minden emberhez. Végezetül pedig tanulmányunkban az üzenet tartalmával fogunk foglalkozni, ezt olvastuk az igéből, hogy az angyal viszi az örökkévaló evangéliumot az emberekhez. Hadd említsem, tanulmánysorozatunkban nyilvánvalóvá válik a történelmi idő elhelyezése vonatkozásában is, tartalmát tekintve is, hogy az Isten szeretetéből fakadóan az utolsó kegyelmi meghívás, az utolsó megkeresés személyesen minden emberhez, és az egész emberi családhoz az Isten részéről. Ha azt kérdezem kedves hallgatóktól, hogy utolsó üzenet, nem azért, hogy félelmet keltsen bennük, akkor, hogy ebben az üzenetben mi van? Hogy szólít meg bennünket külön-külön is az Isten? Akkor ez nagyon fontos dolog lehet. Engedhessék meg a legvégén, majd vissza fogok térni egy mondat erejéig, hadd kérdezzük meg, elég bajban van világunk? Minden szinte? Ha a környezeti károsodást tekintjük, ugye a globális felmelegedést, éghajlatváltozás vonatkozásában, ha a gazdasági válságot, ha a természeti katasztrófákat, vagy az erkölcsi romlást, ami világunkban van, bármerre tekintünk, azt mondjuk, hogy igenis nagy bajban van világunk. Ezt még a tudósok is úgy fogalmazzák meg, és akik kutatják az összefüggéseket, hogy ezen a helyzeten emberek már nem nagyon tudnak segíteni, ugye így szokták mondani, és nagyon helyes, hogy itt már csak az Isten segíthet. Hadd említsem. A Biblia nyíltan tanítja, földünk minden nemű problémájára, különösképpen napjainkra vonatkozóan egy valami segít. Hogy embereket elkészít Isten a bűn nélküli világra, és hogy Jézus eljön és szó szerint kimentse az embereket ebből a gonosz világból. Hadd kérdezzem a kedves hallgatókat,
Tudom, azt sejtem legalábbis, hogy a jelenlévők közül jó néhányan forgatták és olvassák a Bibliát. Minden bizony a kedves hallgatók hallottak már az özönvíz történetéről. Most egy mondatban megkérdezünk, hogy miről szól az özönvíz. Első hallás, és hadd fogalmazza meg, sokáig én így gondoltam, hogy az özönvíz nem szól másról, mint hogy az Isten a gonoszokat jól megbünteti és megsemmisíti. Nem erről szól az özönvíz története. Arról szól, hogy az Isten a hívőket, az Istenben hívőket a bárkáltal hogy menti át az új világra. Jézus Krisztus elmondja a Sodoma és Gomora története is, a végidőnek az előképe, és azt mondja, hogy arról szól az esemény, nem az, hogy Sodoma és Gomora elsüllyedt és tűz által megsemmisült, hanem arról szól, hogy Lót és családját az Isten szeretetével hogy mentette ki, és hogy mentette át az új világba. Kedves hallgatók, Jézus Krisztus eljövetelének az üzenete erről szól. Emberek, hogy mentődnek át a bűn nélküli világra? Hogy segít nekünk az Isten ebben? Ezután kérdezzük meg, visszatérve az első témánkra, hogy milyen meghívás szól az emberi családhoz most napjainkra vonatkozóan. Két dolgot is találunk. Az egyik az, hogy megtérésre hív bennünket az Isten, az előbb említettem bevezetőben, akiknél van a Biblia, és Márk evangéliuma első fejezet 15. versében találjuk, Jézus Krisztus az ő életében és az ő ténykedésében a következő üzenettel kezdi az ő tanítását. Tehát Márk evangéliuma első fejezet 15. verse, aki esetleg velem keresik, nem tudom, hogy kik azok, akik keresik a Bibliát, az Újszövetségi Szentírás 43. oldalán találjuk. Betelt az idő, elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. De egy fontos üzenettel találkozunk itt, hogy betelt az idő. Tehát a proféciák beteljesedtek Jézus szolgálata elkezdésével, ami rá vonatkozott. Isten közelíti meg az embert. Jézus szolgálatával és személyével megközelített bennünket az Isten országa, egész közel jött hozzánk, hogy az ember Istenhez térhet és létrejöhet egy tökéletes kapcsolat Isten és ember között, és hogy igazi hit ébredjen az öröm üzenet iránt, az Isten megmentő szeretete iránt. A másik dolog, amire az előbb utaltam már, hogy Jézus Krisztus várása, hadd említsem, Lukács evangélista jegyezte fel, Jézus Krisztust megkeresték egyszer az emberek, és megkérdezték tőle, mint minden bizonnyal bennünket is érdekel, mikor jön az Isten országa. Érdekel bennünket? Nyilván azt mondjuk, hogy bármilyen esemény a kapcsolatban, ugye az a fogalmazás erősödik meg bennünk, tessék mondani, rendben van, de ez mikor? Jézus Krisztus azt a választ adta, hogy az Isten országa ti bennetek van. Tudnék, azok fognak egy örökkéjóságon keresztül élni az Isten jelenlétében, a bűn nélküli világban, akik bűnbocsátottat nyernek, és gondolataik és szívük megnemesbül az Isten lelke munka eredményeként. Az előbb említettem már, hogy abban a világban a Szentírás tanúbizonysága szerint csak szeridek lesznek, csak irgalmasak lesznek, csak tiszta szívek lesznek, csak békesség szeretők lesznek. Csak olyanok. Jó lesz? Kérdezem. Hadd fogalmazunk, a Biblia azt mondja, hogy Ádám és Éva egy ilyen világba teremtetett bele, és nem lett volna önzés és félelem, ha az engedetlenség nem következett volna. A másik üzenet ebben a szakaszban, hogy vajon a mindad Isten minden esetben, földünk történelmét tekintve, a nagy események előtt előkészítette az embereket.
Majd megtetszenek látni, hogy nem véletlenül térünk erre, mert éppen ez az üzenet, a Jelenések könyve 14. fejezetének az isteni üzenete, egy ilyen előkészítő üzenet, hogy Jézus jövetele ne váratlanul érjen senkit sem, egyikünket sem, sőt, fölkészítsen nem csupán a fogadására, hanem hogy lelkünkben is felkészüljünk, gyakorlatban is felkészüljünk erre. Szentírás feljegyzi, hogy mielőtt Jézus Krisztus földre jött volna, azaz megkezdte volna a földi szolgálatát, elküldött, azaz megbízott egy embert, és ez volt Keresztül János, aki odaállt az emberek elé az Isten lelkének erejével, és megszólalt az emberek előtt így, hadd idézzem, csak utalok rá, Máté evangélium a 3. fejezet jegyzi föl, odaállt az emberekre, és azt mondja, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Azért, mert a proféciák úgy szóltak, hogy el kell jöjjön a Mesiás. Szemetek előtt lesz Mesiás. Csak utalok rá, hogy a zsidó szertartásoknak központi üzenete volt a Mesiás várás. Minden áldozat, minden egyes szertartási rész az Úr Jézus Krisztusnak, mint Mesiásnak a megérkezésére utalt. Ugye a földi megjelenésére, Golgota áldozatára, mint pedig majd a második eljövetelére is. Megkérdezték Keresztül Jánostól, mondd meg, te vagy a Mesiás, hiszen nagy dolgokat cselekszel. És azt mondja, nem én. És amikor Jézus megjelent a Jordánnál, hogy megkeresztelkedjen, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk, akkor az Isten lelke készítésére megszólal János, hogy íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. És azt mondja, hogy térjetek meg. És nagyon sokan a Messiással való találkozás örömteljes várakozása céljából, terheiktől szerették volna szabadulni, és meg is szabadultak, bűneiket megvallották Isten és emberek előtt, bűnbocsánatot nyertek, lelki békére tettek szert, és előkészültek a Jézus hallgatására és Jézus tanításának a befogadására. Mit tetszene gondolni, hogy a végidő Jézus Krisztus második eljövetele előtt gondoskodott-e Isten arról, hogy ilyen Keresztül Jánoshoz hasonló emberek Isten megbízásából megszólaljanak, és megkeresse Isten ezeket az embereket? Erre fogunk kitérni tanulmány sorozatunkban, ma is fogunk utalni erre. Hadd említsem ezzel kapcsolatban, hogy a Jelenések könyve 10. fejezetében, majd ajánlom a kedves hallgatókat, hogy otthon tekintsék meg, leírja a Bibliánk, hogy az isteni proféciák kijelentések alapján, hogy volt egy nyitott könyvecske, amit jelképesen Jánossal a Pátmos szigetén lévő tanítvánnyal, aki börtönszigeten volt, és aki várta az Isten szabadítását, megetette ezt a könyvet. Dániel könyvről van szó a bibliai tanítás vonatkozásában, és azt mondja a Szentírás, hogy amikor megette, azaz tanulmányozta ezt a könyvet, akkor a szájában édes volt, mert azt olvasta ki a Bibliából, hogy itt van Jézus érkezése. Igen, nem, de amikor a csalódás bekövetkezett, mert Jézus nem jött el, János a Krisztus váró hívőket jelképezte, akik a 19. század közepén kiszámították és várták Jézus eljövetelét, akkor a nagy csalódás miatt a gyomruk megkeseredett. Hadd említsem kedves hallgatóknak, hogy ezek történelmi tények, tehát nem vélekedések, hogy Miller Vilmos Amerikában, de Európában is 600 anglikán pap hirdette Jézus közeljövetelét. És a mindazt Isten úgy gondoskodott az előkészítésről,
hogy elmondta Jézus, hogy nem csupán az emberek prédikálni fogják Jézus közeli eljövetelét, hanem nagy természeti jelenségek is fogják megelőzni a vége előtt az eseményeket. Hatalmas földrengés. Aztán dátumokat mondom, 1755-ben a lisszaboni földrengés, 1780-ban a nap elsötétedés és hold nem fénylik, ahogy a Szentírás mondja, Jóel proféta könyvében, Máté evangélium 24. fejezetében, Jelenések könyve 6. fejezetéből idézem. Hadd említsem, kedves hallgatók, csak hogy ne így valamit mondunk, hogy talán holdfogyatkozás vagy napfogyatkozásról van szó. A tudósok nem tudnak magyarázatot adni, hogy 1780-ban az a sötét nap Észak-Amerikában hogy történt. És 1833-ban pedig éppen a nagy advent várakozás időszámításának a meghatározásánál és azt megelőzően 1833-ban mintegy 250 ezer meteor csapodott a Földünk légkörébe, és a Bibliánk azt mondja, hogy olyan csillaghullás lesz, mint amikor a fügefa éretlen gyümölcseit rázza. És ebben a szakaszban ezek a hív emberek kiszámolták a Biblia alapján, részletesen most nem térünk, csak utalok rá, kiszámították, hogy Jézus el kell jöjjön. Erre a földre kell jöjjön 1844. október 22-én. Mondhatná valaki, kérem, rendben van, tehát ezek a hív emberek, ha ennyire készültek és várták, hát akkor miért engedte meg a mindazt a csalódást? Hadd kérdezzem meg. Megfogalmazódhat ez a kérdés? Hát a Bibliát tanulmányozták. Hadd említsek egy példát Jézus idejével kapcsolatban. A tanítványok sokat hallottak Jézustól, hogy az emberfiának szenvedni kell, majd megöletni és föltámadni. És mégis a tanítványok nagy vágyakozással, mintha a szemük előtt valamilyen hályog lett volna, elveszítették tekintetük előtt, és odafordultak Jézus Krisztushoz még föltámadás után is, hogy hát nem ezekben a napokban állított fel a te országodat? Hogy emberek még inkább kutassák a Szentírást, hogy még inkább fölkészüljenek rá, és fogalmazzuk meg. Amikor kiszámolták Miller Vilmosék Amerikában, és a világon sokfelé a keresztények, hogy 1844. október 22-én kell Jézus visszajön, és nincs tovább. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy idő többet nem lesz, akkor nagyon sokan csatlakoztak az adventvárókhoz, azok is, akik igazából nem hittek benne. Akik nem készültek erre a találkozásra. Mások pedig buzgón kutatták az írásokat. Azok, akik őszinték voltak és csalódtak, mert valóban nem jött el, azok kijelentést kaptak az Istentől, egy későbbi tanulmányunkban, a sorozatunkban vissza fogunk térni rá, hogy az Isten kijelentett az ő igéjén keresztül, hogy ebben a nagy várakozásban nem a földre kellett Jézus jöjjön, hanem mennyei templomban, a Szentek Szentjében megy be, hogy az emberi család végérvényesen megítéltessen, és alkalmasát értessen arra, hogy Jézus várja, és Jézus közeli eljövetére felkészüljön. Felkészíti az övéit. Hadd kérdezzük meg. A jelek által fölkészít bennünket Isten? Azt mondja Jézus Krisztus, hogy amikor a fügefát látjátok, hogy már zsendülés levelet hajt, ti tudjátok, hogy közel van jár. Amikor én elmondom nektek a jeleket, és ha látjátok ezeket beteljesedni, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Hadd kérdezzük meg, kedves hallgatók, ezután, hogy mikor jön el az Isten országa, mikor jön el Jézus. Ezért említettem már, hogy a pontos időt nem határozta meg. Szeretném mondani, kedves hallgatók, nem magyarázkodásképpen a Bibliából tudjuk a mi javunkra. Engedhessék meg, kérdezzünk meg valamit magunktól. Ha tudjuk valaminek az időpontját,
emberi természetünkből fakadóan hajlamosak vagyunk arra, hogy az utolsó pillanatig kivárunk? Hajlamosak vagyunk rá? Esetleg egyszer másszor még arra is, hogy valamiről lekésünk, vagy elkésünk? Hadd kérdezzük meg azt is, hogy bármelyikünk, akik most itt vagyunk, tudjuk, hogy meddig tart életünk? Mikor kell elkészülnünk? Mikor? Jézus azt mondta annak, akár legyetek készen ti is, mert nem tudjátok, mely órába jön az embernek fia. Így mondja az Úr igéje, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keménysétek a szíveteket. Mondtam valaki, hogy kérem, hát miért beszélünk az végidőről, az utolsó napokról, hiszen mindig, amikor élünk, az természetesen a föld történelmében is, és életünkben is az utolsó nap. Hadd említsek csak egy néhány bibliaverset. Az egyiket Ésás proféta könyve 46. fejezetéből, hogy valóban egyedüli a Biblia e vonatkozásban, hogy nem kell találgassunk, nem kell vélekedjünk, hanem pontosan följegyzi a Bibliánk előre az egész világ történelmet egymás utánjában, a világbirodalmakat egymás utánjában, Jézus Krisztus földre jövetele, Golgotai halálra, szeretném mondani, a Golgotai halála az események órára pontosan teljesedtek be, ahogy a proféciák szóltak. És hadd olvassak most önök előtt egy szép igét. Ésaiás proféta könyve 46. fejezet 9. és 10. verse ezt mondja. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok az Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Aki megjelentem kezdettől fogva véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ennél a Biblia versnél megállok, és kérdezem, van olyan élőlény a Földön? Tudós vagy egyszer ember, aki kezdettől a végig meg tudja mondani. Engedessen meg, hogy hadd kérdezzek egy könnyebbet. Van olyan valaki, aki meg tudja mondani, hogy holnap mi lesz? Mit él át? Legfeljebb tervezünk, legfeljebb sejtünk. De a Szentírás olyan könyv, olyan Isten szólal meg rajta keresztül, aki a Földünk történelmével kapcsolatban kezdettől fogva egész a véget megmondja. És megmondja a Föld problémáira a megoldást. Legyen az erkölcsi, legyen az gazdasági, legyen, szeretném mondani, legyen az a halál problémájára vonatkozóan is. Megmondja a megoldást. Egy másik ígére szeretnék hivatkozni. Jézus azt mondja, János 14. fejezet 29. verséből idézem, hogy én ezeket azért mondtam néktek, hogy amikor meg lesz, higgyetek. Elmondja megváltónk, mielőtt elment volna, hogy ha eljövök, mielőtt eljövök. Tudom, hogy kedves hallgatók közül tudná valaki folytatni. Találok-e hitet a Földön? Élő hitet. Istenben betett igazi bizalmat, amikor a tökéletes Isten élő kapcsolatban van a bűnös emberrel, és a bűnös ember imádkozhat az Istenhez, és fordulhat hozzá, és az Isten meghallgatja kérését, és válaszol rá. Azért mondtam ezeket nektek, hogy amikor beteljesedik, akkor higgyetek. Szeretném mondani, kedves hallgatók, néhány évtizeddel ezelőtt az igéből olvastam, és előadást tartottam hallgatók előtt, olyan jövendőlésekről, amelyek azóta a saját szemünk előtt teljesedtek be. Úgy, hogy az Isten mondta. Nagy dolog. Hadd említsek egy harmadik bibliaverset is, amit az előbb már ugyan említettem, Márk evangélium első fejezet 11. versében azt mondja, betelt az idő. Elközelített hozzátok az Istenek országa, térjetek még, és higgyetek az evangéliumban. Jézus Krisztus első eljövetele úgy és akkor történt, ahogy a proféciák szóltak.
A világ események úgy teljesednek, ahogy azt a Biblia előrejelezte. Mi kétségünk van a vonatkozásban, hogy a második eljövetele nem úgy fog teljesedni. Ha nekem valaki egész életén keresztül csak igazat mondott, nincs kételkedésem, hogy a több ezredik után is valamit nem mondan igazat. Istennél még inkább így van. Hadd kérdezzük meg, hogy amikor az előbb említettem ezt a nagy várakozást a 19. század közepén, ajánlom az önök figyelmébe, mert nagyon fontos dolog ezzel a bevezetőben olvasott bibliai szöveggel összefüggésben van. A Jelenések könyve 10. fejezetének a 11. vers azt mondja, hogy amikor megtörtént az az esemény, hogy emlékeztetem csak önöket arra, hogy megetette vele a könyvecskét, tehát a Dániel könyvét tanulmányozták a hívők, és úgy értelmezték, hogy Jézus most jön el, majd utána csalódtak, mert Jézus nem jött el, hiszen nem azért, mert Jézus csapta be őket, hanem azért, mert ők nem látták az eseményeket igazán tisztán. Hadd olvassam a 11. verset, ami választ ad a kérdésre. És mondanékem, ismét profétálnod kell néked sok népek, és nemzetek, és nyelvek, és királyok előtt. Mert benne volt a Bibliában a csalódás előtt is ez az ígéret? Igen. Hát, ha Jézus azt mondta, hogy bekövetkezik a csalódás, előre erről szólt, és azt mondja, majd csak ezután fogja az isteni megbízás megszólítani ezeket az embereket, hogy emberek, nem angyalok, emberek fognak embereket megkeresni, és hívni megtérésre, és fölkészíti Isten emberek által az elváltozásra és a mennybe ragadtatásra, akkor azt mondjuk eléggé egyértelmű, hogy ismételten profétálni kell. Megalakítanél a szónál. Mi az, hogy profétálni kell? Az előbb említettük, hogy van-e olyan emberfia, aki meg tudja mondani, hogy mi lesz holnap. A proféták az Isten által meg tudták mondani, mi lesz ezután. Nem azért, mert ők tudták, hanem azért, az Isten tudta. A Szentírás tele van ilyen proféciával, és ezért valóban a proféciákból tudjuk, hogy hol tartunk a történelemben, mennyi van még hátra, meddig kell még várnunk, hogy Jézus visszatérjen. Hadd idézzek, majd a legvégén fogom ezt az igét idézni részletesebben. Azt mondja Lukács evangélista, jegyzi fel Jézus szavait, hogy amikor kezdenek ezek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel fejéteket, mert elközelegett a megváltásotok, amikor kezdenek meglenni. Amit Jézus mondott, és figyelemmel kísérhetjük az eseményeket. Ismételten profétálunk. A profétálás azt jelenti, három dolgot összességében. Egyrészt, hogy az Isten által kijelentett jövendőléseket értse egy ember. Ha az Isten nem segít, nincs ember fia, hogy megértse. Hadd említsem, kedves hallgatók önök előtt. Egy előadáson voltam, és az előadás végén egy lelkész odaállt a hallgatóság elé, és azt mondja, kérem, most mi sok mindent hallottunk, de szeretném mondani, én régóta tanulmányozom a Szentírást, de én megmondom őszintén, hogy ezekről nem tudok, és ezeket nem ismerem. A jelenlévő hallgatók pedig azt mondták, fönnhangon, hát nagyon sajnáljuk, mert egyrészt az előadásban elhangzottakat mi megértettük, másrészt a személyes tanulmányozásunkban pedig megismertük, hogy az Isten jövendőlései igazak, és valóban így teljesednek be. Tehát megérten a bibliai jövendőléseket. A profétálás lelkajándékának a másik természete és jellegzetessége, hogy megosztani ezt másokkal, tehát átadni bátorításul, hogy nem sokat kell várni Jézus eljöveteléig. A harmadik dolog pedig az, hogy az Isten újabb kijelentéseket is adhat egy embernek a mások bátorítására és erősítésére. Angyal. Azt olvastuk a Bibliánkból, visszatérünk a Jelenések könyve 14. fejezet 6. verséhez.
látott egy angyalt az ég közepén repülni, akinek az örökkévaló evangélium volt. Angyal. Minden bizonnyal a kedves jelenlévők hallottak arról, hogy Pétert angyal szabadítottak a fogságból. Imádkozott Elizeus, leírja a Szentírás Ószövetségi része, imádkozott Elizeus, hogy Uram, nyisd meg a szolga szemét, lássa meg, hogy nagyon sokan vannak mellettünk, hogy hadd említsem, Jézus, amikor nagy küzdelemben volt, akkor angyal jött segítségére. Vagy Jézus föltámadásakor Péter, János és Mária Magdalena is látták azt a sírban, hogy van két angyal, azaz két férfiúhoz hasonló alak, akik elhengerítették a követ és elmondták a Jézus Krisztussal kapcsolatos dolgokat. Az Isten azt is megtehotta volna, kedves hallgatók, hogy kiírja az égboltra közvetlenül az ő üzenetét. Megtehette volna? Hadd említsek a Zsoltár igéből egy nagyon szép üzenetet. Azt mondja a 19. Zsoltár, hogy az egege beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját a hirdet az égboltozat. Csodálatos dolgok vannak az égboltozaton? A romlás ellenére is csodálatos a mi világunk, és maga az élet ezen a földön. De az Isten jónak látta, hogy emberi eszközök, akik megismerték az Isten szeretetét, akik megtapasztalták, hogy hogy lehet egy ember, hogy írheti át azt, hogy egy ember bűnbocsánatot nyer, hogy a lelkében a terhektől megszabadul, hogy szeliddé és alázatossá válik az ő öröklött és szerzett rossz szokása ellenére. És tud egy ember az Isten változtató hatalma által jóságos, meg szívélyes, meg is barátságos lenni, és nem külszínből. Isten azokat az embereket bízta meg, és hívja el, hogy hitelesen mondja el, hogy az Isten ígérete igazak, és a változás az emberi természetekben és gyakorlatokban ez valóságos. Hadd idézzem az Úr igéjéből, hogy egyértelmű legyen kedves hallgatók előtt. Máté evangélium a 28. fejezet 19. 20. vers azt mondja, Jézus megbízta, mielőtt elment volna erről a földről, megbízta tanítványokat, hogy tegyetek tanítványokká minden népet. Megkeresztem őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezeték. Hadd kérdezzem meg. Akkor úgynevezett valóságos, teremtett lényeket, mármint angyalokat bízott meg Isten ezzel az üzenettel, vagy pedig embereket. Másik ige. Azt mondja a másik ige, Márk evangélium 16. fejezetéből, 15-16. versből idézem, így mondja, menjetek el szélese világra, és tegyetek tanúbizonyságot minden teremnénynek. Elmondja apostolok cselekedete első fejezet 8. versében, mert Jézus valóban az olajfák hegyéről angyalok kíséretében fölment volna a mennyben elragadtatás által. Azt olvashatjuk, Jézus azt mondta, vesztek erőt, mindenek után a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Sok-sok igét fölsorakoztathatnánk, hogy milyen angyalról beszél itt a Szentírás. Kérdezem, akkor azok a szolgáló lelkek, akiről a Biblia szól, akik valóban az Isten kormányzásának a részei, vagy pedig a Szentírás tanúbizonyságú szerint a jelenések könyve 14. fejezetben lévő angyal, meg a 18. fejezetben lévő angyal embereket jelképeze. A Szentírás tanúbizonyságú szerint emberekről szól, engedtessük, hogy egészen közel jöjjünk a mi helyzetünkhöz is, azokról az emberekről szól, és azokat az embereket bízza meg Isten, akik bármikor is az Isten szolgálatába lépnek. Akik megtérnek az Istenhez. Akik hitelesen tanúbizonyságot tesznek arról, hogy jóságos az Isten, és sokszor meghallgat imádságainkat, és megmondta nekünk, hogy mi lesz ezután, és megmondja nekünk, hogy mi az igazi megoldás. Jézus Krisztus második visszatérése.
És azt mondja a Biblia, hogy az angyal repül az ég közepén. Engedhess meg, rákérdezünk. Ha az ég közepén van valami, hány ember láthatja? Sok? Azért. Repül, miért? Mert ezt csinálta Pál apostol is az Isten megbízásából, hogy azt mondja az írás, hogy miért megtért volna az Istenhez, öldöklésről lévegre ment, hogy az embereket buszítsa. Amikor az Isten elhívta őt a szolgálatra, és elfogadta ezt a megbízást, futott az emberekhez. Egyik embertől a másikig. Hogy elérje és elmondja, hogy szeret bennetek az Isten. És azt mondja a Biblia, hogy az Isten úgy gondoskodik róla, mintha ha az angyal menne az ég közepén és repülne, hogy minden ember megismeri az Isten szeretetét, és meghallja, hogy van élet és van örök élet. Hadd kérdezzük meg, hogy mit jelentett ez a szó is, hogy hirdeti az evangéliumot. Hirdeti. Hadd említsem, Jézus magyarázza ezt meg, azt mondja a tanítványoknak, amit én fülbesúgva mondok néktek, a háztetőről hirdessétek. A hirdetés az, ami, ha valaki elfogadja, akkor nyer általa, ha nem fogadja el, veszít. Hirdetések következményekkel járó közlések az ember család számára. Az írás azt mondja, hogy ez olyan üzenet emberi eszközön keresztül, igaz, hogy szívtől szívve, szívhez, hogy személyesen szólják az üzenetet, hogy kivétel nélkül mindenkez egyértelműen hatatosan eljusson, ezt mondja az Isten. És most a legszebb dologra szeretnék kitérni, kedves hallgatók, arra, hogy vajon hány emberhez jut el ez az üzenet, kedves hallgatók, mit tetszene gondolni? Mi az Isten terve? Az előbb két igében is találkoztunk. Egyrészt az olvasott jelenések könyve 14. fejezet 6. versének a utolsó szakaszát említsem. Azt mondja, hogy hirdes az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ez Jézus Krisztus azt mondja Máté 24.14-ben idézzük, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdetedik az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön a vég. Irántunk való szeretetből, a föld lakó iránti szeretetből Isten nem zár le földünk szenvedés történetét, amíg minden ember nem dönt Isten mellett vagy Isten ellen. Jóságos az Isten? Péter apostol 2. levele 3. fejezet 9. versét idézem. Nem késik az Úr az ígérettel, mint hogy némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszantűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Pál apostol tanúbizonysága szerint Timóteushozért első levél 2. fejezet 4. versét idézem. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. Jóságos az Isten? Csak egy története, ez az egy pillázatra szeretnék hivatkozni. Jézus elküldött, elmondja a nagy vacsorára szóló meghívás pillázatot, és elküldött szolgákat, úgymond a király elküldte a szolgákat, hogy hívják őket a nagy vacsorára. És amikor sokakat meghívtak, és visszajöttek a szolgák, akkor jelentették a szolgák, hogy még mindig van hely. Úgy idéztük az Jézus egyik bizonyságtevéséből, János 14-ből, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van. Kedves hallgatók, akik itt vagyunk. Örömüzenet számunkra, hogy számunkra is van hely az Isten részéről, és az Isten világában. Örömüzenet? Megkérdezem az evangélium örömüzenet, hogy mennyit kell fizessünk azért, hogy valaki örök élhessen. Örömüzenet? A Szentírás tanúbizonysága szerint ez Isten kegyelme ajándéka, mert Jézus Krisztus által minden megfizetett. Csak bennünket alkalmassá szeretett tenni a bűn nélküli világra. És most a legeslegszebb dolog ebben a Biblia versben,
az örökké való evangélium. Mit is jelenthet ez? Örökké. Ismerős ez a szó? Szinte valóban meg kell magyarázzuk magunk előtt, vagy önök előtt is, nem mintha minden bizonyosan a jelenlévők és kedves hallgatók értik és tudják, hogy mit jelent ez. Az örökké való azt jelenti, hogy annak nincs kezdete, és nincs vége. Az örökké való örömüzenet azt jelenti, a Szentírás tanúbizonysága szerint, és szeretnék igére hivatkozni, hogy mielőtt a világ mindenséget az Isten megteremtette volna, mielőtt bármi lett volna a világ mindenségben, Isten kezdettől fogva látja véget, és előre elhatározta, hogy az ő fiát elküld ebbe a világba, és megvált bennünket. Két szép igét szeretnék olvasni a kedves hallgatók előtt. Az egyiket Péter apostol első levelében találjuk, és ott az első levél első fejezet 18. verstől a 20-ig. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltatotok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába életetekből, hanem drága vérem, mint hibátlan és szeplőtlen bárányon a Krisztusén, aki előre el volt ugyan rendelve a világ megalapítás előtt, megjelent pedig az örök, az időknek végén ti életetek. A másik jelenések 13:8. Annak, akiket imádják őt a fölnek minden lakosai, akik neve nincs beírva az életnek könyvében, amely bárányai, aki megöletette világ alapítása óta. Van ettől szeretőbb lény a világ mindenségben? Hogy valaki még rosszra sem tér, amikor már a megoldást, a megmentést elhatározza, eltervezi, és amikor elérkezik, az idő megvalósítja? Csodálatos dolog? Ez az egyik rész. A másik rész pedig az, hogy akiket pedig megmentett, azokat végérvényesen megszabadítja, és soha betegség, szenvedés, és nyomorúság és önzés nem lesz. Így mondja az Úr igéje, eltöröl minden könnyet az ő szemékről. Három fontos dolgot tartalmaz ez az örökkével evangélium. Az első dolog, részletes nélkül, és a későbbi tanulmányokban majd vissza fogunk térni. Az első dolog, hogy a bűnnek egy fizetsége volna a szerető Isten és a bűngyűlő Isten részéről, hogy a bűnt és annak elkövetését végérvényesen megsem.

Az első dolog tehát, hogy az Isten alkalmas időben elküldte az ő fiát. A második dolog, kedves hallgatók, ami még örömteljesebb. Azzal kezdtük, hogy az Isten országa ti bennetek van. Nagyon nagy dolog ebben az életben, ha valaki rossz szokásaiból és szenvedélyéből az Isten által megváltozhat. Hogy a szeretetlenséget és a gyűlölséget, meg a kapcsolságot, meg a büszkeséget fölválthatja a szeretet, a békesség, az alázatosság, az együttérzés, a megbocsájtás lelkülete és gyakorlata. Valóban nagy csoda? És a harmadik dolog, ami a következmény az örökké evangéliumban, a Biblia azt mondja, hogy az Isten mindent újjátesz. Olyan világot teremt, ahol nincs maradóság. Eltöröl az Isten minden könnyet az ő szemékről. És hadd folytassam tovább. Szeretnénk-e találkozni és együtt lenni a valóságos teremt Istennel, magával, az Atyával is és Jézus Krisztussal is? És szeretnénk-e, akiket elveszítettünk, akiket nagyon szeretünk, szeretnénk-e egy örökké valóságon keresztül elválás és búcsúzás nélkül együtt lenni, fájdalom és betegség nélkül. Nagyon nagy ajándék. Ennek 5 következménye van. Az egyik az, a Szentírás így mondja Efézus 1.10-ben, Isten egybe szerkeszt az egész világ mindenséget. Hadd említsem, az előbb bevezetőben már szóltam arról, hogy Jézus tanítása szerint, a Biblia tanítása szerint az egész világ mindenségben tökéletes büntelenség és összhang van, egyedül csak a földünkön van ez a nyomorúság. Sátánnak az volt a terve, hogy az Isten képmására teremtett ember fordítja az Istennel szembe, és nyilván egymással is szembe. Jézus azt mondja Lukács evangéliumából, idézem, így mondja szó szerint, hogy ott hagyta 99-et, hogy megkeres a 100-at. Egybeszerkesz az egész világ mindenségben, tökéletes összhang lesz. Minden teremtett lény bárhová megy a világ mindenségben, tökéletes béke, összhang és öröklét. A másik következmény az Isten keres meg bennünket. Azt mondja Jézus Krisztus, Zákossal folytatott párbeszédben azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. A harmadik örömüzenet ebben az örökkéval evangéliumban az, olvashatjuk Efézusokhoz írt levélből, az az örömüzenet, és szeretném mondani, kedves hallgatók, nagyon-nagyon közel van hozzánk, hogy a mindenható Isten örök időknek előtte látod bennünket, és tervezed bennünket, hogy mikor éljünk azon a földön. Hadd olvassak szép igéket. Áldott legyen az Isten és Urunk Jézus Krisztusnak Atya, Efézus 1:3-5, aki megáldott minket minden lelki áldásra mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtés előtt, hogy legyünk mi szentek és fetetetenek ő előtte szeretet által, előre elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jókedve szerint. Örök időknek előtte nem csak azt tervezte, hogy az ő fiát hogy küldi ebbe a világba, hanem örök időknek előtte látod bennünket, tervezett bennünket, nem véletlenül élünk, nem véletlen időben és helyzetben születtünk, hogy az Isten megkeressen bennünket. És még mindig ez kevés, azt mondja a Szentírás, hogy még azt is eltervezte, idézem itt az Efézus 2:10-ből, hogy az ő alkotása vagyunk teremtetvén Jézus Krisztusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Még az élet körülményeket is előkészítette a mi számunkra. Nyilván a szabad akaratunkat meghagyva, hogy mi döntetünk, hogy Istenhez térünk-e vagy sem, hogy hallgatunk az ő szavára vagy sem, tanulmányozzuk a Szentírás vagy sem, még azokat is előre elkészített az Isten. Mindent megcsinál, hogy bennünket örökké éltessen, ha valaki együtt akar működni az Istennel. Azért nem úgymond tőlünk független predesztináció előrerendelés, mert annak az a lényege, hogy ha hiszünk, ha nem hiszünk, akkor is vagy el

Árazzunk már Isten így gondolja, vagy örökké fogunk élni. Az Istenéki azt mondja, ajtaja előtt állok, tudom, hogy tudják, kedves hallgatók, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele vacsorálok. Tehát személyes döntésem, hogy hiszek-e vagy sem, engedelmeskedek vagy sem. De aki hallgat az Isten szavára, mindent megtesz az Isten, hogy őt megmentse. Örömüzenet felettébb. Nem csupán az az Isten terve, hogy nekünk megbocsásson, hanem bárki is, aki Istennel kapcsolatba kerül, hogy azt az Isten fölhasználja eszközül mások megmentésére. Ezt így mondja a Szentírás Jeremiás proféta könyve első fejezet 5. versében, hogy mielőtt az anyamélyben is megfogantál volna, és mielőtt megszülettél volna, én már profétának rendeltelek, mert ismerlek téged, és tudom, hogy mi a te döntésed, és ezért én elhívtalak téged, hogy téged fölhasználhassalak. Hadd ezek egy örömteljes üzenetet. Bárki is, aki az Istennel igazi közösségbe kerül, és teljes szívvel az Istenhez tér, azt mondja Péter apostol, az ő levelében az Isten lelke által, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartású névfajtok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságra hivattál titeket. Micsoda örömüzenet, nem? Nem csupán, hogy éppen, hogy valahogy nagy nehezen egy ember örök életet nyerhet, hanem az Isten még eszközül is felhasználhatja, és föl tudja használni mások megmentésére. Hogy minél hamarabb Jézus eljöjjön. Összegezve, kedves hallgatók, az Úr igéje azt mondja Máté 11:28-ban, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek, és én nyugodalmat adok. Hányan mehetünk hozzá? Az evangélium hány emberhez szól? Hány embert készít elő? Jöjjetek mindnyájan! Máté evangélium a 24. fejezet 41. vers azt mondja, annak okáért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abba jön el az embernek fia. És az egyik szakaszban említettem, és ezt szeretném is fel is olvasni, Lukács evangélista jegyezte fel Jézusnak ezt a tanbizonságtételét. Lukács evangélium a 21. fejezetéből a 28. verset, majd a 34. verstől a 36-ig. Elmondja Jézus a jeleket, és azt mondja, majd egy későbbi tanulmányunkban már majd részletesebben fogunk ezzel foglalkozni, mikor pedig kezdenek ezek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel fejéteket, mert elközelgett a megváltásotok. Hadd említsek itt meg valamit. Jézus ebben a fejezetben elmondja, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és annak várás mellett a föld kerekségére következnek. Emlékeztetem a kedves hallgatókat, volt egy kérdésem. Valóban válság van világunkban? Minden jellegű? És hirdetedik az evangélium mindenhol is, minden helyen. Így folytatja Jézus, idézem a 34. verstől. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, a részegségnek vagy az élet gondjainak miatta, hogy váratlanul reátok ne jön az a nap, mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész földszínén lakoznak. Vigyázzatok azért, minden időben kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Kedves hallgatók, egy angyal repül az ég közepén. Most az angyalnak a munkásságával foglalkoztunk. A következő előadásban fog szólni majd, hogy az angyal, ez az első üzenet, három fontos üzenetet fogalmaz meg a föld lakói számára, mi hozzánk is. Hogy előkészítsen bennünket Isten. De azzal az örömüzenet vigyük el, hogy mi nekünk egyetlen egy feladatunk van, elfogadni a meghívást. Együtt munkálkodni az Istennel. Ingyen, kegyelemből és hitáltal megbocsátja bűneinket, és megtisztít mindalmiságból. Készít számunkra egy olyan világot, ahol nem lesz nyomorúság és szenvedés.
és azok, akik hisznek benne. Ez az evangélium, ez az örömüzenet. És vigyük el azt az örömüzenetet, hogy bármelyikünk is, akik sok nyomorúsággal és szenvedéssel és bajjal küszködünk, legyen az testi és lelki jellegű. Isten nem csupán megment bennünket, hanem föl is tud használni eszközül, hogy másokat rajtunk keresztül keressen meg. És ha Jóisten jónak látja, lehet, hogy élve látjuk meg dicsőséges jövetelét. És szívből kívánom, hogy ez az örömüzenet szóljon a szívünkhöz. Szívből kívánom, hogy halljuk meg az Isten utolsó hívását, jöjjetek hozzám mindjárt. Kedves hallgatók, az a gyakorlatunk, hogy ha valakinek kérdése vagy mondása van, akkor van lehetőség arra, hogy egy rövid időt töltsünk a témában.

0: Én is jó estét kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Stramszki István vagyok, és nekem jutott az a feladat, hogy ennek a rövid sorozatnak, ami ma kezdődik, és holnap után már véget is ér, az első alkalmát én tartsam meg. Bizonyára tetszettek találkozni a meghívóval, az az átfogó címe ennek a sorozatnak, hogy gazdálkodj okosan, ez egy ismerős motto, ugye, volt egy ilyen játék régen. El kell az életben a bölcsesség mindenféle gazdálkodással kapcsolatban. Itt mi három területet szeretnénk érinteni a három este során, tehát ma, holnap és holnap után. Ebben a sorrendben, hogy gazdálkodj okosan a pénzzel, gazdálkodj okosan a kapcsolatokkal, és gazdálkodj okosan az idővel. Nem tudom, mit tetszene gondolni, szerintem elég közérdekű témák és kérdések ezek, és eléggé aktuális problémák ezek, mert ha valamikor kihívás volt ezekre a dolgokkal gazdálkodni az emberi életben, hát a mikorunk az tényleg próbára teszi a bölcsességet, hogy hogyan sápálkodjunk, hogyan gazdálkodjunk a pénzzel. Ugye nekem jutott ez a feladat, tetszettek látni, én közgazdásznak is tanultam, és ezért is vállaltam el ezt a témát. De legalább ekkora kérdés az, hogy az emberi kapcsolatainkkal hogyan bánunk. Itt ugye erre utalt konkrétan ez a házassági gondozási lehetőség, amiről szó volt. De minden más emberi kapcsolat is abban a mai világban nagyon próbára van téve. Tehát régen talán harmonikusabb volt, vagy nem is tudom, olyan olajozottabban működtek ezek a pontok a társadalomban, már nagyon sok gond van ezen a téren. És hát a harmadik sorrendben, de korán sem elhanyagolható, hogy az idővel hogyan bánjunk. Az viszont mindig nagy kérdés volt, hogy hogyan bánjunk az idővel. Az elsőt meg a harmadikat össze is tudnám kapcsolni, az idő pénz, azt szokták mondani. Tehát a pénzgazdálkodásról fog beszélni, de az szorosan összefügg az időgazdálkodással is. Annyit hadd meg talán így a előjáróban technikai akarat így mondani, hogy én elmondanám, hogy miket gondolok, miket javaslok ezen a téren, és aztán, ha az idő meg az önök türelme engedi, akkor utána egy kicsit beszélgethetnénk is, tehát én szívesen mennék visszajelzéseket, vagy akár kérdéseket is. Közben, aki már így van vele, hogy támadnak kérdését, próbálja megjegyezni, és aztán utána azokra vissza is térünk. Hát a mai témánk, ahogy mondtam is, gazdálkodj okosan a pénzzel, de kapott egy saját címet is, így hangzik, hogy élni miből. Nem hiszem, hogy a mai társadalommal itt van Magyarországon nagyon széles az a réteg, akinek ez a kérdés nem kérdés. De lassan már ott tartunk, hogy nem az életszínvonalunk megőrzése a kérdés, ami azért egy érzékeny dolog. Nekem azt mondták annól az egyetemen, hogy a bérek azok felfelé rugalmasak, ami azt jelenti, hogy ha emelik a fizetésünket, üsse kavicsa, hogy mondják, azt nem bánjuk, azt szívesen vesszük. De hogyha csökkentik, arra már érzékenyek vagyunk. Tehát ez egy ilyen egyirányú dolog, hogy ha nő a jövedelmünk, azt szívesen vesszük, azzal nincs gondunk, de ha csökken, azt nagyon nehezen szenvedjük el. És ma bizony a társadalomnak a jelentős része, vagy közvetlenül szenvedi el a jövedelem csökkenést, vagy ugye az árak elszaladása miatt hát beszűkül a mozgásterünk, ma már a létfenntartás is nagyon komoly kérdés, egyre szélesebb rétegnek a társadalmunkban, és ezért minden ember érintett valahol egy nagyon szűk rétegtől eltekintve. A nagy kérdés azonban nem annyira ez az elsődleges kérdés az én számomra, és én sem csak erről szeretnék beszélni, erről is szeretnék röviden ezzel a gazdasági részéről, hanem ennek van egy mélyebb értelme is, amit itt ez a cím megfogalmaz, hogy élni miből. Ugye általában erről a kérdésről elsődlegesen az anyagiak jutnak az eszünkbe, hogy miből élek, miből fizetem ki a számláimat, miből fizetek a közértben. De van egy mélyebb értelme is ennek, hiszen az élet sem lehet csupán a létfenntartás, nem lehet ez a célja, és nagyon fenyeget az a veszély egyre inkább, hogy mivel meg kell küzdenünk a létfenntartásért, ezért lassan egy öncéllá válik, egy önálló céllá az életben, hogy fenntartsuk az életünket. Majd erre később vissza is térek, valaki egyszer megállapította azt, egy igen tekintélyes valaki, hogy az élet az több annál, mint hogy elérjük azt, hogy legyen mit tennünk, meg legyen mivel ruházkodnunk. Mert ez egy nagyon szűk kör lenne, ez nem méltó arra, hogy életnek nevezzük, és meg kell gondolnunk azt, hogy nem fenyegete bennünket tényleg az a veszély, hogy egy taposó malomba kerülünk, és már nem is veszük észre, és az életünk arról szól gyakorlatilag, hogy leéljük magasabb rendű vagy értelmesebb célok nélkül. Egy rövid példát hadd említsek meg ezzel kapcsolatban. Igen, milyen nyomot hagyott, vagy 20 év a rendszerváltás után Albertbe raktam valahol vidéken egy néninél, neki járt egy újság, és hát akkor itt sok minden megváltozott Magyarország, most már furcsa visszanézni ugye 20 évet. Akkor még az más volt, újszerű volt. Olvastam egy cikket egy vidéki újságban, hogy valaki másodállást vállalt, hát hogy több legyen a jövedelme. Kicsit hasonló helyzet volt, mint most sokaknak. Csak a másodállásra szüksége volt egy autóra, amire különben nem lett volna szükség, tehát amúgy nem volt a családban autó. És vettek egy autót, csinálta a munkáját, végezte a munkáját, és akkor egyszer csak leült és kiszámolt, hogy néz ki a dolog. És kiderült, hogy az autó fenntartása az pont annyiba kerül, mint amit ezzel a másodállással keres. És hát levonta a konzekvenciát, hogy ennek így nincs értelme, és nem folytatja tovább. És ez nekem nagyon tanúságos volt, és nagyon nagy a veszély, hogy a mi életünk egész évben egy hasonló helyzetbe kerül, hogy azért élünk, hogy fenntartsuk magunkat, na de hát valami több is kéne, hogy legyen abba, ez kevés életcélnak, ezt szerettem volna csak illusztrálni ezzel a példával is. Azt gondolom, nem tévedek, ha azt mondom, hogy az emberek jelentős része nem tudatosan választ magának életcélt, életelvet, hanem másodlagos tényezők befolyásolnak bennünk abban, hogy hogyan élünk. Ilyenek lehetnek például az, ami az egyetemes emberi lényből fakad, hogy az önzésünk, a kívánságaink, hogy mi mindent szeretnénk elérni. Gyere, van egy nagyon jó példa, majd biztosan megteszelek látni, a másik két adó is gondolom gyakran hivatkozik a Bibliára, én is szeretném ezt a könyvet a figyelmükbe ajánlani. Ott olyat olvasunk Pál apostoltól, hogy leginkább a testiesség, meg az anyagiasság volt a probléma az ő korában, a keresztény közösségek közegében is, környezetében is, közegében. Ugye így mondja, hogy a paráznaságtól, az erkölcstelenség, házasságtörés, és a fösvénységtől, az anyagiaknak a túlértékelése, a túlzott hajszolása, ettől meg kell, hogy tartóztassák magukat. Ezzel vigyázni kell. Miért mondta ezt az apostol? Mert gyakorlatilag ezek tipikus emberi gyöngeségek és támadási felületek a kísértés szempontjából. Ezt mondta Pál apostol akkor, tessenek jönni. Ezt mondta Pál apostol akkor, hadd kérdezzem meg, hogy mit tetszenek megfigyelni, hogy a mai világ az miről szól? Mi körül forog? Hát a pénz körül elsődlegesen. A másik az, hogy bocsánat, de tényleg így van, hogy a kívánságok, az élvezetek, a szexualitásnak a túlhajtott formái, tehát homoszexualitás és egyébek nem is sorolom. Én azt figyeltem pont idefelé jövet is, hogy volt egy plakát az út mellett, autópályán jöttem és néztem, és nem tudom, hogy mit akartak eladni, abszolút nem értettem, mert azt láttam csak, valami visszafogott dolog volt, tehát egy szép női arc volt csak ott, ugye egy nagy olyan útszéli plakáton, mellette volt, amit nem láttam, és valamit el akartak adni, de abból nem derült ki se a szövegből, se a kép, hogy mit akarnak, de egy női arcot mellé kellett tenni. Tehát anélkül nem megy. Ha autókat árulnak, néha nézek híreket így az interneten, és mondják egy autószalomba, ott úgy szokott lenni, hogy ilyen nagyon csinos fiatal hölgyeket tesznek az autók mellé, anélkül nem lehet autót eladni. Tehát az egész világunk e körül forog oda-vissza, és ha nem vigyáz az ember, a kor embere, akkor ez normálvá válik a számára, és ő is ezekben az értékekben kezd gondolkozni. Mindenki ezek felé tör, tehát ezeket a célokat akar elérni, és ő maga is esetleg ilyen célok felé tör. A másik, ami ezzel szorosan összefügg valahol, az az úgynevezett sztereotípiák, a másoktól átvett képek, sablonoknak a követése, hogyha neki is van, nekem is legyen. Amúgy eszembe se jutott volna, de nem akarok lemaradni. Tetszett tudni, régen volt ilyen, hogy állítólag, hogy ilyen verseny, hogy hány lépcsőn lehet felmenni a házba. Ugye ilyen magyaros dolog volt ez, vagy hogy a szomszédnak mekkora a síremléke, mert nekem legalább akkora kell. Egyszer láttam egy aranyos filmet, valamilyen ilyen játékfilmet, és abban volt, hogy egy társaság, hogy ki mit szeretne lépni, és az utolsó semmiért nem tudott mondani, hogy mindazokat akarta, mint a többiek. Nem volt önálló gondolata, utánozta a többieket. Félelmetes erő van ebben is, és én azt gondolom, hogy amikor életcélt keresünk, akkor ez egy igen szegényes dolog, amikor nem telik többre, mint másokat utánozni, másoktól ellesni dolgokat. Ez tehát a mi nagy kérdésünk, és én ebben a jegyben szeretnénk nekivágni a ma esti témának, hogy miből élünk, de nem egyszerűen anyagi szempontból, az elején arra is ki fogok különben térni röviden, hanem hogy mi éltet bennünket, honnan nyerjük az erőt, a reménységet, meg a célt ahhoz, hogy minden nap újra nekivágjunk annak, ami azért legtöbbünk számára szerintem nem könnyű, hogy megküzdjünk az adott napnak a problémáival, meg azokkal az életkilátásokkal, akár egzisztenciális, akár más kilátásokkal, amikkel rendelkezünk. Miből élünk tehát a mindennapokban? Erre a kérdésre keresem majd a választ, a következő módszert szeretném követni. Sok alternatívát szeretnék relatíve felsorolni, miben szoktuk általában, tehát amit lehet látni a társadalomban. Én tudom, hogy ez talán nem annyira előremutató, de szerintem tanulságos számba venni, hogy a tipikus motivációja az embereknek, hogy mi motiválja őket, mi hajtja előre, miből él egy átlagos ember, és majd a végén szeretnék kitérni arra, ami legalábbis én szerintem a legfőbb forrása lehet ennek a bizonyos erőnek, reménynek és célnak, amiről itt beszéltem. Mert rátérnék a konkrétumokra, még annyit hadd mondjak el, hogy érdemes majd megfigyelni itt a lehetséges válaszoknál, amiket tapasztaltunk a társadalomban, hogy ki miből él, mi motiválja. Három alapvető csoportot lehet majd megfigyelni. Az egyik az úgynevezett egyéni út, amikor tudom, hogy mit akarok. Innen vagy onnan, én tudom, hogy mit akarok, és én megyek a felé. A másik, amikor a közösségi utat követem, amit a többség mond, vagy az okosakhoz csapódok, hogy így mondjak, tehát mások után megyek gyakorlatilag, tehát az egyéni út, vagy amikor mások után megyek. A harmadik pedig a vezére elvek nélküliség. Amikor emberek egyik napról a másikra élnek, nem fektetett le célokat, hagyják, hogy sodorja őket az élet, és mindig olyan adhok módon reagálnak, és döntenek, és hoznak döntéseket az életükben. Hát ezek után szeretnék rátérni akkor a lehetséges, legelterjedtebb válaszokra. Élni miből, ugye ez az alapkérdés, az erre adott válaszokat veszem most számba, nyilván nem a teljesség igényével. A legegyszerűbb válasz, amire kívánkozik, amit itt már kilátásban is helyeztem, az az, hogy élni leginkább miből lehet a mai világban? Hát pénzből. Itt rögtön hagyd mondjak egy fontos tételt, én ezt szeretem előbocsátani. Viszont gyakran megkérnek hasonló témába, tehát hogy anyagiak kérdése, meg hát magasabb rendű életcélok, hogy szóljak. És én szeretem elmondani mindig, hogy a pénz az egy fontos dolog, és az egy nagy tévedés, hogy a pénz az rossz lenne. Ha már a Bibliát hivatkoztam, ott van egy ilyen kijelentés, hogy minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme. Hagyj ajánlom a figyelmükbe, ez fontos önmagában is, és tanulságos, hogy a Biblia milyen pontos, hogy a pénz az önmagában az egy személytelen valami, azzal lehet bánni jól vagy rosszul. Olvastam én olyan kijelentést is keresztény írótól, hogy a pénz az nagyon nagy áldás lehet, ha jóra használják. Az csak egy eszköz. Az a kérdés, hogy amikor a kezünkbe kerül, mit csinálunk vele. És azt mondja az apostol, hogy nem a pénz a rossz, hanem a pénznek a szerelme, ami a hatalmába kerít bennünket, és már meghatározza azt, hogy hogyan bánunk vele. Amikor ez céllá válik, és nem eszközé. Na, az a baj az emberi életben. A pénz az egy jó dolog, a mai világban azonban egyfajta bálvány helyét foglalja, nyugodtan mondhatom így. Céllá vált valóban eszköz helyett, nagyon sok embert ez mozgat az életében. Vannak ilyen mondások, biztos tetszenek is, mert ide hármat kiírtam, hogy pénz beszél kutyaugat. Alaptézis, hogy nem érdekel akárki, akár itt pont. Ha itt van a pénz, akkor jó, ha nincs itt a pénz, akkor nem jó. Ha már itt tartok egy jó tanács a gazdálkodásra, mert az emberek mostában mindent megpróbálnak, és ez mindig a meleg ágya a nagy baklövéseknek, anyagilag is. Egyszer azt mondta egy barátom, hogy egy barátjától hallotta, hogy azt is megkörnyékezték egy olyan, valamilyen, ezt MLM rendszernek hívják, tehát multi-level marketing, tehát olyan piramis játékszerűség, és megkörnyékezték a barátját, hogy lépjen be. Ennek mindig valami csomagolás, hogy most ezt adnak, most ezt vesznek, tehát valami címke van rajta, de a lényeg mindig ugyanaz, hogy sokan lépjenek be, adják fel a pénzt a magasabban érnek, azoknak sok pénze lesz, ezeknek meg majd kibírják, hogyha elfogy. Na most ez a lényeges, sajnos igen. Most az a helyzet, hogy a barátom idézte nekem, hogy a barátja milyen okos volt, azt az egyik ismerősen megkörnyékezte, hogy lépjen be egy ilyen rendszerbe, mondta, hogy figyelj, ne meséld el, ez mindig a bonyolult, hogy ki, hova, mit, hogy, hány százalék, nem érdekel. Szóval azt mondnak, hogy az elején hogy kezdődik, hogy én adok pénzt neked, vagy te adsz pénzt nekem. Azt mondja, hogy ha te adsz pénzt nekem, akkor beszélhetünk róla, ha én adok neked, akkor már nem érdekel. És ez általában így kezdődik, hogy én adok pénzt, tehát be kell szállni, be kell fizetni. Ugye nagyon egyszerű ilyen ökölszabály, hogy mondják, vagy hüvelykúj szabály, tehát hogy könnyű lekövetni, hogy tessen megjegyezni, hogyha egy ilyen rendszerbe csalogatják önöket, akkor meg kell kérdezni, hogy kezdődik. Már rosszul kezdődik, hogyha azzal kezdik, hogy én adjak, mert sose tudom, hogy visszakapom-e. De maradva tehát annál, hogy pénz beszél, illetve bocsánat, folytatva én, hogy pénz beszél, kutya ugat, a pénzzel mindent meg lehet venni. Hát ez sajnos majdnem igaz. Azért mondom, hogy sajnos, mert annyira eltorzul a világ, hogy már mindent. Már nem is olyan van, hogy miket árulnak pénzért, de azért vannak még dolgok, amiket nem lehet. Becsületet, barátot, egészséget, jó érzés. Egészségnél is borzalmas dolgok vannak, azt tetszett, hogy szervkereskedelem folyik a világon, egy legnagyobb biznisz, és nem csak önként adják az emberek a szerveiket, tehát horror, ahová az ember és az emberiség torzult, de azért az csak ideig óráig tart, ez igazolt a megállapítás, hogy mindent nem lehet pénzen megvenni. És van még egy híres mondás, ez egy nagyon régi mondás, nem tudom, tetszik tudni, hogy a pénznek nincs szaga. Tetszik tudni, hogy ez honnan jött? Rómában, amikor mindent megadóztattak, voltak ilyen idők régen is, az illemhelyek használatát is meg akarták adóztatni, és akkor ment a szenátus, amennyire emlékszem a történet, a szenátusba is ment a vita, hogy mi legyen, és akkor egyik szenátor mondta, hogy nem érdekes honnan jön, a pénznek nincs szaga. Tehát mire ide ér a kincstárban, már nem fogjuk tudni, hogy honnan jött, arra van szükség. Arra is szükség van, arra a pénzre is. Nem véletlen, hogy ennyi mondásunk forog a pénz körül, mert az ember élet a pénz körül forog. Mondtam, pár idejében is így volt, de már azelőtt is így volt. Ez kezdettől így van. Egy alapvető gond a javakhoz, az anyagi javakhoz való viszonyunk, és ezért nagy kérdés az, hogy ebből kéne, hogy álljon az életünk, és erre kaptuk ezt a pár évtizedet, amit itt eltöltünk, hogy anyagi javakat szerezzünk, jó esetben szerezzük, és nem adósságot hagyunk magunk mögött, és ezt hagyjuk a gyerekeinkre. És itt szeretném idézni újra, amire már korábban hivatkoztam, hogy ugye az, bocsánat, még annyit hagyják hozzá bevezetésként, hogy én nekem ez önmagában egy nagyon szegényes életcélnak hat, hogy most pénzt keressünk. Szükséges, tehát nem elhanyagolható, tehát én nem az ingyenélést akarom itt támogatni vagy reklámozni, de azért, hogy ennyiből álljon egy embernek az életcélja, azt meg nagyon kevésnek érzem. És itt jön az a tekintély, akire utaltam, nem kisebb személyiséget hadd szólaltassak meg, mint magát Jézus Krisztust, aki a Földön járt, akkor azt mondta, Máté Evangéliumában olvassuk a hegyi beszédben ezt a híres megállapítását, ő mint teremtő és megváltó Isten mondta a Földön járt, akkor nekünk embereknek, teremtményeknek, kérdésként fogalmaz nekem, ettől még inkább olyan szívenütő, mert ugye válaszra késztett, hogy akkor nekem válaszolnom kell erre. Azt mondta, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Olyan költői érezzük, nem? Tehát, hogy feltette a kérdést, de hát erre csak egyféle válaszol, hogy hát csak nem akarom azt mondani, hogy ennyi. Pedig, ha őszinték vagyunk, nagyon sok embernek ennyi. Nekem az unokabátyám valamilyen étkeztetési cégnél dolgozik, és ő mondta, hogy van olyan emberi csoportok, ahol a táplálkozás az, hát szóval az a fő esemény a napnak. Nem csak az ő szakmában van, így csak ott megfigyelte. Tehát nagyon sok ember számára az étkezés, ez egy olyan örömforrás, szinte egyedüli, ami mindent überel, ami mindennél fontosabbá válik. Ez azért gond, én azt gondolom. De vannak olyan emberek, nem feltétlenül ugyanazok, mint az előbbiek, ahol meg az öltözködés a mindent felülmúló. Nem tudom, jó egy személyes példát hoznom, mert én tudom, hogy ez sokszor furcsálták, amikor én srácokban voltam, mint a Szlovákiában, találtam egy jó inget magam, megvettem hármat belőle rögtön, mert hát legyen, mert jó. Mások úgy vannak vele, hogy csak olyan helyen vásárol, hogy csak egyedi darabokat adnak, mert nehogy ugyanolyan ruha legyen rajta, mint egy másik emberen is. Most szándékosan állítottam szembe a praktikumot meg ezt. Tehát, hogy nagyon sokan sokat áldoznak az öltözködésükre, és nem biztos, hogy ez egy jó dolog. Nem tudom, mennyire fog kitérni majd a kollégám a holnap utáni téma kapcsán, az időgazdálkodás kapcsán rá, én azért most hadd kössem össze a kettőt. Olvastam egy nagyon jó könyvben, hogy amikor valamit vásárolunk, ritkán gondolunk bele, hogy akkor éppen az életidőm egy részét váltom be egy tárgyra, a pénz ezt csak közvetíti. Egyszerűen arról van szó, hogyha önök elmennek mondjuk egy műszaki cikket megnéznek valamelyik boltba, ilyen szakboltba, azért mondtam, hogy ez mint több tízezer forint tegyük fel. Amikor eldöntik, hogy megveszik, akkor azt a döntést hozzák meg, hogy abból a pénzből, amit önök munkával megszereztek, időt szántak a munkára, fáradtak vele, azt az időt elvonták mástól, családtól, vagy a személyes pihenéstől, mert kellett, dolgozni kellett, akkor a pénzüket belefektetik egy ilyen eszközbe. Kell-e nekem ez az eszköz? Ilyen áron kell-e? Ebben a minőségben kell-e? És mondok egy egyszerű szabályt itt is. Ha van ilyen önöknek, hogy órabér, vagy hát szóval mi viszonyítási alap, hogy hány órát kell nekem ahhoz dolgozni, el kell osztani a dolog árát, amit éppen venni készülnek, az órabérükkel. És amikor besegítettem valakinek, mert kérte, adott egy pár forintot óránként, mondtam a családnak, amikor mentünk fagyizni, hogy gyerekek, hát nekem egy órát kell azért dolgozzak, hogy egy fagyit semmi perc alatt megegyünk. És addig nem gondoltam rá, még nem így számoltam ki. Tehát tessenek bele, amikor pénzt költenek el, osszák el mindig marad a kenél az órabérükkel, és gondolják meg, hogy hajlandók lennének önök ennyit, ezért a dologért ennyi óránál dolgozni. Mert tulajdonképpen ez történik. Az élet idejüket pénzre váltják, a pénzért vásárolnak, tehát tulajdonképpen minden tárgy, ami önöket körülveszi, az életüknek egy része testesül meg benne. Órák, napok, hetek, ki tudja mennyi. Ezt figyelembe kell venni, amikor anyagi döntéseket hozunk. Van, aki nem sajnálja rá pénzt. Egyszer egy barátom mondta azt, hogy hallgat egy darabig a feleségét, mert állna sápítozott, hogy hát nincs pénz, hova tűnik a pénz, elég jó kerestek, és akkor barátom egy idő után megmondta, felállt, oda ment a ruhástekrényhez, kinyitotta, és mondta, hogy itt a pénz. Ott voltak a feleségének a ruhái, szeretett öltözködni, aranyos külön ismerni, de kettőket jó aranyosak, és mondta nekem, hogy hát igen. Szerintem egy idő után úgy érzte, hogy ha annyira firtatját, megmondja neki, hogy szerinte ott van, és nem kéne annyit rákölteni. Mi nekünk is hasonló vizsgálatot kéne csinálni az életünkben, hát előbbre visz. Egyébként, ha már itt tartunk, még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy nem akarok most ilyen aktuális közösségi kérdésekkel foglalkozni, mint a személyes életünkre vonatkozóan, de azt mindenképp el kell mondanom, hogy tegnap is olvastam épp egy cikket, hogy ahol konkrét tanácsokat adtak, hogy hogyan lehetne átvészelni, azt egyre nehezebb idők jönnek, hogy áremelkedéssel számolnak most a mezőgazdaságban történtek miatt, ez világszinten is, és itt tovább fog nehezedni a helyzet. És elég jó tanácsok voltak, valamelyik nagy portálon volt az interneten. Én annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ha valaki eddig nem tette volna, meg mindenkinek tanácsolom, hogy próbálja a saját kiadásait, az anyagi dolgait kontrollálni és vezetni. Nagyon sokan nem szeretik, mert fáradtsággal jár. Én enélkül nem is tudnám elképzelni az életemet. Ismernem kell a tényadatokat önmagamra nézve, hogy mire mennyit költök, ahhoz képest, hogyha változtatni akarok ezen. Nemrég voltam barátaim, nálam fiatalabb emberek, mégis szakirányú végzettsége van az egyiknek, és beszélgettünk, és akkor mondta, hogy hát vita van otthon, egy házaspár, hogy mire ment el a pénz. Hát onnan csak el tudjátok dönteni, hát elő kell venni a családi költségvetést vissza. Azt, ja, hát olyan nincsen. Azt mondja, hát úgy jön és megy is. Tehát, hogy mindig van egy aktuális egyenlegük. Hát mondom, csalódtam bennetek. Aztán adtam nekik egy ilyen sémát, van egy honlapom, és ott letölthetővé is tettem ezen felbuzdulva, hát a másnak is segít. Ilyen családi költséget, és minden hónapra lebontva, ugyanaz a lényeg, hogy milyen beadásaink van, milyen bevételeink vannak, milyen kiadások, rezsi, élelmiszer, stb. Egyéb. A kettőnek ugye van egy összege, van egy egyenleg az adott hónapra, ezt átvezetem az első lapjára ennek is táblázatnak, és akkor ott az ember nyomon követhet, és látja, hogy melyik hónap volt mínuszos, pluszos, és akkor lát az ember egy kiugrást, akkor megnézi, hogy mi annak az oka. Mert ha vettem egy mosógépet, akkor érthető, tehát az egy egyszeri nagy beruházás. De hogyha nincs ilyen magyarázat, akkor valamit rosszul csinálok. Mert ha minden hónap mínuszos, abból jó nem lesz. Tehát én mindenkinek ajánlom azt, hogy legyünk tudatosak az anyagi dolgainkban, legyünk tisztában azzal, hogy mik a szokásaink, mert akkor van mód arra, hogy változtassunk rajta tudatosan és jó irányba. Visszatérve az anyagiakhoz, a mikorunkban egy olyan hát jelenség is felütötte a fejét, hogy vannak olyan emberek is, akik nem is nagyon akarnak más tenni, csak fogyasztani. Tehát nem tesznek annyit hozzá, mint amennyit elvesznek, akár családi szinten, akár társadalmi szinten. Nagyon szomorú dolog, hogy és aztán ez tényleg egy alapvetően kortünet, hogy a munka meg a jövedelem az egymástól külön válni látszik. Nem tudom, tetszettek-e minket látni, hogy látunk ilyen nagy és drága autókat közlekedni az úton, és az emberek valahogy van egy kétség afelől, hogy ezt apránként kuporgatták össze, vagy tisztességes úton, ismerve a viszonyainkat. Főleg akkor tűnik fel, amikor még keletebbről jönnek ilyen autók nekem egy vagy két országgal odébről, ahol hát még rosszabb a helyzet általában, mint nálunk. De emberben ott van a gyanú, hogy lehet, hogy ez ebből szerzett jószág, tehát hogy ez nem egészen tisztességesen került. És én is úgy hallottam, hogy egy munkatársam, hogy egy nagyon idevágó versidézetet, Arany János 150 éve írta ezt le, és mára már világjárvány lett, mondhatjuk ez a jelenség. Így hangzik, hogy midőn munka és vagyon egymástól messzi esnek, s a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Négy sor, de szerintem frappáns, nem? És milyen költői megfogalmazás? Azt mondja, midőn munka és vagyon, tehát azt hinnénk, hogy aki dolgozik, aki szorgalmas, abból lesz valami vagyon. Azt mondja, ezek egymástól messze esnek. Tehát nem függ össze sajnos a kettő egymásra. Egy ilyen korban élünk, sajnos az igaz. És azt mondja, és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Hát, hogyha tetszenek nézni a műsorokat, ahol ilyenekkel foglalkoznak, riport vagy hírműsorokat, hát tényleg erről van szó, hogy micsoda ötletekkel tudnak az emberek. Csak egy példát hadd mondjak, én ezt több mint 10 éve hallottam különben, hogy csináltak olyasmit, hogy biztosítást kötöttek nagyértékű autókra, aztán vettek ugyanilyet, vagy annak darabjait roncsba, karosszériára gondolok most, levették a jó sárvédőt egy Mercedesről, feltettek egy ilyen ütött kopottat, amit úgy rendbe hoztak, azzal összetörték az autót, elvitték szemlére a biztosítóhoz, ők megkapták a nagyértékű biztosítási összeget érte, levették ezt a rosszat, visszatették a jót, és kerestek egy csomó pénzt minimális befektetéssel. És ezt már 90-es évben hallottak ilyen. De kinek jut ilyen eszébe? És vannak, akiknek eszébe jut, sőt terjed. Arra nem beszélve hozzáteszem, hogy a biztosítóknak emiatt nagy a kiadása, meg az egyéb biztosítási csalások miatt, és hogyan tudják ezt fedezni, hogy növelik a biztosítási díjakat mindnyájunk számára. Tehát magyarul mi adjuk össze ezeknek az embereknek a csalafintaságának az árát. A tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Nem részletezem tovább a helyzetet, mert úgy is tetszenek ismerni, szerintem aki meg nem ismeri, legalább nyugodtabban alszik, hogy mi történnek mondjuk az országban, meg a világban. A lényeg, én ezt mondanám ki, és most már a végére a közgazdasági szakasznak, talán azért nem volt baj egy kicsit ugye ezzel foglalkozni, hogy egy új modell terjedt el az utóbbi évtizedekben, vagy bő évszázadban. Ennek az a lényege, hogy eladósítani és a tőke jövedelméből élni. Tehát nem feltétlenül munkával, vagy a termelő ágazatba történő befektetéssel kell növelni jövedelmeket, vagy vagyonokat, ahogy ez a klasszikus példa volt régebben, hanem azáltal, hogy kihelyezni a tőkét, és onnantól kezdve abból élni, nekem valaki tartozik, ha lehet olyan valaki, aki nem tudja megadni, és így örökké fizetni fog nekem. Tehát szerintem, hogy erről szólnak a modern állami problémák, tehát a nemzetgazdaságok szintje, nem csak Magyarországon, hogy akkor adósságterhe van az országoknak, és az országok sokszor magánembereknek, vagy magánemberek szövetségének tartoznak, hogy beláthatatlan az, hogy mikor tudják visszafizetni. Tehát itt vannak ezek az EU-s problémák, tehát a görögök, meg a mediterrán, tehát a spanyolok, olaszok és a többiek. Ez mind erről szól. Állítólag a Rothschild mondta azt, ha jól emlékszem, ő neki tulajdonítják, hogy magánemberekkel nem mész sokra, mert hogyha adósságba döntöd, és hát előbb-utóbb most, szóval belehal vagy éhen hal, de az ország az ott marad. Tehát országokat kell eladósítani. Az onnantól kezdve mindig az ország vezetőségének a dolga, hogy megnyúzza a népet és fizessen. Tehát a legnagyobb üzlet az, hogy el nem tűnő, felszívódni nem tudó emberi közösségeket kell adóssá tenni, és onnantól kezdve biztos jövedelemforrás jelent a kamat és az adósságszolgálat fizetése. Itt is hadd jegyezzek meg egy biblia helyet, szerintem annyira idevág, és majd tetszik, hogy milyen kontraszt van mindig a mi szörnyű valóságunk, meg az eredeti tanácsok között. Pál apostol azt mondja, a munka fontosságára hívja fel a figyelmet, többször is több levelében, a becsületes munkavégzés, és van benne egy ilyen tanács, nagyon érdekes, pont ide vág, azt mondja, hogy tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok. Tetszik, ha itt mondja, ez nem kevesebb, mint az, hogy neked kell dolgozni. Szükség van rá. Nem csak csencselni, nem csak a pénzt forgatni, nem csak befektetni, meg másokról lehúzni a pénzt, magadnak esetleg megidologizálva, hogy miért becsületes vagy tisztességes az, azt mondta, hogy az alkotó munkának nincs párja. Nem tudom, hogy tetszenek ezzel lenni, én például gyerekkel nagyon szerettem alkotásni, mikor úgy adódott a családban valamilyen munka, falazni is szerettem, egyszer kellett a keresztapámért, egy ilyen spajzot hozzáfalasztak, bementek ebédelni, meg annyira élveztem, hogy húztam 3 sort még, mert láttam, hogy csinálja a nagybátyám, kijött, még falazott, és akkor nap végén mondtam neki büszkén, hogy 3 sort azt én is beleraktam. Szegény mondta, hogy melyik volt az, ott meg volt ijedve, hogy melyik 3-at raktam én, de aztán kellett lebontani, jó volt az. Én mindig szerettem az olyan munkát, aminek van látszatja, nem? Tehát, hogyha árkotások, azt látom. Hogyha falat húzok, azt is látom. Szerintem az emberi énünknek, most a jöttemelőtt énünknek szüksége van arra, hogy lássa a keze munkáját, hogy abban örömét lelje, meg megelégedését lelje, és ha megtetszik nézni, a mi modern korunkban nagyon sok ember absztrakt munkákkal keresi a kenyerét. Tehát azt, hogy számokat firkálok adminisztrátorként, az nem adja ugyanazt az örömöt, mint amikor valamit megcsináltam, lekaszáltam, levágtam, felszántottam, vagy összeaprítottam mondjuk fát. Az egy másfajta öröm, és ezért mondja azt Pál apostol, hogy tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok. Hát ma ez nem divat, pedig szükséglet lenne. Annyit hattják még hozzá, hogy nem tudom, megtetszettek-e figyelni, hogy mindenhol szeretnének bennünket tényleg adóssá tenni. Tehát, hogy vegyünk fel hitelt, úgy értem. Volt egy pár éve, amikor bementem boltba, és majdnem minden boltba, ezekben a nagy szupermarketekben is, voltak ilyen standok, hogy most nem mondom a nevüket, mert semmiképpen nem akarom őket reklámozni, hogy áruhitelt. Már maguk az áruházak adnak nekem pénzt, hogy megvegyem az árujukat. Hát ugye egyrészt azért, mert viszem az árut, az neki jó, ráadásul utána kamatot fizetek megint csak neki. Vagy egy banknak, amelyik jutalékot ad neki. Ez olyan szinten működik, egyszer régebben dolgoztam számítógépesként egy banknak, ki kellett mennem autókereskedésekbe, és volt olyan autókereskedésben, az országnak egy meglehetősen másik részében, ahol azt mondták nekem, hogy beszélgettem az értékesítővel, hogy nem az autóeladásból élnek, hanem a hitelek után járó banki jutalékból. Tehát 3-4 millió forintokat szedett be a kereskedés abból, hogy az adott bank hitelét adta el a vevőnek. Hát volt úgy, hogy akartam venni autót épp akkortájt, És akkor azt mondták, hogy készpénzért nem adnak. Tessék elképzelni. Van pénzem, azt mondták, készpénzért nem. Hát akkor abból neki nincs haszna. De tehát csak annyi haszna van, hogy csak hogy összehasonlításképpen, még én egy időben a Renault-nál dolgoztam, és ott mondták nekem, hát jobban voltam az értékesítőkkel, mondta, hogy úgy is volt, hogy ott veszek gyakorlatilag, tehát a kulcsot, hogy Renault veszek, mondta, hogy már nem tud műt elengedni az árából, hiába is megkérdezte, hogy 20 ezer forint haszna van az autón a szalonnak. Tessék, hogy 20 ezer forint egy 2,5 millió forintos autón, ennyi a hasznuk. Nem azt tartotta fenn őket, hanem a szerviz, tehát az, amiben visszaáll az ember és javítatja, illetve, amiről beszéltem, hogy azt az autót nem készpénzért adja, hanem itt 1 millió forint hitelt felveszek rá, a bank engem, hát ugye, ahogy visszafizetem, nagyon sok kamatot kell fizessek, 1,7-2 milliót, tehát nagyon sokat kell visszafizetni, és annak egy részét visszaadja a bank annak, aki hozta a hitelt, és ebből éltek, tessék elképzelni. És hát nyilván ez ma is így működik valahogy legalábbis. Azzal zárnám ezt a szakaszt, és rátérnék most már kicsit sietve a többire, hogy a lényegére is maradjon idő, hogy komoly veszély rejlik abban, hogy félrevigyen bennünket, akár a szükség, hogy a felmaradjunk a felszínen ebben az anyagi küzdelemben az egzisztenciánkat illetően, esetleg sokakat egyébként a bőség is félre tud vinni, mert még többre vágynak. Azért ritka az az ember, aki nem vágyik többre. Én még nem nagyon láttam elégedett gazdag embert, mert nem hallottam róla. Ez teljesen relatív, hogy ki mikor elégedett. Azt mondja Pál apostol, hogy nagy kincs az Isten félelem megelégedéssel. Tudni, nem az az örvendetes állapota az embernek, amikor nem tudom mennyire van. Ha most én egy kérdőjét kitöltetnék önnek, hogy ki mikor érezné magát boldognak, megelégedetnek. Tehát mennyi legyen az az összeg, amivel a birtokában van. Szerintem egész különböző számokat kapnék. Tudom, hogy ez ilyen mesebeli kérdés, de akkor is. Nem vagyunk egyformák. Az egy más kérdés, hogy külön kíváncsi lennék, hogyha meglenne önöknek az a pénz, elégedettek lennének vele, hogy többre térnének. A lényeg, amiért ezt elmondom, hogy teljesen egyéni és különböző az, hogy mennyit tartunk elégnek. Nem az a cél, hogy egy összeget elérjünk, vagy egy életszínvonalat, hanem hogy beálljon nálunk a megelégedés állapota. Mert akkor vagyunk boldogok, ha elégedettek vagyunk. Ez olyan, mint az étkezésnél. Van, aki madárétkű, van, aki nagyobb a gyomra, szívesebben eszik. Meddig eszünk? Hát jó esetben a jó lakottság érzéséig. És az teljesen különböző mennyiség után áll be. A lényeg, hogy ugyanaz, hogy elérjük azt az állapotot. Tehát így van ez az anyagiakkal is. Azzal zárnám ezt a szakaszt tehát, hogy nem becsülném alá az anyagiak jelentőségét semmiképpen, ezekkel kell foglalkozni, csak vigyázni kell, hogy nehogy urrá legyenek az életünkön, és ez foglalkoztasson, és minden gondolatunk itt legyen, mert akkor már a rabjaivá váltunk, és vesztesei vagyunk ennek. De menjünk tovább, nézzük, hogy mi az, ami még az embereket foglalkoztatja, meg vezérli az életükben. Hát tudok egy sokkal pozitívabbat, mint az előző, amikor az érzéseik vezetik az embereket. Azért mégiscsak pozitívabb, mint hogyha a pénz, vagy az anyagiak. Csak itt is vannak azért agályok. Vannak, akik úgy érzik, hogy valami különleges képesség birtokában vannak, és ők még úgy ráéreznek arra, hogy mi a helyes, mit kell tenni. Sőt, másokat is vezetni akarnak ezen az úton, amikor így ráéreztek valami. Éppen ma beszéltem egy ismerősömmel, hogy ő is ismer egy házaspárt, ahol a férfi olyan józanabb, de a felesége meg úgy érzi, hogy meg tudja, hogy mit kell csinálni, és mindig úgy ráérez dolgokra, és akkor hát abba az irányba mennek. Vigyáznunk kell, mert azért az ritka, hogy valakinek a ilyen biztos irányt tudja legyen önmagában, az érzések, meg az ilyen megérzések, meg ráérzések valamilyen szinten működnek, tehát én nem vitatom el, de hogy állandó vezérelv legyen, hogy mindig ezután menjünk, az már azért kérdés. Az is jellemző, hogy általában az érzéseinket azért követjük, mert a negatív élményeket, a negatív érzéseket szeretnénk elkerülni. Tehát nagyon sokakat az vezérel, mint hogy hol érzi jól magát. Hol nem érzi jól magát. Na de hát ez nem biztos, hogy alkalmas vezérülelv az életben. Miközben nyilván minden ember szeretné elkerülni a negatív érzéseket, a negatív élményeket, azt is látni kell, hogy az életből nem lehet kispórolni, kivédeni mindent, ami rossz élmény és negatív. Megint a Bibliából, hogy idézek egy nagyon idevágó szakaszt, mindennek rendelt ideje van, azt mondja a Salamon a Prédikátor könyvében. Azt mondja, ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a jajgatásnak, és ideje a szökdelésnek. Tűnik az örömtől szökdelni. Nem lehet egy életet egyoldalúan berendezni és polarizálni. Én csak jót akarok, és csak az örömeket akarom elfogadni. Nem életszerű, nem működik, és nem is biztos, hogy a javunkat szolgálná. ne meneküljünk erőltetetten és mesterkérten a nehéz élethelyzetekből, hanem tanuljunk meg feldolgozni ezeket, bánni velük, kezelni ezeket. Nem is beszélve arról, hogy különbséget kell tennünk érzés és hangulat között. Tetszenek is, mert bizony, hogy vannak a hangulatvezérelte meg, hogyha jó kedve van, akkor mindenkinek legyen jó kedve. Ugye, húha, akkor ismerően is ilyet. Ha rossz kedve van, akkor mindenkinek legyen rossz kedve. Hát azért ez nem így működik. Nagy baj az, amikor embereket az érzéseik meg a hangulataik vezetnek, és annak a függvényében döntenek el dolgokat, pláne másokra nézve is. Nagyon sokszor egyébként ez még a vallásos életben is így van, hogy nem életelvek vezetnek embereket, hanem valamiféle biztonságérzetet keresnek, és ami meghittséget, védettséget. Hozzáteszem, érthető, tehát emberileg érthető az igény, a társadalom olyan, hogy felerősíti ezt, mert hát szükségletté vált, de azért ne ez alapján döntsünk, ne ez alapján válasszunk. Röviden, tehát úgy mondanám, hogy alkalmatlanok arra, hogy az életünket kormányozzák az érzéseink, vagy a hangulataink. Aztán egy másikra hagyd térek rá, ez mondjuk a harmadik, hogyha a pénzt is vettem elsőnek, ez az álmokból élni. Tehát mikor emberek elmenekülnek a valóság elől, és gyártanak maguknak valami képzelt világot. Éppen a napokban valahol eszembe jutott, ez egy régi sláger volt, azt hiszem, nem néztem most utána, csak most jutott eszembe, hogy álmodtam egy világot magamnak, ott állok a kapuj előtt, biztos tesznek rá, ez egy olyan valami könnyűzenei számot 70-80-as években, hogy nagyon sok ember csinálja azt, hogy álmodtam egy világot magamnak. Nagyon érdekes, hogy ugye vannak a közismert kábszerek, nem kábítószerek vannak, az is igaz, de arra gondolok, hogy az alkohol. Ugye az a régi jól bevált kelet-európai eszköz, hogy így mondjam, ugye most vannak ezek a modern és félelmetes kábítószerek. A hatás ugyanaz, mint az alkoholnál, vagy fordítva az alkoholnál, mint a kábítószernél, hogy a tudatot eltompítja, és nem úgy fogom fel a valóságot, ahogy van. És ezzel kapok egyfajta védettséget. Na de az a baj, csak átmenetileg, és a probléma nem oldódik meg. Ez tüneti kezelés, és annak is egy durva, nehéz formája, ugye mert szenvedélybeteggé válhatok. Ugye Vörös Marti Mihálynak vannak ezek az ismert sorai, hogy az ábrándozás az élet megrontója, mert egy kancsarul festett egekbe néz. És mi? Ugye?
1: De más is mondjuk,
0: hogy melyikre tetszik gondolni?
1: Egyes irányban,
0: igen, köszönöm szépen. Így van, így van, így van, így teljesen. Köszönöm, hogy ki tetszett egészíteni. Nagyon érdekes különben, tényleg a világra én is ki akartam térni más összefüggésbe, hogy ahogy romlanak a kilátásaink reálisan, racionálisan, tehát a jövőképünk, hogy egyénileg, esetleg közösségileg mire jutunk egy ilyen világban, és most nem csak az országunkat értelmezem, úgy tűnik, hogy nem marad más, mint hogy valami realitásokon kívül helyezzük a célpontot meg a horgonyunkat. És itt jön be a képbe ez a probléma, hogy lassan már úgy tűnik, hogy erre is buzdítanak bennünket. Tehát mivel igazi kapaszkodót meg kilátást nem tudnak nekünk adni, vezetőink sem, tehát most akármilyen, tehát én nem pártokba gondolkodok, csak mindenkori társadalmi vezetőkben, ezért sokszor már bátorítják is az embereket, hogy valami kapaszkodót találnak maguknak, valami távoli, jobb életkörülményekben, vagy valami másban, amikre most majd mindjárt rá is szeretnék térni. Tehát magyarul ma, mint hogyha bátorítanák a társadalmat arra, hogy ha most nem tudunk kapaszkodót adni és találni, akkor keressen valami mást magának mindenki. Hát egy ilyen más az, amire rátérnék, ez a D pont már ugye a negyedik itt a sorban, hogy a hagyományok szerint élni. Nem tudom, észre tetszettek-e venni, hogy felértékelődtek a hagyományok az utóbbi években, évtizedekben. Tulajdonképpen ez is egyfajta módja a menekülésnek, mint az ábrándozás, csak ez időben visszafelé hat. Tehát visszamegyek valami régihez, amit én jónak gondolok legalábbis. Nagyon érdekes, hogyha már itt az időtadásról beszélünk, hogy az idő mindent megszépít, azt szokták mondani, és ebben van igazság. Én is voltam katona, akkor nagyon sötét képen volt, hogy utóbb, mikor adomázunk a barátaimmal, nem annyira az maradt meg. Tehát még a negatívokról is sem kedélyesen beszélünk. Igaz, hogy az idő mindent megszépít. Viszont ha ez igaz, akkor vigyázni kell azzal, amikor a régi hagyományokra támaszkodunk meg, a régi dolgokra, mert lehet, hogy nekünk csak a szépet meg a jót mondták el belőle, de nem biztos, hogy az akkor olyan jó volt, és akik akkor éltek, olyan szépnek találták. Általában ez azt jelenti, hogy valamilyen múltbeli kipróbáltnak bizonyult, vagy legalábbis annak hit dolgot akarunk átvenni, továbbvinni, és nem friss emlékek, nem nincsen róla friss emlékeink, hanem, hát ahogy mondtam, az idő mindent megszépít. Nagyon sok ember van, akinek ez olyan ösztönös és biztosnak hit kapaszkodó az életében, tehát ilyen múltbeli értékekre támaszkodnak. Ez is egy növekvő csoport, hiszen ha beletetszenek gondolni, a tényleg így van, hogy az előbb is mondtam, hogy a társadalmi körülmények egyre inkább azt éreztetik velünk, hogy nincs meg az a biztos védőháló, amiben régen voltunk. Így ahogy végignézek önökön, azért mi is, mindjárt ismerősek vagyunk mondjuk a 90-es évek előtti évtizedekkel, ahol tény, hogy az se volt valós, mert az is egy mesterséges képződmény volt gazdaságilag, és ugye a szocializmus meg annak az egész társadalmi berendezkedése, de egyfajta olyan biztonsági védőhálót érzett maga alatt az ember, hogy nagy baj nem lehet. Tehát nagyon nem lehetett kiugrani sem, de nagyon nem lehetett mélyre süllyedni sem. Ez megszűnt, ami egyfajta szabadságérzetet hozott, meg a szabadsággal jár, ez egy bizonyos fokig ez érthető és elfogadható, csak azt hiszem mára egyre inkább azt érezzük, hogy egyfajta bizonytalanság van, és otthontalanság és kiszolgáltatottság. És ehhez képest, hogy most már nem csak a jelen bizonytalan, és nem csak a jelenre nézve vagyunk kiszolgáltatottak, hanem a jövőre nézve is, nincs igazán jövőkép és kapaszkodó, ezért az emberek ösztönösen keresnek valamit maguknak. Akár az előző pontbeli, tehát amit mondtam, az ábrándokat, akár ezt a bizonyos hagyományápolást, hagyománykeresést,

Tiszteletet mondtam, az egy pozitív fogalom szerintem. Tehát kell, hogy legyen tekintély szülőnek, nevelőnek, társadalmi szerepek szerint is. Minden embernek kell egy egészséges tekintélye a maga közegében, ahol él, akár milyen rangodja is van a társadalomban. De a tekintély elvűség, tehát amikor valakinek csak azért van tekintélye, mert hivatalt visel, de amúgy emberileg hát széllel szemben látszik róla, hogy ő nem rendelkezik azokkal az értékekkel, amiért tekintély lehetne, az gond. És az emberi életnek van egy ilyen törvényszerűsége, ha meg tetszene nézni, hogy nekünk valakit mindig követni kell. Egyszer láttam egy aranyos tudományos filmet, azt hiszem, hogy mennyétekről szólt, nem tudom, ezt az átcsoportot, ami hasonló kis rövidlábú fürge szalagos, ezt mindig keverem, de azt hiszem, mennyét volt. És azt mondták, hogy azok olyanok, hogy amikor úgy megszületnek, hogy egy kicsit tudatra ébrednek, amit először meglátnak, azt tekintik az anyjuknak, és utána mennek. Hogyan? Ott is van. De ezek, tudom, hogy ezek négy lábúak voltak, mert hát előttem van a kép, csak a nevüket nem tudom, hogy mennyi, nem Didra volt, azt tudom. Az a lényeg, hogy egy strandlabdát tettek le nekik, és gurították, és az egész csapat rohant utána. Tehát aranyos volt látni őket, mentek utána. És én azt látom nagyon sokszor, akár madaraknál, de akár embereknél is, hogy valaki után mennek. Hallottam ilyet is egyébként, ha már madarakat tetszett eltenni, hogy van által, azt hiszem, a bukóvalamnak hívják, tehát hogy ilyen zuhanórepülésbe tud menni. Egy olyan fajta galamb, és ki tud jönni belőle, és ugye a galambok is így csapatosul mennek, és azt mondja, hogy akkor van baj, hogyha egy bukó galamb kerül előre. Mert akkor elkezd zuhanni, a többiek mennek után, meg követik a vezért, ő bukó, ő ki tud jönni az zónába, a többiek meg nem. Egyébként ez megtörtént a világháború, olvastam egyszer, volt egy lengyel köterék, vadászgépek Angliába, és a ködbe repültek, és az első gép, ugye a köterébe úgy repülnek, hogy a vezér vezet, a többiek igazodnak. Tehát ők nem önállóan repülnek, ők azt figyelik, hogy tartják a pozíciójukat. És azt történt, hogy kibukkant a ködből a vezérgép, és ő meglátta, hogy egy hegy oldala felé repülnek, nagyon közel van. És ő felrántotta a botkormányt, tehát fel tudta még emelni a gépét, úgyhogy nagyon közel ment. A másik kettőnek ugye volt egy reakció ideje, és annyi hiányzott. Tehát ők húzták, de az már később, ők már belecsapódtak a hegybe, ez egy ilyen három képes kötelék volt, úgyhogy ilyen van. Az a baj, hogy társadalmilag is van ilyen. Ha nem jól választunk tekintélyt, akit követünk, ha aki előttünk megy, akármilyen szintjén a társadalomnak, nem alkalmas arra, hogy kövessük, és mégis követjük, akkor nagyon-nagyon pórul járhatunk. Onnan ered ez az egész, én azt gondolom, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, ez le van írva a Bibliában. Tehát nem szeretünk egyedül lenni. Szeretjük, hogyha megy előttünk valaki. Nagyon érdekes, az ember különben, ez megfigyelhető különféle formációkban, most nem akarok konkrétumokra kitérni majd esetleg a beszélgetésben, de tényleg családi szinten, társadalmi szinten is, hogy van egy kettősség az emberben, hogy szeretnénk részt venni a döntésekben, de nem szeretjük a döntéseink felelősségét viselni, azt viselje valaki más. Ezt nem tudom, nem tetszett, hogy figyelj. Hogyan? Igen, így van, így van. Tehát szeretném, hogyha engem se hagynának ki, amikor dönteni lehet, de amikor a bajt kell vállalni, akkor szeretném, ha kihagynának. Ha már így alakult, bocsánat, én nem így terveztem, még ezt, amit most megkezdtem, beleírtam a vázatomba. Egyszer a pingvinekről hallottam azt, hogy kíváncsi és félénk állatok, és ezt úgy oldják meg, hogy elég sokan vannak, hogyha van valami, amire kíváncsiak, ahogy mindig ott tolakodnak, ugye, hogy a szárazon tudnak ott billegni, és a többieket lökik előre, tehát, hogy oda akar menni, de nem elsőként, és akkor a többieket akarja oda pozícionálni maga elé, hogy azt érje a baj, de menjünk közelebb. Valami ilyesmi kettősséget érzek nálunk is embereknél, hogy szeretünk a tekintélyek után menni. Vannak úgynevezett erkölcsi tekintélyek, kérdés, hogy mennyire azok, nagyon sokszor buknak el, hogyha jobban megnézzük, mert nem igazán méltó akar, hogy erkölcsi tekintélyek legyenek. Vannak, tudjuk, úgynevezett, hogy is mondják ezt, hogy celebek, meg idolok, meg nem is tudom, ezek a nagy emberek, ezek általában sportolók, vagy zenészek, vagy tudom is én, félelmetes, hogy embertömegek mennek utánuk. Egyszer olvastam egy cikket, csak példaként mondom, bocsánat, ilyen kicsit furcsa ez, de mégiscsak beszédes. Egyszer olvastam, az egyik ilyen nagyon híres énekesnő a koncerten, hát ugye azzal fokozta a hatás, ugye mindig új koncert, még nagyobb hatás, hogy valahogy a ruhája alól levette a melltartóját, és hát most ez volt neki egy ilyen kunszt. És azt olvastam, ez az a sági cikk volt, nagyon érdekes volt, hogy megijedtek a fehér neműgyártók. Mert hogyha ő leveszi, az a sok tinédzser lány, aki ugye megy utána, mi lesz, hogyha ezt tekint, és akkor ő se fog hordani. Tehát ez gyakorlatilag, hogy kihat a piacra. Tehát egy pénzügyi vonzata, egy ilyen manővernek, egy ilyen nagy ember csinál egy ilyen kunsztot, egy ilyen koncerten, és a férnemű gyártók meg megijednek, hogy mi lesz velük. Mert ugye csökkennek az eladásaik.

A legnagyobb gond mégsem ez, hanem az, hogy nagyon sokszor azok az emberek, akik szinte ilyen báványá válnak, sportolók, mondom meg a többiek, nagyon sokszor kiderül, hogy hát nem annyira tiszteltre méltó emberek, sokszor nagyon festett életűek. Nem tudom, tetszettek el hallani, most az olimpiáról olvastam cikket, engem nagyon megrendített, megmondom őszintén, hogy a sportolókra azért úgy tekintünk, mint akik nagy önfegyelemmel rendelkeznek, és stb. Stb. És nyilván nem tudok egy kalap alá venni a sportot, nem is akarok, csak engem megrendített. Bocsánat, megint ilyen példa jutott eszembe, de hát ilyen erről szólt a cikk. 120 ezer ószert osztottak szét az olimpikonok között most Londonban, vagy 150 ezeret, én nem is tudom. Hogy az ottani hát, életüket ezzel támogassák. Vagy nem így képzeltem el magamnak a sportolókat, meg az olimpiai falut. És ott leírták, hogy ez mikor kezdődött Barcelonában, vagy hol, és hogy hogy nőtt ez a szám. Ezek ilyen ingyen valamik, hát hogy megvédjék őket maguktól, meg egymástól, de hogy ők ezzel töltik ott az időt a versenyeik mellett, és nyilván nem a saját állandó partnerükkel, vagy házastársukkal, de nem egy világon lett össze, mondom őszintén. Nyilván nem úgy tekintek minden sportoló, mert biztos, hogy nem mindenkire igaz, de csak elfogyott, csak elhordták. Félelmetes egyébként, ezt csak azért mondtam, és bocsánat, nem egy tulajdonképpen nagy ízléses példa, de hát valóság megjelent, én is neten olvastam, hogy azok az emberek, akik sokszor mintaként állnak előttünk, nagyon sokszor nem méltók arra, hogy minták legyenek. És ebben bele kéne gondolni. Csak ugye valahova tartozni kell, és ugye a pingvinek példáját már elmondtam. Van itt egy dolog, amit röviden említenék, ez a patriotizmus. Az egy jó dolog, a gyökereknek a helyben megtalálása, ápolása, a cél is nemes. Az a lényeg, hogy ne essünk túlzásokba. Tehát ez egy jó dolog, de önmagában megint kevés arra, hogy élet cél legyen. Hasonló, de több ennél, és veszélyesebb is lehet ez a nacionalizmus. Nacionalizmusból élni, ez nagyon felerősült Magyarországon, aminek van is oka, mert ugye amíg egy blokkhoz tartoztunk, a keleti blokkhoz, addig elnyomták ezeket az érzéseket. Most részben azért élet fel, mert sokáig nem lehetett, részben pedig azért ezt meg lehet figyelni, hogy amikor társadalmilag nehéz időszakot él meg egy nemzet, akkor sokszor ezzel kompenzálja a nacionalizmussal a hiányérzetét. Mondok egy példát, egyetemista koromban egy kempingben dolgoztam, Egerben, én ott nőttem fel, ott jártam iskolába, és volt NDK-NSZK még akkor, ez 85-86, és jöttek az NDK-sok, és mindig a meggyötörtek voltak nagyrészt szegények, hát olyan szerényebben éltek, mint mi, jöttek a kis trabiukkal, olyan kis a szürkék voltak többnyire megjelenésük. Én beszélgettem elég sokkal velük, közülük, és tudom, hogy mindig féltek, mert az ország egyik fele az stázis volt, tehát besúgó volt, és ott is külföldön is ellenőrizte a másik felét, tehát ők nem tudtak igazán felszabadulni. És volt bennük egyfajta ilyen poroszos büszkeség, mondjuk, hogy poroszok is ugye az NDK-sok, az a porosz terület volt nagyrészt, ők olyan büszkék voltak, hogy németek. Jöttek a nyugatnémetek, én nem éreztem ilyen büszkeséget. Joviálisak voltak, jöttek a bajorok, beállt a Mercedes-szel, ugye elejétől végig elfoglalta az egész recepciót, kiszállt, vidám volt, barátságos volt. És azt figyeltem meg, hogy neki nem kellett kérkedni azzal, hogy ő német, hát egyszerűen jól ért és látszott rajta, és jól érezte magát benne, tehát nem erősítette magába ezt a nacionalista érzést. Az NDK-shoz nem volt ebben a helyzetben általában, nyilván ott is voltak kivételek. Azért jó a példa, mert talán tetszenek tudni, hogy a II. Világháborút az előzte meg a Hitler hatalom átvételét, hogy Németország ott volt az első világháború után a nyomorban, sok hadirokkant, lerobbant gazdaság, jóvátételt kellett fizetni, és akkor jött valaki, ugye Adolf Hitlernek hívták, és felszította bennük a nemzeti önérzetet, a tartást, és aztán mi lett a vége, mindjárt tetszenek tudni. Veszélyes, nagyon veszélyes tud lenni a túlhajtott formája a nacionalizmusnak. Ha már a Bibliát idéztem, itt is hadd idézzem, a Biblia nem ismeri a nacionalizmust. Azt mondja, hogy Galata 3.28-ban Pál apostol írja, hogy nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. A Biblia azt mondja, hogy az Isten csak embereket ismer. Nem egy nemzethez tartozunk, de nemzet szerint nem tesz különbséget. Hogy fokozzam az emberek képtelenségét nacionalizmus kapcsán, talán tetszik tudni, hogy volt a háború, akár az első, akár a második világháború, papok áldották meg a fegyvereket. Ugyanannak a felekezetnek a papjai a front két oldalán. Az egymás ellen induló fegyverek. Hát ez egy logikai képtelenség, nem? Tehát ehhez nem kell vallásosnak lenni. Viszontlátásom ötten. Itt egy kicsit próbálok sporolni én is az idővel, mert mindjárt a lényegi részhez érünk. Már a befejezés keretében úgy értem a pozitív életelvekhez.
igen, talán majd a beszélgetés, hogyha lesz rá igény, rátérnék a vallási örökség szerint én, és akkor már közel vagyunk ahhoz, amit mondani szeretnék, ez már olyan meleg, hogyha ilyen bujócskát játszanak, már majdnem megvan, hogy vannak, akik úgy élnek, hogy nekik az életben az értéket az adja, hogy ők milyen vallásba születtek bele, vagy a szüleik milyen vallásban éltek. Nem tudom, tetszettek ért hallani, csak egy-két példa, hogy csak példaként mondjam, hogy katolikusnak születtem, az is maradok, reformátusnak kereszteltek, nem hagyom el az egyházamat. Nagyon sok ember számára adottság az, hogy milyen formában keresi és tiszteli az Istent, és egyfajta hagyomány ez is, csak egy vallási természetű hagyomány, és nem vizsgálja meg, és nem keresi meg azt, hogy mi az ő döntése ehhez képest, és hogy ezt hogyan látja. Egyrészt ez tiszteletre méltó mindenképpen, mert én annak tartom, másrészt kérdés, hogy ez a jó és ez a helyes. Nagyon érdekes, itt nem tudom, azt is megjegyzem talán akkor, hogy a Bibliában például nincs szó gyermekkeresztségről. Az, hogy miben születtem, ezt a Biblia nem ismeri tézisként. A Biblia azt mondja, hogy te mit ismertél meg helyesnek és követendőnek, mit fogadtál el, és azt pecsételed meg mondjuk felnőtt fejjel, amikor már te tudsz dönteni. Az egy jó dolog, hogyha vannak értékei egy családnak, akár vallási alapon, akár egyébként erkölcsi tekintetben vannak értékek, arra nevelnek gyermekeket, ne nőjenek fel úgy, hogy nincsenek értékeik, de végül az a nagy kérdés, hogy én azonosulok-e azokkal az értékekkel. Az én döntésemmel, belátás alapján és szabad akaratomból, vagy csak úgy rám szállt hagyományként, családon belüli hagyományként. Itt is csak két igéjét hadd idézek ennek az alátámasztására. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek. Lélek és élet. Abból nő fel valami az emberben. Felelt Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, tudnék, a víz az a keresztségre utal, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükségnétek újonnan születnetek. Tehát az, hogyha én egy hagyományt tovább viszek, de nem tapasztalom meg azt a döntő fordulatot az életemben, és azt a döntést nem hozom meg, amiről itt ő beszél, akkor az lehet szép, lehet jó, de semmiképpen sem jelenti az igazi élet elvet, vagy vezér elvet az életemben. A személyes gondolkodást és a megtapasztalást hanyagolják el sokan, és így sokkal értéktelenebb maga a tett is, bármennyire is vallásos a jellegét tekintve. Nem térek ki külön, mert az elején említettem, és most nem akarok időt szállni arra, hogy vannak, akik viszont különösebb felfogás nélkül élnek, ahogy jön, majd csak lesz valahogy, nem éreznek felelősséget, nem akarnak gondolkozni. Én befejezésül gyorsan, és bocsánat, hogy elment az idő, csak nehéz ezt a témát keretek között tartani, rátérnék arra, hogy hát mi az, amiről még nem beszéltem, mondjuk sok mindenről nem beszéltem még, amiről lehetett volna, de most már nem a negatívumokról szeretnék, vagy a kevésbé értékes életcélokról, inkább így mondom, hanem mi az, ami én úgy gondolom, hogy mindenképpen forrása lehet az ember életének, erő tekintetében, célok tekintetében. Ezt röviden így mondanám, hogy hitből élni. És ez nem az én megfogalmazásom, Pál apostol idézi ezt a szakaszt a maga levelébe, de eredetileg Habakuk próféta könyvében van, a második fejezet, negyedik versében. Nagyon szép ez a mondat, tessenek figyelni. Az igaz ember hitből él. Nem is csak az ember, mert ha azt mondja, hogy az ember, már akkor is figyelemre méltó. De azt mondja, hogy az embereken belül egy szűkebb körül beszél, az igaz ember hitből él. Egy kicsit így is mondhatnám, a többiek, akik még útkeresésben vannak, a többi ember az igazakon kívül, az azok szerint, az értékek szerint keres utat, amiről itt beszéltem, például. Meg még nyilván sok más lehetett volna hozni. Azt mondja, de ez nem fog téged igazzá tenni. Tehát az, hogy a pénzt keresed az élet célként, attól nem leszel igaz ember. Hagyományápolással nem leszel igaz ember, ábrándokkal nem leszel igaz ember. Azt mondja, az igaz ember hitből él. Nagyon nehéz ezt jól megragadni, nem tudom, hogy tetszenek ezzel, nagyon sokszor tapasztalom, hogy emberek úgy idegenkednek ettől, mert a hit az eleve egy olyan megfoghatatlan dolog. Mi azt szeretjük, ami megfogható. Nem tudom, tetszenek ezt is, mert majd hiszem, ha látom. Szokták ezt, hogy hiszem, ha látom. Igen, egy nagy ellentmondás, csak erre ritkán gondolunk, hogy hát amit látok, azt már nem kell hinni. Hát az már tény. A hitnek pont az a lényege, hogy az a nem látott dolgok valósága, ahogy a Bibliában olvassuk. Így mondja Pál apostol a római levélben a 8. fejezetben, hogy mert reménységben tartattunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, tehát ha már láthatóvá válik, akkor nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
Tehát akkor már nem remény kérdés, az egy tény kérdés onnantól kezdve. Ugyanakkor hozzá kell tennem azt is, hogy annyi minden van az életben, ami nem fogható, de közvetett módon próbára tehető. Éppen Jézus beszél arról a megtérés kapcsán, hogy a lélek munkáját, ahogyan az emberben a Szentlélek munkálkodik, azt nem lehet tetten érni, azt mondja, az olyan, mint a szél. Nem tudom, hogyha tetszettek látni már, hogy nyilván időjárás rendésben, mondják, mint a nagy szél lesz. Tetszettek már látni szelet? Ez beugratós kérdés, tessék vigyázni a végén. Szelet még senki nem látott. Mit tetszettek látni? A szélnek a hatását látjuk, mert hajladoznak a fák, tudom én, szétszakítja a tetőt, vagy a fóliát, vagy bármit, de a szelet ember nem látta még. A levegő mozog, a levegő meg láthatatlan. Akárhogy mozog, a port láthatjuk benne, hogy felkapja, de a levegőt sosem látjuk, és a mozgás sem, csak így közvetve. Pontosan erre utalok tehát, hogy vannak olyan dolgok az életben, amiket nem látunk, de mégse kételkedik egyikünk sem a bajban szél, és hogy éppen fúj-e, hát látom a hatását. És pontosan erről szól a Biblia is, hogy sohasem arról van szó a Bibliában, hogy mi úgy higgyünk, most akármilyen részét tekintve az életünknek, vagy magának, az Istennek a létezését, hogy úgy elhiggyük, hogy olyan hiszékenység alapján. Azt olvassuk a Malakiás könyve 3. fejezetében, azt mondja az Isten a profétán keresztül a hát éppen elkanászodott népének, anyagi kérdésekről van szó különben éppen, tehát a nép nem adta meg Istennek azt, amit kért tőle. Azt mondta, hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, úgy, ahogy elrendeltem. És ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek ura, ha nem nyitom meg nektek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen. Hát azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy csak úgy higgyétek el, tegyetek próbát velem. Próbáljátok ki, hogy igazat mondok-e. Idadjátok azt, amit kérek, és én megmutatom nektek, hogy vagyok, és megáldalak titeket. Szóval minden ember előtt ott van a lehetőség, hogy a maga életében, így vagy máshogy, próbára tegye azt, hogy van-e Isten. Mit jelent hitből élni? Hogyha ezzel szóba állunk és elkezdjük, ez azt jelenti, hogy tudomásul veszem azt, hogy van egy nem látható világ, amit nem látok, de van, és megismerem. A Biblia ezt úgy mutatja be nekünk, hogy van Isten, aki teremtett, és aki megváltott bennünket, aki gondunkat viseli, aki véd, hordoz, óv bennünket, gyógyít bennünket, de, és ez sok mindenre magyarázat az életben, hogy van egy másik tényező is, aki hadban áll vele, és ez Sátán. És a mi világunk az egy hadszintérré vált két hatalmas lény között, és amit mi sokszor nem értünk, itt hagyték egy megjegyzést, mert annyira kikívánkozik bőlem, hogy mikor szokták az emberek szóba hozni az Isten létezését. Néha mondják, hogy hál' Istennek, de nem tudom hányszor gondolnak olyankor az Istenre. De mikor azt mondják, hogy ha van Isten, akkor mi engedte meg ezt mondjuk az én életembe, vagy azt a másikébe, vagy miért vannak ilyen katasztrófák. Én azt figyeltem meg, hogy az esetek túlnyomó többségében az Isten a számonkérés összefüggésében kerül elő az emberek gondolkodásában. Amikor valami jó történik velünk, akkor azt mondjuk, hogy szerencsénk volt. Amikor valami rossz történik, akkor nem azt mondjuk, hogy szerencsétlenségünk volt. Ilyet én még nem hallottam, hogy szerencsétlenségünk volt. Akkor, hogy az Isten ezt miért engedte meg? Vagy még cifrában mondják. Tessenek belegondolni, hogy ha egy kicsit is szóba állunk a Bibliának ezzel a világképével, ami a nem látható világ, az nagyon sok jelenséget, amit mi csak a fogható világban érzékelünk, hogy katasztrófák vannak, hogy a természet háborúk, hogy emberek esnek áldozatul, sokan meg fatális módon halnak, meg annyi mindent lehet hallani, milyen balesetek vannak, hajmeresztő, hogy milyen értelmetlenül halnak meg emberek, akkor ez az egész ez nem a véletlenek furcsa játékává válik, hanem kiderül, hogy egy háborúnak az áldozatai, a veszteségei, ami zajlik fölöttünk és körülöttünk. Ha mi hitből élünk, akkor jobban értjük az életet, a magunkét is, a társadalmi közeget, ami körülvesz, most az egész emberiségre gondolok, és a történéseire, és segít elhordozni jobban azt a valóságot, ami körülvesz bennünket. A hitből élni azt is jelenti, hogy mindinkább megismerem az Istent, mindinkább rátámaszkodok, és már nem ijedek meg szorult helyzetekben, mert már szereztem vele tapasztalatot, hogy van, és segít, amikor oda jutok. Nem tudom, hogy tetszik vele lenni. Én még már azért szereztem tapasztalatokat, én voltam úgy, hogy nagyon rosszul álltunk anyagilag, családilag, éppen gyermekünk születését vártuk, és hát nem tudtam, hogy a hó végéig hogy leszünk anyagilag. És én szeretek előrelátni dolgokat, és hát teljesen kilátástalan volt, és teljesen váratlanul került egy pár hónapos munka lehetőség a feleségemnek. Felhívták, azt hiszem 3 hónapos terhes volt, és felhívták, hogy nem tudna 4 hónapra elmenni dolgozni valahova. Ez mesebeli volt, hát egy terhestőt nem szoktak felvenni, mert ugye még nem látszik, de hát nyilván nem vagyunk bestelenek, elmondjuk, hogy ez a helyzet. Ha az a helyzet, akkor meg nem kellünk.
de egy eleve 4 hónapra kérték, és ez nagyon hosszú távon megoldotta a család költségvetését, mert ugye utána ez lecsapódott a gyermekgondozási díjban és más juttatásokban is. Aztán megint jött egy olyan életszakasz, amikor nagyon szűken lettünk, és akkor azt mondtam, hogy szégyelném magam, hogyha egy olyan tapasztalat után most úgy csinálnék, mintha nem lenne, mibe kapaszkodjak. És ezért mondom azt, hogy ha megkeressük ezeket az alkalmakat az életünkben, és már vannak saját tapasztalataink, akkor egy idő után elmondhatjuk azt, amit az apostol mondott, hogy azt mondta, hogy én tudom, kinek hittem. A hit az nem egy ilyen amorf, ilyen sötét világegyetem felé küldök egy üzenetet, és úgyse hallgatja meg senki. Azt mondja, Pál apostol, én tudom, kinek hittem. És tudom, hogy az én nála letett kincsemet, az üdvösségére gondol, meg tudja tartani a napra, amikor eljön a feltámadás ideje. El lehet ide jutni, és hadd mondjam azt, hogy mérhetetlen különbség így élni, hit révén, bármilyen élethelyzetben nem csüggernél és nem esni kétségbe, és annak, aki ezt megpróbálta már, abban is borzasztó belőle, hogy milyen lehet enélkül élni, abszolút kiszolgáltatottan. Szóval úgy fogalmaztam meg magamnak, amikor a gondolataimat tisztáztam délelőtt a ma estére, hogy ez olyan, amikor a strandra jártam, és a nagyobb gyerek voltam, és amikor leért a lábam a medence alján, az olyan biztonságérzetet adott, nem? És amikor az ember kalimpál, hát az egy szörnyű érzés. És azért is mondom ezt, mert Dávid is írja az egyik Zsoltárban, hogy a sziklára állítod a lábamat. Ez szerint az életben, amikor az emberek nincs támpontja, nincs kapaszkodója, sodorja az élet kétségbe, és mint egy fuldokló olyan az élet dolgaiban, és azt mondja Dávid, hogy de te felemeltél, és a sziklára állítottad a lábamat. Na ezt jelenti hitből élni. És van tovább is, ez már tényleg a legvége ennek a gondolatnak is az egész mondandónak, hogy hitből élni, meg talán még egy dolgot hagyd tegyek hozzá, ez lehet, hogy furcsa hangzik, de kegyelemből élni. Tehát abból a tudatból élni, hogy azért viseli gondomat az Isten, nem azért, mert annyira megérdemlem, vagy mert én olyan jó lennék, vagy több lennék a többieknél, és a többieknek is kegyelemből viselik mondját különben, hanem azért, mert rájöttem, megismerve az Istent, megismertem magamat is jobban. Mondtam azt, hogy kinek milyen példaképei vannak. Egyszer egy amerikai ismerősének fordítottam egy hasonló témakörbe egy előadáson, és előtte mondta nekem, egyeztetett, hogy ne legyenek nyelvi nehézségeink, hogy tudom, hogy mi a Texas Cowboys. Mondom, tudom mi. Ez egy ilyen amerikai foci csapat, tehát ott az a nagy nemzeti sport. Ezek az ilyen maszkba játszanak, sisakba. És mondja, hogy Amerikában, aztán mondtam, amikor már az előadást tartott, azért úgy jött elő ez a téma, hogy mondja, hogy Amerikában rengeteg embert látott, amely járt, hogy ki volt írva, ilyen mezekben, ilyen sportmezekben járnak az utcán, és ki állni, hogy Texas Cowboys. Tehát, hogy szeretnek hozzátartozni ilyen sikercsapatokhoz. Azt mondja, hogy még olyat nem sokat látott, hogy valaki rájött, hogy Jézus Krisztus. Mondjuk jobb is persze, tehát ez nem olyan dolog, de hogy ő hozzá nem olyan szívesen tartoznak, mert ő látszólag nem volt egy nagy győztes, sőt, hát őt keresztre feszítették. De mégis ő lenne az a példa, akire sokat kéne néznünk, mert hogyha azt látnánk, hogy ő hogyan élt emberként köztünk, hogyan élt másokért, és elkezdem magamat hozzá hasonlítani, akkor ugye elkezdem átgondolni az életemet, hogy azért ennél többet kellett volna ebben az életben csinálnom. Nem tudom, hogy ki hogy van velem, kinek mennyire van ilyen tapasztalata, vénája, de megmondom őszintén, az életem nagy részét így éltem le ebben a jegyben, mármint ennek az ismeretében. És most így egyfajta határponthoz közeledve meg számletést végezem magamba, azt mondom, hogy sokkal többet ki kellett volna hozni ebből az életből, ezekből az évtizedekből, hogy az embernek hasznos legyen az itt tartózkodás, legyen értelme az életemnek. Az nem értelem, hogy pénzt gyűjtök, az nem értelem, hogy ilyen-olyan célokat követek, hogy mennyi haszna volt annak, hogy itt voltunk, hogy jelen voltunk, mennyit segítettünk embereken. És akkor az ember rájön arra, hogy mennyire másként kell volna élnie, akkor rájön, mennyire az Isten kegyelmére és türelmére szorul, és akkor elfogadja. És itt van a legnehezebb része, hogy egyszer ezzel szembesülni nagyon megrázó egyébként. De napról napra abban a tudatban élni, hogy nem magam teremtem meg a magam értékét, hanem én napról napra kegyelemre szorulok, csak egyre inkább közelebb kerülök ahhoz, hogy valami értelmes, tartalmas, hasznos életet éljek. Ebben a jegyben élni, ez egy nagyon felemelő élet, de naponta próbára teszi az embert. Egyszer azt mondta egy ismerősöm, aki nagyon egészségesen él, azért egy másik amerikai ismerős, pont most én amerikai jutottak az eszembe, egy nagyon vékony idős úriember, és mondta, hogy ő nagyon egészségesen él, többnyire nyerset eszik, és nem sokat, és mondja, hogy van egy nagyon rossz érzése az embernek, hogy sose jut el a jól lakottság régi klasszikus érzetéig. Mikor már kicsit megtompul az agyunk, már olyan jól laktunk. Hát ez nincsen. De másrészt viszont nagyon egészséges, hát nem is tudom, már 80 fölött van szerintem, és hát olyan fit, hogy nem igaz.
És valami ilyesmit jutott most eszembe, azért mondtam ezt példaként, hogy aki napról napra kegyelemből él, hiányozni fog az a régi jól eső megelégedettség érzése önmagát illetően. Tehát, hogy magunkkal nem leszünk olyan elégedettek. De másról meg beköltözik az életünkbe az, hogy de hasznosabb így, jobb így és tartalmasabb így. És ezt jelenti hitből és kegyelemből élni, arról nem is beszélve, hogy hitből élni azt jelenti, hogy az üdvösség reménysége, az e földi életen túlmutató élet és életcél is ott lebeg az ember szem előtt. És ennek a hátterén lehetséges az, hogy az ember nem hagyja magát kizökkenteni, megszomorítani múló földi bosszúságokkal, mert azt mondja, megint Pál apostolt hadd idézem, ha már annyit idéztem, azt mondja, hogy pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Ezt egy olyan ember mondta, akit háromszor vertek meg, úgyhogy 39-et kapott a hátára, háromszor szenvedett hajótörést, egyszer halálra kövezték, csak túlélte, tehát mindenki azt hitt, hogy meghalt, és nem sorolnám tovább. És ez az ember mondja azt, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, tudni, hogy mi ez a pár évtized, ez elmúlik, igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Tehát akinek van hite, nem azért, mert mondták, tehát a személyes, tehát ő már meggyőződött erről, hogy akinek hitte az Isten, és az mit ígért, és hogy milyen jövőkép elé tekinthető ez alapján, kegyelemből, de joggal, kegyelem alapján, annak az embernek olyan perspektívák nyílnak meg, amihez képest az e földi dolgok azok eltörpülnek. És akkor ezzel fejezném be, ugye azok is, hogy élni miből, aki megtanul hitből élni, meg megtanul kegyelemből élni, annak minőségileg alakul át az élete. Azt nem mondom, hogy könnyebb lesz vásárolni tőle, tehát lásd pénzkérdés és a többi, de azt merem állítani, hogy nem fognak maguk alá temetni bennünket, és nem fognak megfosztani az élettörömpől a problémáink, mert máshogy kezeljük ezeket. Arra nem is beszélve, hogy beengedünk valakit az életünkbe, aki érdemben tud segíteni a problémáinkban. És egy nagy öröm, amikor az ember azt tapasztalja, hogy érzem, hogy nem csak én igazgatom az életemet, hanem valaki más is jelen van. És nemrég vettem egy használt autót, és nem tudtam, hogy van benne egy olyan berendezés, ami korrigálja az én menethibáimat. És én korrigáltam az enyémet, aztán kiderült, hogy ő korrigált engem, egymást korrigáltuk, elég hajmeresztő volt, mire megtudtam, hogy mi a baj. És szoktam mondani, hogy nem jó érzés, mikor ketten vezetjük az autót. Ijesztő volt, komolyan halálfélelem volt, nagy esőbe hoztam haza Németországba az autót. Most azért jutott eszembe, ez egy friss élmény, hogy ez igaz a vezetés, hogy jobb szeretem, ha én vezetem a kocsit. De, és általában az élettel is így vagyunk, hogy jobb szeretem, ha nem szólnak bele. Ugye a tinédzserek nem szeretik, ha a szülők okoskodnak az életük, ők már tudják, hogy kell. Ilyenek vagyunk mi emberek. De amikor az ember rájön arra, hogy nem tudja, hogy miből éljen, most azért elég sok dolgot számba vettem, ezért szántam rá az időt, és ezek nem működnek, akkor lehet, hogy meg kéne próbálni valakit beengedni oda, aki ért hozzá. És amikor már ketten vezetünk, amikor az Istennek én helyet hagyok az életembe, akkor kiderül, hogy sokkal megnyugtatóbb így utazni az életben, és sokkal célra vezetőbb, és sokkal eredményesebb, mint hogyha csak én vezetek a magam esze szerint, vagy a tekintélyek után menve, vagy a többség esze szerint. Hát ehhez a fajta életfelfogáshoz, ennek a megismeréséhez szerettem volna kedvet csinálni ma este. Köszönöm a türelmüket, bocsánat, hogy elnyúlt, ez egy ilyen téma, nem mindig tartok ilyen hosszút egyébként, és holnap-holnap után nem is én leszek, tehát ezzel is bátorítok. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattak, és azt hadd vessem fel, hogyha ezért lenne valakinek kérdése, vagy ilyen igény, hogy beszélgessünk, akkor én még készülök.

Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. A mai első témánk a kommunikáció a házasságban. Én magam ezt 29 éve gyakorlom, és talán már az alapfokon túl vagyok, és lassan felső osztályba léphet. De azt tudom mondani, hogy egy egész életen keresztül gyakorolhatja az ember, illetve délután 16:30 kezdettel hasonlóan fiatal, de kicsit fiatalabb korosztálynak szánom a párválasztás, házasság előtti együttélés, szerelem témakörben. Sok szeretettel látunk bárkit, akit ez érdekelhet. Mit mondhat a mai modern pszichológia ebben a témakörben? Nem is tudom, hogy először a könyvekkel kezdjem, amely inkább majd a végén ajánlok néhány könyvet. Először vágjunk bele. Hát nem tudom, hogy ki az, aki házasságban él, vagy párkapcsolatban él, és már gyakorolhatja a párkapcsolati kommunikációt. Na, látom a többség. Van, aki nem tette fel a kezét, már felesleges föltenni, mert ezen sokat már nem fog javulni a helyzet. És én azzal szeretném kezdeni, így eléggé gyakorlatiasan szeretem megfogni a dolgokat, hogy most képzeljünk el, hogyha nők vagyunk, egy jó szándékú, igazi, kedves, szeretetteljes férjet, jó? Tudom, hogy ez szinte lehetetlen elképzelni. De próbáljuk meg elképzelni, hogy itt van mellettem valaki, egy képzeletbeli, tökéletes férj, aki odafigyel rám, aki empatikus, hogyha idegen szóval akarok érni, együttérző, ha kell, akkor támogat, hogyha kell, akkor meghallgat, amikor szükség van rá, akkor férfiasan erősebb kezű, és megmondja, mit kell csinálni, tehát vannak benne férfias tulajdonságok, és hát képzeljük el ezt az ideális férfit, jó? Nyilván a teremben is sok ilyen ül, remélhetőleg pont melletted, de ha nem, hát nem baj. És én most megpróbálok eljátszani egy ilyen ideális férfit, aki nem lesz ideális, de legalábbis ne vitassuk el, hogy jó a szándéka, tehát hogy jó szándékú. És nem kell messzire menni, én a saját életemből szoktam venni a példákat, a feleségem, aki itt ül, tudja ellenőrizni, lassan 30 éve élünk együtt, ez már előre egy szép teljesítmény, nem? És 3 gyermekünk van. Szóval tegyük fel, hogy hazajön a munkából, logopédus, és elmondja nekem, hogy most vannak a fizetésemelések. És azt mondja, hogy hát, kedvesem, gondold el, hogy most emelték a fizetéseket, és én csak 3% emelést kaptam, bezzeg az Iza úra, az 6% emelést kapott. Pedig kevesebb ideje dolgozik az óvodában, vagy az iskolában, mint ahogy én dolgoznék, és hát ez felháborító, hogy ilyen kivételezések vannak, és tudom, hogy csak a főnök miatt van. Ez a helyzet. Jó, ez egy hétköznapi házassági helyzet, nem? Ez bármelyik férfi szembe találkozhat, hogy a feleségének van valamilyen problémája, nem? Tudom, hogy az ideális feleséget másképpen képzelitek, akinek nincsenek problémái, de ez egy ilyen feleség. Érzelmei vannak, problémái vannak, és ezt így elmondja. Na most belépek az első tökéletes férjnek a szerepébe, jó? Aki megpróbálja. Azt mondja az első tökéletes férj, hát fiam, én keresek eleget, nem kell neked ezen aggódni, mindegy, hogy kapsz fizetésemelést, vagy nem kell. Ne is törődj vele, az a fontos, hogy mi boldogok vagyunk. Ez egy empatikus férfi. Jó válasz lesz ez a feleségnek? Nem értem, hogy miért nem. Nem értem. Megnyugtatja, eleget keresek, nincsenek anyagi gondjaink. Nem azon múlik, hogy te most 2,5%, vagy 5-öt fogsz kapni, és különben is én nagyon szeretlek téged. De erre azt mondják, a női hangot hallottam, hogy nem. Nem jó. Tehát az empátia nem elegendő, ugye? Pedig egy jó szándékú volt. És erre azt mondja, miért nem jó? Azt mondja a feleség, persze neked könnyű, mert te sikeres életet élsz, téged elismernek, de az én életem is fontos. Ugyan már ne bánkódjál miatt, de akkor is egyszer jó lenne, hogyha figyelnél rám. Na ez a mondat, amikor eddig még csak a főnökére haragudott a feleségem, ugye? De most valami csodák csodája elkezd rám haragudni, pedig ő is szeret engem. És mind a ketten jó szándékok vagyunk. Tudom, ilyen előfordul, nem? Van egy külső helyzet. Elmondja nekem, vagy elmondja a férfinek, a férfi szeretne a maga képességei szerint valamit segíteni, és bum, már elkezdenek veszekedni. És akkor hát, na, veled nem lehet semmit sem megosztani, én meg csak próbáltam neked segíteni, akkor hagyjál is inkább békén, foglalkozz a fakannállal, én meg megyek, nézem az internetet. Persze, mert te ilyen faragatlan vagy, meg érzéketlen vagy, és nem is tudom, hogy mentem hozzád feleségül. Ugye, mert a nők azok olyanok, hogy ha itt van egy probléma, akkor az egész addigi életet megkérdőjelezik. Ezt nem tudom, észrevették-e a férfi sorstársaim, de soha nem szerettél. Soha.
Na oké, ezt felejtsük el, tehát nem volt jó válasz. Próbáltam őt vigasztalni, nem a pénzt. Nézzünk egy másikat, jó? Egy másik tökéletes férfit. Ez a tökéletes férfi azt mondja, hát drágám, próbáltál a főnököddel beszélni? Hát miért nem mentél oda hozzá? Megmondtad neki, hogy te is 8 éve vagy már itt ennél az óvodánál. Ugyanolyan szolgálatos dolgozó, nem érted ezt, hogy mi a helyzet? Hogy mondhatsz ilyen hülyeséget? Hát nem is tudod elképzelni, hogy az a főnök az miért, de nem úgy van, mint nálatok, hogy minden nyitva van. De menj csak oda! Hát ő is értelmes, meg fogja hallgatni. Ez a mondat jó lesz? A férjész? Nem tudom, pedig olyan használható tanácsot ad, nem? Ez a mondat sem jó. Na, nem akarom tovább folytatni. Lehetne még a pszichológia mai állása szerint 12 ideális férfit mondani. Az egyik kérdez, a másik bagatelizál, majd mindenki felismeri a maga férjét. A harmadik humorizál, a negyedik azt mondja, gyere, menjünk el inkább egy cukrászdába, együnk egy krémest, és ne törődj ezzel. Az ötödik hibáztat, hogy lehetsz ennyire nyuszi, bezzeg itt engem ilyenkor, mindennek elmondasz, ott nyisd ki a szádat, ne itthon. Ugye, hibáztatja másikat. A következő tanácsot ad, a következő elterel, és így tovább. Ezeket a pszichológia úgy hívja, mert ez a témánk, a mai témánk, hogy kommunikációs blokkok, kommunikációs sorompok. Most nem tudom, hogyha így belegondolnak, hogy mi lehet ezeknek a kommunikációs sorompoknak, kommunikációs blokkoknak a közös tulajdonsága. Például azt mondja az egyik, hogy ne bánkodj, menjünk, együnk egy ludlábat. Vagy azt mondja, hát miért nem kérdezted meg? Vagy miért nem mentél oda hozzá? Vagy ugyan már, most ne ezzel foglalkozz, eltelik 2 hét, és már nem fogsz rá gondolni. Úgy hívjuk, ez mindegyik őróla szól. Ez ilyen te üzenet, az a neve. Te üzenet. Hogy te miért nem csináltad ezt? Te miért nem gondolsz erre? Miért nem így, vagy miért nem úgy? Különben érdekes ez a dolog, mert ezt nem csak férjek követik el, ezt a hibát, hanem bármely ember. Akár szülő-gyerek viszonyban, melyik az a szülő, aki még nem mondta a gyerekének, hát megpróbáltál beszélni a tanárnővel? Ez a gyerek, azt gondoljuk, hogy milyen jó mondat volt, nem? Közben a gyerek ugyanúgy érzi magát ebben a helyzetben, mint hogy a feleség érezte magát a fér rossz kommunikációjában. Vagy azt mondja a szülő, biztosan, ha nem focisztál volna, hanem a kémia tankönyv felett ültél volna, akkor most jobb jegyed lenne. Ugye? Ez is a te üzenet. Róla szól. Harmadik, ugyan már ne törődj vele, nem ezen fog múlni, hogy mérnök leszel, vagy orvos, ne is törődj a tanárral. Tehát, hogy a te üzenet, az figyelmen kívül hagyja a másikat. Sőt, a kamaszok megtanulják azt, hogy anyával, apával nem igen szabad megbeszélni dolgokat, mert abból csak néhány dolog derülhet ki. Egy, bocsánat, hogy így fejezem, hogy én voltam a hülye. Vagy az első, ugye? Én csináltam rosszul. 2, hogy eleve velem volt valamilyen hiba, amit ott elkövettem, és másképpen kellett volna csinálni. Tehát a szülői kommunikációból, a fér kommunikációjából az jön ki, hogy nem érzek veled együtt, nem értelek meg téged, ha én lettem volna, akkor másképp történt volna, másképp csináltuk volna. Ez a te üzeneteknek a sajátsága. Na persze, belegondolunk, hát azért a feleséggel való kommunikáció nem arról szól, hogy megosztjuk egymás között, hogy tanácsoljuk egymást, bátorítjuk egymást, kérdésekkel feltárjuk a helyzetet, akkor mi lesz egy házasság, hogyha ezeket nem lehet elkövetni? Nem? Hát ez egy értelmes kérdés. Amikor először hallottam erről egy pszichológus beszélni, onnan majd visszagondoltam, hogy az én kommunikációm az teljesen ez. Kérdezek, tanácsot adok, esetleg hibáztatok, jutalmazok, dicsérek, szidok, erről szól a kommunikáció. Na de akkor tegyük fel a kérdést, hogy ebben a helyzetben mit kellett volna mondania a tökéletes férnek, ha van ilyen? Van-e valamilyen tippje valakinek? Az is egy jó. Akkor már biztos, hogyha semmit nem mond, ez helyes, hallgatni arany. Hallgatni arany, így igaz. Hát igen, az nem a legteljesebb kommunikáció. Az is kommunikáció, jó, csak nem az a kommunikáció, amit a feleségem elvárt. Amikor csöndben vagyok, akkor biztos, hogy nagy bajt nem csinálok. Bevallom itt a közönségnek, hogy én is már
volt olyan, hogy úgy voltam telefonban valakivel, hogy ő beszélt, és így csináltam, amit csinálni kellett, és akkor néha így belehümmögtem, hogy és így ment, és nagyon jól kommunikáltunk, tehát, hogy neki ez elég volt, úgy érezte, hogy egy ritusban vagyunk, odafigyelek rá, az együttérzést talán nem érezte ki, de azt se érezte, hogy én mondtam volna a kommunikációs blokkot. Tehát igen, ha az embernek más nem, hogy azt mondja, jó, akkor az alkalomban, különben a gyereknevelésben érdekes, hogy próbálják ki, hogyha esetleg nem mondanak semmit. Hát, ha a gyerek tovább megy a kommunikáció. Nem mindig ilyen, nem mindegyik ilyen, de sok ilyen van. Tehát az első, igen. Ha nem mondok semmit. A második, ami segíthet az, van az empatikus morgás, hümmögés. Na jó, hát ez sem nagyon sokáig működik, mert egyszer csak azt mondja, hogy figyelsz te egyáltalán? Ugye megkérdezi a felső, hogy egyáltalán figyelek rá, vagy nem. És van a harmadik, amit úgy hívunk, hogy active listening, ez a külföldi, ez az aktív odafigyelés, odahallgatás, értő figyelem, úgy is szokták fordítani. Az angolban ez a listening szó az azért jó, mert eleve két jelentése van, az egyik, hogy hallgatom, a másik, hogy megértem. Ez, magyarban nincs ez, tehát magyarban nincs olyan szó, ami mind a kettő egyszer, hogy hallgatom is, meg megértem is. Na jó, szóval az active listening, hogyan zajlott volna a férj és feleség között ez az active listening, ez az értő figyelem? Tehát hazajön a feleség, azt mondja, hát ezt nem bírom már többet elviselni, ez az állandó kivételezés, már megint csak 2%-ot kaptam, bezzeg az Izaura 5%-ot kapott. A férj itt van az aranyhelyzetben. Most a feleségem látni fogja, hogy én egy megértő, odaforduló, bátorító, szerető, tökéletes, egy van a világon férj vagyok. És ez nagyon könnyű. Mert fölteszem magamra a fordítókészüléket. A fordítókészülék a következő. Ezzel a mondattal, hogy annyira elegem van a főnökömből, mert megint csak 2%-ot kaptam, ezzel a mondattal mit akart mondani a feleségem? Azt akartam mondani, hogy jó lett volna oda menni hozzá és beszélgetni vele? Nem ezt akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy ugyan nem számít, hogy 2%, mert úgyis a férjem eleget keres? Nem ezt akartam mondani. Hanem mit akart mondani? Mit akart üzenni? Elégedetlen, mérges, csalódott, fáj neki, megbántották. De nem tudom pontosan, hogy mi, de valami erre a tippem, ez a tippem. Hogy körülbelül ezt akarja mondani. És azt mondja neki a férj, hogy rosszul esett neked az, hogy megint kivételeznek. Hát persze, hogy rosszul esik, hát hogy képzeli azt, hogy blablabla, ugye? Amikor azt mondja, hogy hát persze, hogy rosszul esik, akkor én, mint pszichológus, megkönnyebbülök. Tökéletes mondatot mondtam. Nem azt mondta nekem, hogy hát hogy lehetsz ilyen érzéketlen, hogy nem érted, hogy miről beszélek. Nem azt mondja nekem, hogy ugyan már neked vele semmit nem lehet megbeszélni, hanem azt mondta, hát persze, mert igazságtalan. Vagyis még mindig a főnökéről beszél. Még mindig arról beszél, ami benne van. És azzal a mondattal, amit mondtam neki, a hát persze, az azt jelenti, hogy igen. Igen. Jól tükrözted vissza, bár ő nem tudja éppen visszatükrözöm, bár most már tudja, és ő is alkalmazza. Tehát nem tudja, hogy visszatükrözöm, de hogy azt írja, hogy igen, pontosan megértette a társam, a férjem azt, hogy én mit mondtam neki. És én azért kommunikáltam vele, hogy vajon ő együtt éreze velem. Ezt persze nem úgy találták ki a pszichológusok, hogy egyszer csak úgy ültek egy ilyen a bölcsek székén, és rájöttek, hogy talán az értő figyelem lenne, ami működik, hanem úgy találták ki, hogy pszichológusokat, pszichiátereket felvettek videóra, amikor ők beszélgetnek bajban lévő emberekkel. És az egyik pszichiáter vagy pszichológus mondjuk freudista volt, Sigmund Freud, pszichoanalízis, a másik mondjuk Rogersnek az elmélete alapján állt, aki a humanisztikus pszichológia képviselője, a harmadik, nem tudom, a behaviorista, viselkedéstan, hogy viselkedés és büntetés, jutalmazás, de ez mindegy volt. Ez mindegy volt, hogy melyik szakember milyen elméleti háttérrel rendelkezett, vagy milyen elméleti háttéren volt. Azt látták, hogy vannak bizonyos pszichológusok, akikkel való találkozás, beszélgetés segít a másik emberen, és vannak, akiknek ez nem segít. És nézzük, hogy mi lehet az a különbség. És azt mondták, hogy nem az iskola, nem az irányzat, hanem az a kommunikáció, amit ezek a pszichológusok, ezek a segítő foglalkozások, nem mindegyik volt pszichológus, segítő foglalkozásúak gyakorolnak. Tehát ez a fajta empatikus odafigyelés.
Folytatja tovább, hát persze, mert hogy tavaly is pont ugyanez volt, akkor is én kaptam néhány ezer forinttal többet, ő meg még többet, és ez már tényleg mindennek a teteje. Nem is tudom, hogy ott akarok-e dolgozni, vagy nem, a legszívesebben ott hagynám az egészet, ahogy van. Ez egy elképzelt párbeszéd, nem volt ilyen közöttünk, senki ne ijedje meg, csak ez a példa. Akkor megint nem mondom neki azt, hogy azért gondold ezt át, hát itthon azért nem lenne a nagyon jó, unnád magad, meg most csak föl vagy indulva, és azért mondasz ilyeneket, hanem én tovább megyek vele ezen az úton. Semmi kedved nincs, hogy bemenjél. A legszívesebben az egészet ott hagynád, mert akkor érzed magad jól. Tudom, hogy valaki most hallgat engem, azt mondja, hogy ha velem a férjem így beszélne, hát én biztos kifutnék a világból. Ugye? Valaki erre gondol. De higgyék el nekem, hogy nem vennék észre. Amikor az ember érzelmileg felindul, amikor az érzelmei viszik, úgy mondjuk ilyen amerikaiasan, hogy a nem vagyok oké állapotban van, nem vagyok oké állapotban vagyok, akkor viszik az érzelmei, az indulatai. És ahhoz, hogy segítsek neki, hogy az oké állapotba kerüljön, azt mondjuk, hogy leeresztem a gőzt először a fejébe. Akár gyerekről van szó, akár rendőrről van szó, akár a főnökömről van szó, akár a feleségemről, a férjemről van szó. Úgy nem tudunk kommunikálni, hogy ő neki is dagad a feje, és én nekem is egyre erősebb hangon kommunikálunk egymással, és azt mondja valaki, hát Józsi, ez olyan érdekes, én senki mással nem szoktam elveszteni a türelmemet, de a férjemmel biztosan. Vagy őt szeretem a legjobban, de ővel szoktunk a legnagyobbat veszekedni. Ennek ez az oka. Ennek ez az oka, hogy egyik sem figyel oda a másikra, hogy hogyan lehetne az, úgy hívjuk, az ellenállást, a feszültséget, a gőzt kezelni. A gőzt kezelésének legjobb módja, hogyha visszatükrözöm a másiknak az érzelmet, ahogyan mondja, és a tartalmát, amit mondott. Nézzünk egy példát. 4 éves kisgyerek, most ne a feleség, az egy nehéz terep, egy könnyű 4 éves kisgyerek. Egy 4 éves kisgyerek azt mondja, klasszikus pszichológusi tankönyvi eset, oda megy egy anyukájhoz, egy apukájhoz, muszáj oltást kapnom? Ezt már hallottuk, ezt a mondatot, nem? Muszáj oltást kapnom? Én is emlékszem, mikor a keresztest akarták adni, és elmondta az osztálytársam, hogy a keresztest úgy csinálják, hogy beleteszik a tűzbe leírta. Beleteszik a tűzbe, és amikor már jó forró, akkor oda nyomja a doki. Így mondta nekem. Te vagy a névsorban az utolsó, vagy V-betűvel, már mindenki megkapja, tehát én már halálra voltam révülve. Persze nem is 4 éves koromban történt, 14 talán, és amikor adták a keresztest. Szóval meg tudom érteni, hogy gyerek azt mondja, muszáj oltást kapni? Na most nézzük az intelligens szülőt, ugye, aki értelmiségi szülő, azt akarja, hogy a gyereke fejlődjön, azt akarja, hogy a világ nehézségeivel kellő módon tudjon szembeállni, és azt mondja, fiam, hát ott voltak éppen legyengített kórokozókat kapsz, az nem fáj annyira, az beviszik, akkor a szervezeted reagál, és akkor védekezni fogsz, és a legközelebb jön az erős kórokozó már, akkor nem fogsz megbetegedni. Köszönöm szépen, édesapa, tényleg. Nem ez történik? Az értelmi szülő elmagyarázza neki. Köszönöm, tényleg. Most már megnyugodtan, menjünk is, mert a kis kórokozó, nem tudom. A másik azt mondja, ne legyél már ilyen anyámasszony katonáját, hogy milyen katona lesz benne, mert 20 éves leszel, már nem fogsz erre gondolni. Hát legyél, mint az édes, mint az apád, férfias. Köszönöm, apa. Jó? Figyelj ide, hogyha megkapod az oltást, utána elmegyünk és veszünk egy hatalmas nagy fagyit. És most azt ketten elnyaljuk. Jó lesz? Szóval a szülő mindent megpróbál. Mindent megpróbál. Korosztálytól függetlenül. Először a gyerekével próbálja, tanácsot ad, elmagyaráz, diagnosztizál, jutalmaz, bagatelizál, de a gyereknek nem erre van szüksége. Ránézik a gyerekre, és látom, hogy sápadt, és remeg a hangja, ha muszáj oltást kapnom, akkor mit akart közölnöm a gyerek? Ugyanaz, mint a feleség, semmi különbség nincs. Azt akarta közölni, hogy félek. Nem nehéz megfejteni. Félek az oltástól. Félek. És akkor azt mondják, oda megyek hozzá, legugolok hozzá, szemkontaktust adok, nem fölülről lefelé, hanem oda, átveszem, félsz, hogy fájni fog, igaz? Hát persze, hogy félek, mert elmondta a bátyám, hogy beteszik a tűzbe, és akkor azt melegítik, és a szét fog égetni a kezemet, attól félsz, hogy az nagyon-nagyon tűz. Igen, mert erre. Tehát amikor így beszélgetünk, akkor a gyerek elmondhatja nekem azt, ami a szívét nyomja. A kamaszok azért nem beszélgetnek, nem mindegyik. Néhány kamasz azért nem beszélget a szüleivel 13, 14, 15 éves korára,
nem tudom, biztos megfigyelték, hogy bármilyen drága iskolába jár, akár kell tandíjat fizetni, akár nem kell tandíjat fizetni, egy közös dolog van az iskolákban soha semmi nem történik. Ezt tudjuk. Mi történt? A suliban mi volt? Semmi. Ezt fizetem a tandíjat? Sem. De miért nem történik semmi? Azért nem történik semmi, mert amikor valami történt, annak a vége mindig az volt, hogy vagy leckét kellett írnom, vagy fel kellett hívni a tanárt, vagy be kellett menni, megmondták, hogy mit kell a másképpen csinálni. Nagyon gyorsan meg lehet tanulni azt, hogy a legbiztonságosabb kommunikáció, hogyha nem kommunikálok. Jó? Tehát visszatérve, a házassági kommunikációk, mint bármely kommunikációs csapdák egyike az azért van, mert tulajdonképpen elbeszélünk egymás mellett. Amikor a másik bajban van, nem oké állapotban van, akkor nem ki akarjuk fejezni az empátiát, szeretni akarjuk a másikat, csak nincs hozzá meg az eszközünk. Nem tanultuk meg, mert általában nem olyan családból jövünk. A szerencsés az a gyerek, aki egy olyan családból jön, hogy az apja meg az anyja már ismert, és amikor ez volt, akkor odafordul fel, hogy fiam, megint egyes kaptam attól a hülye Leonszió bácsitól. Ugye? Akkor a szülő azt mondja, először is a tanárt nem szídjuk. Biztos nem voltak onok, hogy miért kaptál egyest, ugye? Ez a mondat. Ennek most ott nincs helye. Először azt mondom neki, hogy nagyon mérges vagy Leonszió bácsira. Igen, mert ez meg. Hadd mondja el. Hadd mondja el neked, hogy mi bántja a lelkét. És amikor elmondta, megjött a súlyból, kiöntötte a lelkét, vársz, nem szól semmit, megy tovább az élet. És majd este, mikor leülünk a vacsorához, és nyugodtak vagyunk, ő már Leonszió bácsit elfelejtette, én még nem, akkor leülünk, és akkor figyelj, nekem is van egy-két gondolatom ezzel a Leonszióval kapcsolatban, kíváncsi vagy rá, meghallgatnád-e, vagy elmondhatom-e? Persze, mondom, másik tanács, milyen érdekes, a szülő engedélyt kér a gyerekétől, hogy beszéljen. Észrevették, amit mondtam az előbb? Ülünk az asztalon, és azt mondom neki, hogy nekem is van Leonszió bácsival kapcsolatban egy gondolatom, elmondhatom-e? Amikor engedélyt kész a gyerekétől, ez nem azt jelenti, hogy te vagy a kisebb, hanem ezzel lopod a kommunikációs távolságot. Ez egy jó kommunikációs, persze, mondd el, papa, beszélj nyugodtan, vagy csak röviden. Vagy azt mondja, még nehezebb eset, megint prédikálni akarsz? Saját fiam.

nyitottabb arra, hogy meghallgass, amit én mondok. Nekem teljesen meglepő az, egy ilyen bibliai példa, sokat tanultam a Bibliából, Jézustól, hogy van egy ilyen eset, hogy egy özvegyasszony látunk, aki a temetésre viszi az egyetlen fiát, és már senkie sincsen. Ott megy a temetési menet. És Jézus meg tudja, mint a legnagyobb pszichológus, hogy fel fogja támasztani ennek az asszonynak a gyerekét. És oda megy, és mivel kezdi? Azt mondja először, hogy ne sírj. Tehát először vigasztal, és utána megtesz az, amiről szó van. Tehát ő is betartotta azt, hogy visszatükrözi az érzelmek, azon empatikus. Na szóval az első pont, amit szerettem volna nekünk kötni, hogy a házassági, családi kommunikációban az egyik csapda az, hogy igazából nem akarjuk megérteni a másik ember üzenetét. Jó? Nagyon könnyű lenne, hogyha mindenkiben lenne egy ilyen kis modul, ugye? És nem kéne beszélni, hazamegyek, a feleségem kiveszi ezt a kis beépített elemet, beteszi a maga kis részét, és akkor a férjem így érzi magát, értem, akkor most legjobb lesz, hogyha sütök neki egy kis palacsintát. Jó, akkor én kihúzom az övét, beteszem, a feleség. Tehát ez lenne a tökéletes kommunikáció, nem? Itt nem lenne szükség arra, hogy erőfeszítést tegyünk. Itt egy örömhírt szeretnék mondani, hogy nem az a lényeg, hogy valaki pszichológia szakon végez, és képes az aktív figyelmet, az értő figyelmet profi módon alkalmazni, hanem amit, hogy magukkal kéne vinni a mai alkalomban, az lenne, hogy a szándék, hogy szeretném megérteni, hogy a másik mit üzent. Ezt kell hazavinni, jó? Lehet, hogy nem lesz nagyon profi elsőre. Lehet, hogy nem lesz profi nagyon elsőre. De az, hogy beszél a másik, és akár a gyerekem, akár a felnőtt, akár más, és megértem, hogy mit mond, és ezt próbálom neki visszajelezni. Ez először nagyon-nagyon nehéz. Úgy érzi az ember, mint hogyha egy idegen nyelven beszél. Nem tudom, valaki közülünk tanult-e, biztosan mindenki valamilyen idegen nyelvet próbált-e tanulni, vagy tanultál. Az ember, amikor az idegen nyelvet tanulja, már akkor sok dolgot megért, amit a másik mond. És amikor nem most akkor ő beszéljen, akkor nem akar megszólalni. Nagyon rosszul érzi magát, összetenni a mondatok, a mondatrészeket, a szavakat. Hát egyszerűen inkább ő beszéljen, én csak hallgatom, de én nem akarok megszólalni. Ugyanilyen furcsa az, amikor az először azt mondja az ember a feleségének, hogy csalódott vagy, mert úgy érzed, hogy igazságtalan volt a főnököd. Ez a mondat először nem jön ki az ember száján, mert nagyon-nagyon nehéz, vagy rosszul esett neked, vagy bármi más. De hogyha a másik érzi azt, hogy én együtt érzek vele, hogy én ki akarom fejezni vele, hogy ő mit mondott, az önmagában egy nagyon nagy segítség. A másik kommunikációs tudnivaló, nem csak az, amikor ő beszél, hogy akkor én hogy fordulok hozzá, különben még egyet elmondok a másikkal kapcsolatban, ugye a hallgatás, empatikus morgás, értő figyelem. Van itt még egy negyedik, amit úgy hív az angol, hogy door opener, ajtó nyitogató. Ez olyan, mint amikor vannak olyan gyerekek, de felnőttek is, akik nehezebben szóra bírhatók, nehezebben tudnak beszélni a dolgaikról. Ott ülünk az ebédlőasztalnál, vagy ott ülünk a családi fészekben, és a tűzhely mellett, és a tűzhely meg fészek, tűzfészek, igen. Nem a családi tűzfészek, hanem a családi fészek, vagy a családi tűzhely. Valamely kettő közül, de a kettő kombináció is jó. Tehát ott ülünk, és én annyira kíváncsi vagyok, hogy mi volt az iskolába. De akkor nem mondom neki, hogy mi volt az iskolába, hanem ehelyett azt mondom neki, mint hogy a kommunikálna, hogy látom, hogy ma kicsit olyan jobb kedvem van, úgy látszik nekem, mint a fel lennél dobódva. Ugye ez olyan, mint az értő figyelem. Nem mondod semmit, de hogy visszajelzenek, hogy látom, hogy olyan vidáma van, hogy kicsit olyan most többen el az energia. Annyira kíváncsi vagyok, hogy mi lehet ez. Az annyira kíváncsi vagyok, hogy mi lehet ez, nek az alanya kicsoda? Ki? Én vagyok annyira kíváncsi. Na, ugye, megfigyelték. Annyira kíváncsi vagyok, vagy majd ki fúrja az oldalamat a kíváncsiak, hogy mi volt délután azon a kosárlabda edzésen. Ugye, nem azt mondják, hogy mondd el, hogy mi volt, vagy mi történt, vagy mit csináltál, hanem magamról mondok valamit. Ugye? Vagy azt mondom, hogyha róla kell beszélni, nem azt mondom, hogy lehetsz ilyen mufurc, vagy hogy lehetsz ilyen hallgatag, hanem látom, hogy lóg az órod. Tudok valahogyan segíteni? Nem tudsz. Hát, pedig annyira szeretnék.

Ha jó lesne, hogyha meg tudnánk osztani egymással. Kettő-három mondatért mondok, nincsen, akkor megyünk tovább. De értjük a különbséget, ugye? Nem faggatom. Nem faggatom. Nem teszek fel neki kérdéseket. Van olyan gyerek, aki a faggatásra is válaszol, a kérdésekre is válaszol. Nem minden gyerek egyforma, nem minden helyzet sem egyforma. Minden, meg a feleség sem mindig ugyanúgy működik minden helyzetben. De megpróbálom, hogy mint her. Én nekem az a tapasztalatom a feleségekkel, mivel egy van, hogy a feleségek úgy működnek, hogy az ember odafigyel, akkor már olyan könnyen beszélnek. Alig várják, hogy kinyissuk az ajt, és akkor rá, és akkor megy. És ez nekem nagyon jó, mert én meg nem szeretek annyira beszélni, bár itt éppen más látszik a mikrofon mögött. Na szóval ez egyik csoport, amikor ő beszél, ő neki van problémája, de mi a másik oldal, amikor én akarok beszélni, és még nem teszek különbséget nemek között. Az előadásnak a következő részében lesz arról szó, hogy mi a különbség a férfi és a nő között. Most egyelőre mint ember. Nézzük például, gyerekekkel mindig könnyebb, hogyan érdemes dicsérni egy gyereket. Valaki azt mondja, te annyira okos vagy, fiam, vagy te olyan tehetséges vagy, lányom. Ez is egy jó dicséret. Vannak olyan apák, akik egyáltalán nem dicsérik a gyerekeket, hogyha már ezt kimondják, meg is nagyon nagy piros pont. Halleluja. De ennél van sokkal jobb dicséret. Ennél van sokkal jobb dicséret. Ugye megfigyelték, te olyan okos vagy. Te olyan jól zongorázol. Senki sem tudja olyan jól a matek példákat megoldani, mint te. Ennek a te, ott a vége. Te vagy az üzenete. Te okos vagy, te ügyes vagy, te jó tanuló vagy, te jó testvér vagy, te jó gyerek vagy. Te. Ez sem rossz. Mert inkább mi magyarok úgy vagyunk, hogy azt tesszük, hogy jó szóval mi rossz. Miért nem ágyasztál be? Miért kell minden reggel várni, hogy mikor tudnánk végre már elindulni? Miért kell otthagyni a leves utolsó három kanalát? Nem tudom megérteni, hogy nem lehet egyszer az egész családnak együtt ülni, te mindig késve jössz le. Ez apák mondatai általában. Az anyák azok ennél sokkal kedvesebbek szerintem. Ezek az apák mondatai. Az anyák pedig akkor beleszólnak, hogy most miért kellett megint szóvá tenned. De ne szóljál bele, és már kész van a családi vacsora. Ugye? Nem tudom, csak könyvekben olvastam, hogy van ilyen amerikai családok. És akkor most miért szóltál be? Hát én csak jót akarok ennek a gyereknek. Tanulja meg a rendet, a fegyelmet. Belőlem is ember lett. Persze, ember lett, de már mindenkinek görcsbe rándul az, amikor vacsora van, mondja a feleség. Vannak ilyen családok, nem tudom, biztos nem láttak ilyeneket, de vannak ilyenek. És az egész azért, mert nem azért, mert három vagy négy rossz indulatú ember ül ott az asztal körül. Nem, tényleg higgyék el, nem így van. Az apa azért szólal meg, mert embert akar faragni a fiából. Hogy ne hagyja ott a tányérba. Az anya azért szólal meg, mert azt akarná, hogy szeretetteljes légkör legyen. Az apa azért szól vissza az anyának, hogy hát ne szóljon bele, mert akkor nem tudja nevelni a gyerekét. Az anya azért szól vissza, hogy ne szóljon bele, mert hát akkor ne veszekedjenek, és már veszekednek. Tehát, hogy mindenki jó szándékú, senki sem azért van, mert hogy ő pokorra akarja tenni a család életet. Na nézzük akkor, hogy amikor nekem van problémám, akkor milyen nyelvezetet használok. Hát először is, amikor még nincs problémám. Például nem azt mondom neki, hogy te vagy a legszorgalmasabb, hanem azt mondom neki, hogy annyira jól esett, hogy mikor ma lejöttél a reggelizni, akkor már beágyasztál, és készen volt a szobád. Hát nekem ez mindennél többet ér. Annyira boldog vagyok ettől. Ki az alany? Én vagyok az alany. Én vagyok az alany. A gyereket dicsérem, de úgy dicsérem, hogy elmondom neki, hogy nekem milyen érzés ez. Azt mondom, én még ilyen kelkáposzta főzeléket soha sehol nem ettem. Hát 30 év vagyunk házasok, és egyszer ez a kelkáposzta főzelék, ez nekem a menny. Sehol máshogy nem iszlelek ilyeneket. Nem mondom neki ezt, hogy milyen jó szakácsnő vagy, vagy hogy te vagy a legjobb szakács, azt nem inni el. De azt, hogy ez a kelkáposzta főzelék ízlik nekem, ezt elhiszi, nem? Tehát korosztálytól függetlenül. Férjem, ugye nekem, te vagy az, aki a legjobban be tudja durrantani a kazánt. Hát hihetetlen, 15 perc alatt már rotyog a tűz. Ugye, és akkor én úgy érzem, hogy vagyok valaki. Erről majd később beszélünk, hogy a férfiakat hogyan kell motiválni. De itt is nem azt mondja, hogy így vagy. Persze a férfiak az is azt mondják nekik, hogy nagyon erős vagy, nagyon szép vagy, de ezt most ebben nem megyünk bele. Tehát, hogy mit akartam ezzel mondani?
amikor bajban vagyok, vagy amikor pozitív élményt élek át, akkor nem a másikról beszélek, hanem a saját érzéseimet osztom meg vele. A kisgyereknek, akinek azt mondják, hogy nagyon jó vagy matekból, képzeljék el, kedves szülők, vannak olyan gyerekek, akikben ez a dicséretnek szánt mondat szorongást kelt. Elhiszik, hogy vannak ilyen gyerekek? Azért kell szorongást, nagyon, nem minden gyerekben, de vannak ilyenek, azért kell szorongást, mert azt hiszi, hogy most ez a matek példa éppen sikerült, de van olyan is, ami sokkal nehezebb. Akkor már nem fog elismerni anyu meg apu. Akkor már nem mondják azt, hogy jó vagyok matekból. Vagy engem csak azért lehet szeretni, mert jó vagyok matekból. Ha nem leszek jó matekból, értjük mi van benne? A gyerek nem tudja így megfogalmazni. De azzal, hogy annyira boldog voltam, amikor láttam, hogy 92%-ra jött ki, az én rólam szól. Abban nincsen szorongás keltő mondat. Abban az anya örül. Boldoggá tettem. Értjük a különbséget? Jó? Tehát ez az első. Házassági kommunikációnak az első, nyilván csak érintünk egy-két dolgot, felvillantunk ma, az első csoportja az, amikor a kommunikáció szabályait szegjük meg. Nem alkalmazunk az értő figyelmet, te üzenetet használunk, a másikat hibáztatjuk, kérdezünk, bagatelizálunk, vagy amikor dicsérünk, vagy valami baj van a másikkal, akkor nem én üzenetet küldünk. Például ahelyett, hogy rájövöltenék a gyerekre, hogy azonnal gyere le a mászókáról. Hogy képzeled, hogy csináltad ezt? Ezt miért mi mondatja velem? Az, hogy halálra rémültem, hogy fölment a mászók a legfelső fokára, pedig még csak 4 éves. Hát, hogyha most le fog esni, összetöri magát, akkor vége van, abba belehalok. És akkor megyek is, hogy jól leszedem a gyereket. Pedig azt kellett volna mondani, tudom, ez egy új nyelv. Halálra rémültem, mikor láttam, hogy fönn vagy a felső fokára. Ez én nyelv. Én nyelv. Értjük a különbséget? Hogy nem, hogy tetted ezt velem, hogy lehetsz ennyire meggondolatlan, hanem halálra rémültem, hogy esetleg leesel, és akkor mi lesz az én drága kicsimmel. Az én vagyok. Ez én vagyok. Felnőtt korban is a düh, a harag, ezek ilyen te üzenetek, egy fedő érzés. Nem azt mondja, hogy féltettelek, féltékeny voltam, hiányoztál, megrémültem, megijedtem, csalódott voltam, hanem ráöntje a másikra a haragot. Düvel reagál. Na, ez az első csomag. A második csomagot nézzük meg. Az még mindig nem függ attól, hogy valaki férfi vagy nő. A második csomag az, hogy én így fogalmazom, hogy mindenki másféle hátizsákokkal érkezik a házasságba. Érthet ez a mondat, amit akarok ezzel mondani? Mindenkinek különböző hátizsákjai vannak. Az egyik ilyen családból jön, a másik olyan családból jön. Az egyik ebben erős, a másik abban erős. Különféle hátizsákjaink vannak, és különbözőképpen reagálunk bizonyos helyzetekre. Itt nem akarok most ebben nagyon belemélyedni, csak annyit szeretnék ezzel mondani, hogy is mondjam, időt kell adni a másiknak, türelemmel kell lennünk a másik felé, hogy megértsük azt, hogy bizonyos helyzetek neki mit jelentenek, és miért reagál úgy, ahogy reagál valamilyen helyzetre. És hogy is mondjam, legyünk egymással elfogadóak ezekben a helyzetekben. De ezzel többet nem akarok foglalkozni, ez egy inkább pszichoterápikus dolog lenne, az most nem ide tartozik. A harmadik, amivel többet szeretnék foglalkozni, az, hogy mi férfiak és nők teremtettségünktől adódóan különbözünk egymástól. Nem csak kinézetre, hanem arra is, hogy mi a finomságokban, hogy milyen lelki, pszichológiai igényeink vannak. Jó? Különben néha visszaidézve a Bibliára hivatkozva, nekem nagyon furcsa volt, mikor Pál apostol, akinek nem volt felesége, ő írta legtöbbet arról, hogy a férjeknek hogyan kell a feleségekkel bánni. Ugye? Hát mit jön nekem Pál, szingli, nem is elvált, felesége sincs, esetleg özvegy, nem tudom, de nincs benne a buliban, már bocsánat, így mondom. Tehát nincs egy napi tapasztalata. És akkor itt ő beszél arról, hogy a feleségnek mire van szüksége. Hát jó, volt egy nagy előnye Pálnak, ugye nyilván, hogy magától Istentől kapta a tanácsot, és azt adta tovább. De nem akarok most a Bibliáról beszélni, hanem csak azt, hogy a Bibliában is azt olvassuk, hogy Pál elkezdte mondani a férjeknek, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. Hát, amikor ezt olvastam, mondom, hát ez nem kell apostolnak lenni. Ezt én is tudom. Utána tovább olvasom ugyanazt a páli írást, 2-3 mondattal később megint elismétli, szeressétek a feleségeiteket. Úgy szeressétek, mint a saját testeteket.
Senki se utálja a saját testét, nem gyűlöli, hanem ápolgatja, kényezteti, becézgeti. Szeressétek. És hétszer elmondja, hogy szeressétek a férfiakat. És most elkezdtem gondolkodni rajta, hogy a férfiak ennyire értetlenek, ennyire debilisek, ennyire értelmi fogyatékosok, hogy hétszer kell nekik elmondani, hogy szeressék a férjüket? Tudtam, hogy a feleségek bologatni fognak. Tudtam. Igen, így van. Szerintem is. Mi férfiak ebben nagyon gyengék vagyunk. Azt gondoljuk, hogy szeretjük a feleségünket, mert miért ne szeretnénk, de a feleségek közül némelyek azt gondolják, hogy lehet, hogy te azt gondolod, de én úgy érzem, hogy nem. Én úgy érzem, hogy nem. És azt mondja a Biblia, szeressétek, szeressétek, szeressétek, sőt a Biblia első lapján azt lehet olvasni, attól függ, milyen törésre a tördelés a Biblia, hogy ezt mondja Isten Évának, ilyen régies szóval, hogy te epekedni fogsz a férjed után. Hát ez a szó, ez mindennél jobb. Ez nekem nagyon tetszik. Nagyon ritkán használjuk, nem? Valaki eped valamiért. Az eped az azt jelenti, hogy érzelmileg hiánya van. Éhes. A szeretet tankja nincsen megtöltve. Azt mondja a bibliai pszichológia, vagy a pastoral pszichológia, ha elegáns akarok lenni, azt mondja, hogy a mai, nem csak a mai, a mindenkori Évák egyik legnagyobb hiánya, hogy a férjüktől nem kapják meg azt a szeretetet, amit meg kéne, hogy kapjanak. Ezért epekednek a férjük után. Ezért az érzelmi tankjuk nincsen annyira tele, mint ahogy kéne. És ezért mondja a Biblia hétszer, hogy szeressétek, szeressétek, szeressétek, szeressétek. Ugye most már kezdjük kicsit, most először a férfiaknak szól, aztán a nőkhöz is fogok szólni, hogy ne legyen ám ilyen a balansz, hogy fel van borulva. Tehát nekünk, mint férfiaknak azt mondja, hogy szeressétek. És közben a pszichológiának, ugye ehhez képest kellett várnia néhány ezer évet, még azt mondja, hogy való igaz, mind a két nemnek szükség van arra, hogy szeressék egymást, nehogy félreértsük, csak a szeretet kifejezése, a szeretet kapcsolat a nők számára sokkal inkább ilyen értelemben emocionális és érzelmi jellegű. Sokkal inkább, mint a férfiaké. És ezért a pszichológus azt mondja, hogy milyen érdekes, hogy van itt egy teremtmény, a férfi, akinek az érzelmi intelligenciája általában alacsonyabb, mint a nőé. Ugye így van? A férfiak érzelmi intelligenciája, empatikus készsége, belélő képessége, érzelmi kifejező képessége, egyáltalán, hogy beszéljenek a gondolatok, sokkal alacsonyabb rendű, mint a nőké. Nem mindegyiké, de a többségé. A nőké meg magasabb rendű. Van, amiben mi vagyunk jobbak, majd arra is lesz, nem sokára. Sokkal jobbak. Szóval hogy és milyen érdekes ez a dolog, hogy egy olyan leckét kaptunk mi férfiak, hogy egy olyan másik embernek kell nekünk az érzelmünket kifejezni, nekünk, aki ebben gyengébek vagyunk, pont annak, aki erősebb. De jó lecke, nem? Jó lecke. Lehet benne fejlődni. Hát ez csak egy habatorta, hogy azt mondja Isten, hogy adtam neked segítő társat, hogy fejlesszen téged. És fejleszt is? Fejleszt is. Na nézzük meg, hogy hogyan kell a férnek szeretni a feleségét. Én minden előadásomon elmondok egy mondatot. Ezt most el fogom mondani. Mindenük, akár bármely hangfelvételt meghallgatják, bármelyiket, ott ülnek, ez egy mondat mindig elhangzik, és mindig el fog hangzani, amíg nem leszek, nem tudom, parkinsonos, vagy nem fejdekem van. De ezt elmondom. A férj legfontosabb feladata, hogy felkeltse, elnyerje, és fenntartsa a maga számára mit? A felesége leggyengédebb érzéseit. Ez a mondat. Semmi másra az előadásból a férfiaknak ezen a mondaton túl nem kell emlékezni. A férj legfontosabb feladata, hogy a feleségének a leggyengédebb érzéseit a maga számára fenntartsa. Pont. Ez ma a pszichológia csúcsa. Nincs tovább. Ez egy iránytű minden férfi számára. Leülök a kelkáposzta főzelék mellé, megkóstolom, és amilyen arckifejezést fogok vágni. Az csak elég az. Nem is kell megszólalnom. A feleség letapogatja, úgyhogy háttal van nekem. És tudja, hogy... Na mi van, nem ízlik?
Tehát az, hogy milyen arckifejezést fogok a következő 10 másodpercben magamra venni, az ebbe az iránytűbe, hogy a feleségem leggyengédebb érzését kelti ebből vagy sem, döntő fontosságú. És higgyék el nekem, az arckifejezésben lehet uralkodni. Lehet tanulni. Lehet tanulni. Mi a fontosabb nekem? Azt, hogy most a kelkáposzta miatt baj legyen, vagy az, hogy boldognak érezze magát a feleségem? Én nem tudtam még megcsinálni, egyszer egy előadásban elmondtam, és Csilla mondta is nekem, hogy akkor gyakoroljuk otthon, én most önkritikus vagyok, hogy egy ilyen nagyon jó kis példa volt, éltem vele, nem lett volna szabad, de most ha meginélek vele, hogy a feleség leült, a férj leült az asztalhoz, elkezdte enni a borsólevest, amit a feleség elsózott véletlenül. A feleség tudta, hogy el volt sózva, és a férj elkezdte enni, és a sótartóhoz nyúlt, és megsózta. Ezek a férfiak, ezek. Ezek. Ezekben az ember tud szerelmes lenni. Én mindenkibe szent vágyat szeretnék ébreszteni a sótartó iránt. Komolyan? Komolyan mondom. Ennyibe kerül. Most megeszek egy tányérlevest, ami sós. És akkor cserében van esti program? Nem azért teszem. De értsük meg, tehát, hogy próbáltam, hogy mert tudom, már nyomja a fenéket a szék, de hogy ez, a feleségem leggyengédebb érzéseit, soha életemben ilyen kelkáposzta főzéket nem ettem még. De hiszen ez lencse főzelék. Akkor is. Ez a legjobb. Na, értjük, ugye, mit akarok mondani ezzel. Itt is nem arról van szó, hogy profi vagyok, hogy hogyan csinálom, hanem az, hogy a szándék megvan bennem. Amikor jövök haza a munkahelyemről, nem csak én, bármelyik férfi, jön haza a munkahelyről, és a kilincsre fogja tenni a kezét, hogy benyisson az ajtón. Előtte átgondolja, most én, mikor belépek, akkor megkeresem, hogy a fiamat, a lányomat, a feleségemet, a kutyámat miért fogom megdicsérni. Ez nem jön magától. Ez olyan önmegtagadást kíván, hogy csak na, az elején. Ezt saját tapasztalatban mondom. Mikor hazajössz fáradtan, hogy volt ilyen munkád, olyan tárgyalásod, és ki vagy teljesen, a legszívesebben magad elé merednél, életjelenség adása nélkül. Ez lenne a legjobb, ez adna neked energiát, és most be kell lépned, és tudod, hogy a fiad egész nap nem látott. Most fog látni először. És akkor neked ezt félre kell tenned. A feleséged otthon volt, most a fél napja, mosott, takarított, stb., és te most reagálni fogsz valahogyan. Ez nem jön magától. Szeressétek feleségeiteket, a leggyengédebb érzéseket keltsétek föl, ez kezdetben és sokáig, és alkalmattán aztán később is önmegtagadást kíván. A mai házasságterápiák azt mondják, akkor lehet egy házasságon javítani, ha a két fél közül legalább az egyik hajlandó önmagát feláldozni. Ez nagy szó. Így is mondhatnánk, tenni a házasságért. Azt is lehet mondani, hogy ott van egy ilyen képletesen élve, ott van egy kandalló, és a kandallóban kezd pislákolni a tűz, és azt mondja a feleség, hát hozzá te fát. Azt mondja, a fél, hát hozzá te, majd ha te hozol, én is hozok. És mind a ketten megfagynak. Ahelyett, hogy az ég azt mondja, nagyon fáradt vagyok, de kimegyek, és behozom a fát, és ráteszem, hogy mind a ketten melegedjünk. Nagyon sok házaspár ott rontja el, hogy a másikra vár. Majd, hogyha a feleségemmel látom a pozitív változást, már nem egy házi sárkány, nem állandóan a hátamat kaparja, hogy ez kell, az kell, az kell, ez a baj, az a baj, az a baj, akkor majd én szeretni fogom őt, mondja a férfi. Ez nem működik így, kedves férfi társaim. De a nőkre is igaz ez. Hanem nekem, én vagyok az egyik fele, nekem tenni kell arra a kandallóra, hogy égjem. Ezért aztán, hogyha még maradjunk a férjeknél, hogyha például meglátom a mobiltelefonomon, hogy a feleségemnek a neve villog rajta, ugye? Akkor két lehetőségem van. Vagy azt mondom, hogy már mit akarsz már megint? Ugye, minek zavarsz? Hát fél órára jöttem el otthonról, mi ez a nagyon fontos? És már fönn vagy a plafonon. Ugye? Ez a leggyengédebb érzéseit fogja fölkelteni? Az a baj, az a jó benne, hogy nagyon könnyen lehet erre válaszolni. Nem. Mi fogja a leggyengédebb érzéseit felkelteni? Ránézek, megnyom a gombot, épp rád gondoltam. Nem hazudtam, hazudtam.
Én komolyan kérdezem, hát megláttam a nevét a kijelzőn. Én nem hazudnék. Az nem egy keresztény érték, hogy hazudok. Épp rád gondoltam.

maga a pokol. Tehát végre ott hagyta a munkáját, végre letudta, hogy itthon már nem akar arról beszélni, hogy most erről beszélt a főnökével, arrébb vittek három zongorát, vagy ez volt a targon, tehát nem akar erről beszélni, hogy ilyen tárgyaláson vett részt, mert ez neki ez fárasztó. Tehát ott van az a másik, az meg annyira nő. A nőknek jellemzője, képzeljék el, kedves férfitársaim, mindent tudni akarnak az életedről. Mindent! Mindent! Komolyan! Olyan, mint a kékszakálú hercegvár. Minden szobába be akarnak menni, kivel barátkozol, mi történt az osztálytalálkozón, mit mondott a főnököd, hogy érzed éppen magad, éhes vagy, fáradt vagy, szeretsz-e még engem? Mindent tudni akarnak állandóan. Ez így van rendjén különben. Így van rendjén. Vagyis energiát követel a férfitől, nem mindegyiktől, van akitől ez nagyon könnyen jön, nekem nehezen megy, hogy leülsz, és akkor azt mondod, hogy figyelj, drágám, ez volt a munkahelyen. És megosztod vele, hogy mi volt a munkahelyen. És beszélgetek erről. Szeret a részre lenni. A férfire jellemző, ismerjük ezt a YouTube videót biztos, amikor egy amerikai pszichológus beszél arról, hogy ilyen boxokban élnek a férfiak. Ez a munkám, ez a hobbim, ez a gyerekem, ez a feleségem, és akkor a férfi mindig olyan analóg. Tehát, hogy egyszer egy dologra figyel. Nem? Most éppen égőt cserélek a konyhába. Tehát most nagyon figyelek, fiam, hozd ide a csavarhúzót, hozd ide a cseréjégőt. Tehát a férfi úgy dolgozik közben, hogy a nőt ugráltatja. Ez már megfigyelhető volt? Tehát, amikor ki kell cseréled, akkor ő csinálja, ő áll fel a székre, de a széket tegye fel az asszony, a cseréjégőt hozza oda, ez nem jó, hozzon ide szelszámot. Mert a férfi viszont benne, ő irányít, a veszélyes dolgokat elvégzi, de az ilyen piszticsáli dolgok leszállni föl, azt azért nem. Na jó. Tehát, hogy igenis bevonni őt, hogy mi történt velem. Vannak olyanok, akik azért válnak el, ilyen válási ok egy férfi számára, ez ilyen spanyolul hangzik, hogy mi már nem vagyunk lelkitársak. Megépítette a házat, megvette a kocsit, a gyerekek most már felsősök, vagy már gimnáziumban járnak, de már mi elhidegültünk egymástól. Nem beszélgetünk, nem mond semmit, hogy mi van, nem is szeret már engem. A férfi számára ez héberül van. Ha nem hiszem el, látástól Mikulásig dolgoztam, megvan a ház, megvan a kocsi, megvan a gyerek, mi baja van még ezen kívül? Külön világban élnek. A nőnek éreznie kell, hogy részese a férfi életének. Na és most van két olasz pszichológus, egy házas pár, aki pedig azt találták, ami nekem személy szerint nagyon-nagyon sokat segített. Megvallom őszintén. Azt találták, hogy nem csak azok a házasságok sokkal boldogabbak, ahol a férfi elmondja a feleségnek, hogy mi történt vele, bevonja az életébe, hanem vannak olyan férfiak, és ez tényleg fantasztikus energiát tud adni, próbálják ki, azt tanácsolom mindenkinek, hogy amikor ott van egy helyzetben ez a férfi, és a felesége nincsen vele, nincs ott, akkor azt mondja magának, ebben a helyzetben milyen tanácsot adna nekem Csilla? Ezt a kérdést feltesz. Ez nekem azt jelenti, lesznek ketten egy testé. A feleség igazi segítőtárs. És én megvallom önöknek, hogy ez a kérdés, amikor ezt feltettem magamnak többször is, egészen más dimenziót hozott be az életembe. Értsük ezt, hogy mondanak arok? Próbálják ki. És amikor olvastam a boldogmondások után, hogy azt mondja Jézus, hogy amelyik férfi egy másik asszonyra kívánság okáért tekint, az már házasságot tör. Amikor ezt olvastam évekkel ezelőtt, akkor a Bibliát én becsuktam, azt mondom, hogy hát azért vannak határok. Én nem vagyok képmutató, én nem ismerek egy olyan férfit sem, aki a feleségén kívül ne nézett volna valaki másra. Nem hiszem el. Hogyha ez a Bibliának a mércéje, akkor lehetetlen kér. De úgy lehetetlen, hogy nem is lehet megcsinálni. Egyáltalán. És az én tapasztalatom az, hogy amikor elkezd egy férfi beszélgetni a feleségével, amikor nem onnan indul, elkezd beszélgetni a feleségével, megbeszélik a nap dolgait, a beszélgetésen túl önmagának felteszi a kérdést, hogy vajon mit tanácsolna a feleségem ebben a helyzetben, akkor egy olyan, nem is tudom kifejezni, mélyebb, sokkal több rétegű ragaszkodás és kapcsolat és szimbiózis alakul ki közöttük, hogy azzal lehetetlen versenyezni egy másik embernek. Értjük, amit

0: szeretnék mondani? Nem azért nem tekint egy más időre, mert tiltva vagyon, tiltva is van, hanem azért, mert annyira súlytalanná válik ez a másik. Nem mint ember, hanem annak a másik lehetséges kapcsolatnak az értéke egy ilyenhez képest. Átéltem. Én mindenkit arra szeretnék buzdítani, minden férfit. Próbálja meg megtanulni a házasságnak ezt a dimenziót, ezt a vetületét. És tudom, hogy ez úgy megy, a pszichológia azt mondja, van az első fázis, amikor nem tudom, hogy mit csinálok rosszul, nem működik jól, egyszerűen nem is tudom, hogy kell csinálni, mert nem is tudom, mi a rossz. Kész, ez az első. A második fázis, amikor már tudom, hogy valamit rosszul csinálok, de még nem tudom jól csinálni. Ez is egy szenvedésteli fázis. Az ember akkor legalább már küzd. A harmadik fázis, már tudom, hogy valamit eddig rosszul csináltam, és tudom, hogy akaratlagosan hogy lehet jobban csinálni. És elkezdem csinálni. Gyakorlom magam benne. Elbukom, de gyakorlom. És a harmadik fázis, amikor már a jót ösztönösen csinálom, szokásszerűen csinálom. Meg kell próbálni. Na, annyit a férfiakról, jó? Meg nem tudom, mennyi idő van, nincs nálam óra. 3 óra, tehát még van egy fél órám. Jó. Akkor térjünk át a nőkre. Ugye, mert a nőknél is áttérjünk a nőkre. Hát persze, ne érezze magad, hogy olyan jól, igaz? Na, szóval, hogy érdekes, hogy ez, amikor az ember megnézi a pszichológiai tanulmányokat, akkor mondjuk lát egy ilyen amerikai felmérést, hogy megkérdeznek amerikai férfiakat, hogy szerinted a feleséged érzelmekkel viszonyul-e hozzád, érzelmekkel szeret-e téged? Tehát, hogy érzelmi kapcsolatban van-e veled? Az amerikai férfiak 95%-ig azt mondja, hogy persze, igen, hát ez egy bugyuta kérdés. Vagy szeret, vagy utál. Valamikor egy nap többször is. Most éppen szeret, aztán bocsánatot kell, aztán utál. A férfiak számára abban nincsen információs érték, hogy egy nő a szívével, az érzelmeivel viszonyul a férjéhez. Ebben nincsen bitérték egyáltalán. Tehát, hogy azt mondják, hogy egy nőnek azt mondaná valami tanács, hogy szeressétek a férjéteket, az persze. Hát erre vagyok teremtve. Így vagyok behúzalozva, hogy nagyon is akarom őt szeretni. Bárcsak méltó lenne rá. Na, itt van a nagy hír. A férfiak nem kérnek a ti szeretetetekből. Bocsánat, hogy így mondom. Nem. Neki ez nem. Már megint jössz, bújsz ide hozzám. Hagyjál már. A Messinél van a labda. Vagy nem tudom, Bart. Figyelj, menj már a tévétől arrébb. Hát nem látom ezt. Mi lesz a meccs vége. Tudom, hogy szeret, csak menj már ki innen. Egy nővel ilyen nem fordul elő. Oda mész hozzá, jaj, úgy szeretlek, drágám, soha nem fog eltolni magától. Én nem láttam még olyan nőt, aki eltol, olyan feleséget, aki eltol magától. Nem láttam olyan feleséget, akinek küldenek egy SMS-t, hogy annyira szeretlek, drágám, visszaír, hogy ne küldj többet, mert 64 forint darabja. Nincs ilyen feleség. Van ilyen feleség? Nincs ilyen feleség. Ha naponta 20 SMS-t küldök neki, hát hulla szerelmes lesz belém újra. Ha nekem küld nap 20 SMS-t, már 12-től nem olvasom el. Oké, jól van. Küldözgest. Nem? Ez is olyan. Férfi SMS, következő SZ. Ugye, hát ezt értjük, ugye? Ez két karakter, másfél másodperc elküldi, jó van. Erre a feleség visszaküld egy 164 karakterből szóló. Annyira jó esett, tényleg szeretsz, hát még mindig, hát én is téged csak lehet gondolok, gyere már haza, már úgy várom, blá, még egy SMS, még. Na jó, NS, én is. Férfi és nő kommunikál egymással. Na jó, ez csak úgy pihentetésű. Na szóval nézzük csak, hogy igen, a férj számára abban nincsen információ, hogy szereti a feleség. Ezt úgy vesz, ez természetes. Ez természetes. És mindegy is, hogy a Biblia nem azt köti a feleségeknek az órára, vagy a lelkére, hogy szeressék a férjüket. Ilyen is van. Egyszer benne van, hogy ti fiatal feleségek szeressetek a ti férjeiteket, meg a magzataitokat. De 6-szor vagy 7-szer egy egészen más van benne. Az van benne, hogy ez nem lesz szimpatikus, Nagyon nem lesz szimpatikus. Annyira nem lesz szimpatikus, mint hogy a férnek az órára kötötték, hogy szeresse a feleségét. Azt mondja a Biblia, hogy rendeljék alá magukat. Mutassanak tiszteletet. Respektálják. Ismerjék el. Nézzenek föl a férfiakra. Kedves feleségek, ha visszagondolnak, hogy az elmúlt héten hányszor mondták a férjüknek, hogy szeretik, és hányszor azt, hogy felnéznek rájuk. Hányszor mondták, hogy jaj, annyira szeretlek, vagy azt, hogy annyira büszke vagyok rád, hogy így vagy úgy, vagy amúgy. Nagy különbség. A férfit az motiválja, hogyha elismerik, hogy ő férfi a javából. Már a kisgyerekkortól kezdve a fiúgyerek belelép a apukájának a nagy cipőjébe, hogy már mikor fog belenőni. Kihúzza magát, hogy még egy-két év, és akkor leszek, mint apa. Most már az ing is csak idáig ér, mindjárt már akkor lesz. A fiúgyerek az bennünk él. Higgyék el, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen. Ezt mindig el szoktam mondani, bocsánat, nem tudom kiadni. Bemegy a férfi ember a fürdőszobába, vagy van rajta valami, vagy nincs, attól függ, hogy ott van a gyerek, vagy nincs, de tuti, hogy egy másodpercen belül Schwarzeneggel lesz belőle. Ott nézzük meg, figyelj meg a férfi, a tükör előtt úgy megfogni, nézeget, hát igen, igen. Még azért ott vagyok a szeren, kicsit behúzza a hasát, kidülleszti a mellét, kicsit még dolgoznom kéne vele, akkor jobb lenne, de azért ez se rossz, ez se rossz, ez se rossz. Energiát ad neki. Eljátszunk egy régi játékot? Ha vannak itt házaspárok, egymás mellett ülnek esetleg, akkor megkérem a nőtagokat, hogy szorítsák meg a férfinek a bicepszét. Most. Megszorították? Na, nem kell jelentkezni. Van olyan, ismerik persze, van olyan férfi, aki nem feszítette be a bicepszét? Mindegyik, úgy észrevétlenül. Nem vagyok egy puhány alak, ott vagyok, még mindig a szerelem. A férfiakat ez motiválja. Tehát kedves feleségek, a férfiakat úgy lehet motiválni, hogy elismerem, hogy ő a családban az erő, ő a családban a tudás. Lehet, hogy nem így van, mert a nőnek az agyában a Pentium 4-es van, a férnek csak egy Commodore, de akkor is. Akkor is. Lassan, de biztosan végig gondolja. És eljöttünk oda, ahol akarunk. A feleség már rég messze jár. Már az ő, nem beszélünk, hogy pókhálószerűen gondolkozik, kommunikál, mindegy. Messze jár már a feleség, mert más műszer van neki itt. Kisebb, hatékonyabb, gyorsabb. Az enyém nagyobb, de lassú. Ezért aztán nem is dolgoz fel annyi ingert. Első lépés, második lépés, harmadik. Ez a férfi. A nő közben már befutott a Kenyát, Zimbabvét, és tudja, hogy mi van. Végre ideértél, drágám, akkor következő lépés. Na ezért nehezebb a feleségnek, mint a férnek is. Meg kell magát tagadnia. Keresni kell a férben, hogy igen, meg kell őt dicsérni. Nemesíteni kell őt ilyen értelemben. Tehát ki kell fejezni a tiszteletet a férfi iránt. Például, hogyha hazajön a férfi, van még a kommunikációs példáknál, hogyha a férfi hazajön, akkor, és még fáradt, akkor nem kezdem ráönteni kapásból a nap összes problémáját. A Csilla hallgatott néhány előadásomat, és annyira jól csinálja, és látom, hogy csinálja, de mégis jól eső. Következő. Hazamegyek, megvacsoráztat, jó vagyok lakva, stressz szint alul van, tehát minden rendben van. Következő mondat. Profi. Tehát teljesen kész vagyok. Drágám, nagyon sok minden dolog van, amiről beszélhetnék, de csak a három legfontosabbat választottam ki. Így van? Kész vagyok. Profi. Csak hát milyen kedves. Körülbelül tíz perc, elmondom, és még csak azzal sem akarlak terhelni, hogy megmond a megoldást. Cool, nem? Tehát én tanítottam őt erre, nem direktbe, hanem így a hangfejlődő. És mikor velem alkalmazza, egyszer nem veszem észre, csak úgy tudok, hogy fú, ez annyira jól esett. Komolyan mondom. És hát azt mondja, hogy csak a három legfontosabbat, csak 10 perc, és nem kell megoldani se, csak olyan jó lesne, hogyha megoszthatnám veled. Tehát milyen szerepbe tesz engem ezzel? Én vagyok az a nemes ember, az ő valakije, akivel szívesen elmondaná, de nem akar terhelni. Nem akarja, hogy tanácsot adjak, nem akarja, hogy megoldást adjak, pusztán csak azt szeretné, hogyha elmondhatna nekem, és én figyelnék rá. Ebben mi helyzetben vagyok? Azt mondja, persze, drágám, mondjad. Ugye? És akkor elkezdi mondani, amit elkezd mondani. Én megjegyzem, néha nem értem. Komolyan nem. De ezt ő tudja. Mert másképpen kommunikálunk. Tehát, hogy mondjuk azt gondolom, hogy az iskoláról beszél, és arról, hogy a gyereknek kéne a tanárral kapcsolatban valamit tennünk, de kiderül, hogy nem erről van szó, hanem valami egészen másról, hogy a tanár kivételezik, vagy rossz indulatú. Csak azt gondolom, hogy akkor be kéne telefonálni a tanárnak, hogy én betelefonálnék, de nem erről van szó, meg ne tedd. Tehát, hogy csak bepillantás engedek abban, hogy milyen egy férfinek ezért nem könnyű. Tehát még egy ilyen helyzetben is, hogy elmondja a legfontosabbakat, meg csak 10 perc. Szóval azt szeretném mondani a nőknek, hogy alkalmazzák ezt a technikát. Van egy híres német származású amerikai pszichológus, Gottman úgy hívják. Gottman világhírű lett. Nem is akármiért. A pszichológia szempontjából azért világhírű, mert kitalálta Love Labor kísérleteket, ahol bajban lévő házaspárokkal beszélgettek, ezt felvették, elemezték, de az elemzések végén ő 90% fölötti, vagy 90% körüli találati értékkel meg tudta mondani, hogy ez a bajban lévő házaspár együtt marad, ez meg el fog válni. Tehát, hogy ott volt 100 házaspár, mindegyikre megmondta, hogy mi fog történni, és csak 10-szer tévedett. Elég jó arány? Nagyon jó arány. De nem azért, mert ő valami természet fölötti dolog, hanem azt mondta, az egyik dolog, amit észrevettem, mondja Gottman, hogy vannak olyan nők, akik úgy tudják a problémáikat a férjüknek átadni, ami a férben, most pszichológus drága, nem tudom másképp beszélni, a férben nem okoz felesleges feszültséget, szorongást. Mert amit a nők nem tudnak, ez a következő, mondja Gottman. Amikor azt mondja egy feleség a férjnek, hogy a gyerek kettes kapott környezetből, nem eszik annyit, amennyit kéne, és úgy látom, hogy a húga ráadásul mostában kicsit nem alszik olyan jól, és ő mondja, meg ki kéne cserélni a függönyt, és jó lenne, hogyha, tehát blablabla, sok kis problémát, ami a nőben ez a megosztás a stressz csökkenti. Tehát amikor a feleség megosztja a férjével a problémákat, a sok kicsi problémát, a sok kicsi kérdést, nem azért osztja meg, mert fedről megoldást vár rá, jó valakivel kell mondani. És miközben elmondja, az ő Pentium 6-osa vagy 4-ese simán feldolgozza, hogy mit fog csinálni. Tehát én, mint jó férfi, is hallgatom, és ő megoldja magának voltak éppen, de nem minden esetben. De szóval ez így elmondja, ez a nőben a stressz csökkenti. A férfi úgy van behuzalozva, egy probléma, még egy probléma, még egy probléma, még egy probléma, még egy probléma. Nagyon nagy baj van a házasságunkkal. Mert a férfi számára az igazi házasság, erről álmodunk mindannyian, kedves férfi sorstársaim. A férfi álma a jól működő család. Hazamegyek, megvacsorázom, bekapcsolom az NB1-et, és nézem a tévét, a feleségem boldog, a gyerekek tanulnak, 8 órakor fogatmosnak, 9 órakor lefekszenek, nincs egy hangos szó, én 10-kor felmegyek, és aztán mi is elalszunk. Ez a jó család a férfi számára. Nincsenek problémák. Egyáltalán nincsenek problémák. Csend van, béke van, a feleség nyugodt, kielégített, megelégedett, jól lakott, minden. Nincs pont. A férj számára ez a család. Ez a, higgyék el. Ezért van az, hogy a legszívesebben a férfi ül a kedvenc foteljában, és néz maga elé, életjelek nélkül. Mert az azt jelenti, hogy és végre csend van. Végre nyugalom van. Erőt eszembe. A legkönnyebb, ahogy egy nő motiválni, erősíteni tudja a férjét, próbálják ki, ne vessék el első pillanatra, próbálják ki otthon, nem most, mert most itt van a férj is, és hallja. Mondjuk egy hét múlva, amikor már elfejtette ezt az előadást, és őt még nem fejtették el. Egy hét múlva üljenek mellé a kanapéra. Amikor ő dühítően ott ül, mintha semmi dolga nem lenne, mintha a családban minden rendben lenne, nekem mosogatni kell, mosnom kell, vasalnom kell, a gyerekekkel falul, ő meg ott ül, mert ő a családfő. Amikor ott ül, akkor ne bosszankodjak, hanem próbaképpen menjek oda hozzá, és üljek le mellé, és ne szólaljak meg. Próbálják ki. Próbálják ki. Ez a férfinek olyan energiát ad, el nem bírom mondani. El ne. Boldoggá tesz. És mire felébredek, 15 perc kell nekem is. Ott nézem a híradót, odaül mellém a feleségem, és csöndben van, és akkor 10 perc után rájövök, hogy ő nem azért ül mellettem, mert élvezi a híradót, vagy mert élvezi a csöndet, hanem mert, hogy miattam. Miattam. És nagyon érzem magam. Ő is megtanulta ezt. És energiás, akkor 10 perc után kegyeskedek hozzászólni. Látod ezt a majmot? Blablabla, valamit mondok, valami okosat. Mind, teljesen minden. És akkor kapcsolatban vagyunk. Elkezdek vele kommunikálni. Értjük, amit mondani szeretnék ezzel? A feleség egyik eszköze, hogy oda megy a férje mellé, és ott van mellette. Annak idején, néhány ezer évvel ezelőtt, ha Ádám ott maradt volna, Éva ott maradt volna Ádám mellett, nem lenné most itt. De hát ez egy másik kérdés. A férfi azt is imádja, hogy elismerik. Például, amikor kimegy és a kertben a kerítést festi. Ugye? Húzogatja izét, azt a gurigát, fütyűrészget, stb. De amikor odaállsz ki mellé, valamilyen ürügyjel, nem tudom, hozol neki egy pohár limonádét, vagy valami, csak ott megállsz mellett, és nézed, hát akkor fülig ér a szája. Látod? Ez itt a izé, ez itt az ecset, meg ez itt, és ezt így kell csinálni, látod, nem csöppel le. Én és a feleségemnek már négyszer nem magyaráztam, hogy kell begyújtani a kazánt. Profi módon. Profi módon. Megvannak a lépései. Nem érdekli. De azért úgy tesz. Na jó, szóval, hogy értjük, amit mondani szeretnék ezzel? A férfi számára energiát ad az, hogyha mellette vagyok, hogyha találok olyan dolgot, az elismerésemet, a megbecsülésemet kifejezhetem. Amennyire éhezik önök, kedves feleségek, azt, hogy azt mondja, hogy szeretlek téged, hogy kifejezem a szeretet, ugyanúgy éhezik a férfiak azt, hogy azt hallják, hogy el vannak ismerve. El vannak ismerve. Egyszerűen ők azt élik át, könnyű a sátét, ebből példákat hozni. Én például azt gondolom, hogy a mi lakásunk az befejezett. Tehát, hogy nem tudom, a nők miért nevetnek, és miért csak a nők nevetnek. Ezt én nem értem. A férfi társaság sem ért. Nekem az a lakás be van fejezve. Képek vannak, függönyök vannak, szőnyeg van. Erre elmegy az IKEA-ba, és vásárol valamit, egy új. Mondom, ezt miért kellett megvenni ezt a ágyterítőt? Hát mert ez a régi már kopott, vagy nem tudom mi. Hát nagyon jó még azt. Hát értik a különbséget a férfi és a nő között? Ja? Persze, hogyha jól viselik, mit mondok neki, hogyha hazahoz az IKEA-ból? Én is pont ilyen akartam már, éppen gondoltam rá. Na jó, nem mondtam, én is elbukok sokszor. Na, szóval, hogy elismerem őt. Amikor a munkájáról beszél, akkor érdeklődöm. És amit a Gottman mondott, ez, hogy megtanulja a feleség, hogy hogyan kell a problémák közölni. Első lépés, amit hallottunk, hogy azt mondom, hogy egy bizonyos idődre tartok igényt. Van olyan férfi, akivel könnyen lehet beszélni mindenről, tehát ezek az átlag férfiak. Megmondom neki, hogy nem megoldást kérek tőle. Tehát a szituációt definiálom, így mondom, idegen szavakkal. A helyzetet a számára értelmezem. Mert a férfi ugye úgy ül ott, hogy most mondani fog valamit, bippek benne ez a piros lámpa, és amikor beazonosítom, hogy ez a probléma, akkor az én Commodore 64, mert ez a megoldás. Mondja, hogy hallgassál már, Józsikám, nem ez, már tovább, menjünk tovább, nem erő van. Tehát nem kell mondani, a feleségek, nem kell megoldani, csak hallgass meg, mert szeretem, amikor meghallgatod. És amikor én meghallgatom, de mégis megoldást mondok, mert ilyen vagyok, akkor a Gottmani feleség azt mondja, értékelem, hogy mondtad, de inkább csak hallgass meg, hogy hogyan mondanám tovább. És amikor vége van a 15 percnek, akkor kész. Az ilyen fajta kommunikáció egyrészt energiát ad mindkettőnek, de van egy veszélye. A veszélye az, ezt a hormonháztartásban ismerjük, hogy néhány férfi elalszik. Azért, de ezt most kicsit sarkosan fogalmaztam, de van, aki tényleg elalszik. Azért, mert amikor a férfinek a helyzete az, hogy nincsen stressz, nem kell megoldani a problémát, akkor ő benne is oxitocin hormon keletkezik. Az oxitocintól vagy szerelmesek vagyunk, vagy álmosak. Ez a kettő lehetőség van. 18 éven felüli Karika, az oxitocin először szerelmesé tesz, aztán álmossá. Zárójel. zárójel bezárva. Oké, okay. Ez csak ugye a humor kedvéért. Jó, tehát különben érdekes, hogy Gottman azt is mondta, ez most nem ide tartozik, hogy férfeleség. A másik, amit felismertek, az az volt, azt mondta, honnan tudom, hogy nem fog egy férj és egy feleség elválni egymástól? Honnan tudom 90%-os biztonsággal? Onnan mondja, hogyha egy feleség azt, hogy lehet ezt magyarul mondani, hogy egy feleségnek az a percepciója, az a észlelése, az a benyomása van a férjéről, hogy a férje ő miatta akar még változni, akkor soha nem válik el. Hogyha a férj azt a benyomást kelti a feleségében, hogy ő a feleség miatt még akar változni, akkor a feleség nem válik el. A feleség akkor válik el, mikor a változásnak a reménye a feleségben összetörött. Még egy feleség addig, hogy ez a férfi nem változik, nem tud, képtelen rá, pont. Na akkor esetleg elválnak. Nem tudom, hogy lehetett-e követni. Ugye egyrészt beszéltünk arról, hogy a kommunikációnak nemtől függetlenül vannak szabályai, az értő figyelem, az empátia kifejezése, illetve az én nyelv használata. Nagyon örültem neki, jól esett, olyan büszke voltam rád, annyira boldog voltam, amikor, vagy annyira megijedtem, csalódott voltam, féltem, mikor ezt láttam, mindegyik teljesen elfogadott. Vagy az, hogy felbosszantott téged az, hogy blablabla. Tehát az egy a kommunikációs szabályok. A másik volt az, hogy tekintette vagyunk arra, hogy mindenki más hátizsákkal érkezik. És a harmadik pedig az, hogy a nemek közötti kommunikáció különbsége. Ugye? Mást vár, az az all you need is love, ez a Beatles szám, ugye, hogy csak arra van szükséged, hogy szeressenek. Ez úgy igaz, hogy a nő számára ki kell fejezni, hogy a leggyengédebb érzéseit tudjam felkelteni magam számára, és elnyerni, és megtartani. A férfi számára pedig jelzéseket kell adni, hogy tisztelem őt, elismerem őt, felnézek rá. Hogy valóban úgy tekintek rá, mint a családnak a fejére. Jó? Itt egy másik megjegyzés, ez már nem a férfeleségről szól, hanem apáról és anyáról szól. Kezdetben nagyon sok férnek azt tanácsolom, aki egyben apa is, nagyon kényelmes, de nem nagyon könnyű megtenni, hogy hagyja a gyereknevelést az anyára. A szónak abban az értelmében, hogy hadd lépjen ő interakcióba a gyerekekkel, és a férj vállalja magára csak a dicséretet. Ez az alapfok, amikor egy férj, egy apa változni akar. Először mondja azt, hogy kedvesem, nevelte a gyereket, sokkal jobb érzésed van hozzá, mert gyengédebb vagy, empatikusabb vagy. Az én feladatom az, amikor itthon vagyok, akkor dicsérjek. Akkor pozitív visszajelzést adjak. És sok anya ezzel egyet fog érteni. Azt mondja, igen, fiam, ez egy jó kezdet lesz. Nem kell mindig feszültségben lenni a gyerekekkel. Na? Én is. Mi egyszer mentünk családi kirándulás, most egy kicsit pihentetőleg. Családi kirándulás, ilyen 7 személyes autó, 3 gyerek, a 2 jövendőbeli, meg mi ketten a szülők. Mi ültünk a leghátul a pótülésen. A gyerekek vezettek. Feleségem azt mondta, ez, és igaza volt, ez egy olyan kirándulás lesz, 2 napra mentünk egy ilyen wellness szállodába, vagy 3-ra 2 éjszaka volt, azt mondta, figyelj ide, lazítsd el magad, a gyerekek fognak becsekkolni, ők fogják szervezni a programot, neked nem kell egy bőröndöt sem megfognod, egy dolgod van, hogy dicsérd őket orba, szájba. Bocsánat, ez a családi szleng. Dicsérd őket agyba, főbe. Na, ülünk a kocsiba, megérkeztünk Bükre, vagy Bükfürdőre, kiszáll a végcsalád, a tartozékokkal, végapuka előre fut, már a személyigazolványokat készítsük, a személyigazolványokat, hogy becsekkulja, vagy be tudjunk, csak Csilla rám néz. Ja, nem. Leültem a kanapéra, a recepció van olyan kanapé. Leültem a kanapéra, becsekkoltak a gyerekek, kiválasztották a szobát, felmentünk. Hát én majd szétrobbantam, mert már valamit irányítani kéne. Egy jó apa irányít. Nem? Csak dicsérni. Hát, hogy milyen jó a szobabeosztás, ezt milyen jól csináltátok. Mondták, hogy akkor vitatkoztak egy kicsit, először menjünk svédasztalozni, vagy menjünk fürödni, vagy akármi. Eldöntötték egy 15 perc múlva. Én már akartam mondani, hogy így a morra kell fürödni, utána menjünk vacsorázni. Lehelyett akkor, hogy eldöntötték, menjünk először kajálni. Akkor mondtam, nagyon jó döntés. És milyen jó, hogy 10 perc alatt így meghoztátok, lementünk, akkor együtt ettünk, akkor volt palacsi, tehát ilyen nagyon izé. Az egész 3 nap arról szólt, nekem egy agymosás volt. Csak dicsérni. Mikor beszálltunk ebbe a kis autóba, egy ilyen Picasso kis izé volt, ilyen hétszemélyes, mentünk hazafelé, azt mondja a lányom, mikor lesz a következő ilyen alkalom? Remélem, nem várunk egy évet. Cool? Ezt mondja egy kamaszlány. Egy kamaszlány azt mondja, mikor lesz a következő ilyen alkalom, együtt megyünk így el. Hát az mindennek a dicsérete volt. Értsük, amit annak, hogy én tudom, milyen tapasztalatból. Ki kell, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Reggel, mikor a reggeli, hogy is mondjam, hajtás megy, megállni azt, hogy nem teszed szóvá, hogy nincs beágyazva az ágy, hanem helyette te beágyazol. Vagy amikor be van ágyazva, akkor duplán megdicséred, hogy ú, de boldog vagyok. 15-ször, ha kell, mert úgy értem, hogy 15 egymás között a napon, és változik. Nagyon nehéz. A feleségnek sem lehet könnyű az, hogy engem felemeljen. Hogy azt mondja, hogy igen, büszke vagyok rád, olyan jó, oda jön, és akkor megszorongatja valamelyik testrészemet, és akkor kihúzom magam, hogy mi mindig én vagyok. Hát elhiteti velem, hogy csak 30 évesnek nézek ki, de senki nem hiszi el, de én igen. Én igen. Szóval azt mondom, hogy a pozitív pszichológia, a keresztény pszichológia arról szól, hogy nincs olyan helyzet, amiből mindegy milyen múltunk volt, a mai nap van, ez a humanisztikus pszichológiának a talaptétele is, a mai nap van itt, hogy ma mit fogok mondani, hogy ma a feleségem mit mond, vagy te mit mondasz a másikra, vagy hogyan viselkedsz, az rajtad múlik. És én azt mondom, hogy az esetek többségében meg kell tagadnom magamat, ami automatikusan jön. Azt mondani így, oké, a másiknak hogyan tudok örömet okozni? Valaki azt mondja a Józsiát, hogyha te mindig a feleséged leggyengédebb érzéseit fogod a magad szem előtt tartani, akkor az asszony a fejedre fog nőni. Végül is ki az, aki a kalapot hordja? Ki az, aki a nadrág van? Már csak virgum-burgum. Nem? Nem így van. Mondok egy példát. Elmennek mondjuk festéket vásárolni, hogy milyen színű legyen az új nappali. És én tudom, hogy annak ilyen a csont és a sárga között kell lenni olyan intelligensen visszafogott. Nem a fest az, hogy maradi vagy, ez a teljesen szürke ízlés, ez elalszom, ez unalmas, inkább ilyen színűnek kell lennie. Ott egy helyzet. Ilyen színű lesz, olyan színű lesz, ilyen színű, olyan színű, és mind a ketten boldogtalanok, ugye? És most jön a varázsmondat. Működik. 10 esetből 9-szer működik. Azt mondja a feleségem, hogy ha csontszínű lesz, akkor úgy érzed, hogy jobban tisztellek? Igen, úgy érzem, igen. Egyszerűen ez a mondat így szíven talál. Pozitívan. Igen, úgy érzem, igen. Hát akkor legyen, amit te akarsz. Értsük, amit mondani akarok? De én is mondhatom a feleségre, próbálják ki. Majd két, amikor nem emlékszem az előadásra. Drágám, hogyha olyan szeretsz, amit teszed, akkor úgy érzed, hogy jobban szeretlek? Igen. Hát én szeretlek, igen, legyen, amit te akarsz. Hát mit fog válaszolni? Á, dehogy is. Legyen inkább csontszínű. Tudják, hogy miért? Azért, mert mind a kettő ember számára a felszíni kommunikáció alatt van egy igazi szükséglet. A feleség számára az, hogy szeret engem, elfogad engem, fontos vagyok a számára. A férj számára, hogy tisztel engem, becsül engem, felnéz rám. És hogyha ez az alsó szint, ez kielégül, így mondjuk, hogyha ez megkapja a pozitívat, akkor a felső szint már okafogyottá válik. Komolyan mondom. Ott áll egy házaspár a cipőboltba, ami egy örömaktus lenne, a vásárlás, elindulnak Pandorfba, vagy nem tudom hova, és kimennek, és akkor végre gyűjtöttek, van egy kis pénz, és végre boldogok lehetnének, hogy vásárolnak jó cuccokat, és úgy jönnek haza, azt mondja, hogy soha többet nem jövök vásárolni. Mi lett a vége? De miért? Miért? Pedig csak azt kell mondani, drágám, hogyha ezt a cipőt veszük meg, akkor úgy érzed, hogy jobban szeretlek? Igen. Hát akkor vegyük meg ezt. Értsük, amit mondani szeretnék ezzel? Olyan érdekes ez nem, hogy pitiáner dolgokon boldogtalanok vagyunk. Mert egyszerűen nem mondjuk ki ezt a másiknak, hogy nekem fontosabb az, hogy a te leggyengédebb érzéseid. A másiknak meg nekem meg fontos az, hogy te úgy érezd, hogy tisztellek téged. Ezt hívja úgy Egerhardt, vagy Egerbert, most nem emlékszem a nevére pontosan, ez a pozitív spirál, ami egyre fölfelé visz, ezzel be is zárom az előadásomat. A pozitív spirál azt mondja, hogy én szeretlek téged, ezért neked könnyű, hogy tisztelj engem. Te tisztelsz engem, ezért nekem könnyű, hogy szeresselek téged. Értjük, hogy mit akarok ezzel mondani? És a házasság fejlődik. A negatív spirál az, ha majd szeretsz engem, akkor majd tisztellek. Ha majd tisztelsz, akkor szeretlek. És egyre mennek lefelé. Egyre mennek lefelé. Azt gondolom, úgyis, mint hívő ember, meg úgyis, mint pszichológus, aki mind a pszichológiai könyvek, mind a Biblia alapján azt látom, hogy mindig lehet a pozitív irányba lépést tenni. Mindig. Nincsen teljesen elrontott. A Biblia régiesen azt mondja, a Biblia nem ér pszichológiai szakszó, hogy izzó eleven szenet gyűjt a fejére. Tehát amikor én, mint férj, elkezdem szeretni a feleségemet egyoldalúan, arra az a pszichológiai, bibliai törvényszerűség van, hogy az esetek nagy többségében a másik elkezd pozitívan fejlődni. Higgyék el. Higgyék el. Na hát, ennyit szerettem volna mondani. Először egy könnyű könyv, ezt ismerem a szerzőjét. Végig József, az van ráírva, párkapcsolati ABC. 500, vagy aztán 10 van belőle, nem túl sok. Ez a könyv, ebből csak nagyon kevés van, ezt nem régen másfél éves felejtékes munkával rektoráltam. Egy amerikai pszichológus nő, Kay Kuzma a szerző, 80 éves, 80 évet gyerekpszichológiával töltött, ekközben biblikus keresztény pszichológus. Egy olyan könyvet találtam végre, kint voltunk Amerikában 5 vagy 6 évvel ezelőtt egy konferencián, aminek minden oldalával tudok azonosulni. Tehát ez a keresztény gyereknevelés. A címe az első 7 év, gyermeknevelés szilárd értékekkel és szeretetteljes gyengétséggel, és azt mondja meg, hogyan lehet az első 7 évben a gyerek minden problémájára úgy viszonyulni, hogy amit a Rasburg így mondott, meleg korlátozó. Ugye ez ilyen szakszóval szeretetteljes, gyengéd, de ugyanakkor szilárd. Mert ez a legjobb, amit... Ez 2950 forint. Egy-két oldal van belőle, ha több kell, akkor jelezni kell kint az ajtónál. Fel lehet iratkozni, és itt a fehérvári csoport tud majd segíteni. És itt vannak szintén, van nyitott szemmel is, abban is van néhány olyan cikk, amelyet most zanzásítva mondtam el. 5-6 számban szerepel a családdal kapcsolatosan, a párválasztással, a gyerekneveléssel kapcsolatosban néhány írás. A gondolkodás elveszett művészete, érzelmi intelligencia témakörben. És amit nem mondtam, és ezért fejezem be ezzel, ugye a negyedik csoport a nemektől függő kommunikáció, a kommunikáció törvényszerűségei, a hátizsákok és a szeretett nyelvek, Gary Chapman. Ugye ezt sokan ismerik.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, örülök, hogy ismét itt lehetek közöttetek. Sokat gondolkodtam, hogy milyen igével készüljek, mit hozzak el hozzátok. Aztán végül is mindjárt meglátjátok, hogy milyen alapigével készültem. De még ma reggel is formált a lélek, hogy úgy mondjam, a igehirdetésen, mert sok mindent szerettem volna nektek mondani, aztán csak egy valamire adott késztetést, hogy arra hegyezzem ki. Olvasom az alapigét Péter apostol második leveléből. Péter apostol második levelének az első fejezetéből szeretném olvasni az igét, mégpedig a harmadik és a negyedik verset, és majd mindjárt megmondom, hogy mi volt az én vívódásom tárgya. Tehát Péter apostol második levele első fejezetéből a harmadik, negyedik vers. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Rövid két vers, nagyon sok gondolat van benne. Amiről szólni szeretnék, ez nem más, mint Istennek az ígéretei. Itt azt olvastam, hogy igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket az Isten, amelyek által isteni természet részeseivé lehetünk. Ígérni a legkönnyebb, ugye azt szoktuk mondani, az nem kerül sokba, az ígéret. Mi emberek sokszor ígérünk, aztán nem tartjuk meg az ígéretünket, de Istennél nem így van. Hogy Istennél mennyire nem így van, egy igét is idézek, amely ezt támasztja alá, azt olvashatjuk a Mózes 4. könyvében, a 23. fejezet 19. versében. Nem ember az Isten, hogy hazudjon. Nem embernek fia, hogy megváltozzon. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenni. Ígére valamit, hogy azt ne teljesíteni. Igen, nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket Isten, amelyek által isteni természet részesévé válhatunk. És az isteni ígéretek, azt mondja az ige, hogy azok nem olyanok, mint az emberi ígéretek. Azok, ha elhangzanak, akkor azok mindenképpen teljesednek. Ábrahámról, aki a hívők atya, a Biblia szerint, a minden korban élő hívőknek az atya, a legrövidebb jellemzést a Római Levél 4. fejezetében olvashatjuk, mégpedig azt olvashatjuk róla, hogy ő nem kételkedett az Isten ígéreteiben. Ő teljesen elhitte, hogy amit az Isten ígér, azt az Isten meg is cselekedheti. A legrövidebb jellemzés a hívők atyáról. Ilyenné kell nekünk is válnunk. Én úgy gondolom mindannyiunknak, nem kételkedni az Isten ígéreteiben, hanem teljesen elhinni, hogy amit ő ígér, azt meg is cselekedheti. Mert nem emberű, hogy hazudjon, ő nem ígér olyasmit, amit ne teljesítene. Szerintetek hány ígérete van az Úrnak? Minden napra egy. Igen? Más vélemény? Ugye van is egy ilyen álhítatos könyv, azt mondom Spurgeontől, hogy Isten ígéreteinek tárháza, nem tudom kinek ismerős. Ott valóban 365 napra, minden napra van egy ígéret, és ugye hozzáfűzött kommentár. De hogyha nekem is megvan, szoktuk olvasgatni, töredék része. Csak ami Bibliában található ígéreteknek. Töredék része. Ennél sokkal-sokkal több van. Többszöröse, sokszorosa. És ezek azt mondja itt az ige, hogy a legfontosabb dolgok igazából. Tudtok-e felidézni? Most csak úgy, ami esetleg eszetekbe villan Isten ígéreteiből. Mert én ugye ezt állítom, nem csak 365, hanem sok-sok-sok száz van a Bibliában. Ugye kisebb súlyúak, nagyobb súlyúak, vagy hát nem tudom, lehet őket bizonyos szempontból kategorizálni, ha valaki akarja ezeket mondjuk így besorolni. Tudtak-e csak úgy felsorolásszerűen mondani ígéreteket most? Kérjetek és adatik. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ismét eljövök ti hozzátok, és elviszlek, ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Minden gondotokat őrelvesítek, mert néki gondja van tirátok. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Két fontos dolgot szeretnék megemlíteni az ígéretekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy meg kell őket ismerni. Akkor nem tudunk bennük hinni, hogyha nem ismerjük. És én úgy vettem észre, amikor erre a gondolatra terülődött a figyelmem, hogy én az Isten ígéreteinek az önmét nem ismerem. És a vívódásom, tehát azzal készültem most ide hozzátok, hogy felsorolok több ígéretet, elolvasok a Bibliából, és egy kicsit elmélkedünk fölötte. És hát lehet minden ígéretről nagyon keveset mondani, lehet egy pár ígéretről többet mondani, és lehet egy ígéretről nagyon sokat mondani, és erre éreztem késztetést a mai reggel, hogy igazából egy ígéretet olvassak föl, és erről gondolkodjunk. Tehát két dolgot említenék az ígéretekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ismerjük meg az Isten ígéreteit. Nagyon fontos. Én magamon azt látom most jelenleg, hogy az Isten ígéretének a többségét én nem ismerem. Ahogy ilyen szempontból kezdtem el olvasni a Bibliát, és erre bátorítalak titeket is egyébként, hogy gondolom szoktátok olvasni a Bibliát, szerezzetek be egy füzetet. És amikor odaértek, hogy itt egy ígéret, akkor írjátok ki. Nagyon-nagyon-nagyon sokat fogtok találni. Jó erről beszélgetni. Amikor összegyűltek éppen, és éppen esetleg, hogy miről beszéljünk, beszélgessetek az Isten ígéreteit. Gondolkodjatok felőle. Megismerni, egy nagyon fontos, megismerni az Isten ígéreteit. Kettő, helyesen értelmezni. Ábrahám nem értelmezte mindig helyesen az Isten ígéretét. Mondok egy példát. Azt olvashatjuk a Szentírásban, ugye mi volt a nagy ígéret? A Mózes első könyve 15. fejezetében azt olvassuk, 1 Mózes 15.3. Ugye Mózes panaszkodott az Úrnak, és azt mondja, hogy hát nincsen gyermekünk, és az én házam szolgaszületje lesz majd az én örökösöm. És Isten azt mondja, hogy nem, hanem a te ágyékodból származik, aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. Elhangzott az ígéret. Ábrahám, neked fiad fog születni, örökösöd lesz. És nem akárki, azt mondja, te ágyikodba, te saját vér szerinti fiad lesz az örökös. Gondolom Ábrahám elhitte. Csak eltelt egy bizonyos idő, teltek a hónapok, az évek, hosszú-hosszú évek, és nem teljesedett az ígéret. És Ábrahám akkor azt mondta, hogy na de lehet, hogy nem Sárától. És ugye próbálkozott. És jött Izmael. És Isten azt mondja, ugyanitt a 17. fejezet 19. versében, ugye csak én teszem hozzá, Ábrahám, te félreértetted az ígéretemet, és azt hozzáteszi, kétség nélkül a te feleséged Sára szül néked fiat. Tehát két fontos dolog. Megismerni az Isten ígéreteit, helyesen értelmezni az Isten ígéreteit. Biztos, hogy arról szól-e, ahogy én értelmezem. Tehát mind a kettőről beszélgessetek sokat. Osszátok meg egymással, ami ígéretet találtok a Bibliában, és gondolkodjatok